František a recepciós. A Hotel Martinka éttermében ücsörgök a sarokasztalnál. Egyik kezemmel Sörös Kriglin fülét kapirgálom, másikat az Ismerd meg Prágát című útikönyv fényes lakos borítóján pihentetem. Fiatal sportolók vacsoráznak, piros-fehér melegítőben, hátukon Polska felirat. Különböző alkatúak, atléták. Hosszú lábú magasugrók, kövér súlylökők, deltás sprinterek, inas hosszú távfutók. A három edző egy külön asztalnál ücsörög. Söröznek és dohányoznak. A legnagyobb feltűnést egy előre görnyedve ülő szőke lány kelti, testfelépítéséből ítélve súlylökő vagy diszkoszvető, szaggatott mozdulattal tolja magába a húst, mintha egy evés nevű számítógépes alkalmazást futtatnának át rajta. Szájhoz közelít, betesz. A lábával dobogva adja a falatok követési ütemét. Miután sajátjával végez, elkéri mások tányérjait is, hogy vadul kiszürcsölje belőlük a maradékokat és a zsíros barna húslét. Minden porcikája részt vesz az étkezésben. A plafonból narancssárga gömb hangszórók ereszkednek alá, eféléket osztogatott Egri János a vetélkedőjében. Michael Jackson Beat It című száma rázza őket, Marek Panski énekel csehül. A magasabb hangtartományokban Marek vokalista nők segítségére szorul. Az étterem ajtajában megáll és bekandikál František, a szálloda főrecepciósa. Súlyos ajkai egy szál könnyű Sparta mentolt fognak közre. Egész nap dohányzik, kés segítség nélkül. Ez nála nem holmi hóbort vagy beidegződés, hanem a kényszer viszi rá, máshogy ugyanis nem tud cigizni, mindkét keze folyton foglalt, aláír, telefonál, hadonászik, kezet ráz. František nem enni jött az étterembe, hanem integetni. Az egyik lengyel sportoló fiú felé hadonászik, a srác visszaint, František pedig tisztán, egyértelműen elmutogatja, hogy vacsora után a recepciós pultnál. Františekkel vigyázni kell, mert az ápolt szőke bajsza alól előhúzott mosolya ugyanúgy taktikai jellegű, mint az a mozdulatsor, ahogy egyik válláról a másikra dobja göndör hajtömegét. Vagy kitárja a karját. Nincs egy őszinte mozdulata, én már átlátok rajta. Bár átláttam volna az első pillanattól fogva. Nyájas gesztusaival a szálló vendégek kegyeibe férkőzik, hogy a bizalmi viszony létrejöttével a recepció melletti vitrínhez csalja őket, és rájuk tukmáljon legalább egy darabot az üvegnyúl kollekcióból. A legkisebb példány 500 cseh koronába kerül, a legnagyobb nyúl árát nem írták ki. Tegnap, késő délután a szobámból felhívtam a prágai útikönyvben ajánlott legolcsóbb taxistársaságot. Három csöngés után beleszólt egy férfi jellegzetes, rekettes hangon. Ismerős hangon. Igen, František volt az. Mérlegelés nélkül lecsaptam a telefont, és az útikönyv második számú ajánlatát hívtam. Ezúttal egy csöngés után vette fel, František. A Hotel Martinka telefonrendszerét úgy alakították ki, hogy minden kimenő hívás a recepcióra fusson be. Lényegében teljesen mindegy, mikor és kit hív a szálló vendég, Františekkel fog beszélni. Csak rajta keresztül lehet érintkezni a külvilággal. Lejegyzi a bemondott számot, felhívja és felszól, ha létrejött a kapcsolat. František közbenjárására szorulok, ha anyámat akarom elérni a születésnapján. Ha súlyos rosszul lét fog el, és azonnali segítségre van szükségem, František kezébe adom az életemet. A nehézségek ellenére nem adtam fel a célt. Volt egy szabad estém, be akartam menni a belvárosba. A tömegközlekedést nem ismertem, a séta a nagy távolság miatt nem volt észszerű választás. Csak a taxi jöhetett számításba. Örömmel láttam, hogy František helyett egy fiatal nő posztol a recepción. Gyorsan megkértem, hívjon egy taxit. Moment! Mosolygott, megvillantva felékszerezett fogsorát, majd hátat fordított, és tarkójából kiálló merev cofját billegtetve eltűnt. Bekaptam két cukorkát a recepciós pultról. A fiatal nő jó 5 perc múlva érkezett csak meg,
Frantisek társaságában. Ő a taxifelelős, mondta a nő. Frantisek a szálloda bejárata elé kísért, és rámutatott egy zöld dévúra. A gépkocsi a taxik egyetlen ismert jegyét sem viselte, se kívül, se belül, se taxis múltra utaló jeleket sem mutatott. Se kockás matrica foszlány, se CB antenna csonk, se szélvédőre cuppantható jegyzettömb. Taxióra sem volt benne. Frantisek két puszival búcsúzott el a sofőrtől, aki a Vencel tér északi csücskében tett ki, kereken 400 koronát kért. A számlát nem tudott adni, az előző fuvar végén írta meg az utolsót. Bizonyíték gyanánt megmutatta a számla tömbjének fedőlapját, illetve a belső lapok hűlt helyét. Ugyanez a távolság visszafelé, utcán leintett, taxijelzésű járművel, hajszál pontosan onnan, ahol kiszálltam, 110 cseh koronába került. Éjfélre értem haza, fáradtam. Frantisek mosolyogva szökkent elő a szálloda új lenyomatos üvegajtaja mögül, hogy készségesen kitárja a kocsi ajtaját, és kiránt csak nédita és sörtől elnehezült testemet. Tetszett Prága? Kérdezte. Tetszett, bólintottam. Jó kis város, ugye? Szoba kulcsomat a pultra rakta, de még nem kaphattam meg. Még rajta tartotta szőke pihékkel borított eres kezét. A szemembe nézett és megkérdezte. Nem gondoltam-e meg magam az üvegnyalakkal kapcsolatban? Adjon egyet, mondtam, a legkisebbből. A fiú, akivel Frantisek jelbeszédbe elegyedett, most feláll, kirúgja meggémberedett lábát, az edzők asztalához cammog, és az egyik szakvezető fülébe súg valamit. A tréner hátradől, végigméri a fiút, elgondolkozik, majd vállat von, és sajátos szájbigyeztéssel olyasmit üzen, hogy felőlem aztán csináljátok. A fiú vidáman magához inti két másik társát, hármasban hagyják el az éttermet. Az ajtóban Frantisek várja őket. Intek a pincérnek, vacsorámat írja a szobámra, aztán én is távozom. Az étteremből kilépve látom, Frantisek a recepciós pult előtt a zöld dévus sofőrjét mutatja be a három sportolónak. Indul a fuvar a városba. Tetszeni fog Prága, kiáltja a fiúk után a recepciós, és cigijét elnyomja az álló hamutartóban.

Sziasztok, Maros András vagyok, és készülő novellás kötetemről olvasok föl. Most a Ketté fűrészelve című rövid írás következik. Szergej, kérem, foglalja össze röviden, mi történt magával. Hát, úgy is fogalmazzak, hogy ne legyen túl ijesztő. Az a baj, hogy nem tudom más, hogy mondani, csak ahogy történt. Ketté vágtam magam körfűrésszel. A középkorú mérnök Szergej Alekszejevics Pozdorjanov a Volvográdi Kórház harmadik emeleti kórtermében fekve nyilatkozik a tévés ministábnak. Két kérdés megválaszolása után Szergej nyaka megfeszül, a fejét megemeli, hogy belemosolyogjon és belekacsi.

kilincson a kamerából. Szia, Sasenyka, szia, Svetlana, szia, Jura bácsi! Nem kell aggódni érte, üzeni a megszólított rokonságnak, már jól van, hamarosan felülhet. Még egy hónap talán. A rendező egy olló nyisszantást mutat az ujjaival a kollégái felé, ki lesz vágva ez a fölösleges rész. Mivel rengeteg a teendő otthon a ház körül, mondja a szája elé nyomott mikrofonba Szergej Alekszejevics Pozdoljanov, a mozdulatlan fekvést tétlenségnek, időpocsékolásnak tartom. Kit érdekel? Tátogja a rendező ingerülten, miközben arcát masszírozza. Szergej Alekszejevics Pozdoljanov egy közepesnél valamivel vékonyabb farönköt készült kettévágni nyaralója kertjében, mely művelethez 10 emberből 9 fejszét ragadna, de hát van egy, aki nem. Szergej Alekszejevics Pozdoljanov. Ahogy mondani szokás, sikított a körfűrész, a bestiális szerkezet, mely úgy hatol át több száz éves fatörzseken, mint kés az elölhagyott margarintömbön. Helyszínelő mentőosztagok szokták alkalmazni ezt a típust, mert a fémet is viszi. A baleseteknél ezzel a szerszámmal szabadítják ki a sérülteket a roncsok fogságából. Az iszonyatos hangra összecsődült a szomszédság, és a kerítésre tapadva nézték, mire készül a mérnök úr. Szergej Alekszejevics Pozdoljanov ráhelyezte a fűrészlapot a farönkre, ám a lap azonnal visszapattant és elkapta a férfi mellkasát. A szomszédok egy szólamban felsikítottak, majd fejvesztve rohantak át segítséget nyújtani, de Pozdoljanov úr közölte, nincs semmi baja, mindenki csinálja, mindenki menjen szépen vissza dolgára. Azzal bement a házba a jogsiáért, a kis műbőr autós batyujáért, és ha a szomszédok nem állják útját, valószínűleg beül a kocsiába, és szétvágott mellkassal hajt a kórházba. A szomszédok azonban kihívták a mentőket, és míg a rohamkocsira várakoztak, a földre fektették és betakarták az egyre csökkenő ellenállást tanúsító mérnököt. Az egyik szomszéd azt javasolta, szorítsanak tiszta törülközőt a sebre, de végül nem tették, mert egyik szomszédnak sem volt tiszta törülközője. A mentőautó 9 perc alatt érkezett a helyszínre. Két mentőorvos és két asszisztens ugrott elő, egyikük egy 2 méteres, de arányos alkatú férfi, hiányzó metszőfoggal. Letépték Pozdoljanov úr vérben tocsogó kockás ingét, és a keletkezett seben keresztül felismerni vélték a sérült tüdejét és a lüktető szívét. A 2 méteres asszisztens félrehúzódott és ordítva hányt. Csak egy kis háztartási mallőr, mondja zárszóként a riporternek a 12. napja bentartott férfi, majd mosolyogva megígéri a nézőknek, ha legközelebb ezzel a masinával dolgozik, felhúzza a védőpajzsot. Talán nem kéne rakétával lőni csatornapatkányra, szellemeskedik a háttérben egy mély hangú nővér. Megszólalását a hangmérnököknek nem sikerül utólag leszedniük, mert Szergej Alekszejevics Pozdoljanovval egyszerre beszélt. Így az adáskazettán a nővér mondata is hallható. Miközben a nézők a riportot látják, a képernyő alján Pozdoljanov úrral kapcsolatos információk futnak. Ezekből kiderül, hogy volt már 2 autóbalesete, ebből a második súlyos, és egy hosszú utókezelésben részesült, miután önkéntesként szerepet vállalt a csernobili nukleáris hulladékok elszállítási munkáiban és a takarításban. A riport végén elhangzik egy telefonszám, amelyre emeldíjas SMS-ben lehet gyógyulást kívánni a kettéfűrészelt embernek.

kávéházban Kovács és a Schwarz. Kovács minden partit megnyer, ezért áll a harc. Hamis játékos vagy, fordíts Schwarz, mint egy sakál, mert a Joker ismered a hátlapjáról már. Gazember vagy, nem is tudom, mit mondjak még. Nem kívánok neked mást, csak azt, hogy egy tölgyfal légy. Azt kívánok, tölgyfal legyek, Schwarz az Istenért, de legalább magyarázd meg azt is, hogy miért. Ott állsz egy dombtetőn, esőben, szélben, tikasztó melegben, zivankós télben, bogáncsok ágai utánnak nyúlnak, elől is, hátul is szúrnak és szúrnak. Hiába szorított kezed ökölbe, lábait gyökeret vertek a földbe, helyedről nem tudsz egy lépés sem menni, de ez még mint semmi, ha-ha, ez még semmi. Turista családok meglátogatnak, mielőtt távoznak, picskát ragadnak, testednek feltűnő helyét kinézik, s monogramjukat a hasadba vésik. Kutyusok jönnek és körülszagolnak, megöntözgetnek és tovább loholnak, szövegként állsz ott és nem tudsz mit tenni, de ez még mint semmi, ha-ha, ez még semmi. Favágók jönnek, a kezükbe balta, ütik a bokádat jobbra és balra, eldőlsz a dombról, ne gurul a tested, lennál egy telep, ott munkába vesznek, fecnikbe húzzák le a háncsot rólad, aztán egy gőzfűrész élére tolnak, hasábra vágnak, ez így szokott lenni, de ez még mint semmi, ha-ha, ez még semmi. Egy forró vízzel telt rézüstbe dugnak, bejössz a présbe, ott nyomnak és nyomnak,

Karokba dobnak, senki se akarhat kezébe venni, de ez még mind semmi, ha-ha, ez még semmi. Jön egy kis nénike, ollóval nagyjal, egyforma nagyságú papírrá magdal, félre visz téged és magadra hagyva, árván lóksz ottan egy szögre akasztva, de ez még mind semmi, most jön, ami éget, elsőnek én szakítalak le téged.

A sárkány új hazát keres. Totál kész vagyok, sóhajtott a hétfejű sárkány legtürelmetlenebbik feje. Balról a harmadik, ha szembeállunk a szörnyel. A sárkány szemszögéből nézve pedig az ötödik. Ötös, így hívták a sóhajtót. Az egyszerűbb kommunikáció és a könnyebb hivatkozás véget nevek helyett számozással látták el egymást a fejek. Hosszú tüskéjű fenyőcsemetékkel ültetett erdőben ácsorgott a szörny, erdőmérnökök kerítéssel körülhatárolt kísérleti területén, Dániában. November 25-e volt, 0 fok. Sarkvidéki szél fújt, hol erről, hol arról. Egymásba olvadó, sötét felhők lepték el az eget. Csaknem napra pontosan 3 éve hagyta el a hétfejű álomország tengerpartját, ahol játékok közt élt a paféval szemközti bungalóban. A bungaló szót a telep sárkányai rangon alulinak érezték. Elfogadhatatlannak találták, hogy szeretett településükre mindenki így hivatkozik. Ezért közös költségen legyártattak és kitűztek egy világító táblát Dragon Beach House Resort felirattal, nem törődve azzal a szemet szúróan nagy szakadékkal, amely a luxus lakóparkot sejtető név és a valóság között mélyedt. Divatos loftok, penthouse-ok helyett roskadozó, sárkánybűzös fatákolmányok, hullámlevezli fityillók álltak itt, volt amelyiket csupán néhány rozsdás szög tartotta egyben, vagy épp csak a Szentlélek. 4-2-es szavazati arányban határoztak a költözés mellett. Ez 6 szavazat, nem 7, egy fej átaludta a döntést. Ez a fej, ha ébren lett volna, sem ad le érvényes szavazatot. Valahányszor voksolásra került sor, vagy tartózkodott, vagy bekiabálással zavarta meg a többiek munkáját. Ő volt 1-es, a sárkánytest labilis idegzetű egyhetede. Egy állandóan remegő fej, aki egy éjjel, még amikor álomország tengerpartján éltek, megpróbált végezni magával. Egy gyanútlan fürdőzés alkalmával, hirtelen, elementáris erővel egy rücskös sziklához csapta a fejét, aztán még egyszer és még egyszer, de túlélte. Megoperálták, a Ctrl-CT nem igazolt visszamaradó károsodást, a szó fizikai értelmében tehát meggyógyult. A sárkány test regeneráló képessége meseszerű. A sikertelen öngyilkosság is kísérlet után 1-es, közönyös lett, érdektelen és lusta. Nyomaiban sem hasonlított ifjúköri önmagára, amikor is szabadságra szomjazó lénye kirít a sárkányi egységből. Fiatal fejjel nem bírt megbékélni a számtalan megalkuvással, ami a hétfejű léttel járt, egyfejű akart lenni, időről időre meg is fogant benne a szétválasztási műtét gondolata, amiről a többiek hallani sem akartak. 6 fejű sárkányok legfeljebb egy-egy elhalt fej művi eltávolítása során jöttek létre, amely beavatkozás költségeit a legtöbb országban, például álomországban is, a társadalombiztosítás fedezte. Viszont egy élő fej leválasztása komoly egészségügyi indok nélkül elképzelhetetlenül sokba került volna. Ilyen műtétet Európában egyedül Svájcban, a Berni Artificiális Patológiai Intézetben végeztek. A 7 kicsi agy valami egészen furcsa rendszert alkotva egyfajta soros kapcsolással állt egymással összeköttetésben. Azt a gondolatot, amelyik az egyik fejet hosszasan foglalkoztatta, a másik 6 belső hangként hallotta meg a maga fejüregében, és mivel elég jól ismerték egymást, szinte mindig be tudták azonosítani, melyik fejben született meg az éppen aktuális gondolat, kivéve a pornográf tartalmú képzelgéseket, melyek mind a 7 agyban egyformán sűrűn előfordultak. A titkos terveket hirtelen felindulásból a gondolat megszületése után azonnal lehet csak kivitelezni, még mielőtt az közkincsé válik, és vagy szavazat tárgya lesz, vagy megakadályozzák. Totál kész vagyok, ismételte 5-ös, bízva benne, hogy másodszori sóhajára végre odafigyel egy fej. Legalább visszakérdez, ugyan miért vagy totál kész? És akkor elindul egy beszélgetés, amit 5-ös már igencsak hiányolt ezen a riasztóan rideg, ismeretlen tájon. Zsongott a feje, fázott a nyaka, nyelve felhólyagosodott. Magányosnak érezte magát.
Még mindig jobb, hogy kész vagy, mintha paf lennél, szellemeskedett kettes, aki nem csak intelligenciájában múlta felül a többieket, de a garatában megülő tűzmirigyekből is több volt neki az átlagnál, így minden egyes felhorkantásával, hirtelen kitörő nevetésével tűzcsóva tört elő az orrából. Most is. Paffot hadd ki a történetből, ha megkérhetlek, mondta szigorúan ötös. Nem méltó rá, hogy egy szó is essék róla. Még hogy bűvös sárkány. Annyi benne a bűv, hogy szemgödörrel nyitja ki a sörös üveget. Média sárkány. Egy villanykörtét se tud kicserélni. Felmenői közt van egy tehén. Ez például miért nem hozza a bulvár? Hiába tagadja, ott csücsül egy szarvasmarha a családfáján, és nem is olyan magasan. Az elhangzottakhoz senkinek nem volt hozzáfűzni valója. Ötös ingerültebb lett, amiért sóhajai, utalgatásai, pafról szóló értékelése nem indít el beszélgetést. Elhatározta, hogy direktebben fogalmaz. Mi a szárnyas lónak a lila eres faszát csinálunk itt, de tényleg Dániában vagyunk az Isten szerelmére, valami faiskolába vagy hol az anyámba. Hideg van, lefagy az összes fejünk, egy mukkot se tudunk dánul. Komolyodjunk már meg egy kicsit, gyerekek, legyen már valami elképzelésünk erre a nyomorult életről, valami koncepciónk, ne csak éljünk bele a világba, eleget szoptunk, nem? Vagy nem volt még elég? Esküszöbb olyanok vagyunk, mint kölyök sárkány korunkban, bemászunk a kerítésen. Ez birtokháborítás. Nem lepődnék meg, ha jönne valami zöldruhás Jensen és belén keresztene 7 golyót. Bocsáss meg, szólt kettes, de ami a nyelvtudást illeti, légy szíves, csak a magad nevében beszélj. Hanwarden und den Kriegen. Tudod, mit jelent? Ő ott volt a háború alatt, hímnemű alany, mindegy. Tudsz dánul? Kérdezte döbbenten hármas, aki csak keveset értett a világ történéseiből. Tudok, bólintott kettes. És mi miért nem tudunk? Értetlenkedett hármas. Hát ebbe most nem mennék bele, mondta kettes. A mozgásszerveket működtető fej, a középső, négyes, egyetértve a tétlenségtől dübegurult ötössel kiadta a parancsot a helyváltoztatásra. A lábak néhány összehangolatlan lépés után szépen szinkronba jöttek, surrant a pikkelyes zöldtest a fenyő csemeték között, a kerítésnek afelé a pontja felé, ahol nagy küszködések árán bejutott. A vergődéskor megrodjant kerítés szakasz jó megoldásnak tűnt a távozásra, itt már csak alacsonyra kellett felmászni. Ennek ellenére nem ment könnyen a művelet. A felkapaszkodással gyűlt meg leginkább a sárkány baja, nem volt meg a megfelelő fogás. A kapkodó satnya melső végtagok lelecsúszkáltak. A földetérés sem volt kimondottan elképzelés szerinti, külön-külön ritmustalanul landoltak a lábak, mintha nem is egy testhez tartoztak volna. A döccenés dobverésszerűen szaladt végig a behemút sárkány testen. A fejek egymást szittek, többen lecsukták szemüket a szégyentől. Kettes volt az egyedüli, az elszúnyókáló egyes mellett, aki most is, mint mindig, felül tudott emelkedni a hétköznapi nehézségen. Kettes leragadt a paf témánál, és éppen azon az óriási ellentéten kuncogott, ami a megdalolt paffi bátorság és a dal hősének valódi kvalitásai között feszült. A dal így szól, paf a bűvös sárkány, ki senkitől se félt. Az igazság pedig, paf rácsajtóval, emelő karosszárral és dupla hevederzárral felszerelt bejárati ajtó mögött él, a bádoggal fedett fészerét dupla lánccal tekeri körbe. Amikor a hétfejű átkopogott hozzá egy fél körvésőért, negyed órába telt, mire paf az összes zárat kinyitotta, kioldotta. Hát Magyarországon kellett volna maradnunk, mondta hetes, aki ritkán beszélt, akár csak hatos, leginkább együtt szólaltak meg. Ők ketten különös titkos beszédet fejlesztettek ki egymás közt, aminek létezésére ugyan felfigyelt a többi fej, de nem sokat tudtak tenni ellene. Hatos és hetes a fejükkel egymást bögdösve kommunikált, attól függően jelentett más és mást a bökés, hogy fejük mely részével bögtek, mely testrészre és mekkorát. Kettes azt gyanítja, hogy szerelmesek egymásba. Szerinte, ha valaki venni a fáradtságot és átvirrasztana titokban egy éjszakát, leleplezne egy csókcsatát. Magyarországon te fogyatékkal élő, üvöltötte el magát ötös. Azok után, amit süsüművelt? Soha.
inkább lőjenek hátba tiltott határátlépésért. Olyan helyzet többé nem lehet, hogy én még egyszer annak a ganénak a vendég szeretetére szoruljak. Jaj, hagyjátok már süsütkelt a magyar egyfejű védelmére kettes. Neki is van épp elég baja. Gyerekkora óta... Kórosan nagy a feje? Azt mondod, kettes. Ne vidd azt a mocskot, mert leköplek tüzes nyállal, fenyegetőzött ötös. A szörny azzal a tervel hagyta el álomországot, hogy majd Olaszországban, a tengerparti vendéglátásban helyezkedik el. Talált is munkát Riminiben, egy nyugány kölcsönzőnél, ahol beütött szénsavas vizet is árult. Népszerű volt a hétfejű, főleg a gyerekek körében, de szűk egy hónap alatt a vadászok körében is híre ment a sárkány felbukkanásának. Az állat megijedt és Magyarországra menekült. Vízum nélkül, illegális bevándorlóként sokáig süsű balatonkenesei nyaralójában bujkált, lomtalanításokról összehurcolt mocskos bútorok között folytó olajbűzben. Az egyfejű mindenféle jóval kecsegtette, ígéretet tett például, hogy elintézi a papírokat, megszervez egy állásinterjút a nagy cirkuszban, haknikat szervez vidéken, hát ezek közül semmit sem teljesített. Hanem írt egy álomországi bélyeggel ellátott levelet, amelyben közölte, hogy megnősült, elvett egy házi sárkányt. Álomország tengerpartjára költöztek, és egy bungaló felújításra szakosodott kisvállalkozásba kezdtek. A levélben egyúttal felszólította a hétfejű fajtársát, hogy mielőbb hagyja el a kenesei házat, mert azt időközben eladta, és jogos tulajdonosa heteken belül felbukkan két költöztető furgonnal és három szobafestővel. Aki még egyszer Magyarországot említi, azt esküszöm leköpöm tüzes nyállal, fenyegetőzött ötös. Fejek, meg tudja nekem valaki mondani, de őszintén, miért jöttünk el álomországból? Kérdezte hármas. Tudom, akkoriban átbeszéltük, beszéltünk róla előtte is, utána is, meg előtte is, szóval sok szó esett róla, még amikor csak terv volt, tudom, emlékszem, de bevallom, én már akkor se értettem. Szerintetek nem volna jó ötlet visszamenni oda? Álomországba? Süsűhöz? Te címeres barom! Örjöngött ötös, és sercintett egyet, de a földön szaglászó négyes éppen ebben a pillanatban egyenesedett fel, így őt érte halántékon a forró köpet. Bocs, nem téged akartam. Négyes dühösen a földbe rúgott, és arcát ötös nyakába törölte. Nem megyünk vissza. Elnézést. Nem megyünk vissza álomországba, magyarázta hármasnak hatos, türelmesen, tagoltan, mintha egy csecsemőhöz beszéltne. Emlékeztetlek, hogy elegünk lett belőle, egész álomországból, meg a tengerpartból is. Gondolj csak vissza, milyen ramaty volt az utóbbi pár évben a játékállomány. És hiába ígérték, hogy új játékok jönnek, nem jöttek. Mi megjött, az mind kínai volt, lemáló festékkel, egészítette ki hetes. Na ez az, szólt kettes. Pont erről akartam beszélni. A legjobbkor jött fel ez a hol jó nekünk téma. Just a tempore. Jelenleg nincsen hazánk, fejek. Ez a nagy büdös helyzet. Újat kéne keresni. Újra kéne definiálni magunkat. Csak hogy... Nem, ezt most nem úszátok meg. Most elmondom, mit gondolok erről. Azt, hogy nekünk teljesen mindegy, hol élünk. Úgy se lesz jó sehol. Úgyis ki lesz a tökünk egymástól. Köpködünk, csapkodunk, káromkodunk. Ez itt, bökött egyesre, előbb-utóbb kinyírja magát, de így se jutunk messzebbre. Ezek vagyunk mi, kész. Ha Vancouverben laknánk, ami a világ legélhetőbb városa, Vancouver, vetette közbe hármas. Az jó, az hol van? Kanadában. Kanadaival is tudsz, ugye? Kanadaiul is tudsz? Tudok, de most nem ez a lényeg. Mondhattam volna Yosemite Nemzeti Parkot is, vagy Luxemburgot, ahol 113 ezer dollár az egyfejre jutó GDP. Az a lényeg, hogy nekünk teljesen mindegy, hol vagyunk. Mi mindenhol csak vergődünk. Nekünk semmi nem jó. Nem vetétek még észre? Amikor még Németországból jöttek a játékok, és pafnak is ment a szekér. És egy rakás pénzt adományozott nekünk, hogy verjük el, meg vízisíbérletet kaptunk, stb. Akkor is hőbörögtünk, ugye? Most meg végképp hálátlanok vagyunk. Szép időkért is. Mentségünkre legyen mondva, nem elsősorban bennünk van a hiba. A hétfejű lét felett járt el az idő.
A mai körülmények között már nem várható el, hogy egy irányba haladjunk, és ezt most nem csak mint konkrét haladási irány értem, értitek? Túl sok minden van, ez itt, ez ott, az elmegy, a figyelem, nincs meg a fókusz, fejek, én azt javaslom, törődjünk bele, más nem igen tehetünk. Lássuk be, ezt mindannyian nem tehetünk más, tengődjük végig szépen, szerényen azt a pár évet, amit még kijelölt nekünk az Úr. Mi van? Ez hisz Istenbe, horkant fel ötös. Te mocskos tető, hogy csinálod? Mi se vettük észre, mondta hatos. Mi se, tette hozzá hetes. Én tudtam, mondta álmosan egyes, éreztem rajta, amikor még én is hittem. Aztán én rájöttem, hogy nincs. Hogyan hittél? Értetlenkedett négyes. Szívünk, tudtam, már csak egy van, és az közös. Azzal kell Istenbe hinni, nem? Vagy lélekkel? Tényleg az van nekünk? Nincs, mondta ötös. Az csak az embereknek van, meg a palackorú delfinnek. Tudattal hiszel? Fordult kettes felé hatos és hetes egyszerre. Fejjel! Kettes nem felelt. Négyes gyorsított a sétatempon. Öljük meg magunkat, javasolta hármas. Én benne vagyok, bólintott egyes. De hát az bűn, kiáltott rá kettes. Bűn az eszed tokja, morogta egyes. Megkönnyebbülés. Neked igen, te nihilista senkiházi, rivalt rá ötös. De mindenképpen valami egyedi módon csináljuk, mondta hármas, és szemlátomást izgatottabb lett. Ne szíven szúrjuk magunkat, az túl egyszerű, olyat bárki tud, hanem vágjuk le egymás fejét. Jó fej, vagy milyen sorrendben? Kérdezte kettes. Igen, ez jó kérdés. Szavazzunk, javasolta hármas. Ment tovább a sárkány csöndben, egyenletes sebességgel, a kietlen betonút menti földes talajon. A fejek lágyan ingottak a hét izmos nyak tetején. Távolodtak a dán erdőmérnökök kísérleti területétől, de nem közeledtek semmihez. Minden megtett méter olyan volt, mint az előző. Látványban is, érzésben is. Apró hópihéket kavart a mindig más irányból fújó szél, mintha fehér bogarakból álló raj röpködne a levegőben. Csak négyes, a test kormányosa szegezte előre a tekintetét. A többiek a földet bámulták, és megpróbáltak semmire sem gondolni.

ha nem szeretsz, beugrom a Dunába, természetes nem utcai ruhába, előbb egy trikóba öltözöm, mielőtt a vízbe költözöm. Versenyezni fogok én a halakkal, háton úszva szemezek majd a nappal, s ha egy hullám ordul csap felé, a pontyokkal per tud iszom én. Persze nem mondom, hogy már nem szeretlek, de talán majd így könnyebb.

Sziasztok, Maros András vagyok, és a készülő novellás kötetemből olvasok fel még egy utolsó novellát, melynek címe A szabadság hídja. Borús szombat délután. Donald Andor újságíró a március 15-e téren csoszog a nála 42 évvel idősebb feleségével. A Duna korzó felé tartanak. Nincs mit mondaniuk egymásnak. Az asszony a férje alkarjára támaszkodik, és vörösre lakkozott körmét 4-5 lépésenként a férfi húsába válja, mintha ezzel valami érdekességre óhajtaná felhívni a figyelmét. Csak hogy 4-5 lépésenként semmi érdemleges nem történik körülöttük, de 20 lépésenként sem. A marásokat jelzéseknek szánja, ő itt van, odafigyelést igényel. Az újságíró a magasba tekintve elmélkedik, milyen címet adjon az interjújának, amit a puszta szabolcsi Tigris kölykök papájával készített. A korzón Donaldné kihúzza magát, ez az ő terepe. Boldogan csörgeti aranykarpereceit, megigazítja súlyos, csüngős, brilliáns fülbevalóját, amely a hosszú évek alatt kiméletlenül megnyújtotta a fülcimpáját. Parókája több számmal nagyobb a kelleténél, gyakran félre csúszik. Az újságíró egy időben még figyelmeztette rá, szívem, elcsalinkázott a vendéghaj, de ma már ahelyett, hogy szólna, csak magában kuncog. Milyen fes fiatal úr! Néz egy hajpántos férfi prostituált után Donaldné, majd a Duna felé tekint. Az újságíró tudja, mit fog most mondani az asszony, és lám mondja is, Istenem, di Donau! Egy utcai árusnál Donaldné vatta cukrot vásárol magának. Donald Andor mindig örömmel veszi, ha a felesége cukrot zabál. Bízik benne, hogy a mértéktelen édességfogyasztás végre megcsúnyítja azt az idilli vérképet. Valaminek most már történnie kell. 6 éve, amikor feleségül vette, Donald Andor 39 éves volt, a hölgy 81. A nő mellkas röntgen felvételén foltokat találtak, a szíve össze-vissza vert, a csontjai elmeszesedtek, elkoptak, a nyelőcsöve és a gyomra fekélyesedett, és gyakran felfázott. Donald Andor korábbi házasságai közül egyik sem indult ennyire biztatóan. Ám az esküvő óta az öregasszony leletei határozottan javulni kezdtek, a kellemetlen tünetek egymás után megszűntek. Az utolsó rutin vizsgálaton 3 hónapja az orvos megállapította, Donaldné csontjairól eltűntek a meszesedésre utaló jelek. Efféle jelenséggel bevallja, 30 éves praxisa során még nem találkozott. Donaldné egyik kezében a rózsaszín felhőcskékben végződő hurkapálcát tartja, másikkal az újságíró alkarját szorítja. Így totyorásznak a Roosevelt tér felé. Az öreg asszony a budai hegyeket bámulja, míg férje a korzó teraszán ücsörgő turistákat nézi érigykedve, eljátszva a gondolattal, hogy ő tartózkodik külföldön, egy európai nagyvárosban, és épp kényelmesen lötyög a díszköves sétáló utcán, a szállodája felé, ahol svéd asztalos vacsora várja. Ebben a pillanatban az öreg asszony belekarmol a férjébe, mindig ráérez, ha Donald Andor elvágyódik. A teraszról fehér zakós középkorú úr mosolyog Donaldékra, majd az üveg pohárban felszolgált forró csokoládéja felszínéről lekanalazza és bekapja a tejszínhabot. A szomszédos asztalnál egy házas pár ül, ők is rájuk mosolyognak. Az újságíró gyanúja szerint a turisták tisztában vannak vele, hogy ők férj és feleség, nem pedig anya és fia. Ettől rossz érzése támad. Menjünk át Budára, javasolja az újságíró. A hangja rekett, mert az elmúlt 2 órában egyszer sem szólalt meg. A Dunára? Az se rossz. Kérem, Budára, Budára. A Lánchídon Donald Andorné 2 kilométeres óránkénti sebességgel gyalogol, az újságírónak nehezére esik mellé lassulnia. Aztán az asszony megáll, elengedi férje kezét, lenéz a hídról és összecsapja a tenyerét. Istenem, di Donau! Donald Andor 2 kézzel a felesége feneke alá nyúl, gyors mozdulattal megemeli és a korláton átlendíti a könnyű testet. Donaldné hang nélkül méltósággal zuhan a vízbe.
Az újságíró futásnak ered. Jól eső csiklandozást érez a tüdejében. Lánchíd, te vagy az én szabadsághidam, mondja magában. A felhőségre emeli a tekintetét, és széttárja a karját.

0: Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallottátok, Maros András olvasott föl novelláiból. Ezek még nem jelentek meg kötetben, de András, hol lehet téged olvasni könyvformában? Milyen kiadók, hol? Mi a címe a könyvnek?
1: Eddig három könyvem jelent meg. Az elsőnek címe Puff, ez 2001-ben jelent meg. 2003-ban a Neveket akarok hallani című novellás kötet, mindkettő a Palatinus kiadó.
0: Ezekből olvastál is föl még annak idején, mind a kettő.
1: Igen, voltam én már itt vendég. Igen. A harmadik könyv az Ulpiusnál jelent meg, Limonádé címmel 2008-ban, és most a következő, amiből most felolvastam, az még nem jelent meg. Egyik másik novella megjelent ugyan folyóiratokban, vagy hagyományos, vagy online folyóiratokban. Ebből, hogy mikor lesz kötet, azt még nem tudom. Nagyjából így tömegre már összeáll, de még azért egy kis munka lesz vele. Ez lesz a következő, és emellett pedig...
0: Van már címe.
1: Van, de még nem, meg nem jó.
0: Kíváncsi vagyok.
1: Az a címe, hogy Egyelőre kapufa. Igen, ez innen indult, tehát ezt elmeséltem, hogy készül a novellás kötet, megkérdezték, hogy mi a cím, és mondtam, hogy Egyelőre kapufa. És akinek mondtam, azt mondta, hogy ez elképesztő a cím, Egyelőre kapufa, ez nagy, nem pontosan, mondom, kapufa a címe, azt mondja, hát az nem, az viszont nem jó. Úgyhogy
0: Egyelőre kapufa maradt.
1: Aha. Egyelőre kapufa, Egyelőre a címe, igen, és hát emellett színházi munkám is van, ha minden igaz, most próbálják Pécsen a Nemzeti Színház kis stúdió színpadán Gyanús mozgások című darabomat, ami elvileg egy idei decemberi bemutató lesz. Meglátjuk, hogy...
0: Na, pécsiek, hallgassatok, és Pécsre menni szándékozók.
1: Gyanús mozgások a darab címe.
0: Hát nagyon köszönjük, és reméljük, hogy előbb-utóbb újra bejössz felolvasni.
1: Én is köszönöm, és köszönöm, hogy hallgattatok. Sziasztok!
0: Sziasztok!

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk.

Őszológiai gyakorlatok. Írta Dumpf Endre. Nem is kell más írásjelem. Tollam s füzem, meg a csillag, aki vezem. Én közben csak következem. És ősz van a kórházkertben. Az égen szép herélt polóim úsznak a múltat kergettemben. Utol se érnek ápolóim, hisz künn az ég, és itt a kertben, honnan kiszáll a gyönge lélek, míg orvosságot nem vettem ben, kanalasat elüldögélek. Ám bátor fakókosztom van, nem sírok sóhajtosztomban, sőt, pille-pille jó flakon. Szállok szinte a pizsamámban. Szabadság, szerelem a számban, mikor kólával jól lakom. Egy fényképész az őszi nap aranyfürdőjébe mártalak arcképem, bamba ostyám, amely az égen áthalad, elestén és borostán. Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zöldel a nyárfa az ablak előtt, de látod amottan az udvar mélyén, hogy jár a hűtő vaslapátja. Na. Egy őszológián az ember kinéz, és dől a vers rakásra. Fogom és megírom, ó, te szép miméz is meg vagy a hatása. Csak kinéz ablakán, ott úsznak a versek, szép rácsos papíron, az égbolt hablatján. Itt van az ősz, itt van újjé, és szép, mint mindig énekem. Isten tudja, hogy mi végből jövök haza a büféből. S húzgálom a zörgő avarban, mint kiskocsit, az életem. Kórházam nyájas, reszkető, meg-megereszkedő salétrom sárga ház. Egy omlatag dús hasfalán a vadszöllő érrendszere, egy elvirágzott haskötő, szűk cekker. E nyugton égő lomha napra mi jó kiülni rád, nadír, zenit, te dőzsöl lánggyári dél. Az elme partján lágy vonszó le mi jó, mi kúraszerűen levegőzöl, magukra száradt gondolák zörögnek, fut nyári bél. Vannak szavak, amikkel itt az ember a sírig elfog telve, a körözött, a finom főzelék, vagy épp az elme. Kis bögre ősz, avar csorom, legyek gépparkja, bőrzománc. Az élet hús, és gyorsan elbüfé, veres körmével föl le dobrokol, mert jön érte a róka lelkű féri, hágómén, nagysegű motrokon. De néha enged sorban állani, kisi alája nézni néki, kávégépénél inhalálani az élvezeteket fenékig. Míg él az ember, folyton nincs.

házóbonyon, komplett majom. Nézem az őszt a tévében, az Úristen 2001. évében, minden hónapban a magyar egyen rengeteg szart látni. A női bárány menten eljő, mint rakott szoknya gyapja, kelengyéjét blisszírozó varró leányka forma felhő, hajtását hajtására rakja, és lassú, szép gyarapja a szűz, fakó remény, elél, amíg elél, elmojlik alkonyatra. Van itt egy bácsi, egy 1000 éve nagyon kíváncsi a jobb kezére, körmenetet tart, nagy-nagy pumpával viszi a jobb kart, balban katéter, a Pista bácsi. Engem a nyelv a számba lóbál, jaj, büfés néni fáj nagyon, veri az elmém minden szónál, ezt mondhatom, s a habzó szálkás deszkastégén rugózok én el, pápon dekli, egy kömény maga röppenése, mely a világot nem érdekli. Parázslani, sóvár és lankadatlan büfék teraszán lád nem elég, aranyzölden az alkonyatban, mire megy a keresztül nézett párizsi vég. Alkonyi felhők füstös taraján, életem lángolt karaján, mert a szépség oly rebbenékeny, mint a gyékeny, lábát mindenki beletörli, de leszarja. Ó, vérveres klub délutánok gombóc cágyűr zsebkendeje, ki később mennyit sírt utánuk, ki freccsent mennyi endeje. Semmi mása, senki mása, károm lássa, Isten lássa, szegény dumpfnak magom lássa. Mint egy lapos tehervonat, üresen jött, üresen ment, elment a nap. Csak az este vízszintese, arany, kese és fekete. Ó, ti csöppet sem nikotin sárga, kórház trafiki őszök, izzik a fák szarvas bőrnadrágja, s a horkanások oly ismerősök. Csak rágni, rágni, mint a nyúl, répát, ropit vagy avarillat. Én ezt szeretem mondhatatlanul, már ami engem illet. Szem rokona, szem boldog ősze, nem vagyok szent kinek, nem vagyok szent kinek, mondta a bősze. A disznó vissza dögönyzi, nem ám melegítő, nem felkeverő, semmi espresszó, cappuccino, semmi fino. Bogyaleső bácsink álma beűzi, mint kávépor az ideges eső. Ülünk egymás, angyalok, pad vagyol és pad vagyok, akik szépen andalog, ám bár ideiglen, géz a gélben vagy gyalog, élten élni nagy dolog, tiszta kár, hogy meghalok, pedig nem. Az ablakon túl gyászfák, őszi fitness, nincs más a halló és látóterembe, csak a papír is, rajta kis grafitnez. Miután behoztak a kórterembe, felhorgad itt benné, ha még a nyár. Úgy hussan által, miképp egy beöntés, mely a beutaltnak fejenként kijár, hogy fel sem tudja kapni

0: az úgyis csak leletolni gátol, az én múltam fájdalmas irrigátor, zománcos kehét sírva pumpolok, miképp most lickom el a pizsamától. Büfés néni, ne dobjon el magától, csárdásos kezi csokkolom. Egy háromlábú apáca futott utánam éjjel, volt nála nyalók, a bélyeg.
1: Kisfiú,
0: kiabálta. Sütni való öcsikénk, kiabálta. Hogy hívnak? Nem mondtam meg. Azt mondtam, Lalika. Az ősz családja, elfek menye, elfekvője. Sír a hold. Van rá nincs oka, véndedóvó oszlop csarnoka, álló fasz éj, ahol a halál angyaltollal szilofonizál. Bejön hatalmas kezdőbetűvel, bejön böllérném lázlappal, tűvel, lepedőn meglássa, ne nézzen úgy rám, nézzen szépen, körömhintóm a szürke égen, hajnali sírás, ó. Első sugárát távolsági buszon, a hajnal épp préseli magát át, dubusom, dubusom, gurgulánt robajjal ingyulladásán, mint a nyíl, korzodik. Nem őszül máma szépen, egy néni áll a járdán, vérében, kérem szépen. Egy nagy csontos kerti pad van szembe vélem, de nem ül hónapszámra senki abban, csak az őszül egyedül, fütyörész is. Elterpeszked rúdhűtő szekrény gyanánt, ám hogy minden cinkereszket arra rá se ránt. Az élet kontyos és gonosz dagály, büfésnök pláne, mint egy papagáj. Feltartott fején úszó sapka van, viszont alantyán rúg, mint vad bivaj. De várjátok csak, cifra kentagálják, azért a víz az úr. Odafönt már vadlodaznak, s az utazók elutaznak, csak a rigók reggeliznek, nem boláznak, nem biliznek, már a nap is kisütőben, az udvar mély hűtőben. Kimulatoztál annyi szar diván, és tested és heved, és mérged már alig van. Te őszi nap, te féltekénkre ömlő fakó piroska asszony kardigán. Te láss el engem orvosiglan, ne ám, doktor hideg. Ebédem ízes tésztára volt rugó, sej, haj, nem éden, mint zsebórában összebújt rugó. Az életem úgy élem, beteg társak jertek, ketyegjetek vélem. Bensőmből hallom hangomat, morgányát egy betegnek, két bátyám, lélek és szomat, sértetten elketyegnek, s a szív, az őszi gipszvonat, csühögő meg-megálló. Elrágcsálom a csipszomat, pizsamás, bús daráló. Nem hasít már semmi csendes pihenőmbe, csak a csipsz, mit enni számba, kezem tőmbe. Jobb szeretnék lenni, már a temetőmbe. Ó, hordatag levél, ugyan hová levél? Kit sivatagi szél, hol két púpú, hol egy se? Melltartó őzi rónán, peder hegyesre, gyürkél laposra, elment a posta. Egy körte szőre nőhet-e? Ezt kérdezem egy bő hete, bár nem tudom miért érdekel, hogy írnom is le kell. Másrészt ez azt is fölvette, hogy hát egy körte ölhet-e? Úgy értem, persze túl a tényen, hogy nő lesz őr a fényen. Na is, ha sörte nőne rajta, na is, ha lompos nagy kövér, az őszi ém a főnövér, vonul fejét lehajta, de én jól látom holdos szűz inát, anélkül, hogy elnagyzolom, bármikor le is rajzolom a bugyinát. Minden toaletten csendül, papír egy szálka se lendül, éled az esti domestos, nincs kosz, ne félj. Fagylalt kötény, szalonkabát, műsorán Chopin és Schöller, a szél kifújja a rossz dohos ballon szagát, ha őszi allék burvát járja föl le, nyelve és ujja. Az undok bélmosás után, melyet rám rót főorvosom, keresztutam rohoms után, mit sajna össze is fosom, de az vesse rám első kövét, aki nem fájlalná a diétát, s nem ringatná el az övét, miképp Jézus piétát. Takarodókor se jobb a helyzet, eléggé marad a fentebb jelzett kálvária, mert a tegnapi napon Sutyomban két zsák kis gipszet elfogyasztottam. Na ja, csokisat, mi sajnos gyomortükrözéshez használatos, míg nővéreim, magyar proletárok nézték a vadangyalt. Hely pillangó, pillangó, ha folyton szalonnát eszel, magad is egy nagy disznó leszel, röfförészel, szárnyalógol, siába eszel pillangót, nem segít el hely a dolgon, az egészség nem vice versa. Az őzzakóján mennyi sárga folt, egész álló éjjel borsót abrakolt, sárga borsó vére nézlek szótlanul, békés barna lombok hasmenése hull. A Pista bácsi jön, megy és mondja, most meg mi van, drótom ki van, varjon az asszony piros zászlóból, mint klotgatyát. Ki hordja el? Tán a tűzoltók, munkásőrök pucája őszi éjjel, izzik a galagonya, csattog a závár, a Pista bácsi nappali foga. A költők Dáriusi perrák, kiki fakadnak, mint egy verzsák, még annyi sor és rím zörögne bennem, de el kell EKG-re mennem, felverde szívem cimbalomra hát, s hangszert okom, derék ballon kabát. Bár tejber is a rizssel szép ebéd volt, s tornác kedvében bukfencet hányt az égbolt, hányt mindenfélet. A külsérelmem fájton fájva kékül, mivel vascsőből zuhany rózsa nélkül foly rám az élet. Elhussanó regények kényai már, költés nékem őrlemény rímtár, virágok hajj, te nő nyár, és te hím nyár, nem érdekeltek. Ti őszológiában oly jártas bamba kertek, ti tarkatűrt pojácák, ti kékre zöldre vertek, kik híg azúr között, nagy nyögtömbben hevertek. Szerbusztok, immár! Trocden Béla, tiroli zakóban járt ránk, mint az Isten. Minden gimnáziumi cigaretta úgy szagú, s májkrém a szájcsók, ezt tudni kell, szól a tilinkó. Tiroli zakód, az őszi ég, micsoda csillagokkal ég, micsoda csillogó lukak verik az apró nyálukat, nap és hold, hím és nőcsiga fogja magát a kocsiba, se szerte vont, ezüst batár, a szemhatár. Az értől az óceánig szegény vénám körülállom, rongyos kutya, egy pungányi vatta pompon se elég rád, Duna Delta. Te jó cukor, te jó csoki, ki olvadsz holdas éjjelen, te lelki és te comboki, naponta légy jelen, kávés csészénben reggelen, te háti és te homloki, te kender és te len, kiért elomlok én, az vagy nekem, dumpf-e, kenyér. Egy rongy, rima, timsós teste, kéne reggel, kéne este, csúszson engem, hája rengem, masírozzon tarkón engem. Őszi reggel, könnyű súlyú tejföl, kifli végünk, dumpf beutalt kejföl, és járj, fel ma költő, fel ma versre, lelkem repül, mint a virsli, vágyódva egy büfés társra, semmi másra. Álmodtam éppen, lenge, édes álmot, és szándékosan felköhögött, mint egy slájmot. Büfés néni torkába a holt por belerekedt, és bizony kiköhögi olykor a gyerekeket. Terhes anyák üstöllést, hagyjátok a füstöllést. Merő rémbolt volt az éjjel, jött és engem kergetett karszallaggal engedéllyel, hogy megsüthet, megehet. Én futottam fél pucéron, fülem, farkam lefektek, aztán túllőttek a célon. Megfogtak és megettek. Ahogy sütöttek kórteremben, hát nem egy bicikli teremben. Jaj, de nehéz élni. A rúdján, mint egy tünemény, véné, habos sütemény, ül a büfés néni. Ha megyek visszaváltani, álmomban megkérdezem, hurcem eltartót büfés néni, mert nekem itt a két kezem, tiszta sejem, meg lehet nézni. Bocsássál meg, ha zavarom. De mondani ezt nem merem. Magától értse meg nekem, ahogy nézem, cici ügyetlen, csomó flakonnal az ölemben, mint kólanász a zavaron. Nővéreim, ti vad angyalok, ha folytatás van, mehetek gyalog a kútvölgyibe, hová a király. Csak neki nem csak pucércsésze jár, nem csak a hivatalos gyárilag szaros, csak neki tussolóján virít a rózsa, és van papírja, lehúzója. De erre valók a TB kártyák, erre valók a rőzse dalok. Kitörlöm én, hely ti vadangyalok, nővéreim, magyar proletárkák. Odállt a fehér padon, nem ül senki, csak a kedvem, Van rajta egy sötét balon, ott ül ebben, hol vadul, hol szelédebben, hol árad, hol elapadom. Sötét balon ül a kedven, és a padon. Kanári sárga helikopterek, istennők, büfésnők, zörgő lengetek, kik lángolyakkal már lelengetek a fákról, lassan, tömegesen, az értelemre merőlegesen. Ebéd után kávét melengetek. Madár tejlett az osztályon, nem is kimondottabban ócska, ami csak inger szemszájon, 8 kanál vékony napocska, mondjuk levében szerteázott, de még annál is folyósabb, és tetejéről fájón hiányzott, haldokló hattyunk a tojáshab. Jelzem, bizonyos P. bácsi bögréjét csurompuposáig kellett rakni. Ő élvezze ki mindannak kéjét, amit csak egy madártej tud adni. Ki tudja, ha nékem ilyen jobbom lenne. Én is kiélveznék biztos a helyemben. Kórtermeinkből száll a csoki gipszpor. Hasig lobog az ősz barhent ruhája. Lejéve fűrjel, csalogánnyal. Mély park, fülig van madárral. Kékítőt old az ég, vizitkor. Nem zerge a haraszt, ha a szél nem fújol, ha szeretsz egy araszt, pizsamámba bújol. Az avar a gondnokságnak folyton bezavar. Bezzeg, ha a fákról söprű hullna is lapát, nem ez az izgága lombkosz? Megoldaná a problémát. Jő az este, tompa dárda, át meg át, verdesi az esőcseppek fátyolát. Áll az esőben Kródi Gyula, zárva az összes gyógyiroda. Nemrég történt egyszer, szegény Jézuskának a faszpilátussal kis feszkója támad, mit csináljon, lefejelje? De ha nem egy verekedős, majd elhúzott szerencsére, mi megkaptunk kemény tojást. Árva orcán belétek forrom immár, ti száraz könnyek, forró vacakok, ti tejszínhabba forgó kukacok, ti hű ebebbek megcsalt vágyaimnál, elsziszenő szerelmes űrgiliszták, borítsátok rám égi tálatok, hisz minden este bál van nálatok. Itt lenn az ember gyorsan alkonyul, lecsapja, mint egy baseball sapka siltjét, és már sötét van, akárhova nyúl. A mély fasorba lelkem belerémül, amint a sír, a büfé szája zárva. Vadkesztenyék, ti értek halk pürémül, ragyogjatok rám, burdé kis király. Két zsömlémet, egy kiflimet sétáltatom, mint egy himet, más azt úgysem sétáltati, étkezdében holdsütéskor beszállnak a konyhalányok. Béki holdfény rontok rájuk, tőlem nem kell sikongatni, csak viccelek. Egyszer éjjel azt álmodta, vezetett egy repülőt, de egy kicsit elkapkodta, és bizonyos férj belelőtt. Benzinszagú vére folyt a hátán, föl se vette, sőt, elegánsan kiugrotta, melynek folytán szárnya nőtt. Ó, őszi kikerics, ó, űrtartalmi ég, fekszel a fűbes fával, nem szép, ami szép. is lemenőben, a vérnyomás egy büfésnőben, kötött tarkóját nincs ki meglazítja, nem mondja neki alkony vagy ilyesmi, és nem fogja a raktárban kilesni, ahogy betétjét igazítja. Csörög-morog a gyönge elme, a márga szürke gyöngykavics. Én gyöngy vagyok, melyet lenyelve más szempontból a garat is. A gondolatom gumitalpon, nem ilyen kényszer félcipősen, szalad a kerti úton halkon, szalad sodáron és velősen, nem ilyen kényszer pizsamással. Nem, kérném szépen és alássa, a szív nekem nem lételem. Bizonyos szemét sose lássam, a kert mélyén az elmúlás van, hol búvok, büfés nőtelen. Fél uzsonnányi mosolya a fogszabályzó intim ketrecében, kiflis szivárvány, fölragyog nékem az örökíró kicsi nyál, belemárt, ír egy verset, mély, költő mit csinál. Járó beteg az ontológián, a létipar, a végtelen bezár, hűs gyermek pisszoár, ácsorogtom a csillagok alatt. Azt álmodtam, púpozott kanál, Nescafé voltam nagy hújával, helyjel jött a nővér. Miért éppen feketében? Mert engem vitt zuhanyozni, gyászzenekarral, állami tejjel. Szép mézvirág, jó nézni rád, piciny bödön, mely sírba dön. Ziháló forró kofferek, herpeszben ég a rózsa ajkuk, mennek magányos csapatokban a csúszós és nyikorgó szabadság, gyógy és strandfürdők felé. Döcög a rakott szoknya rajtuk, s meleg, sikolytó orkándzsekik járnak nekik. Orvosilag fáj és feszül az ínyuk, múlt heti ifjúsági magazinjuk rejti a nagy alakú retikül, amely jut osztályrészükül a virágos fürdősapka mellett, s zöld alma szappan. Egy őszi légy ma megbolondult, cicanadrágot húzott és zajos fésűjével sétálni indult, mert a halál oly illatos. Kiáltozott és ordinári molesztálta a vendégeket, akkora volt, mint egy kanári, papucssal kellett agyondobálni. Csak úgy nyekett. Mint egy derűs orángután mágnes patkóba léptem, s négy égtáj széjjel rángatán, itt csipszezek középen, a két kezem kitárt irány, tűvérző lombesésben, pirgek pörgök magam után, mágnes patkóba léptem. Izlalok egy másnis állat, melynek neve önsajnálat, s a konyha szárnyon szeppenten lesem a vértelen nagy combokat sétáltató bús konyhalányokat. Én önnön marhám, önnön hentesem, ki nem segíthetsz büfésném, te sem. Nem jár világ kedvébe, büfésnéni elege van, kirakja a lófasz táblát mindenkinek sekkébe. Itt van az ősz hús egy-kettőre, maró, setét cseppel tele, mint kéményseprők zsebkendője vonul az ég csepel fele. Repül az ősznek szarva tőgye, torkomig csükk a bőnye le, bárnátaimnak szárnya nőne, és elrepülhetnék vele. Hisz életemnek semmi jója, lehull az este vasgolyója, kisülget kémény és kalács, de én nekem nem sül ki, ó jaj, csak szám előtt a vipla sóhaj, s kályhám ölén a puszta rács. A kulcslukandó néma éjjel, reám szökkent a szégyen, a harisnyája résén, büfésnőm kilesém én. Pirosra néztem szememet, de mit tegyek? Se nem hord, se nem szeret. Egy kórház büfé vitrinébe égek, vak minyonok közt, e-papírra és jégkrémre várva, szégyen lobogó hattyú az orcám, löknek tolongánt, sorra kerülnek engem. Kirúgom a kunyhóm ólát, ide a legjobbik kólát, aranyvirág miért mond nemet, és miért extra sorban állat büfésnő létre engemet, a büfében sej engemet. Lábam kőből, fejem kábul, sárga csikóm, fakó lovam, porcelánodon aláhull, eló uram, fakó lovam, én de facto rád támasztom, és a hideg porcelánon sárga csikóm alá csurran, néném asszony. Március idusán Táncsics cipőjéből színésznők ittak, amíg csak tudtak, kiket a lovak elé fogtak, azok se nyafogtak. Sőt, a költők édes teleszájjal járnak, benne sebbel, lobbal, égett vasaló zsinórral, régi bakelittal, csoki koporsóval, hogy este felé egy vasárnap a rohadt alma végett. Szaros vasárnap délutánok, titeket úgy utálok, nincs büfé, ügyelet se, köptetőm egy nyelet se, melyre vágyom, s eldobható kólás flakon lefölgurul az ágyon, csendes pihenő alakom. De szelíd sivatag, puha dűne, nem fog rajtad hétköznap ünnep. Te a kórház szőke hajója, köpenyedben a lenge porban, úszol két ciciteve a laborban. De szép higiéné, kornilonka, puku tevéné. Az őszológiában olykor gyakori a névváltoztatás, ki tudja miért. Az idő doktor Takony Tihamér, de úgy mutatkozik be, Takoni. És félrehívja azt, ki félreérti, már kimerné félreérteni, ránéz és már remegnek térdei, hogy ne őt szúrja ki az Istenér. Az idő csak megy, gúnyos, lakoni, kushadnak mind a fűben, mint a baltak. Na most mi van, ti bamba, beutaltak? Frissen kiáltsátok, hogy Takoni! És nincs appellát völgyön is hegyen, dörög a kórus, mert ez így megyen, és ráfelel a visszhangos bakony. Noteszomba belecsuktam egy kis törpét éjszakára, mise törpét, ott zakatol, gyufavarró, kiskönyvíró, liliputi írásszabó, kisiparos cserebogár Imre. Kórházai kopasz parkerdőben meddőhányók állnak eredően, meddőhányók, mutassátok híven, mely oldalon konzerv dobok szíven. Mira vize, diaré, össze vize, és bezaré. Lágy göngyölegük csörgetik a lombok, itt van az ősz, már két rekesz trabitó csütörtököt mondok, és kinevet egy durva szekeres. A nyers erő mit ér pedig, bolondok? Kánkán csomó büfésném ne keres, ragd neki szét, aki egy pondrok, de szekurigyban sikeres. Nagy ház a világ, rossz a gondok, ne kérdezd hát, hogy miért szeres, amért a szoknyakorca gombot, amért a málló őszi lombot, csak mert szemem szám véreres, amért májust az óv szeres, azért szeres. Gőgök mérges trombitát, a természet züllött zörög, de mikor lefekszek, és egyéb nyugtalan lombú csipszek, meg kekszek, egyszer egy pilóta torkomra ment, no hát, én szerettem magát, meg a nugát. Bele vagyok hazám, törődve a sprőd avarba, mint egy koffer, melyet a szívem térde ütver, szamára dobját őszről őszre. Az élet jön-megy, mint a gólya, de az én pakkom költözetlen, de púpom s szárnyam öltözetlen, felszabdalta az ősz ollója. Befűz megint az obligát bú, legkisebb fokomon is átbú, rám tevegel, s én tarlok ott, mint kerti bábú, aki a farszín holdra bámul, lengő tekel. A kós hordóban nyúlfül hosszú árnyak, sétám rovom a vörös kórházkertben, ég is kutellák kissé összeverten, fennröpködő zománcok, égi pillék, mindazt ziogják, én már messze szálljak olaszba, ám bár nyíregyháza is szép, csak az embert ne hagyja a reménység, mi nő és nő, mint gránátalma fákon, s fanyar korom lesz fönn a barna ágon, melyet leráz a puffanó sötétség. Leeresztett melluszoda vagy őszi ég, szellős légkombiné, szemúszom innen és oda, a könnyem sarkig ég beléd sejem csoda. Feljön a hold, nagy lefolyója messze ellát, mint aki jól végezte dolgát. Azt álmodtam, hogy gyógy és fölkenőcs, hogy kötparasztok mofettát pipálnak, hogy kénnel élt és halt meg minden ős, s a kis puják mézes ként inhalálnak. Lobog batárunk forró sárga ház, az űri hévben horkoló salétrom, s mert fürdőn fokról fokra nő a láz, ég s föld között már készen áll a létrom, százpunga csillag pezsg és sistereg, tessékelnek a fürdőmesterek, s én forgolódom itt csak eltemetve, az éjszabban, mint a fing, a medve, s még a fürdőjegyem se találom. Ez az álom. Ó kertem, vadvidékem, mit vetkeztetben ad rádam a hatalmas úr. A lógó öltönynadrág sós, jódos farzsebében ücsörgök éppen, amikor benyúl értem. Útra kelünk, megyünk a gőzbe, izzadva, sírva, kergetőzve, csak ami jár, beutalatlan fakultatíve, hidegebédecs uzsonnát víve, dúlnak a csókos ütközetek, kis nagybetű is jártán nékünk, akik az élet héján élünk, kifogyatollal, szerelmesen, hazafelé, ha száll a búszunk, egymás kólába belehúzunk, s büfézünk az őszi avaron. Mint kis piros, mint sóhajvalagú, mókásan világos piros, meg annyi angyal bikini, mert máma úszoda volt, mennek a napköziből haza a légi tehénkék, klór és pinácska szagú, mennek az alkonyattal. A Hádész termálfürdőben, vajon mikor kell surlóden? A Szent Mihály víziló, mikor nyikor? Uram, hadard be őket is a híg gyönyörbe, mint a copfos kislányokat, kiket a plébi nagy nevettükben összefogdos, vagy mint egy fújva letegedző bordásfal forró, intim torna edző, hadard uram be néha-néha őket, bizonyos egészségügyi nőket. Segreverősdét játszanak a lombok, saját dugámban nem tolongok, szemem mágia rakása lángol, kibújok méltatlan rossz pizsamámból, amit kivert a félsz, e nagyhatalmú só, egy osztály, sőt egy világbajnoka. Megnézhetsz majd az Eurosporton, ahogy csak kiférek a torkom. Cogito ergo sumo. Gecim, Dumpfendre tulajdona nem szanatóriumi tárgy. Gecim, te forró pádlikám, sejem halál szökő kutam. Egy holdvilágos éjszakán betöröm véled a tévé képernyőjét. Ezen a fürdő furcsa esten, hol nyikorgat a zárórámi vágy, e lombok futta önfelett nyugágy, tejném és vajnám, bánnám is én, ha ezer évvel becsapna szőrös parizerével, csak mondott büfésnő a dajnám volna, ő ápolt, s én az ápja, szekuritja és istápja, ki boldog, hogyha díványára vont, sors, nyis nekem masszás szalont. Ó, ember és büfés, de nagy, felöltözött, lágy trágya vagy. Fodrásztól jövet az a sok gesztenye purdé, hogy kopogott hideg hajlakon, hideg daueren. Ó, mahagóni bukós isakok, körömcipősök, orkánka bántak, de rá se rántak. Nyikorgó kosaras melltartóban igyekezett haza meghatóan, egy őszi estben mind ahány kató van, s Erzsébet, s Mária. Utazni kellett, automatába beraktam a poharam, mosolyogtam, kivettem a poharam, belenéztem, benne voltam, fekete-fehér, Nestlé, útlevél. Egy teáskanállal Szent János bogarat, világítson éjjel, amikor bagarol, két kezem ügyébe rakom a poharat, mibe kapaszkodjam, amikor kiürül. Egy őszológus fél cipőbe jár, csak meg fél kabátba, fél s negyed balomban. A túrt avar a pizsama alá csap, és mesztelen bokánnyal intja nyomban. Az őszológiában egy a napszak, s e délután és este közti sávban a szívig ér az édes rothatag szag, hol andalog a lélek elmúláson. Az ember felnő és lelappa, még rá sem lép egy gyűrött irkalapra, már kucorodhat össze mint hiában, kezében ernyő, fején nyúl kalapja, s a kórház kert, a nedves kurta mappa reácsukódik lassúdan és puhádan. Most sajtos tészta lett, mint mámoros harabdány női haj, mit konyhalány nagy sebbel hátradob, és úgy aranylott a kevés olaj, mint egy sohaj, amelyre sajt is omlett. Ha torkigérő boggal érkezel, foggal kötöm ki, mint a farkasok, színspiritusban alszunk éjszaka, csúszkálunk piros tamburán. A hunyt szemed mögött te szürke kis veréb, ki mind Emmanuel, ti előtt papagáj, összeszorított lélek, színes ceruzával a hunyt szemem mögött, beh befűtenélek. Ha megy a bankba, nem néz rám, szinte föllök, nagy nyeregmarta combok, nagy jégipari tüllök, alatt belényilalva vidám bicikli küllök, de hogyha én kihűlök, ott fog majd sírni, a bankba. Szökőkutak, ti parkok bús bidéi, sikolcsatok egy kongó őszi éjjé kollektív fürdőszobában, magány ceruzák. Ifjú szőke lépcső voltam, jártam rajtam fel alá, kánikulában köpenyek alatt, nem volt korlátom, belém tettek egy liftet, többet nem láttam, beleszorultam, itt az ősz, elborultam. Mint eltévedt és meghökkent fiúcskák, halk hangon sírlogálnak a szelek, rőt ékszerboltjuk zörgetik a csókák a kórházkertben, melyet átszelek. Az őszológián az jött divatba, hogy minden tréfás délutánon kigurítják a babpumpát a napra, majd két vadangyal fülig alányom, következtükben fölfuvalkodom, és sírdogálnak bennem a szelek a seprűhort a belső udvaron. Repülnék, ám a sorsom visszanyom. Téged, szabadság, eleresztelek, zavarva lelkem, bomló luftbalon. A déli nap ma gyúlott és heves, az ínyvicsorgó őszi égen, a pattanásán viccesen lecsorgó lebbencs leves. Na-na, majd madártej az én eleségem, e helyt, hol sajnosan lakom. Pizsamám új a földig ér, szögdelve nézem ablakomból, ahogy a lombok ravatal a tombol. Merett klottfényben áll az aszfalt, hullák alatt terítik így az asztalt. Sose jön vonat, felbakolt őrház, őszbakolt felház, kesereg a vasutas, mindkettőnek szőrös lába, egy sincs benne tévé, besüt rajta hold, kovászos ilonkánk sütős vasaló, hely, haj, nincs benne a szabályzatban semmi, ami jó. Jó lenne végre valami, valami jó kis valami, nyári kolbász, téli szalami. A forró ölfa itt is nyitton jajgat, Kásztor János és Sósné itt nem különben üzekednek. A vér se alávalóbb a papírvattán, csak be kell hozni vagy beküldetni hozzátartozóval, de épp úgy rendelkezésre bocsátja nővérünk alapos okkal, vagy köhögéskor nem különben, ha jajgat a forró ölfa nyitton, Kásztor János és Sósné. Béj levesemben dől a vér, én már nem udvarolok sajna. Halk combok alatt, aki becsapott parizerrel, szalad velem egy főnövér a Szent Mihály lován, kis bajca leng, akár a tenger, egy szál központi fűtéses köpenyben, hogy fut a szajna. Az alkony göngyölegje ott zörög gyöngy öledbe, egy nagy túró buszon, kólásüveg, skutella, forró szerbuszom. Zárás előtte bogja húsbolt, ajkám még alvadt déli rúzs volt, a számban mélyen beledúdolt, szép emlékek vér aláfutása, kedélyemnek az alagút ássa, ami szokása, szép tor lesz, nagy büfé, F. májjal, rizsleves sodó, datojakása. Egy őszi disznó bő hasából, a hold zsigerek magasából, ha rád szakad a tiszta kékség, ha felhasad-e bélszalonna, s a lélek habzó szélbe lobban. Bélmosó nőké a reménység. Meghalt szegény WH-né, ordítozott WH-val, benne csinálj te baba vénység, hiába egy-egy vasárnap zengett a kórház, hagytál és étel, két próbatétel. Az én fogmosó poharamba sokat nézek magamba, eszegek vattát, iszogok könnyet, hegyezek kávémba ceruzát, fehéret, feketét, tarkát. Ölelő karom árván, nyitásra várván, emelgetem kitárván, csak el ne repüljek, mert akkor, ha jövel, pont nem leszek sehol, hanem elrepülvel. Ezért aztán ezennel, egyik szabad kezemmel megfogom a büférácsot, a másik csak repkedgessen, ám bár nehogy úgy tűnessen, hogy én rá-rá legyintek szerelmetes kedvesemre, pláne lófaszt intek, amit nehogy zokon venne, s dafke ki se nyitna. Ó, be nehéz várni! Elszáll a csöpnyi alkohol a rúmos megyből, s a medve barna alkony óla üres egyből. Aranypapírját már a nap mindet lehányta, s a gondos ápolónk az éj nagy szodésztában ráharap, lesz gurranó kacagda, nőnap, sejehé. Az Eurosporton 3 óra tájban, mikor a nővér tátott szájjal alszik. Kis öreg ember golfozik magában, nem túl ügyes, bár lohol, és igyekszik. Kifakaf néha, bele-bele rúg villanyszervíz kocsijába. Ilyenkor felhorkan a nővér. Isten barna papírzacskója. Én olyan májkrém libidóm, de cakkos féme éle megvág. Konzervnyitó bácsi följön a konyháról, nagy van neki, lőcsei fehér ember. Jézus Máriám zenit, s nadír, csak a nullám kerekedik, hiába is tárogatom madárszárnyú fiókomat. Hát én mivel etesselek? Hát én nekem ki a fasírt? Mint a széklet elrekedek, összecsukom tárogatóm, Isten hozzád üres papír. Meleg van, mint a zsírszalonna tüzében úsznék, bírja volna, sejem volna, mégis kitöpörtyű. Én nékem már a földi ház kicsi, ha feldobom, a felhők talpmasszázsa, egy hernyóbársony tömpe gyászkocsi vesz kezelésbe, marka, mint a mázsa. Roppant kezéből csüggök majd alant, s bár félek kissé, nehogy eleresszen, himbálóztomban zengek, mint a lant, szemüveg, lázlap, kis bajuszka, dresszem. Szép déli báb az őszi délután, gurul velem az égi ágyú talpon, s ha kérditek majd fülbe súgva halkan, az ott kezedbe úszó sapkatán, én odavágom néktek vérfagyaltan, há, csak a skalpom.
1: Irodalmi lépegető. Lépegető.

az angyal habja. Mi 2000-ben nem élünk, szegénykém. Ékeli Zoltán. Lám, élünk 2000-ben, s túl lesz lám élve ezredünk, jó kis ezred, bévül sűrű dúlt szesz, kívül papír és indigó, s mint plafon felé vágtató dugó mögött az angyal habja, múlt lesz jövendőnk, nem nagy durranás. Talán majd összerakja más. Egy bőrön repülő. Átirat 81-ből P, nak, nek. Vagy ki tudja már. Vékony kötek papír 10 forintos, elcédulásodóban. Cirka 15 éve fektetem ezt az összerakhatatlan verset. Az én időmből elég sok idő, egy nylon dossziéban tárolom, akár a tüdőröngent, sárgás emlékkönyvi vonatfüstöt. Vagy a keleti, vagy a nyugati, innen nézve kicsikét mindegy, pályaudvar. Egy elnagyolt vershelyzet indulási oldala, ötemeletes harmonika, gyöngyház berakású vastüdő, szuszogó nyárral, császárkörte permettel teli csarnok. Ama P, nem én, nem én, múrisan kapkodja a lábát. Mossák a peront fabulonnal, csúsznak a műanyag talpú cipők, és mintha egyenest a forró keramitba szállna alá a nap, olvadnak a sínek. Akár bele is nyomhatná a hüvelykujját. Mindenki belenyomhatná a hüvelykujját 81-ben tökig a renyhe alkonyatba. Lenne riadalom, PB, tabukizás. Nem nyomja, nem nyomom. Ki ha nem én, hanem tűnődni hirtelen,

lépcsőket lát, mondjuk egy ajtót, egy búcsút intő, homlokával pindul, üveggolyókat izzadó kalauzt, majd megmoccan a sok-sok tonna vas, reszketni kezd, halk szamovár sóhajjal elindul, és ideje, mint egy kenhető és boldog kockasajt, betelvén kihúz a csarnokhéj alól a tőkehús piros szerelvény. Nicht hinaus lehnen, nicht? Hová hinaus? A kívülünk a bent? A kéziratban éppen bent hiányos, hogy mit keres, ki mit e verspanoptikumban. Az ok hiányos épp, hogy miért e forró céltalanság, mitől törődik végül el bőröngyét átölelve P, mi végre nyomja szét az ablakon tekintetét, hogy mit keres e cirkulárison, e körbeérő lüktető szerelvény peronzatán, a naphanyatló prémes félhomályban, hol tengerparti kis hotelszobák gyulladt szemekként futnak versenyt véle, bár leggyorsabban most fut a vonat, és minden sürgöny pózna véle egy irányba, haladni 81-ben így alternatív. Bocsánat, jó felé megyek? Hová tart, kérem? Látja, épp ez az, motyogja P. Vidám parki tikettet mutogat a kalauznak, Dodge-emre szól, tudom. Tehát az óriás kerék felé ma nincs vonat, motyogja P. És hogy nem megy sehova. Majd mély lukak a kéziratban, követhetetlen változatok peronra, P-re, P-kre, nosztalgiára, folytonos költözködésre, guanó repülésre. Vagonról vagonra vadul harmonikázó alagutakon cibálja át famadárházát. Csak akad végre valami hálós étkezőkocsi ebben a cintányérban. Fülkék, kusettek, mind meg annyi kaptár. Viasz kenyérrel, viasz csirkecombot, viasz családok szemlesütve esznek. Viasz neonszitál, sovány viasz festetlen életükre. És minden fülkében mind meg annyi P izeg mozog, nem én, nem én, és nem ő. Mindegy ki már. Ne szólj szám és személy, motyogja P. Ha egyszer sajtkukacnak végleg itt maradtál, mi önmagából, mint a önnön húsán fúrja át magát a malomkerékbamba éjszakában. Hát, hagyd az aviatikát. Egy bőrönd repülő, amiről nem derül ki immár soha semmi. Fejem fölött sokáig semmi sem forog, csak a bőrönd, kinyitva, csukva, mint a tompa szárnyam. Egy furcsa érintésű kézirat, motívumok, melyeket csontig elszívtam, elhasználtam. Hajdani Szent János bogarak, csíkszigetek az ablakében, egy kockasajtnyi rádió Hongkongból, reszelős Mickey Mouse ária, és valami rímhívó pincérnő, P szerint bizonyos Mária, Szamovária, ki fahamuthoz távoli tálcán vodkás paharak félholgyával, dekoltázzal, tengeröböllel, lobogó teatükrével, borostával, és a bőre alatt vékony, cincorgó zene szól, mint egy egérke. Zögykölődnek P vulkán fíberén. Nem má, hogy ezzel ügynököl? De má, kisasszony. Hiszen a holdra szállás apró fáján utazunk. Szegény Armstrong makettjén kismadárkorából. Nem érzi, hogy néha-néha szárnya nő? Nem én, mondja a nő. Nem én, ha becsinálok sem, mondja. Bazd meg. Majd érdesen sípolva elalszik. Tálcája földre hull, pirog, szamócalek vár, albatrosz velő. Aztán csak a hamusz huszog a keramiton, a bezárt repülőkből szivárog lassan a kondensz csík, s csönd van, mint egy csigában, mázsás nyári derengés. Szemüveges, fekete, szinte a testi stréberségig finom ember imbolyog át a csarnokon. Kár a gőzért,

Én úgyse leszek többet az Úristen bérkocsi zsírja, eléggé sajnos, uram, motyogja P. Soha se üljön tangó harmonikára. Súgja a szúrós ember, mert az a hosszú, nyívó sóhaj a végé. Itt fut ki a mákos és havas film. Csörömpölve kinyit a resti. Versemnek hőse erre ébred, bőröngye alatt megtapogatja ázott nadrágját, s vacog a hányingertől. Megint egy padon éjszakázott. Drótváz zöld. Gyászollak Lajos, Gerber a 20 szál, Drótváz zöld, október 19-14 H, fizetve. A nézésed még szétragyog, még szétgurul a sóhaj, kopogásod még én vagyok, kórházruhád, hűs lázlapod, a mankó és a hónai. A távolságot itt hozom egy kockasajtnyi rádióban, de mozog lábam, két kezem, beszélek, tehát vétkezem, hol tér van és idő van, s hiába ráz az okogás, ha tovább élek nálad, hisz a világon semmi más nem fogja, mert a semmi más nem fogja vers halálod. Merlin Gerlever. Ezek hideg saláták, mind ügyesség. Gundel Imre. Jobb, ha bár itt te tollas gerlever, senyer, seveszt, hogy el ne szabja már is, keres valami exkaliburális örökírót, s ha nincs, hát térdre er. Lehet a szárnyas, fényes klotrever alatt arany a lyuk és a fonális, hogyha a gomb 14 sor banális, csak maskarádé, zsúr és nem zsiger. S mert örökírót nincs hol venni, Merlin, tinten penődöm, síkos fineliner, helyére szánkál minden elkevert rím, hideg szonettem íme itt hever, s csak vár a grára imbisz és gigerlin, hogy jön Babics, s bepójál Berliner. Nyár, néma film. Ma bolyhos csönd a nyár, keringő vatt a zápor, válik a nyár, fehér bohóc a cirkuszától, a cintányér, a dob, a síp, a kasztanyét, cihát lobogtat érte, párdunyha tolpihét, meleg szél szórja szét prüszkölve és kacagva, vedlik a nyár, az ágynak, asztalnak is vacak fa. Bár kormos és vörös szemed az éjszakától, s nem látottál-e boldog fehér erdőt a fától, szeretnek, mind szeretnek, hajlong a kába rost, majd fognak és kifőznek irkába papírost. Vedlik a nyár szívem, lenyergelt vatta póni, na bumsz tarára bum, hát nem fogsz folytatódni, pofozgatsz, mint a szél, cihát és tolbabát. Na bumsz tarára bum, nyitsz ugróiskolát. Kis ródlizú anyák, kis kölykök szája kapkod. Mi hát a fulladásod-e sürgő vattahathoz? Az ugra-bugra hóhoz, egy nyári néma filmen. Mind elmegyünk, na bum, ma épp te mégyel innen. Hol forrón és puhán kering a vattazápor, s válik a nyár, fehér bohóc a cirkuszától. Dalszöveg. Zsákkal, ha tükröt borítok elébed, s zizzen az arcod, nem te vagy, s nem én.
Ha lehajolsz a foncsorhoz, cseréphez, egy habzó ég van mélyén és tején. Hát mi tartoznék, mond a szövegéhez, s mi dallamához zúzott üvegén? Gugolj közel, de akárhonnan nézzed, nincs egyrészt látvány, s másrészről a fény. A dallam nem változtat szövegén, külön sem ez, sem az nem posztulálja, darált egész, mi úgymond költemény, és nincsen onnan két rét nézni rá, ha egy test az ég, s az izgő őrlemény, dallam s szöveg precíz tükör darája. Medvendel. Körbe hullámzik némán a porondon. Régen ki kellett volna vetnie, de húz, csak húz magába folyton. Bezár a tisztás szív középre, rossz táncosát egy madár hanglemez. Magamra hagy és nem ereszt el, forgok velem. Szép házi őrizet. Süket köröket sarkam a teraszra, kicsi pumpáját nyekteti az asztma. Tátva a szám, és nem szól senkinek. És legbelül kaparászok ezzel a verssel. Az a fényes a kaszahúgy, legnagyobb édes vizem egy szegecsebb csillag körül, helyben fut, karcol, mint a tű. Mókus bugdácsol át a sétaúton, a kerti székek hippodrom galopp, póniló vázak egy törpe múzeumban. Ruszog a park, sógósodik. Összegyűlnek a koalák, majszolgatják a nápoit. Legbelül minden, minden hasznosul. Légszomj, allé, kopás, kavics. Ilyenkor gyűlnek össze félni. Lombósak, lomhák, belégzéssel fütyörésznek. Húj! Bár állandóan napsütés volna, mondják, és épp csak rádobott gyapjú kabátka az este. Mi lehet a szemükön az a táska? Mi lehet más, mint látványhordozásra, raktározásra kísírott titok? Telemorzsáznak a limlom emlékeikkel, elmedvésedik már a kezemben az írás. Indigó és vecskemész a körmem alatt. Kezem a korlát kőrvörös revén, mint rossz kovácsé szuszog a parázs, és szárnyam nő az úszóguminát. Ez egy posztfeszt a fürdőlevél, iszappakolás az alkonyatról. Azt tartja össze kissé, hogy vagyok. Dajkálkodnak a medve liliomban. Bundájukban reszket a törpe csontváz, királyné szoknyája, vérborbolyák. Belefúrom a fejemet a parkba. Nem sír, és nem bolond. Legnagyobb édes vizem, ki mondja majd, hogy szemed volt a szád, és lelkem tisztásán már elhiszem. Györöknél látvány volt, megálltam. Tátott, fekete óvodás táska. Elröpülök, hisz gyakran gondolok rá, és kihull az uzsonna fonyódon. Hát, ránk van dobva a sötétség újra, mondják, gyújtsunk a test középen harmatot. Nyitva a szánkban tej, tehén, bazalt, guruljunk szerte, pitypangforma szódák. Lapozza a szél a nádast badacsonynál, bőrzik a nap a pecsenye olajozóban, televény, lombfix, dobogó medvehagyma, fúrják a fejüket a parkba, harmat nyilall a kavicson át, kaparász a cipőm, parazsam, cigarettám. Hát belehal a szájunkba a holdfény, kamerád. Titkos, reves bauxit volt az ajka, egy tárgy, amelyben annyi hasad a szép van.
minden völgy tál, füstpuha tál, gálic halál a kotorékban. Elmegy a nap Ausztráliába, One, Two Airlines, a rókaránton háttal, foncsoratlan. Egész 24 órát napsütés legyen, és épp csak nevető vállagyapjú az este. Nápolyi membrán, mondja is, nevet rajt. Egy pónilak, tébláb uzsonnatáska. Dajkálkodik a medve liliomban. Átfut az allén egy vékony ecset, sete kaligram a napszállatról. Azt tartja össze, hogy vagyok. Bátrak, mutánsok, szépek és nagyok. Félnek a koalák a denevértől. Vastag sapkában járnak és füles, egy kedves lomha gyapjú holmiban. Óvodástáska az oldalukon, 37 éve készülődnek felvonulásra, és egy jotta harmatjuk sincs transzparens. Nem sír, súgják, és nem bolond. One, Two elrepül Ausztráliába, ahol a struccok élnek, bálagóják, és a vállukon gyapjú kabátka. Belefúrom a fejemet. Nem is lesz holdvilág, súgják. Nem is. Korlát revét se ütve át, oly óvatos. A tátott szája nem szól senkinek. Körben van, súgják. Mégis vége van. Hullámzó szcéna illatot sodor, és ellapul, hogy végül prése lett, süketté hallgatott lakrekviem, tasaklakó, esthajnaló.

0: Péntek van, péntek! Olyan nincsen. Péntek, megöltük az Istent! Nincs remény!
1: Szabadon garázdálkodhatunk a saját.
2: Négy,
3: nem, mert reggel 8 óta tudunk.
1: De most még szabadabban
4: van remény.
2: Kösz, Gerló, kösz. Viszont te a forradalom piros ruhájába jöttél.
1: Kicsoda, mondjuk el, hogy ki.
2: Provokálsz?
3: Nem, csak ez volt tiszta.
2: Szignál már volt.
5: Ja, volt.
2: Fú, de durva. Na jó, folytasd.
5: Akkor rajtam a sor, hogy bekonferáljam a következő vendégünket.
2: Jól látod a magadat.
5: Körünkbe üdvözöljük Karafiát, Orsaját, akit nem kell bemutatni senkinek.
1: De azért mondja
5: már.
3: Valami méltatás.
5: Igen, hát nem is tudom.
2: Nem kell bemutatnia.
5: Jó, nem, azért pár szót mondok, jó? Tehát, hogy egy, nem tudom már, évek vagy évtizedek óta a magyar kulturális élet tündöklő csillaga, aki a számtalan, nem tudom, esemény fűződik. Író, költő, performance sztár, nem tudom, közelti, milyen nyilvánosa is vannak, illetve. Tehát olyan sokféle. Én például láttam egyszer egy telekomos konferencián háziasszonyaként is, tehát hogy egy láttalak már sok pozícióban, és úgyhogy azért mondom, hogy de ez a köznép általában az írásokról ismer, nem?
3: Vagy jó,
5: a,
3: esetben.
5: Jó esetben. Hát azért publikálsz.
3: Itt ott,
5: igen. Én például magyarlancs.hu-n szoktam olvasni, vagy
2: Na, az
5: hogy...
2: szép
5: lassan összehoz, de azért jó. Igen, úgyis apostrofált, mondom, hogy ösztönvészeti jelenség, tehát egy csomó nagyon sokféle szertágú tevékenységet végzel, és szerintem igen, jó színvonalon.
1: Nem,
5: tenger, azokat nagyon tetszett, tehát hogy nekem ezek... Na, amiért most itt vagyunk, ugye több az eredeti témánk az a provokáció a művészetben és ehhez kapcsolódó véleményedet akartuk kérdezni, de először ugye az sem maradt titok, hogy tettél látogatást Észak-Koreában, és hogy nagyon nagy az érdeklődés itt a körünkben, hogy erről tudnám mondani pár szót. Most azon tudom,
3: hogy milyen... Az az, hogy hazajöttél.
5: Igen, hogy én olvastam én is azt az írást, meg tudom, hogy milyen, hogy például, hogy az hányféle szálloda van, és hogy csak bizonyos turistáknak csak egy szálloda van fel.
1: Ja, és mondjuk még ez a legkevesebb gondot.
5: Igen, tehát hogy arról esetleg, hogy milyen, mennyire volt veszélyezeted esetleg, hogy
2: mennyire gyorsan szocializálottál hozzá félelemhez, vagy mindig érezted, hogy kívülálló vagy?
1: Hát a kívülállást természetesen mindig éreztem, de az egyébként nagyon tanulságos volt, hogy olyan 5.-6. nap táján én olyan szinten idomultam ehhez az egészhez, és ez magamnak is jó lecke volt meg minden, hogy egyszerűen már nem röhögtem, amikor nem szabad röhögni, automatikusan levettem a fejkendőmet, vagy a sisakomat, hogyha megláttam egy bronzszobrot, tehát hogy én is...
2: Jó, gyorsan akkor beépült lényegében.
1: Igen, én 2 hétig. És,
2: de 5-6 nap után már átvette ezeket az érdeket.
1: Abszolút, de voltak éppen azért, mert már első nap figyelmeztettek, hogy mi jár elzárással, és ettől úgy az embernek a kedve elmegy a röhögéstől, meg mindentől. Meg én úgy voltam, hogy bekeljem ki ezt a 2 hetet, és akkor vége az egésznek. De közben mondjuk a legviccesebb az volt, amikor végre átértünk Kínába. És előtte volt egy kis zavar, mert a utitársam, ő horvát állampolgár, és ugye Észak-Koreáig nem jutottak el azok a hírek, hogy Horvátország EU tag, és lekapcsoltak minket visszafelé a reptéren, miattunk állt a gép ilyen 1,5-2 órát, mert hogy neki
2: és
1: nem...
2: És akkor mit lehet tenni, amikor például valaki nem tud egy tényt?
1: Igen.
2: Ekkor azért az ember ilyenkor lefagy.
1: Ja, és sírtam.
2: Te sírtál, jó? Azért kérem, mert ilyenkor valamit kell, akkor azt mondják, hogy nem elmúttam, de nem!
1: Igen? És hát ugye mondtam, hogy hát ellenőrizzék az interneten, ugye nincsen internet, akkor most mit tudunk csinálni? Uh-huh. És akkor visszahívták a vezetőnket, akinek el kellett menni a kínai nagykövetségre, onnan hozni egy kínait, aki bizonyította, hogy de EU-tag, tehát beengedhetik Kínába. És akkor... Utána nagykegyesen felengedtek minket a repülőre, de én akkor azt mondtam, ha még egy napot itt kell maradni, én akkor konkrétan megtébolyodom.
2: De azért, mert annyira borzalmas az egész, és végül úgy érezted magad, mint Lévi Strauss, a Szomorú trópusok írója, amikor lelépett Indiába, látta hullákat, visszalépett a vonatra?
1: Hát kb. Tehát, hogy az, hogy tehetetlen vagy, nem tudsz segíteni, te, mint turista, ott az ottani legjobbat kapod, de az egész annyira álságos, és ez a hatalmas kontraszt, hogy ahogy próbálják mutatni, hogy itt minden gyönyörű, ugye, és közben rohadtul nem az, tehát, hogy még amit ők fantasztikusnak és bemutatni valónak gondolnak, az is egy nagy trágyadomb, és ott vannak mögötte a szomorú, szenvedő emberek.
2: Senki nem mert külön kommunikálni veletek ilyen titokban?
1: Nem szabad,
2: tudom, hogy nem szabad, hogy nem próbálkozik.
6: De egyébként, hogy miért mentél ki? Tehát, hogy ez valami
1: érdekelt ez, tehát...
6: Tehát, hogy önszentokból
1: mentél. Nem, mert úgy azt gondoltam, hogy...
2: Dél-Korea jó hely, ott minden rendben van. Igen.
1: De nem mindig az, amivel azt gondoltam, hogy tuti, hogy túlzóak ezek a hírek, ilyen ország nincsen, csak szar a PR-juk, meg olyan messze van, mert ilyen, nem tudom.
5: De mennyire volt szabad a mozgásteret? Tehát, hogy mennyire lehetett... Volt egy ember, a rátületiren várt, és hol
1: kísért? Hárman, igen. Kísérővel, és olyan helyre mentünk, amit ők úgy ítéltek, hogy az mégiscsak gázosabb, akkor kaptunk még egy katonai vezetőt is, meg a párttól is.
3: De amúgy ez a kísérő, ez hogy alakul ki? Tehát, hogy mitől leszálltok a repülőtérrel, és akkor ott állnak egy
2: ott vár.
3: Igen,
2: szobába.
3: Igen. Jó, mi vagyunk 60-an a kísérők, és akkor mindenkivel
1: ki van írva mindenkinek a neve, aki leszáll. De hát ugye nagyon kevés európai jön, mert az egész országban évente 3-4 ezer embert engednek be, benne vannak a kereskedelmi utazók is. Tehát a heti 2 Air Corio gépen van 1-2 darab olyan ember, aki nem keleti. És hát akkor ott lehet tudni, hogy ki, ott vannak táblával, és akkor onnantól te nem tudsz sehova sem menni. Tehát szállodából nem mehetsz ki, tehát mindenbe van kamerázva, mindenhol ilyen lehallgatók. Hogyha kilépsz a szobából, mondjuk a szállodából, utána egyből kikódolják a szobát, tehát ott hagyják.
2: Ahol nagyon unalmas lehetett, akkor bezártak egy szállodába lényegében.
7: És azt mesélted, milyen volt a tenger, mert ezt közvetve tőle származó információ, ugye a tengerpart, ahol a szabadság kezdődne, ott is kerítések vannak.
1: Végig kettős szöges drót a tengerparton.
2: Nem lehet, mert jön a támadás a tenger oldaláról.
7: A tenger az ellenség.
1: Ők azt mondják, hogy azért van ez a kettős szöges drót, hogy a dél-koreaiak meg a japánok ne tudjanak átúszni hozzájuk. Szerintem nem ezért, de hogy egyszer nem mehetsz le oda, és akkor ott volt az, azt igen, azt meg is írtam, hogy én mondtam, hogy de hát, hogyha már itt vagyunk, meg én direkt kértem, hogy hadd jöjjünk el ide, akkor hadd menjek már le a tengerpartra, és akkor mondják, hogy hát elmesélnének nekem egy kis sztorit, hogy volt egy dél-koreai nő, az ugye 96-ban volt, vagy mikor ez az
2: igen,
1: eset. Ő is látni akarta a tengert, mint maga orsolya, és hogy nem hallgatott ránk, elindult, mondtuk neki, állj, nem állt meg, de, még egyszer mondtuk.
2: Bármikor szívesen lelőnek a határon valakit, azért azt olvashatjuk.
7: Ha nem, nem áll meg kétszer.
2: Igen.
1: Utána megkérdezték tőlem egy óra múlva, hogy de ugye értem, hogy mit jelent az, hogyha azt hallom, hogy állj. Mondom, hogy azt hiszem értem.
2: Igen, igen, ez volt nagyon fontos információ. Igen.
5: De mi, angolul beszéltetek?
1: Nem, németül, mert... Aha, mert hogy mi egy német utazási irodán keresztül mentünk ki, és én direkt német vezetőt kértem, és akkor, tehát mert ez praktikusabbnak tűnt, tehát hogy tudjunk beszélni magunk között legalább, tehát hogy azt ne értsék. De aztán túljártak az eszünkön, mert második nap elvették a német vezetőnket, és üzenték, hogy túl sokat beszélünk egymás között magyarul, és azért kaptunk egy olyat, aki perfekt magyar.
2: Hát azért gyerekek, az államhatalom az erős. A fiát érkezik az országba, az államhatalom csak talál egy magyar nyelvet.
5: Hát az hogyan ide?
2: Hogy ez a csodálatos a diktatúrában.
1: De ez az ember, ő tanult Magyarországon még 94 előtt. Nem, ő itt tanult a Műszaki Egyetemen 6 évig. És utána, amikor ugye meghalt Kim Ir-sen, akkor a világban élő összes baráti országokban levő koreait összeszedték. Tehát mondta, hogy meghalt a vezér, másnap már jött érte a fekete autó, és mindenkit begyűjtöttek, és vittek vissza Koreába, és ugye 94-től nem lehet se ki, se be menni. Tehát behoztak mindenkit, igen. És akkor ő is így, viszont olyan gyönyörűen beszélt magyarul ez a fickó, és csak panaszkodott, hogy nagyon kevés magyar jön. Ugye az
7: Kim Jong-il volt?
1: Igen, de akkor még élt ugye a másik, de akkor ők már ketten voltak.
7: Kim Jong-il is élt már.
1: Igen. Szóval, hogy nem volt egy egyszerű ez, de mondom inkább az, hogy főleg amikor vidéken voltunk, és ez a mérhetetlen nyomor, ami ugye a fővárosban nem látszik.
5: De hogy engednek a nyomor közelében? Nem az van, hogy
2: irányítottak. Miért mentek ebbe bele?
1: Azért, mert mi azt határozottan kértük, de utána ezt megbántuk, és akkor ezért nagyon sokat kellett még pluszban fizetni, és ott már nincsenek is ugye szállodák, kivéve a Gyémánt-hegységben van, ahol még ezek az észak- és dél-koreai találkozók vannak, igen. Ugye, ott van egy pár tök modern szálloda, de ugye áram és víz nélkül, de hogy azok még istenesek, de ahova mi kértük, ott mondjuk az volt a legdurvább, ott még fürdőszoba se volt, ez egy pár tüdülő volt.
2: Lányok, igen, az rossz lehet egy lánynak.
1: Hát nekem ez borzalmas.
2: Azért a lányok ezt nem bírják.
1: Nem, és két fegyveres őr állt az ajtónk előtt, nem lehetek sétálni, és szóval az már nagyon nyomasztó.
7: De azért sejteni sejtetitek, hogy nem olyan lesz, mint hogy a Brazília.
2: Jó, de más az, amikor megéled érted.
5: De nekem az furcsa, hogy egyáltalán elengedtek vidékre, hogyha ugye bemutatták, hogy közel engedtek.
2: Jó hírét viszi az országnak most már.
1: Tehát, hogy nagyon kell. És hát azért is megbántuk, mert ugye olyan utak vannak ott, amit itt nem tudunk elképzelni. És nekem mondom, tényleg az volt a legmegdöbbentőbb, hogy egyszer pontosan tudtam, hogy hány kilométert mentünk, 168 kilométert, ami ugye azért nem egy nagy távolság, több mint 8 óra vagy 7 óra alatt, és úgy, hogy a fejünk az már szétrázkódott.
5: De külön kocsival, vagy musz?
1: Külön kocsit kapsz. De hát az ki tudja, milyen gyártmány, ugye, meg...
7: Észak-koreai gyártmány.
1: Lehetik. Hát, mint ahogy a repülők is, meg ja. Ugye hát utólag paráztattak be, hogy miért utaztunk az Air Koreóval, mert az a világ legmegbízhatatlanabb légitársasága, és nem tudják, hogy hol képzik a pilótáikat, hogy tákolják össze a gépeket, nem tudják, hogy mennyi zuhant le. És én ezt még nem tudtam, és nem is paráztam.
2: Csak hát amikor... itt volt köztünk.
1: Igen. De mondjuk semmi baj nem volt a repüléssel.
5: Egy kocsit, meg egy kocsi vezetőt, és ő velem ész.
1: Aha. Plusz a kísérlet.
5: Tehát mint egy kocsi bérlés.
3: És gondolom, plusz módon. Benne van az árba is, aki akar.
1: Persze, itt egy összeget fizet, és akkor azért abban van minden. Mm-hmm. Csak mondjuk nekem az is furcsa, tudod, hogy egy nyaraláson még a kaját se választhatod, meg ma azt teszed, amit adnak. Nem választhatod meg a programot, mert azt csinálsz, amit mondanak. Tehát én magamtól nem biztos, hogy akartam volna menni TS-be, meg...
3: Nagyon szóval, jó program,
1: igen. Ez 170. hülye bronzszobrot meg, ez már tiszteletlenség, tehát a 170. gyönyörű bronzszobrot megnézni.
2: Nem,
1: tehát,
2: az hogy meg... érdekes, hogy valaki ilyen szadomozó nyaralásban.
5: Én sem mennék.
2: Igen, ez érdekes. Ezt a tiszta, negativitás, ez az érdekes.
7: Én a hedonista nyaralás.
5: De kivel mész, mert csak a társadal beszéltek két.
2: Figyelj, hogyha még szar helyen...
5: De nem beszélsz mással, nem?
1: Hát nem.
5: Na hát az, hogy nem mindegy, hogy kivel mész.
7: Hát az mondjuk nem.
2: Elmennél mondjuk Ugandába is? Igen.
1: Igen.
2: Tudjátok, milyen hely Uganda?
1: Most volt ott egy barátom, tegnap előtt
2: ott a melegeket megölik, meg Csád, Uganda, arról a részről beszélünk.
1: Igen. Nem mennék megnézni, igen. Csak hogy milyen.
2: Rajtad még Észak-Korea se hatott. Nem, hát vannak a legrosszabb helyek.
7: Az Észak-Koreai cigaretta,
2: Szomália.
7: Az...
1: Te ezt megkóstoltad, de hoztam a Marcinak.
7: A Marcin cigaretből.
2: Azt hívtam, amit milliók ott.
7: Készült szelfi is róla, Balaton utca is valaminek a és a falk miksa
1: sarkán. Nem, hát az kegyetlen. Tehát az tényleg kegyetlen.
7: Kegyetlen.
1: Igen.
7: A Portiahoz képest a legfinomabb.
2: A Orwell 84-ében kiderül, hogy a diktatúrában még a drog is nagyon rossz. Tudod, ők kapnak mindig ilyen valami alkoholszerű dolgot. És még az öröm is rossz.
5: Alkohol van a boltokban?
1: Hát boltok, tehát a boltok nincsenek, de hogy bizonyos fajta italhoz hozzájutnak egyfajta magból készült pálinkához.
7: Magpálinka.
1: De hát én azt megkóstoltam, mert azt nekünk is kínálgatták, ugye, de hát na hát az lidérces. És akkor így mondták, hogy de hát ők azt szeretik, azért nagyon jó.
7: És az igaz, hogy füveket adtak ennivaló, ugyanán?
1: Igen, de azt már csak nagyon vidéken, és mondták is, hogy ne haragudjunk, de hogy ez már vidék, nagy ipartelepülések, tehát mindenki napi dolgozik. Meg volt valami olajban sütve, és kimondták, hogy itt már akkora élelmiszerhiány van, hogy nem tudnak, mert nem érnek el ugye ide a kocsik, meg közlekedés miatt, és hogy itt élelmiszerhiány van, és akkor kaptunk ilyen füveket.
2: Megkóstoltad a füveket?
1: Én mindent megettem. Én nem bírok éhezni.
2: Jó, nem helyes, oké, meg ez tapasztalás, igen. igen, ők a háncsot is megcsinálták, hát ugye hatalmas éhezés. Igen.
1: A fakérget meg igen. Tehát, hogy nekem ez volt a legdurvább, mert hogy kitapasztalták, igen, hogyha áztatják a lignitet, és igen, utána azt a leülepedett valamit, ha megfőzik, az táplálék.
2: Most táplálék, igen. Már 1200-ban is ették a faháncsot, meg a lignitet, a pópa emlékirataiban olvastam. De azért nem fincsi, ott is kiderül meg itt is, hogy ez a...
7: De tolmács van, autó van, repülőgép van, minden van, csak ennivaló nincs.
5: És mennyi volt az a konkrét, reális veszély, hogyha mondjuk ránézel, vagy longan, valaki ezt szólsz, ott hallgató tartanak?
1: Erre most válaszolják, hogy a hallgató?
2: Nem, figyelj, odafizetek.
1: Jaj!
8: Halló!
1: Halló!
8: Sziasztok, a Golyos vagyok. Én csak azt nem tudom elképzelni, hogy ugye mondtad, én ott voltam ezen a gödörben, ezen az előadáson, amit tartottál, és hogy azt nem tudom elképzelni, hogy ez a kíséret, hogy nem tudnak magadra hagyni. Tehát én el nem tudom képzelni, hogyha mondjuk egy ilyen társas utazáson vagyok, mondjuk azt mondják, hogy délután 5-kor vagy mondjuk 5-6-kor visszaérkezel a szállodába, és akkor reggelig nem szól hozzád senki, akkor én azért magamtól elmennék és fölfedezném a
1: jó, akkor is, ha tudod, hogy lelőnek? Tehát, hogy megvan szabva, hogy a fővárosba 50 métert mehetsz el a szállodától, onnantól fegyveres őrök, és egyébként meg annyit sem. Tehát, hogy mindenhol katonaság őrzés, és tehát, hogy ezt nem teheted meg.
8: Tehát eleve már a szálloda ajtónál, ha kijössz, akkor már veszélyben van az élet.
1: Igen.
8: A mocsos életben. Erre nem számítottam.
1: Igen, igazság szerint annyira elfáradsz a nap végére, hogy semmi.
8: Koreai a szemé leírásod, tehát a szemed úgy kicsit nem úgy áll, mint az európai, mert ugye az európai embert megismerik egyértelműen. Akkor is, tehát akkor is rögtön rádugranak, hogy igazold magad, hova mész.
1: Hát figyelj, egy olyan helyen, ahol a városodból nem léphetsz ki, meg minden második utcában ellenőrző pontok vannak, és megvan szabva, hogy csak a munkahelyed és a lakóhelyed között mozoghatsz, akkor nem nagyon indulsz el esti sétára. Tehát ez ilyen szinten megy, de hát ennek nyilván az értelme, mert nekem az volt a kérdésem, mielőtt kiutaztam, hogy ezek az emberek miért nem lázadnak föl, vagy miért nem szervezkednek. És akkor egyszerűen ott megérzed, hogy ez igen, hogy képtelenség ilyen légkörbe lázadni, meg szervezkedni, mert bármit csinálsz, kamerák és katonaság figyelő tekintete előtt vagy, és olyan masszív a félelem mindenkiben, hát ugye a turistákra sem nézhetnek rá, és mindenki így kerülte a tekintetünket, úgy ment mellettünk, hogy mintha ott sem lennénk, tehát ez nekik kiadott feladat, és egymással sem igazán tudnak mit.
8: És tenni. amikor gondolom, akkor ilyen szervezetten, tehát ilyen utazási irodán keresztül utazni itthonról, akkor ott találsz valami ilyen declaration-t, vagy ilyen, tehát valamit eléd raknak, hogy ezt aláírod, és akkor azzal elismered, hogy nem tudom minek vagy kitéve, és akkor
1: persze, meg hát tudomásul veszed, hogy ott nem érvényesülnek az emberi jogok, meg nem tudom, tehát hogy ezeket mind, tehát hogy ott lecsuknak, akkor onnantól senki nem tud.
5: De ez le van jó, hogy nem érvényesülnek az emberi
1: jogok. Ezt csak elmondják. Aha. És a minisztérium honlapján is ott van, hogy az első számú nem ajánlott országok között van.
8: És ahogy a dakárosoknál is a nevezési díjban benne van a holttest hazatszállítási költsége, gondolom, akkor neked is valamit előre bírítani kell, nem? Hogy nehogy már gond legyen a holttestet.
1: Nem volt szó. Igen, nem tudom. Szerintem ott egy kicsit dolgoztattak volna, azt gondolom, aztán az amerikaiakat is végül elengedték mind a hármat.
8: Hát jó. Most nem hoztál azért nagy kedvet annak, vagy nem lett most jobb kedvem, hogy megismerjem a világnak ezt a részét a fenébe. Jó van, hát köszönöm.
1: Sajnálom. Sziasztok. Jó utat máshova. Hello. Szia!
9: Hello! Közben hadd szúrjak be valamit, a kis igazából jótékonysági felhívást közben, csak így gyorsan hadd szúrjak be, hogy a műsor idejében most elég nagy sávban vagyunk, hogy mondhassam úgy, de csak azért emlékeztetni szeretném mindenkit, ugye az SZIA-nak az 1%-áról, most így kacsintottak rám, hogy még egyszer majd mondjuk be, mert ugye február 25-én az egyéni vállalkozóknak lejár a bevallási ideje, tehát ez nem májusban jár le, mint mindenki másnak, hanem aki most vallja be ugye az elején, meg az egyszerűsítetnek, bla bla bla, az most tud erről dönteni, hogy hova adja az 1%-at, és miért ne a tilosnak adná, amikor ilyen szuper műsorokat, szuper vendégeket hozunk ide.
2: Majdnem olyan életidegen hangsúlyal mondja, mint egy profi, nem?
9: mint egy majdnem.
2: Majdnem profi.
5: Félek, hogy átválunk profilát.
9: És lehet nagyon profik leszünk. Így, hogy egy kis tollat papírt mindenki akkor gyorsan kapjon elő a fiókból, még megvárom, még odamész, és előveszed, és akkor a kis adószámunk, amire lehet az 1%-ot. Nem kell idiótának, csak nem mindenkinél van azonnantól meg papír, mert valaki vezet, érted? Tehát, hogy nem mindenkinél van a füle mögött toll. Hát majd lesz. És akkor ezt le fogja írni.
6: Nincs fenneten?
9: Adószámunk fent van az interneten is, a tilos.hu-n, de aki nincs internet, hogy fiók közelben, annak elmondom akkor az adószámunkat, hogy hova lehet az SZI-játokat nekünk felajánlani. A 1800-24-54-2-43-as adószámunk, amire várjuk sok szeretettel a az 1%-otokat. Mert ugye az előbb is hallottatok a spotba, az már sajnos nem a tiétek, de ha már nem a tiétek, akkor olyan dologra adjátok, ami szuper. És ez volt a felhívás lényege. És térjünk vissza Észak-Koreára, és depressziózunk egy kicsit tovább.
2: Szegény szerencsétlen nem akarta eleve, csak belehajszoltuk ebbe a témába, tehát igaza van. De azért még, ahogy kapcsolódjunk, azért például a diktatúrában ugye a lényeges, hogy nem lehet provokálni.
5: Igen, ezt ide akartunk kijutni, igen.
2: Vagyis minden provokációhoz azért minimális szabadság szükségeltetik, érdekes módon.
6: Hát vagy az, hogy azt mondod, hogy téged ez nem érdekel, és mész akkor lágerbe is, vagy akárhova vagy.
2: A Pussy Riots, vagy Oroszország, az a szerintem az a penge élén táncol, nem?
6: Igen.
5: De nem itt volt Észak-Koreában, hogy ott az elnöknek valami csaja, vagy felesége, színésznő volt,
6: és énekesnő,
5: és talán eltüntették. Igen. Mert az provokációk minősült már, hogy ott fellép a szóműsorban.
6: Ez biztos nem, mert hogy nagyon sok neves énekesnő van, én hoztam is CD-t az egyiktől, szoktam is hallgatni. De jó, mondjuk azok nem azok a punk dalok.
5: Jó, értem. De hát akkor bizonyos minimális tele van a provokációnak. Tehát hát csak nem.
2: Én úgy tudom, hogy az egyik miniszterét, nem biztos, hogy igaz a hír, mert pornót nézett, aknavetővel ölette meg.
6: Simán beleférhet, pornó, az tilos.
2: Igen, pornó tilos, és kiküldték egy kézzel, és aknavetővel lőttek a hadsereg tábornoka is volt, tehát még betöltött valami szerepet is.
6: Jó, de ezt igazániból nem tudhatjuk.
2: Uh-huh. Igen, igen, az a Ceausescu és emberi agyvelőt ettek az emberek. Érted, ez most, igen, a diktatúra mindig fölveti ennek a... De hagyjuk a...
5: Igen, térjünk át a mai Magyarországra. Szerintem a mai rendszer, ne definiáljuk, hogy ez milyen rendszer most, hogy ebbe mennyivel lehet hatni a provokáció eszközével, most a művészetben lévő provokáció eszközével adott esetben a rendszer virálatában.
6: Nézd, ezt nem tudom, mert én sose voltam provokáló személyiség, vagy nem tartom magam annak. Inkább ilyen.
2: Jó, hallgatjuk meg a hallgatót.
6: Legjámborabb ember vagyok.
2: Attól még lehet jámborni.
5: Attól még lehet, az a jámborság az erény.
10: Halló! Kis ember vagyok, sziasztok, két dolgot szeretnék kérni. Egyrészt ne szuszogjatok a mikrofonba, mert a felét nem lehet érteni annak, amit mondtok.
6: Oké.
10: Okay. A másik pedig, hogy ne beszéljetek hülyeséget, mert nem aknavetővel ölettem meg, hanem légvédelmi ágyúval, és elég nagy különbség van a kettő között. Tehát körülbelül olyan, mintha azt mondanak, hogy valakit halálra köveztek, vagy eldobtak rá egy atombombát.
6: Valóigaz, bocsánat, csak emiatt szuszognom kell.
10: Jó, nagyon szépen köszönöm a borzalmasan izgalmas műsort, szervusztok.
6: Köszi, hello.
2: Tudom.
5: Én úgy értettem a provokációt konkrétan, hogy tehát például tegyük fel, felvesz egy parókát, és mondjuk nem felel meg a sémának, amit gondolnak egy adott, vagy egy életszituáció, vagy adott helyzetre, az adott esetben egy bizonyos körben ez provokáció lehet. Mondjuk, nem fejtelen a hatalmi rendszer elleni provokáció, de a hatalmi rendszerben lévő sémák elleni provokáció.
6: Jó, engem már az is ki tud akasztani, hogy most például ugye a TASZ-nak csináltuk ezt a diszkriminációmentes házasság kampánya. Nézem hetiválasz.hu, hogy a liberálisok neki mennek Áder feleségének, és ez egy olyan gesztus, amikor mondjuk kiáll valaki jogokért, akkor már is annak Köszönöm. Minősül, hogy ő egy hülye lázadó, vagy én egy csomó ilyen
5: értem ezt.
6: Én például mindig azt mondom, hogy az nem provokáció, amikor normális ügyek mellé állsz, még akkor is, hogyha mondjuk hatalmi szinten azt mondják, hogy ezek nem normális ügyek. Én ezt nem tartom provokációnak, hanem ezt normális emberi válasznak vagy gesztusnak tartom.
5: És a te szemszögedből, a másik fél szemszögedből nem?
6: Általában nekem van igazam. És azt gondolom...
2: Ez jó.
5: Én is mindig ezt gondoltam.
2: Nem, ez jó, ez így helyes.
6: De nem, de tényleg úgy gondolom, hogy inkább állok mindig
1: a mondjuk a gyengébbek, az elesettebbek, vagy a jobb fosztottabbak oldalán, és hogyha ez valakinek provokálónak.
5: Nem úgy értem, de a provokáció, ugye van egy kölcsönös viszonyrendszer a másik félre szemben, akire provokáció hat, és annak a fejével.
2: Tudom, hogy mi történt. Lázár János megalkotta a megélhetési civil fogalmat, és ez hatott rád. Ugye? De tényleg kitalálta két vagy három napja, hogy figyelj,
5: ez hatott.
2: Ő nem,
5: de hogy találtad el ezt?
2: Te most jöttem rá, hogy biztos azért kérdezett, hogy ő nem megélhetési civil.
5: Én tehát, nem azért kérdezem.
2: Nem csak, hogy amikor így a gyöngébek, meg a kerekesszékek, meg nem igaza van, hogy nem provokáció, nem lehet megfordítani a dolgot.
5: De az
2: Lázár János kitalálta a megélhetési civil, az azért fantasztikus, mert bazzeg nincs ilyen!
5: De Lázár szemszögéből minden olyan jelenség provokáció. Tehát, hogy értem a provokációt.
1: Tehát, hogyha akkor mindenki, aki például te is most akkor provokálod őt, hogy azt mondod, hogy nincs ilyen.
5: Igen, nem? Igen, azzal már provokálod.
2: Igen, és azt mondom, hogy egyetértek avval a gondolat, hogy ezt nem tekinthetjük provokálásnak, hisz a normalitáson, vagy a természetes ész fényében a provokációban mindig van valami diszonancia, nem?
1: És én például azt mondom, hogyha valaki azt mondja, hogy csak az a normális, hogy házasságban férfi és nő és...
2: Gyerekeket nevelnek, igen, az nem lehet provokálás.
1: Én azt mondom, hogy nem feltétlenül, hanem van még egy csomó egyéb alternatíva, és az is oké, okay, meg az is oké, okay, amit én képviselek, és akkor hogyha ez provokációnak minősül, ott szerintem nagyon nagy gond van.
2: Jó, de hát... Igen. Hát
1: igen. De például azt is mondom, hogyha már provokáció, hogy én azt gondolom, hogy de szerintem itt mindenki, tehát hogy nem teljesen olyan életvitelt folytatunk, ami mondjuk megszokott, és sokan azt mondják, hogy persze én könnyen beszélek, ilyen kis lázadó, nem kelek fel dél előtt, meg nincsen gyerekem, meg ennek mindig hangot is adok, meg azt mondom, hogy mindenki azt csinál, amit akar, és hogy akkor ez már lázadás, de holott szerintem ez nem az.
2: Semmi de figyelj, a kommenteknél meg buzi lépsizés.
5: De nem az van, hogy...
2: Tehát azért ugrik egy dimenziót azonnal ez a magatartás. Én nem olvasom, hogy ítélik meg azokat, aki a családon belül erőszakkal foglalkoznak, akkor az is már gyanús. Akkor a...
1: Mint hogy foglalkoznak? Mint tevőleges
2: részt? Nem, hogy olvasom a jobboldali fasiszta kommentelőket, hogy honnan kezdődik számukra a buzilipsi. És nagyon sokszor úgy, mit provokál ez a buzilipsi karafiát Orsi azzal, hogy fölteszi magára azt a sárga kabátot. A kommentelőknek lelkivilágában beszélek.
5: De figyelj, elkülönül az, hogy
2: az egyén
5: provokatív céllal csinál valamit, vagy pedig fölméri azt, hogy a másikra provokatívan hat, az cselekedette.
1: Igen.
5: Ugye,
1: ez két külön dolog.
5: Ez két külön dolog, igen.
1: Na, én azt mondom, hogy én sosem provokálok direkt,
5: de indirekt igen. Indirekt provokálsz. Az, hogy fölösszel sárkabát, azon provokálsz. Bizonyos embereknek a reakció, őket provokálod.
9: Véleményalkotásra. Akkor meg a nyakendőről
2: nem is beszél. Igen, mondtam
9: neki, hogy
2: egy
9: lakatos már meglenne, akkor
2: öngyilkos
9: lenne
2: konkrétan, hogy ezt kérdezik. Támogatod, ezzel provokálod a magyar lakosságot. Dehogy nem.
5: Most.
1: De nem.
2: Mi az, hogy most?
5: Ha úgy értem, hogy ebben a politikai kontextusban provokálom a magyar lakosságot, ha kimondom, hogy támogatom a bevándorlást. Most tegyük egy hete. De korábban egy másik kontextusban nem provokálom.
2: Sőt, másik kontextusban Szent István óta szinte mindig ez volt a követendő elv, de ugye ez azért mondom, hogy nem, az, hogy mi a provokáció Göbbelsként mondom, én eldönthetem. És a például Orbán Viktor az egyik ilyen személy, aki alapvetően eldönti, hogy ki kritikus, ki baráti, és ki ellenség.
5: De ő is provokál ezzel.
1: Voltak
5: éppen
1: igen.
5: Ők nagyon sok eleme a kommunikációnak, az provokáció.
2: Hát minden hétre szül nekünk egy ellenséget, persze, hogy provokál. Én meg állandóan bedörök neki, az más kérdés. Csak azt mondom, hogy csak akkor utána, hogy a normális gondolkodás, amely valami alapján eldönti, hogy valami provokáció, vagy nem provokáció, ennek a feltételrendszere nem áll fönn ma Magyarországon.
5: Igen.
1: Igen.
2: Tök jó, hogy ilyen gondolatokat tudok mondani, mert a végén egy igen van. Na, jó van.
5: Ritka, nem?
2: Ritka, igen.
5: De egy picit beszélni a vendégünk, mert már az idő nem sok.
2: Beszélj már vendégünk. Figyelj! Nem tudom, például mi, én szoktam néha kérdezni hogy a zenészeket, hogy hogy vannak, meg ilyesmi. A magyar költőnők hogy
9: van? Nem fog megkérdezni.
5: Hogy vannak?
2: Hogy vannak a magyar költőnők? Ezt én nem tudom elképzelni, mert régen, amikor még volt nyomtatás, és úgy fizették a verseiteket, hogy úgy voltak lapok, amik közöltek verseket, emlékszel erre, nem?
9: Igen.
2: Akkor úgy lehetett körülbelül, de most mi van? A versekből lehet megélni?
9: Nem.
2: Gondoltam, hogy nem csak
5: az és azt fizet?
9: Valamennyit, de hát ez nem számít.
2: Az igazából már az soha nem jár pénzzel.
5: De azt nem azért egyértelmű.
9: Nem, nyilván nem ebből élek, nem véletlenül látsz mondjuk konferenciákon házi.
5: Jó, nem, de rég volt.
9: De most is csinálok ilyeneket. És egyébként örömmel, meg kampányokban, meg írok szövegeket ide-oda, meg
2: újságokban is. Jó, a volt, értsétek meg, tök komolyan, abból élt.
9: De egyébként igen, de ezt ma már nem tudod megcsinálni, ha csak nem vagy világhírű. Én sajnos nem vagyok, de én pont tegnap mondtam, hogy azt szeretnék lenni, és akkor megkérem a húgomat a Hawaii házamba, de ez még mondjuk messze van. De hogy azt gondolom, hogy költészetből semmilyen szinten, és padra adjam meg az alkalmat, hogy most lesz új kötetem, és április végén nem. Március végén jelenik meg.
2: Azt még kiadja valaki neked? Vagy neked?
9: Igen, az Kollár kiadó.
2: Na, akkor azért még azt kiadják.
9: Igen. Na, ez készül hozzá szép táncfilm, és április 9-én lesz a bemutató koncerttel mindennel, hogy küldök meghívót, isteni lesz. Tehát, hogy én azért ezt csinálom folyamatosan, mert ugye nem tudok nem írni. Én nagyon jól el vagyok. Tehát, hogy én mindig azt mondom, hogy amíg ezekkel a munkákkal megtámogatom magam, addig a költészet meg tud maradni.
5: Jó értelem. De bizony szempontból nagyon irigylésre méltó ezben vagy, mert azt teszed, amit csinálsz, és nem kell mégis beállnod semmilyen.
9: Mekkorán kell, nem?
5: Tehát igen, beállom a rendszerben, ami
7: legyen. És azt csinálja, amit tesz.
5: Igen, az nagyon kevés ember.
2: Jó,
5: ez igaz.
2: De ez egy elég bátor döntés kell általában hozni.
5: Jó, de az a kell,
9: hogy csináld, amit... Engem ez nem érdekel, tehát hogy ez a része igazság szerint soha nem érdekel túlságosan.
5: Na, azt mondtam.
9: Hát, hogy én csak szeretek jól ellenni, szeretek dolgozni. Szeretek interjúzni, szeretek egy csomó mindent csinálni, de legjobban aludni, és mióta fogyókúrázom, azóta rájöttem, hogy mennyire szeretek enni.
2: Szép lassan felfedezed magadat. Mondjuk ki.
9: Nem, mert egyik csak funkcionálisan ettem. Tehát ott volt egy süti, megeszem. És most meg ugye, hogy nem ehetek sütit, így felértékelődött minden íz és minden.
5: És miután nem iszol alkoholt, az alkoholra, hogy gondolsz?
9: Arra úgy, hogy az méreg, és ti se ígyatok. Én ezt mindenhol elmondom, hogy az alkohol a legrosszabb dolog, ami emberrel történhet, szétrohaszt. Hát a dohányzás is nagyon káros, de azt nyugodtan csinálhatjátok. Én is dohányzom.
11: De ha leteszed, akkor ez egy méreg fúj.
5: Ez nagyon
2: kérdés. Nem akarsz a gurum lenni. Követni fogunk.
5: De több rá se kérdezzünk már, hogy mit lehet csinálni.
2: Biztosak vagyunk a tudásunkban és a látásunkban. Igen.
7: Szóval a nikotin
2: az nem méreg.
11: Nem, majd ha jövő héten leteszi, azért.
9: Igen, akkor szigorú leszek.
11: Igen.
9: Nem, hát a cigivel én úgy vagyok, hogy az segít az elmédet karban tartani. És nagyon hiányozna, hogyha letenném. Tehát a legtöbb jó gondolat.
5: De nagyon sok embernél az alkohol is így hat.
9: Nem, az elsorvadt agysejtjeik miatt, hogy jó, amit csinálnak, de ez nem igaz.
2: Másrészt a füst más kapcsolata van a kultúrának a füsttel, mint az alkohollal, nem ugyanaz. Delfolyban nagy füst volt. Még általában mindig füst volt. A Mésző Miklós, amikor leszokott a dohányzásról, többet már nem írt. Hát te halála előtt jöttek, az nagy gáz, nem volt?
11: És téged a füstön kívül, mi az, ami még úgy, tehát minden írónak van egy olyan kis dopingszere, amitől az ihletet...
9: Nekem az utazások, tehát hogy én elég sokat utazok szerencsére, és az, hogy megyek valahova emberekkel, ismerkedem meg, mondjuk pont nem Koreába, de hogy egy csomó helyen azért lehet kapcsolatot építeni. Igen. Sokkal a természet nagyon jól hat rám, a víz, tehát hogyha mondjuk lemegyek akár csak a Balatonpartra, vagy olyan helyre, ahol folyó van, akkor én ott tudok nagyon jól dolgozni.
11: Tehát akkor neked a doping szeret az utazás, és
9: igen.
11: Csak eszembe jutott egy történet, egy nagyon jó barátom szintén írogat, nagyon szeret írni, és neki az ő múzsája, amitől az ikletet kapja, igen. Az, hogy volt nem.
2: Az a helytelen jelő volt.
11: Nem, volt egy régebbi szerelme, aki összetörte a szívét, majdnem 2 év depresszióba esett utána, és amikor nem tud írni, akkor elmegy ehhez a nőhöz újra összetörti a szívét, és az a szerelmi depresszió, ami kap, olyan ikletet kap, hogy egy félkönyvet megír,
12: És mi van,
9: megint nem ír egy évig.
13: Megint én unalmas ember vagyok, tehát, hogy ugyanazzal az emberrel vagyok nagyon régóta, mert én nem bírom azt, ha jön egy új, és akkor azt megszokni, meg a hülyeségeket, ezért akkor már inkább a régi. Szeretek ugyanazokra a helyekre menni, ugyanazokat az ételeket.
7: És akkor miért utazgatsz új helyekre?
13: De én nagyon sokszor megyek vissza ugyanoda.
7: Vissza régi helyen.
13: Igen, tehát már arra is, hogy ó, már megint Berlinbe mész, már megint Svájcba, és megyek ugyanoda. Nem ismerek meg új helyeket, hanem mindig ugyanoda ülök be, mert ott már tudom, még ha rossz is, de akkor tudom, hogy ott nem jó a kagyló, de megeszem. Tehát, hogy inkább így a megszokottra megyek rá. Én ezért is nem barátkozom itthon se ugyanazokkal az emberekkel. Mindig én szeretem a megszokást, és akkor abban megtalálni mindent. Tehát például én kezdetektől fogva ugyanabban a versformában írok, és ezzel én már egyébként elmentem pszichológushoz is, tehát úgy mondtam, hogy...
2: Azért hát azért meghallgattam volna. Van egy kis bajod, igen. A Jambus. Hát ez nem meg a Troheus, de tényleg.
12: Versforma.
7: Ugye ezt mondtad, hogy versforma függő vagy.
13: Valami hasonló, igen, és akkor így mondta, hogy akkor próbáljon meg szabad verset írni.
2: Igen, ezt mondta, hogy szabad.
13: Tényleg
2: ezt történt, amit mondtam.
5: És azért pénzt is kért, nem?
13: Sajnos. De aztán ezen nem tudtak segíteni. Pedig én egyébként bízom a pszichiátriában.
2: Én is, csak ne verszláv képviselkben fogunk hozzájuk.
9: Inkább egy irodalmárhoz kélet volna menned inkább szerintem.
2: Na gyarjuk egy kis muzsikát. A texasi puszi nyuszik is vannak! Visszajöttek! Istenem, milyen mellek?
13: Az ezüst.
9: És a körömlak rögtön a női szféra átvette azért az irányítást, tehát hogy el kell mondani, hogy négy nő, öt nő a Puszi Nyuszival együtt, és egyetlen egy férfi maradt benne jelenleg a stúdióba, úgyhogy most a körömlakokkal fogunk elbúcsúzni. Mindenki elmondja, milyen színű a köröm, egy rettentő fontos témával fogjuk szerintem ezt az órán zárni.
13: Az enyém ezüst, én imádom az ezüst színt, és ugyanilyen van aranyba is, és hozzá megvan a szemfestékem is, és hozzá a száj. Én nagyon szeretem Tina Turnert, és a hétköznapokban szoktam felvenni Tina Turner parókát, Tina Turner sminket.
9: És úgy mész minden, egyébként... ha hétköznap shoppingolni bárhova?
13: Persze.
9: Miért? Imádom. Nem, csak itt...
13: Tina nem járkál az utcán?
9: Dehogy nem.
13: Na.
9: Kellő szólizás után is, tehát baj. Ugyanezzel a fejjel
13: bőrnek. Tavaly ment férjem, 73 évesen, egy 52 évesen.
9: Lőzős egyes. Ja, össze kell lenni. Látod, hogy ne szóval egy női témába ébre, tehát, hogy...
13: Na hát.
5: Ja, igen, akkor megragadjuk az alkalmat, hogy akkor megköszönjük, hogy ide fáradt a
13: kalifiát orsolja. Április 9 könyvbe mutatom.
5: És igen.
9: Program ajánlót hallottatok.
5: És reméljük, még jössz még, hogyha
13: igen,
5: meghívunk.
13: Köszönöm
9: a lehetőséget. A könyvednek mi lesz a címe, azt lehet már tudni, igen, vagy ez meglepi?
13: Él. Karafiát Orsolya él.
5: De ez versek, vagy...
13: Versek.
5: Na, nagyon jó.
9: Verses kötetek akkor. És most mondjuk hol lehet rólad olvasni? Legtöbbet hol jelenik meg?
13: Mindenhol, főleg a Magyar Narancs online-on, de a Metropolban, női magazinokban, én mindenhol támadok. Hát alig van.
9: A frontvonalon.
13: Nélkülem. Ott igen. Ó, na hát, még egyszer köszönöm nektek.
14: És már köszöntjük is a következő vendégünket, és majd egy rövid zene után...
9: Péntek Orsi a következő vendégünk, és ugye az Andaluz lányai könyvedről. Andaluz lányai könyvedről fogunk majd veled legtöbbet ugye beszélgetni, ami nagy hír itt nálunk, mindenki szereti és olvassa ezeket a gyönyörű szép könyveket. Úgyhogy adunk egy kis zenét, előkerítjük a Gerlót, aztán...
2: Adunk egy kis zenét. Mondtam, hogy letöröm a derekadat, azt mondtam, hogy egy kis zene.
9: Akkor nagy...
2: Adunk nagy zenét.
9: Nagy,
2: igen,
9: nagy,
2: minden jó,
9: nagy ütemeket adunk.
2: Jótékonyság.
7: Ez a Ponti és Hanna 24 órán keresztül, ma reggel 6-tól, holnap reggel 8-ig. És így már hagyomány, hogy Orsolya nevű írónak járnak nálunk. Karafiát után Péntek Orsolya van itt. Felolvasok egy bekezdést. Igen, egy... egy fél bekezdést mondjuk, egy három negyed bekezdést.
2: Két harmados.
7: Azon az őszön, amikor már késő lett volna, hogy másképp legyen, még egyszer olvasom. Azon az őszön, amikor már késő lett volna, hogy máshogy legyen minden, mentek Timurral, aki félkézzel vette ki a cigarettát a dobozból, és félkézzel gyújtott rá, és Sterke, amikor már nem gondolt annyit a mesterre, és semmennyit sem a szerbre, újra belefeledkezett az esős Dunába, amíg a hídon gyalogoltak, és besöpörte a korlátról az esőcsepeket a folyóba, mintha rendet csinálna végre. Addigra megtanulta a teste a férfi testét, és megtanulta, milyen a fájdalom, ha úgy adódik, hogy fáj, megtanulta a dohánnyal kevert fehérboriszta nyelven a részegséget, és azt, hogy amint a szerbnek nem kellett, úgy a férfinak egy év múlva a férje lett. Nem lehetett elmondani az estét, amikor nagyanyja a kék tálba pucolta a zöld babot, és végképp nem lehetett elmondani a szerbet, a szerb mellkasának melegét és az ürejben lüktető púzusát, mert mindig félszavak vesznek belőle, a félszavakból meg cigaretta és veszekedés vagy szeretkezés, mozi eset meg szótlan csavargás Budán. Sterke megtanulta, hogy ez így van, és ezekről többé nem beszélt. Na csak ezt azért olvastam fel, hogy legyen valami...
2: Valami tragikus indítás. Azokra többet nem beszél.
7: Hogyan ír az Orsi, aki elintézte nekem, hogy kapjak egy példát ebből a könyvből, amit én nem olvastam el. És,
2: még? Mondd hozzá.
7: Még, szóval viszonylag az elején tartok. Nagyon visz magával, csak kevés idő maradt rá, és nem volt. Na, nem volt. De elmondom, hogy kapcsolódni hogyan tudtam például. Nekem van a két unokatestvérem, az egyiket Eszternek, a másiknak Dórának hívják. Az andaluz lányai az egyiket tudják, hogy Sterke, a másikat pedig Dork. Azaz Teodóra, néha Teó, általában Dork és Sterke. Ezek ilyen reciprokai egymásnak, ugye? Ezt lehet mondani?
2: Most van egy hallgató. Persze, hát azért vedd fel.
7: És felvett? Álló?
2: Szinte zavar.
15: Álló, sziasztok, ember vagyok. Zárójel, hogy idézővel tennék teljesen ügyrendi kérdésben kérdeznék meg valamit. Nem tudom, kinek a fején van ez a fejmikrofon, de az uzogása belehaladik igen erősen az adásba. A kisemberi szólt érte, engem annyira nem zavar, de annyira jó ütemben szuszok, hogy én el fogok aludni komolyan.
2: Szerintem nekem van nagy zsírtestem, én szuszogok szerintem, azt mondja.
15: Ja, de nagyon közel van, mondom, mert én úgy eszem észre, hogy lehet, hogy zavaró valakinek, de nekem marha jó álmosít. Tehát most úgy eszem észre, hogy abban az ütemben csinálja, vagy csinálod, hogy mint hogyha, ahogy én szoktam aludni körülbelül, és kurva jó szerintem, csak
2: elfogadtam. Idénként csinálom, jó?
15: Na csá, sziasztok, csak egyet akart a zárója, bezárva, sziasztok.
2: Jó, köszi. Kezdjük el valahonnan. Mikor, miért kezdted el, hogyan írni az andalúz lányai? Semmit nem tudok a dologról, de ilyen szempontból én akkor jó sivatag vagyok. Miért ez a címe?
16: Azért, mert azt a címet, amit én szerettem volna, azt a kiadó nem szerette volna, és ebben nem
7: néztünk ki.
16: Az eredeti cím az lett volna, hogy Angyalföld kocsi szín, de közölték, hogy ilyen címmel nem lehet könyvet eladni, úgyhogy végül is ez lett a kompromisszumos.
2: Jött a marketinges, és azt mondta, hogy az Angyalföld kocsi szín.
7: Én is inkább veszek meg az andaluz lányai címet.
16: Jó, de
2: nem egyéb.
16: Bármi lehet egy könyvnek a címe.

0: könyvnek, mondjuk így.
1: Szóval látszik rajta, hogy nő írta.
2: Ez megnyugtató, vagy nem tudom erre mit mondjak. Tehát,
1: igen,
2: hogy,
1: szóval,
2: ha nőként férfi könyvet írtam volna, az azért elég ciki lenne.
1: Nem, hát szóval, hogy nem, hát vannak a nemi szempontból teljesen indiferens könyvek, tehát a háborús békét azt megnyugtató, a nő is.
3: Nem gondolom. Nem.
2: Biztos, hogy nem.
1: Minden műből kiderül a szerzőjének a neme? Neked csak el kell olvasnod?
3: Nekem kiderül, igen. És én még Markás meg tudom különöztetni a női hangot, a férfi.
1: Jó, hát mindegy. Na, szóval Markás női hangot láttam, különböztettem meg.
2: De egész egyszerűen szerintem egy nő másként érzékeli a világot, tehát nyilvánvalóan, hogy nem is tudja úgy visszaadni, mintha férfi lenne, és ez fordítva is igaz, feltéve, hogy nem játszik, mert azt mondjuk el tudom képzelni, hogy valaki belemegy egy olyan játékba, hogy nőként megpróbál férfi hangon írni, és fordítva. Egyébként ez lehetőség. Tehát, mondjuk igen, ez Vörös Sándornak sikerült. Igen. Másnak szerintem mondjuk a magyar irodalomban nem annyira.
1: Szóval magyarul egy ilyen átlényegülés nélkül ez nem működik.
2: Nem hinném.
4: Lehet, hogy kicsit ponyva, de ott volt a vágyaim listája. Gregory Delacourt, egy férfi, aki egy nő. Bőrébe bújva. Itt egy viszonylag jó könyvet, jó kicsit commerce, tehát egészen hihető volt, hogy ő nő.
2: Nem azt mondom, hogy nem lehetséges, csak hogy szerintem ez egy külön elhatározás, vagy egy olyan játék, vagy egy olyan nekiindulás, ami egy eleve más alapattitűdöt feltételez, mint az, hogy valaki egyszerűen leül és ír egy könyvet. Tehát, hogyha nem, tehát ugye én nőként könyvet írok, akkor veszélyen női nézőpontból fogom megírni, mert semmi sem késztet arra, hogy máshogy tegyen.
3: De például ez egy ilyen putfulak, és mink egy nagyon sok férfi szerző és a női lelket nagyon hitelesen részletgazdagon tudja ábrázolni. Hát most nem, most mondjuk bármilyen példát.
1: Együk a Tolstojtól.
3: Igen, mondjuk mi az a rövid Kreutzer szonátában mondjuk. Tehát mondjuk abba, tehát olyan szinten tud ábrázolni, hogy mégis azért meg lehet különböztetni, mégis férfi írja, azt nem nő, és nem tudom megmondani, hol a határon van, de meg lehet különböztetni.
5: De ez lényeges, ez az információ?
3: Nem.
5: Az olyan, hogy Istenben alapvetően állíthatjuk azt is, hogy férfi, azt is, hogy nő.
1: Nem, de ez talán...
5: Férfiként szokták ábrázolni, de szerintem semmilyen teológiai jelentősége nincs a nemének.
3: Bizonyos szempontból van?
1: Szerintem van.
5: Ah, és akkor van a művészet esztétikai vonatkozásában jelentőség annak, hogy nő...
3: Tehát másképp viszonyul, szerintem másképp értékeled, vagy érzékeled. Szerintem. Tehát nem lehet függetlenítani. Volt nagyon sokáig olyan felfogás, hogy a művet csak önmagában nézzük, most szerintem most már inkább oda felfogás, hogy a szerző szemszögéből is figyelik az
1: Van olyan könyv, aminek a szerzője az háttérben akar maradni,
5: és értem,
1: műben előtérbe kerül, és van, ahol direkt így el is rejtőzködik a szerző, és van, ahol nem rejtőzködik.
3: De teljesen tudom
5: rejtőzködni. De én még könyvnek úgy nem örültem, hogy jaj, de jól megírta ez a nő. Tehát értitek, hogy jaj, de jó ez a könyv. Ezt mondod, és nem az, hogy jaj, de jól megírta ez.
3: De én benne az van. Én nem szeretem Ulickáját, de mindig, amikor olvasom, akkor azt ott látom, hogy egy nő írta. És nem tudom megmondani, miért, de...
2: Valószínűleg szerintem azért, mert hogy teljesen más az, hogy egy férfi akár hitelesen ábrázol egy nőt belülről is, de az mégiscsak egy külső megfigyelésnek az eredménye. Még hogyha egy nő ír nőről, akkor az belső tapasztalat, és az egészen másként jelenik meg az irodalomban szerintem.
1: Igen, a férfinak a leírása történik külső tapasztalat.
2: Igen, pontosan.
3: És mert hogy azt látod, hogy mikor szerintem egy nő jobban lát egy férfit, mint egy férfi egy nőt. Tehát egy nő jobb megfigyelő. És lesz,
2: szerintem ez egyéntől vagy a szemétől függő. Nem igen, hiszem, hogy ezt ilyen módon lehet általánosítani. Azt hiszem, hogy az érzékenység az nem nemekhez kötődik, hanem egész másfajta dologhoz.
5: Igen. Igen, mert figyelj, vannak olyan férfi szerzők, akit inkább nők olvasnak.
1: Hát és nem mondom, nem mondom.
5: Hát jó, mert többet olvastak a nők általában is, igen. Csak azt mondom, hogy na jó, mindegy.
1: Szóval tulajdonképpen...
5: Hogyan szerezte meg a kaligramot? Mert már akkor tudták, hogy érdemes vagy a bizalomra? A kaligram jó kiadónak számít.
2: Igen, remélem, hogy annak számít. Nem ez az első könyvem egyrészt, tehát már régóta írok, bár volt egy ilyen kis csavar, ugye, hogy én festőnek indultam, és nem írónak. Úgyhogy egészen sokáig nem gondoltam én komolyan.
5: És letetted az ecsetet?
2: Igen, teljesen. Illetve most újra felvettem. De ez egy másik történet. Szóval, hogy írtam, régóta
5: publikáltam. Márszer Duchamp abba adtak, és elment sapkozni, és közben nem voltam.
2: Nem, ő szörös kávéscsészeket csinált, meg micsodát piszolt, meg ilyenek.
5: De az is képzőművészet.
2: Kétségtelen, de ilyet például

0: nem szeretnek csinálni.
1: Nem csak ő volt, aki azt mondta, hogy abba adja a festészetet, közben hazudott, és 30 éven keresztül a francia sakk csapat tagja volt, képzelt, sakkkal foglalkozott. Tudtad?
0: Ő nem.
1: Azért mondom.
2: Hát az más
1: volt. És képzelt, kiderült, hogy a szobájában volt egy szobája, és ott bent végig dolgozott. Aztán csak halálakor derült ki, hogy végül is nem hagyta abba a képzőművészetet. Azt mondod, hogy te se hagytad abba, mert volt egy fél mondatod.
0: Nem, hát mint 15 év után újra elkezdtem festeni, de ez egy kicsit zavaros, mert szerintem nem lehet egyszer ennyi mindent csinálni. Tehát most hogy kiadott a Kaligram, nyilvánvalóan van egy olyan elveres magam felé is, meg a részükről is, meg úgy általában az irodalom felől is, hogy azért ezt egy könyv az nem könyv. Mm-hmm. Tehát ezt folytatni kell, viszont azt hiszem, hogy nem lehet két dolgot teljes emberként egyszerre csinálni, tehát most így félve mondom azt, hogy én újra festek, mert ki tudja, hogy mi lesz ebből, meg mikor, meg hogyan.
1: De most írói tudatod van alapvetően.
0: Ja nem, alapvetően semmiféle tudatom nincsen. Tehát igyekszem azonnal kiírtani minden ilyenféle tudatot, amit föltámad, de mert szerintem ez beteg.
1: De hogyan csinálod? Mert ezt titokban is természetesen születik meg az az érzés.
0: Én azt hiszem, hogy az autentikus élet az a legfontosabb, tehát az, hogy ez egy életszakaszban az ember közben ír, vagy fest, vagy nem tudom, meditál, vagy tibeti szerzetes lesz, vagy akármi más lesz. Azok lehetnek szakaszok, lehet egy életen át elkíséri, de nem hinném, hogy ez a cél. Tehát ez szerintem egy elég nagy tévedés, hogy valakinek az legyen az élet célja, hogy az legyen az identitása, hogy ő művész, vagy hogy
3: ja,
0: író.
3: Nem, én sem gondolom. És ahogy írsz például, úgy írsz, mint a legtöbb, akiket ismernek írókat, úgy írnak, hogy nagyon koncentráltan és megtervezve is.
1: Most ezt filmeseknek nem mondd el, jó? Csak hogy pont fele gondoltam.
2: Mennyire ösztönös és
3: mennyire kell hozzá tudatot? Egyáltalán olyan szintű tudatosság, hogy fel kell és írsz. Tehát ilyen szinten csinálod, mint egy munkás, aki meg...
0: Nem
3: volt benned ilyen, hogy napi szinten...
0: Nem. Én azt hiszem, több íróval beszélgetve én arra jutottam, hogy én valószínűleg nem vagyok egészen normális, tehát hogy én fejben írok. Nem, és amikor megvan, akkor írom le. Uh-huh. Ez már, hogy mikor írom le, az innetek, ez a teljesen.
4: Meg egy pillanatra zsírkutyától kaptuk.
1: Jaj, de ez zsírkutya. Áldasik zsírkutya neve.
4: Messziről küldi nekünk.
1: Hát nem Kuala Lumpurban van zsírkutya?
4: Nyisd ki mindenkinek. Van a hangatom
1: Kuala Lumpurban, köszönjük.
4: Az étel.
1: Parancsoljatok. Várjátok.
4: Ide letehetem? Ide, a székre leteszem.
1: De pont tök izgalmas rész. Nem, csak behozta.
2: Jó nagyok egyébként ezt a hallgatóknak mondom. Nagy életű pizzák, nem pizza szeretek, és nem kicsit.
4: Bocsánat, gondoltam, behozom.
1: Azt mondod, hogy nem érdekel alapvetően, hogy a kánon része lesz-e, vagy nem?
0: Ez egyetlen egy szempontból érdekes szerintem, hogy lehetőséget teremte az embernek arra, hogy azzal foglalkozzon, tehát mert abból éljen, amit szeret csinálni. Uh-huh. Egyébként nem érdekel, egyébként tehát érdekes. Hogy olyan szempontból, hogy most engem ma elismer, engem nagyon pontosan tudja az, aki valamelyest ismeri a kultúrtörténetet, hogy megmaradni 2-300 éven belül maximum Goethe és Dante tud, tehát nekem nincsenek ilyen illúzióim. Esetleg, hogyha van Ha azáltal, hogy a kánon része lehetek, meg tudom teremteni magamnak azt a lehetőséget, hogy olyat tudjak írni, ami esetleg esélyes, hogy megmarad, mert ezt ugye előre nem lehet tudni, akkor volt értelme, de ennél tovább nem lehet látni. Tehát csak azért a kánon részének lenni, hogy én híres legyek, vagy elismert legyek.
1: Nem, én csak
0: megmosolyogtatónak tartom.
2: Meg mi az, hogy kánon? Az is
1: hát jó van, gyerekek, megmosolyogtatja, akkor mondom durvábban, figyelj, azért a halhatatlanságról való lemondás, érted, még alázatos magatartással is gyanús nekem. Főleg művész esetében. Hisz a művész valamiféle értelemben az egész életét föláldozza, ezért a
3: halhatatlanság.
1: Jó, csak nem azért lesz az ember a kánon része, tehát nem Válasz Miklósról beszélek, hanem mindenkiben valahol ott van a nyomot, hagyás,
3: örök élmény. Az ember nem azért, tehát ösztönösen ír, hogy ki akarja ezt adni.
0: Szerintem egy picit térjünk vissza a nyomothagyás igényére, tehát az nem feltétlenül függ össze azzal, hogy én híres akarok lenni, vagy nem. Persze. Tehát mondjuk az ikonfestők nem írták alá a műveiket. Attól még nyomot akartak hagyni, vagy nyomot hagytak.
1: Én nem mondtam, hogy híres. Csak
0: elismert, kanonizált.
1: Kanonizált, igen.
2: Kanonizált.
3: De te arra törekedsz konkrétan, nem? Vagy arra, hogy esetleg olyan körülmények legyenek, hogy csak azzal foglalkozz, amit szeretsz,
0: igen,
3: hogy az írással. És eddig ez nem volt meg, nem?
0: Nem.
3: Mert mondtad, hogy korábban
2: te
3: is
2: írtam. A Magyar Hírlapnál újságíró vagy?
0: Kulturális volt egyetlen.
2: És az milyen ott az élet?
1: Na, tessék, én kérdeztem, ilyen durván
2: tettem. Milyen a Magyar Hírlapnál az élet, és lehet-e számítani arra, hogy lesz Magyar Hírlap, Magyar Nemzet háború, vagy erről nem vagy értesült?
0: Nem az ilyen dolgom, hogy erről beszéljek. Egyébként nem hinném, hogy lesz, nem tudok róla, de van ennek az újságnak tulajdonosa, meg főszerkesztőjek, az illetékesek, akik ebben az ügyben tudnak
2: nyilatkozni. A
0: Hírlapban való létet pedig maximum viszonylataiban tudom érzékeltetni, tehát én előtte lehúztam 6 évet a Magyar Nemzetnél, az, amire azt mondom, hogy finoman szóval ember próbáló időszak volt.
2: Mennyit voltál?
0: 6
1: év.
2: És ez meddig volt? Mióta vagy a Hírlapnál?
0: Hát gyakorlatilag pályakezdőként kerültem a Nemzethez 20 éves koromban, és a Hírlapnál most már nem is tudom, hát most már is szerintem 6-8 valahogy ki kéne számolni.
1: És végül média munkások lettünk, nem?
0: Hát
1: értelmiségi szakmaként indult valaha, szerintem.
0: A kulturális újságírás meg végként.
2: És a Magyar Nemzetnél is. Lehet, hogy
1: a Kovács Zoltán használta talán ezt a kifejezést először az élet és irodalomban, és nem tetszett, mert egy kicsit a munkás, meg stb. Volt egy kis ilyen balos húzása, de aztán végig beláttam, hogy igaza lett. Hogy valahol a médiában dolgozó munkásokról van szó, akik már, hát mondott szerkesztő vagy meg. Ő még például azt hiszi, hogy lesz főszerkesztő. Nem aranyos?
2: Hogy?
1: Te azt hiszed, hogy még leszel főszerkesztő.
2: Hát még lehet belőle. A főszerkesztő egy teljesen más.
1: A világon csökken a főszerkesztők száma, rohamosan,
2: hát figyelj,
1: és ő még mindig azt hiszi. Csinálok
2: egy blogot délután, és már is jövő a főszerkesztő.
3: Az előző könyvének milyen volt a fogadtatása?
0: Előző könyvem az egy verses kötet volt, nagyon kis példányszámban jelent meg. Egyébként először egészen jó volt a fogadtatása, aztán én szálltam ki mögüle, tehát hogy is fogalmazott. Nem, rájöttem, hogy költő az semmiképpen nem vagyok, tehát hogy azon még lehet vacilálni, hogy festő vagy író, de költő semmiképpen nem. Egész egyszerűen azért nem, mert találkoztam annyival jobb szövegekkel, mint amelyek az enyémek voltak, hogy úgy gondoltam, hogy akkor nekem ebben nem nagyon kéne mozogni, és akkor utána kezdtem el komolyabban prózát írni.
3: De sok prózairól először verseget is talán átfordul.
0: Azt hiszem, igen.
3: Yeah.
0: Csak olyan, hogy próza az sokkal fegyelmezettebb, megkötöttebb műfaj, meg...
2: Mitemes?
0: Igen. Olyan szempontból, hogy nem...
2: Ez nehézkedés. Szóval, hogy érted.
0: Most, tehát egyszerűen praktikus szempontokra gondoltam, tehát egy, a könyvhöz újra és újra vissza kell ülni, és nagy,
2: mert az a próza.
3: De ilyen szempontból nagyobb szabadságot is ad a próza, mint a vers, mert a versben azért én magam módján amatőr módon verselgetek, meg írogatok is, és azt mondom, sokkal nehezebb meg fog megragadni a versben a lényeget szerintem.
1: Hát ezt nem
3: lehet. Igen, az írásban, folyamatára.
0: Igen, az írás folyamatára gondoltam
3: egyértelműen. Nem véletlenül, nagyon sokat olyan fordít, tehát van átfedés a kettő között, de az megfigyeltő, hogy a költők többsége elkezd írni. Van is van, hogy mondjuk az írók többsége, és még néha verselget, mondjuk a... De alapvetően ez egy más, teljesen más tudatállapot, hogy kívánnám. Prózaírás.
0: Igen.
1: Igen, mondjam.
5: Halló, sziasztok! Az Orsolyától kérdezném, hogy a 100 hírest folytatni fogja?
0: Ami a blogon?
5: A 100 híres író most már ugye 100 fölött van, de hogy folytatódik, ugye?
0: Nem tudom, mert hogy azt nem én írom, tehát nem tudom, miről van szó, hogy őszinteljek, sajnálom.
5: Én ebben hiszem be voltam eddig, hogy a 100 híres íróról. Az akkor azt nem te?
0: Nem. Hogyha valaki... Vagyunk néhányan ezen a néven a világon, de...
1: Nem.
5: És mi a véleményed arról, hogy lehet-e a macskát idomítani?
0: A macskát idomítani? Az életben nem volt még macskám, mert allergiás vagyok a macska szőrre, úgyhogy sajnos erre a kérdését sem tudok válaszolni, de lehet, hogy a 100 híres író közül valami.
1: Ez irodalmi kérdés volt? A macska a gyanús nekem.
2: Egyébként szerintem miért ne lehet?
1: Murakami óta a gyanús a macska.
2: Miért volt a macskát ne lehetne írni?
1: Jó, köszi. Itt vagy?
5: Nem. Már elköszöntem.
1: Hello. Muzsikáljuk is folytassuk, jó? Közben elszünk. Andalúzia lányai. Orsolya könyv. Hova? Elvitt a Gerló. Miben vagy a legerősebb? Azért mindenki tudja legbelül, hogy igazából miben jó ő. Mondat, figura, szituáció, korfestés, szerinted?
0: Nem én mondom, én nem tudom. Mások mondják, hogy látják a könyvet, tehát hogy valahogy szerintük láthatóan írok, tehát hogy maguk előtt látszik, vagy látják azt, hogy minek milyen színe van, vagy minek milyen az érzete. Tehát, hogy ilyen filmszerű egy kicsit talán.
1: Plastikus.
0: Ezt utólag vettem észre én is, tehát nekem természetes volt, hogy így látom a világot, és így is írom meg, és mások hívták fel arra a figyelmemet, hogy ez eléggé unikális a magyar irodalomban jelenleg, tehát nem nagyon találtak más ilyet.
1: Mikor írtad az első szöveget? Hány évesen?
0: Életemben? Szerintem 7 éves koromban.
1: De emlékszel, hogy mi volt?
0: Nagyon, nagyon rossz vers.
1: Jó, de 7 éves bizonyos jó. Igen, mondjad!
3: Na jó!
5: Hello, sziasztok! Szia. A kedves szerzőasszonyhoz költött kicsitban, hogy nem tudom, hogy folytatom. Ennek kérdésem, hogy ő vissza lélekvándorlásban? Hogy esetleg azért tud olyan színesen írni, mert egy másik életben ezt megélte, és azért ide a hangulatot ugye.
0: A lélekvándorlásban? Azt hiszem, hogy ez nem hit kérdése, tehát igen, foglalkoztam olyan hagyományokkal, vagy érdekelnek, amelyek ezt állítják, hogy létezik ilyen jelenség. Hajlamos vagyok elfogadni, igen.
5: Hogy tudná azt készíteni, hogy azért idő ilyen színesen másoknak érthetően betűvel képet rajzolni, hogy esetleg már megtapasztalt ezt egy előző életben.
0: Erre azt tudom mondani, hogy vannak olyan gyerekkori emlékképeim, amelyek arról szólnak, hogy bizonyos dolgokra ráismerek, és nem megismerem őket, tehát, hogy valahonnan már ismerős, de ennél többet nem tudok.
5: Jó, köszönöm
1: szépen,
5: hogy
1: jó estét. Ez miért fontos a lélekvándorlás? Én katolikus vagyok, próbáljátok meggyőzni, miért fontos az? Gerló, vagy...
3: Hát minden.
1: Mert akkor az időben a tapasztalás ki tudod nyújtani? Azért?
3: Hát ez egy magyarázat arra, hogy mi történik a halál után, mert az élet az annyira komplex, és annyira, és az emberi szellem az annyira nagyszerű dolog, hogy az nem lehet, hogy csak úgy pak, meghal valaki, és akkor pak vége van a szellemének is. Azon kívül millió interpretációval, egy skolasztikus középkori interpretáció az, Aquinói Tamás is képviselte, hogy a lélek az, a test az multiplex, az darabokból áll, ezért a van halála, szét tud esni részekre. A lélek az viszont szimplex, az egy darabból áll, azért nem tud részekre esni, azaz meghalni. Ezért halhatatlan. És hogyha valamilyen, nem tudom, hogy mi az, fogalmam sincs, hogy mi lesz a halál után, de én is simán feltételezem, hogy a szellemi entitások azok nem úgy halandók, mint a test.
1: De azért mondom, pont egy írónak nincs semmi szüksége arra, hogy higgyen a test reinkarnációjában, amikor a szövegeink keresztül a saját lelkét reinkarnálja folyamatosan.
0: Ezt hiszem, hogy itt eleve az a probléma, hogyha hitről beszélünk. Tehát mondtad, hogy te katolikus vagy, én azt elfogadom, hogy hitről beszélsz, de mondjuk ilyen viszonylatban nem érdemes. Tehát buddhizmusról beszélünk, vagy hinduizmusra, amit így neveznek, akkor nem érdemes a hit fogalmával operálni, mert hogy nem értelmezhetetlen abban a kontextusban. Tehát nem hitről van szó, hanem belátásról van szó. Ugyanígy a halállal, vagy amit Európában lélekvándorlásnak neveznek, szerintem picit ilyen viccesen. Tehát az a probléma ezekkel a dolgokkal, hogy európai fogalmakkal, magyar nyelven nem biztos, hogy jól tudunk erről egyáltalán beszélni, mert hogy azok a fogalmak, amelyeket használunk, azok eleve mást jelentenek a mi kulturális kontextusunkban, mint ahogy azban a hogy azokban a dolgokban kellene őket használni. Tehát ez mindig az első nagy lépcső, amikor az ember elengedi az ilyen szövegek olvastán, vagy a megérteni próbálása közben azt a fajta fogalomkincset, amivel addig dolgozott és amiben fölnőtt, mert egyszerűen nem működik.
1: Jó, oké, egyetértek veled, bár azt is lehet mondani, hogy ilyen alapon a filozófiáról magyar kise nyissa a száját, mert nem a német a nyelve, érted?
2: Dehogyis
1: ne nyissa ki. Jó, jó, de érted, hogy a gondolat, azt is mondanám, hogy a megfelelő szöveg értelmezésben és kontextusban egészen más, mint a dingán zich, mint amit én most elkezdem majd magyarul lefordítgatni. Ezért mondanám, hogy a jó, az európai lélekvándorlás eszméje tényleg nevetséges valahogy, mert nem eredeti forrása van, de azt látom, hogy nagyon népszerű.
2: Sokan hittek a lélekvándorlásba Európába, hiszen nem kellett a buddhistának, vagy ázsiainak lenni. Giordano Bruno számára ugyanolyan evidencia volt, mint egy mai ázsiai.
3: Az emberi tudat az hinni akar annak, hogy az lép, nem megy el, nem, minden ennek a tületülése.
1: Jó.
3: Ő nem múlik el nyom nélkül.
2: Én például nem hiszem el, hogy a halál az csak úgy egy tolvonással elvágja az élet.
1: Nem tetszik neked, mi?
2: Nem.
3: Hát persze, mert így könnyebb.
2: Tiltakozzatok, hogyha nem, ha szerintetek a halál az mindent
3: De most a Feri, szóval, hogy az Isten hiszről beszélgetnénk. Hát hit hihetsz is benne, meg nem is. Tehát nincs egyikre se mellette se
2: elegy. A halálban nem hiszem.
1: Mit kezdesz a magyar valósággal? Ugye az író nem, én nem vagyok író, de nyilvánvalóan valamit megfigyel és leír. Ugye? Kb.
0: Igen.
1: Ez állandó opozíciót jelent a valóságban, nem?
0: Magyarországon biztos. Én ilyen nagyon nagy hálát adok a sorsnak, hogy nem csak magyar identitásom van, hanem többes, meg hogy ilyen monarchiás családból származom, tehát egy ugyanannyira érzem magam horvátnak, mint amennyire magyarnak. Másféle
2: az andaluz lányai is. A lányainak az identitása is jött.
1: Mondjál!
5: Sziasztok! Magyarország az a pár utcai fiúkban nemecse kernő, csupa kisbetűvel. Szállalmas, megvetendő, de mégis egyben nemecs.
1: Kösz! Jó!
2: Na hát akkor nem csak
1: magyar. Én is gondolkodok, bennem sok osztrák van. És tényleg valószínűleg a genetika, még egy csomó emlék.
6: Hello. Csak azért találok be egy érdekes felvetést, ez a halál után bármi van-e egyáltalán. Én csak azt tudom ezt hozzáfűzni, fizikailag nézzük át, hogy egy ember, amikor létezik, él, akkor tök sok energiája van, fizikailag kimérhető, hogy van energiája. Amikor meghal, utána nem mérhető semmilyen szintű energia, holott elméletleg van egy olyan törvény, hogy az energia nem vészel, csak átalakul. Yeah. Tehát az energia valahova kell, hogy menjen tovább. Én nem azt mondom, hogy egy tudatos lényként tovább megy, viszont az megy valami, tehát valami valahova el kell, hogy valamivé át kellett, hogy alakuljon.
1: Igen, és ebből arra, egyébként eleve nem értek egyet, a modern kvantum fizika szerint például a fény eltűnik a végtelen távlatában, tehát nem csak azon, hogy átalakul, hanem el is tűnhet. Stephen Hawking, tehát az anyag energia megmaradás elve nem biztos, hogy igaz.
6: Tehát ezt kezdjük bebizonyítani, hogy...
1: Nem, én csak mondtam, hogy vannak, akik azt mondják, hogy nem is biztos, hogy igaz ez a régi görög tétel.
6: Meg hogy nem mindegy, hogy anyagról beszélünk, vagy energiáról beszélünk, mert én most energiáról beszéltem, ami elméletleg, ugye, energia nem vész el, csak átalakul.
1: Hát jó, de az anyag energia, vagy az energia anyag, szóval valamilyen, igen, kozmológiailag igen.
6: Tehát nem minden energia anyag, mondjuk. Ugye a kvantum pont ezt mutatja, hogy igazából nem tudják, hogy hullám, vagy anyag,
1: igen,
6: minőségű.
1: Igen.
6: Na, nekem ezért kétséges ez, hogy a halál után nincs semmi, mert ez egy ilyen alap dolog, hogy valahova kell, hogy legyen az a sok energia, ami bennem volt, vagy valakiben volt, és utána meghalt, és utána nincs benne, tehát ez valahova tovább megy. Az, hogy most tudatos vagy nem tudatos, az meg már megint egy másik tészta.
3: De az energia az univerzumban is létezhet minden nélkül, tehát nem tudod, hogy...
1: Mit kezdesz a fekete lukakkal, amely magába szívja a körülötte lévő összes energiát, és kb. Csak annyit tudjuk, hogy ott van. De csönd, többet nem állítasz róla.
6: Akkor lehet, hogy megyünk a fekete lyukba.
1: Ez biztos, hogy megyünk, nem? Az már bebizonyított tény, hogy a teremtés, a galaxis a fekete lyukba tűnik el. Csak mondom, hogy A lélekvándorlással nekem hadd legyen egy pici bajom, egyszerűen még fantasztikus.
2: De a feltámadást szereted. A
1: igen,
2: a
1: így van, így van. Én
6: a lélekvándorlás, az nekem is még kicsit, mert nem bizonyítottam be magamnak, hogy létezik.
3: Ugyanak az önök a másik oldal.
6: Viszont
1: az mert a kettő hogy... kizárja egymást. Nagyon jól mondja a Gerló, a feltámadás és a lélekvándorlás kivalóan kizárja.
3: Szerintem ugyanak az élnek a két oldala.
1: Nem. Nem, mert az éremnek két oldala van, és az lélekvándorlásnak sok.
2: Én nem tudom, hogy az-e a különbség, de...
6: De a kiszállok amúgy, hallgatlak idegesítse.
2: A lélekvándorlás az nem valami olyasmi, hogy valakinek a lelke születés, akkor átszáll, mondjuk bemegy a várdóba, a köztes lélekbe, és akkor onnan beleszáll egy akkor születendő gyerekbe mondjuk, vagy egy másik lénybe, és akkor abban él tovább, és aztán átszáll egy új lénybe, igen, és ugye a lelkek száma igen. Nem nő exponenciálisan.
3: Tehát végül is egy konstans energia folyamon, ami különböző.
2: A feltámadás az úgy van, hogy meghal mindenki, és aztán az utolsó ítélet napján mindenki egyszer csak föltámad, és sok-sok generáció egyszerre jelenik meg a temetőkből kifelé, és foglalja el az új helyét. És visszanőnek a levágott fejek, és...
3: Visszatérnék a könyvre egy pillanatra, hogy beleolvastam a könyvbe, most nem ugyan olvastam, csak azt látom, hogy azért olyan, mintha tudatosan alkalmaznál tematikán túl idegen szavakat, vagy idegen szándékot, idegen szófordulatokat. Tehát akár a könyvben, akár franciával, német, horvát, hogy ez ennek mi a cél, hogy mennyire szándékolt, most tudom, hogy a monarchia, tehát hogy van benne.
2: Maguk a hősök.
3: Igen, de például a francia a nincs, tehát azt mondom, hogy de vannak ugye, amikor ez egy írói eszköz, hogy mikor és milyen módon használta, hogy neked mi volt ez a célod, hogy ilyen szinten használsz?
0: Érzékeltetni a családnak a sokszínűségét, vagy a sokféleségét. Mm-hmm. Egyébként ez egy fiktív történet, nem önéletrajz, de a családi háttér, ami megjelenik benne, az abszolút az én családom. Ami egy soknyelvű család volt, mm-hmm. Tehát én így nőttem föl, és valahogy ezt próbáltam meg.
2: Német, olasz, horvát, magyar?
0: Igen.
3: De ugye a francia is van benne, hogy
0: látom. A francia az azért van benne, igen, mert mert hogy a könyvbeli nagymama, aki egyébként akit a saját nagymamámról mintáztam, és sokszor beszél franciául, és ez az életben is így volt. Tehát, hogy próbált franciául és németül szólni a húgomhoz, illetve hozzám, mint ahogy az anyámikat is így próbáltam.
1: Kint a Szabadkán mászkálok, ott van egy kút, vagy bármi, és ott 3-4 nyelven van leírva, hogy mi az. Mert ez egy ilyen világ volt, hogy még a monarchia is, és ott még megmaradtak ennek a nyomai.
3: Persze, az más, én nem azt mondom,
1: hogy... Jó, csak mondom, hogy a monarchiának több nyoma maradt meg Szabadkán, mint Budapesten.
2: De még Magyarországon is nem olyan régen minden vonaton, minden ki volt írva valamiért oroszul, gondolom, mert hogy már 45 után az muszáj volt, de a többi az csupa monarchiabeli nyelv volt, tehát magyarul, németül,
1: franciául
2: és olaszul írták ki a dolgokat. Nem, franciául nem is.
1: De a vonaton franciául ki volt.
3: Horvától is ki volt.
1: Hogy gondolsz el a horvát életre? Ezt egy picit még mondjad, mert ez egy kicsit, nem kicsit érdekel, hanem nagyon érdekel, csak hogy mondtad, hogy az identitásod az bonyolultabb.
0: Hát nekem ez normális volt nagyon sokáig, tehát én ezt az iskolában szembesültem azzal, hogy én nem vagyok magyar. Tehát nekem teljesen természetes volt, hogy én otthon vagyok Zágrában is, meg Budapesten is, meg a határnak mind a két oldalán, meg hogy ott vannak a rokonok. Szóval egészen sok egy gyerekkoromban én úgy éltem, hogy nem fogtam föl, hogy Budapest, Pécs, meg Zágrában az külön országokban van. Uh-huh. Vagy nem volt zavaró az, hogy valakik a családban más nyelven beszélnek. És amikor az iskolába bekerültem, akkor volt ilyen az első ilyen, hát nem mondom, hogy konfliktusok, de hogy ilyen rácsodálkozások, hogy nem, tehát hogy mások nem több nyelven élnek, meg másoknak nincsenek a határ túloldalán máshogy beszélő rokonaik, és akkor így lassan, nagyon lassan, egyébként 20-valány éves koromban kezdett az lecsepegni, hogy teljesen másfajta kulturális mintákat is adott ez nekem, mint amit egy színmagyar családba felnövekvő valaki kaphat. Egészen alapvető dolgokra gondolok, hogy
1: más. Egész életedre vonatkozóan jó dolog, hogy a multikulturális hatás érne.
0: Jó dolog szerintem. Tehát sokkal több nézőpontot tesz lehetővé. Igen. Tehát nincs ez a fajta, senkit nem akarok megmenteni, de az a fajta bezárkózás nincsen benne. Nem, tehát mindenhol más, hogy mindenhol igen. Otthon érzem magam.
1: Jó, mert érted, igen. A szemszögeket el lehet veszíteni szép lassan az emberi, beleesik egy multikulturálisból, egy monotípusú kultúrában, ami, és akkor igen.
3: De visszajön. Bekerülsz vissza egy ilyen körülbelül. Nem örülteveszted el.
0: Nem tudom, hogy nekem kívülről nézve ez néha olyan, amikor megpróbálok elmenni rövid időre, aztán persze mindig visszahúz a szívem, mert főleg az anyanyelvem miatt, mert mégis csak a magyar az anyanyelv.
2: Na, hova elmenni? Horvátországba?
0: Akár oda, vagy elmenni Olaszország, vagy tengerre elmenni, nem tudom, mert amennyi időre csak tudok. Szóval, hogy onnan például nézve a magyar közösségi oldalakat, vagy az, hogy mi folyik az interneten, az ilyen egészen vicces. Tehát, hogy itt mindenki egymásnak esik olyan dolgok mentén, amiről Európában senkinek gőze sincsen. Tehát, hogy olyan sérelmek fortyognak, meg olyan indulatok mentén megy ez a belső harc, hogy tényleg az a köldöknézés a legjobb szóra, tehát hogy semmi másról nincsenek elfoglalva néha szerintem azok, akik itt élnek, és ez mondjuk kintről nézvén egészen extrém, vagy
3: de neked mennyire vallátás, hogy kívül kint milyen harcok folynak?
0: Ugyanilyenek, tehát nem erről van szó, hogy nem jobb.
1: Na, alatt érzem már azt, hogy
3: ja, hát én is
1: kint vagyok, hogy vissza kell állnom az itthoni állapotra.
3: Igen, de én is sokat utaztam, és sokat éltem külföldön, úgy gondolom, hogy máshogy is megvannak ugyanezek azért, csak maximum a szintje nem ilyen, vagy a mérték nem ilyen, vagy nem érsz, érzékel szabul annyit, amit nem vagyok.
0: Én inkább azt mondom, hogy a kíváncsiság az, ami máshol megvan, a más
3: az dolog iránt.
0: Itthon meg nincs meg, tehát itthon meg ez a köldök, tehát csak önmagunk van a fókuszban, csak az érdekel minden.
3: Igen, csak én azt mondom, hogy nem nagyon lehet annyira rálátni, ha nem vagy benne szervesen más kultúrában, nem érsz ott.
2: Nem is az, hogy rálátni, hanem ha madár távlatból látod, akkor egy kicsit másképp.
0: Igen, de ez mindenre erre igaz. Gondoltam. Erre
3: tehát, hogyha mondjuk a horvát nem tudom, politikával, vagy életérzésben vagy benne, és mondjuk eltávolodsz onnan, ott lehet ugye összetapasztalni.
2: De akkor egy másik oldal. Tehát, hogy a köldöknézés az azt is jelenti, hogy annak, aki a saját köldökét nézi, annak nincs elég figyelme arra, hogy másokra is odafigyeljen. Tehát a magyaroknak ma pillanatnyilag fogalmas.
3: De én csak azt mondom, hogy nem feltétlenül magyar sajátosság. Lehet, hogy a mértéke az meg
2: Debrecentől keletre, ütöm, Záhonytól északkeletre, mit tudom én, letegyüttől. Szóval, hogy a határaik túl mi van?
3: Igen, nem, de mondom, hogy szerintem ez alapvetően emberi sajátosság, akiben van.
1: Nem tudom, hogy emberi.
3: De a magyar az biztos, hogy valami nagyon extrém mértéket tölt, csak nem tudom, én nem látok.
0: Igen, szóval, hogy valahogy egy globális dolgok iránt szerintem kevésbé érdeklődnek. Én legalábbis ezt tapasztalom. Tehát, hogy Olaszországban mondjuk sokkal égetőbb kérdés adott esetben az, hogy mondjuk a bolygó helyzete milyen. Tehát, hogy
3: jobban,
0: több ember
3: ne felejtsd, hogy jobban élnek az emberek sokkal. Még akár tehát, és hogyha valaki sokkal jobban él, akkor engedte meg magának a lerugaszkodottabb érdeklődési területeket is.
0: De mondjuk azt nem tudom elrugaszkodatnak nevezni, amikor így nagyjából megfulladunk lassan, meg kiirtották fél Brazília összes esőerdejét, tehát hogy ez szerintem nem más.
3: Nem, úgy értem, hogy az emberi szükséglet, és nem tudom, a Maslow-féle, mindenki alapvetően az egyéni szükségletei kielégítésre törekszik. És akkor tud különböző szintekre jutni, hogyha azok ki vannak elégítve. És az alapvetően, hogyha itt a lakosság egyharmada éhezik, nem tudom, minimális napi szintű halatot kell folytatnia, leköti minden energiát. Nem
1: attól, tudom, hogy a magyar lakosság egyharmada éhezik, attól a magyar tudomány, vagy projekt, vagy innováció kérdése...
3: Az is bezárt, egyetértek
1: csak ezzel. Azt mondom, hogy az attól elvéletén még nem kell, hogy leálljon. A nagyobb probléma az, most az éhező tömegeket félretolva is, az érzésed van, hogy egy bezárt rendszerben forog.
3: Egyetértek, én nekem is az állapot, és Magyarország kapcsolatban, szerintem ez alapvető sajátosság, és a Magyarországon, mintha ez intenzívebben jelentkezne.
1: Hát igen, ezt mondjuk, hogy intenzívebben jelentkezik. Nem tudom, milyen a mexikói, mert ugye akkor gyorsan meg kéne nézni egy példát, hogy Juárez városában a polgárok mennyire élik meg a demokráciát.
3: Mert azért mert ott vagy részben Szerbiában, az, hogyha úgy élni Szerbiában, hogy csak ott élni, és akkor hát ugyanaz érzésed lenne.
1: Nem ugyanaz, ez nem
3: nincs,
1: igaz.
3: Nincs az az érzésed.
1: Ott is van korrupció, de ott más. Ez a korrupció is más, meg az a korrupció
3: igen,
1: is
3: mert más. Mert más szinten vagy kötődve ahhoz az országhoz. Ezt mondom, csak azt mondom. Biztos, hogy nagyon nagy különbségek vannak, főleg Olaszországot, nem biztos Magyarországgal, de hogy Szerbiában, hogyha ott laknál, lehet, hogy ugyanazok a problémák foglalkoztatnának, mint itt.
1: Mondok egy példát. Szerbiában, amikor a maffia főnök énekel az esküvőn, mindenki mosolyog. Magyarországon pedig a magyar nemzet leleplezi az esküvőn föllépő maffia főnököt, aki énekel, és tök egészen más az optikája annak, mert valami mindig megváltozik. Kérdezed, tulajdonképpen persze. Nekem nagyon furcsa volt, hogy ezek a szerbek mennyire szeretik az ő maffia főnöküket, és milyen szépen énekel. Uh-huh. Van Balkán a dologban, tényleg szépen énekel. Tehát nem tudom elképzelni a Portikról, hogy szépen énekel. Tehát azért, hogy van más típusú.
3: Igen, van ilyen.
1: Nem összemérhetőek.
3: Nem, de erre mondta, ezzel próbáltuk, itt volt a tört, vagy aki volt, beszéltünk, hogy létezik a népélek, mert nem lett karakterisztika. Mert ez azzal is összefügg. Hős azt mondta, hogy bizonyos szempontból létezik, és ez megerősíti azt.
1: Hát figyelj, hogyha megnézed, valaki egyszer kérte, hogy híreket keresek a médiába. Nem viccelek, alig van hír a médiába. Tehát a klasszikus értelemben keres, tehát ugye nem a médiából származó hír forrását keresem, hanem olyan, tudod, mikor ír? Kinyerte meg a vitorlás versenyt. Ilyen értelemben a magyar média szerintem mérhetetlenül bezárkózott.
3: Tehát de az egész társadalom
1: önmaga reflexióját folyamatosan gerjesztő, tehát tulajdonképpen például hír az, hogy akár az Indexet, vagy akár a 444 mit válaszolt a minisztériummal. És gondoljatok bele, hogy két média szervezet kommunikációja, mondjuk ki, hogy az nem hír. Nem felel meg a topic comment annak elméletének, amely szerint a hírben kell bizonyos elemeket
3: értek, szorolni. De ez összefügg már megint az egész magyar bezárkózás.
1: Azt nem összefügg, csak mondom, hogy ez szerintem súlyos lett nálunk, súlyosabb, mint talán Romániában, vagy Szlovákiában, vagy Lengyelországban.
3: Egyet értek ezzel is, csak mondom, hogyha ott érnél, akkor lehet, hogy ugyanolyan problémákkal foglalkoznál.
1: Az ugyanúgy fájna, inkább az, amit akarsz, hogy ugyanúgy fájna. Mert megfigyeltem, hogy egy szerb miniszter korrupt, képzeljétek, az nem zavar. Ennyire magyar a lelkem, hogy egy magyar miniszter korrupt, az meg zavar. Holott ez nem más, mint a hazaszeretetre példa. De nem. A horvátokról hallasz hírt, egy kicsit jobban érdekel, nem?
0: Jobban, ez a legjobb példa, amikor van a magyar-horvát meccs, akkor... Na ez, igen, ezt nagyon megkérdezték, nem, egyiknek se tudok, de mindenképpen örülök, akármi lesz a végeredmény.
1: A nők mindent megoldanak, ha lehetetlen helyzeteket.
2: Horvátok a jobbak.
1: Miben? Fociba, igen, de nem erre a vízilabdáról.
2: Ja, a vízilabdában ott probléma. Ott
1: egyetlen...
3: Mi probléma?
2: Hát egyformák, ott kb.
1: Egyformák. Nem egyformák, te mutat.
2: Jobbak?
1: A csajommal egyetlen kérdésben vagyunk nagyon súlyosan fasírba, ő a szerbeknek drukkol, én a magyaroknak. És képzeld, én mondtam a vajdasági magyaroknak, hogy lehettek ilyen aljas árulók? Képzeld, a szerbek most drukkolnak a vajdasági magyarok.
0: Mindig is úgy tették.
1: Igen. Azért mondom, hogy... Már dolgozol új könyvben, mert mondtad, hogy egy könyv nem könyv.
0: Igen, hát ennek van egy, tehát ugye ez egy ikerpárról szól, és ez a könyv, ami megjelent, ez az ikerpár egyik részének, vagy felének a szemszögéből íródott.
2: És akkor megírod
0: a párját. Most megírom a párját és pár történetet, hogy
3: majd lehet ki a másik.
0: Hát de igen, és lesz majd egy kvár, de hát arról még aztán végképp korai beszélni. Tehát egyelőre még csak arról van szó, hogy a másik lány is elmondja ugyanezt a történetet. Pontosabban nem ugyanezt, hanem tovább építi azt a világot, amit megismerhetett az olvasó ebből a könyvből.
7: És van valami konkrét munkamódszered, vagy szabályozott, hogy te naponta meddig érsz, vagy hány órát, vagy
0: mennyire vagy én teljesen képtelen vagyok, tehát én megpróbáltam azt, hogy becsületesen fölkelek reggel, mint a normális írók, és neki ülök írni, de ebből az lett, hogy a 8. kávé után visszafeküdtem, úgyhogy ezt a módszert feladtam, és végül is az körben az adott, hogy valamikor este 9-es évek között, hogyha van rá időm, tudok írni, ami azt jelenti, hogy...
1: De akkor már kész van a fejedben, hát akkor már csak tök elírva.
0: Igen.
3: De ezt kérdeztem én is, de akkor nincs meg az ilyen...
0: Nincsenek vázlataim, meg nincsenek ilyen különféle trükkjeim, meg technikáim, meg semmi, tehát egyszerűen fejben megírom a történetet, és tanáraim.
1: És amikor fejben írsz, tudsz mást is csinálni, mert nők képesek. Igen. Tehát, hogy tudsz autót vezetni, miközben
0: írsz. Nem tudok autót vezetni, nincs jogosítvány, nem csak biciklizni szoktam.
1: Nem, én neki mennék, ha fejben írok, akkor én neki megyek, érted a falna, mert befelé figyel az ember. De akkor azt mondod, te...
0: Szerintem működik több szálon is a történet.
1: A nők képesek, tudod.
2: Még férfiaknál is működik, több szálon gondolkodás, de hogy...
7: És az megjelent nagyon hülye kérdés, de az, amikor már kinyomtatták, megjelent, jönnek az első kritikák, utána nem tehát azt érzed mindig, hogy ez egy kerek egész, vagy pedig van, amit esetleg megváltoztatnám, vagy utólagú teszedbe, hogy hát, talán itt valamit kicserélnék.
2: Nem is a kritikák, amikor már kijött a nyomdából.
1: Aha, végül. Hát akkor már vége, akkor kész, nem?
0: Nem, én iszonyatosan szőrözős író vagyok, tehát hogy ami megjelent, abból majdnem ugyanennyi volt, amit kidobtam. És a végeredmény az majdnem az, amit szerettem volna, de azért még mindig találok benne olyan pontokat, amit máshogy csinálnék, csak ez az, ami olyan, tudom, hogy nem szabad foglalkozni, ez már tényleg az őrület határa.
3: Az jó, amikor legyesz a vágás, nem? Hogy jól tudja vágni talán a készülékből, nem?
1: Jó, köszönjük szépen, hogy bejöttél hozzá, és írják könyveket. Azt szoktunk mondogatni péntekenként, hogy szeretkezzetek, olvassatok könyveket, ilyeneket mondunk.
2: Szeretkezzetek, imádkozzatok, és olvassatok könyveket.
1: Nekem vannak barátaim, akikkel mind a mai napig könyveket olvasunk, azért ez egyre kisebb társaság, azért mondjuk ki, nem? Nem érzed?
0: Hát a megjelent könyvek szemeből semmiképp, abból mert nem. Különben miért érni
2: meg? Példány számából már.
0: A példány számból már igen. Tehát régen több ezer példány befőtt egy könyv, most meg a 800 befogy, az már
2: csúcs. Tolsztoj meg ilyenek több százezes példány számba jelent.
1: Oké, gyerekek, de én azt a mozdulatot, hogy itt tartod a könyvet és olvasod, egyre ritkábban látom. Lehet, hogy igazatok van, csak nem látom az olvasó embert.
2: Nagyon sok olvasó embert
1: Tessék. De nem, csak azt mondom, hogy jó. Jó, azt mondjátok, semmi gond.
3: De van gond, hát csökken az olvasói réteg.
1: Hát én nem tudok már kivel beszélgetni, mert már senki nem olvas könyvet. Jó, hát veletek meg a Csabában szoktam, csak mondom, hogy észrevettem, hogy az én már nem ugyanaz van. Emlékszem, régen megjelent egy könyv, mi az, hogy társadalmi vita volt. Spíró ért egy, nem X-ek. Végig söpört a... Ja. Most mi söpört végig így a magyar irodalomban? Mondjátok hát már meg.
3: Én a mai magyar kortársaságban, én nem nagyon látok olyan nagyon... Tehát én távol tartom magam most talán. Tehát, hogy értem, hogy amiket megjelennek, én nem tartom olyan jónak.
1: Na jó.
3: Én most olvastam legutóbb Hidas László, azt tetszett. De én alapvetően nem... Nekem például Bodor Ádám.
1: Bodor Ádám.
3: Azt szeretem.
1: Jó, végem van. Puszikán, köszönjük, Orsi. Küzd tovább a médiába.
8: Szervusztok, kedves hallgatók, Tilos Rádió Budapest, FM 90.3, adástelefonunk 2153773, Polkult műsorát halljátok, Fekete Varázsa, Zöldi Zsoltal, vendégünk Pabló Borandi. Ilyetek a szó. Szervusztok, kedves hallgatók!
3: Sziasztok!
8: Nagyon sok szeretettel üdvözöljük Pabló Gorandit, aki az AP magyarországi tudósítója, az Associated Pressnek, ami ugye egy amerikai hírügynökség, és hát egy különleges emberrel ülünk szembe, legalábbis... De
3: mindenki
8: nem,
3: különleges.
8: Nem tekinthető életpálya, hát először is ugye egyáltalán nem tűz magyarnak a neved alapján se, ugyanakkor nagyon jó beszélsz, tehát mi a te...
3: Van magyar nevem is, Gorondi Pál.
8: Igen, tényleg?
3: Hát amikor megkaptam a magyar iratokat, vagy a magyar útlevelemet először, akkor magyarosítani kellett a
8: nevemet. Ezt nem is tudtam. Tehát aki magyar állampolgárságot kap, és
3: hát amikor hozzá... én kértem, igen, azóta már vannak barátaim, akik a könyv, szóval nem olyan rég kapták meg, és ők például már az eredeti nevükkel szerepelnek.
8: De akkoriban az volt a divat, hogy kellett adni egy magyar ki kellett találni egy magyar nev. Na hát, de jó, ez nagyon jó.
3: Hát mint a szerzetes rendekben, ugye, tehát, hogy egy név, amivel
1: hát ez rég volt, ez több mint 20
8: éve. Igen. Az én Viktória kolléganőm is, Veronika nővér lett, ahogy most be egy szerzetes rendbe. Igen. Na, mesélj egy picit magadról akkor, ha már így belecsaptunk, hogy te hát Gorondi Pál vagy.
3: Most volt néhány napja, 20 éve, hogy Magyarországra jöttem. A nagyszüleim emigráltak 45-ben, 48-ban érkeztek Argentínába, apai anyágon, úgyhogy mind a két oldalról magyar nagyszüleim voltak. Édesapám még itt született, de 3 éves korában hagyták el az országot. Az édesanyám az egy menekülttáborban született már, és hát otthon magyarul beszéltünk. Buenos Airesben van egy nagy magyar kolónia, van magyar hétvégi magyar iskola, sportklub, cserkész csapat, néptánc csoport, és úgyhogy bizonyos szempontból magyar kultúrával körülvéve nőttem fel. Aztán gyerekkoromban édesapám Észak-Amerikában tanult, és ott is véletlenül egy olyan faluba vagy városba laktunk, New Jersey-be, ahol szintén nagyon sok magyar van.
9: Úgyhogy ott is volt hétvégi magyar iskola, meg cserkészet, és aztán a magyar feleségem Argentinába jött egy ösztöndíjjal, ott ismerkedtünk meg, és néhány évre távkapcsolat után utána jöttem, és most már adnak 20 éve.
8: És hogy került az AP-hez?
9: Hát én újságíró voltam már Argentinában is, rádióba kezdtem, aztán nyomtatott, szóval újságokhoz kerültem át, és úgy az volt megbeszélve, hogy egy évre jövök, mikor idejöttem, megnézni, hogy egyáltalán találhatok-e megélhetést, mivel ezt előre is elnézést kérek, hogyha akadozni fognék a magyarom. Szóval nem beszélek magyarul olyan szinten, sose jártam Magyarországon, se iskolában, se egyetemen, se sehol. Úgyhogy például újságíróként, ahol a nyelv tudás azért az fontos, kéne, hogy legyen legalábbis, az nehezen menne, úgyhogy csak valamilyen más oldalát kellett megtalálnom, és így kerültem. Először egy angol nyelvű hetilapnál dolgoztam, egy másfél évet, mint főszerkesztő, és utána belkerültem a hírügynökségek világába, és most már 14 éve vagyok az AP-nél.
10: Azért a magyar tudásoddal nem szerénykednék.
9: Tehát, nem, ez de azért jó, a kiejtésemen nem, de néha a gyerekeim is nevetnek, hogyha ami furcsát, vagy olvasok este a esti mesét, és így gurulnak, mert olyan hibákat követtek el néha.
8: Igen.
9: Úgyhogy.
8: De így. Én egy kicsit így távolról, ma a hírnapja van, tehát egy kicsit beszélgessünk már erről a dologról, vagy én azt javasolnám, hogyha itt mindenki egyetért velem, hogy én mindig, mint például üzleti életben dolgozó, egy cégnél dolgozó ember, és próbál az ember bekerülni a sajtóba, akkor mindig ilyen nagyon csodálkoztam rajta, meg nagyon sokat gondolkodtam rajta, hogy mitől válik egy hír érdekessé, hírértékűvé. Tehát, hogy mitől válik egy hírré a sajtóba. Ez, mert sokszor olyan lényegtelen dolgokon képesek, ez kicsit olyan, mint a sláger, nem, hogy a fene se tudja, néha primitív dallamok válnak hihetetlen világslágerekké, máskor pedig fantasztikus zeneművek nem bírnak bekerülni a köztudatba, ez kicsit a minden, amit hasonlít szerintem.
9: Azt hiszem, hogy ebben ez teljesen igazad van, így is van, és nagyon sokszor olyan híreket lát az ember, amiről gondol, hogy ez kinek hír, vagy ez kinek jó, vagy ez mi, ki fog ezt elolvasni. Aztán meg vannak olyanokat, akik megír, mert azt gondolja, hogy ezt megírom csak úgy véletlenül mondjuk, és a végén nagy hír lesz belőle. Szóval ezt nehéz eldönteni, vagy nehéz megtudni. Nálunk nagyjából nekem az a szerencsém, hogy az AP-nél elég tága az érdeklődési kör, szóval nem csak gazdasági hírokkel írok, vagy nem csak politikai híreket, hanem jóformán az a szerepem, hogy a Magyarországot és a magyar életet, minden, ami egy külföldinek érdekes lehet, azt megírjam. Szóval írok turisztikai cikkeket, sportról, politikáról, gazdaságról, művészetről, kis színeseket, bulvárhíreket néha. Szóval nagyjából próbálom lefedni az egész palettát, úgymond a magyarországi eseményekkel kapcsán. Persze, hogy mondjuk én azt írtam itt le magamnak, hogy a hír az tulajdonképpen a fontos benne, az részben az, hogy valami új szokott lenni, vagy legalábbis ami nem ismert, mert sokszor olyan hírek vannak, amik kiderült dolgok, mert már mondjuk létezett, csak a köztudatban nem érkezett el. És a másik fontos része az, hogy ezt egy kontextusba tesszük, szóval, hogy nem úgy egymagában az eseményt, vagy egymagában a például valahogy politikusnak a kijelentéseit, hanem hozzárakjuk, hogy ez nagyjából hol mondja, miért mondja, hogy mivel lehet ezt összefüggésbe hozni, és ez szerintem az újságírónak a legfontosabb szerepe, hogy nem csak az, hogy most megírok X hírt, hanem olyat próbálom az olvasónak magyarázni, vagy legalábbis adok neki néhány kapaszkodót ahhoz, hogy összetudja kapcsolni a dolgokat. Nem, mert itt az összefüggések, meg a kapcsolatok azok, amik igazán érdekesek.
8: És nyilván mondjad.
10: Nem, csak az jutott eszembe, hogy ugye ez a műsor a politikai kultúráról is szól, és ugye jól ismered a magyarokat, és bennünk mindig van egy ilyen összeesküvés elmélet keresés. És az elmúlt években már egyre erősebb az a hang a magyar közbeszédben, hogy van valamiféle szelektivitás a hírek kiválogatásában, és ugye nagyon gyakran szokták azt mondani, hogy például ezért mindig csak rossz hírek jelennek meg Magyarországról, vagy olyanok, amiket mondjuk valamilyen szempontból negatívnak lehet tekinteni. Neked mi a véleményed erről, mint belsős embernek, hogy tényleg létezik ez a fajta ilyen konteós jellegű szelektivitás?
9: Azt hiszem, az egyik dolog, ami minden országban, vagy népnek, vagy nemzetnek sajátossága, az, hogy mindegyik azt gondolja magáról, hogy ami történik, az csak vele történik. És ezt tapasztaltam Amerikában, tapasztaltam Argentínában, és tapasztalom itt is, és lehet, hogy mindenkinek igaza van, de ugyanakkor szerintem inkább az van, hogy így működik a világ. Szóval nem, hogyha elmész Argentínába, és megnézed, hogy milyen hírek jelennek meg Európáról, akkor úgy fogod látni, mint hogyha Magyarországról látnád a dél-amerikai híreket. Dél-amerikáról mit tudunk a híreken keresztül? Mikor van egy természeti katasztrófa, vagy egy légibaleset, vagy a fociból valami,
8: vagy összeomlott a gazdaság,
9: vagy ilyen, vagy nagy krízis, vagy millió katonai kulcs, vagy valami. Szóval néha olvasunk szép cikkeket a turizmusról, vagy másról, vagy mit a marhahúsról Argentinában, hogy megy, vagy hogy nem megy a fogyasztása. De nem kell úgy azt gondolni, hogy ahogy a Magyarország képe a sajtóba általában, most nem konkrét esetekről beszélnék, sok nagyon eltérne attól, amilyen Argentina képe a sajtóba, vagy amilyen Brüsszel, vagy Belgium, vagy Egyiptom képe. Szóval persze vannak helyek, ahol sok hír van, mert sok minden történik, sok politikai változások vannak, vagy forradalmak, vagy ilyesmi, de nem vagyunk kivétel szerintem ilyen szempontból.
10: Ezt nagyon jól elmondtad, mert nagyon erősen szerintem te érzed, hogy mennyire benne van a mi gondolkodásunkban, hogy azt gondoljuk, hogy itt mi direkt ki vagyunk PC-zve, és így meg úgy, és akkor ezért csak úgy válogatják ki a híreket.
9: Nem, hát jó, minden újságnak, vagy hírszerkesztőnek megvan a saját elképzelése, ő látja, de ezért szerintem fontos a kontextus. Szóval most például az egész migráns krízissel nem egy véletlen, mert itt vannak a migránsok, itt voltak, van kerítés, mi a magyarok hozzáállása, mi a németek, vagy az osztrákok, vagy az angolok hozzáállása, szóval nem egy magában Magyarország lett ebből kiemelve, vagy ha ki van emelve, akkor csak a saját tettei vagy hozzáállásai szerint történik ez, nem, szerintem nem más miatt.
8: Egyébként a AP-nek van ilyen leírása, vagy nem tudom, ez a szokott...
9: Elég vastag, kézikönyv.
8: Igen, kézikönyv. És ez mit tartalmaz egyébként, hogy mik vannak benne, mik vannak, hogy hogyan...
9: Hát ez nincs benne ilyen...
8: Ezek etikai jellegű?
9: Igen, főleg. Meg, igen, és meg van egy kézikönyv, mert azon kívül rendszeresen kapunk felújított, vagy újabb kiadásokat arról, hogy a riporter mit csinálhat, mit nem, miben vehet részt. Amerikában nagyon vigyáznak arra, hogy például akik tudósítók, mint én, vagy ott a riporterek, szóval nem a publicisták, vagy akik a kommenteket csinálják, hanem akik a híreket csinálják, azoknak meg kell próbálni minél távolságtartóbb lenni bizonyos szempontból, szóval objektívnek amennyire lehet, kiegyensúlyozottnak, nem elfogultnak, és hát vannak szabályok abból, hogy például én a saját Facebook oldalamra, vagy a Twitter számlámon, hogy nem azt mondják magyarul, hogy ott mit jelenthetek meg, milyen véleményeket írhatok, stb.
10: És ezeket a követelményeket hogyan ellenőrzik? Ez engem mindig nagyon érdekelt, hogy maga a közösség ott figyel arra, hogy mennyire...
9: Hát igen, nem hinném, hogy a cégnél valaki most a Facebook oldalamat
10: bőgészné,
9: de esetleg, mivel vannak a cégtől, a kollégáim is rajta vannak, a főnökömmel is kapcsolatban vagyok, hogyha elkezdenék ilyen irányba elfajulni, úgymond, akkor
8: biztos, szóval, hogy... Hát nyilván, ha posztol, akkor elsősorban...
9: Meg valószínűleg nem is ők, hanem valaki más. Nem, vagy mit tudom én, például, hogy elkezdék kritizálni egy céget, nyíltan, hogy nem szeretem XX, ez az ital, ez egy borzalom, akkor lehet, hogy annak a cégnek a PR-osa majd megkérdezi a főnökömnek, hogy főnökömtől, hogy ez most az AP hivatalos álláspontja, vagy szóval nem kell, nem belső ellenőrzésem megy csak ezt, hanem azért eléggé közelről követik azt, hogy mit csinál.
8: De egy kicsit szerintem ez úgy van, nem, hogy ha van egy kézikönyv, aztán felsetételezik, hogy aki egyébként ennél a cégnél dolgozik, az egyébként nem igazodna ehhez a kézikönyvhez.
10: Igen, hát a bizalom meg az önszabályozás, ezek egyébként
9: jó, de például Amerikában azért az újságírói oktatásnak, meg az újságírói akadémiáknak, meg az egyetemi szinten, meg mindezek azért elég hosszú hagyománya van. Nagyon sokat változott az elmúlt 100 évben, vagy az elmúlt 50 évben, vagy 20 évben, de azért vannak, és ez lazul is, szóval ezt látod például, amikor látod a tévében, hogy véletlenül ugyanazt a kávét isza a bemondó, vagy hogy, szóval ezért vannak ilyen dolgok, amiket 30 évvel ezelőtt el sem lehetett volna képzelni, és most már eléggé mindennaposak, úgyhogy ez is, ezért mondom is, hogy ami esetleg itt történik, az máshol is megtörténik, esetleg a foka, vagy a, hogy milyen szinten az, ami változik.
8: Szóval a mi műsorunknak az a címe, hogy Polkult, és akkor ez a politikai kultúráról szól, az a elképzelés, vagy az a, nem tudom, a műsor filozófiája, hogy ugye a politikai...
10: arszpoétikája.
8: Hát, nem tudom, én nem kiindulókodja, vagy nem tudom, micsoda az, igen, arszpoétikája, hogy a szabályok, az írott szabályokon kívül azért van még más dolog, sőt, ezek fontosabbak a politikában, mint a leírt szabályok, meg az intézmények, amiket látunk, ha ez a politikai kultúra, ami körbevesz bennünket. Te hogy látod, hogy mi a különbség a magyar, meg az amerikai politikai, sőt, hát tulajdonképpen te már háromféle politikai kultúrát is látsz, hogy mi a különbség a magyar és az amerikai politikai kultúra között? Mert nekem is van egy elképzelésem, de kíváncsi vagyok.
9: Na, én kíváncsi, most mondd el te először.
8: Hát ugye a...
10: És hirtelen meg is változtak a szerepek a stúdióban. Nem,
8: röviden csak azt akarom mondani, hogy itt Amerikában van az alkotmányosságnak egy nagyon nagy és komoly tiszteletet, általában a jognak is egyébként, tehát a rule of law-nak, a joguralomnak van egy ilyen szinte ilyen mitikus tisztelete, és az alkotmánynak is, ami ugye ráadásul az egyik legrégebbi kartális alkotmány, amiről beszélünk, írott alkotmány, nem is nagyon változtattak rajta, csak kiegészítették, ugye, és ez a tisztelet, ez áthatja a mindennapokat és az egész jogrendszert is, és ez a Magyarországon teljesen hiányzik. Ez például egy nagyon lényeges különbség.
9: Hát,
8: nem én vagyok a vendég.
9: Nem, csak kíváncsi voltam, hogy mire gondolsz. Az biztos, hogy Amerikában a sajtószabadság az egyik, az amit mondtál, a módosításban benne van
10: az első kiegészítés
9: igen,
10: konkrétan megyünk.
9: És ezt mindenki, az elnöktől kezdve mindenki ezt sokat említi, ezt legalábbis szóban azt mondják, hogy igazán tiszteletbe tartják. Itt Magyarországon szerintem azért ez nem annyira erős még, de nehéz összehasonlítani 250 évet majdnem 25-tel. Nem? Szóval én szerintem azon kell igyekezni, hogy az irányok jól legyenek. Hogyha ne vagyunk egy kicsit maradva, az természetes, és nem ezen kell bustakodni. A baj az, akkor mikor inkább az irányokban látjuk, hogy a trendek, ahogy mondják itt sokszor, hogy a trendek azok, amik romlanak. Szóval amikor nem a jó irányba kezdnek menni a dolgok, hanem visszafelé. Például ami van itt a szabad információ hozzáféréshez, nem? Ami Amerikában ez a Freedom of Information Act, ami működik egyrészt az egész országon, szóval a szövetséges részen, és de állam, minden államnak is megvan ez. Amikor az újságíró, vagy nem is újságíró, nem kell újságíró legyen, egy normál és általán polgár kikér információt valamiről, ami köz adat. És ez Amerikában nagyon erősen működik, nem csak az újságírók használják, hanem a különböző civil társulatok is, magánszemélyek, akiknek van valami gondja éppen a kormánnyal, és ezt Amerikában nagyon, ez 60, most idén volt 50 éves, ez 66-ban fogadták el ezt a törvényt, és azóta az államok is egyre többet használják. Nem mindenhol egyforma, vannak olyan államok, ahol ezt kevésbé, szóval amire sok információt kivesznek, amire ez vonatkozna, vannak olyan államok, tudom, hogy Florida az egyik, ahol jóformán ez, amit Magyarországon üvegzsebnek hívnak, az ott nagyon erős, szóval jóformán az egész kormányzati működést, meg szerződéseket, meg mindent sok nagyon könnyű hozzáférni, nagyon könnyű átfésülni. Úgyhogy ez szerintem Magyarországon például az elmúlt években nem úgy tűnik nekem, hogy nem a jó irányba ment el.
8: De ez mindig csak a jogi oldal, ugye az emberek. Én arra is egy kicsit kíváncsi lennék, hogy egy amerikai... Igen, Balázs?
10: Rácsatlakoznék egy pillanatra a Zsoltra, hogy nekem az a benyomásom, én összesen 2 hetet töltöttem az Egyesült Államokban, tehát nem állítanám, hogy ismerem, vagy túl sokat tudok róla.
8: Hát de azért olvasol ezt, azt nem.
10: De mégis, amíg,
8: tudod, az országot a tengeren túl.
10: Igen, ott van valami, igen. Washington, New York. Szóval mégis, ami nekem egy ilyen döntő különbségnek látszik, az a polgárok hozzáállása a politikához és a közügyekhez. Én azt látom, hogy szerintem a tengeren túl és akár Nyugat-Európában is a polgárok sokkal inkább hajlamosabbak a saját érdekeinek az artikulálására és ezeknek az érvényesítésére és kikényszerítésére is. És ezt a fajta autonómiát én mindig nagyon hiányoltam Magyarországon. Tehát, hogy kicsit ilyen birkák vagyunk, nagyon Asszívan. Sok mindent le lehet nyomni a torkunkon, nyilván ennek megvan az oka, volt egy Kádár rendszer és így tovább, de jól gondolom én ezt, van egy ilyen típusú különbség. Tehát, hogy egyszerűen ott a polgárokban van valamiféle közügyek iránti érdeklődés és aktivitás,
8: öntudat,
10: és amit ilyen republikánus szellemnek is.
9: Én Amerikában főleg én a gyerekkoromban mentem, úgyhogy az általános iskolát végeztem ott, a harmadik és nyolcadik osztály között jártam ott iskolába, és azt még tizenéves fejemmel is éreztem, hogy ezeket a dolgokat beléd nevelik. Én egy parrokiális, egy katolikus iskolába jártam, ami az ottani magyar plébányának volt az iskolája. A tanároknak a fele apáca volt, és nem fiatalak, szóval akkor, nekem akkor nagyon idősnek tűntek, de tudom, hogy ilyen 50 év felüliek voltak, és például 1980-ban, amikor voltam nyolcadikban, és akkor voltak a választások, ahol a Jimmy Carter és a Ronald Reagan között dölt el,

0: romlott volna, de most elképzelni egy ilyet Magyarországon? Nem nagyon látom.
1: Hát ugye ne vigyük be a politikát az iskolába, tehát az első alapelvőtől, hogy a politika be ne tegye alá, hát
0: csak
1: az iskolába.
0: Csak ilyen szempontból az iskola az nem... Igen.
2: Igen,
0: hát... És abszolút, bocsánat, és abszolút kulturáltan ment a vita, egymást kúnyoltuk, mikor kikerestünk persze akkor a másiknak a programjából azokat a pontokat, amik szerintünk nevetségesek voltak, vagy nem értettünk együtt, ők is kerestek a mieinkbe, és így két héten minden nap volt egy óránk, egy másfél óránk, amikor erre készültünk, a tanárok segítettek, de a végén a vitát azt abszolút így egymás között a nagy előadóterembe tartottuk meg.
1: Igen, mondjuk szerintem azért megint legyünk igazságosak, tehát ennek a depolitizációnak, hogy csak a politika benne tegye a lábát, azért van egy olyan oka, hogy a Kádár rendszer alatt, mondjuk 49-től, akár így is mondhatnánk, tehát nem csak a Kádár rendszer alatt, ez úgy nézett ki, hogy a politika gyakorlatilag teljesen tudatosan rátelepült a társadalomra, és igyekezte magállal hajtani. Igazából szerintem arról van szó, hogy átlendült az inga a másik irányba, és most kéne valami.
0: Én mikor Argentinába elkezdtem egyetemre járni, az pont a katonai kormány után volt. És akkor az egyetemek tele voltak politikával, voltak a diák szövetségek, minden pártnak meg volt a diák csoportja, és megmondom őszintén, nagyon megnehezítették a tanulást, mert állandóan minden óra elején bejött valamelyik csoport, és osztotta a propagandát, tartották a sztrájkokat, szóval ilyen szempontból valóban szerintem is nem kell azért ilyen alapszinten a politikát űzni, de egy dolog a politika, a másik a közélet. És szerintem ezt keverjük sokszor össze, hogy a közélet az egy olyan dolog, ami mindenkire tartozik, mindenkire vonatkozik, és nem kell ezt úgy érteni, hogy pártpolitika, hanem ez az a saját életünknek próbálunk a saját életünkbe beleszólni.
1: És hogy lehet valamiféle affinitást kialakítani? Tehát, hogy ez kizárólag az oktatásnak a feladata, vagy lehetnek erre módszerek, megoldása? Tehát hogy látod ezt?
0: Hát az oktatás nagyon fontos, a családon belül, és persze, hogy a politikusok, mert szerintem, hogyha ez is egy olyan trend, ami bizonyos országokban szerintem egyre erősebb, az, hogy a politikusok egyre jobban szerepelnek mindenhol, egyre gyakrabban, és nincs olyan, például az, hogy Magyarországon a politikusok nem csak a parlamentben vannak, hanem sportkluboknak a vezetői, meg civil, vagy ilyen félcivil, vagy nem tudom, hogy mondjuk szövetségeknek az elnökei, meg alelnökei, és mi is egy politikusnak 64 szerepe van, ez szerintem nem egészséges. Mert ezzel a civil embereknek a lehetőségeit szűkítik, és nagyon nagy olyan, hogy hatalomkoncentráció, de bizonyos szempontból az, hogy mennyire meghatározó, hogy a politika az ország életében mennyire szól bele, az így nagyon sokkal többet növekszik, és sokkal erősebb, mint ami szerintem egészséges.
2: Egy kicsit, hogyha már a politika is elkezdtünk ezen a szálon haladni, hogy a politika és a sajtó viszonya, erről érdeklődnék egy kicsit, hogy Magyarországon hát van egy ilyen delikát
1: finom hangolásra szoruló
2: tehát, hogy igen,
1: kapcsolat.
2: Hát igen, nem mondanám teljesen zavarmentesnek ezt a dolgot, a politika és a sajtó közötti kapcsolatot Magyarországon. Te hogy látod, hogy mi a különbség az amerikai sajtó és a politika? Most ezt ugye oda visszahat, tehát a politika is beleszólhat a sajtó dolgaiba, meg a sajtó is tudja befolyásolni a politikát, és hogy a két országban mi a különbség? Balázs is akar valamit
1: igen,
2: kérdezni.
1: Igen, és ehhez kapcsolatban egy nagyon leegyszerűsítő kérdést hagy tegyek föl, hogy ugye itt Magyarországon, ha egy sajtótermékről kiderül, hogy neki van politikai véleménye, A vagy B vagy C oldal vagy bármi, akkor az már rögtön nagyon durva. De jól tudom, hogy a sajtótermékek egyes részének a politikai elköteleződése az Egyesült Államokban nyilvánvaló, és hogy erről nincs vita. Azért hogy lehet véleménye.
0: Én most az újságokról beszélek elsősorban.
1: Én is az újságokra gondoltam.
0: Ott elméletileg egy nagyon erős tűzfal van a hír és a vélemény között. Szóval azok, akik a vélemény oldalakon írják a szerkesztői cikkeket, szerkesztői véleményeket, az egyéb publicisztikai írásokat, azok teljesen el vannak különülve, vagy különítve, vagy legalábbis mondom, elméletben ez van, azoktól, akik a riportokat írják, a cikkeket írják, a híreket írják. Ezért például van az, hogy a New York Times liberális, a Wall Street Journal konzervatív.
1: És ezt így ki lehet mondani, ebben nincsen semmi. Tehát, hogy ott konzi publicisták vannak.
0: Igen, azért, mert a hír oldalon ott is persze, hogy fogsz látni különbségeket, meg észreveszel, de nem

0: furcsa, vagy abszolút nem szokatlan, hogy a híroldalon olyan hírek jelenjenek meg, amik esetleg a publicisztikai oldalt ellentétei. Szóval amik ellene mennek annak, mert azt mondja, a szerkesztőségi vezércikk azt mondja, hogy támogatjuk a Jancsikát elnöknek. A híroldalon meg kiderítik, hogy Jancsika adót csalt. És ez a kettő abszolút nincs ellentétben egymással. Ez az, ami szerintem, és mondjuk Amerikában is ez nem egy ilyen arany standard, szóval nem egy fix dolog, mert van átszólás, vagy átmenet a kettő között bizonyos témákban, sehol se tökéletes a rendszer, de erre törekednek. Ez nem csak Argentinában, vagy nem csak Amerikában, vagy Magyarországon, ez mindenhol ez is egy olyan dolog, ami szerintem romlik.
1: És Amerikában is romlik?
0: Bizonyos tereken, igen. Nem, az újságoknál talán kevésbé látványos, mint a tévékben, amik ahol szintén...
1: De mi ez a bulvárosodásra gondolsz? Tehát, hogy,
0: a bulvárosodás, vagy az, hogy nyíltan azok, akik esetleg nem az lenne a munkájuk, hogy most véleményt mondjanak, hanem hogy kiszedjék az információt, vagy interjú, például egy interjúnál kiszedjék az információt az interjú alanyból, akkor inkább avval foglalkoznak, hogy a saját véleményüket mondják el. Aha. És nem kéne, nem ezt kéne legyen.
2: De térjünk vissza a Zsolt eredeti kérdésére, mert itt nagyon kicsit belekotnyereskedtem, hogy sajtó és politika az Egyesült Államokban és Magyarországon. Hogy tudnád összefoglalni a kettő közötti különbséget? Van különbség? Mert azért én azt gondolom, hogy a politika mindenhol vagy nyitottan, vagy kevésbé nyitottan, de megpróbálja maga alá gyűrni a sajtót.
0: Igen, az abszolút, hogy Amerikában is így van, sőt a politikusok, akik nagyon Amerikában, a politikában nincs pénzed, nem fogsz eljutni messze, mert ott általában a saját kampányodat kell finanszírozni, kapsz valami támogatást a párttól, ha éppen egy pártban vagy, de nagy részben az adományokat neked kell begyűjtönöd, úgyhogy a te saját stábod van, a politikusok az, ami Magyarországon van, egy listás választás, hogy listára szavazol, és nem egyéni képviselőkre, az Amerikában nem úgy van, ott mindenki egyénileg indul, úgyhogy ez sokkal, ilyen szempontból szerintem sokkal jobban felelősségre lehet valakit vonni, vagy jobban lehet befolyásolni, hogyha elindul egy ilyen kampány, hogy most aláírás gyűjtünk azért, mert hogy meggyőzzük a mi képviselőnket valamiről, akkor annak sokkal erősebb hatása lehet, mint egy olyan helyen, amikor nem a közvetlen a választóid választottak meg, hanem a listának.
1: Hanem a pártodat tett egy olyan helyre, ahol mindenképp bekerülsz.
0: Igen, például. Nem tudom, amit...
2: Nem, arra gondoltam csak, hogy mi a... Hogy,
0: ja, a igen, nem is, hogy az Amerikában
2: is... Az amerikai és a magyar viszonyok sajtó, politika...
0: Hát nem tudom, Amerikában is nagyon egyre erősebben, ezt erre akartam kiukadni, hogy minden politikusnak saját stábja van, és ott is a PR-osok, meg a sajtó, akik a sajtóval foglalkoznak, azok is egyre erőteljesebben próbálják a sajtót befolyásolni, hogy erről ne írjál, erről írjál, hogyha erről nem írsz, akkor megígérem, hogy jövő héten kapsz egy exkluzív interjút, ha erről írsz, akkor megígérem, hogy két hét múlva kapsz egy szóval ez mindenhol megy. Szerintem a Magyarországon, ami a nagy különbség, legalábbis az én, amit itt észreveszek, az a méret. Olyan szempontból, hogy Magyarországon kevés aránylag, nem országos napilapból kevés van, országos tévéből kevés van, rádióból, és ezért egy sokkal kisebb terepen kell a politikusoknak, vagy tudnak játszani, úgymond. Amerikában majdnem minden nagyobb vagy közepes méretű városnak van saját napilapja, saját tévéállomása, úgyhogy nehezebb ottan így mindenkit befolyásolni, vagy a nehezebb azt, hogy a politikus üzenete az úgy menjen át 100%-a, ahogy ő szeretné.
1: Uh-huh. És a tőke, tehát a tulajdonosok Amerikában hogyan, vagy mennyire szólhatnak bele egy lapnak
0: a híres eset a Watergate-i eset a Washington Postban, ahol a tulajdonos bár tudta, hogy ez neki nem csak anyagilag, hanem esetleg társadalmilag, mert ő a washingtoni elitnek volt az egyik ember, aki állandóan politikusokkal vacsorázott, meg azokkal töltötte a szabadidejét, vagy mit mond. Ennek ellenére támogatta azt, hogy azt mondta, hogy rendben van, ha ez valóban így történt, ahogy történt, akkor ezt meg kell írni, és hiába volt nagy nyomás rajta a kormányzat részéről, hogy ezt eltúlsolják, vagy legalábbis mást írjanak, ezt megcsinálta. Szóval ez egy, a tulajdonosi háttér az egy fontos dolog.
1: Na de akkor itt is megint arról van szó, hogy ugye nem a szabályok mások, hanem a morál más. Tehát ennek az illetőnek, ezt nem tudtam egyébként, hogy az ügynek ezt az részét nem ismertem eddig, hogy de itt a morál más, tehát hogy halálosan komolyan vette akkor ezek szerint azt, hogy hát hiába.
0: Hát ez a 70-es évek elején volt, akkor még most is komolyan veszik, és most is vannak például. Ugyanakkor például, ha megnézzük, hogy amikor volt Amerikában, vagy nem Amerikában, de amikor volt az iraki háború, akkor utána nagyon sok önkritika volt a sajtó részéről, hogy nem voltak eléggé figyelmesek, és elfogadták azt, amit a kormányzat mond, hogy Irakban vannak tömegpusztító fegyverek, meg stb., és kevesen voltak azok, akik ezt megkérdőjelezték.
1: És utóbb kiderült, hogy...
0: Hogy igen, hogy nem hát volt igazak, vagy nem volt igaz. Eddig még nem találtak olyan, és ez is egy olyan dolog, ami valószínűleg azért volt, mert például Amerikában, ami 9-11-ben történt, az egy akkora sokkot okozott, hogy az egész országnak a hangulata erre nyomta még az újságírókat is, hogy befolyásolta őket, és hát nem voltak, mondom, voltak persze kivételek.
1: Kiestek a szerepből egy picit.
0: Igen, hát azt mondták, hogy jó, hát akkor ebben az esetben most legyen az, ami van.
1: Na, hát szerintem egy kicsit zenélünk, már hogy már fél órája lökjük a sódert, és szegény hallgató, úgyhogy egy pici zene után, igen, pici zene után visszajövünk. A vendégünk Pablo Gorondi.
3: Szervusztok, kedves hallgatók! Tilos Rádió Budapest FM 90.3, Polkult műsorát halljátok, vendégünk Pablo Gorondi, és folytatjuk.
2: Sziasztok! Visszatérünk az előzőben tárgyalt izgalmas kérdésekhez, de mielőtt ezt megtenném, üdvözlöm gyermekeimet, Marcit és Barnit, akik nagyon várták ezt. És akkor egy ravasz átkötéssel. Van egy ilyen érdekes tapasztalata a sajtó kapcsán, hogy azért, mintha az Egyesült Államokban a sajtónak lenne lehetőség arra, hogy mondjuk politikus karriereket hát tegyen tönkre, vagy éppen politikusokat buktasson meg. Tudnál nekünk erről egy picit mesélni?
0: Igen, hát nem csak a kampányok alatt, hanem mondjuk amikor már elfoglalták a helyüket a választások után, akkor is a sajtó ellenőrző szerepe Észak-Amerikában nagyon erős, és nagyon ez a Watergate az a leghíresebb, de például a 80-as években Gary Hart, aki egy elnök jelölt volt, vagy előjelölt, szóval ami most történik, szóval még mielőtt, amikor egymás között a két pártban
1: tehát a párton belül
0: kialakul, hogy ki lesz a jelölt, akkor őt például szintén így elcsípték, hogy nem a feleségével ült egy jachton.
2: És ez elég volt ahhoz, hogy kiszálljon a játékból?
0: Hát azt hiszem, hogy főleg azért, mert ő azt tartotta magáról talán, hogy nagyon
2: kognitív diszonancia
0: az ellenkezője. Most felírtam egy párat, ami most volt az elmúlt néhány évben. Most pont kormányzókra kerestem rám, azokra emlékeztem. Az oregoni kormányzó, ami ott a nyugati part északi oldalán van, ő lemondott az, amikor a sajtó kiderítette, hogy a barátnőjét alkalmazták, mint tanácsadó horrorbilis összegekért. A dél-karolini kormányzó, aki azt mondta, hogy nem, hogy...
1: Alig bírom visszatartani magamat.
2: Igen, Magyarországon ez egy teljesen bevett forma, tehát, hogy így nem is látjuk, mi a probléma, hogy a feleséged a saját titkárnőd értette.
1: Na jó, vissza, igen.
0: Aztán a dél-karolinában meg az történt, hogy ott a kormányzó azt mondta, hogy nem erős a stressz, nem bírja, és hogy elmegy a hegyekbe egyet portyázni, aztán kiderült, hogy pont Argentinában ment a barátnőjét meglátogatni, és azt is úgy csípték el, hogy...
1: Nevezzük portjának.
0: Igen, az egy portja volt, igen. Az újságíró a repülőtéren találkozott vele, amikor nem a helyi járatról, hanem a nemzetközi járatról szállt le. És most volt egy híres eset, ahol
1: és nem belebukott, tehát igen, abszolút. Kalandba.
0: Le kellett mondania.
1: Liaison.
0: És most is volt a New Yorkban a New Yorki kormányzó, ő nem bukott bele, de ő akkoriban még a republikánus pártnak az egyik nagy reménye volt, a Chris Christie, és kiderült, hogy neki az ő irodájából, bosszúból elzárták az egyik legnagyobb New Yorkba vezető hídnak a legtöbb bejáratát. Mert mérgesek voltak annak a városnak a polgármesterére, aki nem támogatta őt az előző választáson, és ezért 4 vagy 5 napon keresztül borzasztó nagy dugók alakultak ki a hídnál, és aztán kiderült, hogy ez nem volt
1: életem. De ez egy fizetős fizetőkapuk vagy?
0: Igen. Meg hát a három sávból csak egy működött, és akkor ilyenek történtek, hogy például a tűzoltók meg a mentősök nem tudtak időben átérni, mert szóval az egész, egy káosz volt az egész, és ezt az újságírók
1: és kiderítették, hogy ez egy bosszú volt.
0: Hogy itt nem volt igazán semmilyen hivatalos oka, szóval nem arról volt szó, hogy éppen javítják a hidat, vagy hogy átfestik a sávokat, vagy bármi, hanem csak mert eldöntötték, hogy most itt kicsinyeskednek, és valakit megbüntetnek. Úgyhogy ezek vannak. Kicsikét az AP-ről szeretnék egy pár, most az utolsó évekből például tudom, hogy Magyarországon is hír volt belőlük, például azt, hogy a riói olimpiával kapcsolatban mennyire szennyezett ott a víz, nem az ivóvíz, hanem ahol lesznek a evezés, meg ilyesmi, azt egy épi tanulmány, vagyis az épi csinált ilyen független méréseket, hogy mit tudom én, 160-szor volt több valami a vízben, mint amennyit elismertek.
1: Szegény magyar kenusok.
2: Hát ez a mi esélyeinket csökkenti.
0: Ez még a itten is hír volt meg, hogy belebetegedtek állandóan, oda mentek tréningezni a kenusok, és hirtelen a 80%-uknak hasmenése lett, vagy nem tudsz, hány ingedet kaptak, meg ilyesmi. Aztán volt egy olyan híres eset most idén a Indonéziában, ahol egy szigeten tartottak jófomán rabszolgáként a haliparba, több száz embert egy kis szigeten, akiknek nem volt se igazi munkaszerződésük, egyszerűen elkapták őket valahol, és odavitték őket dolgozni. És ezt is az épi derítette ki, hogy ez történik. Meg 2-3 évvel ezelőtt a kollégáim Pulitzer-díjat kaptak azért, mert a New Yorki rendőrségnek leleplezték, nekik egy ilyen megfigyelő ilyen kém programjuk volt, ahol a kisebbségeket és a muzlimokat figyelték meg titokban, ami hát nem, úgy, hogy nem volt igazán semmilyen oka rá. És ezt is a kollégáim csinálták, úgyhogy vannak azért sikerek.
2: Aha. Magyarországon viszont a politikus buktatásban a sajtó azért annyira nem jeleskedik. Itt az előbb beszéltünk erről, és Schmidt Pál neve ugrott be egyedüliként, akinek tipikusan ilyen megszellőztetés miatt kellett mennie ugye a doktori
0: diszertációjával. Ezt nem lehet szerintem csak a sajtó részére írni a negatívot.
2: Hogy látod? Tehát, hogy miért nem megy ez a műfaj?
0: De mi van például, hány politikus sikerült jogerősen elítélni a bíróságoknak, nem? Hány most állandóan halljuk, hogy még egy politikust, akit korrupció miatt, vagy valami miatt bepereltek, vagy bíróság elé állítottak, és aztán kiengedik. Vagy nem kap, vagy mit tudom én már.
1: Hát de ennek szóval a másik oldala is kicsit gázos, mert amikor, tehát ugye valakitől hallottam ezt, hogy a politikai kultúrában egy választóvonal az, hogy ül-e a miniszterelnök éppen börtönbe, vagy sem, mert ugye a
2: Szanaderje
1: is börtönbe van. Nálunk van egy ilyen kelet-déli határ, nálunk, tőlünk keletre és délre már minden miniszterelnök a börtönbe ül, és most Gyurcsányt még nem sikerült bekaszlizni, tehát mi még egy kicsit a másikon. Tehát nem biztos, hogy ez, nem tudom, nehéz ez azért, hogy...
0: Azért mondom, ez egy összetett kérdés, de nem lehet azt mondani, hogy a média miatt van az, hogy Magyarországon nem bukott meg politikus, mert szerintem azért a média részéről feljelentés, vagy legalábbis felderítés, meg ügyek tálalása, ez gyakran van, és ezt szerintem a pártok tudják a legjobban, mert hogyha megnézzük, hogy például a pártoknak, a sajtótájékoztatójuknak a tematikája, az nagyon-nagyon gyakran nem a saját dolguk, hanem éppen valamelyik újságnak vagy internetes portálnak a cikkét kommentálják, akik éppen lelepleztek valami disznóságot. Szóval a sajtó is, a politikusok kihasználják a sajtót a saját érdekükben ilyen szempontból.
1: Tényleg azt meg akartam tőled kérdezni, de biztos tudod, hogy vannak ilyen watchdog portálok, mint amilyen igen. Például az Átlátszó, akit nem reklámozni akarunk, csak jelzem. És hogy nekik például volt egy egy ilyen kampányuk, hogy gyűjtenének 4000 előfizetőt, hogy van-e Magyarországon 4000 szabad ember, aki rájuk előfizet, és nem jött össze nekik a 4000 előfizető, hogy ez egy, én döbbenetesnek találom azt, hogy nem, nincs, és ugye egy pár ezer forintról van szó, hogy Magyarországon nem lenne.
2: Igen, havi ezer forint,
1: havi ezer
2: volt,
1: forint, tehát hogy 12 000 forintot erre, de nem lenne, nincs 4000 ember, aki erre áldozna, tehát sokszor azt látom, hogy elégedetlenség van, meg puffogunk, hogy így, meg úgy, meg a politikusok bármit megtehetnek, meg a korrupt politikusok így, meg úgy, meg a nagy villa így, meg a nagy villa úgy, és akkor van egy portál, van egy csapat, akik erre specializálódtak, hogy ezeket leleplezzék, de odáig már nem jutunk el, tehát otthon puffogunk, otthon duzzogunk, de odáig nem jutunk el, hogy áldozunk 12 000 forintot arra, hogy ez a csapat tovább tudjon dolgozni.
2: És ez visszavezet az autonómia hiányára, amiről az előző fél órában beszéltünk. Tehát, hogy mintha a gondolkodásunkban lenne valami, ami ilyen.
1: De ezt hogy látod?
0: Hát nem tudom, ennek szerintem vannak biztos gyakorlati, praktikus okai, például az, hogy túl sok munka most minden beállítani a bankszámládon, hogy most minden hónapban 1000 forintot utaljál át. Az lett az egyik gond szerintem. A másik az, hogy valóban nincs a demokratikus vagy a kultúra, vagy még a fejlődési pont, az még nem ért el ezt a küszöböt. Az, hogy például a civil társadalom Magyarországon szintén még csak születendőben van, vagy fejlődőben fejlődik, és még aránylag gyenge, ez is hozzátartozik. Szóval ezek nem egy napról a másikra történnek, és ez munka. Szóval én az, amikor a watchdog kérdésre írtam le, nem, hogy Amerikában az a whistleblower, az a feljelentő, igen, nem a közösségi feljelentő, aki vagy egy cégnél, vagy egy...
1: Csak nem a szomszédot jelenti fel, hanem...
0: Nem a szomszéd jelenti fel,
1: hanem a belső ember. Mi is jók vagyunk, igen. Azért jók vagyunk mi is.
0: Hát aki látta, korrupcióval találkozik, vagy hanyagsággal, vagy látja, hogy vannak problémák, és akkor azt az Amerikában elég erősen működik. Ott se tökéletes, mielőtt valaki azt mondaná, hogy álomvilág, de ez például Magyarországon, az én meglepődtem azon, hogy most ugye, hogy utána olvastam, hogy már a rendszerváltás előtt létezett ez a fogalom, ami 77-ben azt olvastam.
1: Igen, volt ilyen.
0: Van ilyen,
1: volt ilyen. Sokat
0: nem olyan hajunk nagy sikereket ebben a témában.
1: Figyelj, az van, ez egy nagyon érdekes dolog. Ja,
0: nem, csak azt mondja, szerintem voltam. Ez részben szintén a méret függ.
1: Mert igen.
0: Hát én ismerek olyan embert, akiből kirúgtak valahonnan, és azt mondták mindenki másnak, aki azon a szakterületen dolgozott, hogy őt nem szabad alkalmazni. És ez nem volt túl sok hely, de valóban 2 évig munkanélküli volt. Szóval nagyon Amerikában, hogyha Massachusetts-ba nem szerzel munkát, akkor átmész Connecticut-ba, vagy New York-ba, és ott szerzel munkát.
1: Oda biztos nem tudod azt szólni már.
0: Igen, pontosan.
1: Ahogy az teljesen természetes például Amerikában, hogyha valaki puskázik, csal például dolgozatírás közben, és mondjuk a többiek leleplezik. Magyarországon ez teljesen elképzelhetetlen,
2: hát ez a
1: hallgatók.
2: A panzer, hát
1: igen, hogy ez egy milyen besugás.
2: Ennek meg itt van egy ilyen poszt-autoriter vonása, hogy ugye azért 89-ig elég csúnya dolog volt másokról
0: puskázni.
2: Mondani, nem puskázni, hanem másokról mondani dolgokat, mert ugye volt egy szervezet, aki azzal foglalkozott, hogy gyűjtötte ezeket
0: most
2: az információkat.
0: Ezt, amit mondtál, én nem tudom, hogy ebben...
1: Ez nem igaz így?
0: Nem emlékszem olyan nagyon emlékezetes.
2: Ez szerintem ilyen idealizált Zsolt egyébként.
1: No, most igen, az egyetemen, most vagyok idealizált.
0: Vagy valahol azt bemondanak a tanárnak, hogy láttam, mikor a másik csalt. Nem tudom, én
2: ebben... Inkább ezt kötném, hogy azért tényleg, tehát, hogy itt volt 4 évtized, ami elég kemény volt, és ugye a besugásra azért kialakult egy ilyen társadalmi kép, hogy ez egy rossz dolog. Sokan művelték, ugye még a mai napig megdöbbenünk, amikor jönnek elő.
1: Hát de ugye még a különbség íratok, a besugás meg a whistleblowing között, tehát ugye ez
2: hogy,
1: a kérdés.
2: Hogy, ugye az a probléma szerintem, hogy ez szerintem nagyon mélyen benne él a génjeinkben, hogy itt kell valami morális tartózkodás, tehát nem jó szervezeteknek más emberekről beszélni, hogy ők mit csinálnak.
0: Jó, meg hát
2: és nehéz ezt levetkőzni azért.
0: Igen, de hát visszatérve szerintem megint a gyakorlatban, nem, hogy most én egy cégnél dolgozom, mondjuk mérnök vagyok, és látom, hogy a cégem az ad el egy valamit, ami rossz, vagy hibás, vagy káros.
1: Vagy veszélyes.
0: És igen, és én feljelentem, nem ilyen whistleblower félén írok egy report, vagy egy feljelentést, és beadom a hatóságnak, hogy szerintem a saját cégemnél ez történik, akkor az embernek a fejében inkább az megy, hogy akkor most abban a pillanatban benyújtottam, már keresem a következő munkámat, mert ennél a cégnél biztos, hogy nem fog tudni maradni. Ez például Amerikában nincs ennyire így, szóval ottan azért ezek erősebben a védelmek, amiket kapnak ezek az emberek, azok erősebbek, és bizonyos szempontból még bátorítanak is erre. De ott is egy csomó nehézséggel ütköznek, szóval nagyon sok, most amikor volt ez az a gazdasági krach Amerikában, ott is kiderült, hogy ott volt egy csomó ember, aki már évek óta küldte be, hogy szerinte itt baj van, itt ez nem úgy működik, és nem volt se hatása, se igazán, ami késő volt, nem? Amikor már késő volt, akkor jöttek rá.
2: Van még egy kis időnk, és földobnánk még egy kérdést. Ugye, hogyha elnézzük az elmúlt évek külföldi sajtóját, akkor azért azt megállapíthatjuk, hogy mintha Magyarországnak ez nem lenne olyan kedvező. Azt is mondhatnánk talán, hogy valamiféle rossz kép alakult ki, vagy van kialakulóban Magyarországról. És ez azért érdekes, mert azért mi, akik itt élünk, nem mindig látjuk annyira rossznak a helyzetet, mint ahogy ez feltűnik különböző orgánumokban. És te mit gondolsz erről? Tehát igaz az, hogy mondjuk valamilyen rosszabb kép van kialakulóban? Te, aki itt élsz, érzékeled ezt
1: vagy a különbséget? A kettő közt különbség, tehát tényleg...
0: Az attól függ, hogy mi a rossz, és én érdekes látni olyan, egy csomó olyan hírt Magyarországról, amiről Magyarországon sokan azt mondják, hogy ez egy rossz hír rólunk, aztán elolvasod a kommenteket a hír alatt, és egy csomóan egyet értenek vele, vagy jónak látják azt, ami mások szerint hiba, vagy elítélendő. Úgyhogy nem biztos, hogy ez annyira így van. Mondjuk az elmúlt években voltak azért olyan esetek, például amikor volt az a rosszul csengő mondatok, nem az illiberális állam, azok Amerikában például azok ilyen abszolút ilyen, mint begyullad a piros lámpa, hogy most itt olyan hangzott el, ami ott azért nem egy elfogadható, vagy nem könnyen elfogadható dolog. De a másik az, hogy mindig kívülről azt gondolja az ember, sokkal rosszabban néz ki a helyzet, mint ami bent történik bizonyos szempontból. Emlékszem, pont nem voltam Argentinában, amikor egy pucs volt, vagy pucs kísérlet volt, és én a külföld, akkor még nem volt internet, csak az újságokból értesültem az eseményekről, és itt teljes pánikban voltam, hogy most 2 hét múlva megyek haza, és hogy mi fog rám várni, hogy az egész ország egy káosz, és stb.
1: Tankok állnak az utcán.
0: Az utcán, és persze volt 3 utcán, valóban voltak tankok, meg minden, de a repülőtérről, amikor mentem haza, és kérdeztem a szüleimtől, és hol vannak a katonák, mert hol van mit? Azt mondja, nem, hát az arrébb van 10 kilométerrel, de ez nem hat az egész. Szóval azért, mert bizonyos dolgokról az ember olvas, az nem azt jelenti, hogy az egész ország ilyen, nem? De ebből Magyarországon is, most mikor volt nyáron az egész migráns krízis, kiderült, hogy rekordszámú turista jött be ugyanakkor, nem? Szóval nem, az egyik dolog nem mindig befolyásolja úgy a másikat, hogy az ember.
1: Hát igen, tudja, a sajtó tudja hiszterizálni azért az embereket, tehát én a gyerekeimet leoltattam izé ellen, a vírusos agyhártyagyulladás ellen, ilyen hisztérikusan izé vettünk ilyen vakcinát, és azért már éppen ez volt, hogy hát akkor itt most vége a világnak, azt azóta se hallunk róla. Volt egy év, amikor valamelyik gyógyszergyártósítnak sikerült jól eladott, nem tudom, ezt felhabosítani ezt a témát, szóval hajlamosak vagyunk hiszterizálódni.
2: Igen, annyival egészíteném ki, hogy nekünk meg van azért egy ilyen nagyon erős önérzetünk, ez biztos láttad, tehát, hogy így jaj, hogy mit mondanak rólunk.
0: De ez minden országban van.
2: Nem, szerintem a magyarokban van egyfajta ilyen sajátos komplexus, hogy kívülről várjuk mindig a megerősítést, hogy elképzeljük ugye, hogy hol van a fejlett világ, ez ugye 89-ig keletre volt, most nyugatra van, és akkor ehhez képest viszonyítjuk magunkat. És szerintem ez egy ilyen nagyon sajátos, ilyen, nem akarom Pibót idézni, de eltorzult lelki alkat bizonyos értelemben, hogy mindig viszonyítunk. Tehát, hogy hú, mit írtak Brüsszelben, hú, mit írtak a Pravdában 30 évvel ezelőtt, és pont az önértékelésünket veszítjük el ennek kapcsán. Te mit gondolsz erről? Van bennünk egy ilyen komplexus?
0: Biztos lehet, hogy erősebb egy kicsit másoknál, de szerintem máshol is felelhető. Az biztos, hogy például a külföldi lapok véleményét a belpolitikai lapok, vagy a belföldi médiában esetek jobban, sokkal jobban jelenik meg, mint más országban. Még Argentinában is írnak arról, hogy az európai sajtó mit ír az argentin elnökről, de talán nem ilyen gyakran, vagy ilyen részletesen.
2: Hát itt meg úgy állandóan, hogy a New York Times, a nem tudom, Süddeutsche szóltunk, és akkor így tovább.
0: Hát nem tudom. Ugyanakkor szerintem, most már mondtam ezt a turista dolgot, de az egy szerintem látványosan, szóval ez biztos, ebben benne van részben a hivatalos mondjuk erőfeszítések, úgymond, hogy például most Magyarország a turisták számára, meg a turisztikai lapokban, meg Budapest, mint célpont, meg minden, ez nagyon látványosan
1: hát igen,
0: emelkedett.
1: Ezzel egy kicsit csodálkozok is, hogy pont ellentétes irányba mozog, tehát olyan, mintha a minden más aspektusban megítélésünk romlana, és ekközben, és ehhez képest, igen, hát és ehhez képest meg, most már nem tudom, hanyadik ilyen turisztikai lap választja a legkellemesebb helynek Budapestet, meg...
2: Hát, na, és végre valami pozitív dologról beszélünk.
0: Hát nem, ha nem a napi küzdelemben vagy benne, akkor Magyarország nagyon sok szempontból egy csodálatos ország, szóval nem, és Budapest is egy remek város, csak mikor itt élsz, és az itt kell megküzdened a főnököddel, meg a önkormányzattal, meg a feleségeddel esetleg, akkor az egy rossz, de például nagyon érdekes a barátaim, akik szintén már több éve itt élnek, és akkor azt mondja, hogy ő utál metrózni. És kérdezem, miért? Azt mondja, mert akkor nem látom a város szépségét. És hogy ő imádja például átmenni a 4-es-6-oson a Margit hídon, mert azt szerinte, amit onnan látni a parlamentet meg a várat, az a világ egyik legszebb kilátása, és hiába 20 perccel lassabb, hogy a metró, vagy a villamosal megy, ő ekkor se fog lemenni a metróba, mert akkor nem látja ezt a szépséget.
1: Nem a hatékonyság számára.
2: Végre valami pozitív dolgot is tudunk mondani, mert az előző adásaink rendkívül depresszívre sikerültek.
0: De ez például, ez egy, nem mondom, hogy magyar sajátosság, de ezt biztos, hogy Magyarországon ez nagyon erős, és ebben én is néha beleesek 20 év után itt, de nem, ahogy te mondtad, ez a választóvonal kelet-nyugat, azért, hogy nem nagyon messze tőlünk, sokkal-sokkal rosszabb a helyzet nagyon sok szempontból, úgyhogy nem kéne, talán a jó oldalát a dolgoknak is meg kéne néha látni.
1: De jó, ez
2: ideális végszó volt,
1: ez legyen
2: szerintem.
1: A végszavunk! Hát nagyon köszönjük Pablo Gorondinak, hogy eljött hozzánk, ő az EPI magyarországi tudósítója volt, jól beszélgettünk mindenféle dolgokról, 2 hét múlva is várunk benneteket, most lassan búcsúzkodunk, mert lejárt az időnk.
2: És akkor mondd be, hogy is van, milyen műsor, milyen héten.
1: Ez a tereszortok.
2: Igen, ez max feladata, úgyhogy...
1: Nem, jó, akkor mondom.
3: Fölkelek.
2: Egy páratlan műsor minden
1: páros héten.
3: Így.
1: Jó, akkor 2 hét múlva is találkozunk. Sziasztok.
2: Sziasztok, köszönjük.
0: Köszönöm.
4: Mert mi lesz ezután?
5: Kertakaró.
2: Jó.
5: Kertakaró.
6: Sanyi, Atesz és Varek.
5: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, 2 hetente vasárnap a Tiloson.
7: 2 vállalkozás.
5: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
8: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
5: Régi könyvek életre kelnek.
9: Nem értem.
5: Hallgass. Hallgass.
10: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
6: Tilos Rádió?
5: Jó.
9: Ez nagyon jó.
6: FM 90.3. Hallgass.
5: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

kosto lääni halu. Voi emma. Ha nincsene kis valamme. Csoda. Nem téve semmit, nem akarva semmit, hatni tovább. Futók között titokzatos megálló. A mély sötét vizekbe néma lassú hálók. Képek már megmeredtek és örökre szépek. Nem élek. Mindent felejtő, mindent borba ejtő henyérők, kiknek kezéből a harasztalat lassan kihúlt a dús tapasztalat. Nem tudjét nyújtni az egyszer egyet, fejére tompa éjszaka borul, Kleopátra a csókokat felette, és Shakespeare elfelejtett angolul. Nem ismeri meg itt anya a lányát, sem a tudós ezer bogos talányát. Ábrándok ők, kiket valóra bűvöl az áhítat, az ima és a csók. Idézetek egy régi, régi művel. Kilobbant sejtcsalat.

0: Össze-vissza csatangolok, hónapok óta szakadatlan. Öldöklő édes napszurás kínos kápráztat éjjel-nappal. Honnét a sok-sok látomás? A víz felől kifordul éppen, tündökletesen fiatal, lebeg a hirtelen sötétben, a part fele csak mosolya. Tüzet fog messze pár vitorla, merőleges, déli meleg zuhog a szétszórt kabinokra, s a részletek, a kicsiségek. Egy szál virág a puha szélben, akár egy néma csecsemő forgatná ámuló kezében a dallamot. Szobák során ugyanaz a locsogó dallam, mintha a mezitlábas tenger bolyongan a falaikban. De legszebbek a szeretők, sörényük kisüt a homályba, szemérmük szép utolsó sátra, a szeretők s az alkonyat, a házsorok, ahogy kihunynak, s a házak közt a homokon a roppant tömegű tarany. Ki eszelhet ki nála szomorúba? Apokrif. Mert elhagyatnak akkor mindenek. Külön kerül az egeké, s örökre a világvégi esett földeké, s megint külön a kutyaólak csöndje, a levegőben menekvő madárhad, és látni fogjuk a kelő napot, mint tébolyult pupilla néma, és mint figyelő vadállat, oly nyugodt, de virrasztván a számkivettetésben, mert nem alhatom akkor éjszaka, hányódom én, mint ezer levelével, és szólok én, mint éjidőm a fa. Ismeritek az évek vonulását, az évekét a gyűrött földeken, és értitek a mulandóság ráncát, ismeritek törődött készfejem, és tudjátok nevét az árvaságnak, és tudjátok, miféle fájdalom tapossa itt az örökös, sötétet hasat patákon, hártyás lábakon. Az éjszakát, a hideget, a gödröt, a rézsut forduló fegyenc fejet. Ismeritek a dermet vájuk, a mélyvilági kint, ismeritek? Feljött a nap, veszőnyi fák sötéten a haragos ég infravörösében. Így indulok, szemközt a pusztulással, egy ember lépket hang. Nincs semmije, árnyéka van, meg botja van, meg rabruhája van. Ezért tanultam járni, ezekért a kései keserű léptekért. S majd este lesz, és rám kövül sarávon az éjszaka, s én hunyt pillák alatt őrzöm tovább e vonulás, e lázas fácskákat, s ágacskáikat. Levelenként a forró kicsi erdőt, valamikor a paradicsom állt. Félálomban ujuló fájdalom, hallani óriási fájt. Haza akartam hazajutni végül, ahogy megjött ő is a Bibliában. Irtóztató árnyom az udvaron, törődött csönd, öreg szülők a házban, s már jönnek is, már hívnak is, szegények már sírnak is, ölelnek baklatozva. Visszafogad az ősi rend. Kikönyöklök a szeles csillagokra. Csak most az egyszer szólhatnék veled, kit úgy szerettem. Év az évre. De nem lankadtam mondani, mint kisgyerek sír deszkarésbe. A már-már elfúló reményt, hogy megjövök és megtalálok. Torkomban lüktet közeled. Riadt vagyok, mint egy vadállat. Szavaidat, az emberi beszédet én nem beszélem. Élnek madarak, kik szívszakadva menekülnek mostan az ég alatt, a tüzes ég alatt. Izzó mezőbe tűzdelt árva lécek, és mozdulatlan égő ketrecek. Nem értem én az emberi beszédet, és nem beszélem a te nyelvedet. Hazátlanod az én szavam a szónál, nincs is szava. Iszonyú terhe, omlik alá a levegőn, hangokat ad egy toronyteste. Sehol se van. Mi üres a világ. Egy kerti szék, egy kint felett nyugány. Éles kövek közt árnyékon csörömből. Fáradt vagyok. Kimeredek a földből. Látja Isten, hogy állok a napon. Látja árnyam kövön és kerítésen. Lélegzet nélkül látja állami árnyékomat a levegőtlen présben. Akkorra én már, mint a kő vagyok. Halott redő, ezer rovátka rajsza, egy jó tenyérnyi törmelék akkorra már a teremtmények arca. És könny helyett az arcokon a ráncok, csorog alá, csorog az üres árok. az előző verseimben a figyelmem teljesen direkt volt. Tehát szemügyre vettem valamit, és azt teljes hangsúlyával megcsináltam. És most a mellékzörejekre figyelek, és majdnem a fő hangsúlyt elnyomom, hogy halljam a mellékzörejeket, amik tétovábbak. Szóval, amíg az egyik a Duna lehetne az első korszakom, a második a Tisza.
1: És mégis tudod-e valamiféle indokait adni, akár belső vagy külső indokait ennek a váltásnak?
0: Igen, talán az ambíció, az ambícióváltás, szóval itt mondjuk írói ambícióra gondolok, hogy az elsőben van valami, hogy át akarom verekedni magamat a világon és a dolgokon, míg a másodikba inkább behereztem őket. Szóval.
1: Ez tisztán egy belső fejlődés, vagy meg tudsz nevezni?
0: Ha ezt fejlődésnek lehet nevezni.
1: Na, fejlődést értem, mint folyamatot, mint folyamat, amik egymásra következnek.
0: Folyamat. Amit... Annyiban következetes, ugye, hogy az én általam annyira szeretett Simone Weil mondta szépségről, ezt talán elmondhatom. A szépség egy labirintus. Sokan megindulnak benne, de a legtöbben feleúton elfáradnak, megállnak. Csak néhányan jutnak be a labirintus közepébe. Ott Isten várja, fölzabálja és kiokádja őket. Akkor kijönnek a labirintusból, megállnak a labirintus ajtajában, és az arra jövőket szeliden befelé tessékelik. Most azért mondtam el a labirintust, mert van a hűség a labirintushoz. Tehát, hogy mondjam neked, ha egy olyan fal szakaszhoz, vagy folyosó szakaszhoz érkezik, ami látszatra kevésbé attraktív, azt is vállalni kell, mert kihagyhatatlanul megy befele. A labirintus közepébe, amit azért teljes pontossággal nem tudok, hogy mi. Érted? Tehát én ezekben a versekben majdnem azt mondhatnám, hogy lényegesen vakabbul tájékozód, tapogatódzom. Mintha a labirintus eleje megvilágítottabb lenne, még mintha lenne egy külső beszűrődő fény. Érted? Érted? Tehát itt látszatra tulajdonképpen esett verseket vállaltam hosszú időn keresztül. Azzal a mély hittel, hogy valami fele vezetnek, mert a fal erre mutat. A fal e fele vezet. Mit lehetne itt nagyon nehéz. Nézd, ha nagyon primitív szinten, például egy író leírja azt, hogy fa. X-en leírják, mindenki tudja ezt a szót, hogy fa. Ha pontosan látja, illetve érzékeli azt a fát, amit leír, csak így, hogy fa, akkor az a papíron megjelenik. Ha nem, akkor nem. Na most van egyfajta, ez az a bizonyos misztikus pozíció, hogy tulajdonképpen leírás és megközelítések nélkül az egyszerű kimondás a legelemibb, és aztán már a részletezés ebből az elemi magból nyeri az erejét. Nem pedig egy gazdagsággal megközelíteni a mozdulatlan magját a dolognak. Ami lényegében mozdulatlan.
1: Így értékeljük például ezeket a majdnem prózai mondataidat a verseidbe, ezeket a nagyon egyszerű, egy kerti szék, egy kint feledett
0: ruhány. Például, igen, például.
1: Ha ez sikerül, akkor ennek mi a titka?
0: Az, hogy kikerekedik belőle végül mégis egy egész, és rendszerint egy váratlan egész. És például megmutatok egy verset, ami látszatra semmifele se vezet, szóval összekanyarog, és akkor a végén kiderül, hogy pofon egyszerű. Érted? Szóval itt most ne formális kanyargásokra gondolj, amit én mindig eltolok magamtól, mert félek, hogy azzal lefedem a lényeges. Szóval, hogy mondjam neked, nem csak meta tartalmak vannak, hanem metaformák is. Érted? Most a metaforma, ha túljátszom a formát, nem tud megjelenni. A metaforma az valahol a hatókörömön kívül esik. Vagy beúszik, vagy nem. Ennek elébe le lehet menni. Ebben tudatosan nem megcélozható, de azért megcélozható, körülbelül úgy, ahogy az álomban is, ahogy vissza tudsz keresni egy álmot. Tudod? Ez a nagy gyakorlatot lehet, annyi a lehetőség. Valahol, nézd, mondjuk a költői munka szerintem az egyszerre rendkívül abszolút passzív és abszolút aktív. A vadász, amelyik hihetetlen aktív figyelem és várakozás, és semmit tevés. De akkor, amikor a vad megjelenik, abban a pillanatban a koncentrálás maximum. Most ez körülbelül az, ami a gondolkodás is. Az igazi gondolkodás az a semmire koncentrál. Addig mindaddig, amíg tudod még, hogy mire koncentrálsz, addig ismert dologra koncentrálsz. Tehát csak a problémát szükíted mindaddig, amíg már nem tudsz semmit. És akkor a semmire koncentrálsz. Tehát az igazi gondolkodás az a semmit se gondolás. De egy problematika közepébe érve, és ott megragadva a semmi. Most ebből a semmiből vagy kijön a felelet, tehát az a fajta összegezés, amit nem tudnál a részletekből összerakni, vagy nem. Ez a vadász esélye.

0: Jöncsi, ebben a pillanatban dolgozó prózát írsz.
1: Igen.
0: Most próbáld meg ennek a munkának a vetületében elmondani ezt az állapotot.
1: A cím mindjárt megmondja, hogy mire gondolok. A regényem címe, mert konokul regénynek nevezem magamban, ez lenne, hogy önéletrajzai. Most ez egy 5 éves kislány önéletrajza, egy öreg filozófusé, saját magamé, egy fiatal prostituálté, egy apácájé, és ez mind én vagyok. Ilyen értelemben igyekszem meghaladni a pszichológiát és a történetet is. Ami össze, és kiderül, hogy ezek összeillenek, hogy ez mind én vagyok, a figyelmemnek az önéletrajza ez. Nem az én önéletrajzom, hanem a figyelmemnek az önéletrajza. És a figyelmem önéletrajza az lényegesen szélesebb, mint az én saját magam önéletrajza. Azt merném mondani, hogy ez egy megkonstruálatlan Szent Lajos király hídja, ahol híd nélkül valamennyien eleve zuhanunk, és egy közös gravitáció súlyával. Na most, hogy ezt meg tudjam csinálni, visszatérek ahhoz a régi rögeszmémhez, hogy egy író újra és újra semmit se akar tudni, szemben egy filozófussal. Tehát egy fordított művelet, ugyanolyan intellektuális művelet, mint a filozófusé, aki a megismerésig akar eljutni, de ez irtóztató erőt kell kifejteni ahhoz, hogy újra semmit se tudjak. Hogy újra először lássam ezt a pohárat. Először érintsem egy asztal.
0: De Simon Bárték a filozófus, és nála is érzed ugyanezt az irányt, hogy a megismerés fele dolgozik?
1: Vagy na most az a furcsa, hogy az végeredmény ugyanaz. Azt hiszem, hogy egy író ezt legvégül ugyanannyit tud, mint egy filozófus a világról. Csak olyan, mint a Jákob létrája, mint az angyalok fölle közlekednek. A fölfele közlekedő angyalok épp úgy angyalok, mint a lefele közlekedő, és a küldetésük is ugyanaz. És ugyanazon a létrán másznak. Értek, szállnak föl alá. Tehát nem lefogalmazom a világot, megfogalmazom, hanem valamiféleképpen megismétlem a keletkezést. Nem én ismétlem meg, az ismétli meg önmagát. Ugye az a régi fordulattal, hogy a mű akkor kezdődik, amikor önmagát kezdi írni. Ez ugyanaz. De most itt, és ha egyszer elindul ez a sarjadás egy művön belül, akkor majdnem jó, és ez most ellene mond annak, amit idáig elmondtam, majdnem jó, hogy előtte én írtam, én fogalmaztam, mert a hirtelen föllépő keletkezés, vagy sarjadás, tehát még a mű önmagát kezdi írni, visszavetül, és megváltja a megfogalmazott anyagot. És valami egész különös kettős életet ad neki, és egy olyan reményt, hogy mondjam neked, hogy a terveinkben mindig belebukunk. Egy megrendezett ünnep, az sose sikerül. Hanem az esőről befut egy társaság, az remekül érzi magát. Na most, az összes megrendezett és elképzelt és tervszerű életünkért, ami megbukott, ez a keletkező pillanat megmutatja azt, hogy visszafele is megváltozhatunk. Tehát az elrontott ünnep jóvá változhat. Ez világos?
0: Igen. Jöncsi, mégis hogy lehet a semmivel foglalkozni? Tehát mi ennek a fiziognomiája?
1: Nézd, ez a semmi, előbb mondtam, hogy egy bekerített semmi azért. Tehát megelőzi egy nagyon is nagy fölkészülés. Ami végül is valami, befut a semmibe. Ugye a Rodennek a gondolkodója, az így gondolkodik. Így nem gondolkodik senki. Mindenki nyitott szájjal, kiürült arccal és hülye szemekkel bambán gondolkodik, ha igazán gondolkodik. Például a oratórium írásakor egy ponton elakadtam. A sor egy ponton elakadtam, és egyszerűen volt, hogy nem tudtam megoldani. És éreztem, hogy ugyan egy elfelejtett nevet nem találunk meg, hogy ez van megoldás. Csak mint egy elfelejtett nevet nem tudom megtalálni. És akkor elmentem, hát ez rég volt, 61-ben, a Paradiszóba délután, ahol egy tömeg táncolt, szólt a jazz, a fejem tetején táncoltak, ugye? Ittam egy pohár konyakot, és 2 perc múlva megvolt a megoldás. Még a sortra is emlékszem, az ott, hogy boldogságig lelassult pusztulás. A kályhám ritka szép porcelán kályha, érdemes közelebbről is megnézni. Most én kerestem valamit, ami talán ez a bizonyos mellékfigyelemre jellemző, tudod, amiben látszatra nincs semmi újdonság, semmi. A meglepetést én mindig valahol

0: mondjuk, hogy összekoccan, az is mi. Nincsen folytatás. Holnap vagyok itt utoljára. Kezet csókoltam mindenkinek, másokból voltam én itt. Fedő bűnnel sikerült eltakarnom azt az igazit. Azt, amit nem lehet se elviselni, se kimondani. Bűn az, minek nyomát is sikerül eltüntetnünk. Holnaptól ellenállás nélkül egyenletesen gyúrnak.
1: Arról beszélsz, hogy látszólagos banalitásokkal.
0: Igen, jön. Igen. Ez viszont jobban előkészít bizonyos belépéseket. Tudod, amit a direkt figyelem nem tud produkálni. Legalábbis így van. Mondjuk egy Flaubert-i figyelem nem tud. Egy Dostoyevsky-ig. Tudod? Most ennek egy másik változata például a vázlat. Üss le! A bajuszok tovább nő. Nekem viszont van egy-két oly emlékem, hogy pontosan tudom a különbséget a természetes test meleg és a szerelem melege között. Pedig én csak 5 éves voltam, s a lány 16. A legcsodásabb az, hogy két meleg tudhat egymásról. Mai szóval milliárd közlés lehetséges két test között, anélkül, hogy találkoznánk. Micsicsák rabruhát viselt, én habos gallért és bársonyruhácskát. Ő elpusztult, én pusztulok.

0: Ha megkérdezik, és egy szóba kell válaszolnom, hogy hiszek-e, azt mondom, hogy hiszek. Pontosabban azt, hogy igyekszem hinni. De ez egy olyan igen, amin a sírig el lehet vitatkozni. És
1: már önmagaddal is?
0: Önmagammal is. Önmagammal is. A hit tulajdonképpen mondjuk egész szimplán az, hogy hát az ember elkezd egy regényt írni. Hát nyilván, hogy újra ezt mondom, újra a semmit tudásra törekszik, állandóan, hogy semmit se tudjon, bízik a keletkezésben, és bízik abban, hogy ebben a dolog egy lesz, egy darab. Tehát bizalom az áttekinthetetlenbe, az eleve áttekinthetetlenre tervezett. Nálam a hit az majdnem egy azt mondom, hogy egy animális hit. Tulajdonképpen érettségi után én hitetlen voltam. És egy nagyon nehéz éjszaka után elmentem gyógyulni. És azt sose felejtem el, a Domonkosok templomában gyóntam kora hajnalban. Nem tudtam aludni egész éjjel, vártam, hogy mikor nyitják ki a kaput, és akkor hallottam, hogy kinyitják a kaput, és lementem hosszú esztendők után gyóntam. És elmondtam a bűneimet, a rács mögött nem tudom elfelejteni a pap arcát, olyan volt, mint egy tisztára mosott kavics, fiatal ember volt. Akkor befejeztem a bűneim felsorolását,

0: azt mondta, édes fiam, magát Isten nagyon szeretheti, hogy ennyit szenvedett. Most ezután jött a háború, és ott volt egy tapasztalatom, teletöntem a hátizsákomat könyvekkel. És a könyvek kezdtek anakronisztikussá válni. Sorra dobtam ki őket a vagomból, érted? Emlékszem, Romain Roland Dante drámája volt az első, amit kihajtottam, mert nem lehetett vele mit kezdeni. Nem volt érvényes. És egy maradt, az evangélium maradt velem, de az úgy maradt velem, mint egy kutya. A karthalzi temetőkertet ábrázoló fényképet 1965-ben készítettem Svájcban. Alatta gyerekrajz. Aztán Sheryl Sutton képe Robert Wilson a Süket pillantása című darabjának főszerepében. Van Gogh imája. Csatavesztés a földeken. Honfoglalás a levegőben. Madarak, nap, és megint madarak. Estére mi marad belőlem? Estére csak a lámpasor, a sárga vályok falragyog, s a kert alul a fákon át, mint gyertyasor, az ablakok, hol én is laktam, s nem lakom, a ház, hol éltem, és nem élek, a tető, amely betakart. Istenem, betakartál régen. Ez a fénykép Londonban készült Simone Weil-ről nem sokkal azelőtt, hogy éhen halt. Azt hiszem, hogy minden eltökétség nélkül organikus, amit csinálok, és sokszor az az érzésem, hogy már erősen kifele megyek. De önmagamat kell befejeznem.
1: Ezt hogy értem?
0: Pontosabban nem is önmagamat.
1: Mint teljesítmény?
0: Igen, hogy a korból kifele megyek, és...
1: Annál inkább meglep,
0: szóval, hogy mondjam, igen.
1: Ez
0: persze, hogy mi
1: tényező?
0: Ez nem fontos tényező. Nem, nézd, nagyon fontos tényező, de hogy mi a kor mondani valója, tehát nem biztos, hogy az, amiről beszél. Hát hiszen, mikor, mondjuk nagy példát mondok, ugye, úgy éreztük, hogy Thomas Mann beszél a korról, és kiderült, hogy Kafka. Ugye? Tehát, hogy ezt nagyon nehéz eldönteni, hogy tulajdonképpen mi a kor, mert a kor nem biztos, hogy azonos azzal, amiről beszél. Értek? Nem teljesen azonos.
1: Ugye? De ennek a fajta költészetek mi az összefüggése a korral?
0: A korral?
1: Mert más céloz be láthatólag.
0: Mint a kort?
1: Igen.
0: Én nagyon bizonytalan tudok erre válaszolni. Én ezt nem tudom eldönteni.
1: Van egy szóhasználatod, a 20. század botrányáról beszélsz.
0: Igen. A koncentrációs táborok univerzumára gondolok, ugye? Ami mint egy fenyegető alapképlet létezik azóta is. Na most, mint lehetőség, mint visszatérhető lehetőség, mert hiszen megtörtént egyszer. De most akármilyen iszonyú ez, ahogy én ezt már többször megírtam, itt készültek el a század betűformái. Ugyanúgy, ahogy a passió játékok tárgyai, civilizáció szinte minden eszköze megmerült ebben a krízisben, ebben az infernóban, ebben a passió játékban. A Auschwitz-i múzeum hajhegyeire, szemüveghegyeire gondolok. És ezt azt hiszem egyszer megfogalmazni, és most sem tudnám jobban megfogalmazni, hogy ezekben a tárgyakban, és ezekben az emlékekben, és ezekben az eseményekben éreztem meg azt, hogy mindaz botrány, ami megtörténhetett, és mindaz szent, ami megtörtént. Érted? És ez a feszültség, ez számomra egy mondjuk egy feledhetetlen ollója maradt az esztétikámnak, és ilyen értelemben a konkrét, ami már majdnem átcsap a képletes. És elolvasom a Harbach 1944 című versen. Újra és újra őket látom. A hold süt, és egy rúd mered, s a rúd elé emberek fogva húznak egy roppant szekeret. Vonják a növő éjszakával növekvő óriás kocsit. A testükön a bor, az éhség és reszketésük osztozik. Viszik az utat és a tájat, a fázó krumpli földeket, de mindennek csak súlyát érzik, a tájakból a terheket. Csak szomszédjuk esendő testét, mely szinte beléjük tapad, amint eleven rétegekben egymás nyomában inganak. A falvak kitérnek előlük, és félreállnak a kapuk. Elébük jött a messzeség, és megtántorodva visszafut. Térdig gázolnak, botladozva facipőiknek alacsony, sötéten zörrenő zajában, mint láthatatlan avaron. De törzsük már a némasságé, magasba mártják arcukat, feszülten, mintha szimatolnák a messze égi vájukat, mert fogadásukra már készen, akár egy megnyíló karám, kapuit vadul széttaszítva, sarkig kitárult a halál. Én nem akarok egyéb lenni, mint tanúságtevő. És ahogy azt mondtam, hogy önéletrajzaim, ez kétségtelenül önéletrajzom egyik nagy fejezete. És a saját önéletrajzom. De talán a valódi összefüggésünk szintjén, mert minden látszat ellenére, és minden önzőségünk és rohadtságunk ellenére, menthetetlenül egyek. Szóval ezt a serélykönyvemben, a mostani színpadi könyvemben írtam ezt, hogy a nagy drámák mélyén dübörögve vagy csendbe ott gurul, mint egy vasgolyó, hogy az, hogy egyek vagyunk. A hősök vívják a maguk párharcát, és a mélyben gurul ez a golyó. A nagy művekben. Többnyire csendben. Egy aranykori töredék. Öröm előzi, hirtelen öröm, ama szemérmes szép anarchia. Nyitott a táj, zavartan is sima, a szél sikált a torlaszos tetőkre, a tengerkőre, háztetőre látni, az alkonyati rengeteg ragyog, kimondhatatlan jól van, ami van, minden tetőről látni a napot, az össze-vissza zűrzavar kitárul, a házakon s a házak tűzfalán, a világvégi üres kutyaólban, aranykori és ugyanaz a nyár, és ugyanaz a lüktető öröm, dobog-dobog a forró semmiben, ellök magától, eltaszít szívem, és esztelen szorít magához. Mi készül itt te tenger ragyogásból, ha lehunyom is süti a szemem, mi kívül izzad belül a pupillán, itt izzít csak igazán ideben, a világ is csak vele fényesül az örömtől, aminek neve sincsen, mint vesztőhelyen olyan vakító és olyan édes, úgy igazi minden. És már több verset nem tudok.

versek a jelenések könyvéből. És amikor fölbontatott volna a hetedik pecsét, lőn nagy csendesség mennyben, úgy, mint fél óráig. És látámom a hét angyalokat, kik az Isten előtt állanak, és adatának azoknak hét trombiták. És a hét angyalok, kiknél hét trombita vala, készülének a trombitáláshoz. Azért az első angyal trombitála, és lőn kőeső, és tűz vérrel elegy, és vettetének a földre. És az élőfáknak harmad részek megége, és minden zöldelő fű megszárad. És mikor a második angyal trombitált volna, mint egy tűz miatt meggerjedett nagy hegy vetteték a tengerbe, és a tengernek harmad része lőn vérré. És a tengerben lévő teremtett állatoknak harmad részek meghala, az élő állatok tudni illik, és a hajóknak harmad részek elveszett. Mikor a harmadik angyal trombitált volna, leesik az égről egy nagy csillag, mely ég valamint egy szövét meg, és esik a folyóvizeknek harmad részekre, és a vizeknek forrásira. A csillagnak neve pedig Üre. Változik azért a folyóvizeknek harmad részek ürömmé, és sok emberek meghalának a víztől, hogy keserükké lettek volna. És mikor a negyedik angyal trombitált volna, megvereték a napnak harmad része, a holdnak harmad része, és a csillagoknak harmad részek, annyira, hogy meghomályosodnék azoknak harmad részek, és a napnak harmad része nem fénylenék, és az éjszakának is hasonlóképpen. És látték és hallék, az égnek közepette egy angyalt repülni, ki ezt mondja vala nagy szóval, jaj, jaj, jaj a föld lakósainak. A három angyalok trombitájuknak szavok miatt, akik ezután trombitálnak.

apokrif. Mert elhagyatnak akkor mindenek. Külön kerül az egekké, s örökre, a világ végi esett földeké, s megint külön a kutyaólak csöndje, a levegőben menekvő madár had, és látni fogjuk a kelő napot, mint tébolyult pupilla néma, és mint figyelő vadállat, oly nyugodt. De virasztván a számkivettetésben, mert nem alhatom akkor éjszaka, hányódom én, mint ezer levelével, és szólok én, mint éjidőn a fa. Ismeritek az évek vonulását, az évekét a gyűrött földeken, és értitek a mulandóság ráncát. Ismeritek törődött készfejem, és tudjátok nevét az árvasságnak, és tudjátok, miféle fájdalom tapossa itt az örökös, sötétet hasat patákon, hártyás lábakon. Az éjszakát, a hideget, a gödröt, a rézsút forduló fegyencfej, ismeritek a dermet vájukat, a mélyvilági kín, ismeritek. Feljött a nap, vesszőnyi fák sötéten a haragos ég infravörösében. Így indulok, szemközt a pusztulással egy ember lépked hangtalan. Nincs semmije, árnyéka van, meg botja van, meg rabruhája van. Ezért tanultam járni, ezekért a kései keserű léptekért. S majd este lesz, és rám kövül sarával az éjszaka, s én hunyt pillák alatt őrzöm tovább e vonulást, e lázas fácskákat, s ágacskáikat. Levelenként a forró kicsi erdőt, valamikor a paradicsom állt itt. Félálomban újuló fájdalom hallani óriási fájt. Haza akartam hazajutni végül, ahogy megjött ő is a Bibliában. Irtóztató árnyom az udvaron, törődött csönd, öregszülők a házban, s már jönnek is, már hívnak is. Szegények már sírnak is, ölelnek botladozva. Visszafogad az ősi rend. Kikönyöklök a szeles csillagokra. Csak most az egyszer szólhatnék veled, kit úgy szerettem. Év az évre. De nem lankadt mondani, mit kisgyerek sír deszkarésbe, a már-már elfúló remény, hogy megjövök és megtalállak. Torkomban lüktet közeled, riadt vagyok, mint egy vadállat,
szavaidat, az emberi beszédet én nem beszélem. Élnek madarak, kik szív szakadva menekülnek most az ég alatt, a tüzes ég alatt, izzó mezőbe tűzdelt árva léccek és mozdulatlan égő ketrecek. Nem értem én az emberi beszédet, és nem beszélem a te nyelvedet. Hazátlanabb az én szavam a szónál, nincs is szava. Iszonyú terhe omlik alá a levegőn, hangokat ad egy torony test. Sehol se vagy. Mi üres a világ. Egy kerti szék, egy kintfelett nyugágy, éles kövek közt árnyékon csövettem. Fáradt vagyok. Kimeredek a földből. Látja Isten, hogy állok a napon. Látja árnyam, kövön és kerítésem. Lélegzet nélkül látja állami árnyékomat a levegőtlen présben. Akkora én már, mint a kő vagyok. Halott redő, ezer rovát rajza, egy jó tenyérnyi törmelék akkorra már teremtni akarca. És könny helyett az arcokon a ráncok. Csorog alá, csorog az üres ára.

0: Apokrif.
1: Apokrif.
0: Mert elhagyatnak akkor.
1: Mert elhagyatnak akkor.
0: Külön kerül az egeké,
1: külön
0: s
1: kerül
0: örökre
1: az
0: a világ végi esett földeké,
1: örökre a világ
0: s megint külön földeké, a kutya ólak csöngye,
1: s megint külön
0: a levegőben menekvő madárhad.
1: A levegőben menekvő.
0: És látni fogjuk a kelő napot,
1: és látni
0: mint tébolyult pupilla néma, és mint figyelő vadállat, olnyugodt.
1: És mint figyelő vadállat.
0: De virrasztván a számkivettetésben, mert nem alhatom akkor éjszaka. Hányódom én, mint ezer levelével.
1: És szólok én, ezer levelével,
0: mint éjidőn
1: és szólok én, mint éjidőn a fa.
0: Ismeritek az
1: évek vonulását.
0: Az évekét a gyűrött földeken.
1: A gyűrött földeken.
0: És értitek a mulandóság ráncát, ismeritek törődött kézfejem, és tudjátok nevét az árvaságnak, és tudjátok, miféle fájdalom tapossa itt az örökös sötétet hasat patákon, hártyás
1: lábakon,
0: az éjszakát, a hideget, a gödröt,
1: a
0: rézsút
1: forduló fegyenc fejet.
0: Ismeritek
1: a dermet vájukat,
0: a mélyvilági kint ismeritek.
1: Ismeritek.
0: Feljött a nap.
1: Feljött a nap.
0: Vesszőnyi fák sötéten a haragos
1: Vesszőnyi
0: ég
1: fák sötéten. A haragos ég.
0: Így indulok. Szemközt a pusztulással egy ember lépked hangtalan.
1: Szemközt a pusztulással
0: nincs
1: semmi. Ember lépked hangtalan.
0: Árnyéka van.
1: Nincs semmi.
0: Meg botja van.
1: Árnyéka van.
0: Meg rabruhája van.
1: Meg botja van.
0: Ezért tanultam
1: meg
0: járni.
1: Meg rabruhája van.
0: Ezekért a kései.
1: Ezért tanultam
0: keserű
1: járni.
0: Léptekért.
1: És ezekért a kései.
0: És rám kövül sarával az éjszaka,
1: s majd este lesz,
0: s én hunyt pillák alatt őrzöm tovább bevonulást, e lázas fácskák az ágacskáikat, levelenként a forró kicsi erdőt.
1: S ágacskáikat.
0: Valamikor a paradicsomát
1: ért.
0: Félálomban újuló fájdalom, hallani. Óriási fájt.
1: Félálomban újuló fájt.
0: Haza akartam.
1: Hallani
0: hazajutni
1: óriási fájt.
0: Ahogy megjött ő is a Bibliában.
1: Haza akartam. Hazajutni végül.
0: Irtóztató
1: árnyam. Ahogy megjött ő is a Bibliában.
0: Irtóztató
1: árnyam az udvaron.
0: Öregszülők a házban.
1: Törődött csönd. Öregszülők a házban.
0: Is. S már hívnak is.
1: Már hívnak is.
0: Szegények már sírnak is.
1: Ölelnek
0: botladozva.
1: Visszafogad az ősi rend.
0: Kikönyöklök a szeles csillagokra.
1: A szeles csillagokra.
0: Csak most az egyszer,
1: csak most az egyszer szólhatnék veled,
0: kit úgy szerettem.
1: Év az évre,
0: év
1: de
0: az
1: nem
0: évre,
1: lankadtam mondani, mit kisgyerek
0: sírdeszkarésben.
1: A már-már elfúló remény, hogy megjövök
0: a már-már
1: és megtalálom.
0: Remény,
1: torkomban
0: megjövök
1: közeled.
0: És
1: riadt vagyok, mint egy vadállat. Szavaidat az emberi beszédet, én nem beszélem.
0: Riadt vagyok, mint
1: élnek
0: egy vadállat.
1: Élnek madarak, kik szívszakadva menekülnek.
0: Szavaidat az emberi beszédet, én nem beszélem.
1: A tüzes ég alatt.
0: Élnek
1: izzó
0: madarak,
1: mezőbe tűzdelt
0: árvalét, kik szívszakadva menekülnek mostan az ég alatt, őket. A tüzes ég alatt.
1: Nem értem én az emberi beszédet.
0: Izzó mezőbe tűzdelt árvalészek és mozdulatlan égőket.
1: Hazátlanabb az én szavam,
0: nem
1: a
0: értem én az emberi beszédet.
1: Nincs is szava.
0: És nem beszélem iszonyú a tenyerbe.
1: Iszonyú terhe omlik alá a levegőn.
0: Hazátlanabb az én
1: hangokat
0: szavam a szónál.
1: Ad egy toronytest.
0: Nincs is szava. Iszonyú sehogy terhe sem. Omlik alá a levegőn.
1: Mindes
0: hangokat sem. Ad egy toronyteste.
1: Egy kerti szék. Egy
0: sem.
1: Éles kövek
0: mi
1: közt,
0: üres a világ?
1: Árnyékom csörökből.
0: Egy kerti szék, egy kink felett nyugágy. Éles
1: látja
0: kövek
1: Isten,
0: közt,
1: hogy
0: árnyékom csörökből.
1: Látja árnyam kövön is.
0: Fáradt vagyok.
1: Lélegzet nélkül látja állani árnyékomat. a levegőt.
0: Látja Isten, hogy állok a napon.
1: Akkorra
0: látja
1: én
0: árnyam
1: már,
0: kövön és kerítésen.
1: Halott redő,
0: lélegzet nélkül látja állani árnyékomat.
1: Egy jó tenyérnyi törmelék.
0: Akkorra én már, mint a kő vagyok. A halott redő, ezer rovátka rajza. Egy jó tenyérnyi törmelék akkorra már a teremtmények arca.
1: Csorog alá,
0: és köny helyett az arcokon a ráncok csorog alá, csorog az üres árok.

0: apokrif. Mert elhagyatnak akkor minden. Külön kerül az egeké, s örökre a világ végi esett földeké, s megint külön a kutya ólak csöndje. A levegőben menekvő madárhad, és látni fogjuk a kelő napot, mint tébolyult pupilla néma, és mint figyelő vadállat oly nyugodt. De virrasztván a szám kivettetésben, mert nem alhatom akkor éjszaka, hányódom én, mint ezer levelével, és szólok én, mint éjidőn a fa. Ismeritek az évek vonulását, az évekét a gyűrött földeken, és értitek a mulandóság ráncát. Ismeritek törődött kézfejem, és tudjátok nevét az árvaságnak. És tudjátok, miféle fájdalom tapossa itt az örökös sötétett hasat patákon, hártyás lábakon. Az éjszakát, a hideget, a gödröt, a rézsút forduló fegyenc fejet. Ismeritek a dermet vájukat, a mély világi kint ismeritek. Feljött a nap, vesszőnyi fák sötéten, a haragos ég infravörösében. Így indulok, szemközt a pusztulással, egy ember lépked hangtalan. Nincs semmije, árnyéka van, meg botja van, meg rabruhája van. Ezért tanultam járni, ezekért a kései keserű léptekért, s majd este lesz, és rám kövül sarával az éjszaka, s én húnyt pillák alatt őrzöm tovább bevonulást, e lázas fácskákat s ágacskáit, levelenként a forró kicsi erdőt. Valamikor a paradicsom állt itt, fél álomban újuló fájdalom, hallani óriási fáj. Haza akartam, hazajutni végül, ahogy megjött ő is a Bibliában. Irtóztató árnyam az udvaron, törődött csönd, öreg szülők a házban, s már jönnek is, már hívnak is. Szegények már sírnak is, ölelnek botladozó. Visszafogad az ősi rend. Kikönyöklök a szeles csillagokra. Csak most az egyszer szólhatnék veled, kit úgy szerettem. Év az évre, de nem lankadtam mondani, mit kisgyerek sír deszkarésbe, a már-már elfúló reményt, hogy megjövök és megtalállak. Torkomban lüktet közeled, riadt vagyok, mint egy vadállat. Szavaidat, az emberi beszédet én nem beszélem. Élnek madarak, kik szívszakadva menekülnek mostan az ég alatt, a tüzes ég alatt. Izzó mezőbe tűzdelt árva lécek, és mozdulatlan égő ketrecek. Nem értem én az emberi beszédet, és nem beszélem a te nyelvedet. hazátlanabb az én szavam a szónál. Nincs is szavam. Iszonyú terhe omlik alá a levegőn. Hangokat ad egy torony teste. Sehol sem. Mi üres a világ? Egy kerti szék, egy kinfelett nyugágy. Éles kövek közt árnyékon csörömpöl. Fáradt vagyok. Kimeredek a földből. Látja Isten, hogy állok a napon. Látja árnyam kövön és kerítésen. Lélegzet nélkül látja állani árnyékomat a levegőtlen présben. Akkorra én már, mint a kő vagyok, halott redő, ezer rovátka rajza, egy jó tenyérnyi törmelék, akkorra már a teremtmények arca. És könyv helyett az arcokon a ráncok, csorog alá, csorog az üres árok.
1: Apokrif. Mert elhagyatnak akkor mindenek. Külön kerül az egeké, s örökre a világvégi esett földeké, s megint külön a kutyaólak csöndje. A levegőben menekvő madárhad. És látni fogjuk a kelő napot, mint tébolyult pupilla néma, és mint figyelő vadállat, oly nyugodt. De virrasztván a számkivettetésben, mert nem alhatom akkor éjszaka, hányódom én, mint ezer levelével, és szólok én, mint éjidőn a fa. Ismeritek az évek vonulását, az évekét a gyűrött földeken, és értitek a mulandóság ráncát. Ismeritek törődött kész fejem, és tudjátok nevét az árvaságnak, és tudjátok, miféle fájdalom tapossa itt az örökös sötétet hasat patákon, hártyás lábakon. Az éjszakát, a hideget, a gödröt, a rézsút forduló fegyenc fejet. Ismeritek a dermet vájúkat, a mélyvilági kín. Ismeritek? Feljött a nap, vesszőnyi fák sötéten, a haragos ég infravörösében. Így indulok. Szemközt a pusztulással egy ember lépked hangtalan. Nincs semmije. Árnyéka van, meg botja van, meg rabruhája van. Ezért tanultam járni, ezekért a kései keserű léptekért. S majd este lesz, és rám kövül sarával az éjszaka. Én hunyt pillák alatt őrzöm tovább e vonulást, e lázas fácskákat, s ágacskáikat, levelenként a forró kicsi erdőt. Van valamikor a paradicsom állt itt. Félálomban újuló fájdalom hallani óriási fájt. Haza akartam hazajutni végül, ahogy megjött ő is a Bibliában. Irtóztató árnyam az udvaron. Törődött csönd, öreg szülők a házban, s már jönnek is, már hívnak is, szegények már sírnak is, ölelnek botladozva. Visszafogad az ősi rend. Kikönyöklök a szeles csillagokra. Csak most az egyszer szólhatnék veled, kit úgy szerettem. Év az évre, de nem lankadtam mondani, mit kisgyerek sír deszkarésbe a már-már elfúló reményt, hogy megjövök és megtalállak. Torkomban lüktet közeled, riadt vagyok, mint egy vadállat. Szavaidat, az emberi beszédet én nem beszélem. Élnek madarak, kik szívszakadva menekülnek mostan az ég alatt, a tüzes ég alatt. Izzó mezőbe tűzdelt árva lécek, és mozdulatlan, égő ketrecek. Nem értem én az emberi beszédet, és nem beszélem a te nyelvedet. Hazátlanabb az én szavam a szónál. Nincs is szavam. Iszonyú terhe omlik alá a levegőn. Hangokat ad egy torony teste. Sehol se vagy. Mi üres a világ. Egy kerti szék, egy kinfelett nyugágy, éles kövek közt árnyékom csörömpöl. Fáradt vagyok, kimeredek a földből. Látja Isten, hogy állok a napon. Látja árnyam kövön és kerítésen. Lélegzet nélkül látja állani árnyékomat a levegőtlen présben. Akkorra én már, mint a kő vagyok, halott redő, ezer rovátka rajza. Egy jó tenyérnyi törmelék, akkorra már a teremtmények arca. És köny helyett az arcokon a ráncok. Csorog alá. Csorog az üres ár.

szabad esés. Még a pillanatra is pontosan emlékszem. 1959. november elején, amikor az iskolából kijövett, a többi kislánnyal rágyújtottam egy cigarettára, életem első cigarettájára, amit rögtön el is nyomtam a következő házfalon, hirtelen, mintha viharba kerültem volna, mindenem elnémult és megállt. A homlokom, a hajam, a ruhám. Azóta vagyok szép. Minden megállt és elnémult rajtam. Ahogy ez a férfi is áll valahol, vagy inkább, igen, inkább valamikor. Az apám? Nem, ez a férfi sose volt az apám. Utánoz, másol, ismétel valamit, de nem megy neki. Közben unszolják, utasítják és nézik őt. Végre. Többé senki se figyel rá, akár el is mehetne. Tette, akár egy kéz, elrendezi, és kisimítja homlokából a haját. Amikor elnyomtam a falon a cigarettát, megégettem az életet. Másként a többiek biztosan észrevették volna, hogy nem megyek utána. Szépségem azóta egyetlen folyamatosítás. Míg az ujjam is hiába perseltem meg, igyekezve megszabadulni parazsától. A csapás nem az ujjamra tapadt rá, hanem mindenemre. Mint valami mértéktelen vaskorona, minden irányból érkező szorítás, messziről, roppant messziről, de nem a mindenség súlytalanságával, hanem épp ellenkezőleg, az égi testek tonnáival és tonnáival. Éjszaka elfogott a remény. A fürdőszobában tövig nyirbáltam a hajamat, és édesapám borotvájával két hosszú vágást húztam az arcomra. Rövid időre rá éreztem, hogy két meleg csík siklik a cipőmbe. A fürdőszoba leszállt a pince alá, én meg a vaskorona súlyától belezuhantam a tükörbe. Megkönnyebbülés volt levetnem ruhámat és fölöltenem azt a másikat, amit azóta se cseréltem. Egy nagy épületben lakom tökéletesen együtt. Nem alszom és nem eszem. Nagyon ritkán hánykolódom ugyan, képek bombáznak, de különben csendes vagyok, kisimult és nyugodt, mint a vidék hófúvás után. Gyönyörűek a mozdulatlan képek. Ők valóban olyanok, mint a gyerek. Olyan hideget árasztanak, aminél a kályha mellől csak a hulló hó látványa mellett. Hogy ez a ki? Igen. Három keresztre vert ember. Egy, kettő. A középső Jézus.
alant kiáltozás. Ha valóban Isten fia vagy, szállj le keresztül. A lármában a három férfi egyként hallgat. Aztán a ballator neki támad a középső. A jobb szélső viszont. Ne szűrődj, hiszen semmi különbség sincs közöttünk. Mire a középső? Bizony-bizony mondom neked, még ma együtt leszünk a paradicsomban. Ettől a perctől mindenki egyedül kettejüket figyelte. Jézus mind feketébb lett, meggörbített a tatarsz. A jobbik lator viszont már ragyogott, már üdvözült. Már csak azért van itt, hogy megvárja a haláltussában pattanásig megfeszült szomszédját. De mi történt baloldal, ahová senki sem figyel? Még János, még Mária, még a farizeusok és pribékek sem. Jézus keresztje elnehezült, a szögek fölnagyultak, szálkák alaglutjai pedig megnyúltak és kiszélesedtek. De ismétlem, mi történt bal oldalt? A bal szélső kereszt átlényegült, átfinomult, a szögekből tűlt, és a férfi mezítelensége vakító, semlegesebb és pillanatnyi minden pornográfiánál. Szögek, tűk, semmi. A ballator lehuppant a földre, beteljesítve a csodát, amit a hányaveti katonák és a szálfa egyenes erény kiáltozott Jézus felé. A ballator leszállt a keresztről. Nem halt meg, nem támadt fel, egyszerűen eliszkolt és megbújt egy bokorban. Csupasz volt, és guggolva épp vizelt, amikor a kiáltásra elvégeztetett, visszakapta a jelentéktelen fejét. Mindenre még vissza kellene térnem, le kellene valahogy lassítanom magamban. A varró tűvé finomult szegeket, a bal oldalon bekövetkezett csodát, a hosszú parazsat az ujjamban, és a kiáltást, igen, a kiáltást, mely egyszerre jött mindenfelől és középről, mindenki torkából, és főként arról az egyetlen helyről, annak az egyetlen pontnak a mélyéről, ami körül évek óta változatlan szépségben forgok. Az épület zajtalan, akár a lábamra húzott nemes papot. Sehol senki. Se tisztálkodnom, se innom, se ennem, se aludnom nem kell. A labirintusban eltévedni se lehet. Látogatónak elegendőek a képek. Olykor szaggatóan támadóak, de sose tartsok. Máskor csak állnak, majd megmozdulnak,

0: Mert mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3, hallgass!
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

1914-ben Genfbe kerültem. Itt maradtam a háború végéig. Sok híres muzsikussal ismerkedtem itt.

meg. Többek között Igor Stravinskyval. 1915-ben egy táncos mulatóban játszottam. Egy ízben megjelent itt Ernest Ansermé, a híres karmester, másodmagával. Leültek egy sarokba. Kisvártatva magához intett Ansermé, és ezt kérdezte. Játszhatnék-e egy szólót, Csimbalmond? Mondom, ez szinte lehetetlen. Olyan nagy alárma. Ansermé az igazgató által csendet teremtett. Én meg elkezdtem játszani egy szerb kollót. A csimbalom előtt ugrált egy fiatal ember. Ansermé társa. Monoklit viselt, piros nyakkendőt, zöld mellényt és igen szűk ruhában fesengett. Stravinsky volt. Azzal birkozott, hogy szűk kabátjából kihúzza a mancsettát, és jegyzeteket írjon rá. Én, mint aféle öntelt fiatal legény, tetőtől talpig végigmértem, lekicsinylőleg, és azt gondoltam magamban. Amit én játszom, azt ugyan nem fogod leírni. Csak ugyan rövidesen abba hagyta a jegyezgetést. Így ismertem meg Stravinskyt. Később együtt vásároltunk számára egy csimbalmot. Valósággal szerelmes lett ebbe a hangszerbe. Az ócska piszkos csimbalmot együtt javítottuk Stravinsky lakásán. Ő főzte az enyvet, s ő tisztította a rozsdás húrokat. Néhány csimbalom órát is vett tőlem, és nem sokára meglepett egy 11 hangszerre írt művével, a raktejmel, amiben a cimbalomnak fontos szerepe van. Később a Renard című balettjébe adott nagy szerepet a cimbalomnak. A polka és a valcser, melyek négy kedves zongoradarabok voltak, amelyeket most el fogok játszani, Stravinsky írta át cimbalomra. A kézírat a birtokomban van.

0: mentette a népséget, hát a gyapból gyúrta őket, aztán betette hát a kemencébe, hogy hát ugye megsüljön, hát hogy neki ne olajját se le. Na akkor mikor betette, elfeledkezett, mert gyúrta a másikat, elégett. Hát most mi lesz vele? No nem baj, először elégett, mert a fekete, mert a felégett. Na jó, akkor meggyúrta a másikat, betette azt. Hát am meg egy kicsit erősebben sűt, szóval nem annyira fekete, mint a világosabb lett, de a fehértől meg hát nem szárad meg, hanem inkább a sárga színe lett. Na azt mondja, nem baj, am meg azt mondja, lesznek a sárga bőrjek. Azt mondja, hát ide ebből lettek, akkor kínálják ebből a sárga bőrjek. Na jó, van, gyújtta a harmadikat, hát na most, hogy ez hogyan sikerül. No, ennek lesz a fehér bőrjek, ezek lesznek a magyarok. A fehér bőrűek. Hát ezért a feketék, a négerek már tisztusorunk azokat igen megsütöttek. Na, amikor tisztusorunk teremtette Ádámot meg az Évát, hát ugye gyújtta azokat is, oldalbordalt mindent, ki elkészített, hát készen lett az Ádám, hát félre a téged szárni. Na most akkor gyújtta az Évát. Hát mikor az Évát is gyújtja, oldalbordáinkat készíti. Oda megy egy kutya, egyet elvisz belőle. Hát most mi lesz mindez? Hát semmi. Az asszonynak ölik, hogyha egyel kevesebb lesz. Azért fölényesebbek a férfiak, mert azok egy bordával felváltók vannak.
1: Ezelőtt az ember kopac volt. Úgy akarta, hogy hát látta egy másnak, hogy nagyon szép haja van, hát, hogy neki is legyen hajas. Azt mondja Jézus neki. Hát nyújt bele a sármos, kembe a fejedét. Na hát, be is keni a fejét, és lett szép haja. Aztán a gondolt, hát be is keni a hónyóját, és hát ott is lett egy kis haj. Megint elől is bekeni, és oda is lett. Bajszat is ügyesen csinált, hát az a szép. Elérne épp is a felesége még lássa, hogy hát milyen szép haja van, hát ő is, ha ügyesen békeni, akkor így szép haja lett. Na, hát gondolja, honnyala is egy kicsit teszem, de az ember a májra is, de ő már nem teszem a májra. Hát, tudja, akkor mesztelenül jártak. S a lédre a szállott elő. S ő hamar a lényhez hozzacsapjon kezit, azóta lett ott.

királyok és királynők. Szépek voltak, gazdagok voltak. Volt azoknak mindenik, ami csak kell a boldogsághoz. Csak az volt a baj, hogy ennek a királynak s királynénak nem született gyermeke. Örökké búslakodtak, örökké szomorkodtak. A királyné egyszer azt találta mondani, én Istenem, bár csak egy akkoracska gyermeket adnál nekem, mint a kicsi ujjacskám. Ahogy ezt a királyné kimondta, abba a minutába egy akkoracska kicsi zöld kégyócska kezdett feltörekedni a ruháján, mint a kicsi ujjacskám. A fején aranykoronacska volt, s megszólalt. Itt vagyok, édesanyám. Jaj, mikor a királyné meglátta a kégyócskát, nem tudta, mi csináljon, leseperje a ruhájáról. Meggondolta magát, összekapta a ruhája alját, s futott be a palotába az urához. Nézze csak, ember, milyen gyermeket adott nekünk az Isten. Jaj, asszony, meg vagy te bolondulva? Takarítsd el innen ezt a férget, de gyorsan. Vessétek belé a tóba, látni se akarom. Erre megszólalt a kicsi kégyó királyfi. Ne vessetek a tóba, édesapám. Jaj, mikor a király meghallotta azt a szót, hogy édesapám, úgy elmelegedett a szívetája, azt se tudta, mi csináljon. Mondja a feleségének, hát asszony, ha ilyen gyermekünk van, hát neveljük fel ezt. De nagyon szépen megkérlek, ne mondd meg senkinek, hogy kégyó fiunk van. Majd később építünk a kertbe egy titkos palotát, s abba szépen felnöveljük. Hát, először a kicsi kégyó királyfit belétették egy aranyos kosárkába, aztán később felépült a titkos palota is. De az a király és az a királyné úgy szerették a fiukat, azt se tudták, mi csináljanak véle. Etetgették, becézgették, szeretgették. Hát, meges látszott a királyfin, mire fél esztendős lett, akkora lett, mint egy nagy szekérrúd. Mikorra meg a királyfi bétöltötte az egyesztendőt, imán akkora lett, mint egy nagy szénalekötőrúd. Hát nem es fért belé az aranyos kosárkába, hanem a titkos palotába. Csináltak neki nagy pócokot, s azon feküdgetett. Egy reggel viszi a királyné a reggelit a fiának, s hát, királyfi a fejét kopóra emelte, vigan, fütyölt, mind valami legény. Azt mondja neki az édesanyja. Édes fiam, ugyan biza, miért fütyölsz te úgy, mint valami legény? Hely, édesanyám, házasodhatnám. Jaj, szerelmes Istenem, édes fiam. Mi nem jut az eszedbe? Nincsen olyan leány a világon, aki hezzád eljönne feleségül. Ugyan biza, kit akarsz te elvenni? Én, édesanyám, a szomszéd király legkösebbik leánkáját szeretném feleségül venni. Fut a királyné nagy sírva a királyhoz. Hallja-e, ember, mit akar a gyermek? A szomszéd király legkösebbik leánkáját akarja feleségül venni. Jól van, asszon, mit vagy úgy kétségbe esve? Ha kell, háborút indítunk, de akkor is ide hozzuk azt a leánkát. De aztán nem került sor háborúra. A király és a királyné kitalálták, hogy hoznak egy udvari festőt, a királyt lefestetik szép fiatalnak, és aztán a királyné a képvel elmenjen leánykérőbe. Hát, kaptak is egy festőt, és az erős szép képet festett a királyról. No, a királyné megfogta a képet, és elindult leánykérőbe. A szomszéd királynak a legküssebbik leánykája megnézte a képet, s hát erősen tetszett neki a királyfi, akit mutatott, s gondolta magába, elmenjen ő feleségül ehhez az idegen királyfihoz. Csak azon csodálkoztak, hogy miért nem jött a királyfi személyesen leánykérőbe. De a királyné azt mondta, nálunk az a szokás, hogy a legényeknek az édesanyja menjen leánykérőbe. Hát, ha ez a szokás, ez a szokás. Kis király leány összeszedte az egyet mását, s beült a hintóba a királyné mellé. Mennek ketten, s a kicsi király leányka kezdett kíváncsiskodni. Királyanyám, osztá, milyen az én mátkám, kedvese, szépe? Azt gondolta magába a királyné, ha meglátod,
eleged lesz. De az itt azt mondotta, kedves, szép az én fiam. No, közelebb érnek a palotához, már odaérnek a kapuhoz. Csodálkozik a kis királylány. Királyanyám, ha miért nem jön elejembe a mátkám? Jaj, gyermekem, tudod, milyen a férfi állat? Elmenjen vadászni, és nem tudja, hogy mikor kell hazajönni. Biztos a fiam vadászott, s még nem érkezett haza. Hadd el, mert hónap meglátod. Másnap reggel a kis királylány felvette a legeslegszebb ruháját, megfésülte a haját, s akkor a király s a királyné két oldalról kartén fogták, kivezették a kertbe a titkos palotához. Megnyitották a titkos palota ajtaját előtte, s hátulról bétaszították. Mikor az a szegény királyleánka meglátta azt a fertelmes nagy kígyót, annak az esze szinte kirekedett, csak sikoltott, sikoltott. Nem tudta, hogy meneküljön el, az ajtó zárva, az ablak zárva. A kicsi kígyó királyfi csak pillogtatott a nagy szemeivel, a kicsi királyleánka meg béhuzakodott a legtávolabbi sarokba, s ott sírdogált keservesen. Így tölt el egy egész hét, de ezen a héten se nem evett a királyleánka, se nem aludt. Egy hét múlva olyan álmosság jött reja, olyan fáradtság jött reja, s olyan éhes lett, hogy azt gondolta magába, legyen ami lesz. Eszem egy almát, s lefekszem ebbe az ágyba. Egyen meg ez a fertelmes nagy állat. Amikor a kicsi leánka kezdte eszegetni az almát, kicsi kígyó királyfi erőst figyelte. Alig, hogy a király leánka letette a fejét az ágy céljére, lekoppantotta a szemeit, s elaludt, egyszer csak érzette, hogy valami megrándult mellette. Jaj, felszökött, mi az? Halljatok csodát! Ott egy olyan szépséges, szép legény feküdt mellette, hogy a napra lehetett nézni, de arra nem. Megörvendett a király leán. Felnyújtotta a karjait, hogy megölelje a királyfi. Ki vagy te, szép királyfi? S hol van az a fertelmes nagy kígyó? Az a fertelmes nagy kígyó én vagyok. Megátkozott a kígyó király, mert nem akartam feleségül venni a leányát. De mert ettél a tányérunkból, lefeküdtél az ágyunkba, ezért egy kicsit megszabadultam az átok alól. Hát ez a királyleány úgy belé szeretett a királyfiba, jobban megszerette, mint a saját életét. Másnap reggel a királyné viszi a reggelit, hallgatkozott a kócslikon, nem hallott semmit, nem sírt a királyleánka. Fut vissza a palotába, mondja a királynak, felséges uram, ha nem egyeb a fiunk megnyugasztotta azt a szegény leánkát, már nem sír. No, futnak vissza a palotába, megnyitják az ajtót, s hát a királyleán kacag. A királyfi meg fekszik a pócon kégyóbőrbe. El nem tudták képzelni az öregek, hogy mi történt. De ettől kezdve nem kócsolták be az ajtót, s a királyleán kisbé járkálhatott a palotából. A királynét majd megölte a kíváncsiság, hogy mi történhetett. Na, egy nap mondja es a király leánynak, hogy édes leányom, hát nem félsz imán a fiamtól? És a király leányka eldicsekedte, hogy jaj, királyanyám, ha tudná. Mikor este bésetétedik, s elcsendesedik a palota, a királyfi veti le magáról a kígyóbőrt, s egy olyan szép legény lesz belőle, hogy a napra lehet nézni, de rá nem. Úgy szeretném, ha nem venné fel többet azt a kígyógunyát. Jaj, gyermekem, én még soha nem láttam a fiamat kígyógunya nélkül. No, addig, hogy a két fehér nép összeegyezett, hogyha a királyfi eltalálna aludni, a kis királylány kiadja a bőrét az ablakon, s a királyné elégeti. Ahogy elgondolták, úgy es lett. Amikor a királyné bévette a kemencébe a kígyóbőrt, a kígyóbőr nagy lobot vetett, az ágyba meg felszökött a királyfi. Hol van a bőröm? Hol van a bőröm? Ugye elégettétek? Látod-e, látod-e? Már csak 3 napot kellett volna várni,
s én örökre megszabadultam volna az átok alól. De mert türelmetlen voltál, most úgy elmegyek, hogy soha-soha többet fel nem találsz. Mikor ezt a kis királylány meghallotta, neki sikoltani, ne hagyj itt. A királyfi megsajnálta, s azt mondta neki, hát ha igazán ennyire szeretsz, akkor adok neked egy szembúzát s egy szemdiót. Ezt a szembúzát vesd el, ezt a szemdiót ültesd el, s mikor ebből az egy szembúzából annyi terem, hogy elegendő lesz egy kalácsra, s mikor ebből az egy szemdióból annyi lesz, hogy elegendő lesz egy kalácsba, akkor süsd meg a kalácsot, s indulj el a felkeresésemre. Ezzel a királyfi úgy eltűnt, mintha soha ott se lett volna. A kis királylány 7 egész esztendőn keresztül öntözte könnyeivel a búzát s a diót. 7 esztendőre Rea termett egy jó szakajtó búza s egy jó szakajtó dió. A kis királylány nagy örömmel megsütötte a diós kalácsot, belétette egy aranytakargatóba, s elindult, hogy felkeresse a mátkáját. Ment hegyeken, völgyeken keresztül. Ágak tépték a ruháját, a haja kócos volt, az arca elszennyült, vadállatok rémizgették, de csak ment eléfelé. Egy este egy rengetegbe Rea sötétedett. Nem tudta, merre menjen, de aztán megpillantott egy kicsi világocskát. Közelebb ment, s hát látta, hogy ott van egy kicsi burdécska, s annak az ablakából jő a világosság. Oda ment, s békopogtatott az ajtón. A kopogtatásra kidugta a fejét az ajtón egy vénséges vén öregasszony. Az olyan vén volt, hogy az álla leért egészen a térdjig. A kis királylány illendően köszöntötte. Jó estét adjon Isten, kedves öreganyám! Jó estét nekedes gyermekem! Hát hol jársz? Ott, ahol még a madár se jár. Kedves öreganyám, keresem a mátkámot, a kicsi kégyó királyfit. Nem látta valahol. Nem én, gyermekem. Ilyen királyfinak soha hírit se hallottam. De gyere bé a házba. Nem sokára hazajön a fiam, s ő biztos látta, mert az én fiam a hold, s az én fiam mindent lát. Bénéz a kutakba, belévilágít az erdőkbe, a buzákba. Na csak gyere bé bátran. Bément a kis királylány az öregasszony burdécskájába, leült, és egyszer csak nagy fényesség esett. Hazajött a hold. Mondja a hold az édesanyjának. Édesanyám, miféle idegen szagot érzek? Ki járt itt? Ó, gyermekem, ilyen világosság van, te nem látsz a szemettől. Itt van ez a kis királylány. Keresi a mátkáját, a kicsi kégyó királyfit. Nem láttad valahol? Nem én, édesanyám. Soha hírit se hallottam. Reggel, mikor a kis királylány elbúcsúzott az öregasszonytól meg a holttól, az öregasszony adott ajándékba neki egy aranyorsót. Tedd el, gyermekem, még szükséged lesz rá. És a holdnak az édesanyja még eligazította a nénjéhez, a napnak az édesanyjához. Estére odaérkezett a kis királylány a napnak az édesanyjához. Erős szívesen fogadta, de bizony a kicsi kégyó királyfinak hírit se ő, se a fia nem hallotta. Másnap reggel, mikor elbúcsúzott tőlük a kis királylány, kapott tőlükes ajándékot, egy arany guzsajat. Azt mondja a napnak az édesanyja, tedd el, gyermekem, még szükséged lesz rá. Aztán a napnak az édesanyja eligazította a kis királyleányt a harmadik testvérikhez, a szélnek az anyjához. Estére odaérkezett a kis királyleány a szélnek az édesanyjához. Az es egy kicsi kócos házacskába lakott. A kis királylány békopogtatott, s hát megnyílott az ajtó. A kis királyleány köszöntötte illendően. Jó estét, kedves öreganyám! Jó estét nekedes gyermekem, hát hol jársz itt, ahol még a madár se jár? Kedves öreganyám,
Keresem a mátkámot, a kicsi kígyó királyfit. Nem látta valahol. Nem én gyermekem. S kedves öreganyám, adna-e nekem szállást éjszakára? Adok én szüvesen. A szállás az istené, a nyugodalom az emberé. Gyere Bé a házba. Bé ment a kis királyleány a házba, s hát, azt mondja az öregasszony, ne busulj, mert az én fiam a szél. Az aztán minden tud a világon. Minden ligba belé fú. Biztos, hogy látta a mátkádot valahol. Nem sokára nagy derce-durca esett. Recsegés, ropogás, mondja az öregasszony. Jöjj haza a fiam. Egyszer csak hazaérkezett a szél. Kezdi szívni az édesanyja. Édes fiam, ha nem tudsz egy kicsit csendesebben járni, örökkédig veszed le a ház tetejét. Jó van, na édesanyám, ne veszek egyik örökké. Tudja, hogy szeretek borogatni. Édes fiam, vendégünk van. Ez a kis királylány keresi a mátkáját, a kicsi kégyó királyfit. Nem láttad valahol? Jaj, dehogy nem láttam, édesanyám. Ma es háromszor jól felmérgesítettem a királyfit, mert a királyfi vadászott, s én kaptam ki a fejéből a kalapot. Hempergettem belé a porba. Utoljám már majd kihasadott a királyfi a méregtől. Oda szökött a kis királylány. Kedves szél, hol láttad a királyfit? Hol van az én mátkám? A te mátkád volna? Hát én azt hallottam, hogy jövő héten lesz az esküvője a kégyó király leányával. Nem ezt tudom, hogy az a szép királyfi hogy tudja elvenni azt a csúfpufájú leányt. Kedves szél, vigyél oda! Ülj még egy kicsit, nyugudjál meg, majd reggel elmegyünk. De bizony a kis király leányt nem lehetett tartóztatni. No, ha nem, a szélnek az édesanyja adott ajándékba egy aranymotollát. Tedd el, gyermekem, még jó lesz valamire. A kis királylány megköszönte szépen az ajándékot, a szél felvette a hátára, és azt mondotta neki, humd be a szemedet, és gondold azt, ott legyek, ahol akarok. A kis királylány azt gondolta, hogy ott legyek, ahol a mátkám él. Mikor felpillantotta a szemeit, már le is ereszkedtek egy szép nagy palota ablaka alá. A szél ment a lógára, és a kis királylány elévette az aranybuzsal, és elkezdett az aranyorsóval fonni és énekelni. A szép ének szóra megnyílott a palota ablaka. Kidugta rajta a fejét egy csúf pufájú leány. Meglátta az aranyorsót. Na, mindjárt futtatta a szolgáját. Eredj, te szolgáló, kérdezd meg azt a leányt, mennyiért adja nekem azt az aranyorsót. Menjen a szolgáló, kérdi. A kis királylány visszaizen. Ennek csak egy az ára. Ha egy éjszakát a kicsi kégyó királyfi szobájába tölthetek. Jaj, mikor meghallotta ezt a választ a kégyó király leánya, akkor átkacagott, hogy az ablakok mindel hasadtak. Mindjárt tudta, hogy ki ez, azt is tudta, mét jött. Na, gondolta magában, majd túljárok az eszeteken. Visszaizent, hogy mi mehet a királyfi szobájába a leánka, ha a királyfi elaludt. No, este jöjj haza a királyfi a vadászatból, s még le se szállott a lóról, már viszik elejébe a boros kupát. Persze a kégyó király leánya álomport tett belé. A királyfi megitta a bort, és abba helybe elaludt. Úgy kellett a gunyát leráncikálni róla. No, mikor a királyfit lefektették, bécsapták hezza a kicsi király leányt. Kötögette a mátkáját. Édes mátkám, 7 esztendeig öntöztem könnyeimmel a búzát s a diót. Elhoztam neked a diós kalácsot, s nincs ki megegye. A királyfi úgy aludt, mind aki meghót. Reggel oszták, leánkát kivették a palotából. A királyfi meg megint elment vadászni. Második este ugyanígy járt a király leán. Harmadik reggel, mikor a királyfi ment vadászni, oda menjen hezzá egy szolgas, azt mondja neki. Felséges királyúrfi, én olyan különötös dolgot tapasztalok felségednek a szobájába. Minden este, mikor jöjj haza a vadászatból, viszik elejébe a boros kupát,
Felséged megissza, abba helybe elaluszik, alig tudjuk lefektetni. Osztá, csapnak be a szobájába egy leánkát, az jajgatódzik, valami diós kalácsot emleget. Ej, eljött értem a mátkám! Ma este ügyesek leszünk. No, a királyfi elment vadászni, és este, mikor jött haza a vadászatból, már megint vitték elejébe a bort. De Biza most nem itta meg, hanem bétöltötte a gallérja mögé, és tette, hogy nagyon álmos, és abba helybe elaluszik. No, megint a szolgák lefektették, és bejeresztették hezzá a kis király leányt. Most kezdett csak jajgatózni igazán a leányka. A kezeit felkapcsolta a fejére, s úgy siratta magát. Jaj, jaj, jaj, kedves mátkám, hét esztendeig öntöztem könnyeimmel a búzát s a diót. Elhoztam neked a diós kalácsot, s nincs ki megegye. A királyfi először felpillantotta az egyik szemét, hozta a másikot, s kopóra szökött, s azt mondta, dehogy nincsen mátkám, hát itt vagyok én. Megölelték, megcsókolták egymást. Akkor a királyfi elé kapott egy seprűt az ajtó mögül. Azt mondta, gyere mátkám, ülj ide mellém, mert nekünk kűjjel tágasabb. Humbé a szemedet, s gondoljuk azt, hogy ott legyünk, ahol akarunk. És azt gondolták, hogy ott legyenek, ahol a király s a királyné van. Volt nagy öröm, amikor hazaérkeztek. Király s a királyné azt se tudták, mi csináljanak örömükbe, mert szegények, míg a gyerekek oda voltak, míg a köldöküket es kisírták. Aztán nagy lakadalmat csaptak. Én es ott voltam, s annyit táncoltam, hogy meg es sántultam.

Tilos Rádió. A Keltakarót halljátok. Mindenkinek köszönjük, aki kijött a maratonra, és támogatta a rádiót, és jól érezte magát velünk együtt. És a mai tervezett cigánymesés műsor helyett mesés műsor lesz simán, mert pont azt a lemezt, a kulcslemezt otthon hagytam a maratoni fáradtságban, de remélem azért élvezitek. További jó tilosozást!

a kezesség. Ez pedig akkor történt, amikor Omár ibn al-Kattáb uralkodott az igaz hívőkön. Épp trónusán ült ország nagyjai körében, és igazságot osztott, amikor két szép ifjú egy harmadikat vonszolt eléje. Ez a harmadik még a másik kettőnél is szebb volt, arca megnyerő, ruhája díszes. És a kettő, aki vonszolta, megállt a dicsőséges Omár ibn al-Kattáb trónusa előtt, és így szólt. Fölséges fejedelem, tégy igazságot! Testvérek vagyunk, és ez az idegen megölte a mi agg édesapánkat. A fölséges fejedelem pedig ezt mondta. Hallod, ifjú, milyen szörnyűséges vádat emelnek ezek ellened. Ha vádjuk valónak bizonyul, semmi nem menthet meg a haláltól. Ezért hát halljuk, hogy igaz-e a vád. Megparancsolta, hogy oldják föl az idegen ifjú kötelékeit, az pedig így kezdett beszélni. Fölséges fejedelem! Dicsőséges Omár ibn al-Kattáb, kinek fényessége az eget napkeltétől napnyugtáig beragyogja. Amit ez a két ifjú ellenem fölhoz, való igaz. Megérdemlem érte méltó büntetésedet. Akik körülálltak, elképedtek, hogy egy ilyen szép és előkelő ifjú gyilkosságra vetemethetett, és elcsodálkoztak, hogy ilyen nemesen szól, és ilyen bátran vállalja tettéért a büntetést. A fejedelem pedig, a bölcs és igazságos Omár ibn al-Kattáb így szólt. Halljuk hát, hogyan történt. Az ifjú így felelt. Fölséges fejedelem, én sivatagi törzsfők gyermeke vagyok. Zsengenapjaim a végtelen pusztaságban teltek. Mikor pedig fölserdültem, kikértem örökségemet, útra keltem sátraimmal és tevéimmel, hogy világot lássak. Így jutottam el erre a helyre, fölséget fényességének székhelyére. Itt megpihentem, legelni engedtem tevéimet, magam pedig leültem egy fa alá az árnyékba, és gyönyörködtem tevéim legszebbikében, a teve csődörben, ahogy ide-oda jár királyként a kancák között, és a füvet tétesi. És volt ott egy fal, és a falon egy fa hajtotta ki lombját. És az én tevecsődöröm észrevette, és megkívánta azt a lombot. De nem akartam, hogy a máséban kár tegyen, ezért fölugrottam, hogy elhajtsam onnét. De elkéstem, mert a teve letépett egy levelet, és akkor kinyílt a kert falának ajtaja. Megjelent egy dühös öregember, éles követ hajított, épp fejen találta, és megölte vele a tevémet. Engem meg elfutott az indulat, fölkaptam a követ, és visszahajítottam. Épp fejen találtam, és megöltem vele az öreg embert. Erre előjött ez a két nemes ifjú. Megkötöztek, és elét hurcoltak fényesség fejedelme, hogy kiszabd rám méltó büntetésemet. Az ifjú elhallgatott, a bölcs Omár ibn al-Kattáb pedig szólásra nyitott a bölcsességes ajkát eképpen. Szállnak, szép ifjú, sivatagi törzsfők sarja, mert mindebben a végzet kezét látom, és a végzet ellen semmit sem tehetek. Az ifjú így válaszolt. Jól tudom, fényesség fejedelme, és egy szót sem szólok ellene. Csupán egy kívánságom lenne, mielőtt életem napja kialszik, s kérve kérlek, ha lehet, teljesítsd ezt az utolsó kívánságomat. Halljuk, mit kívánsz, szólt a dicsőséges Omár ibn al-Kattáb, a fejedelmek fejedelme. És ha Allah engedi, teljesítem. Az ifjú ezt mondta. Ó, dicsőséges fejedelem! Amikor én világot látni indultam, az én tiszteletre méltó apám vénséges vénségében utolsó napjait élte, és mielőtt áldásával elbocsátott, így szólt hozzám. Édes fiam, az én napjaim végüket járják, és az én életem csillaga kialvóban van. Ezért reád bízom kisebbik fiamnak, édesöcsédnek a sorsát. Te légy gyámula és oltalma, míg férfivá nem serdül és meg tud állni a maga lábán. Én pedig megígértem édesapámnak, hogy oltalma és gyámula leszek zsenge öcsémnek, míg csak férfivá nem serdül és meg nem tud állni a maga lábán. Most tehát, fölséges fejedelem, mielőtt az én napom is leáldoznék, szeretném elrendezni ennek a gyermeknek a sorsát,
hiszen atyánk nyilván lehunyta már a szemét azóta, s az árvának rajtam kívül senkije nincs, aki életének útját elegyengedhetné. 3 napot kérek tehát tőled, fölséges fejedelem, egek és földek fényessége, és 3 nap múltán, miután kisöcsém sorsát elrendeztem, és vagyonomat átadtam néki, újra itt leszek, hogy elvegyem kezedből méltó büntetésemet. Az ifjú elhallgatott. A körüllevők álmélkodtak megfontolt és nemes beszédén. A fejedelem pedig, a bölcs Omár ibn al-Kattáb ezt mondta. Megadom neked a 3 nap haladékot, ha kezest állítasz magad helyett. És tudd meg, hogy ha nem jössz vissza a kiszabott határidőre, ezt a kezest vonjuk keresztre helyetted. Az ifjú ekkor körülnézett, és meglátott a tömegben egy szép, sudár fiatalembert. Rámutatott, és így szólt. Ezt választom kezesemnek. Az pedig előlépett, és fennhangon kijelentette. Vállalom a kezességet, és ha úgy hozza a sors, meghalok helyetted. Ezt az ifjút pedig Abu Darrnak hívták. Kezét megkötözték, kétfelől őröket állítottak melléje, a sivatagi ifjú pedig visszatért a sivatagba, hogy kisöccse életének útját elegyengesse. A nép meg együtt maradt, és emlegette a sivatagi ifjú nemes szépségét, és a kezes Abu Darr nemes önfeláldozását, és várta, mi lesz. És eltelt az első nap, és eltelt a második nap, és már a 3. nap is eltelőben volt, és a nap már kezdett alkonyatra szállni, de a sivatagi ifjú még mindig nem jött. Az emberek mind arra felé tekingettek, ahonnét jönnie kellett volna. A sivatag felől azonban csak a forró szél lehelete szállt, és embernek nyoma sem volt. A nap pedig elérte a város tornyait. Akkor Omár ibn al-Kattáb, a bölcs és igazságos fejedelem, így szólt csöndes szomorúsággal. Állítsátok föl a keresztet. És a hóhérok elkezdték ásni a gödröt, hogy beleállítsák a keresztet. A nép pedig sírt és zúgott és zajongott, és ilyesféléket mondtak. Cserben hagyta a kezesét. Meséket koholt, hogy megszökhessen, és mást végezzenek ki helyette. Abu Darr akkor őrei közül fölkiáltott a dicsőséges fejedelemhez. Uram, fejedelmem, igaz hívők öröme és dicsősége! Tiltsd meg ezeknek, hogy ostobaságokat szájaljanak, mert a nap még csak a tornyok tetején áll, s akiért kezességet vállaltam, napszállatig bizonyosan megjön. A fejedelem hallgatást rendelt a népnek, a nap pedig leszállt a tornyokról a házak tetejére, és a sivatagból még mindig nem jött senki. Akkor azt mondta szomorúan Omár ibn al-Kattáb, az igaz hívők ékessége. Vezessétek a kereszthez, és vessétek rá a köteleket, hogyha leszáll a nap, fölvonjátok a keresztre. Abu Darrt a kereszthez vezették, és rávetették a köteleket, és a hóhérok készen álltak, hogy amint a nap lemegy, fölvonják a keresztre, és kivégezzék, mielőtt beáll az esti sötétség. És a nap lassan lecsúszott a házak tetejéről. És már senki sem kémlelt a sivatag felé, mert úgy gondolták, úgy sem jön onnét senki. Csak Abu Darrt nézték a kereszt alatt, és sírtak. És akkor a napkorongja elérte a föld szélét, és a föld széle lángolni kezdett, és a hóhérok egymásra néztek, és azt mondták, kezdhetjük. És oda tették Abu Darr lába alá a zsámolyt, hogy arról húzzák föl a magasba. És a föld már egy újnyit elnyelt a napból. A hóhérok megfogták a kötelek végét, és várták, hogy a fölséges fejedelem intsen az imámnak, és az imám jelet adjon a kivégzésre. Ekkor kiáltozás hallatszott,
és mindannyian a sivatag felé tekintettek, és látták, hogy valaki futva közeledik, de már alig bír futni, és minduntalan elesik, de fölkel és tovább fut, és megint összeroskad, és megint fölkel és fut tovább, és már odaért a tömeghez, és a tömeg szétvált, és a futó oda támolygott a fölséges fejedelem, a bölcs és igazságos Omár ibn el-Kattáb trónusához, lerogyott a trónus lépcsejére, és lélek szakadva azt mondta: Uram, itt vagyok, és még nem ment le egészen a nap. Akkor a bölcs Omár ibn el-Kattáb megparancsolta, hogy kenjék meg az ifjú elcsigázott testét illatos olajjal, töltsenek szájába frissítő italt, szárítsák föl homloka verejtékét, kötözzék be testesebeit, és véres és megszaggatott köntöse helyett adjanak rá fényességes, tiszta köntöst. Abu Dar pedig odafutott hozzá a kereszt alól, és melléje térdelt a trónus elé, megölelte, megcsókolta, és így kiáltott: Testvérem, mi történt veled? Hiszen csupa vér vagy, és csupa seb. Az ifjú, mikor kissé fölüdült, azt mondta: Fölséges fejedelem, dicsőséges és fényességes Omár ibn el-Kattáb, és testvérem és kezesem Abu Dar. Hazatértem országomba, elrendeztem öcsém dolgait, eltemettem édesapámat, aki épp akkor hunyt a szemét az örökös álomra, mikor megérkeztem. Elegyengedtem az árva életének útját, s indultam vissza, hogy itt legyek harmadnap, mielőtt leszáll a nap. De útközben megáradt folyó állta utamat, és mikor a megáradt folyón átúztam, rablók támadtak meg, és azokkal kellett küzdenem. És a velük való harcban megsebesültem, folyt a vérem, és vele fogyott az erőm. De azért futottam a forró sivatagi szélben, és csak a napot néztem, és könyörögtem magamban hatalmas és dicsőséges Allah Urunkhoz. Lassítsa meg napjának járását az egek országútján, hogy mielőtt leszáll, megjöjjek, ahogy ígértem. Allah kegyes volt hozzám, és íme még mindig nem szállt le végleg a nap. És most vezessetek a kereszthez, hogy elvegyem a büntetést, amit megérdemeltem. Akkor, mielőtt a bölcs Omár ibn el-Kattáb bármit is mondhatott volna, előállt a két ifjú, akinek apját a sivatagi törzsfők sarja az éles kővel megölte. Térdet hajtottak az igaz hívők fejedelme Omár ibn el-Kattáb előtt, és így szóltak: Ó, dicsőséges fejedelem! Nem büntetést érdemel ez az ifjú, és nem halált. Néki is meghalt az édesapja, és mi szívből osztozunk fájdalmában. Meghalt a miénk is. Hát osztozzék ő is a miénkben. És sirassuk együtt halottainkat, és örvendezzünk együtt életünknek, és legyünk ezután mind a négyen testvérek. Mi ketten, és ő meg a nemes Abu Dar, aki vállalta érte a halált, pedig nem is ismerte addig. A dicső és bölcs fejedelem pedig így szólt: Úgy legyen, ahogy akarjátok. Akkor a nap végképp lement, és beállt az este. De nem állt be sötétsége, mert városszerte fáklyák égtek, és szövétnekek lobogtak, és a nép magasztalta a bölcs Omár ibn el-Kattábot, az igaz hívők fényességes fejedelmét, meg az ifjakat, a nemesség, áldozat és barátság példaképei.

0: Uralkodott valaha régen Perzsiában egy hatalmas király. Három lánya volt és egy fia. A lányok szépek voltak, mint a virág, s a fiú holdnál fényesebb dalia. Történt egyszer, hogy a király udvarába három bölcs érkezett. Ajándékot vittek a királynak. Az egyik egy aranypávát, a másik egy részkürtöt, a harmadik egy ében fából faragott lovat. Kérdezte a király, mire jók ezek a dolgok. Uram királyom, mondta az első bölcs, ennek a pávának az a haszna, hogyha a nappal vagy az éjszaka egy-egy órája elmúlik, rikácsol egyet, és a szárnyát verdesi. Uram királyom, mondta a második, ez a kürt, ha kiteszed a város kapujába, magától megszólal, mikor az ellenség akar a városba lopakodni. Uram királyom, mondta a harmadik, ez a ló lovasát a világ minden országába szélnél sebesebben el tudja vinni. Jól van, mondta a király. Kipróbáljuk, igazat beszéltek-e ajándékaitokról. Ha igen, megkapjátok jutalmatokat. A két első bölcs szép fiatalember volt, a harmadik vénséges vén. A két első szép sudárdalia, a harmadik rút, mint az éjszaka. Kipróbálták a pávát. A próba sikerült, és az ifjú bölcs megkapta érte, amit kért. A király legnagyobb pikláját. Kipróbálták a kürtöt. A próba sikerült, és az ifjú bölcs megkapta, amit kért. A király középső lányát. A harmadik bölcs a király legkisebb lányát kérte. Előbb kipróbáljuk a lovadat, mondta a király. De mielőtt a próba megtörténhetett volna, a legkisebbik királylány kilesett a függöny mögül. Meglátta a rút vénséget, s arra a gondolatra, hogy még utóbb ehhez adják feleségül, keserves sírásra fakadt. Zokogva futott testvéréhez, a királyfihoz.
1: Jaj, édes testvére! Egy gonosz vénséghez akarnak hozzáadni. Én inkább elemésztem magam, de nem leszek a felesége.
0: Sose búsulj, hugocskám, vigasztalta a királyfi. Majd én elintézem ezt a dolgot. Azzal atya ura a fölséges király elé lépett, és azt mondta. Ej, édes jó apám, csak nem akarod hozzáadni ehhez a csúfsághoz a világszép lányodat. A király hallgatott. A bölcs a szakállát rángatta mérgében, a királyfi pedig azt mondta. A lovat azért kipróbálnám. Fölpattant rá, de az ében faparipa meg sem mozdult. Nagy nevetés támadt. A bölcs dühös pillantást vetett a csúfolódókra, és a lóhoz lépett. Rámutatott a ló nyakán egy csavarra.
2: Forgasd meg,
0: mondta a királyfinak. A királyfi jól megforgatta. A paripa megmozdult, hajlott egyet jobbra, hajlott egyet balra, aztán hirtelen a levegőbe emelkedett. Egyre magasabbra, föl a felhők fölé, szinte az égig. A királyfi jól megkapaszkodott a ló nyakában, s ahogy suhantak fölfelé, azt gondolta. Ez a gonosz bölcs így áll bosszút rajtam, amiért nem engedtem, hogy hozzáadják a húgomat. De akármilyen magasan szálltak is, nem vesztette el a bátorságát. Jól megnézte a lovat, s jobb felől gombot vett észre az oldalán. Megnézte a másik oldalát. Ott is volt egy ugyanolyan gomb. A királyfi megcsavarta a jobb felől levő gombot. A paripa még sebesebben kezdett szállni, és még magasabbra. Erre a királyfi gyorsan megcsavarta a bal felőli gombot. A paripa ereszkedni kezdett. Így a királyfi kitanulta, hogyan kell bánni a paripával, és most már egy csöppet sem félt.
3: Körülnézek egy kicsit a föld fölött, mondta magában. Aztán, ha eluntam, visszatérek atyám a perzsa király udvarába.
0: Szállt erdők, mezők, folyók és tavak fölött. Időnként fölemelkedett a felhők fölé, időnként olyan mélyre ereszkedett, hogy szinte súrolta az erdők lombját. Már éppen azon tűnődött, hogy visszafordul, amikor gyönyörű várost pillantott meg alant a messzeségben. Föléje kormányozta a lovát, nagy körökben keringett fölötte, azt nézte, hol találhatna magának biztonságos szállást, mert már erősen alkonyodott. A város közepén, pompás kertben, csodálatos kastély állt.
3: gondolta, leszáll annak a tetőteraszára, s aztán elhálott valahol a teraszzugában. Megcsavarta a baloldali gombot, s a ló szép lassan leszállt vele a tetőre. A királyfi várakozott egy ideig a teraszon. Azt várta, hogy egészen besötétedjék, és mindenki aludni térjen. Akkor óvatosan elindult kikémlelni a kastélyt, és valami ennivalót keresni, mert amióta atya udvarát elhagyta, még egyetlen falatot sem evett. Lement a lépcsőn. Márvánnyal kirakott, rózsákkal befuttatott udvarba jutott. Onnét a gyönyörűen festett folyosókra, tágas és díszes termekbe, de sehol egy teremtett lelket sem látott.
4: Annyi baj legyen, gondolta. Itt meghúzódom a pamlagon, alszom egyet, hajnalban útra kelek hazafelé.
3: Ahogy így töprengett, a folyosó végében, mintha valami imbolygó világosság rezdült volna. Egy függő mögé bújt, onnét láthatta, hogy egy csapatlány közeleg, és annak a csapatlánynak a közepén egy valamennyi társánál sokkal szebb, tündérszép sudár hajadon.
4: Mögötte pedig kivont, magasba emelt karddal egy óriási termetű testőr. A királyfi is kivonta kardját, és amikor a csapat a közelébe ért, előugrott a függöny mögül, kiütötte a kardot a meglepett testőr kezéből, és a szépséges leányzó előtt termett.
3: Ez a leányzó pedig nem volt más, mint az ottani királynak a lánya. Apja építette neki ezt a kastélyt, hogy legyen hol sétálgatnia és játszadoznia, ha elunja magát a királyi palotában. És a királylány időnként el is látogálgatni, játszadozni. Ilyenkor mindig ez az óriás testőr kísérte. Ezt adta mellé az apja, hogy vigyázzon rá, mert a szeme világánál jobban féltette egyetlen lányát. A királylány, ahogy az elébe álló holtszép ifjút meglátta, fölkiáltott.
2: Ó! Hát téged utasított el édesapám azzal, hogy csúf vagy.
3: Soha életemben nem láttam még ilyen szépséges ifjút. A rabnők bólintottak, és suttogásukból a királyfi megtudta, hogy aznap kérő érkezett az udvarba, egy Indiából való királyfi. De a király oda se engedte a lánya színe elé, hanem azon nyomban kereken elutasította, mert igen rútnak találta. De volt egy rabnő, aki látta az indiai királyfit, ez most megszólalt, azt mondta.
5: Szépséges úrnőm, ez nem a te elutasított kérőd, mert az valóban rút volt.
3: Ez azonban szép, mint a szépséges hold az égen. A király kisasszonynak nagyon tetszett a gyönyörű vitéz. Félre vonult vele a szomszédos terembe, ott letelepedtek egy pamlagra és beszélgetni kezdtek. A testőr, amikor látta, hogy az ifjú már nem ügyel rá, azt gondolta.
4: Nem tehetek ellene semmit, mert elvette a kardomat. Szaladok és elmondok mindent a királynak.
3: Szaladt és elmondott mindent a királynak.
4: Az égtelen haragra gerjedt, s azzal fenyegette a testőrt, hogy azonnal fejét véteti, amiért nem vigyázott a lányára úgy, ahogyan kellett volna.
6: Fejemet vétetheted, uram.
3: Mondta a testőr.
6: De azzal nem segítesz a dolgon. Inkább siess

0: ifjú. Ember vagy-e vagy dzsin? Kérdezte.
1: Szerencsét, hogy ennek a szépséges leányzónak az édesapja vagy, felelte az ifjú. Különben itt helyben fölnégyelnélek, amiért engem, a perzsa király fiát és örökösét ördögi szellemnek nézel.
0: A király megszeppent, s egyszeriben barátságosabb lett.
2: Melléjük ült a pamlagra.
0: Hajnalig hármasban elbeszélgettek egymással. Akkor a király azt mondta.
1: El kell döntenünk egymás közt ezt a dolgot, mert akárhogy veszem is, sérelemért. Betörtél a lányom kastélyába, és ezért elégtételt kell vennem rajtad.
3: Lássuk hát, mit tegyünk.
1: És aztán, ha ezt elintéztük, beszélhetünk arról, hogy megkéred a lányom kezét. Addig azonban nem, mert első a becsületem.
0: Így is van rendjén, felelte a királyfi. Azt ajánlom hát neked. Vagy vívjunk meg mi egymással ketten, s amelyikünk életben marad, azé az ország és az igazság, vagy pedig vezényeld ellenem a seregedet, és én egyedül állok ki ellene.
2: A király azt felelte.
1: Annak, hogy mi lemészároljuk egymást, semmi értelmét nem látom. Akár melyikünk győz, csak gyász származnék belőle a lányomra. Vagy az apját vesztené el, vagy azt, akit a szívében megszeretett. Ezért válasszuk a második megoldást. Vívj meg a seregemmel! De előbb tudnom kell, hány ember a hadsereged. 40 000 lovas, felelte a király.
0: Rendben van, mondta a királyfi. A király nyomban üzent a vezérnek, a vezér a csapatok parancsnokainak. Mire a nap fölszállt a kastély fölé, ott állt a város mellett a mezőn fölsorakozva a mérhetetlen királyi sereg. A királyfinak pedig pompásan fölnyergelt ményt vezetett elő a király, hogy arra üljön, azon vívjon meg a seregével. A királyfi azonban így szólt.
2: Ilyen viadalra jobb az olyan ló, amelyiknek ismerjük a természetét.
1: Ezért én is inkább a saját lovamon indulok harcba. De hiszen nincs is lovad, mondta a király.
0: Miért ne lenne? Kérdezte a királyfi.
1: Fönt van a tetőteraszon.
0: A király eddig is gyanakodott, hogy az ifjúnak nincs egészen rendben az elméje,
1: mert sok vitézt látott már életében, de olyat még soha, aki egymaga egész hadsereg ellen kiállt volna.
0: Most, hogy a királyfi válaszát meghallotta, már nem is gyanakodott. Már biztos volt benne, hogy elmeháborodottal áll szemben. Hogy kerülne egy ló a ház tetejére? Ilyet még sosem hallott. De azért felküldte szolgáit, nézzenek körül, hozzák le azt a bizonyos nem létező lovat. Hát a ló persze létezett, csak hogy fából volt.
1: A szolgák, amint megpillantották, nagyot kacagtak. Vállukra emelték, és óvatosan levitték.
0: Ott az udvaron letették a király elébe. A királynak tetszett a szépen faragott ébenfából való elefántcsont berakásokkal ékes paripa. Azt hitte valami játékszer, és most már hagyta, hadd történjék minden a királyfi akarata szerint.
1: Legalább jót mulatnak, gondolta.
0: A királyfi pedig kivitte az ébenfa lovat a harcmezőre.
1: Ezek a hadsorok menjenek egy kicsit hátrább, mondta, hogy legyen nekifutása a lovamnak.
0: A hadsereg kissé hátrább igazodott, a királyfi pedig fölült a lovára és várta a jelet a kezdésre. Abban a pillanatban, amint megfutták a harsonákat és a lovasvitézek kardot rántottak, meg előre szegezték dárdájukat, a királyfi megcsavarta a ló nyakán a csavart. A paripa ingott egyet jobbra, ingott egyet balra, megtelt levegővel, és a magasba emelkedett.
2: Hé! Hé! Kiáltozott a király. Fogjátok meg!
0: Uram királyom, hogy foghatnánk meg, mikor fönt jár a levegőben? Felelte a vezér. Furfangos varázsló ez! Örülj neki, hogy megszabadultál tőle! A király örült is, hanem a lánya, aki szívből megszerette a királyfit, gyászba borult, és többé se enni, se inni nem volt hajlandó. A királyfi pedig hazarepült az ébenfa paripán, és jelentkezett édesapjánál.
1: Elmondta, hol járt, mit látott.

0: S a király nagy örömében, hogy megkerült a fia, kiengedte az ébenfa paripát ajándékozó bölcset a börtönből, ahová a királyfi eltűnése után bezáratta. Azt mondom neked, édes fiam, mondta a király, örvendezzünk, hogy ismét együtt vagyunk, és rá se néz többé arra az ördöngös ébenfalóra. A királyfit azonban emésztette a szerelem. Egy napig, kettőig kibírta, hanem a harmadikon azt gondolta. Megszakad a szívem, ha nem látom viszont abban a messzi városban azt a tündér szép király kisasszonyt. Fölült az ébenfalóra, megcsavarta a gombot, magasba emelkedett, és repült nyílegyenesen, sebesen a messzi városba, szánával. Ott leereszkedett a tetőteraszra, bement a kastélyba, hosszas bolyongás után egyik teremben megtalálta a királylányt. Az a nyakába borult. Ó, drága kedvesem, csak hogy itt vagy. Amióta eltávoztál, se nem ettem, se nem ittam, csak könnyemet ontottam, és utána csóvárogtam. Gyere velem országomba és birodalmamba, édesapám udvarába, mondta a királyfi, hogy soha többé el ne váljunk egymástól. Megyek, mondta a királylány, és egyszeriben mosolyogni kezdett. Megyek boldogan, ahová akarod, mert az én életem ott van, ahol te vagy. A királyfi fölvezette a királylányt a tetőteraszra, maga elé ültette az ébenfa paripára, magához is kötözte, aztán fölemelkedtek a levegőbe, szálltak folyók és tavak, hegyek és völgyek fölött, míg a Perzsa király fővárosába nem értek. Ott, a főváros szélén, a királyfi egy kertben ereszkedett le. Bevezette a királylányt a kertilakba, és így szólt hozzá. Kérlek, kedvesem, maradj itt, és várj egy kicsit. Bemegyek a városba. Jelentem atyámnak, hogy megérkeztünk, és megkérem, készítsen hamar illő lakosztályt neked a palotában. A paripánkat pedig itt hagyom az ajtó előtt, semmi gondod ne legyen vele, csak időnként tartsd szemmel. Elment, a királylány meg ült bent a kertilakban és várta. Az ajtót nyitva hagyták, hogy szemmel tarthassa az ébenfa paripát. A bölcs pedig, akit a király szabadon engedett a királyfi szerencsés hazatérte után, udvari szolgálatba állt. Ő lett a király fűszerszámos készletének főintézője, és azzal töltötte idejét, hogy mindenféle étkek ízesítésére meg orvoslásra való füveket és virágokat gyűjtött a környéken. Most is ilyen gyűjtőkörúton volt, éppen abban a kertben, ahol a királyfi a Szánai király kisasszonnyal földre szállott. Szedte a bölcs egyre másra a füveket, és egyszer csak fölfigyelt, mert különös, édességes illatszer illatát érezte. Ezt az illatszert Perzsiában nem használták. Ezzel a bölcs hosszú vándorlásai során nem találkozott másutt, mint a messzi Jemen országában, Jemen fővárosában, Szánában. Elindult hát arra felé, ahonnét az illat áradt, mert rögtön sejtette, hogy itt valami rendkívüli dolog lehet. Ment, ment a király kisasszony köntöséből áradó illat nyomán, és mikor a kertilakhoz ért, nagyot dobbant a szíve, mert megpillantotta az ajtó előtt az ébenfa paripát, és a nyitott ajtón át a szobában a szépséges Szánai király kisasszonyt. Oda ment hozzá és köszöntötte. Csak nem a kedvesem küldött, a holt szép királyfi? Kérdezte a király kisasszony. A bölcs abban a minutában már készen is volt gonosz tervével. Most, gondolta, most végre bosszút állhat a királyfin, aki nem engedte hozzá feleségül a Perzsa királylányát. Annyi baj legyen, majd megszerzi magának ezt a másik királylányt.
1: De bizony, a királyfi küldött, felelte. Mégpedig azzal a parancsal, hogy mondjam meg neked, ülj lóra, és költözzél át egy másik kertilakba, a város másik végében.
0: Nem mondom, szebb követet is küldhetett volna, jegyezte meg a király kisasszony. A bölcs mosolyogva simogatta a szakállát.
1: Látszik, hogy tapasztalatlan vagy a világ dolgaiban. Éppen azért küldött engem, mert vén és rút vagyok, és nincs mit féltenie tőlem. Most pedig elmondom neked az utat, merre kell menned.
0: Mennék én, mondta a király kisasszony. De hogyan menjek, mikor nem értek ehhez a lóhoz? Nem tudok én ezzel bánni.
1: Se baj, mondta a bölcs. Azért vagyok itt, hogy segítsek neked. Ülj csak bátran a nyeregbe. Én majd mögéd ülök, és kormányzom a lovat.
0: Így is lett. A király kisasszony nyeregbe szállt, a bölcs mögéje kuporodott, aztán gyorsan odakötözte magához a király kisasszonyt, és már is fölemelkedtek a levegőbe. És most már hiába sikoltozott szegény királylány, onnét a magasból nem hallhatta meg a hangját senki, s ha hallották volna is, ugyan ki segíthetett volna rajta. A bölcs pedig így szólt.
1: Ne sikoltozzál, ne visongass, mert úgyis hiába. Ez a paripa az én művem, s egy király kisasszony kellett volna kapnom érte. A királyfi miatt nem kaptam meg, most hát szereztem egyet magamnak kárpótlásul, és így álltam bosszút rajta. Légy bizalommal hozzám, és nem lesz semmi bajod. Azt a nyaka mi használt pedig vert ki a fejedből. Mert úgysem láthatod soha többet.
0: Akkor már Görögország fölött jártak. Alattuk szép zöld rét húzódott, csillámló folyóvízzel. Ott leszálltak megpihenni. Aznap épp vadászatot tartott a görög király. Ott lovagoltak el hazafelé a rét mellett. Meglátták a bölcset meg a királylányt, azonnal gyanút fogtak. Hogy kerül ez a tündérszép ifjú hölgy egy ilyen rút vénység mellé? A király rabszolgái rájuk rohantak, s mire a bölcs észbe kapott, már is megkötözték, s vitték a király elé, a király kisasszonnyal meg az ében falóval együtt. Szépséges úrnőm, szólt a görög király, a rokonod az az öreg. Mielőtt a királylány felelhetett volna, a bölcs közbevágott.
1: Nem rokona, hanem a férje, ez az én feleségem, nagybátyámnak a lánya.
0: A királylány azonban méltatlankodva fölkiáltott.
2: Nem a férjem, hanem erőszakkal elrabolt.
0: Erre a király megkorbácsoltatta a gonosz bölcset, és a város börtönébe csukatta. A királylány pedig palotájába vitette, azzal a szándékkal, hogy majd megnyeri magának a szívét, és feleségül veszi. Az ébenfa paripát a királyi kincstárba zárták. A királylánynak azonban nem tetszett a görög király kedveskedése. Ő csak a perzsa király fiért epekedett, csak azután kívánkozott. És hogy a görög király udvarlásától megszabaduljon, őrültnek tetette magát. Jajongott, csapkodott maga körül, mintha eszement volna. És ha szóltak hozzá, csak visongott, vagy őrültségeket beszélt össze-vissza. A perzsa királyfi pedig, mint tudjuk, sietett apjához, s örvendezve közölte vele, hogy elhozta szíve választottját, a jemeni király tündérszép lánya. A király nyomban intézkedett a lakodalom felől, és sürgette a királyfit, hozza mielőbb a lányt a palotába, mert alig várja, hogy megismerhesse jövendőbeli mennyét. A királyfi visszasietett a kerti lakba. Ott hűlt helyét találta kedvesének is, meg az ében falónak is. Kétségbe esetten kérdezősködni kezdett. A környékbeliek azt felelték neki, nem láttak arra senki mást, mint a király vén fűgyűjtő bölcsét. Ebből már mindent sejtett a királyfi. Ment nagy búsan apjához, elmondta neki, mi történt, s így szólt. Édesapám, világgá megyek, s addig vissza sem térek, míg szívem gyönyörűségét, a szánai királylányt meg nem találtam. Sok országot bejárt, sok földet bekóborolt, áruhában megfordult a jemeni király fővárosában, Szánában is. Nyomát sem lelte a királylánynak. Szánában gyászban állt a város, gyászolták az eltűnt királylányt. A királyfi nagy búsan Görögország felé vette útját. Ott a főváros mellett betért egy fogadóba. Kereskedőkkel vacsorált együtt. A kereskedők arról beszélgettek egymás között, hogy a király mesés vagyont ígér annak, aki a kastélyában őrzött elmeháborodott lányt meggyógyítja. És elmondták, hogyan került a lány a királyhoz.
3: Nyilván az a gonosz vén ember csinált vele valami varázslatot, hogy megtébolítsa. Azért emleget folyton valami levegőben szálló ébenfaparipát. Nyilván arról a faragott lóról képzeli szegény, hogy szállni képes.
0: A királyfi fölfigyelt. Faggatni kezdte a kereskedőket, és mindent, amit lehetett, megtudott tőlük. Egész éjjel tervét fontolgatta magában. Aztán másnap reggel orvosnak öltözött, és jelentkezett a királynál.
3: Uram király, mondta. Kereskedő emberekkel vacsoráztam tegnap. Azoktól hallottam, hogy él a palotádban egy szegény elmeháborodott leány, és vagyont ígérsz annak, aki meggyógyítja. Én sok felé jártam, sokat tapasztaltam, jártas vagyok az orvoslás tudományában, és sok embert meggyógyítottam már. Engedelmeddel megpróbálkoznám ezzel a szegény teremtéssel.
0: A király nagyon megörült a dolognak, és meghagyta az udvar népének, mindenben kövessék a messze földről érkezett doktor utasításait. A királyfi nyomban a királylányhoz vezettette magát. Az az ajtónyitásra vadul visongani kezdett, csapkodott maga körül, jaj, veszékelt, és a haját tépdeste, ruháját szaggatta. Majd ráismert a királyfira, fölsikoltott, és örömében elájult. A királyfi hátrább rendelte a kíséretet, aztán halkan, hogy más meg ne hallhassa, és mintha varázsigéket rebegne, így suttogott a királylány fülébe.
3: Kedvesem, én vagyok a te szerelmesed. Érted, jöttem, hogy megmentselek. Légy okos, és kövess mindenben a szavamat. Előbb az ébenfa paripát kell megszereznünk. Mit tudsz róla?
2: A kincstárban őrzik,
0: suttogta a királylány.
3: Helyes, mondta a királyfi.
0: Fölemelkedett, azt mondta a kíséretének.
3: A leány magához tért, hagyjátok pihenni. Ha fölébred, vigyétek fürdőbe, öltöztessétek föl ünneplő ruhába, mert közeledik a gyógyulása.
0: Ment a királyhoz, azt mondta neki.
3: Uram király, minden a legjobb úton van. Szegény lányt valami nagy megrázkódtatás érte, abba háborodott bele. De én azt tapasztaltam, hogy ha az ilyen betegeket visszavisszük arra a helyre, ahol eszüket vesztették, és minden ugyanúgy lesz velük, mint akkor volt, többnyire ott helyben meggyógyulnak. Ezt a szerencsétlent is vissza kellene vinnünk arra a mezőre, ahol találtad. Emleget valami paripát is, de én arról nem tudok semmit.
2: Ó, mondta a király, nyilván a faragott lóról beszél. Semmi baj, az is ott lesz, csak bízd rám. Megvan, mindjárt kihozatom a kincstárból.
0: Úgy is lett minden, ahogy a királyfi akarta. A királylányt fürdőbe vitték, gyönyörűen fölöltöztették, aztán kivezették a rétre, ahol annak idején a bölcsel leszálltak. A kincstárból előhozták az ébenfa paripát, szépen leporolták. A királyfi fölügyelt a munkára, s közben azt is ellenőrizhette, rendben vannak-e rajta a gombok, csavarok. Rendben volt minden. Kivitték a lovat a rétre. Azt mondta a királyfi.
3: Uram király, álljatok kissé hátrább, jó nyillövésnyire körben, de szorosan, nehogyha a szegény lány megriadna és menekülni próbálna, kiszökhessék valami résen. Formáljatok szoros kört, én meg hozzálátok a gyógyításhoz.
0: Nagy kört vont a nép a rét körül. Középütt állt az ébenfalú meg a királylány. A királyfi most odalépett hozzájuk, karjával mindenféle hókusz-pókusz csinált, s közben odasúgta a lánynak. Ülj fel, kedves, a paripára, és jól kapaszkodjál meg. A lány fölült, megkapaszkodott, körben a nép szájtátva figyelte, mi lesz. Most a királyfi is az ébenfa paripára pattant, megcsavarta a gombot, és fölemelkedtek a magasba. Egyet köröztek az elámult nép feje fölött, aztán eltűntek a felhők között. Repültek egyenest a perzsa király udvarába. Ott volt nagy öröm, boldogság. 7 országra szóló lakodalmat ültek, meghívták rá Szánából a király kisasszony apját, a jemeni királyt is, és attól fogva boldogan éltek, míg meg nem haltak. Az ébenfa paripát pedig a kincstárba zárták, és állítólag ma is ott van.
3: de van, aki úgy tudja, hogy az esküvő napján a királyfi leszerelte róla a gombokat, és azt mondta. Megtetted a magadét, derék jószág. Nincs többé szükség rád. Minek kívánkoznánk a felhők közé, mikor épp elég boldogok vagyunk egymással itt a földön. Ez lett hát a vége a híres ébenfaparipának. Hogy a gonosz bölcsel mi lett, azt nem tudja senki. A görög királyról pedig annyit tudunk, hogy egy ideig bánkódott, aztán megvigasztalódott. Szép feleséget szerzett magának, és holtuk napjáig ők is boldogan éltek.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Szervusztok, ez a Tilos Rádió, benne a harmadik utas, és most egy nagyon kis szubjektív dolgot szeretnénk még megbeszélni. Peti, a te műsorkészítői fizetésed mennyit emelkedett az elmúlt 10 évben?
2: Hát bruttó vagy nettó, ugye ez itt a
1: bármelyik, bármelyik.
2: Visszakérdés. Hát a bruttó, igen, a nettó az gyakorlatilag sem ennyi.
1: A műsorkészítői fizetésed?
2: Ja, a műsorkészítői fizetésem az, az ugyanannyi.
1: Tehát ez egy kerek szám, ugye?
2: Egy oválisnak mondanám, igen.
1: Aha. Tehát tényleg elképzelhetőnek tartod, hogy ez a több mint 300 ember, aki itt műsort csinál a rádióban hétről hétre, ingyen dolgozik? Mert ugyanis, amikor másoknak mondom ezt, akkor azt mondják, hogy ez nem lehetséges, elképzelhetetlen.
2: Ők dolgoznak, vagy jól érzik magukat?
1: Hát figyelj, a jó esetben, szerintem normális esetben ez a két dolog, ez egybevág. Tehát az ember olyan munkát válasszon, ahogy jól érzi magát. Állítólag van olyan munka, amiért még pénzt is lehet kapni.
2: Mert ugye ez inkább itt nálunk úgy néz ki, mivel ugye, hogy még itt fizetni is kell ezért a munkáért a műsorkészítőknek.
1: Hát negatív fizetés.
2: Hogy ugye még ez a bizonyos havi tagdíj is van. Én mindig úgy próbálom megfogalmazni, hogy a Tilos Rádió egy ilyen, de nem akarom elvenni az élét, amit akarsz mondani, szóval ez egy ilyen önként vállalt hobbi, amit hát így komolyan próbálunk csinálni, és hát szóval van egy kis munka jellege is, mert hétről hétre, tehát nem csak olyan, hogy mint elmész a haverokkal csütörtök este, hanem de azért van benne hasonlóság. Na, igen.
1: Na de, te ismersz olyan embert, akinek a Tilos Rádió örömet okozott már?
2: Én leginkább ismerek olyanokat, akiknek néha nem, de leginkább csak olyanokat ismerek, a műsorkészítőkre gondolok. Számtalan alkalommal van, hogy fáradtan, nem túl jó hangulatban megérkeznek műsort készíteni, és szinte kivétel nélkül mindig sokkal jobb hangulatba távoznak a kedves kollégák. Én ezt már nem régen megállapítottam.
1: Én hallgatók, tehát hogy te Tilos Rádió hallgató vagy? Vagy te csak műsort készítesz?
2: Én egyébként
1: és amúgy Danubius rádiót hallgat.
2: Én Tilos Rádió hallgató vagyok, igen, tehát.
1: És szoktál örülni a Tilos Rádiónak?
2: Én nagyon sokat hallgatom.
1: A zenéket, a szöveges műsorokat. Mert ugyanis nekem például az egyik problémám, hogy most már annyi jó szöveges műsor van a Tilosban, hogy nem tudom mindent meghallgatni. Egyszerűen nincs ennyi rádióhallgatásra szánható időm egy héten, ahány jó Tilos szöveges műsor van. Ma szerencsére például az apám kocsia nálam volt, így a tegnapi Bádogdobot is hallhattam, pedig azt pont nagyon ritkán tudom hallani, de nagyon jó volt, hogy autóval közlekedtem a városban, mert ugye nem lehetett menni. Autóval viszont a rádió az szólt folyamatosan. Tehát ez egy olyan kicsit ilyen abszurd dolog, hogy már annyi jót kínál a rádió, amit én nem tudok befogadni. Tudod, mire akarok ám kiukadni egyébként?
2: Hát közelítünk, hogy akkor ugye hogy működik ez a egyébként jó műsorokat előállító rádió, hogy pénz nélkül, meg a többi. Meg
1: hát
2: a többi.
1: Nem pénz nélkül, nagyon-nagyon sok pénz kell ebbe beleölni azért, hogy működjön a technika, hogy legyen ez a rengeteg kábel, amivel játszhatjuk a mi kis laukon csoportunkat, hogy legyen a hely, ahova lerakjuk ezt a technikát, hogy legyen WC-papír, és a többi apróság, ami feltétlenül szükséges egy ilyen intézmény működéséhez. Azért 300 emberről van szó, plusz a vendégek. Ez hihetetlen infrastruktúra. Úgyhogy jótékonysági felhívás következik. Nektek semmit nem jelent az adótok 1%-a, azaz nagyon kicsit. Igazándiból nem is nagyon kell vele törődni, ha elektronikus bevallást adtok be, akkor egy helyre be kell írni ezeket a kis számokat, máskor pedig, hogyha papíron adjátok be az adóbevallást, akkor egy külön lapot kell erre szánni. De hogyha az adótok 1%-áról ti szeretnétek rendelkezni, mindenképpen adjátok oda valamilyen rászoruló intézménynek, alapítványnak, egyesületnek. Hogyha ezt a Tilos Rádiónak adjátok, akkor én ennek személyesen nagyon-nagyon örülök,
2: nem csak te.
1: Hiszen hétről hétre ugye járok be ide, hogy szórakoztassalak benneteket indiai klasszikus zenékkel, vagy éppen ide hívjunk okos, vagy érdekes és okos embereket, hogy beszélgessünk velük itt a harmadik utas című műsorban. Ehhez mindig nagyon nagy segítség a ti 1%-otok. Ezt az államtól kérhetitek el, papíron vagy digitális módon, hogy odaadjátok rászoruló szervezeteknek, például a Tilos Rádiónak. Ha ezt a Tilos Rádiónak adnátok, már nem is kell leírni, hogy Tilos Kulturális Alapítvány, már elég az, hogy 18-00-24-54-2-43, visszafelé 34-2-45-42-00-81. Jótékonysági felhívást hallottatok, ez a Tilos Rádió.
2: Egy kicsit még a saját szavaimmal hadd tegyem hozzá, hogy miért is, nem is az, hogy miért fontos, azt ugye megbeszéltük, hogy miért fontos, de tényleg ez az a lehetőség, amivel egy átlag polgár kifejezhet valamit, és hát sajnos nagyon sokan nem élnek vele, valószínűleg odafigyelés.
1: Az ország javarésze nem él vele.
2: Tehát, hogy hatalmas százalékban így van, az adózók úgymond nem foglalkoznak vele. Itt van Csabi is, kap egy mikrofont.
3: Én azt mondanám, hogyha már ezt felfogtátok, és tudjátok, hogy mit jelent 1%-ot felajánlani egy civil szervezetnek, legyen az akár a Tilos Rádió, szóljatok a rokonságnak is, ahol keresőképes barátaitok, szeretteitek vannak, hogy ők is tegyék meg ezt a felajánlást, hiszen akkor megy be a levesbe, hogyha ők ezt nem ajánlják fel.
1: Így van, lesz belőlük trafik.
3: Igen.
1: Vagy bármi más érdekes.
2: Szokott itt terjedni. Én mindenkit arra búzítok, mert én is egyébként a Tilos Rádiónak ajánlom fel az 1%-amat, ami lehet, hogy nem sok, de mégis szerintem jelentős, és én nekem nagyon jó érzés minden évben ezt megtenni, és szerintem ezt én tudom ajánlani a hallgatóknak is, hogy már csak egy jó érzést tudunk szerezni így magunknak, és segíteni tudunk másoknak.
1: És én beszéltem tibetiekkel, és azt mondták, hogy ez nagyon jó karma. Nagyon jó karma, tehát hogyha valaki szeretne emberként vagy a fölött újjászületni, akkor mindenképpen érdemes valamilyen rászoruló szervezetnek felajánlani az 1%-ot.
2: Jó.
1: No, és hamarosan érkeznek a vendégeink. Peti, zenünk egy kicsit, mert meg kell beszélnünk valami technikailag, és utána jövünk vissza.

0: És akkor visszatért a harmadik utas, megjött a vendégünk, Cser Zoli. Szervusz, Zoli.
1: Szervusztok.
0: Örülünk, hogy itt vagy velünk.
2: Nem sokára tartasz egy előadást a ciklikus és lineáris szemlélet különbözőségéről, és azt gondoltuk, hogy ennek kapcsán hívunk be, hogy egy kicsit beszélgessünk. De persze biztos, hogy nagyon sok más mindenről lesz szó.
1: Nem hiszem, szerintem csak erről fogunk beszélni.
2: Nem sokára tartasz egy előadást, amivel a ciklikus és lineáris szemléletről lesz szó, és ennek kapcsán gondoltuk, hogy beírunk és beszélgetünk veled.
1: Nagyon örülök a kérdésnek, mint hogyha hallottam volna már egyszer. Ez azért nagyon jó felvezető, mert pont a ciklikus létezésnek a mintapéldája zajlott most itt éppen le. Nagyon érdekes, hogy a régi korok ciklikus szemléletben szemlélték a világot, és ma már azért ez annyira nem áll távol tőlünk, hiszen tudjuk, hogy, hogy az égitest, amin vagyunk, az gömb alakú. Tehát hiába is mennénk egy irányba, például a nagybátyám tengerhajós volt, és mondta, hogy amikor harmadszorra hajózta körül a földet, akkor ilyen teljes klausztrofóbiája és bezártságérzése támadt, hogy visszaért ugyanoda, tehát ugye lineárisan megy, de ugyanoda visszaér. És ez a tapasztalat azért ez egy nagyon érdekes, akár kulturális, akár gazdasági következményekkel jár. Nem tudom, hogy erről beszéljünk-e.
2: Persze, beszéljünk.
0: Meg hogy az hol változott lineárissá?
1: Igen, tehát a régi, legalábbis az ázsiai kultúráknál, és akár még azt mondhatnám, hogy a régi déli kultúrákat is, hogyha végignézzük, akkor abból a tapasztalatból indultak ki, hogy a nappalokat váltják az éjszakák, az évek is körszerű folyamatokat mutatnak, az égitestek is körbe-körbe járnak, tehát hogy minden állandóan visszatér. Ugye ez azért érdekes, mert hogyha én körben látom a világot, akkor egy dolog az rögtön fölmerül, ki mondja meg?
0: Hogy hol a középpen?
1: Pontosan, tehát hogy van középpont, ami azt jelenti, hogy az összes ilyen nagy filozófiai és vallási rendszernek az egyik nagyon jó ilyen elemzési, mondjuk így szemüveg az, hogy a változás és az állandóság az számukra milyen módon jelenik meg. És a ciklikus szemléletnél pontosan amiatt, hogy látja a körbe-körbe járást, tehát hogy mi is mondjuk reggel fölkelünk, elmegyünk valahova, ott valamit csinálunk, este visszajövünk, lefekszünk, reggel fölkelünk, elmegyünk, tehát hogy körbe-körbe-körbe-körbe jár ez az egész dolog. Emiatt kell lenni középpontnak. És ez a középpont, ez feltételezi azt, hogy van ösvény. Tehát azért érdekes, mert a ciklikus...
2: Várj, itt azért most volt egy lógrás. Oké, hogy van a körnek van közepe, ami igen. Egy kicsit ilyen geometriai alak szemléljük ezt a filozófiát, de hogy kerül oda az ösvény?
1: Az ösvény úgy kerül, hogy ha van közép, és én a körön vagyok, akkor van út, hogy eljussak a középbe. Tehát ezek a szemléletek, ezek a filozófiák és vallások, vagy ugye a világvallások előtt úgy nem lehetett így különösebben ezt a kettőt szétválasztani, ők feltételezik, hogy van egy állandóság, ami mozdulatlan, és a körnek a közepe.
0: Na, itt álljunk meg egy pillanatra, pont ezt akartam mondani, mert ezen nagyon-nagyon könnyen átugrottunk, hogy van egy közepe ennek a ciklikusságunknak, vagy körünknek, és hogy ez megvan, és ezt tudjuk. Na de nem, szerintem meg pont, hogy nem, már a kör közepénél el vagyunk veszve, hogy az-e az, úgy néz-e ki, mit kell vele kezdenünk, van-e viszonyunk ezzel a körrel, ne agyisten, mi magunk vagyunk, vagy bennünk van.
2: Én még korábbra mennék vissza, hogy biztos, hogy mindenki átlátja, hogy valójában ciklusok vannak.
0: Mármint, hogy körbe-körbe halad minden.
2: Körbe-körbe haladás van. Tehát azért az, hogy tavasz-nyár-ősz-tél, tavasz-nyár-nyár-ősz-nyár-nyár-tavasz-tél, ez így körülbelül így ismétlődik. Laura, kedvesem, azt mondta, hogy ő mindenképpen be tud számolni bizonyos ciklusokról. Tehát vannak szabad természetes ciklusaink, meg vannak választott ciklusaink. Tehát
0: és most írják a hallgatók, hogy a kör közepe pedig Pataki Attila.
1: Igen, és hát igen, abban a pillanatban, hogyha mondjuk egyszer a csütörtök után szerda jönne, lehet, hogy majd egyszer lesz egy ilyen, nem tudom, majd valaki eltölti.
0: Szerintem észre se fogják venni,
1: akkor lehet, hogy a ciklus megfordult. De természetesen, hogy van lineáris időmúlás is, hiszen mondjuk egy napon belül van egy ilyen fejlődési menet. A probléma csak az, hogy a lineáris szemlélet az felülírta a ciklikust. A lineáris szemlélet az az, hogy megszületünk, és tulajdonképpen azt gondoljuk, hogy a halálunkig fejlődés történik, holott biológiailag is van az életünknek körülbelül egy közepe, ahonnan a test is elkezd csökkenni. Tehát növekszünk egy bizonyos ideig, és aztán utána pedig visszafejlődnek dolgok. És a probléma az ebben az egészben, tehát hogyha az ember ezt megismeri, hogy a ciklikus lineáris szemlélet, az nyilvánvaló, hogy mind a kettő igaz. Tehát amikor mi születésnapjainkat ünnepeljük, akkor ugye ciklikus lineáris szemlélet szerint ünneplünk, hiszen visszatért ugyanaz a pillanat a körön, de közben egyel idősebbek vagyunk, tehát egy évvel idősebbek vagyunk, tehát van ugye egy ilyen lineáris szemlélet, és az ember nagyon szeretné, hogyha fejlődne. A kérdés csak az, hogy...
0: Bocsánat, hogy igen? A szabadba vágok, de ahogyan most egy pillanatra bedobtad ezt, hogy egy évvel idősebbek vagyunk, valahonnan innen eredhet a lineáris szemlélet.
1: Persze.
2: Igen, és ugye a linearitás az nem feltétlenül fejlődés jelent, pusztán egyik pontból a másikba haladás, igen, tehát igen. A születésből a halálba való
1: igen,
2: haladás.
1: Igen, hát tulajdonképpen az időre azt mondják, hogy definíciója az időnek a változás. A változás természete maga az idő, ezt nevezzük időnek, és hogy ki hogyan gondolkodik az időről, az viszont igencsak befolyásolja a megélést is. Tehát, hogyha én feltételezem azt, hogy ciklikus a világ, tehát ciklikus visszatérés szerint működik, akkor például a reinkarnáció az megint nem probléma. Tehát ugyanúgy, ahogy lefekszünk este aludni, egyáltalán nem aggódunk, hogy ugyanabban az ágyban ébredünk-e reggel, pedig a tudatosság az megszűnik, elvesztjük, nincs folytonosság, és mégis az ember, persze vannak esetek, amikor az ember nem abban az ágyban ébred, de az most egy...
2: Igen, mondok egy biológusi szemléletet, hogy tehát a biológusok elkezdtek azon tanakodni, hogy a DNS láncban vannak variábilis szakaszok, és azok mik lehetnek. Ugyanis különbözőek szoktak lenni, amikor megvizsgálják. És azt vették észre, hogy a tapasztalat, tehát bármi, amit tapasztalunk, az el tud tárolódni ilyen mélyen is. És természetesen nincsen bizonyítva, de van egy olyan teória, hogy ez az egész reinkarnáció az valójában tényleg egy biológiai alapon nyugszik, azon, hogy a DNS-ünk nem roncsolódik a halálunkkor, hanem azokban a tapasztalatokban, azok a tapasztalatok, amiket megéltünk, amik elég fontosak voltak ahhoz, hogy lemenjenek ilyen zsigeri vagy DNS szintre, azok ott lesznek benne a kis DNS-ünkben, és utána azt megeszik bemegy a füvekbe, megeszik a nyulat megeszi a Marika néni, és akkor Marika nénibe valahogy bekerül ez, és hogyha elég érzékeny lesz rá, vagy megfelelő módon, még általunk nem ismert módon beépül a tudatába, akkor beszámolhat olyan élményekről, amiket ő nem maga élt meg, de mégis valahogy átélődött.
1: Igen, és ezzel kapcsolatban kell bevezetni az ösvényt. Tehát, hogy amiről szó volt, hogy vajon mi köti össze a közepet, és az a közép ez hol van, és mit köti össze a ciklikusságot. És ugye erről azért a legtöbb tanítás azt mondja, hogy a közepet a fizikaitól a tudat felé tudjuk megközelíteni, tehát hogy a közép az valahol a tudatunkban van, tehát valahol belül van, tehát ezért mondja azt, hogy ha ciklikus szemléletet elfogadjuk, akkor elvileg az emberek ösztönözve érzik magukat, hogy egy belső ösvényen vagy spirituális ösvényen járjanak, és hogy tulajdonképpen a belső értékek értékesebbé válnak, mint a külső. Tehát például a régi időkben a kimondott szó az értékesebb volt, mint egy papír. Ma már nem. Tehát a belső érték, a becsület az felülírt külső értékeket, eseményeket, akár pénzt is. Ez ugye a ciklikus szemléletnek egy ilyen velejárója, tehát egyfajta erkölcsiséget hoz, valamint az, hogy az ember nem szemetelít el a saját világát, mert tudja, hogy vissza kell térnie. Tehát a reinkarnáció ezt hozza, viszont hogyha tudjuk, hogy az ösvény így néz ki, akkor ezt is tisztába tudjuk tenni, ezt a DNS és egyéb mizériát. Ugye, és a Marika néni nem biztos, hogy azért hordozza a nyúl tulajdonságait, mert megette a nyulat, hanem hogy lehet, hogy a nyúl évében született. Nem, ez hülyeség, de tényleg. Magyarán, hogy nem csak fizikai dolgok vannak, hanem tudati. A kérdés csak az, hogy a tudatból tud-e anyag lenni, anyagból tud-e tudat lenni, és ezt nagyon kutatják, de például a buddhista tanítások szerint nem. Tehát, hogyha mi levezetjük a fizikai létezésünket a szüleinktől, a szüleinkben nyilván, hogy benne van a megevett nyuszinak az információja is, viszont hogy a tudatunk honnan származik, az egy nagy kérdés, mert szerintem nem a szüleinktől származik a tudatunk, tehát nem az apa és az anya tudata adódott össze, és lett a mi tudatunk, én legalábbis ezzel erősen ellenkezik.
2: Hát mi a tudat? Az egy érdekes alapvetés.
0: Én az iskolában azt tanultam, hogy a tudat az, ami elvégtelenülő, a legnagyobb kiterjedési dolog, és minden pillanattal egyenlő, de nem változik sem a mérete, sem a
1: igen, mert nem lehet határt szabni, de hogy honnan jött?
0: Tehát, de nem jött sehonnan se, hiszen ez már a jövés kérdésének feltevése és a tudat meglétét bizonyítja.
2: Megkérdezek benneteket, a személyiségnek és a tudatnak van kapcsolata?
1: Van.
2: No, azért érdekes, mert volt egy időszak, amikor az én párommal, Laurával több ezer embert kérdeztünk a világ minden tájékáról, egy nagyon egyszerű eldöntendő kérdést tettünk föl, olyanoknak, akiknek van gyereke. Az volt a kérdésünk, hogy személyiséggel születik-e a gyerek. Uh-huh. Szerintetek milyen volt a válaszadás? Tehát milyen arány jött ki?
0: Nem tudom, én még ott vagyok
2: leakadva, hogy nemmel lehet felelni. Várjál, mert szerintem tök érdekes ez a témához.
1: 70% válaszolt nemmel.
2: Csabi?
0: Nem tudom, sajnos.
2: 100% válaszolt igennel. Minden egyes ember azt mondta, hogy személyiséggel születik a gyerek.
0: Ne.
2: Senki nem mondta azt, még el se bizonytalanodtak. Mindenki azt, hogy persze.
1: Na hát ez a bizonyíték a reinkarnáció.
0: Nem.
2: Köszönjük szépen, hát a
0: bocsánat, de hogy ahelyett, hogy egy kicsit ezt elvulgarizálnánk, azért a személyiség fejlődés az egy szociokulturális adalék, igen, ami független a tudattól annyiban, hogy a tudat a megalapozója, de a szociokulturális adalékot már a szociokulturális adalék gerjeszti. Már beleszületsz valahova, ott valamilyen nyelven, valamilyen hagyomány szerint viselkedsz, tanulsz a képzeteidet az alapján alakítod ki, sőt már ahova beleszületsz, az is halmozottan erre épül. Igen, és a tudatod azért... az csak tart téged ott.
1: Igen, tehát azért, hogyha a tudatban tudja az ember, hogy tulajdonképpen képek vannak, mint emlékképek, vagy jövőről alkotott képek, összefüggések, amik a képeket összekötik, tehát mondjuk mi itt ülünk, és tudjuk, hogy itt ülünk, és azt is tudjuk, hogy miért ülünk itt, pedig arról nincs képünk, de van összefüggés. Érti az ember, akkor vannak tudatállapotok, ami lehet összpontosított, vagy kiterjedt, vagy szétszórt, vagy pedig rögeszmés, és aztán vannak ugye a tudatnak a kapuja, ami az érzékszervekkel kapcsolatosak. Hogyha ezt az ember tudja, akkor nyilvánvalóan a személyiség az ennek a karakterét adja meg, hogy bennem milyen emlékképek vannak, én hogy kötöm össze a képeket. Mit tudom, én vagyok a tragikus megélésű ember, ez a személyiségem, akkor számomra az emlékképeknek a sora között vagy mögötti összefüggések azok mindig arról fognak szólni, hogy engem hogyan történt velem rossz. Tehát ez már egy nyilván személyiség, de a tudatnak a struktúrája az viszont ez a kérdés, hogy na az honnan származik. A buddhizmus szerint az anyagból nem tud származni, és azt mondják, hogy a tudatnak is van egy leszármazási lánca, ami úgy mondják, hogy ugye ez a paradox, hogy kezdet nélkül idők óta fennálló valami, és azt mondják, hogy viszont a test mivel meghal, a tudat az mindig újabb és újabb testetöltéseket ölt, de a személyiség az nem a tudat, hanem a személyiség az egyfajta edénye, amiben megjelenik, hogy a személyiség igen, a fizikai testtel együtt meghal. Tehát magyarán, hogyha mondjuk valaki visszaemlékezne korábbi létesüléseire, ami elgondolásunk szerint, akkor lehet, hogy nagyon-nagyon idegen lenne az a személyiség, aki mondjuk egy korábbi.
0: De vajon összetudná a tudata alapján kötni ezt? Tehát itt
2: Eseményeket meg a tapasztalást össze tudja kötni.
0: Én is így érzem,
2: hogy a biológiát képviselem.
0: Meg az, ahogyan megélte. Tehát az az izgalmas, hogy szerintem, amikor az ember ilyen tudatfigyelésben van, és nehogy Isten megpróbál egy ilyen másik életélményt feldolgozni, vagy csak megpillantani, abban nagyon sokszor eljön az, hogy ítélet nélkül tekint rá egy helyzetre, mert hogyha megpróbálna belehelyezkedni, vagy egy nyelvként, vagy egy illatként megfogalmazni, akkor már azként kellene megjelennie, amiként az előtti életében látta, ami ugye csak...
1: Igen, vagy... magában forgó rendszer lenne akkor.
0: Igen, tehát akkor egyrészt feltetőleg nem tapasztalhatná meg ugyanúgy, mert amit egy macska tapasztal, soha nem lehet emberi nyelvre lefordítani. Viszont azt a pillanatot, ami a megélés, hogy ő ott látott valamit, vagy esett, vagy valamiként alakult, az az élmény szerintem az, ami beleépül egy ilyen tudat továbbadásba, hiszen azért adódik tovább a tudat, mert még van mit.
2: De hát a pszichológia magán most is vizsgálja azt, hogy mire emlékezünk. Tudjátok, hogy mire emlékezünk legjobban?
0: Na?
2: Az érzésre. Tehát először a tények vesznek el.
1: Igen. Ez azért van az, hogy az illatok emlékeztetnek legjobban. Tehát az illatok már azok az érzésekkel
0: kapcsolatosak. Halló, hallgató? Parancsolj,
2: hallgató.
3: Sziasztok, Csó vagyok. Engem mindig is érdekelt ez a reinkarnációs dolog, és egyet mondjatok meg nekem, légy szíves, hogy mert nem nagyon vagyok benne, így nem olvastam utána, hogy azt hogy magyarázza a buddhizmus, vagy igazából ez a reinkarnáció elmélet, hogy ugye régen sokkal kevesebb ember volt, most meg sokkal több van, és akkor így a maguk a tudatok, vagy hát a reinkarnáció, hogyan működik, hogyha egyre többen vagyunk.
2: Most van köztünk egy menő buddhista, Cser Zoltán, én viszont Szabi vagyok, egy nyíkhaj, és erre a kérdésre 12 éves koromban megtaláltam a választ, úgyhogy most először elmondanám, én azért jelentkeztem itt Zolinak, okay, hogy előbb hadd mondjam, és aztán majd meghalljuk a szakavatott embert, hello. Pont ezen gondolkoztam el, és arra jöttem rá, hogy az emberi test az olyan, mint egy vadászgép. Egy vadászgéphez mi kell, hogy normálisan működjön? Egy pilóta. A pilóta az egy nagyon magasan képzett személy, aki tudja kezelni ezt a bonyolult eszközt. Viszont minél több ilyen eszközt gyártunk, mert valamiatt birtokunkban van az eszközgyártás lehetősége, tehát minél több ember lesz, annál több pilótára van szükség, viszont pilótánk kevés. Úgyhogy ilyenkor a nagy rendező az berakja a többi lelket ezekbe a vadászgépekbe. És akkor valamikor elhalt nyuszit rak be, valamikor rókát rak be, valamikor kígyót rak be, és ezért van az, hogy amikor találkozom valakivel, akkor azt érzem, hogy ő nem is igazándiból ember, hanem inkább egy róka, vagy inkább egy kígyó.
1: De ez a robotpilóta.
2: 12 éves koromról beszélünk, úgyhogy szeretném meghallgatni a professzionális választ.
1: Pontosan így írják le a szemszögek ezzel a repülőmód, nem.
2: Kicsit kikerekedett a szemem.
1: Szóval többféle elmélet van, az egyik az valóban elmondja azt, hogy létezhetnek robotpilóták, ez nagyon-nagyon furcsa elmélet, tehát hogy, és a másik pedig azt mondja, hogy végtelen világok és létformák vannak, tehát sosem tudhatjuk, hogy honnan, kik, hova születnek meg. Tehát nem, ilyen értelemben nem lehet zárt rendszerről beszélni.
0: Azt hiszem ez az utolsó, az kifi kedvelőknek is egyben bizonyíték is, a végtelen világok, és nem tudhatjuk. Azt hiszem, hogy ez
1: egy nagyon jó magyarázat. Valóban, és a másik, tehát ez a térnek a kérdése, ugye végtelen, sokfajta világban egyébként, tehát ugye nyilván a csillagászat is erre azért megkezd rájönni, hogy ugye vannak ilyen írdatlan kiterjedések vannak, és mi valóban egy galaxis, icipici galaxis karjának az egyik naprendszerében vagyunk, tehát így a lényeknek a számosságát azt nem lehet zárt rendszerként kezelni. A másik pedig az idő kérdése, ugyanis az álmodás és a köztes lét, ami az életek között eltelik, az nem lineáris idő. Tehát az teljesen az a álomidő vagy szubjektív idő, és vannak olyan kultúrák, mint az aboriginálok, akik az álomidőben mérik az időt, és ilyen értelemben nem lehet egy lineáris matematikai számosságot azt mondani, hogy ennyi meghalt, akkor ennyi jön vissza. Teljesen, tehát valaki lehet, hogy hosszú-hosszú, innen nézve nagyon hosszú ideig tartózkodik ebben az álomszférában, valamikor meg lehet, hogy nagyon kevés ideig, és akkor viszont nagyon sokan lesznek itt, akik megszületnek. Tehát mind a tér, mind az idő szempontjából ez egy eléggé plasztikus dolog, úgyhogy nem nagyon lehet itt már a matematikát alkalmazni.
2: De nem arról van szó, hogy azért merülnek föl ezek a kérdések, mert megpróbálunk magán az elméleten fogást találni. Tehát megpróbáljuk valahogy a racionálisan megközelíteni azt, ami ráadásul valószínűleg racionálisan nem megközelíthető.
1: Igen, tehát a racionális tudat az a személyiség tudata, viszont az a tudata, vagy hát a személyiség, az a tudat, amiről beszélünk, az viszont racionalitáson túli olyan tudó, kiterjedő valami, és a probléma az mindig az, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy ez a személyiség az, aki korábban élt. És ezért a buddhista írásokban az teljesen tiszta és világos, hogy nem, ez a személyiség, ez a testhez kötődik, ráadásul a buddhizmus nem is beszél arról, hogy a tudat nélkül a testtől külön létezni, tehát se nem materialista, se nem idealista szemlélet, hanem azt mondja, hogy ezek együttműködve léteznek. Ez egy rendszer, tehát elválaszthatatlan a fizikai testtől a személyiség. Most az, hogy a tudat, az hogyan tartózkodik benne, az egy másik kérdés, és lehet, hogy ebben az egészben egy róka tudat van.
0: Na most ezzel kapcsolatban szeretném mind magunk, mind a hallgatóknak a szellemi fényét meg feljebb állítani, mert ezt a tudat, lélek, szellem, személyiség problémát, egy kicsit ész, agy, bent, kint, ezeket összekeverték a hallgatók, szerintem mi sem voltunk elég egyértelműek. Én azt tanultam az iskolában, hogy csak tudat van. Minden, ami többi magyarázat, az egy más tudományák, szemléletmódnak egy megközelítése arra a típusú dologra, ami végső esetben egy tudati mozdulat, csak éppen amit ő bizonyítékként talált, az ész, az agy a személyiség létezésére, tehát még egyszer mondom, bizonyítva találta, azt aként nevezte el. De mivel tudatot, igazándiból a tudatot megragadni nem lehet, ez az egy talán, ami, ahogy mondtuk, végtelen, mindig volt, mindig lesz, ezért a tudat azon kívül van, mint amilyen más neveket aggatnak erre a dologra, és szerintem minden más, vagy pszichológiai, vagy biológiai, vagy nem is tudom, filozófiai elnevezés, arra, ahogyan ezt a belső életet megpróbáljuk, nem is tudom, megragadni, elnevezni. Mondjatok, hogy
1: a meghajlásnak az az értelme, amikor a fejünket meghajtjuk, hogy a tudat előtt meghajlunk, ami a szívben lakik. Tehát nagyon érdekes, hogy az ázsiai kultúrák a tudatra, a szívre mutatnak, amikor a tudatról beszélnek, tehát a szing, vagy például a csitta, mint a tudat, az a szívben található, és azt mondják, hogy a személyiség és a gondolatoknak a tárháza az meg az agyhoz kötődik. Tehát hogy sokan úgy mondják, hogy a tudat az a szívben lakik, és a hivatal, az office az a fej, és hogy amikor az ember a nagy végtelen tudata előtt meghajol, akkor tulajdonképpen ez ennyi. Ilyen módon látszik, hogy a fejét meghajtja a szíve előtt. És azt mondják, hogy ez bizonyos értelemben az út is, tehát a fejtől meg a hastól megy az út a szív felé.
0: Ja, értem, tehát maga a meghajlás, hogyha mondjuk elképzeljük az ideális meghajlást az derékszögben, akkor egy vonalba helyeződik a összes csakra, mondjuk mondjuk úgy szimbolikusan, és ez maga az utat jelöli, ami járni kell.
2: De van ettől, hogy most már több idegen szó hangzott el, mint egy átlagos New Age rádióadásban 36 óra alatt, és az a probléma, hogy azok, akik ezt nem használják készségszinten ezeket a szavakat, azoknak kiakad a tudata. Én szeretnék föltenni egy racionális kérdést. Egyáltalán miért érdemes gondolkozni a gondolkozásról, miért érdemes beszélni a tudatról?
1: Hát azért, mert szenvedünk, tehát ez a kiindulási alap, hogy kibillentség van, viszont a kibillentség az visszaállítható, tehát erről szólnak a legtöbb hagyományos tanítás, és ehhez viszont meg kell értenünk, vagy rá kell látnunk arra, aki gondolkodik. Mert azt mondják, hogy rosszul gondolkodunk, tehát például amikor a félelem van, akkor az ember sötét képeket vetít a jövőről. Visszatérve egyébként az időszemléletére, hogy az ember például már azt felfedezi, hogy nem haragudhat a jövőre, tehát ilyen nincs, hogy hú, de haragszom, hogy holnap mi lesz. Tehát viszont nem félhetek a múlttól, hogy jaj, de félek attól, hogy mi volt. Ez már egy érdekes kulcs ahhoz, hogy megértsük az időnek a bennünk, a tudatunkban működő jelenségeit, hiszen általában nálunk a múlt az fixnek tűnik, tehát olyan, amit meg kell emésztenünk, és ezért azt mondják az orvoslásban, hogy össze is kapcsolódik például az emésztéssel a múlt, hogy mennyire tudjuk megemészteni a múlt eseményeit. A jövő az meg a légzéssel függ össze, mert bizonytalan, teljesen bizonytalan. Egy bizonytalanság érzetét is szül, tehát a konkrét fix érzethez képest a jövő az egy teljesen más típusú érzet, és a közötte a jelenünk az pedig egy lüktető jelen, ami a szívdobogással függ össze.
2: De tehát várj, akkor azt mondod, hogy a kimozdultság az végül is azt jelenti, hogy a jelenből mozdulunk ki.
1: Igen.
2: Hogy a szenvedésünk egyik legfontosabb
1: tényezője
2: az, hogy
1: az
2: hátrafelé nézünk, és azt mondjuk, hogy az de rossz volt, meg előre felé nézünk, és azt mondjuk, hogy de rossz lesz, és elfelejtjük, hogy hol vagyunk valójában, és a jelenben pedig, akkor a jelenben nincsen félelem? A jelenben
1: most ugye az ilyen... érdekes, mert itt aztán megint megakad az ember egy pillanatra, amikor azt olvassa, hogy túllépni a három időn, ez ugye a meditáció célja, vagy a gyakorlás célja, és akkor hogy miért kell a jelenen túllépni, és erre azt mondják, hogy azért, mert a jelenünk, tehát rosszul vagyunk jelen, ugráló tudattal vagyunk jelen, tehát gondolatról gondolata ugrálunk, eseményről eseményre ugrálunk, ugye általában nem úgy nézünk. Amikor valami történik, hogy becsukják az ajtót, nem úgy nézünk oda, hogy végignézzük a falat az ajtóig, hanem átugrunk innen az ajtóhoz. Tehát átugrik a tudat. És azt mondják, hogy ez az ugráló tudat, ez a rossz értelemben vett jelenlét. És ez kifeszíti ezt a rossz értelemben vett múlt és a rossz értelemben vett jövőt. És hogyha az ember rálát arra, hogy a saját gondolkodás módjában ez a három hogyan jelenik meg kötöttségként, tehát hogyan ragaszkodunk mondjuk a múlt eseményeihez, hogyan félünk, vagy hogyan bizonytalanodunk el, van bennünk kétely a jövővel kapcsolatban, és hogyan ugrál a tudatunk a jelenben, akkor ő már elindul azon az ösvényen befelé, középfelé. Tehát a ciklikus időre, hogyha visszatérünk, akkor ezzel teszi meg azt a lépést. És azt mondják, hogy ha középen van az ember, akkor nincs kibillent állapotban nyilvánvalóan, és hogy az nagyon-nagyon jó. Tehát, hogy a spirituális ösvényeknek, hogyha nagyon össze akarná az ember zanzásit foglalni, akkor ez a célja, hogy a ciklikus idő is egy kibillent állapot, viszont sajátos felelősséggel jár, mert például erkölcsi szempontból nyilvánvalóan nem teszek olyan dolgot, ami tudom, hogy vissza fognak térni a következmények, tehát egyfajta a világnak a megóvása a hozzáállásunk, de a spirituális ösvény szempontjából ez is egy kibillent állapot, és amikor az ember elkezdi felfedezni azt, hogy a tudatában hogyan működik rosszul az idő, akkor lép, hogy úgy mondják, hogy a folytonosság tudatának az ösvényére, majd a kiterjedt tudat ösvényére, és úgy éri el, amit úgy hívnak, hogy megvilágosodás, hogy a közép. És onnan nézve viszont nincs kibillentség.
0: Mozdulat.
2: Tehát harmónia van. Tehát ez azt jelenti, hogy ha valaki eléri a megvilágosodást, akkor onnantól nem tud már elsötétülni?
1: Hát ez nem tudjuk.
0: Megoszlanak a vélemények.
1: Erről megoszlanak a vélemények.
2: Mert én azt hallottam, hogy megvilágosodott pillanatai lehetnek az embernek, tehát amikor igen, megtapasztalja igen. Ezt a fajta
1: ez
2: érzést,
1: tudat.
2: És utána meg visszazuhan.
1: Igen, mert ugráló tudatban van.
2: A normális hétköznapi tudatállapotban.
1: A folytonosság tudata az, hogy az ember képes a tudatát, a test, az energiák, vagy a lelki állapotok és a tudati gondolatok között folytonosan mozgatni. A kiterjedt tudat, hogy ezt az egészet már képes fogni, tehát azt is lehetne mondani, hogy vannak olyan foglalkozások, ahol egyszerűen nélkülözhetetlen, hogy valaki ilyen módon legyen éber, hogy így fogja az egész képet, hogy figyel hátulra is, előre is, mindenhova.

0: ugye az a ciklikus történés, amit ugye azt mondjuk, hogy az esemény sorozat, amit mi megélünk.
1: Tehát azt mondod, hogy az előre elrendeltség, vagyis hogy a világunk bábjai vagyunk, az eleve a születésünktől kezdve bennünk van, hiszen ahova belekerülünk, az előrejelzi a lehetséges életutunkat.
0: Igen, tehát úgy mondják, hogy ilyen ötszörös variációk vannak, tehát ötször-ötször-öt, és ezek között, az a pályák között az ember nyilván választhat, de ugye a választásnak a kérdése az mindig az, hogy vízszintes típusú választást hajtunk-e végre, tehát a jó és a rossz között választunk, vagy pedig az ösvény, tehát a tudatosság és a tudatlanság között választunk, és ez viszont nem mindegy, mert az egyik a körhöz köt, de lehet, hogy jó lesz az életünk, a másik viszont arra indít minket, hogy a közepet megtaláljuk. Ugye a ciklikus szemléleteknek például egy nagyon érdekes egyik megnyilvánulása, vagy hát mondjuk a lineáris ciklikus, vagy a lineáris és az állandóságnak a szemlélete, például a kereszténységet, hogyha nézzük, ami azt mondja, hogy rövid ez az élet, de utána állandóság lesz. Tehát az egy lineáris szemlélet, aminek a vége állandóság. És aztán vannak olyan szemléletek például, ami lineáris, de mégiscsak az állandóság meg a növekedésben van. Ez szerintem ettől szenved most a világunk, a növekedés elmélettől, hogy egy cég akkor megy jól, hogyha növekszik, nem hogyha ugyanott marad. Tehát, hogyha jól megy egy cég, akkor rosszul megy, hogyha nem növekszik.
2: Belegondoltatok már, hogy mennyire abszurd az a szókapcsolat, hogy fenntartható fejlődés?
0: Igen. Nem?
1: A háború a békéért?
2: Igen. Igen.
0: Hát igen, és hasonló, és szóval érdekes, hogy ezt nézi az ember magában, hogy mi az állandóság, és mi a ciklikusság. A mai gazdaság az növekedés elméletben működik, de nem lehet bizonyos szint után tovább növekedni. Pontosan azért, mert az életünkben nem történik növekedés, hanem egy visszatérés van egy pont után, és miután a földünk az akkora, amekkora, tehát nem egy végtelen kiterjedés, itt lehet látni, hogy a növekedés elméletnek szép lassan akkor majd ki kell terjedni a Holdra, a Marsra és egyebekre, különben nem tartható fönt ez a fajta működés, hogy növekszünk. A növekedő, tehát ez a digitál, én inkább úgy mondanám, hogy a lineáris szemléletnek is vannak, ugye például a kereszténység az lineárisan azt mondja, hogy ha ezt jól végéli ezt az életét az ember, akkor egy állandóságot fog találni, például ugye a mennyei létezést, ami egy állandó. Viszont ugye a mostani digitális lineáris szemléletünk az már egy elég kemény ügy, mert ugye mi nekünk az óra diktál. Tehát egy digitális, lelketlen szerkezet diktálja, hogy mikor kell hol ott lennünk. És ugye ezt azért az embernek a dinamikusabb lelki világa, vagy akár az érzései azért nem annyira szeretik, és ebben van ugye egy olyan növekedés elmélet, ami ahhoz vezet, hogy nyilvánvalóan egymást kell kizsákmányolni, mert amikor mindenki növekedni akar, akkor a végén nincs már hely.
2: Indiában úgy hívják ezt, hogy IST, Indian Stretching Time. Tehát ez 4 óra, tehát 6, vagy 3, vagy 9.
0: Úgyhogy szerintem ugye ez a fenntarthatóság című dolog, hát végül is azóta is fenntartódik a bolygó, az ürességben lebeg, de mégis fenntartódik. Úgyhogy szerintem az legalapvetőbben a szemléletváltással lehetne így elérni, hogyha az ember így felismerni ezt a ciklikus, lineáris dolognak. Mindegyiknek vannak, tehát a ciklikus szemléletnek például a problémája az, hogy egy teljes külső fejlődés hiányához vezethet. Mert azt mondják az emberek, hogy a belső az érték, tehát kívül teljesen mindegy. És akkor éldegélünk, elfogadjuk, hogy ez van, tehát egy passzív életet tud eredményezni. A növekedés elmélet az borzasztó aktív élet, viszont kizsákmányolja a bolygót. És valahogy a kettő között kell megtalálni azt az egyensúlyt, ami az életünkben megvan, mert a születésnapunk az mind a kettőnek a kombinációja, mert van ugye egy lineáris növekedés is, hogy az éveink növekedtek, de közben visszatér a születésnap. Úgyhogy ezek ilyen fontos dolgok, hogy ezt megért az ember, akkor ezeket utána már elég jól le lehet vezetni, akár társadalmi vagy gazdasági szintérre is.
1: Bocsánat, most kaptunk egy hallgatói bejegyzést itt a chatfalon, hogy de hiszen ez az egész csak szózsonglőrködés, játék a szavakkal, amire hát ugye azt kell mondani, hogy addig kell zsonglőrködni, ameddig se zsonglőr, se rabda, se zsonglőrködés nem lesz, mert hogy a filozófiának, illetve a bölcselkedésnek, az önmegismerésnek és ennek a típusú gondolkodásnak, amit most Zoli képvisel itt a műsorunkban, ennek az egyik lényege, hogy ezeken a szavakon át kell magunkat rágni, addig, ameddig már nem kell magunkat átrágni többet.
0: Igen,
1: rajta.
0: És azért nagyon fájdalmas a halál. Tehát zsonglőrködünk ide-oda szavakkal, de nem mindegy, hogy valaki ciklikus szemléletet vall és úgy hal meg, mert akkor a halála az nyugodt lesz, nyugodt állapotú lesz, mert tudja egyrészt, hogy megszületik, másrészt meg úgy fog élni, hogy nem az 5. garázsát is begyűjtötte, mert azt nem viheti magával. Bár vannak próbálkozások, hogy hogyan vigye át valaki a hitelkártyát, de nehéz ügy. Viszont, hogyha meg a lineáris szemlélet szerint ugye nem tud semmit a saját távozásáról, akkor az biztos, hogy nem lesz egy kellemes

0: Ja, ez a nem baj, ha elveszik a személyiségem, csak a gmail-es e-mailem megmaradjon, az a lényeg. Képzeljétek el, amikor Laura nagynénje haldoklott, akkor nagyon, nagyon gyorsan, nagyon sok rákot állapítottak meg nála. Ő keresztény volt. És azt mondta, hogy iszonyatosan izgulok, mert most ki fog derülni minden hogy igaz-e, hogy van Isten, igaz-e a mennyország, és most egyszerre meg fogom kapni a választ.
1: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.

0: Egyszerűen vissza kellett jönnünk, mert ez a téma nem hagy nyugodni sem bennünket, sem a tilos.hu chat falán vitatkozókat, illetve 2-15-37-3, továbbra is a telefonszámunk. Lineáris szemléletben élünk, kell-e félnünk akkora haláltól, vagy körkörös szemléletben élünk, és akkor nem kell félni a haláltól?
1: Ezt is írja, hogy marhaság, egy hallgató írja a cseten, hogy marhaság, hogy a lineáris szemlélet szerint félnem kell a haláltól.
2: Nem feltétlenül kell félni. Tehát a félelem azért nem ettől függ, de a szemléletünk az nagyban befolyásolja, hogy milyen érzéseink vannak a jelenségekről, tehát hogyan ítéljük meg a jelenségeket. És ugye jelen pillanatban a lineáris szemléletnél a mai társadalmi rendszer vagy berendezkedés úgy működik, hogy a halált azt eltüntette. Tehát nem nagyon találkozunk vele, nem nagyon látjuk, és ez egy bizonytalanság övezi. Sőt, olyannyira, hogy vannak olyan pszichológiai irányzatok, ahol ki se lehet mondani a halált, mert az rögtön depresszió. Most érdekes, hogy a gyakorlatoknál, akár így a kolostori gyakorlatoknál, meg az alapkiindulási pont, hogy a mulandósággal egyszerűen, tehát szoktatjuk magunkat a mulandósághoz, tehát nagyon érdekes, hogy az időt azt felhasználják a gyakorlat részeként is, mert azt mondják, hogy ragaszkodásmentességet szül, hogyha az ember például a belégzésre azt érzékeli, hogy keletkeznek a dolgok, tehát ezt így hozzá képzeli, és a kilégzése pedig, hogy elmúlnak a dolgok, mert azt mondja a legtöbb tanítás, hogy a dolgok természete ez, tehát a változás. Csak mi meg akarunk ragadni valahol. Na és az viszont problémás. Tehát nem kell feltétlenül a lineáris szemlélet által sem félni a haláltól, csak az ember tudja, hogy ő egy ilyen fejlődésmenetben gondolkodik, aminek a vége a nagy ellazulás lesz.
0: De én az iskolában azt tanultam, hogy élj úgy, mintha minden pillanat a halálod pillanata lenne.
1: Ezt Kasztanyéda is mondta nekem, hogy mintha a halál a bal váladon ülne, és folyamatosan figyelni minden tettedet. Egyébként szerintem azért tényleg, hogyha minden napomat úgy tudnám élni, hogy tudnám, hogy az lesz az utolsó napom, és azon a
2: már annyi sem. Igen, szóval a reinkarnációval kapcsolatban is azért három fázis lehet megkülönböztetni, és ez megint ugye a hozzáállás kérdése. Először az emberek, tehát bizonyos emberek egyébként valakit felháborít ez a téma, de nyilván azért, mert azt gondolja, hogy a személyisége volt előzőleg, de nem.
0: Az a probléma, itt megint a szociokulturális adalékra térünk vissza, hogy a halál, a velejáró gyász, a kötelező szereplés ezzel kapcsolatban, ez egy tiszteletlenség, a halottat így kell tisztelni, úgy kell tisztelni, és ez ugyanúgy az emberek önálló halálképére is rávetül.
2: Természetesen.
1: Hadd szubjektivizáljam, ti mikor találkozhatok először a halállal?
0: Azt hiszem a déd nagyanyám, amikor meghalt.
1: De hogy arra hogy emlékszel?
0: Hát kicsi voltam, és akkor ott 10 év csendbe kellett lenni.
1: Én arra emlékszem, hogy nagyon kisgyerekként valaki meghalt az utcán, és elkezdtek oda gyűlni a gyerekek, és mindenki figyelte, hogy ott van egy halott ember. Tehát a mi gyerekek érdeklődve figyeltük, tudtuk, hogy az az ember halott, nem tudom, hogy mitől tudtam, tudtuk, hogy az ember halott, és tudtuk, hogy ez egy különleges helyzet, nem nyújtunk hozzá, csak néztük, és egy nagyobb tömegben ez volt megdöbbentő, csak gyerekek néztük a halottat, igen, amíg igen. Valaki ki nem hívta a szállítókat, akik elvitték.
2: Szóval, hogy az idő az a változás, és az például már egy érdekes, hogy mi a változást azt nagyon sokszor tragikusan éljük meg, mert veszteségekként éljük meg. Tehát, hogy a változást azt azonosítjuk a mulandósággal. Egyébként ugye a fejlődés elmélet a változást azt ugye meg a sikerrel azonosítja, tehát hogy én afelé kell változnom, hogy minél több dolog sikerüljön. Szóval visszatérve a reinkarnációra, ugye három stációt lehet megkülönböztetni. Az elsőnél az ember nagyon örül, már aki örül neki, mert hú, de jó, hát akkor nem halunk meg. Szóval rájön, hogy de meghalunk. A második stációban nagyon-nagyon kiakad, mert azt mondja, hogyha eddig már végtelen létezési formában voltam, akkor mivel töltöttem az időt, ha most ilyen problémáim vannak? Tehát az rémisztő. És akkor tulajdonképpen nem a haláltól félem, a következő megszületést. Ugye az, hogy lefekszünk aludni, és egy holnap reggel folytatódik az egész előről, amikor fölébredünk, és a harmadik, amelyik megszokja. Tehát már nem beszél róla, már nem se populáris szinten, se egyéb, hanem így a létezésben gondolkodik, és lényegtelenné válik.
1: A rutin inkarnálódó.
2: Igen, a rutin.
1: Kasznicsere.
2: És az, ami érdekes, hogy azért így ugye ez misztikus téma, de Indiában még máig nagyon sok ilyen eset történik, hogy a gyerekek így emlékeznek korábbi létesülésükre, és akkor ezeket általában le is lehet ellenőrizni, le is ellenőrzik sokszor. De hogy felmerül az, hogy amikor valakinek tényleg ilyen korábbról van valami emléke, vagy visszatérő álma, akkor azt honnan lehet felismerni. És ami érdekes, hogy a korábbról visszatérő emlékek azok sokkal fényesebbek, erőteljesebbek és illatokkal függnek össze, tehát érzésekkel függnek össze, ahogy mondtad. Mm. Az ember úgy gondolja, hogy hú, ott valami nagyon-nagyon a homályban, valahol ott elveszve ott vannak ezek a kis apróságok, de nem, mert ugyanis ez a személyiségünk a mostani emlékeinket teljes mértékben rendez és kontroll alatt tartja, viszont nincs hatása a korábbi emlékekkel. És ezért van az, hogy amikor valaki tényleg emlékszik, akkor az egy mindent elsöprő ilyen emlékcsomag, ami mondom, nagyon sok esetben nem azzal függ össze, mert nagyon sok ilyen ezoterikus iskola azt mondja, hogy híres voltam előző életemben, most akkor az jó kérdés, hogyha mindenki híres volt, aki volt, nem. De ugye mindenki azt szeretné, hogy ő híres volt, és most csak a szerénysége miatt nem híres. De nem,
0: vagy hanem okos pont, és szép is,
2: okos
0: bátor.
2: És szép, igen, csak most lemondott róla, hanem pont, hogy ilyen apróságok, hogy mit tudom én, azt látom, hogy mit tudom én, a svájci hegyekben, nem is tudom, hogy svájci hegyek, de hogy a hegyeket látok, ahol mit tudom én, fúj a szél, és a fák lombja hajlik. És mit tudom én, amikor valami olyan helyre megyek, akkor egyszerűen csak ez nagyon erősen beugrik. Tehát ilyen típusúak, nem ilyen, hogy névvel, címmel, ranggal.
1: De mondjuk azért a tudat az mindenképpen szeret kötődni. Én például az életem során szerintem egy olyan 30 és 70 közötti Csaba Királyfival találkoztam, aki határozottan azt állította, hogy ő maga volt Csaba Királyfi. Egyébként a műsor elején idehozott biológiai szemlélet, miszerint DNS szinten eltárolódnak bizonyos információk. Az megmagyarázza, hogy miért van mondjuk több milliárd Csaba Királyfi itt a Földön, ha
0: aki egyáltalán azt hiszi magáról, hogy Csaba Királyfi, akiről azt hiszi, hogy valaki volt.
2: Igen ezzel, nem is ezzel nincs is probléma, mert mindenki azt hisz, amit akar, de az, amikor mástól is elvárja, hogy azt higgyék, hogy ő az volt.
1: Én azt nem látom, hogy ahhoz, hogy normális, odafigyelős életet éljünk, ahhoz kell-e egyáltalán a ciklikus szemlélet. Tehát, hogy például én, hogyha egy jó szándékkal fordulok a többi embertársam felé, odafigyelek, nem tudom, a világomra, amiben élek, amit így megpróbálok uralni, akkor semmi egyebet nem teszek, mint egy olyan világot teremtek magamnak, ahol a világ rendben van, és ahol jó szándék uralkodik. És ehhez nem kell nekem se ciklikus, se lineáris szemlélet, egyszerűen csak a tudatomnak a játék.
2: Hát igen,
1: hogyha
2: egy végső szempontból nézzük, akkor azt mondják, hogy a legjobb szemlélet a nem szemlélet, tehát hogy a szemléleteket használja az ember. Ugye ezért van az, hogy, és ez a filozófusoknál sokszor egy bosszantó tény, hogy mindig meg kell kérdezni mondjuk így a buddhizmus szempontjából, hogy mi a funkciója a szemléletnek. Tehát a szemléletek önmagukban semmit sem érnek. Az a kérdés, hogy milyen funkciójuk van, és azt lehet látni azért a világtörténelemben, hogy elég sok szemlélet elég érdekes funkciókat látott el, akár kényszeruralmi rendszereket hozott létre, és egyebek, és nyilvánvaló, hogy megint a szemléletet használták föl arra, hogy ezeket létrehozzák, de a funkció szempontjából megint az a kérdés, hogy ha én így élek, akkor nincs szükség szemléletre. Tehát akkor én egyszerűen tapasztalom a dolgokat, és levonom a tanulságot, és alapvetően ugye négy fajta szemléletet szoktak felsorolni, materialista szemlélet, ugye a világnak anyagi okai vannak, idealista, hogy nem szellemi, és minden szimbólum, akkor van ugye az okokozatiság, vagy a determinisztikus szemlélet, hogy amiket én tapasztalok, az mástól ered, lehet, hogy ez a karmám, a horoszkópom, vagy a teremtőtől, és aztán a szabad akarít, hogy én alakítom ki. Most mind a négyre azt mondják, hogy ez funkció nélküli szemlélet, tehát egy bosszantó a buddhista tanításokban, hogy...
1: Tehát a szabad akarat is.
2: Igen, funkció nélküli, mert nem vezet a belső ösvényre. És azt mondja, hogy miért nem vezet, mert amíg én szemléletekben gondolkodok, elfelejtem látni, mi van az orrom előtt.
0: Na igen, ez valamit. Az, ami a hallgatóknak is egy válasz lehet. Tehát, hogy akárhányféle szemléletben gondolkozhatsz, egyik sem jobb a másiknál, mert pont az erről való gondolkodás felfüggesztése és a megnyugvás ebben az állapotban az maga a gyakorlás ennek a dolognak, mert lehet nagyon sokáig beszélgetni, meg gondolkodni erről a dologról, de az még mindig csak az erről való gondolkodás és az erről való beszéd.
1: Igen, csak miért gond valamiről gondolkodni?
2: Nem gond.
0: Csak a gondolkodás az nem a valami.
1: Ne hülyéskedjetek, hogy ne lenne már gond?
2: Ma magyarul ugye gond.
1: Igen, de hogy szerintem azért rossz valamiről gondolkodni, mert minden esetben, amikor valamiről gondolkodom, akkor a tudatomnak a rendszerébe próbálok meg bezáródni, és elveszítem azt a tapasztalást, amire itt van a testem. Viszont, tehát mindenképpen visszavonom az érzékelésemet a testemből, a tudatomba valamilyen
2: viszont, hogyha
1: részlet.
2: Egy rendszert föntartasz mondjuk, tehát mondjuk rezsifizetés van és egyebek, akkor úgy tűnik, hogy azért a funkciója van a gondolkodásnak. Tehát az, hogy csak érzem, hogy jön a villanyszámlás, az nem elég. Tehát valahogy át kell gondolni, mert cselekedetek kell nekem, hogy reagálnom kell. Tehát azt lehet látni, hogy az nem jó, hogyha a gondolkodás teljes mértékben átveszi az uralmat, és ebből az a kilépő kapu, legalábbis a tanítások szerint, hogy funkciója van a gondolkodásnak. Tehát például, hogyha egy beteg bejön, és azt lehet látni, hogy teljes mértékben materialista szemlélete van, hogy miért fáj neki a hasa, mert hogy ő nem tudom, ilyen és ilyen bableves tevet, akkor azt mondod neki, hogy jó, és mit nem tud megemészteni. Tehát érted? Tehát, hogy idealista választ adsz neki, és ezzel kiegyensúlyozod az ő materialista hozzáállását. Ha idealista, akkor meg azt mondod, hogy hát és akkor mit evett tegnap bablest, hát akkor talán el kéne gondolkodni. Tehát, hogy funkciója van, és a tanítások azok egy olyan funkcióval látták el a szemléleteket, amiről azt mondják, hogy persze túl kell lépni rajtuk, és ez ilyen is a ciklikus szemlélet, ami egy erkölcsiséget és egy befelé fordulást eredményez. Tehát a ciklikus szemlélet az arra jó, hogyha valakinek ez nincs, tehát neki nincs meg az a fajta erkölcsisége, hogy eleve nem szemetelek mondjuk, vagy nem teszem tönkre a bolygót, de nem azért, mert a ciklikus szemlélet, hanem eleve úgy érzem, hogy nem jó, de hogyha ilyen nincs, akkor viszont a ciklikus szemlélet segít neki, hogy nyilvánvalóan nem fogom szemetelni, hogyha ide vissza kell térnem. Hogyha minden visszatér, és akkor azt mondja, hogy és akkor így ő egy befelé fordulás felé vezeti ez a filozófia, de természetesen ezt a filozófiát, vagy ezt a ciklikus szemléletet is egyszerűen el kell hagynia, hogyha túl akar lépni ugye a gondolkodáson, és tapasztalni akarja tisztán a dolgokat. Tehát ezek mind valahogy így működnek, és ezért megkülönböztetik a funkció nélküli szemléleteket. Tehát például azt mondják, hogy oké, valaki ezt és ezt és ezt a filozófiát vallott egész életében, ez hogyan segített az ő életében?
0: Na de mert akkor hogyha legyen ez a célunk, hogy a bármiről való gondolkodásunk egy jobb minőségű életet, egy teljesebb világátélést, egy boldogabb igen jelenlétet hozzon számunkra?
2: Igen, tehát hogy eszközként tudjuk alkalmazni a gondolkodást.
0: Na ez például a hallgatóknak egy válasz arra, hogy mi most miért beszélgetünk erről, mert szeretnénk benneteket is meggyőzni, hogy az önmagatokról való gondolkodás bizony egy kiegyensúlyozottabb élethez vezethet, akkor, hogyha rájöttök el.
1: Így van, és hogy kiegészítsem azt, amit az előbb mondtam, hogy a gondolkodás mindenképpen visszarántja a tapasztalást a tudatba, ugyanakkor szükség is van rá. Én például kerékpárra jöttem, a kerékpárt lekötöttem, és aztán utána gyalog jöttem föl. Tehát, hogy vannak bizonyos dolgok, amiket használunk, hajóztam is, mégse húztam magammal a hajót idáig a rádióba. Úgyhogy megvan ezeknek a dolgoknak a szerepe az életünkben.
2: Úgyhogy ilyen módon, hogy az ember azt is megállapíthatja, hogy a ciklikusságnak mi a funkciója. A ciklikusságnak ez a két funkciója van, hogy felelősségtudatot eredményez. Tehát az ember a saját, tehát azt mondja, hogy nem külsődleges dolgoknak a következménye, amit tapasztalok, hanem például egy korábbi szándékaim és tetteim következménye tapasztalom, és dönthetek, hogy vezeklésként élem meg őket, tehát a sorsnak úgymond a csapásait vagy a dolgait, vagy azt mondom, hogy hát, hát egy kicsit hülyén gondoltam ezeket a dolgokat, már nem tudom, hogy milyen állapotból indult el ez a szándék, aminek ez a következménye, amit tapasztalok, de tanulságként veszem. Tehát felelősséget ad, ugye azt mondja a buddhizmus, hogy az, hogyha mi menjünk az utcán és ránk esik egy tégla, az nem véletlen, hanem ez egy korábbi szándékok és elcsúszott érzelmek és egyebeknek, vagy zavaros tudatnak a következménye. És ugye ez egy felelősség, ami így a ciklikus szemléletből fakad, hogy az ember e szerint kezd el
0: de
2: élni.
0: Azt mindig mondják, hogy ezeket el se lehet kerülni. Tehát, hogy bár javíthatsz a karmádon, de azzal, hogy rád esik az a tégla, nem biztos, hogy ez azért van, hogy neked ártson.
1: Illetve én berántanék egy racionális szemléletet, hogyha minden esetben, bármilyen esetben mást hibáztatnék, vagy mást okolnék a dolgokért, amik velem történnek, azzal csak zavar jönnék, mert egyfelől azt mondanám, hogy én magam nem tudok részt venni a saját életemben, másfelől viszont a saját felelősségemet zárnám ki ezekből a helyzetekből. Én sokkal inkább azt szeretem vizsgálni, hogy én az adott helyzetben hogyan cselekedtem, és hogyan cselekednék legközelebb, hogyha a következő helyzetben.
2: Igen, a gyereknevelésnél is ezt szokták ajánlani, hogy arra kell valahogy, főleg 10 éves kortól, amikor már a gyerekek értelme az elég élessé kezd válni, és elindulnak a miért kérdések, hogy szép lassan ugye feloldani az apa-fiú viszonyt, és ember-ember viszonyát tenni. Tehát, hogy ne legyen az, ami mondjuk nagyon sokszor előfordul, hogy 96 éves nagynéni vagy néni a saját lányát, aki 75 éves, még mindig a lányának tekinti. Tehát emberek közötti viszony legyen, és hogy ő képes legyen felelőssé válni, vagy felelősséget válni a saját tetteiért. És akkor az szuper. A ciklikus szemlélet is ezt okozza, a lineáris szemléletnek is vannak nagyon pozitív funkciói, mert azt mondja, hogy az embernek igenis lépéseket kell tenni, tehát hogy nem lehet passzív, hanem egy állandó fejlődésben kell lennie. De az a kérdés csak, hogy ez kívül vagy belül teszi.
1: Érkezett egy olyan hallgatói hozzászólás, hogy srácok, nehéz elfogadni, hogy van világegyetem, fizika, biológia, meg efélék. Nem. Imádjuk a világegyetemet, én imádom a világegyetemet, imádom a fizikát, meg a biológiát, csak most éppen nem feltétlenül arról van szó. Egyébként, hogyha hallgatod, akkor az elején pont biológiáról volt szó.
2: A fizika szempontjából, meg most már a legújabb fizikai elméletek, azok teljes mértékben ráfekszenek erre a három lépcsős ösvény elméletre, vagy dologra, hiszen azt mondják most már, hogy, hogy vannak ugye a fizikai tárgyak fizikája, aminél minden euklidész geometria, tehát mindenféle fizikai rendszerek vannak, amik a többdimenziós fizikai rendszerekben nyílik ki az, hogy a maguk a tárgyak hogyan működnek, hogyan hatjuk a gravitáció, a lendület megmaradás, akkor a gyorsulás, és stb. Na jó, de mi van emögött? Emögött vannak ugye a különféle energiák.
0: Hát ugye a szubatomi részecskéknek a különböző energiaformai.
2: Hát ott is már energiák vannak, és az energiának már egész sajátos fizikája van, ott már egész furcsa dolgok is történnek, ugye vannak olyanok, amik nem energia, tehát a teljesítmény nem az energiától, hanem a frekvenciától függ, viszont mi van e fölött, és azt mondják, hogy az információ.
0: Vagy ez alatt.
2: Vagy ez alatt, és ezt kezdik mostanában egyre inkább ezt a háromszintű fizikai világmodellt alkalmazni, ami teljes mértékben ráilleszkedik az ember, és hogy nekünk is van fizikai testünk, vannak benne érzelmek, energiák, és van mögött egy tudat, ahol információ van, és a fizika is, David Bohm, aki abszolút e szerint látja az összes fizikai tételt, vagy e szerint vizsgálja a dolgokat, hogy van ugye a fizikai testeknek a fizikája, vagy a testek fizikája az energiának és az információnak, és akkor ezek hogyan hatnak egymásra.
1: Illetve van ugye a Schrödinger, akinek volt az a kedves cicája, vagy nem volt, ki tudja. Ugye ő azt bizonyította be, hogy minden vizsgált helyzetben benne van a megfigyelő tudata.
2: Igen, tehát hogy nem elkülöníthető.
1: Tehát, hogy nincsen olyan, hogy rajtunkon kívül, észlelésünkön kívül létezik, hiszen csak akkor tudjuk, akkor tudunk gondolkozni róla, akkor tudjuk lemérni, hogyha már észleltük, és akkor mi magunk is benne leszünk ebben az inerciában.
0: De ugye az ilyen szubatomi méricskéléseknél is sokszor elfelejtették, vagy nem felejtették el, vagy problémát okozott nekik az, hogy amint rámérünk egy szubatomi akcióra, az ott történő eseményeknek csak azt a részét tudjuk meglátni, amire a műszereink lehetőséget adnak, hogy jelezzék, másik oldalról befolyásoljuk magát a reakciót is, ami ott
2: történik.
0: És ugye
2: kérdés, hogy a műszer az honnan jött? Mert nagyon sokszor elfelejtjük, hogy a műszert azt egy tudat találta ki. Tehát, hogy a tudatból származik az a mérőműszer, amivel mérjük a különféle dolgokat. Tehát ez olyan, mintha kitalálnánk magunknak egy plusz szemet, aminek a szerkezetét mi találtuk ki, és azon keresztül nézzük a dolgokat, vagy egy szemüveget. Úgyhogy ez azért mindig korlátozza a tapasztalásnak a tisztaságát. És nagyon érdekes, hogy a régi szövegekben leírják azt, hogyha valaki nagyon hosszú ilyen meditációs gyakorlatokba kezd, akkor ugyanúgy látja az atomi szerkezetet. Tehát, hogy nagyon érdekes.
1: Hát ez benne volt a Matrixban is.
2: Fizikai. Hát egy fizikában igencsak közelíthető tapasztalatokat írnak le, és hogyha az ember belegondol, hogy miért, hát azért, mert hogy a tudat találja ki ugye azt a szerkezetet, mint az elektromikroszkóp, amivel én vizsgálom, amivel jobban meg tudom vizsgálni. Na, de hogyha a tudat önmagát figyeli, akkor elvileg ugyanezekre az eredményekre kell jutnia, és ezért van az, hogy ma ez egy nagyon sláger téma a buddhizmus és a fizika kapcsolata, és hát nagyon sok ilyen közös konferencia, meg egyebek van, mert rendkívül sok hasonlóság van.
0: Tehát, hogy a tudat figyelésének módszertana a fizikai atomszintek alatti eseményeknek a megfigyeléséhez, vagy egyáltalán az értéséhez?
2: Igen, tehát nagyon megdöbbentő, hogy atommodellek vannak leírva ilyen nagyon régi szövegekben, amik azt mondják, hogy meditációban tapasztalt. A tapasztalat dolog. És a tudat pillanataival is ilyenek vannak, ugye, hogy ilyen, mint hogyha állóképek sorozatát tapasztalnák, tehát mint szaggatott képek lenne a változás, és az is nagyon érdekes, mert ugye a film is így működik, hogy állóképek sorozata, amin a fény ugye átmegy, csak kellő gyorsasággal ugye folyamatosnak tűnik. És hogy ez is egy meditációs tapasztalat, hogy így ez a ragyogó fény között vannak ezek a képek. És amikor az ember ugye visszagyorsul, vagy visszalassul, akkor ezt megint egy folyamatos dolognak tekinti, vagy látja.
1: De valamilyen praktikus tanács hallgatóknak, mert ugye arról van szó, hogy olyan dolgokról beszélgetünk, amiről a legtöbb ember gondolkozni sem szokott, és még társa meg aztán végképp nincsen, akivel megvitathatná ezeket. Értelemszerűen, amikor ezek a hallgatók találkoznak ilyen szavakkal, ilyen gondolatokkal, ilyen világokkal, vagy ilyen beszélgetéssel, akkor kiakad a tudatuk, ugyanis kilökjük őket a biztonsági zónájukon kívül, a biztonsági zónájuk határához, aminek a reakciója az, hogy elkezdenek védekezni. A tudat az megpróbálja megvédeni saját magát.
0: Lehet, hogy csak az a baj, hogy nem Morgan Freeman mondja neki ezeket a dolgokat.
1: Igen,
2: de nem gond, mert hogyha az ember úgy gondolkodik, hogy a szemléleteknek funkciója van, tehát ha én ragaszkodok valamilyen szemlélethez, akkor az én ragaszkodásom, nem kell ezt senkinek bevallani, az embernek csak saját magának kell bevallani, hogy hát igen, én ehhez is ehhez a szemlélethez ragaszkodom, de hogyha tudom, hogy az egyik legnagyobb erény a nyitottság, akkor az ember már ezt gyakorlatként tekint, például egy rádió beszélgetésre, hogy na vajon, hol akadok be? Hol van az a pont, ahol lesz, csak na nem, ezt már nem. És a fogaskerekek elkezdenek visszafelé járni, és vagy pedig meg tudom azt csinálni, hogy a saját gyakorlásom miatt nyitott vagyok. Egyszer volt egy telefonbeszélgetésem jó apámmal Ausztráliában, 70 percig vitatkoztunk a torinói leperről. Minden egyszer csak rájöttem, hogy mennyire groteszk,
0: interurbán.
2: Nem? Hogy interurbán, ott hajnali nem tudom hány óra van, és egyikünk sem látta a leplet, egyikük sem fogta, egyikünk sem vizsgálta, de 70 perc óta ő ragaszkodott annak a materialista nézetéhez, hogy ott mit tudom, amit találtak, hogy az nem lett igaz, én meg az idealistához, hogy igaz. És végén azt mondtam, hogy akkor leszünk nagy arcok, hogyha nyitottak vagyunk. Én elfogadom a te szemléletedet. És akkor győs, hogy na jó, én is a tiéd, és akkor letettük a telefont.
0: Erről a témáról akkor egy illusztrációs dalt hagy játszok be nektek, így a...
3: Az első. Vidám vasárnap. Az élet nagy hajnalán.

0: Szervusztok, ez itt a harmadik utas és a vidám szerda. Vendégünk Cser Zoltán, és a lineáris és ciklikus szemléletről beszélgetünk helyjel közel.
1: Filozófiával, gondolatokkal, most már fizikát is, a szubatomi részecskéket Schrödingerbe hoztuk. Hogyan tovább? Azt hiszem, oda jutottunk az előző beszélgetésünkben, hogy az erről való gondolkodás elvisz az erről való gondolkodás felfüggesztéséhez, és ez egyfajta cél, mert ott, ahol már nem gondolkodunk ezekről a dolgokról, találunk megnyugvást. Igaz, ez az egész csak a magunk megnyugtatására van kitalálva, minden filozófia, minden vallás?
2: Igen.
0: Köszönjük szépen, hát akkor ennyi volt a mai műsor. De nem is ez a kérdés, hogy miért van, hanem szerintem az nekem fontosabb, hogy működik-e.
2: Pontosan, tehát egy funkcionális dolog, ez funkciója a lényeg a dolgoknak. Nagyon érdekes, hogy van egy ilyen fogadalom, hogy nem veszem el azt, amit nem önként adtak. Ez egy elég furcsa fogadalom, amit a szeretesek is letesznek, meg a világiak is, és ugye felmerül a kérdés, hogy akkor vehetünk-e levegőt. Mert ugye senki nem adta oda nekünk. Tehát, hogy akkor egymástól vesszük el, meg ugye a szegény madaraktól is elvesszük, és akkor mibe fognak repülni. Tehát ilyen nagyon fura a kérdés, és megoldhatatlan. Tehát, hogy hogyha az ember azt nézi, hogy a kategóriákban gondolkodik, akkor honnan kezdődik a lopás? Tehát honnan kezdődik az, hogy elveszem, nem veszem el, és akkor megint csak odáig jutunk, hogy hát károsít-e valakit az, hogyha én elveszem a levegőt, amit belélegzek, vagy magamat fogom károsítani, hogyha nem.
0: Hát ez az örök békemi kérdés.
2: Igen. Előveszem-e a jegyem?
0: Mert hogyha kiukasztom a jegyet, vagy nem lyukasztom ki azzal lopok-e, vagy megkárosítom-e azt a céget, ami amúgy is végtelen állami támogatást kap?
2: Igen, tehát ez a kérdés, ez már a családtagjaimban is fölmerült, és volt, amikor visszakérték a lyukakat. Tehát, hogy visszakérték a jegyből azt a részt. Mert azt mondták, hogy az ugyan ki van lyukasztva, de hozzátartozik a jegyhez, és ugye az az övék, mert ugye akkor viszont meg kevesebbe kéne kerülni, hogyha leszámítjuk azokat a lukakat. Tehát ez egy furcsa kérdés. De hogy visszatérve hogy erre, hogy ez a nem veszem el azt, amit nem adtak oda, tehát ugye eljut odáig az ember, hogy végül is egy konvenciókkal találkozik, tehát társadalmi konvenciókkal találkozik, hogy mi az a lopás, és akkor ennek vannak ugye az ilyen hétköznapi emberek közötti megállapodáson alapuló dolgai, hogy ami utána egy idő után a törvényesség szintjére is eljut. Tehát ugye régen senki nem gondolta volna.
0: A bankra gondolsz és a kamatra?
2: Nem, arra, hogy valaki egy másik dalát ellopja. Tehát régen tökre örültek volna, hogyha lopkodják egymás dalait. De ma viszont a jogdíj miatt, ugye az egy törvénytelen tett, hogy te egy dallamot valakitől ellopsz.
1: Sőt, tehát régen az volt, hogy minél többen játsszák a dalodat, annál
2: jobb, és mindenki ezt énekelje.
1: Ismered a X-nek a dalát, az Y-nak a dalát? Amúgy azt hozzátenném, hogy nem Budapesten még mindig menő más együttesek számait játszani egy zenekarnak. Sőt, hát én úgy tudom, hogy jó pár nagyon vidéki, nem, nagyon menő vidéki zenekar. Csak feldolgozás számok, és 97%-ban playback. És sportcsarnokok telnek meg rá. Ma, 2012-ben.
2: Az emberek nem az új számokat szeretik, hanem amit már tudnak.
1: Amit már biztonságosak, ismertek, ugye jó meleg, száraz érzés.
0: Oké, de akkor mi van azokkal az új slágerekkel, amiket meghallunk, és rögtön a fülünkbe mászik?
1: Hát az vagy háromszori meghallgatás után már szeretnéd kitörölni az agyadból, és ki is törlöd. Hálemség, vagy mondjuk mi volt a Gangnam Style, eldalolnád a Gangnam Style-t nekem? Hogy belement a fülödbe, és azonnal ki is ment annál?
2: Igen, ez kérdés, ez olyan erőszak-e, amikor valaki egy olyan dallamot talál ki, ami uralja onnantól kezdve a tudatomat? Ez is egy jó kérdés, hogy ezzel vajon pszichológiai erőszakot követett el az illető. És ez ugyanez a kérdés akár az óriás plakátokkal, hogy az biztos, hogy jó nekem, hogyha én végignézem az autópálya mellett az óriás plakátokat, és így ez olyan erőszaknak minősül, vagy sem. Mert ő kénytelen vagyok, a vezetés közben bemegy. De visszatérve erre a lopásra, tehát az ember odáig jut, hogy van egy megegyezésen alapuló valami, ami nagyon-nagyon változhat, hogy mi az, hogy elvenni, akár állatok kapcsán is, hogy miért a tehenet azt akkor nem lehet, vagy tehát az életét, hogyha húst teszünk. És aztán van ugye egy törvényi, ami meg ugye a társadalmat irányító szervezet által létrehozott valamilyen konstrukció. Most azt, hogy ezt hogyan tudjuk tehát hogyan ne legyen végtelen ez a kérdés, hogy akkor most tényleg mi az, hogy nem veszem el? Megint az a kérdés, hogy mi a funkciója. És hogyha a funkcióját tudom, hogy ez a szabály ez arról szól, hogy én magamban a birtoklás vágyát kontrolláljam, és akkor hogyan tudom kontrollálni? Úgy, hogy hasznosság szerint nézem a dolgokat. Tehát, hogyha nekem van egy arany órám, amit soha nem használok, akkor azt kell tudnom, hogy vagy el fogják lopni, ez lesz a funkciója, hogy csapást mérjen rám, vagy pedig nyilvánvalóan az a haszna, hogy gyönyörködöm benne a vitrínben néha, Vagy pedig, hogy majd egyszer eladhassam és elutazhassak belőle. De hogyha nincs haszna valaminek, csak úgy birtoklom, akkor erre azt mondják, hogy ez törvényszerűen szenvedést fog szülni. És az érdekes, hogy a filozófiákkal is ez a helyzet. Tehát, hogy azt érdemes nézni, hogy én birtoklok egy filozófiát, tehát magamévá tettem, hogy én ezt gondolom, akkor jó, hogyha azt használom is valamire, tehát ha van haszna. De hogyha csak úgy ragaszkodom hozzá, mert én vagyok az, aki ezt vallom, akkor az egy elég furcsa dolog.
0: De azért a filozófia gyakorlati hasznát azt évezredek óta vitatják. Egyébként mindig, amikor vitatni szokták, akkor mindig a filozófusok előállnak valami frappáns dologgal, amivel megmagyarázzák. Emlékeztek, mi volt az első ilyen történet? Nem emlékszem az úriember nevére, aki szintén ez volt, hogy a filozófia semmire nem jó, és ő még egy kicsit figyelt a természetet, és fölvásárolta az olajfákat, mert tudta, hogy a következő évben...
1: Pitagórasz.
0: Következő évben nagyon jó lesz az olajfák termése, és utána ebből meggazdagodott, és mondta, hogy hát akkor például ez. Tehát, hogy a rengeteg tudomány nőtt ki a filozófiából, és nem azt jelenti, hogy ebből a beszélgetésből is majd tudományágak fognak fakadni, hanem szerintem azért jó a szólabdákkal agyhógolyózni néha.
1: Hát okay. Sőt, hát ugye a saját gondolatainkat, illetve világlátásunkat erősíti, gyengíti meg, de ahogy mondtuk, minden gondolkodás, minden vallás, minden hit csak egyfajta megnyugtatás arra, hogy a teljesen uralhatatlan világba még a következő pillanatunk is lehet vidám. Nem valami ilyesmi? Tehát, hogy akárhogy is, de az összes gondolkodás és az erről való beszélgetés, minden hitvilág, meg a füstölő meggyújtása, meg a nem is tudom, az mind csak erre szolgál.
2: Igen, de mondjátok, ha nem így gondoljátok. Igen. Ugye úgy is lehet mondani, hogy én mindig azt mondanám, hogy ez mindig két irányú. Tehát ugye, hogy a filozófiáknál szerintem az a jó, hogy az ember ezeket a logikai kereszteket megtalálja. És ugye a mi esetünkben, amiről beszéltünk, ugye ez a ciklikus és a lineárisnál a logikai kereszt, hogy a lineáris az egy vízszintes működés, a ciklikusból pedig egy függőleges működés is ered, tehát hogy az ember befelé halad. És az csak a nagy kérdés, hogy jó-e az, hogy az ember egy ösvényen jár, de a legtöbb hagyományvallás arra épít, hogy igen, jó, mert kibillent állapotból bejuthatunk. Tehát hogy megint a lineáris szemléletnél egyébként nagyon sokan úgy gondolják, hogy az ő ösvényük és az ő sorsuk ugyanaz. Azért ennél a keresztnél kiderül, hogy nem, tehát nem biztos, hogy egy utcaseprő élete az egy tragédia, hogyha egész életében utcaseprő volt és úgy végzi, hanem lehet, hogy ő belül viszont egy nagyon komoly ösvényt végigjár. A lineáris szemléletnek a veszélye az, hogy vízszintesen képzeli a spirituális fejlődést is, és ugye az lett belőle, hogy én minél jobb és fejlettebb vagyok, nekem annál jobban kell, hogy menjen az életem, és ez nem mindig vagy négy.
0: Mondjuk az én rövid életemben két olyan emberrel találkoztam, akikről azt gondoltam, hogy egyértelműen a helyükön vannak, 100%-osan, az egyik őszentség a Dalai Láma volt, a másik egy traktoros.
1: Na igen, én is ezt mondom, hogy mi van azokkal, akik azt se tudják, ki volt Buddha.
2: Hát ez független Buddha.
1: Aki volt egyáltalán. Nem, most én ezzel azt a példát mondtam, hogy a természetesség önálló bölcsessége, az őszinte élet, az együttérző, a természettel együtt létező élet még mindig csak példaként állhat minden gondolkodó városlakó, nem is tudom, filozofáló ember előtt, hiszen akárhogy is traktorosunk csak a harmonikus létéből meríti az ihletet a következő napra. Tehát biztos tanult az apjától, az anyjától, a nagyapjától valamit, de az nem az volt, hogy olvasom még több Nietzschét, vagy ne.
2: Hát a buddhizmus szerint, amiket a tanít, azok mind olyan dolgok, amire az ember hétköznapi szinten is rájöhet, csak nagyon nem egyszerű, mert az ember nem szívesen indul ki egy olyan tapasztalatból, ami negatív. Tehát ugye a buddhizmus ebből indul ki, ez az, amivel szakított.
0: Mi az, amiből kiindul a buddhizmus?
2: Abból, hogy van kibillentség, szenvedés van. És a létformánkhoz természetszerűleg ez hozzátartozik. Nagyon fura, mert ugye mi a célja, funkciója van ennek a dolognak. Az a célja, hogy befelé forduljunk. És az érdekes, hogy a Buddha arra jött rá, tehát ő nem a teremtőből indult ki. Ő ezt a kérdést ezt így dobta, azt mondta, hogy félrevisz, de a legtöbb vallás ugye fölülről közelíti meg a témát, tehát úgy lehet őket nevezni, hogy fölülről jön lefelé a vallás. Tehát a teremtés könyvvel indul, hogy hogyan indult, hogyan lett a világ, hogyan lett a lény, és aztán lejön egészen idáig, hogy a paradicsomból kiüzet, és majd eljön idáig a jelenig. És akkor tulajdonképpen azt mondja, hogy az út az, hogy visszataláljunk ezen a vonalon, tehát ilyen értem az ösvényt is lefesti. Amit a Buddha tanított, az egy óriási furcsaság volt. A negatív tapasztalatokat tette kiindulási pontnak. Azt mondta, hogy az ember állandóan igazgatja magát. Tehát például onnan lehet látni, hogy kibillent állapotban vagyunk, hogy egymást is, meg magunkat is állandóan igazgatjuk. Tehát egyszerűen sosincs egyensúly, mindig valami nem stimmel, mindig valami hiányzik, és akkor nyilván a nagyon nagy traumáknál és szenvedéseknél az ember ezt teljesen át is éli. És azt mondja, hogy ez a tapasztalat viszont alkalmas arra, hogy az ember befelé forduljon. Amikor boldogok vagyunk, minden jól megy, akkor nem kell ez az egész. De nem is jön az indítatás, hogy azt mondja, hogy a szenvedésből én rájövök arra, hogy az okok belül vannak. Ugye, mint a második
0: lépés. De éppen erre akartam rákérdezni, hogy tényleg van-e szenvedés? Tehát most így végignéztem ezt a 24.372 hallgatót, aki most hallgatja ezt az adást. Volt köztük olyan, aki éppen a teljes kávéját kavargatta és mosolygott. Volt köztük olyan, aki az arany Amex kártyájával a finomított növényi port próbálta meg apró darabokra szétszedni. Egy csomó boldog arcot láttam, akik mosolyogtak, és azt mondjuk nekik, hogy a lét alapja a szenvedés.
2: Akkor, hogyha szenvednek, igen. Tehát ugye ez egy alkalomfüggő dolog, viszont ugye ezek az első tanítások vagy alaptanításoknál ugye azt lehetett mondani, hogy nem, ez nem indított el filozófiai vitát. Tehát amikor ezek a tanítások elhangzottak, hogy a létünk az úgymond megvan áldva a szenvedéssel, most ez ilyen hülye
1: hangzik. Ja igen, senki nem mondta, hogy nem,
2: senki
1: én csak
2: nem vitatkozott. Tehát ez nagyon érdekes volt, mert egy olyan tanítást indított el, ami ugye negatív kiindulási pont, mert az, hogy a teremtő létezik, az egy nagyon pozitív dolog. Tehát az üdv, az a hír, a jó hír. De az, hogy a létezésünk az szennyezett ezzel a szenvedéssel, hát ez senkinek nem tetszett, de nem mondták azt, hogy na hát én ezzel nem értek egyet.
0: Én azt mondom, hogy szerintem jelen pillanatban több hallgatója van a Tilos Rádiónak, mint amennyien Buddha idejében Indiában éltek, úgyhogy nyugodtan föltetem azt a kérdést, hogy aki szerint nincsen szenvedés, és a lét alapja nem a szenvedés, ez nyugodtan telefonálja.
1: Vagy esetleg, aki már megszabadult a szenvedéstől, emanáljon be a stúdióba.
2: Igen, de nem fog telefonálni, mert erről mindig apámnak a példa jutott eszembe, aki a Lusták klubját megalapította, és nem vett föl senkit, mert lusta volt ahhoz, hogy fölvegyen bárkit is. És végül is, és azt mondta, hogy ha bárki, hogyha jelentkezik, akkor meg nem veheti föl, mert akkor nem elég lusta az illető, tehát akkor nem lehet fölvenni. Egy embernek ő szólt, hogy őt fölvenni szívesen, mert az annyira lusta volt, mire a másik.
0: És kirúgta magát.
2: És mire a másik megjegyezte, hogy akkor te nem vagy hiteles. Mert most nagyon aktív vagy. Úgyhogy valószínűleg, aki nagyon boldog, az nem is fog telefonálni.
0: Csabi, ez nem olyan kérés volt tőled, hogy emanálódjon ide, mint amikor azt kértük, hogy
1: az időutazó,
0: az telefonáljon be most, mert aki később hallgatja majd az adásunkat valamikor.
2: Igen, jusson hozzá is az a dolog. Úgyhogy ez volt a kiindulási pont, ami mondom, tényleg megdöbbentő és nagyon furcsa dolog volt a részéről, de ugye a funkcióját megint, hogy az ember látja, hogy azt mondja, hogy egy traumán keresztül az ember tényleg elfogadhatja azt, hogy létezik sors, tehát létezik a karma. Másrésztről meg befelé fordul. Kénytelen, nem nagyon tehet mást.
1: De nincs kénytelenség. Én is így tudom, hogy a mostani, még nyugatinak is hívott világ szemléletünk egyik része, amit mondtál, a jó vonzó plakátokon, tévéreklámokon, hirdetéseken megalapozott márka és stílus divat követő, kifelé forduló élet, és ebben nem fér bele az, hogy elgondolkodjál magadon egy kicsit, hanem rögtön egy tévéből vett cselekvés mintát veszel példának, és jó pofán vágod.
2: Na ezért jó a ciklikus szemlélet, mert legalább ebben valamit fölmutat, de egyébként az érdekes, hogy a 60-as években még vasárnap letakarták a kirakatokat, mert azt mondták, hogy a vágykeltés az Istennek nem tetsző. Ma már ugye ezen röhögünk csak. Tehát ugye a világunknál nagyon érdekes, hogy a kirakat ugye úgy működik, hogy ott van, de nem nyúlhatsz hozzá. Tehát végig kell menni egy procedúrán, hogy...
1: Sőt, a kirakatból nem veszünk be tárgyakat.
2: Hogy kikerüljön onnan, tehát elő kell kerülni a bizonyos anyagiaknak, és azt mondták, hogy régen, hogy ez nem volt így erkölcs, és ma teljesen más, hogy gondolkodunk már erről, de az biztos, hogy ez a kifelé fordultság, ez jellemző, de ez régen sem volt máshogy. Tehát azt mondják, hogy maga az, hogy karma, tehát esemény, ami kívül van, az mindenképpen kifelé fordít. Tehát erre mi még csak rátettünk egy lapáttal, hogy teleképeztük az egész világot, mert ma nagyon érdekes, hogy az ember megy a városba, akkor a szemmagasság fölött nem lát csak ilyen gipsz csukkókat, meg ilyen furcsa embereket, akik emelik a földgolyót, meg az ablakpárkányt. Alatta viszont minden tele van írva, meg képekkel tele van rakva.
1: Na jó, tényleg rá kell térnünk a fontosabb témára. A műsor elején beszéltünk a szabad akarat lehetséges létéről, illetve, hogy mindannyian a karmáink, vagy egy felsőbb akarat, ne adj Isten, az elvégtelenedő tudatnak a játékszerei, vagy illúziója vagyunk csupán. Kezdjük azzal, van-e szabad akarat? Kinek mit jelent a szabad akarat? Mert én úgy emlékszem az iskolában, hogy már a szabad akarat kérdésfeltevése sem a szabad akaratot bizonyítja.
2: Hát erről nekem csak az jutott eszembe, amikor az ember bulin oda megy egy lányhoz, és megkérdezi, hogy szabad, és akkor eldől. De egyébként tehát a meditációs gyakorlatok, vagy a tanítások szerint a szabad akarat az először a hogyanról szól. Tehát nem arról, hogy mit tudok én változtatni a világon, hanem arról, hogy amiket tapasztalok, az képes vagyok-e én változni benne. Tehát képes vagyok-e én máshogy megélni, és ehhez a ciklikus szemlélet szükséges. Tehát hogyha megtapasztalom azt, hogy 60-szorra tér vissza ugyanaz a féltékenység jelenet az életemben, akkor talán elgondolkodhatok azon, hogy mi van akkor, hogyha én vagyok féltékeny.
0: Vagyis a szabad akarat az nem azt jelenti, hogy bármi lehetséges, hanem azt jelenti, hogy benne van a lehetőség.
2: Tehát ugye azt mondja, hogy a karma az korábbi szándékok következménye, és ez ugye onnan derül ki, hogy én azt akarom, hogy bárcsak zöld lenne itt a fal, és továbbra is kék marad. Tehát ez biztos jele annak, hogy karma van, nem tudok tudatilag hatni a falra, lefesthetem, de akkor már fizikailag hatok. Tehát, hogy ez egy következmény, ami nem tudom honnan ered, de én ezt tapasztalom. Az első kérdés az, hogy ezzel mit kezdek, hogy agyvérzést kapok, hogy miért kék itt a fal.
0: Ez egy gyakori válasz.
2: Számomra ez nagyon gyakori, a kék faltól mindig agyvérzést kapok, most is indulnak a jelek, vagy pedig megtanulom kezelni, vagy esetleg megszeretem, vagy esetleg azt mondom, hogy ez a létem része, hogy kék a fal. Tehát az első lépés a szabad akaratban, legalábbis így a buddhizmus szerint, az az, hogy a miteket megpróbálom megfigyelni, elfogadni, az összefüggésekre rájönni, és azzal foglalkozom, hogy ezeket hogyan élem meg. Tehát, hogyha ciklikusan rájöttem arra, hogy események visszatérnek, karakterek visszatérnek az életembe, tehát kimegyek Brazíliába, és ugyanolyan típusú emberekkel találkozom, mint itthon, akkor ez elgondolkoztatja az embert, hogy mi van, hogyha ez így belőlem fakad, és akkor az ember elkezdhet azzal foglalkozni, hogy ezt hogyan élem meg. Tehát az 50. düroham után lehet, hogy az ember azt mondja, na most már valami más kéne. Kitalálni, mert ez már unalmas.
1: Lehet, hogy ennél is vulgárisabban kell a szabad akaratot. Tehát, hogy nekem például elrendeltetette, ha 50-szer szembe jön velem ugyanaz a karakter, aki rám néz, majd rájön, hogy nem ismer engem, mondjuk egy ilyen karakter, és tovább megy, akkor az nincs eleve elrendelve, hogy nekem ezen el kell gondolkoznom az 50. alkalommal?
2: De sajnos igen, tehát ez a szubtilis karma, ami a belső ösvény karmája. A második lépés egyébként, hogyha valaki már a hogyanokkal tisztában van, akkor azt mondják, hogy képes spontánná válni. Tehát képes, már nem kell választania, hogy mit tudom, hogy ezt most akkor így élem meg, tehát most mondjuk valaki beszólt, akkor most dürohamot kapok, vagy pedig azt mondom, hogy de jó fej illető, tehát hogy megpróbálok ilyen belső változásokat létrehozni, hanem eljut odáig, hogy spontán módon reagál. De ezek a reakciók már nyitott tudatállapotból fakadnak, tehát nem kell átgondolni, túllép a gondolkodáson, és nagyon vidámmá válik.
0: És akkor tépketti az ember egy macskát például, hogy veri fejbe a
2: Igen, ez a zenmesterének a szintje, amikor egy nem odaillő valami, de azt mondják, hogy ez a szívből spontán fakadó tett, és a harmadik szint az, hogy bele tud nyúlni az eseményekbe, és erre azt mondják, hogy a másodlagos okok révén képes változtatni, és mit jelent ez. Tehát például itt jön be az asztrológiának a szerepe, hogy azt mondják, hogyha egy napra mondjuk az erőképlet, vagy az egésznek a történése az a segítségnyújtásról szól, akkor a másodlagos okokba, hogyha én képes vagyok beleszólni, az dönti, hogy milyen szinten jön elő a segítségnyújtás. Hogy úgy jön elő, hogy én töröm el a lábamat, és valaki segítséget nyújt, vagy más törül, és én nyújtok segítséget, vagy egyszerűen segítséget nyújtok valakinek mondjuk szellemileg. Csak ez nagyon nehéz, tehát azt mondják, hogy ez egy nagyon komoly tisztálátás kell, hogy mi az, hogy másodlagos ok, például az, hogy arrébb teszem reggel a csészét, vagy nem. Tehát, hogy ez egy nagyon magas szintje. És azt mondják, hogy a szabad akaratnak ez a harmadik szintje az, ami hát elvég a cél. Hogy az ember képes legyen látni az eseményeket, és képes legyen a megfelelő módon változtatni is benne.
1: De ebben már benne van egyfajta kiterjesztett tudaton megalapuló Abszolút. Létezés, vagy életmód, Abszolút. Ugye, és akkor a szabad akarat az mindig az elszenvedésnek tehát azért nem az szabad elekező. Az akaratunk, mert hogy az elszenvedés, vagyis mindenféle szenvedés még mindig nyomaszt, és cselekvése készített, tehát nem szabad az akaratunk. Alapvetően akkor lesz szabad az akaratunk, ha felszabadítjuk.
2: Igen, és egyébként az elején még ugye a taktika sem rossz, tehát mint hogyha az ember azt látja, hogy mindig középen száll fel a metróra, ahol a legnagyobb a tömeg, akkor eszébe jut az, hogy akkor felszállok a végén. Ha szeret levegőzni, hogyha szereti, hogy nagyon sok test így körben nyomja, akkor az is jó, de akkor viszont az meg jó neki.
0: Ó, múltkor találkoztam egy kedves emberrel a metrónál, kérdezte, hogy hova mész, mondtam, hogy Népliget, és azt mondta, hogy akkor harmadik kocsi, második ajtó megy oda.
2: Ahol ezt is ezt a filmet játsszák.
1: Kemény. Hát akkor beteszek még egy számot, így harmadik utas című műsor, a körkörös és a lineáris tudatról beszélünk.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Ne haragudj, Csabi, de hogy ezzel a furú játékkal belerontottál egy párszor a furujával.
2: Teljesen furujás lett a szám.
3: Nem, az ott a gond, hogy savanyú cukrot evett, szopogatott közben, és ez kicsit befolyásolta a zenei stílust is.
1: Így van, vendégünk Cser Zoltán, akiről a lineáris és ciklikus szemléletről beszélgetünk.
4: Akivel?
1: Akivel? No, mire jutottunk?
4: Arra, hogy a traktorosnak akkor nincs szüksége egyik szemléletre se.
1: Igen, igen. És azt gondolom, hogy vannak emberek, akik annyira benne tudnak lenni a jelenben, ahogy Szógyár Impó sem mondta, a természetben élők, a szemlélődni tudók, hogy nincsen szükségük gondolkodni, nincsen szükségük arra, hogy bármilyen fajta ösvényt járjanak, hanem járódik az ösvényük magától.
3: Így is lehet mondani, de itt előkerül mindig az a nagyon nagy kérdés, hogy vajon a gyerekek megvilágosodottak-e, hiszen ők nem folytják el az indulataikat, tehát hogy mindent kieresztenek, és mégis azt kell mondani, hogy nem. Bár abszolút ugye az elfolytásoktól mentesen, meg stresszmentesen képesek élni, de mégis az a tudatosság nincs, aki saját magát figyelni. Tehát azt mondják, hogy ez az egy dolog hiányzik, az önreflexió. Tehát az, hogy saját magát elkezdje figyelni, és abból jöjjön rá a működésekre. És ez az önreflexió sajnos ez a gondolkodásra indul, hogy figyelem és gondolkodok
4: a dolgokról. De struktúrált gondolkodás, mert ugye ott vészel az ügy, amikor az ember azt hiszi, hogyha vágyakozik valamire, az már a gondolkodás, érted?
3: Igen, igen. Tehát a struktúrált gondolkodást ugye azt nagyon jól elrontjuk, és tulajdonképpen kalitkákat építünk magunknak, és akkor erre azt mondják, hogy igen, és hogyha ideig eljutott az ember ilyen mélypontra, akkor ugye a kalitkában nagyon nehéz megtanulni repülni, de szoktatnia kell magát újból a nyitottsághoz, a szabadsághoz, és akkor ilyen módon egy önmagára nézve börtönt épít, struktúrát épít, és aztán a struktúra építésen a gondolkodásra rápillantva képes újból kiszabadulni ebből, és akkor azt mondják, hogy tényleg olyan lesz, mint egy gyerek, csak már tudatos.
1: És mikor kezdődik a reflektív tudat? Hát, csak amiatt kérdezem, mert Zsófika drága körülbelül olyan 15 hónapos volt, amikor egyszer így a krumpli püréjét így szöszmötölte villával, fölnézett, és azt mondta, hogy fújtja ez az élet.
3: Na, nekem is volt egy ilyen történet, de nekem 4 éves koromban történt az, hogy a nagypapám az ilyen despota volt, 12:00-kor ott kellett gőzölögni az ebédnek az asztalon. Tényleg ilyen japán sogunként élt, egyébként japán tanár is volt, és voltak hajtogató műsorai a tévében is, ahol mi még asszisztáltunk, de nagyon kemény volt, és azt mondta...
1: Ezt azért elő kell kerülni, hogy videót ezzel kapcsolatban biztos találok majd Cser Zolika.
5: Egy békát hajtogató.
3: De vigyázz, mert még a fekete-fehér korszakból származik, tehát fekete és fehér voltam abban az időben, ma már színes egyéniség vagyok. Úgyhogy, és akkor az volt, hogy nem kívántam neki egyszer jó étvágyat, és akkor azt mondta, hogy aki neki nem kíván jó étvágyat, az akkor ő nem tud jó étvágya lenni, mert tehát felháborodott ezen, hogy én hogyan képzelem ezt 4 évesen, hogy nem kívánok. És akkor másnap ugye a gondolkodó elme mit csinál, ugye figyel, és pont úgy alakult, hogy mákos tészta az ő kedvence volt, és nem kívántam jó étvágyat, és nem vette észre, és hihetetlen jó étvágyal megett, és még egy tányérral megevett, és 24 órát pörgettem ugye a bitekben ezt az információt, és akkor közöltem apámmal, hogy a nagypapa hazudik. És ez volt a konklúzió. Úgyhogy a fene tudja, hogy mikor kezdődik ez. A mai kutatások szerint már a gyerek hozza magával. Tehát megint vannak már olyan nézetek, amik úgy kezdik a reinkarnációt így elfogadni, már nem olyan értelemben még, ahogy az Ázsiában van, de azt mondják, hogy ez olyan, mint hogy egy hozott képesség lenne, tehát nem kifejlődik ez a reflektív tudatosság, csak az a kérdés, hogy mikor tud maga felé fordulni. Tehát mikor tud arra rájönni, hogyha én 55-ször is dühromat kapok valamin, akkor ez nem biztos, hogy jó. És ráadásul van hatalman változtatni ezen.
4: És ugye van az a tréfa is, hogy van akinek az a karmája, hogy soha nem tud maga felé fordulni, és még újra kell születni.
3: Jó, ez érdekes. Az a karizmája.
1: Rajta maradt az effekt a mikrofonodon a furúja óta.
4: Ja, bocs. Most jó.
3: Igen, mert egyébként közben rágózott is. Tehát ez a másik, hogy rátett egy lapáttal.
1: No, arra jutottunk akkor, hogy, mert lassan itt a konklúzió ideje, hogy van ciklikus, meg van lineáris szemlélet, végül is tök mindegy. Ezek a tudatjelzők.
4: Az okos hallgatók egy tölcsérszerű spirálban azonosították ezt a tárgyat, ami egyszerre lineáris és egyszerre ciklikus is.
3: Szuper.
4: Hiszen a linearitást alapvetően, ugye vízszintesen, képzeljük el, a függőleges linearitásnak talán más a neve,

0: szabályered, amit ugye úgy hívnak, hogy négy nemes igazság a buddhizmusban, hogyha szenvedek, akkor tévedek. Ugye az első az, hogy kibillentség van, tehát szenvedés van a világban. Ennek a kibillentségnek okai vannak, ez ugye a két rossz hír, vagy hát, és ez belül vannak az okok, legfőképpen a tévedésben, viszont ez megszüntethető az ok. A maga a kibillentség az nem. Tehát azt mondják, hogy a szenvedést azt valahogy méltó módon el kell viselni, de már amikor létrejött, mivel következmény, már nem harcolhatunk ellene. De rájöhetünk az okokra, és akkor az ember az okok terén viszont tud változtatni. Ugye ez például az első ok az, hogy máshogy élem meg a helyzeteket. Megpróbál máshogy megélni, és kezdek tisztán látni a helyzetekben, és akkor ennek van egy módszere, amit ösvénynek neveznek. Tehát ugye ez, hogy a kibillentség vannak, van oka, de megszüntethető, és ennek van módszere. És akkor ez a második két igazság volt az, ami azt mondják, hogy ez a jó. Jó
1: tehát
0: része,
1: akkor bármilyen helyzetben vagyok, a helyzetem magán valószínűleg nem tudok változtatni, bár egyébként
0: de taktikusan lehet, csak
1: a saját hozzáállásomon tudok változtatni, ahogy én értelmezem
0: és az már
1: azt
0: egy belül, akkor már belül
1: egyébként
0: változtat.
1: Egyébként azért ez már ilyen kicsit ilyen szoliptikussá vált az egész.
0: Ja, de tulajdonképpen ugye a lényeg mindig azt, amit tibetül rulongnak neveznek, hogy az ember visszaforduljon. Tehát, hogy a kifelé fordul, hogy a szemek, az orrok és a száj, nagyon érdekes, hogy a fejünkön minden elől van. Tehát, hogy milyen érdekes, hogy legalább az egyik érzékszervünk hátul lenne. Mit tudom én, úgy kéne enni, hogy hátulról tesszük be, de elől látnánk a dolgokat. Szóval nem, érdekes módon van egy rész, amit nem látunk, hátul, van egy, és a fül az, ami összeköti a kettőt. Ezért van az, hogy nagyon sok gyakorlat a hallgatással, a zenehallgatással, a hallással kapcsolatos. Tehát, hogy az érzékszerveink kifelé fordult tak tulajdonképpen, és ezt nagyon nehéz visszafordítani. És minden ilyen filozófiának is, meg tanításnak az a célja, hogy valahogy de vissza tudjunk fordulni. És akkor persze ezt nevezik meditációnak, befelé nézésnek, de ez nem olyan egyszerű. Mert ugyanis az ember nagyon nehezen tud befelé nézni, mert mit lát belül, hát szerveket, de nyilván nem ezen a szinten kell befelé nézni.
1: Hát meg az a kérdés, hogy amiről itt beszélgetünk, azt vajon azok hallják meg csak, akiknek már amúgy is, nem tudom, az értelem szintjén lerakódott ebből valami, vagy meghallják, tehát lehet-e egyáltalán tanítani másokat?
0: Aha, tehát ezt inkább úgy fogalmaznám, hogy lehet-e rádiót nézni.
1: Igen, lehet-e rádiót nézni. Tehát, hogy van-e egyáltalán értelme bármiről beszélgetni, vagy a beszélgetéskor mindig a saját gondolati világunkon belül maradunk, és azokhoz fog szólni az a beszélgetés, akik egy hasonló gondolati struktúrával rendelkeznek, tehát valahogy tudnak-e ezt kapcsolódni?
0: Ez is megint is, tehát itt is vízszintes és függőleges is van, ahogy a tölcsérszerű, vagy hát ugye az ilyen örvényszerű létezésnél. Ugye maga Buddha azt mondta, hogy ő senkit sehova nem tud elvezetni. Tehát mindenki csak saját magát tudja elvezetni, de ő a valóságot tanítja, ahogy ő látja. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az ember ugye a tévedéseiben elveszvén szenved, kibillent állapotban van, és akkor vannak lények, akik meg ebből ki tudtak lépni, meg tudtak tisztulni. És a tisztánlátásuk az, amit tanításnak neveznek. Tehát a tan az nem egy olyan dolog, hogy valaki kitalálta, összerakta, hanem az, ahogy a dolgok vannak. Tehát ahogy valaki tisztán lát, és akkor azt mondja el. És akkor ő is azt mondta, hogy én nem tudok más csinálni, nem tudlak titeket elvinni sehova, de az igazságot, ahogy a valóságot azt tudom tanítani. Kell, nem kell. Ha gyógyszert akarjátok, beveszitek, ha nem, nem veszitek be. Ez ilyen teljesen mátrixos egyébként, hogy kell-e a valóság kapszula, vagy nem.
2: Take the blue pill.
1: Figyelj, tudsz mondani olyan praktikus tanácsot, hogyha valaki el akar indulni ezen az ösvényen, de ahhoz még nem érez elég bátorságot, hogy csatlakozzon valamilyen buddhista közösséghez, ne egy Isten leüljön meditálni, mert azt se tudja, hogy mi az. Tehát bonyolult gyakorlatokat nem lehet mondani neki. Viszont ki szeretné próbálni ennek a gyakorlati hasznát a saját életében, tudsz-e mondani olyan gyakorlatot, amit a mindennapi életben ki lehet próbálni bármikor, levés közben, evés közben, létezés bármilyen pillanatában, olvás
0: hát igen,
1: közben.
0: Van ilyen, ugye ez a úgy lehetne összefoglalni, hogy tartás, légzés, hallgatásnak a gyakorlata, tehát hogyha az ember úgy kezd rájönni arra, hogy a fizikai testének a tartása az milyen módon változik a különféle érzelmek hatására, tehát hogy a vágyak előre húzzák az embert, hogy nyílik a pupilla, és az ember ugye megy előre a kívánt tárgy felé, nyílik minden, a gőg az hátrafelé húzza az embert, ugye nyilván hátra dőlünk, és ugye ez a pöffeszkedő testtartás. féltékenység félelem az balra csavar, vagy húz, és ugye a harag az meg jobbra általában. Tehát a testhelyzetünket ezek az érzelmek ezek változtatják, és a kételj pedig csavar. Ugye azt mondják, hogy azért népbetegség most a gerincfeldülés, mert kétkedünk. Elbizonytalanodtunk, ami persze lehet hülyeség is, de jól hangzik. Viszont az biztos, hogy a tartás az nagyon fontos. Tehát, hogy az ember annyit tud csinálni, hogy észreveszi a különféle érzelmi helyzetekben, hogy a tartás az hogyan romlott. Tehát, hogy hogyan lett kibillent állapotban. Mert a kibillentségünknek a legjobb fokmérő az a saját

0: kapcsolattartásunk. Középen vagyunk, vagy nem, merre hajlik a, és visszaáll a középpontba, és utána elkezdi finoman a légzését folytonossá tenni, akkor azzal az érzelmeket tudja feloldani, és netán még, hogyha megpróbálja az összes hangot egyszerre hallgatni, akkor azt mondja, hogy ez egy tökéletes meditáció a buszon utazás közben is. Kihúzza magát, néhányszor finoman lélegzik, és hallgatja a hangokat.
1: És mondd meg légy szíves, hogy miért akarja ezt csinálni? Tehát, hogy
0: miért jó neki ez?
1: Miért jó neki ez?
0: Mert ez a tisztálátás felé visz, tehát ezt a úgynevezett tévedést és ezeket az érzelmi ilyen szörnyűségeket kezdi az emberben oszlatni.
1: Tehát, ha én ki vagyok billenve, érzelmileg bármilyen okból, mert beszólt a hajléktalan, mert igazoltatott a rendőr, vagy bármilyen másokból,
0: akkor a tartásom
1: akkor
0: az
1: érdemes
0: rossz lesz.
1: Egy kicsit a igen. Tartásomon.
0: Ugyanis általában, hogyha az ember fél, akkor összehúzza magát, a légzés az teljesen rossz lehet, úgy meg, hogy béka légzése van, tehát ilyen légzése van, és a tudatát pedig ellepik a mindenféle sötét képek.
2: És akkor ezt mondjuk a légzéssel is el lehet távolítani?
0: El, de nem rövidösvény azért, az is biztos. Tehát tulajdonképpen azt mondja, hogy miért fontos, ugye a légzésünk az nagyrészt az életerőkkel függ össze, az ösztönös működéseinkkel, ugye a felső, ugye ahogy megtapasztalunk, az meg általában a tudatunkkal. És ezt a kettőt össze kell kapcsolni valamilyen módon, különben ugye az az általános helyzet, hogy az én életerőim mennek sütit enni, a tudatom megpróbálja letiltani, hogy nem mehetsz, és aztán utána az életerő győz, megeszi a 25 krémást, és utána teljesen tele lesz, ő megnyugszik, és akkor utána a tudat meg azt mondja, hogy ezt fogadalmat kell tennem, soha többet nem eltek sütit, leteszi a fogadalmat, majd másnap az életerő áttöri ezt, és megy sütit enni. Tehát tulajdonképpen van bennünk egy ilyen tudatos, ösztönös háború folyamatosan a lent és a fönt között, és ezt fel lehet oldani azzal, hogy az ember egyszerűen összekapcsolja a légzésével a tudatát. Úgyhogy ezek egy nagyon-nagyon egyszerű gyakorlatok, de nem olyan könnyű azért, viszont nagyon mély hatása lehet. Hosszú távon elkezdi valóban feloldani azt a feszültséget, amit az ember ugye a gondolkodom és közben cselekszem kettősségben tapasztal.
2: Még az utolsó pillanatban ennek a ránk vonatkozó igazságértékére kérdeznék rá, hogy hogyan tudom egy tanításról, egy módszerről eldönteni, hogy az tényleg jó nekem, és nem csak a vágyaimmal nyugtatom magam, vagyis vágyaim kielégülésével. Tehát ha jól lélegzem, elnyugszik a testem, és egy kis kész, és ez már jó is nekem, vagy ez az én ösvényem? Tehát honnan tudom én ezt meg?
0: Hát ez nagyon nehéz. Úgy azt szokták mondani, hogy annyi biztos, hogy a szemléletnél az egy kulcs, hogy a szemlélet az kivezette a szemléletből. Tehát, hogy olyan szemléletet kapok-e tanításként, ami kivezet önmagából. Tehát, hogy mi a funkciója, tehát mondjuk ösvényre lép. Tehát az ösvénynek a jele az, hogy az ember már valamit csinál. Tehát például gyakorol, mozog, egyebek, tehát elkezdi mondjuk a tudatosan végezni a tevékenységét, és az, hogy utána az ösvény működik-e, annak például az egyik jele az, hogy az emberből elkezdenek a múltnak a sérelme és a problémák feljönni. Tehát akkor azt mondják, hogy ez a tisztulásnak a jele. És az kellemetlen, de ez egy működésnek már a jele. Azt mondják, hogy nincs tűzfüst nélkül, és hogy az ösvényen való járásnak az egyik jele az, hogy az emberből elindul a mindenféle problémák, lerendezetlenségeknek a feljövés, és utána persze természetesen nagyon nagy élmények is tudnak lenni. De nagyon nehéz ügy, mert itt már megint a matematika nem működik, de ez biztos, hogy a szemléletet így lehet mérni, hogy a szemlélet, hogyha a nyitottságot tanítja, akkor szuper. Tehát akkor azt lehet mondani, hogy az nem egy félrevezető, nem egy zsákutcába bevívő. És a másik az, hogyha a nyitottságot tanítja, tehát már olyan nem szemlélet felé visz, hogy utána lesz-e belőle gyakorlat.
2: Mármint a nyitottság alatt azt érzed, hogy fogadjak el egy mitológiát, éljek aszerint.
0: És talán lép túl rajta, igen.
2: De te mondtad azt is, hogy hol a gyakorlat ebben? Tehát, hogy mi az én szellemi gyakorlatom? Az, hogy elfogadom, hogy a rózsaszín háromszögek jók, a kék háromszögek rosszak, és arra nem menjek, mert most ezt mondta nekem a tanom.
0: Vagy... Tehát itt ugye mondjuk, hogyha itt nézzük ezt a négy nemes igazságot, az első nemes igazság a kibillentség igazsága, ehhez tartozik gyakorlat, ez, hogy hogyan van, hogy néz ki a tartásom például. Tehát, hogy rögtön a szemlélethez tartozik valami gyakorlati dolog is. Tehát, hogy nem engedi azt, hogy csak szemlélet legyen. A szemléletből is úgy kell menni, hogy kivezesse saját magát. Tehát egy olyan logikai rendszer, ami aztán túlléptet a logikát, tehát nem engedi, hogy benne ragadjon az ember. Ez nagyon nehéz ügy egyébként, hogy hogyan hozol létre olyan szemléletet, ami kivisz. Ugye mert a logikát kell valamilyen módon feltételezni, vagy logikát kell tanítani, és utána a logikában felmutatni a logika hibáit, és ezek kivezetni. Mi történik akkor, hogy az ember a logikán túllép, elkezd érezni, és azt mondja, hogy az érzésben viszont ott van már a megvilágosodás. Tehát, hogy ez a menetrend, és az, hogyha olyan filozófiát, olyan irányvonalat kap az ember, ami ez szerint van, és ráadásul minden mondat gyakorlatként is értelmezhető, akkor az jó.
1: Gyönyörű, szerintem legyen ez a végszó, legyen ez a végszó. Kerekek voltunk és egészek, volt középpontunk, volt szélünk, volt elejünk, volt végünk.
2: Aki lemaradt volna az adásunkról, a tilos.hu oldalán megtalálhat bennünket, visszatölthetően az archívba, vagy a adásnaplónk szerint. A mai vendégünk Cser Zoltán volt, buddhista tanító. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk.
1: Hallgassátok a Tilos Rádiót.
0: Szervusztok!

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Szevasz, Brenton. Mit csinálsz?
1: Kávézom.
0: De te nem bírod a kávét, akkor meg minek?
1: Mert ez olyan menő. Meg télen amúgy is álmosabb vagyok.
0: Rossz vége lesz, Brenton.
1: Hoppá, hogy dobog a szívem. Sanya. Sanya, Sanya, Sanya, Sanya, Sanya, Sanya, Sanya, Sanya, Sanya, Sanya, Sanya, figyelj, Sanya, Sanya, Sanya, Sanya, Sanya, figyelj, Sanya, valamit akarok mondani, hallod, Sanya, Sanya, valamit szeretnék mondani, olyan dinamikusnak érzem magam, olyan kipihennek, érted? Egy új medve lettem, egy új medve lettem, hallod? Egy ilyen friss, dinamikus maci, aki keresi a kihívásokat, akik előtt nincsenek akadályok, a dinamikus medve, az lettem én, úristen, egy úthenger, egy dinamo, meg tudok csinálni bármit, feladatokat akarok, Sanya, kérdéseket, nehézségeket, toppon vagyok, Sanya!

0: Tirmegve, dörmögve, de jó a medve kedve.
1: Ha mindenemit csak szeme szája kíván, és nincs a barlangjában sem semmiben hiány.
0: A medve, de jó a medve kedve.
1: A medve, a medve.

0: Hiába, de várja a drága, a túl feleség.
1: Hiába, a párja, most mind hiába várja, a medve, dermedve, a puska csővel szembe.
0: Feldörmögött, hogy döntött, nem hagyja magát.
1: Felállva két lábára, megfente agyarán.
0: Agyarán.
1: A medve, a dörv, most egyre, hajszolja földre, hegyre.
0: A medve,
1: hello, csak csendesen, csendesen nem ért véget még történeten. Hey! Látja remegve, hogy harcol a medves vág szörnyű pofán, minden felejtve, a fegyvert elejtve futok rokonán.
0: A medve, vadkedve, egy felöszre sem hernyedve, hadány.

dal utódoknak, Ilonának. Vidámabb lesz kimennem, ha verseim dicsérnek. Dalomból tejteremjen jövő idők csicsének, ködös nagy távolokba legyek híretnek apja. Mert eljő a szabadság és évei a fénynek, igazság és vigasság lesz osztály a szegénynek, fészkelj szép példaképpen az utódok szívében. Ha bő szabad időben elfáradnak az ifjak, ha szavuk pihenőben, s a csókjaik se vívnak, térj vissza sóhajukban, a messzi késő napban. Az új leány fehérben emlékezzék nevedre, a hő ifjúi vérben én keringjek remegve, a halálból kilábal, ki cseng ifjak dalában. Egy édes boldog élet megteremtője voltál, szabaddá lettem véled, minden féket kioltál, amit éhség, ijegység tett rám, keser gyerekség. Szegény mogorvaságban kuporogva morogtam, most láttam, mit nem láttam. Rád napszemet nyitottam, de rég jobb volt harapni, mint most örülni, fogni. Virágmutató drága, madárka ablakomba, minden játéknak bába, ó, üres hasam anyja, tűröm fű nem tűrömre, ó, tanítóm örömre. Mint órát mutatója mutattad a világot, járt körbe okos ujjad, ezen azon megállott, jó emberek, közösség, fény, szabadságtól friss ég. Én tenyeret és torkot olyan jófélét kaptam, hogy hatszor igent mondott, akire rámorogtam, de szólt volna mást. Álltam, hogy menten összerágom. Fényes kedvemben voltam, ki nem hátrált, megjárta. Apátlan bitangoltam szegényen, lázba, gyászba, sírva kidegemben, mindennel perremenve. Vágytam tüzes dühökkel világnak visszaverni, mit lélekkel és testtel a szegény tisztet tűrni, ebédre vicsorítni, folytóját megszorítni. Nem lehet, hogy ne győzne, ki így indul rohamra, mint vasra, vízre, tűzre, úgy néztem én magamra, mérgemmel egyetérek, haragszom, amíg élek. Véresebb gyilkosoknál, ki nemzeteket uszít, ártóbb maró vadaknál, ki embert vérbe busít. Haldoklása megáll majd, halála százszor fáj majd. Mint gyermekek, a népek békén eljátszadoznak, de kik fejükre nőttek, csak azon fáradoznak, dühítnék, mint kutyákat, az ártatlan butákat. Lelkük különjegye jó ok, hogy ellenségnek tüntessék, hogy legyen sárkány hazug meséknek, a színes idegenség arcán fekete festék. Én már meg nem ölöm csak azt, aki megölne. Több élő, több öröm. Ó, bár minél több élne. Ó, csillag sok gyereknék, ha apád én lehet. Én szomjaztam munkára, dolgozni nem engedtek. Törpék vására járta, s világa irigyeknek, de tettem, felleg várat a hitemből az árnak. A mi jövő fiunknak ezerszer jobb lesz élni. Hunytán a háborúknak ő a békét megéri, nem hull holtakért könnye. Hull, ha hull, kedves könnye. Bármelyikébe foghat ő a tennivalóknak, és közelébe juthat a szép ennivalóknak. Örülhet háborítlan az életnek, amíg van. A kiskerek gyereknél bő szeretetben serdül, mi sem akasztja röptét, táncol, dúdolva perdül, égig szárnyalhat ének, mert nincsenek szegények. A szerelmet szabadság a teres fénybe vonja,
a vágyat a barátság nem szakadóvá fonja. Jókedvű noszogatja a fiút, nász, nász, nász, nász, nász. Ne sírjál, ilomhám, hogy itt ekkorban éltünk. Örülj, hogy alkonyán élhettünk. Nincs sok, és eltűnt. A nagy emberi ünnep készül már.

szegénynő dicsérete. Mert őt megölni nem lehet. Elvégződhetnek évei. A hír itt voltát érleli. Sem a növények, sem kövek, de székülő bírái sem dúlhatják jogos birtokát, tetteinek jól bírt sokát, hagyott nyomával is izen. Hagyott nyomával is izen, lélegzetével épített, széles kezével szépített, repült szikrázó gépiben, étek szemétje volt ebéd, megtagadta szolgák urát, helye hujáját, sírt, torát, szegénység lepte seregét. Szegénység lepte seregét. Retteget, ha sötétedett. Ártatlanságból vétetett, ették legszebbje erejét. Mert jogtalan ítéleten, porons, vizen raboskodott, kolónián vakoskodott, nehéz munka vermeiben. Nehéz munka vermeiben, siketen az évszak iránt, semmi mást, jobb szíjat kívánt, s jó meleg mélyet, ha pihent. Se gyermekével léte szebb nem lett, holtig értetlenül nézte, hogy halt, hogy él, elhűlt. Se asszonyával édesen. Se asszonyával édesen. Nincsen mogorvább férfi sors annál, amelyben része volt, s némaságánál nehezebb. Fáradásánál nincs nagyobb, teleködénél szigorúbb, fátylos egénél nyomorúbb, munkájánál munkába jobb. Munkájánál munkába jobb, visel dolgánál nem lehet, lényegre, célra, képre szebb, nincsen művénél maradóbb. Emlékszik rá a maradék, hagyatékát nem rontja hír, múlásán romlást sírt kibír, megmarad ő, mert ő a nép. Megmarad ő, mert ő a nép. Virrasztott, gyászokba esett, keserűn búsult, szenvedett, áthorta, tolta életét. Ha fényre gondolsz, nem is élt, ha egészségre, itt se volt, ha szabadságra, bujdokolt gödrében, mint az elítélt. Gödrében, mint az elítélt. De őt megölni nem lehet. Elmosni nincsenek vizek. Úgy hirdetem, mint senkinek. Ó, szolga lenni, rab, cseléd, alja sorsánál is alá. De hirdetni időkön áll a szegény vizet.

ezt írtam, tiszta volt az ég. Zöld ág virított a föld orvai. Munkában élt az ember, mint a hangya. Küzdött a kéz, a szellem működött. Lángolt a gondos ész, a szív remélt. A béke izzadt homlokát törölvén. Meghozni készült a legszebb jutalmat, az ember üdvöt, melyért fáradott. Ünnepre fordult a természet, ami szép és jeles volt benne, megjelent. Öröms reménytől reszketett a lég, megszülni vágyván a szent szózatot, mely által a világot, mint egy új, egy dicsőbb teremtés hangján üdvözölje. Hallottuk a szót. Mélység és magasság visszhangozák azt. S a nagy egyetem megszűnt forogni egy pillantatig. Mély csendlőn, mint szokott a vész előtt. A víz kitört. Vérfagylaló keze emberfejekkel labdázott az égre. Ember szívekben dúltak lábai. Lélegzetétől meghervadt az élet, a szellemek világa kialudt, s az elsötétült égnek arcain vadfénnyel a villámok rajzolák le az ellenséges istenek haragját, és folyton folyvást ordított a vész, mint egy veszetté bőszült szörnyeteg. Amerre járt irtóztató nyomában, szétszaggatott népeknek átkai sóhajtanak fel csonthalmok közül, és a nyomor gyámoltalan fejét elhambadt városokra fekteti. Most tél van, és csend, és hó, és halál. Föld megőszült, nem hajszálanként, mint a boldog ember. Egyszerre őszült az meg, mint az Isten, ki megteremtvén a világot, embert, e félig Istent, félig állatot, elborzadott a

0: majd eljön a hajfodrász, a tavasz, és az akföld tán vendéghajat veszem, virágok bársonyába öltözik, üvegszemén a fagy fölengedend, illattal elkendőzött arcain jó kedvet és ifjúságot hazud. Kérjétek akkor ezt a vén kacért, hová tevé boldogtalan fiait.
1: A Gutenberg albumban.
0: Majd, ha kifárad az éj, s hazug álmok papjai szűnnek, s a kitörő napfény nem terem áltudományt, majd, ha kihull a kard az erőszak durva kezéből, s a szent béke korát nem cudarítja gyilok, majd, ha baromból s ördögből a nép zsaroló dús, s a nyomorú pórnép emberiségre javul, majd, ha világosság terjed ki keletre nyugatról, és áldozni tudó szív nemesíti az észt, majd, ha tanácsot tart a föld népsége magával, és eget ostromló hangokon összekiált, s a zajból egy szó válik ki dörögve, igazság! S e rég várt követét végre leküldi az ég, az lesz csak méltó diadal számodra, nevedhez méltó emlékjelt, akkoron áld a világ.

0: Este lehulsz az ágyon, mint az évek orlik a csillag, mely ragyogni fáradt. És vársz rám, hogy szeress és vigasztalj, ha megövök az este szőnyegén. Szeretjük egymást, ahogyan csak ma tudnak szeretni és ragaszkodni. Összefonódva, mint imára kulcsolt két kéz görcsösen az égre feszül. Szeretjük egymást, és összesimulunk, mint szoros ökölben a rémült ujjak.
1: Még nem elég. Nem elég megborzongni, de lelkesedni kell. Nem elég fellobogni, de mindig égni kell. És nem elég csak égni, fagyot is bírjon el, ki acél akar lenni, suhogni élivel. Nem elég álmodozni, egy nagy-nagy álom kell. Nem elég megérezni, de felismerni kell. Nem elég sejteni, hogy milyen kor jön el, jövőnket tudni kell. Nem elég a célt látni, járható útja kell. Nem elég útra lelni, az úton menni kell, egyedül is, elsőnek elől indulni el. Nem elég elindulni, de mást is hívni kell, s csak az hívjon magával, aki vezetni mer. Nem elég jóra vágyni, a jót akarni kell. És nem elég akarni, de tenni, tenni kell. A jó szándék kevés, több kell az értelem. Mit ér a hűvös ész, több kell az érzelem. Ám nem csak holmi érzés, de seb és szenvedély. Keresni, hogy miért élj, szeress, szenvedj, remélj. Nem elég a világért, több kell a nemzetért. Nem elég a hazáért, több kell most népedért. Nem elég igazságért, küzdj azok igazáért, kiké a szabadság rég, csak nem látják még, hogy nem elég. Még nem elég.

Te bolond. Már összeroskadsz. Végre mondd, mit is akarsz hát, te bolond. Ki biztatott te sorsra itt, hogy szívedet rohamra vidd, és kitárt mellel odáj, hol a veszély szíven talál? Honnan vetted rá a jókot? Ki volt, ki felhatalmazott, hogy érte, és a negyben egy szót is szóljál? Senki sem. Ki választott és kijelölt, hogy ostorozd és védjed őt? Ki kérte forró haragod, szeretni kibújtogatott, s hogy felgyújtsd magas éjjelek csúcsán lovogó életed, és élni is kevés erőd úgy szervez, mint egy haderőt, s hadseregek indulatát vezényeld a szíveden át? Mondd, miért becsülted túl magad, hogy fejed így dologra ad, és magad olyan ügyre szánd, melyre téged senki se vált. Látod már azok, éppen ők, kikért elszórtad szép erőd, megvannak nyugton nélküled. Kivívják győztes ügyüket, sorsukat bizton terelik cél felé időnk medrei. Mi űz hát mégis? Végre mondd, ez az értetlen hajszagond, kamasz szerelem mire kell, hogy izgass, tüntess, énekelj, s országos árulásokon elbőgd magad még, te bolond. Te hivatlan is érkező, szólítatlan jelentkező, kit minden jó ügy besoroz, a baj magához toboroz, hol nem számítnak rád soha, ott vagy legjobb sorkatona, lóhátról gúnyolt, szuronyos, taposó szívű gyalogos, a homokzsáknak szánt baka, aki hadjárat egymaga. Cselédek fia, drága szép ügyhöz szegődött hű cseléd, kamaszként már a tanító eljegyzett sorsát álmodó, tanya ügyvédje, mérnöke, történelmünk vadügynöke, paraszt fiúkért szájoló, állásaikért házaló, nyilvános összeesküvő, biztat cinkosod a jövő, eszpresszók és tanyák között bujkáló, mindig körözött népszerűsített lázadó, kiérvet, fegyvert, lázító híreket hordoz, jelszava, járda, villan, gyár, iskola. Te gondok fölött számadó, országügyében utazó, történelmi alkalmazott, irodalmi vándorbotok örököse, zarándoka, te eszmék hivatalnoka, ünneprontó az ünnepen, te országosan szemtelen, feszengve hallgatott, pimasz számon kérő hangú paraszt. Rád szólnak, lásd, leintenek, mosolyognak, legyintenek, hagyják, hogy haragot kiöntsd, nem árt, ha magában dühöng, s halálos indulataid nem ér, kire tartozik. De mondd, kiálts, terjeszt, dadogd, jogos igazad, igaz jogod, kiálts, s nem hallgatnak oda? Te nem hallgathatsz el soha. Elhallgatnak, légy hangosabb. Nincs jogod, hogy hangot ne adj azoknak, kiknek motyogás hangjuk, meg káromkodás. Verd magad, mint a szív, zuhogj, ne éltessen már csak e gond, magadértük halálra roncst, míg össze nem rogysz.

0: nem menekülhet. Lenéztünk a hajógépházba, ahol a dugattyúk között a fűtők futkostak pucéran s vörösen, mint az ördögök. A forró lég, mintha valóban pokolból zúdult volna ki. Micsoda munka! Megszokták már, szól könnyedén mellette valaki. Nyugszéken ültem a hajón már, csukott könyvemmel térdelem. Kétfelől kéklőhegyek úsztak, ápolták meg fáradt szemem. Dombok és felhők. Megiratlan vers volt ez is, az utazás. Futóképeit lágy ütembe fonta a lenti tompa dobogás. Úsztam a vizen, fönt a fényen. Boldogan, hogy felül vagyok, költői szintjén a világnak, amely alatt a békétlen dohog, izzad és köpköd fuldokolva. Megszokták, nyugtattam magam. Megszokták. Nyilag belém ekkora múlt fagyasztó éllel, gúnyosan. Megszokták. Meg tudtad te szokni. Volt benne részed a kapát. Emlékszel? Emlékezz apádra. Mit szokott ő meg? A halál. Sorsa derekán mit szokik meg mind-mind, hisz tudod, a szegény. Kínlódva jártam föl alá már a hajó lüktető födélzetén. Bolond vagy, sziszegtem magamban. Áruló, az vagy, semmi más, csattan egy másik hang szívemben, stagolta egyre rá a dohogás. Áruló, hazug, nyomorult vagy, lapuló bérenc. Ha megint alul kerülnél a fűtőkhöz, megszoknád azt a folytást, azt a kint. A korlátnak dőlve vívódtam, s úgy éreztem, mintha apám fűtene lent, mint rég fűtött is napszámra gróf birtokán. Mintha apám és minden ősön dohogott volna ott alant, jajongott volna föl a sírból, verte a rengő padló talpamat. Néztem kapkodva a vizet, a futó tájat, mintha velem már nem is ez a hajó futna, hanem a dohogó történelem. Mintha dühöngve, hányingerlőn az rázna, könyörtelenül tagolva a szót, nem feledhetsz, nem menekülhetsz, bárhová kerül.
1: Dózsa György beszéde a Ceglédi piacon. Ha a nemes útra indul, ha megtér a hosszú útról, mikor elmegy, mikor megjön, sír a paraszt kint a földön. Ha a nemes lakomázik, ugrál, vígan parolázik, lódít serleget a farra, a paraszt jajdul föl arra. Ha a nemes szomorkodik, halálról, ha gondolkodik, térdre zökken úgy bókolgat, lastromot rak a papoknak, akár búsul, akár vidul, lány után, ha kukurikul, kezesíti kösöntjükkel, fizetni a parasztnak kell. Ha böjtöl, ha házasodik, ha beteg, ha szaporodik, nyaka közé a parasztnak újra újadót akasztnak. Még akkora, mint az arasz, nyögi terhét már a paraszt, ér alig 12 tavaszt, érzi ustorát a paraszt, ha a birtokán tanyázik, lovat ugrat, agarászik, míg csak a föld hátán lépd el, rajtunk jár sok háznépével, átkot hoz még halottan is, lopó, csaló, rabló, hamis, fejére ha száll malaszt is, a paraszt fizeti azt is. Kis sorsomból magas polcra léptem én világos dombra. Szerte néztem, hogy ott álltam, más se láttam a világban. Nyílott szájunk, jaj panaszra, dögöly rúgtak a parasztba. Korbács pattant, a torokban rekedt a szó folytogatva. Na nem értjük a beszédet, elég is ennyi testvérek. Balt a csép már hadaróla, magyarázza igazunkat. Vérszopó dög, elég ennyi, farkasfélek valamennyi, testvéreim, ajlokát is, szélbeszórjuk a porát is. Segél Krisztus minket! Elképzelem, így szól, nagy bajszát törölve, néz a futó égre, majd a zajló földre, homlokán a harag rőt haszorújával, szinte tántorogva nehéz igazával. Indul Temesvárra, süllyedni jeltelen, szörnyű mocsaratba, magyar történelem. Mint egy barát írta harcairól szólván, nyomában ott tolong 120 000 sátán.

artista. Élő csipesz lóg a trapézen a férfi fejjel lefele, foga közt kettős tárcsa, mintha a mágneses nyelvet öltene. A vonzás túlsó pórusán függ s forog a nő.

Ó, ha így tudnánk összefogni egymásra bízott szeretők, mintha folyton fönnszállva, mintha folytonos zuhanás előtt. Ó, ha közös dolgok tevői így tartanánk egymást, ilyen végzetes bizalommal egymás fogában s idegeiben. Ezrekbe fogódzók, ha hittel mondanánk, mint ők odafönn élik, hogy a másik ügyéhez egész létemmel van közöm. Forog, forog a nő a férfi foga között. Tompul a zene, csak dob kopog. Valami gyors vég, bármi feloldás kellene. Na most? Földet ír a mutatvány. Fönn már a tapsfüggöny eleng, s ők ketten egyetlen groteszk bók szobrában állnak. Idelen.

A statisztika kertben. Jól szabott varrott, jól vasalt gúnyában állt a szobor, a fő alatt. Alatta bronzból ugyancsak a mellék alakja egy szálnadrágban. Azon túl ruhákra. Ez munkás volt. Öreg, de leffett bőre alatt inas még. Égnek állt szakálla, hogy ültéből fölbámult urára, mint rokkant koldus a járókelőre. Úgy nézett föl, mint egy az útiporból, mint akkor világszerte gyúrni szokták a köznép kongón hálateli szobrát. Úgy ültött, mint egy jól nevelt komondor. Az úr, kit így a hála értbe burkolt, ki is volt, gyáros, tudós, érdemes tán. Én azt tudtam csak róla, hogy Berecskán tolnaozora mellett földes úr volt. Mindegy. Áld bárki ott, itt már hiába e mondandónak csak mellék alakja. Az sem, hisz egy gránát úgy földre csapta, nem maradt helyén három porcikája. Kapott sebet csupasz vállábas, mintha meginkott volna a vén szolga is, de megint. Ült egyre erősödve, szinte sebét is kiheverve napjainkra. Utáltam a vén kovács szolga voltát. Azaz a szolga volt ott a kovácsban. Ó, más kovácsot láttam én korábban. Vén volt az is pár, szóra várva szolga. Szobrász a szolga volta. E szoborban azt szekte útját mi élvezetemnek, mely idők teltén mind igényesebb lett. Mégis az ostromot záró napokban, hogy megláttam futtomban, gondban égve a nagy romtér fölött a vén kovácsot, már árván nem visszatett és sugárzott. Halk jó érzést gyászom mély tengerébe. Fő alakja nélkül is, egymagában nyakát azon mód fölfelé csavarta. Mi volt más mégis? Az újszerű rajta. Kérdeztem, később is arra jártam. Így gazdátlanul is magasba nézett. Úgy szekte égre aggastyán szakállát, mint aki messze csillagokig ellát. Hiányával kezdett lenni egészen. Görnyedsége, hogy nem nyomta, csak ég volt, a mindenséget tartott a szememben. Ina ereje, az az ernyedetlen, a testet öltött emberi remény volt. Még tört nyaka is, az a csúf alázat most ellenpólus híján csupa dac lett. Az egész alak most, hogy fő alak lett, hogy csak őt néztük, szinte szóra támadott. Hangkordozása, stílusa a régi. Épp azzal méri, ami benne régi,

változó idő mindenet perci. Memnon szobránál zengőbb szavú emlék, mely minden új nap tényét kibeszéli. Le ne roncsátok, hadd hirdesse fenten, milyen mélységből indította sorsát újra ez az ország. A magasságot nézve, rendületre.

evés. Ma láttam az embert, amint evett. Derűsen ült aszfaltrongyok s kövek szúrtos halmán, maga a nyugalom, körötte süvöltött a forgalom. Csak bontóvasát szövekelte ki láptól, nehogy ráhajtson valami jármű, és szép kényelmesen evett. Kibökte a pasztörteljes üveg karton dugóját, majd kést vett elő, egy zsemlecipót kettészelt, merő szakértelem volt, semmi pongyol a hirtelenség, minden mozdulata, amint leharapott egy falatot, s mielőtt megrágta volna, ivott egy kortyot rá, s látszott, hogy szereti a világot, magát, délidei ejtőzését, a tejet, kenyeret, most nem érdekli más, csak a meleg áram, mely amint rák skortyolva nyel, zsigereiben lassan árad el. Hajdani méltóságok, hétevők, ceremóniások, csipegetők, csömörlött ínyencek, ebédelőt átöltözők, láttátok volna őt. Kapkodvevők, kákabélőek, ha tudnátok, hogy tapadt az üveg szája, óvatosan csókolva rá fehér körét a bajusza alá. Mert szertartás volt, bár táplálkozás ez a méltóságos falatozás. Csöndje a minden idők kétkezi munkásainak örök ünnepi áhítata az élelem előtt, de fénye, amely az útkövezőt bepermetezte, s róla a kopár úttestre is lecsordult, fénye már a frissen beidegzett érzetek fürtös áramdúcából érkezett, a szokásból, hogy biztos réva lét, hogy holnap is lesz munka és ebéd.

éjség. A gép megáll. Elfáradt bor kering fölötte, mint az őszi ködmeg pára, s rászáll az emberek hajlott nyakára, kik esznek most. Átizzadt szennyes ink hűl a vállukra. Fal, fal egyre mi. Kenyérs uborka az ebédjük mára, s mind úgy eszik, ne vesszen csöp se kárba, s hogy jót harap, s hozzáharap megint. Már nem törődnek semmit az idővel. A harapások majdnem összeesnek, de jól megrágnak minden falatot. Egészséges, még jó paraszt üdővel szívják, rágják a bor szénaszagot, és csak esznek, esznek, nem beszélnek.

A költő felel. A költő felel. Dolgozom. Küzdve alakítom nem csak magamat, aminő még lehetek, akinek jövőjét az ihlet óráin gyanítom. Ormálom azt is, amivé ti válhattok. Azt munkálom én ki. Azt próbálom létreidézni, azt a lény, ki még csak agyag bennetek, s halvány akarat, akire vágytok, amikor sürgetve mondjátok, költő, előzd meg korodat. Nagy feladat, mert nem csak bátor nyelv kell rá, de fül is. Mert valahányszor azt hallani, barátaim, hogy valaki nekiszámtan előre rohant a korából egy új, egy tiszta tájig, az csak úgy látszik. Valójában a kor maradt csak hátra tőle. Még jó, ha nem ekképsüvöltve a föl-fölbukó úttörőre. Hova fut? Elbújt. Játszik. Játszunk. Így száll csak énekünk fel. Játszunk szavainkkal és életünkkel, mert jaj, csak az vagyunk, aminek látszunk. Legyetek értelemmel hát irántunk, mert nincs vállalkozóbb s bizakodóbb nemzet mi nálunk. A rosszat nem szánt szándékkal csináljuk, csupán a jó. Ide teszem az akácról az illatot, ide teszem a Dunáról a fényt, leányról a mosolyt, fiúról a dacot. Ebből csinálok költeményt, hogy gazdagodjatok. Mert az illat a fán mégsem kevesebb, sem a vizen a fény. A lány s fiú csak szebb, s elevenebb, s magam is több vagyok, ha én általam erősödtetek. Semmiből nem lesz semmi, s ára van mindennek, ami valamire jó. Babrálva e világ dolgaiban, valami mégis újdonan marad kezünkben, olvasó.

a munka. Én őt dicsérem csak, az élet anyját, kitől jövendő győzelmünk ered. A munkát dalolom, ki a szabadság útjára visz gyász és romok felett. A gyárkémény harsogja diadalmács, a zengő sinen kattogó vonat. A békeő a haladás igazság, mely leigázza a villámokat. Nagyvárosokban, végtelen mezőkön a dala zeng és zúgni fog örökkön, míg minden bálvány porba omolik. Én őt dicsérem csak, az élet anyját, kinek nővére szépség és szabadság, s kinek világa most hajnalodik.

0: Egyszer egy ember két szamarával szántogatott az erdő szélén. Gallyakért bement az erdőbe. Addig a két szamár ott maradt az ekébe fogva. Arra ment két barátpap.
1: Nézd azt a két szamarat! Az egyik éppen jó lesz nekünk. A mégis éhes szamarunk nem bírja egyedül húzni a szekerünket.
0: Azzal oda mentek az ekéhez. Az egyik barát a baloldali szamarat kifogta és elvezette. A másik barát magára vette a szamár szerszámját. Úgy állt az eke előtt, míg a gazda meg nem jött.
2: Hát maga mit keres itt? Aztán hova tette a másik szamarat?
1: Gazduram, én eddig el voltam átkozva. Most időm lejárt, emberré változtam.
2: Ennyi, de sokat is megvertem én magát. De hát úgy látom, nem ártott meg. Hanem, ha már így van, menjen el, amerre lát.
0: A másik barát az erdő szélén várta. Még egy-két napig vándoroltak, aztán az egyik faluban a lopott szamárral kiálltak a vásárba. Amikor eladták, hazamentek. A vásárra a gazda is elment.
2: Mi? Itt az én szamaram! Vajon, hogy lett a barátból ismét szamár?
3: Tisztelendő úr, hiába áll itt, én már úgysem veszem meg magát még egyszer.

0: irodalmi lépegető.
1: Mikor én kisgyerek voltam, többféle mesterséget tudtam, mint most. Az édesapámnak én voltam az újsághordója. Az édesanyámnak én voltam a vízhordója. A húgom engem szalasztott medvecukorért. A nagyanyó tyúkja, ha elveszett, nekem kellett megkeresni. Én jártam őrletni a malomba. Én talicskáztam haza a szőlőből a cseresnyét. Mikor a forgószél elkapta a nagyapám kalapját,
2: nekem kellett utána fújni.

0: a korszak egyik legelső kiforrott stílusú együttese Fletcher Hendersoné. Idézetünkben a pozán szólóját, a klarinét, tan szólóját, a klarinét, tan szólóját, a klarinét, tan szólóját, a klarinét, tan szólóját, a klarinét, tan szólóját, a klarinét, tan szólóját, a klarinét.
1: Emlékszel, mi akkor jöttünk a világra, amikor első Istvánt megkoronázták. Azt mondod avar, azt mondom kabar. Azt mondod szitja, azt mondom futja. Azt kérded, miből? Azt kérdem én is. Hanyas vagy? 1001-es? Akkor félszavakból megértjük egymást. Mi 8 éves korunkban már kívülről fújtuk a 7 vezér nevét. Álmos, előd, ont, kont, tas, huba, guba, töhetem. Ez 8... Egy fölösleges, a huba, a guba marad. Mi Vereszkénél jöttünk be, és Hegyeshalonnál mentünk ki. Akartunk másfelé is menni, de zárva volt a csop. A mi fegyvereinktől rettegett a művelt nyugat. Imádkoztak rémületükben, a magyarok nyilaitól ments meg, uram, minket. Most mi imádkozunk, hitelekért. Azt mondod hitel, azt mondom stádium. Azt mondod kamatláb, azt mondom mosd meg. Mi sokat tanultunk a szomszédainktól. Minket a tatárok tanítottak meg futni, a törököt fürödni, és az oroszok csókolózni.

Mi nem ijedtünk meg soha senkitől. Amikor Napóleon bejött Győrbe, mi oda mentünk, és megírtuk. Aki ide bejött, azt mind megittuk. Megittuk a fekete levest, megittuk a barna sört, megittuk a vodkát, a viszkit is megittuk, pedig az nem jött be. Mi mindig rá voltunk szorulva azokra, akik nem voltak ránk szorulva. Nekünk török mézet babáltak a törökök, tatárbiszteket a tatárok, a kelták meg keltészlát. Ez egy kis ország, olyan, mint egy átjáróház, Dunára néző ablakokkal. Állandóan üvegezni kell, mert mindig betörnek az ablakok. Mi benne voltunk minden forradalomban és szabadságharcban. Benne voltunk az olasz szabadságharcban, benne voltunk a francia forradalomban, benne voltunk az amerikai szabadságharcban, benne voltunk a bécsi forradalomban, mi benne voltunk, sőt, benne vagyunk. Harcoltunk a Habsburgok, és harcoltunk a Wartburgok ellen. De nem engedtünk a 48-ból, és nem engedtünk az... Ja, abból engedtünk. Kérdezték, mennyit engedjünk? Mondtam, nekem 8, annyit engedtünk, marad 48.

hanyas vagy? 1001-es? Mikor ám megtollasodtunk, volt kakastollunk, darutollunk és zakatollunk. Mi etettük a kétfejű sast, ő meg minket. Nekünk fejünk felett körözött a turulmadár, ma meg a bontott csirke. Mi szeretjük a béke galambot, azt mondjuk neki tubi, tubi, tubi, or nagy tubi. Magyarul szalt vagy nem szalt. Vagy 1001-es, akkor a kicsit megbecsülöd, mert mi kicsik vagyunk. Ez egy kis ország. Kis Alföld, kis Völcs, kis Telek, kis Bél.

családban van katolikus, evangélikus és numizmatikus. Itt a katonák jól érezték magukat, Mária Terézia.

0: 阿拉。
1: Rólunk azt mondják, lovas nemzet vagyunk, de mindig rossz lóra tettünk. Porosz lóra, és mindig feltörtünk. Aki gyalog járt, a talpa tört fel, aki lovon járt, a nyerge tört fel, aki dolgozni járt, az sose tört fel. Mi részt vettünk az első világháborúban. Voltál Boszniában? Kellett neked? Voltál Gorlicénél? Neked is ellőtték. Nekem nem. Mert én Gerlicénél voltam. Apád mi volt? Proletár. Mi volt a munkahelye? Ruhatár. Jártál te is túrára? Én is. Te is kaptál buktát? Én is. Emlékszel, hogy hívtuk ezeket a túrákat? Proletár bukta túra. Nekünk elment az eszünk, megjött az eszünk, mi állandóan eszünk. Mi a kapitalizmusban cserkészkorbászt tettünk. A szocializmusban úttörőkolbászt. Micsoda különbség! A cserkészkolbász hosszú volt és vékony, az úttörőkolbász rövid és vastag. A cserkész azt mondta, légy résen, az úttörő azt mondja, előre. Egyesíteni kéne a két kolbát. Előre, a résen át.

0: hanyas vagy, meg mindig ezeket nem is tudnád letagadni.
1: Mi gyerekkorunkban együtt játszottunk, ismerjük az összes játékokat, azt mondod, ki a fogó,
0: azt mondom, a rendőrség.
1: Azt mondod, körben áll egy kislány,
0: azt mondom, ha elfárad, lefekszik.
1: Azt mondod, Amerikából jöttem,
0: azt mondom, én meg a Szovjetunió.
1: Nekünk sok barátunk van, megbízható barátaink. Régi barátaink, új barátaink és volt barátaink. Mi gyakran teszünk baráti szívességet barátainkra. Előfordul, hogy egy régi barátunk megkér bennünket, mondjuk meg egy új barátunknak, hogyha továbbra is barátkozik egy volt barátunkkal, akkor régi barátunk megbízható barátja. Akkor átüt majd a fejére, hogy azt is elfelejti, mikor vívta ki a nemzeti függetlenség. Minket állandóan rugdostak. Mi mindig visszarugdostuk azokat, akik megrugdosták azokat, akik minket megrugdostak. Már majdnem mindenkit megrugdostunk. Most már az utolsókat rúgjuk. De még tele vagyunk kötelezettségekkel. Fizetnünk kell. Fizetünk OTP-t, fizetünk kaszkót, fizetünk háztartást, nőtartást, barátnőtartást és gyerektartást. Ez egy kis ország. Itt mindenért meg kell fizetni. Befizetünk, kifizetünk, megfizetünk, aztán ráfizetünk, fölfizetünk.

Önöknek is feltűnt, hogy vezetőink milyen sokat utaztak az elmúlt évben. Ez utóbbiak rendszeres olvasásán fellelkesülve indult meg az agyam. Milyen nagyszerű szerződéseket lehetne kötni a legközelebb, mondjuk ezt olvasnánk az újságok címoldalán. Losonczy Pál Magyarországra látott. A képzeletbeli látogatásról hallgassák meg kiadott közleményemet. Csütörtök. Ma délelőtt a magyar és magyar zászlókkal fellobogózott. Ferihegyi repülőtérre megérkezett a Magyar Népköztársaság vendége, a magyar államfő. Az ünnepélyes fogadtatás után Losonczy Pál fővárosunk szépségeivel ismerkedett. A budapesti városnézés Óbudán kezdődött, ahol az építők csőtörést rendeztek tiszteletben. Magasrangú vendégünk ezután megtekintette a Flórián téri forgalmi dugót. Az élmény hatása alól órák múlva sem bírt szabad. Délután egy új lakótelepet keresett fel, itt egy több gyermekes családanya köszöntötte az államfőt, és ajándékul átnyújtotta a legkisebb gyermekét, aki már nem fért be a lakásba. Az esti órákban fogadást adott tiszteletére a budapesti Magyar Nagykövetség. Itt Losonczy elvtárs fogadta 8 órát végig dolgozó magyarok maroknyi csoportját. Péntek. Kora hajnalban az államfő titkos útvonalon Cegléd-Szolnok karcag elindult Karcagra. Úti célját elérve a karcagi magaslatokon berendezett figyelőállásból megtekintette a kukoricatörés fedő nevű hadgyakorlat. Pontban 8 órakor személyesen adta ki a hadparancsot tengerire magyar. A sikeres hadgyakorlat végén megkoszorúzta a földeken dolgozó ismeretlen katonát.

0: A zsúfolt napi program után este magas vendégünknek alkalma nyílt egy kis kikapcsolódásra, ugyanis felkereste a családját, ahol vacsorát adott tiszteletére a felesége. Igen kedves színfoltja volt a vacsorának, amikor bemutatták az államfőnek az utazásai közben született unokáit. A tárgyalások befejeztével került sor a magyar-magyar barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási egyezmény aláírására. Az egyezmény tartalmából.
1: A magas felek megállapodnak,

0: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.
1: Holdvilágos éjjel. Az egész világon, ahol kápolna vagy templom van, ott plébános is van. A világon mindenütt egyetemi műveltségű ember a plébános. A világon mindenütt egyetemi műveltségű ember van a plébánián, aki tud latinul és bírja az anyanyelvét. És anyanyelvén hat a gondjaira bízott polgárokra, s latin nyelven küldi Rómába a híreket, amelyeket az egyházközségében a hívőktől szerzett. Úgyhogy Rómában minden évben az egész világból beérkeznek az összefoglaló jelentések, hogy hány gyilkosság történt a keresztény világban, hány házasságtörés, hány rablás és lopás, és hány ember kezdett el kételkedni a Szentegyház tanításában, és hányan leledzenek a hitehagyottság vagy a vallási lagymatagság állapotában. Úgyhogy én, aki rendőrparancsnok vagyok a gondjaimra bízott járásban, látom, hogy nincs egyetemi műveltségem, hogy a járási tanács tagjainak sincsen, és így egyelőre azt kell tennem, amit teszek. Éberen figyelek minden rendőrségi ügyet, ami a körzetemben történt. És nem csak ezt csinálom. Igyekszem egyéni szolgálati buzgalomból tájékoztatni magamat és a járást, a megyét és a minisztériumunkat, hogy mit gondolnak az emberek, hogyan élnek, és hogyan követik el sorra az apróbb kihágásokat, melyektől csak egy lépés a főben járó bűn. De a legszívesebben a kerszkói erdőségben teljesítek szolgálatot. Ez a táj már kisgyerekkoromtól a szívemhez nőtt. Itt mindenkit ismerek. Itt kölyökként háborúsdit játszottam és csatákat vívtam. Fiatal emberként lányok után jártam. Ütéseket osztogattam és kapogattam. Ököllel az orba és bokszerrel a bordák közé. Úgyhogy én itt nem szolgálatban vagyok, hanem valamiféle szabadságon. Olyan kellemes a hivatali kötelességteljesítés a szülőföldemen, így aztán sajnálom, hogy napközben rohan az idő, és mert estére még nincs elegem a szolgálatból, és aludni vétek volna, hát éjjelente fel alá sétálok a kerszkói erdőn átvezető betonúton, a Volgát valamelyik mellékfasorban hagyom, és fülelek a sötétben, hogy ki jön, és kivel hogyan diskurál. Néha megmutatom magam, máskor csak áldogálok csendben, szolgálati Volgám sárhányójának támaszkodva, és boldog vagyok, hogy milyen szép a természet, és milyen kalandokat kínál nekem az éjszakai főút a fényárban úszó erdészlet mellett kivilágított vagy kivilágítatlan kerékpárjaikon csöndben elkerekező biciklisták képében. És az autókból ítélve kikövetkeztetem, ki lehet benn. És sofőr létére kiiszik fekete kávé. És ki sört. Hogy netán. Ó, borzalom. Töménye. De amikor az új réten felkel a hol, és a légáramlat mindenféle illatot hoz a mezőről, akkor annyira boldog vagyok, hogy szolgálatban lehetek, és csak ámulok, hogy a kormány még fizet is nekem azért, hogy egyenruhát hordok és parancsnok vagyok. Hiszen mindezt a szépséget a saját zsebemből kellene fizetnem, hiszen mintha csak szabadságon lennék, mintha csak fürdőben lennék, olyan gyönyörű az éjszaka a kerszkói erdőben. De én tudom, őrködni kell. Éberen őrködni. Mert senki sem tudja, hogy a bűn nem alszik. És egyszerre csak durr neki egy lövés. S vérben fekszik a rendőrséget tagja. Hányan estek már el közülünk, 436 halottunk van, és akkor aztán nem bámulja többé az ember a felkelő gyönyörűségesen vörös vagy sárga holdat. És az én sorstól való küldetésem itt az, hogy őrizzem és vigyázzam a mi fiatal államunk, a pártunk vívmányait. Így aztán két központ van bekötve az agyamba. Az egyik, mint a szeme fényét, úgy őrzi és vigyázza mindazt, ami szép a társadalmunkban. És egy másik központ, amely megörvendeztet az erdei fasorok és tisztások. Az egyik kiserdőből a másikba vezető utak látványával. És ott vannak még a szántóföldek. Ezeket úgy szeretem, mintha paraszt lennék. Mert én is bár szolgálatban vagyok, kiszállok a Volgából. És egyszerűen olyan vágy fog el, hogy indulok a határba, tavasszal felmarkolok egy kis földet, és megszagolom, amikor érik a gabona. Ellenőrzés ürügyén végig megyek a gabonatábláink mentén, és megsimogatom az érő árpát és búzát, néha leszakítok egy kalászt, és gazdamódjára szétmorzsolom a szemet a teremben, és megszagolom, körbeszimatolom, és mint az agronómus az orromban érzem, hogy ezen a héten beérett már a gabona, és itt az ideje az aratásnak. De a legszebb mégis az, amikor az erdőben világít a hold. Az a hold elragadtatással tölt el, az a felkelő hold, az a felkelő hold. De a vendéglő világosságából kilépett egy alak. Felülről permetezett rá a kandeláber fénye, és kitolta a bicikliét, és felült rá, és neki lendült. Újra és újra belehajtott a saját alakja sziluettjébe, ahogyan hátulról tolta, nyomta a hold. És én rögtön felismertem, hogy Pepa az. Gyerekkori barátom. Jelenleg viszont mértéktelen sör és fekete kávé és rumfogyasztó. Néha csodás vele. Egyszer úgy berúgott délben, hogy egy idegen telekre biciklizett be, akkoriban még útkaparó munkás volt a Pepa, és az unokahúgom elszunnyadt ebéd után. Melege volt. S búdulatában, mintha sör és kávé és rumszagot érzett volna, és az útkaparó Pepa hajolt föléje, és a fülébe súgta, szépségem, majdnem megcsókoltalak. Egy másik alkalommal meg Pepa már délelőtt más telkére kerekezett be, behajtott a kiásott árokba, mert a nyaraló tulajdonosok elektromos vezetéket fektettek a földbe, szaltót vetett, és nyomban ordítani kezdett. Kiengedte meg, hogy felássák az országutat. Na, ez sokba fog kerülni maguknak, feltúrni a közutat, van rá engedélyük, én útkarbantartó vagyok. És így lámpa nélkül biciklizett a Pepa, és akár csak én gyönyörködött, élvezkedett, már nem is taposta a pedált, ahogyan a hold hátulról tolta, meg aztán az új rétig végig lejt a betonút. Kevesen tudják, hogy a főúton 185 méter a tengerszint feletti magasság, és itt az új réten csak 177, úgyhogy érezhető a lejtő. A kerszkói erdőség voltaképpen egy olyan lapos tányér, mert azután az új réttől megint emelkedik a betonút, és a Hradisztkó-Szemice közti országúton ismét 185 méter tengerszint feletti magasságot ér el. De a Pepa cikcakban biciklizett. Egyszer az út egyik oldalán, aztán nyomban át a másikra, tehát még mindig úgy ízlik neki a pia. Még mindig úgy a fejébe száll. És kiléptem a fasorból, és a Pepa közeledett, zseblámpámmal megvilágítottam a zumbonyom mellrészén levő érdemrendeket, de a Pepában alig, ha nem nagy volt a nyomás, rám kiáltott, ez volt a szokása, csengő vagy elemlámpa helyett mindig beleordított a sötétbe, félre az útból, jó emberek, sebességben vagyok! De én kettőt villantottam a szolgálati elemlámpával, és a Pepa leugrott, és azt mondta, jó estét, pajtás! Mondom neki, hol a lámpája? A holdra mutatott, és úgy mondta, ottni. Mondom, hol az előírás szerinti lámpája, polgártárs? Az akta táskámban, mondta Peppa, és a holdfényben kinyitotta a táskáját, és a táskában megvillant egy ács szekerce. És Peppa elővette a nikkelezett zseblámpáját, és felgyújtotta, és visszatette a táskába, és azt mondta, és akkor kell világító eszközzel rendelkeznem, ha más forrásból nincsen biztosítva a kellő fény, és világít a hold, de még hogy világít, az a hold veszettő szépen ragyog, ugye? Olda! Mondom, igazolja magát, kérem a személyét. És megint végig tapogatta magát. És oda nyújtotta igazolványát a zseblámpám fényébe, és én fellapoztam, s megkérdeztem, neve? Peppa szemrehányóan kérdezte, mi az nem ismersz volna? Mondom neki, mi a neve? Ravaszul azt felelte, ott van beírva. És ettől már begurultam. Mert éreztem, micsoda sör és rum szag árad belőle. Mondom, ivott, polgártárs. És ő meghajolt, és azt mondta, ittam, iszok, és inni fogok, ahogy világ életemben ittam. Emlékszel, hogy egyszer itt a kanyarban legurult egy sörös hordó? És ahogy befettem gajakkal, és aztán este elcipeltem egy víkendházba, amihez volt kulcsom? És ahogy ketten egy álló hétig ittuk azt a hektói sört, és egy hétig már kora reggeltől be voltunk állítva? És ahogy a feleségem ki akart rúgni, mondván most már elég, ez így nem mehet tovább? Visszaadtam Peppának a személyi igazolványát. Azt mondtam. Lehet? Nem a szolgálatban vagyok. Értjük? És minek az az ács szekerce? Peppa azt mondta. De hát jól tudod, hogy ács vagyok. Maszekolni járok, tudod? És én azt mondtam, és van rá engedélyed? És fizetsz adót? És Peppa felelt. Fizetek? Persze, hogy fizetek. És megtántorodott, és azt mondta, na, eleget tudsz már, mehetek? És én láttam, hogy megint bele fog bukfencezni valahol az árokba, így hát lehajoltam, kicsavaroztam a szelepét, és a kerítésen át behajítottam a vízzel vezető árokba. És az abroncs leeresztett, és én döntöttem. Nézd, Peppa, még leesel, nem vagy már mai gyerek, menj csak szépen gyalog. És Peppa megnémulva álltott. Láttam, hogy legszívesebben azt mondaná, s lélekben mondja is, te szemét, te rohadt szemét, hát így bánsz, te szarházi a cimboráddal, hát így bánsz a gyerekkori barátoddal, hát így bánsz velem, munkás a munkása, de nem szól semmi. Tolta a biciklit, és a haragtól kidagadta a homlokán az ér, és én álltam, és néztem utána. Néztem, hogy a hold már olyan magasra emelkedett, hogy most a Peppa vállát tolta. Peppa árnyéka aprócska volt, mint amikor az ember felülről néz le egy nagy bőgőre vagy csellóra. És én azon töprengtem, vajon helyesen tettem-e, hogy elhajítottam azt a szerepet? Végül arra jutottam, jól tettem! Hogy leeresztettem a kerekét, mert nekem, mint gondos apának, meg kell előznöm az esetleges balesetet. Így hát nem csodálkoztam, amikor hallottam, ahogy Peppa oda kiáltja nekem a forrástól, hogy nem szégyelled magad, munkás a munkást! És akkor nekiíramodtam, vállon ragadtam Peppát, és azt mondtam. És mivel nincs lámpád, 50 korona büntetést fizetsz, és ezzel lezártuk az ügyet, megértetted? És Peppa csak nézett rám. Most megint olyan helyzetben láttam, mint egyszer régen biciklivel mentem valahová még zászlós koromban, és ahogy az országút alatti vízzel vezető árokhoz érek, hát, mintha kiabálna valaki, segítség, segítség, olyan öblösen, mintha egy házból jönne a hang. Leugrottam hát a bicikliről, és berohantam az erdőbe, és az a hang megint, mintha az országút felől jött volna. Keresztül nyargaltam az országúton, és át a túloldalra, és az a hang ismét, mintha az országúton kiabált volna. Rohantam hát, és egyre közelebb értem az országúthoz, és szüntelenül az a rémes óbégatás, segítség, jó ember, emberek segítség, már hallottam, hogy az út kellős közepéről jön a kiabálás. Megyek az árokhoz. Hát a málna és szederbokrok között egy bicikli heve. És a csatornacsőből két láb kandikált elő, megfogtam azokat a lábakat, és megrántottam, és kirántottam Pepát, az út karbantartót, aki olyan gyönyörűségesen részeg volt, hogy csak úgy döngött. Felült, és megdörgölte a szemét. Hát, nem éjjel van. Köszönöm, pajtás, megmentetted az életemet. Van nálam 50 söröd és egy adag disznótorosod. És most világítottam neki, és tudtam, hogy miközben azt az 50 koronát számolja le a kezembe, arra gondol, akárcsak én, ahogyan az országút alatt 50 sör fejében megmentettem az életét. De én le akartam törni a gőgjét. Meg akartam leckésztetni, hogy kivilágított biciklivel közlekedjen, mert az előírás az előírás. És aztán tolta el a bicikliét, megtörve és alázatosan. Nem csak az abroncsát eresztettem le, de a lelkét is. És ez így van rendjén. Mert amikor szolgálatban vagyok, nem ismerek se Isten, se embert. A tulajdon fiamat is megbírságoltam, mert tiltott helyen parkolt, még ha azóta nem is beszél velem. Én a legszívesebben saját magammal beszélgetek, és a holddal. A holddal, amikor fölragyog az égen. Az illatozó fenyőkkel beszélgetek. Ezekkel barátkozom én. Látom, hogy a csermelyek és a patakok és a halastavak is a barátaim. Többi meg már nem érdekel. A többiről már nem akarok tudni. Emberkerülő vagyok. Letelepedtem át a földre. A hold fiatal lányként ült a térdemem. Kinyújtottam a kezem, és a holdfény macska kölyökként, rendőr kutyaként nyaldost. A vendéglőben régen kialudtak már a fények, biciklisták kerekeztek el mellettem beszélgetésbe merülve, mert nem volt túlságosan az ínyemre, hogy amikor a pedáltapossák hát hangoskodnak, nem éppen állam ellenes üzelmekről, nem is összeesküvésekről diskurálnak, de azért a féle hazaáruló beszédekkel traktálják egymást, hogyha csak egy kicsit is akarnám, hát bíróság elé börtönbe juttathatnám őket. De a hangszínből és a hangárnyalatból ítélve ezek a sör utózöngéi voltak. És végre hallom, mint a gyóntató, hogy mit gondolnak az emberek. Hallom, miért szitkozódnak magukban. Amikor magammal beszélgetek, én is szitkozódni szoktam, de sohasem fennhangon. És felálltam, és nekimentem a holdfénynek. Az étterem a kertvendéglő felé tartottam. Már mindenki aludt ott. Fogtam egy széket, azt az összecsukható pirosat, az út szélére állítottam, és kis ideig saját magamra gondoltam. De aztán erőnek erejével elhessentettem a feleségem képét, aki elment tőlem. A fiam képét, aki elhagyott. És láttam magam, ahogy magányosan ülök az összecsukható kerti széken. Láttam magam, hogy micsoda hatalmam van. De magányos vagyok. És ha nem lenne a hold, és ha nem szeretném a csermelyeket, és a fenyőket, és az érőmezőket, és a szántóföld jószagú barázdáit, hát voltaképpen semmi okom sem volna a boldogságra, épp ellenkezőleg, de én mind annyiszor, valahányszor elcsüggettem egy kicsit. Az érdemrendjeimre tettem a kezem. A kitüntetésekre, amiket kaptam. És ez erőt öntött belém.

0: Hi. Így hát felgyújtottam az elemlámpát, és integettem vele fölle, és amikor aztán az autó fékezett, a lámpával megvilágítottam az érdemrendjeimet, hogy a vezető lássa, hogy maga a parancsnok vár rá. Egészen közel jött hozzám, és megállt. Letekerte az ablakot, és bűnbánóan azt mondta, kiszálljak, vagy ne, mondom neki, Kimla úr, maradjon csak ülve. Szóval, hány pohár bort ivott? Na, hányat? Kimla úr felélénkült kettőt, két pohárkával, és én azt mondtam, nem többet. Szorongva felelte, többet nem. Vártam. Hagytam gyötrődni. Kínoztam. Csönd volt. A tölgyek lombja közt átcsorgott az éjszaka, s a földön holdfoltok fröccsentek szét, fehérek, mint a kókusztej. Azt mondtam. És milyen bor volt az?
1: Fehér vagy vörös?
0: És a drogista gyötrődött, vörös. És sokat ettem, és ásványvizet is ittam, mondta. És én láttam, hogy többet ivott. De láttam azt is, milyen szép az éjszaka, és milyen szép a hold. Így hát elnéző, nagyvonalú voltam, mint a Pepával. Keresztbe vetettem csizmás lábamat, és azt mondtam, az nem sok igaz. És a drogista megörült, kevés, borzasztó kevés, és én kiegyenesedtem, és azt mondtam, a jogosítvány bevonásához azért elég lenne, de ma jó kedvem van, úgyhogy 500 korona bírsággal jóvá tehető a dolog. És szálljon ki az autóból! És láttam, hogy felállni sem bírt az ülésről. Nem, mintha ivott volna, hanem mert az elképzelés, hogy ki kell fizetnie 500 koronát, gyötrelmet okozott neki, úgy gyötörte, hogy reumát kapott tőle, és tántorgott. És én élvezkedtem. Nem állhattam, ha valaki összeomlott a büntetéstől, és mondom neki, zárja be a kocsit, van magánál pénz? Fogta a tárcáját, és azután felemelte, nincsen, csak egy 100-as. Felém nyújtotta a bankot, és én azt mondtam, és oda-haza van pénze? Bólintott, van. És én azt mondtam, itt a tölgyesen túl a fasorban áll a Volgám, elmegyünk szépen a pénzért. És előre ment. És az, hogy a drogista ott sompolygott a nyomomban, bátorsággal és osztály öntudattal töltött el. Aztán beültünk az autóba, és a drogista nyöszörgött és csukladozott, hogy neki milyen kevés pénze van, hogy 300-zal nem lehetne jóvá tenni a dolgot. De én reményt öntöttem belé, azt mondtam, hogy majd meglátjuk, és így értünk oda hozzá. Hát ilyen nyaralója csak egy gazdag drogistának lehet. Csupa értékes festmény és kovácsolt kancsok. És a drogista fel alá járkált, és magyarázta nekem, hogy ezek a darabok Olaszországból valók, és beszélt. De én azt mondtam, hogy hozza azt a pénzt, a bírságot. Egyenként húzta elő a százasokat, mintha mélyen a tenyerébe fúródott töviseket húzgálna ki. 300-at szurkolt le, elvettem a pénzt, letéptem az elismervényt, letettem az asztalra. A drogista visszadugta a tárcát a mellén zsebibe, és mosolygott, és megkérdezte. Hozhatok egy pohárkával? Mondtam, nem. És letéptem egy újabb 200 koronára szóló elismervényt, és a drogista elsápadt, és belebetegedett a dologba, és remegett a keze, amikor 50 koronásokban leszurkolta azt a 200-at. Felálltam. Megcsörgettem a trabantja kulcsait, és döntöttem. Így né. És most szépen elgyalogol a trabantjáért, útközben majd kellőképp kijózanodik, elszáll a fejéből az a két pohár vörösbor. Lamentálni kezdett. Vigyen el a Volgával, parancsnok elvtárs. De én nem engedtem. Fogtam az ajtókirincset. Ahogy mondtam, 3 kilométer az egész, lassan menjen, hogy kijózanodjon, hogy a friss levegőn magához térjen, a forrásnál pedig igyon egy kis vizet. És kimentem, leszaladtam a lépcsőt, és a palack zölden ragyogó szikrázó Volgám felé tartottam, amelynek az élein a zöld szín ezüstösen csillogott, és fantasztikus vízfényekkel vonta, burkolta be az autó. Útközben arra gondoltam, milyen szép is lesz majd, ha szerte a világon minden

0: Nemesi Tanácsnak egyetemi műveltségű elnöke lesz, aki tud majd az anyanyelvén, s még oroszul is. És ez az elnök jelentéseket küld majd a járásnak, és a járás a megyének, és a megye a központi bizottságnak, és a központi bizottság Moszkvába küldi majd a jelentéseket, ahová minden évben az egész világból beérkeznek a jelentések, hogy szerte a világban hány rablás és betörés történt, és hány gyilkosság, és hány erőszakos nemi közösülés, és hány államellenes bűncselekmény, és ott már tudni fogják az elvtársak, mint ahogy a katolikus egyház ezer éve tudja, mit kell tenni, hogy csökkenjen a bűnözés, és növekedjen a humánum, amit én, bár nincs egyetemi végzettségem, már most alkalmazok. Amit éppen ma alkalmaztam a kerszkói erdőben, amikor leeresztettem a Pepa Prohászkának a kerekét, és döntést hoztam, és visszaadtam a kocsikulcsot az ittas vezetőnek, hogy gyalogoljon 3 kilométert, és így kihozanodjon, és autóval menjem haza. Gubernátorov Kerszko. Gubernátorov Kerszko, suttogtam magamban. De ezt az ellenségeim és az állam ellenségei ragasztották rám. De azért van benne valami. Nincs. Egyetemi végzettségem. És mégis kormányzónak titulálnak. Ez szép. Ez kellemes. Gondoltam magamban. És megérintettem a mellkasomat, az érdemrendeket, amelyek elfedték vörös szívem dobbanásait. Holnap visszaadom Pepának, a barátomnak a bírságot, és veszek neki egy szelepet az abroncshoz, amit ma leeresztettem.
1: Csoda almák. Frank úr a virágba borult kert közepén ült a kispadon, és gyönyörűséggel szemlélte a virágzó almafákat. És amikor látta, hogy őt nézem a drótkerítésen át, nyújtózott egyet, és dicsérőn mondta. Csodálatos, ugye? Nézze csak meg fölöttem ezeket a rózsaszín kis virágokat, ahogy záporoznak rám. Ez a mama kedvence, valóságos csoda alma. Itt meg... állt fel, és az enyhe szellőben alápermetező almaszírom esőbe lépett. Ez itt a zöld cronceli. Amikor a káposztát gyalulják, a legjobb néhány ilyen almát beletenni, mondta. És kezes lábasba bújtatott gumicsizmás hatalmas alakja az egyik nyitott almafa napernyő alól a másik alá huppant. És ahogy lépkedett sorra, megsimogatta a fatörzseket, olyan szépen, mintha élő eleven lánytestek volnának, mint ahogy a munkás simítja végig a falat, amikor befejezi a fürdőszoba csempézését. Ő is ilyen szép simogatással értékeli a munkáját. Akárcsak az asztalos, aki megsimogatja az asztalt és a széket, mindent, ami a szerszáma is a keze alól kikerül. Olyan szép lenne itt, mondta Frank úr, és odajött a kerítéshez, és megkapaszkodott a drótban. Úgy függeszkedett rajta egyre arrébb és arrébb, ahogy én lépkedtem. Olyan lassan, mintha az ag Dávid király pengetné a hárfát, és kísérné gyönyörűséges zsoltárát. Még szebb lenne, ha nem zúdulna rám a bárányözön. Már 3. éve számolom fel a juhaimat, tavasszal mégis mindig 6-tal több van. Annak az én kosomnak, bombónak és a legöregebb anyajuhomnak, volyandának talán csak egymásra kell néznie, és a volyanda már is fel van csinálva. Látja, ez itt a nyári asztrakáni sziromlevele, olyan szép rózsaszínű, mint a kisgyerekek fülecskéje. De azok a juhok nem hagynak engem nyugodni. Tavaly elláttak tanáccsal, ezért aztán, hogy megzabolázzam a kost, egy fémlemezt, egy 50-70 kilós lemezt drótoztam a homlokára, hogy ne tudja meghágni és telerakni a golyandát. De a kost természeten nem lehet kifogni. Azt a lemezt a bombó egész éjjel a vasalt vájúhoz verdeste az istállóban, nem aludtunk egész éjjel, és a rákövetkezőkön sem, vagy minduntalan felriadtunk, az istállóból, mintha szüntelenül harangzúgott volna, bim-bam, bim-bam, kongatta azt a lemezt. És én azt hajtogattam, nyugodjatok meg, gyerekek, nyugodj meg, hűséges hitvesem, el kell, hogy hagyja az ereje. A bombónak el kell gyengülnie, össze kell roskadnia. De ez itt a málna ízű nyári alma. amikor virágzik, a lélegzete is eláll az embernek. Látja, mondta az óriás Frank úr, és előre csücsörítette a száját, és ahogy lépkedett, gyöngét szirmok cirógatták húsos ajkát, és ő beszívta illatukat, és megérintve a virágtakarót, gyönyörűséggel élvezte a nap melengette gajakat és virágokat. És tudja, vonított fel panaszosan, és ismét megpengette a drótkerítést. A harmadik héten, amikor a fémlemeznek már csak a csilingelését lehetett hallani, és azt is alig-alig, hát a bombó lemezestül felugrott a volyandára, és meghágta, és a tetejébe még azt a kis juhot is. Én meg Balgán azt hittem, már túl van a búgatás időszakán. De két hónap múltán a juhoknak dobként feszült a hasuk, és én levágtam két juhocskát, de hat született. Így aztán a helyet, hogy sikerült volna megtizedelnem anyáját, hát csak gyarapodott. És akkor azt tanácsolta a Vorlícsek sógor, de hát ez gyönyörűséges, nézze. Megtorpant, mint a fürjésző kutya, mint a vadász ebb. És Mancsa ott maradt a drótkerítésen, a lába behajlítva, úgy, ahogy elkapta a lelkesedés. Ez meg a másik mama kedvence, ezt a fát én magam oltottam. Látja, milyen kegyes a természet, milyen szerelmetes bűbájjal virul. De persze a kosok is. A Vorlícsek sógor azt tanácsolta, hogy a bombónak, mármint a kosomnak, húzzak a fejére meg a mellső lábára egy kisebb fajta gumiabroncsot. Hogy ez a berendezés majd megbénítja a nemi gerjedelmét. Technikailag lehetetlenné teszi, hogy felhuppanjon a volyandára, és így gátat vethetek annak a birka és bárány áradatnak. Arra a kosra ránézni is borzalom volt. Három lábon kellett sántikálnia, állandóan orra bukott. A végén már megsajnáltam. Na, és? Látja? Három hónap múlva hat birkával több volt. A bombókos még így abroncsal megnyomorítva is meghágta az összes juhot. Hát ebbe én belebolondulok. Szeretném már egy kicsit élvezni az életet, szeretném 12-re apasztani a juhok számát, és már megint 21 van belőlük, és ez így megy vég nélkül. Jaj, veszékelt az óriás Frank úr. És mint a hárfán felváltva, hol az egyik, hol a másik kezét csúsztatta be a kerítés drótfonata közé, és pengette a drótokat. Szíromlevelek permeteztek roppant alakjára, máskor meg húsos arcára hult a virágok sűrű konfetti esője. És Frank úr becézgette őket, na, szirmocskák, szíromlevélkék, na, mi van, riadt meg, és lerázta arcáról azt a májusi virágmalasztot. És én elnéztem Frank úr házát ott az erdőben. Körös körül csupa fenyő, de a tisztás közepén kert, virágzó gyümölcsös terült el. Látni lehetett, hogy a trágyától milyen jól táplált a pázsitja, milyen szép dundik az almafák törzsei, de Frank úr szenvedett és gyötrődött, egyre gyötrődött. Milyen szép lenne, ha nem volnának ezek a beste darazsak és dongók, látja azt? Mutatta. És csak most vettem észre, hogy minden fatörzsön, mint a bicikli versenyzők kormányán, két teljes üveg volt. És Frank úr nagyban magyarázott. Látni se bírom ezeket a darazsakat, mindegyik üvegben egy kis sör van. És csak kínlódjatok, kínlódjatok, gyötörtök engem, darazsak, de most rátok vár gyötrelem, kiabálta. És láttam, hogy mindegyik flaska alján egy sereg döglött darázs és dongó van. A többiek meg iparkodnának kifelé, de minduntalan visszapogyognak a sörbe, utána kikecmeregnek, és ez így megy körbe karikába, míg el nem gyengülnek, és aztán el nem pusztulnak. Mert egy ilyen palackból senki sem jut ki élve. Frank úr hirtelen megállt, és el volt kápráztatva. Már a kerten kívülre nézett, a fuldokló darazsakkal teli teljes üvegen túlra, mint egy próféta. Az égre nézett, ahol bizonyára nem a Szent Háromságot látta, hanem harsogó orgonák karéját, vagy azt, hogy a mennyből letekint rá, s kezét nyújtja felé egy szent, és felhúzza egyenest magához a bárányfelhőcskék és a fellegek közé az égbe. Húsos ajkára tette az ujját, és elragadtatással mondta. Megvan. Megvan, rájöttem végre. Nincs több kosra kötözött fémlemez, nincs több abroncs, a juhok felől kell megközelítenem a dolgot. Bugyogót varrok nekik,
2: mint ahogy a gazdag kutyusoknak, a szukáknak is árulnak ilyet, valami efféle holmit varrok a juhoknak, bugyit. Zsákvászomból, dupla zsákvászomból kis nadrágot, fogamzás gátló bikinit, izélés ellenvalót, mondta elkápráztatva.
1: És ahogy feltámadt egy kis szél, Frank úr a sárga üvegalmaszirmainak szépséges förgetegében találta magát. Úgy állt ott, mint aki megnyitotta a zuhanyt, ott állt a sűrű zuhatagban, kezes lábasában, sáros gumicsizmájában, és a házból telt, újjongó női kiáltás harsant.
2: Hülye kölyök, már megint becsináltál!
1: És egy testes, fiatal nő rontott elő, egy fiúcskát rázva, és cibálta róla a kis nadrágot, és a nadrágot nyomban öblögetni kezdte a dézsában, és utálkozva szedegette ki belőle a hurkácskákat, és Frank úr halkan feljajdult.
2: Milyen szép is volna itt, ha ez az én kis unokám nem kakálna be percenként, ha nem csinálna a nadrágjába, milyen szép is volna itt, ha ezek az én kosaim nem hágnák meg sorra a juhaimat, ha nem lennének ezek a rémséges darazsak.
1: És a fiatal nő oda kiáltott Frank úrnak.
2: Papus, mit bámészkodsz ott, szedelőzködj és indulj a legelőre, hogy ne kelljen megint sötétben hazajönnöd, hallod?
1: Angja lobogóként szelte át az erdei levegőt. És ez a hang épp oly szép volt, mint maga a fiatal nő. Frank úr erős és göndör, telt és rózsás lánya. Nagy szeme fölött gyűrűkbe bodoródó fürtökkel, ám ez a hang cérna vékony hangocska volt ahhoz képest, amely most harsant fel a küszöbről, és förgetekként zúgott, dörgött a fekete fenyők és lucok között, hogy hallhatóan belenyögtek az ágak, és ennek a hangnak olyan húzata volt, hogy bár nem fújt a szél, az almáskertben sűrű pászmákban hullottak a szilomlevelek, mint valami hóviharban.
2: Járina!
1: Hasított bele a levegőbe a hang, és a küszöbön megjelent a hatalmas termetű Franková asszony, a hang tulajdonosa.
2: Hol vagy?
1: Mennydörgött tovább a hang.
2: Itt,
1: sipította Frank úr.
2: Mit locsogsz ott, miért nem mész már a legelőre?
1: Dübörgött a hang, és haragos volt, de ugyanakkor nyájas is. Ezen a félreeső magányos helyen itt az erdőben alig, hanem így kell kiabálniuk egymással az embereknek, mert a kiáltozással adnak bizonyságot arról, hogy vannak, hogy léteznek, hogy szeretik egymást.
2: De hát csak egy pillanatra ugrottam el ide gyönyörködni, mondta Frank úr,
1: és homlokát nekiszólította a mama kedvence törzsén.
2: Micsoda! Kiabálta Franková asszony a küszöbről. Egy fél órája ott vagy!
1: Frank úr védekezett.
2: Negyed órája!
1: De Frank úr lánya és felesége roppant élvezettel kiabálták.
2: Fél órája oda vagy!
1: És Frank úr homlokát könnyedén az almafa törzsébe verte. És ezt csuttogta.
2: De hát csak egy pillanatra ugrottam el. Olyan szép lenne itt, ha nem volnának azok a kosok, ha nem volnának azok a darazsak, ha nem volna ez a kiabálás.
1: És ment. És legyintett, és a két nő kiabált a küszöbön, hogy a fenyők törzsei meghajoltak, és koronájukban recsegtek, ropogtak az ágak.
2: Fél órája oda vagy!
1: És Franková asszony eltűnt. És egy ébresztő órával jelent meg újra a küszöbön, és az osztrák vekkel számlapjára mutatott, és az óra most elkezdett csörögni. Olyan szörnyűségesen csörögött, hogy Franková asszonynak viaskodnia kellett a vekkelrel, mintha valami állat lenne, mintha a kezében egy rabulejtett és ádázul ellenszegülő ezüstös ragadozó madár volna. És a két nő kiáltozott örömében is körülfogták Frank urat.
2: Na, hazudik a vekker, beszélj, beszélj!
1: És Frank úr fejével neki támaszkodott a házafalának, s homlokát finoman a máradozó vakolatba verte, amely ráragadt a nyírkos homlokára, és Frank úr megadta magát.
2: Elismerem, elismerem, el voltam, eltűntem egy fél órára. De a gyümölcsös kertben gyönyörködtem a mama kedvencében, a nyári asztrakámban.
1: És a nők harsogva nevet. És Franková asszony egy fokkal lejjebb lépett, és hatalmasan álltott, hatalmas keblével, és ahogy könnyedén előrehajolt, keble súlypontja az első lépcsőfok alá került, és Franková asszony épp hogy csak meg tudott kapaszkodni az elszáradt petúniával, tölcsérkével beültetett virágos ládába. Aztán beköszöntött a nyár. Frank úr a birkákkal, egy zsákkal és a tranzisztoros rádióval kijárt az erdei tisztásokra a legelőre. Kényelmesen elhelyezkedett a zsákon, bekapcsolta a rádiót és élvezkedett. Túljárt a bombókos eszén. A juhok zsákokba voltak bugyolálva. A jutomporokon körös körül szépen felvart zsák. A bombókos azonban néhányszor úgy rátámadt Frank úrra, hogy egyszer a mezőn a lajtos szekér tetején kellett pucorognia, és akkor nem akarta leengedni, felöklelte, megölte volna. És Frank úr tudta ezt. Így hát segítségért kiabált, még nem jöttek a birkák, és hazavezették a kiéhezett Frank urat. Egy másik alkalommal a bombókos megrohamozta Frank urat, csak úgy repkedett a fenyőkéreg, és Frank úrnak, bár a legelő fél órányira van, 3,5 óráig tartott, mire fenyőtől fenyőig ugrálva hazaért a legelőről. De Frank úr csak nevetett. Mert azt gondolta, ez a kostól kijáró igazságos büntetés azért, hogy a fogamzásgátló bugyogók betöltötték hivatásukat. Ám 3 hónap múltán a zsákok gyanúsan gömbölyödni kezdtek. Pattanásig feszültek. És Frank úr ráeszmélt, hogy a bombókos, a bikinik és a fogamzásgátló zsákok dacára jobban tette a dolgát, mint előtte. Megint lassan lépkedtem a kerítés mellett, és Frank úr ujjaival a kerítés húlyait pengette, mint a boldogtalan Dávid király, és sirámait és zsoltárait énekelte nekem. Olyan szép volna itt, micsoda bőtermés van, nézze csak, a nyári üvegalmából biztos lesz, vagy 2 dézsányi, az asztrakániról nem is szólva, a birkákat is ezzel etettem, de lefogadom, hogy abból a 21 juhból 6 megint vemhes lesz nekem. 3 évvel ezelőtt 12-re akartam csökkenteni a számukat, és most lassan már vagy 30 lesz belőlük. Amikor otthon rajtam kívül senki sem eszi a birka húst. De amilyen sok az alma, lamentált, hát olyan sok a darázs is, nézze csak! Az üvegek folyton tele vannak, minden másnap utána töltöm a sört, de az Istennek sem sikerül megtizedelnem a dögöket, mint ahogy a juhokat sem siránkozott és zenélt. És gumicsizmája a zsoltár ritmusában lassan lépkedett a kerítés mentén, és ujjai a húrokat pengették. Jarina, Jarina, panaszolkodott, mint az Agg király. Csőstül zúdul rád az áldás, minden, amit nem akarsz, egyre gyarapszik a nyáj és darás sereg. És ez itt látja, jól jegyezze, megderült fel Frank úr, ez itt a mama kedvence. Az egyiken 5 dézsányi alma is megterem, hanem ez, amit egy öreg törzsbe oltottam, ez megfázott valahogy. Egyetlen egy alma van rajta. De milyen szép, látja, hogyan mosolyog rám, mint a kisunokám, mint egy szép lány pofikája, látja, ez az én egyetlen örömöm. De ez meg mi? Kiáltott fel elborzadva, és mind a 10 ujjával belemarkolt a drótfonat húrjaiba. Mit nem látnak szemeim, vagy talán csak álmodom? És hozta a létrát, és oda támasztotta az öreg törzshöz, és felmászott a lombkoronába az ágak és gajak közé, és kiabált. A mama kedvencében darázs van benne, szörnyette el Frank úr, és csizmája sebesen ereszkedett lefelé a létrán. És Frank úr elnémult, és kisvártatva már rohant is vissza, és egy olyan nagy ollót hozott, akkorát, mint a kaszanyé. Mint 2 szegecsen mozgó osztrák kasza. És csendesen mosolygott. És aztán gyűlölettel és haraggal eltelve felkapaszkodott az ágas-bogas koronába, szétnyitotta az ollót, és lesben állt, hogy mikor mászik elő a darázs az almából, amelybe már akkora lyukat rágott, amekkora ő maga volt, sőt, még nagyobbat. És amikor a darázs kihátrált az édes gyümölcshúsból, Frank úr összezárta az ollót, és ketté nyisszantotta a darazsat. Diadalmasan nézett rám, és megkönnyebbültem, mondta. A bestia megkapta a magáét azért, mert gyötört. Most gyötrődjön ő! Élvezkedett? Ám az almából hirtelen egy másik, megvadult darázs bukkant elő, mint egy a darázsbosszú 2-s fogatának tengelyéhez kapcsolva, és megrohamozta Frank úr arcát.
2: aki csak magasba emelte az ollót, mint két kasza villant meg az olló a szikrázó nyári napfényben, és Frank úr, akárha vallásos hevületben széttárná a karját, az ég felé emelte. Az olló tétovázott egy pillanatig, aztán súlyánál fogva a fűbe zuhant, és markolatig fúródott a porhanyós földbe. És Frank úr leszánkázott a létrán a pázsitra, és hanyat zuhant, most félkönyékre támaszkodott, és megtapogatta a szeme alatt az egyre terjedő darázsméreg okozta kék foltot és duzzanatot, és visszahanyatlott, és élettelenül hevert. És a küszöbön zsarnoki női hang harsant, Jarina! És duzzogott az a hang, valamiféle gyönyörűséges gyűlölettel táplálva maga magát, amely egyszerre volt kiabálás, a szép hang a hangkészlet birtoklása felett érzett öröm is. És újra még harsányabban, hogy az almák megremegtek szárukon, és az a kirágott nem maradt meg tovább odafönn, és a hang erejétől a földre esett. Merre vagy, na megállj, kiabált a hang, és eltűnt, és kisvártatva a küszöbön a napfényben megcsillant az osztrák ébresztő óra, és a roppant hangú és roppant melkasú asszonyság kirontott a gyümölcsös kertbe, és a vekker csörömpölt a kezében, és az asszonyság letérdepelt az árnyékba, a zöld fűbe, a szikrázó napsugár szövedékbe, és kiabált, te alszol itt, felkelni! De Frank úr csak feküdt. Most feleszmélt. Félkézzel megtámaszkodott a nedves pázsiton. A vekker csörgött, Frank úr mondott valamit, de az óra túl csörömpölte, és amikor abba hagyta a csörgést, Franková asszony a férje fölé hajolt, és azt mondta, ajjaj, megcsípte a darázs. Mentőt! Mentőt! Kiáltozta, és minduntalan kövér arcához kapott, és Frank úr úgy feküdt ott, mint akit letaglóztak, szörnyű sápadtan. És aztán arra jött valaki autóval, és odarohant, és letérdelt a mama kedvence alá, és letette a földre a vakítóan fehér mentőládát, tetején a vakítóan piros keresztel. Még a részkulcs is egészen valószerűtlenül csillogott-villogott. És odaszaladt Frank úr lánya, a szemébe göndörödő fürtös hajú szépség, és kiabált. Mit tettél, apus? És rázni kezdte Frank urat. Megpróbálta talpra állítani hihetetlen erővel, mint egy kisgyereket, újra és újra felhúzta a földről mázsás apját. De amint gumicsizmás lábára állította, azon nyomban ismét összerogyott, mintha nem volnának csontjai csak hússal, mintha az a hús sem volna, csupán a pálcikákra aggatott melegítő, nadrág és felső rész. De azért csak magához tért, és amikor be akarták tenni az autóba, kicsit felemelkedett a földön, haldokló keze haldokló mozdulatával csendet kért, és haldokló hangon mondta. Isten veletek, galambjaim! Isten veletek, kosaim! Isten veletek, báránykáim! Isten veled, ranett almám! Isten veled, én csoda almám! Isten veled, hű kutyusom! És Franková asszony előre nyújtotta az osztrák vekkert, s már-már pozdorjává akarta törni a Frank úr fején, és kiabált, már halkan beszélt. Te kurafi, és én, velem mi lesz? A lánya meg, apus, és mi, velünk mi lesz? És lögdöste előre a fiacskáját, hogy őt is áldja meg Frank úr, és Frank úr hozzátette. És Isten veletek, galambjaim, Isten veled, én csodám, Isten veled, hű hitvesem. Na azért, ordított fel szeretett teljesen Franková asszony. És a lánya azt mondta, apus nem bírja a darázs mérget, ez itt a baj, tudja, kiabálta. És Frank úr elájult. Jumbo. Pehjünk volt a kocsmárosokkal, vagy szerencsénk? Zbornyik kocsmáros úr annyira fázós volt, hogy a Filákovó márkájú kályha nyáron is izzott. De Zbornyik kocsmáros hosszú irhabundában hordta ki a sört, és vacogott. Míg rólunk, a féktelen sörívása arányosan szakadt a verejték. Azok a vége nincs sörözések. Egy másik kocsmáros viszont folyton lázban égett, mert féltékeny volt a feleségére, így aztán ő télen se fűtött.
1: Ha valaki csak ránézett, vagy ránevetett a feleségére, a kocsmáros már is fenyegetőzött, hogy kasszírozni fog, és aznapra bezárja a kocsmát, és előfordult, hogy be is zárta. Ezt a kocsmárost Regulának hívták, és ezért az volt a rögeszméje, hogy meg kell nevelnie vendégeit. Ha mondjuk kihozta a sört, és a vendég nem úgy ült, mint Nebuló az iskolapadban, nem adta oda neki a sört. És még rá is ripakodott. Illik így ülni a kocsmában, illik így elterpeszkedni, és maga még a lábát is keresztbe veti, nem kap tőlem sört, amíg nem ül tisztességesen. És a vendégnevelés mellett Regula kocsmáros még arra is tudott figyelni, hogy nem néze valaki sokat mondóan a feleségére. Nem vált e vele titkos jelt. Vagy nem külde neki a szemével csókot. Különben a legjobb kocsmárosunk Romána asszony volt. Ő diabetikus konyakkal vagy viszkivel kúrálta az epéjét. Pöttöm és gyönyörű kislányát pedig esténként a mosogató dézsában füröztötte, mert egészségügyi berendezés ebben a mi erdészlakunkban nem volt. Ha ilyenkor valamelyik vendég teát vagy kávét rendelt, a kislány tányérok és csészék közt ült a mosogatótálban, és Romána asszony elmosogatta a szappanhabban a csészét, és utána finom, pazar buborékoktól pezsgő kávét hozott ki, olyan zamatosat, ami ennek a jó konyaknak kell lennie. Minden vendégéhez kedves volt, odaült az asztalához, és a vendégek konyakkal vagy viszkivel gyógyították az epéjét. Csak Beloklávek urat, a repülőgép szerelőt nem szívelte, ő ritkán jött, de ha beállított, akkor jó napunk volt. Ez a Beloklávek mindig buskomoran ült az asztalhoz, aztán négy sör és négy rumos fekete után buskomorság elszállt, és Beloklávek egyszerre csak megkérdezte tőlem, mit csinálok január 6-án, és amikor megmondtam, hogy aznap szabad vagyok, meghívott, hogy uzsonnázzunk együtt Voronyesben, lelkendezve magyarázta, hogy Mazura főpilótával fogunk felszállni, az estét Poprádban töltjük, ahol cigányzene vár ránk, és másnap reggel elrepülünk Voronyesbe, ott megjavít egy összetört 134-est, délután meguzsonnázunk, kaviát meg pezsgőt, és estére ismét Prágában leszünk. De nem ezért orrolt meg Romána asszony Beloklávek úrra a repülőgép szerelőre. Egyszer, öt sör után, Beloklávek úrnak megerett a szava, és elragadtatva magyarázta az egész kocsmának. Szóval az nem úgy van ám, hogy bárkiből pilóta lehet, a repülés lényege a matematika meg a geometria királysága, és ez a királyság itt, ezen a vidéken, csak is rám és Hubka mérnök úrra van bízva, kiabálta lelkesen Beloklávek úr, és kifényesedett, és lángész volt. És Romána asszony hörpintett a konyakból, és azt mondta, és mi a helyzet a geometriával és velem? Rám is rám bíznák? De Beloklávek úr felpattant, és még lelkesebben kiabálta, nem, hölgyem, azt csak férfiakra bízzák, magára nem! Mire Romána asszony, ugyan miért nem? És Beloklávek úr megvilágosodása felett érzett elragadtatásában ökrével az asztalra csapott, és úgy harsogta, nem, mert maga hölgyem eleve hülye! Romána asszony elvörösödött, és azt mondta, na, ezt köszönöm szépen. És Beloklávek úr azóta volt lángész, hogy egyszer traktoron szállított szendvicset. És a TS kapujánál zsaruk várták a traktort, és Beloklávek úr 50 szendvicsel a kezében megparancsolta, irány a kerítés, törd át a kerítést, és menj be a TS-be hátulról. És a traktoros áttörte a kerítést, és utána tovább lakmároztak és ittak az istállóban, mi alatt a zsaruk hiába dörzsölték kezüket, és vártak a szondával a kapuban. Amikor Beloklávek elmesélte az esetet, sarkalatos kérdést tettem fel neki. Hogy tudta ezt megcsinálni? És hogy jutott ilyesmi az eszébe, Beloklávek úr? És ő diadalmasan felkiáltott, miért 6 sör és 6 rum volt bennem, és lángész voltam. Így aztán attól fogva lángész volt. Nem mindig, csak néha, mert máskülönben józan állapotban félszeg volt. Szükszavú, bátortalan és gyakran elpirult. De mint említettem, Romána Regula előtt kocsmároskodott. Márpedig én arról akarok mesélni, ami a Regula idejében történt. Kemény tér volt akkoriban, de Regula csak a konyhát meg a kis szobát fűtötte, ahová feleségét meg gyerekét száműzte. Ha valaki bejött a kocsmába, összerázkodott a hidegtől, és aki kívánta, és perceken belül mindenki kívánta, annak Regula kocsmáros fehér abroszt terített a vállára. Így aztán fehér abroszba burkolva ültek a vendégek, fehér abrosz volt az asztalokon, fehér hó borította kint a tájat. Hogy felmelegedjünk, Belochlávek úr azt tanácsolta, toljunk össze három hamutartót, és melengessük a kezünket égő csikkek és papír galacsinok fölött. Később Regula kocsmáros behozott egy fazekat, egy zsíros bödönt, a féle nagy barna füles kondért. Rátette a három hamutartóra, amelyben papíros újság és végül aprófa égett, és Regula úr behozta karudülő csemetéjét, és becsúsztatta abba a zsíros bödönbe, így aztán a kocsmában fagyott, de a gyereknek a zsíros bödönben melege volt, és a felmelegedett kezek mégiscsak emelték a hangulatot. Ekkor nyílt az ajtó, és a fehérbe burkolt vendégek és fehér abroszok közé bejött egy kéményseprő, a falu kéményseprője. Seprőstül. Lógatta az orrát, annyira el volt keseredve, hogy abroszt se kért, hanem úgy, ahogy volt, kormosan leült az asztalhoz, fejét a tenyerébe hajtotta, és erős grogot rendelt. És aztán üres tekintettel bámulta a mennyezetet, és azt mondta, hát... ez az évem szörnyű volt, a következő meg iszonyú lesz. Most kaptam készhez a keresett levelet, hogy megerőszakoltam a feleségemet. Igen, a feleségemet. És a vendégek szörnyűködtek, micsoda. És Regula úr határozottan kijelentette, az lehetetlen. És a kéményseprő elővette a tárcáját, és ahogy felállt, a fehér abroszon útmaradt könyökének és kezének lenyomata, és akkor a kéményseprő elindult, sorra rátenyerelt a tiszta abroszokra, és mutogatta a megyei bíróság iratát, melyben felesége megerőszakolásával vádolják. És a vendégek egymás kezéből kapkodva olvasták a keresetet, és a kéményseprő körbejárt, tenyerével, mint cipőtalppal végig sétált az abroszokon, a kocsmáros úr rákiáltott, állj, és újságpapírt teregetett szét, és rendre utasította a kéményseprőt, hogy csak újságpapírosra üljön meg tenyereljen, és nem maszatolja össze az abroszait, mert különben nem főz neki grogot. És a kéményseprő elmesélte, hogy a feleségének van valakije, hogy a felesége szereti azt a pasast, és hogy már ügyvédet is fogadott, és válni akar. Ezért aztán egyszer a kéményseprő, mint a szabin nőket elrabló régi rómaiak, fenyegetéssel kényszerítette, hogy a kedvére tegyen. A vendégek hüledeztek, újra és újra elolvasták a keresetet. És Regula kocsmáros az öklét rázta a konyha felé, a feleségét fenyegette a falon át, ezt a félénk szépséget, aki igaz, 78 kilót nyomott, de a haja fehér volt, mint a szalma, vagy ársfa forgács. Kék szeme pedig annyira meghökkentően hatott itt az erdőben, hogy a vendégek nem tudták levenni róla a szemüket. És Regula kocsmáros örjöngött. Regula úr vészjósul azt mondta, próbálna csak velem csinálni ilyesmit. Az asszony, szláv háztartásban ne legyen szem előtt a balta, de nálam szem előtt van. És a kéményseprő feltápászkodott, bánatától alig, ha nem részeg volt már, megkapaszkodott az asztalokban, letenyerelt, és a kocsmárost követve így lépkedtek a tenyerek asztalról asztalra, és a kéményseprő azt mondta, ne bántsa az asszony, szomszéd, ne ölje meg, hiszen ember. Micsoda, süvöltött a regulára, és én mi vagyok, férjé mi voltomban, az asszony engedelmeskedjen az urának. És a kéményseprő a pultnak dőlt, és bejött a csodaszép kocsmárosné. Haja szikrázott, mint a nap, és felizzította a vendégek szemét, letette a dupla grogot, és mindenki őt nézte.
0: Regula úr vizslatva, hogy képes volna-e ez a perszóna szeretőt tartani, és ügyvéddel bepereltetni őt, a férjet nem ilyen rőszakért. És hirtelen olyan szépnek, olyan kívánatosnak látta feleségét, annyira elhitte róla, hogy képes rá, hogy hajlik rá, hogy egy harmadikat szeressen, hogy Regula úr felnyerít. És a feleségére rivalt.
2: Mától fogva pedig kendőt fogsz hordani, vagy kopaszra nyírlak, elhíreztelem, hogy tetves vagy, és volt haj, nincs haj!
0: És Regula a székre rogyott, és olyan remegés fogta el, hogy egy abroszt terített a vállára, egy fehér stólát az abroszkupacból, és leült. És eközben a kéményseprő mohón hörpölte a grogot, és kikiabált a konyhába, hogy
2: még egyet! És uraim, ez még nem minden. A bíróság azzal is vádol, hogy akadályozom egy új boldog házasság létrejöttét.
0: És csönd volt. A gyerek fejecskéje édesen móbis volt a bödönben, az edény fűtött, és olyan meleget árasztott, mint az öntött vaskályha, kellemes meleget. Mindannyiunk tenyere a bödönre tapadt, és néztük az alvó gyereket. A kicsi édesen felcsuklott, és csend volt. És egyszerre csak Beloklávek úr rendelt egy egész üveg fáradt olajat, vagyis Fernet Blancát. A kocsmáros szédelegve elindult az üvegért meg a poharakért, mi pedig azon elmélkedtünk, azt találgattuk, miféle előírás lehet az, amely a szeretőket pártolja és védi, és ezzel a férj ellenében veszi oltalmába az újonnan keletkező boldog házasságot. Amikor Regula úr kitöltötte a poharakba a fáradt olajat, ismét felállt. És miután meggyőződött róla, hogy a kisbalta ott áll az ajtófélfának támasztva, elégedetten elterült a székel, és révetten nézett a falakon át a leglényegébe annak, ami a kéményseprővel történt. És a kéményseprő megint körbejárta az asztalokat, tenyerével végig sétált a fehér immár keresztül kasú foltos abroszokon, és könnyét hullajtotta a szutykos kormos vászonra. Hogy mondta? Kérdezte tőle Regula úr. És a kéményseprő elővette degeszre tömött tárcáját. Fekete kezével kihúzott belőle egy iratot, nem az volt, visszatette hát kormostul, és aztán megtalálta a megfelelőt. És odaadta a kocsmárosnak, és ő fennhangon olvasta, tárgy, újonnan keletkező házasság akadályoztatása. Elolvasta, odaadta a többieknek, hogy köröztessék, és kijelentette. Veszek még két baltát, és csak álljon elém valaki, hogy akadályoztatom az újonnan keletkező boldogságot. És nyílt az ajtó, és szalmafényű göndör hajözön jött ki a konyhából, és a kocsmárosné olyan szép volt, mintha a tengerhabjából született volna, sörtengerből és sörhabból, hozta a gőzölgő dupla grogot, és mindenki felállt. Felemelkedtek a fejeket is takaró abroszok, és minden szem ezt a gyönyörűséget nézte. És volt a kocsmárosnénak egy szerencsétlen szokása, mely szerint mosolygás közben icipicit kancsított. És ez a kancsítás mindennél szebb volt. Ez a kancsalítás, melytől minden férfi úgy érezte, hogy a kocsmárosné megpillantotta a végtelen. Hogy verset ír, hogy titkokat hordoz a szívébe. A kocsmáros azt mondta, vadászjegyet fogok kérni, beállok a vadászó erdészek közé. És a kéményseprő átvette a bögrét a dupla groggal, és remegett a keze, és a kiskanál a fogánál is hangosabban kocogott. Utána leült, és akkor a keze volt, hogy a bögre az üdvözlet Hlinckóból felirattal együtt eltűnt benne, és a kéményseprő hideg tenyerével hűtötte az italt. Uraim! Kiáltott fel vidáman, és felszabadult a Beloklávek úr, végezvén a hatodik sörrel. Uraim! Lapozzunk tovább! Tudják-e, hol voltam tegnap? Afrikában. És elrepültem a Kilimandzsáró felett. A vendégek kapva kaptak a Kilimandzsáron, és vitatkozni kezdtek, hol is van a Kilimandzsáró. Valahol a Fehér Nílus forrásánál, mondta Kuzmik úr, ugyan már Dél-Afrikában, mondta Gromusz úr, az erdész. De hogy is Kuvaitban van, ott összesen 30 fa nő, és abból 20 a sejké, mondta Frank úr. Én pedig azt mondtam, a Kilimandzsáró valahol ott van, ahol régebben német gyarmatok voltak. És utolsóként Prohászka úr, az útkaparó emelte fel a fejét, mélyen aludt, de mint máskor is, mindent hallott, felébredt, és azt mondta, jól figyeljenek arra, amit most mondok. Ha az ember részek, Keszkóban is itt van a Kilimandzsáró. Elég ennyi? Mondta, és már megint bóbiskolt, aztán feje a mellére bukott, és ő mély álomba merült. És megint csend volt. És hogy ne kelljen gondolnia a saját felesége megerőszakolására, meg a házastársi boldogság megrontására tett kísérletre, Kuzmik úr azt mondta. Uraim, a régi Oroszországban a legfinomabb szerszám a szekerce volt. A kocsmáros felélénkült, azám. És Kuzmik úr folytatta. Régen minden orosz férfi vállán ott lógott a kabátja alatt egy olyan Hozentrágerre, Hevederre akasztva, a kisbalta. Ha hiszik, ha nem, egy ilyen kisbaltával a régi oroszok mindent meg tudtak csinálni, még kakukkos órát is azzal faragtak. És Beloklávek úr öklével az asztalra csapott, és üdvözülten elbődült. Még egy üveg fáradt olajat, uraim! És a kocsmáros felállt, hozta az üveget, és amikor felbontotta és kitöltötte a poharakba az italt, sört is hozott. És a vendégek már nem fáztak, sőt, melegük volt. Odébb ültek az izzó papírfecniktől, a hamutartóktól és a meleg zsíros bödöntől. A kocsmáros kihúzta belőle a nyafogó kicsit és a szobába vitte. Mire visszajött a kéményseprő, már megint a helyiségben kóvájgott, és a sarokban is összejárt a tenyerével az abroszokat. A kocsmáros a tokban lógó bikacsökre nézett, de aztán legyintett, és Beloklávek úr harsogva kérdezte. Mit csinálok, uraim, ez év július 26-án? És a vendége, miután bátorságot merítettek egymásból, mind azt mondták, hogy aznap szabadok, vagy szabaddá teszik magukat. Akkor mindnyájukat meghívom a repülőtérre, kiabálta Beloklávek úr. Az én leszálló pályámon ér földet Prágában először egy dzsambó. És akik nem tudták, micsoda az a dzsambó, meghökkenve kiáltozták. Micsoda, egy dzsambó? És Beloklávek úr felállt, és fehér abroszba burkolt alakja a haladás alakja volt. Igen, egy dzsambó. A dzsambó 727-es, uraim. Olyan óriás, amiben 360 utas fér el. Ennek az óriásnak mindkét szárnyában 25 000 liter benzin van. Csak hogy én, akire a leszállást bízták. Mi lesz velem, ha az a beton nincs 60 centi mély? Mi lesz, ha a dzsambó leszáll és tolni kezdi maga előtt azokat a betonlapokat, és mint a jégtáblákat elhaigálja őket egészen Kladnóig, és a dzsambó Prágában darabokra törik? Ordította lelkendezve Beloklávek úr, és a haját tépte. Hogy felelek ezért a hadbíróság előtt? Uraim, én a hadsereg szolgálatában állok, és az amerikai Pan American repülőtársaság szolgálatában is. Én dollárban kapom a fizetést? Igen, dollárban. Tavasszal megveszem a valutás üzletben a szimkámat, elég ennyi? Még ha tudom is, hogy elárultam, amit szolgálati titokként kellene kezelnem. Regula kocsmáros megkérdezte. És mekkora az a szörny? Beloklávek úr nagyot kortyolt az italból, legurította a fáradt olajat, jócskán meghúzta a flaskát, és elragadtatva bömbölte. 78 méter a hossza, 28 a magassága, a szárnyak fesztávolsága majdnem 30 méter. Csak a mi kabinunk, a légi személyzeté meg a kapitányé akkora, mint ez a kocsma, üvöltött fel, és karjával félkört írt le, belefoglalva az erdész lakvendéglőt. Frank úr azt mondta, el nem tudom képzelni, hogy ekkora lehet. De uram, a dzsambó. Ha ez a dzsambó állna, és én, meg a kocsváros úr a szárnyába kapaszkodna, ugye nem szállna fel az a Jumbo? És Beloklávek úr a homlokára csapott. Micsoda! Elseperné magukat, Rómában a kifutópályán felejtettek egy teherautót, és a Jumbo leseperte, mint valami játékszert, mint egy macska kölyköt. Csicsát! Nyávogtam. De Frank úr megkötötte magát, hogyha mindannyian a szárnyába kapaszkodnánk, és jól megvetnék a lábunkat, nem szállna fel. És Beloklávek úr azt mondta. Egy ilyen Jumbo húzó koeficiense 58 tonna! Egyintett. Hisz ez egy iszonyú gépmadár, 2 emeletnyi étterem van benne, az 10 óriási pajta, 10 kamion vontatóstúl, van maguknál zseblámpa. És mert este volt, már sötét éri éjszaka, a fogason lógó kabátjából mindenki elővette zseblámpáját. Jumbo úr azt mondta. Ki tud távolságot lelépni? Frank úr jelentkezett, hogy ő. És a felvidult és izzadt vendégek, hogy ne kelljen a tulajdon feleségükkel való erőszakos nemi közösülésre, a házasságkötés meghiúsítására tett kísérletre gondolniuk. Kimentek a nyírkos hideg éjszakába. Csak Prohászka úr aludt mélyen és integetett álmában, és azt mondta. De, zselenci szeszkazán. És tovább húzta a lóbót. És világos és hideg éjszaka volt. A vendéglő épületének éleit körülrajzolta a hó, és a fehér nyírfák világítottak, mint a neonfény bocsátanának ki, és a tölgyek törzse feketén lett, mint a kéményseprő. Jumbo úr dülöngélt, mindenki megtántorodott a friss levegőn, de Jumbo úr lángész volt. Leszűkítette a magyar zseblámpa fénynyalábját, és egy nyírfára irányította. Olyan magas volt az a nyírfa, hogy veszői az egész vendéglőt beborították.
3: Na már most!
0: Kiabálta Jumbo úr.
3: Hány méteres az a nyírfa?
4: 20,
0: mondta Frank úr.
4: Akkor képzeljék a tetejébe a nyírfa felét,
0: recsegte Jumbo úr,
4: és megvan a Jumbo magassága. Így. És ez itt a kabinom, mármint a kapitányé meg a személyzeté, 13-an vannak, mint a faszisták, partjelzőstül. Úgy. És most lépjen le a betonút mentén 80 métert.
0: És Frank úr megnyújtotta a léptét, és ment, és számolta a métereket, 11, 12, és 53, és 54, és zseblámpája távolodott, és aztán a fény megállt, megemelkedett, és Frank úr jelentette.
5: 80 méter!
4: És most induljanak ketten egymással ellentétes irányban!
0: Adta ki az utasítást Jumbo úr.
4: És lépjenek le 15 métert az erdészlaktól!
0: És a két vendég tántorgott. Igen erős a levegő ezen a vidéken, különösen, ha fáradt olajat isznak hozzá. Kuzmik úr 2-szer is elvágódott, amíg megtette azt a 15 egyméteres lépést, de végül ott világított a zseblámpa a távolban. A Jumbo farka végén. A kitárt szárnyakon úgy szintén. Így azután kedvünkre elképzelhettük, mekkora lehet az a Jumbo. És Jumbo úr elragadtatva sorolta nekünk a Boeing 727-es további részleteit és adatait, és aztán beleharsogott az éjszakába.
5: Na, mi van, Frank úr? Vissza tudná tartani a szárnyánál fogva? Hiszen el sem érné a szárnyát, hiszen a Jumbo-ba úgy kell beszállni, mintha második emeletről másztánk bele, és olyan magasan van a szárnya.
0: És egyszerre csak a vendéglő melvédjén ott a kis teraszon apró fények gyúltak ki, mintha a kabin világítana ott, és a műszerfalon piros és aranyzöld lámpácskák villantak föl, és mindannyian elbizonytalanodtunk, és a szemünket dörzsöltük, mert azt hittük, az egészséges levegőtől van az egész, de egy hang megnyugtatott bennünket.
4: Mit csináltok ott, madaraim?
0: Kiabálta a helyi rendőrparancsnok, és mint mindig most is a mellkasára irányította zseblámpáját.
1: Megvilágította az összes érdemrendet meg kitüntetést, amit pártunktól és kormányunktól kapott, és mentem magához rendelt bennünket. Így aztán odadülöngéltünk, és a parancsnok az arcunkba világított, és mindannyian megrémültünk, hogy a kéményseprő nem csak az abroszokat taposta összetenyerével, de azzal a kormos kezével többször is az arcunkba mászott, mert a parancsnok azt kiabálta:
2: mit csináltok itt, madárkáim? És miért álcázzátok magatokat?
1: És Jumbo úr azt mondta:
2: mi itt, főúr, kérem, azt szemléltetjük, mekkora egy Jumbo? Egy Boeing 727-es? Az az utasszállító, amely nyáron le fog szállni Prágában?
1: De a parancsnok jó hangulatban volt, és azt kiabálta:
2: ezt higgyem is el nektek. Én inkább úgy látom, hogy azon mesterkedtetek, hogy az a Jumbo itt szálljon le. Főúr, kérem,
1: nyálaszta meg két ujját Jumbo úr, majd esküre emelte:
2: hiszen én félholt vagyok az aggodalomtól, hogy kibírja-e a ruzinei repülőtér a leszálló Jumbo nyomását. Jó, jó,
1: fordult sarkon álmodozva és elrévedve a parancsnok.
2: Játszatok csak, madárkáim! Ha nem volnék szolgálatban, én is veletek játszanék. De jaj nektek, ha az a Jumbo mégis így szállna le,
1: mondta. És ismét megvilágította összes érdemrendét meg kitüntetését, és elballagott valahová a hatodik fasorba, a Volgájához. És mint mindig, zavar és meglepődés maradt utána. Néztünk, pislogtunk, aztán visszamentünk a vendéglő felé. Voltunk néhányan, akik már csak négy kézláb tudtunk felmenni a lépcsőn. Olyan erős szél fújt, mintha orkán lenne, holott szélcsend volt. Így mentünk vissza a melegbe. A levegő felfrissített, de a fáradt olaj letaglózott bennünket. A kocsmáros Regula úr, amikor látta, milyen fertelmes nyomokat hagyott az abroszokon a kéményseprő tenyere, a bikacsokra sandított, de aztán legyintett. Prohászka úr felébredt, és azt mondta: kocsmáros úr, ő mindenütt ezt csinálja, a novákéknál úgy összemocskolta az abroszokat, hogy a vendéglős, aki hentes, és ráadásul egy rétért meg egy körtefáért pereskedik, fogta a bikacsököt, és úgy eltángálta, hogy attól koldult. Azóta a kéményseprő elkerüli a novák vendéglőt. Elég ennyi? A kocsmáros felvillanyozva kérdezte: nagyon megverte a kéményseprőt? És Prohászka úr félálomban motyogta, hogy nagyon És aludt tovább. A kocsmáros újabb söröket csapolt, de a rendőrparancsnok a megvilágított kitüntetéseivel továbbra is ott lebegett a vendégek szeme előtt. Így aztán a kocsmáros hozott még egy üveg fernet brankát, fáradt olajat, és miután ittunk belőle, csak még élesebben láttuk a parancsnokot, ahogy zseblámpájával a mellére világít, integet, és ujjával fenyeget bennünket. Csak játszatok, madaraim!
4: Szóval, ahogy megbeszéltük,
1: mondta Jumbo úr,
4: július 26-án a repülőtéren csak keressék a parancsnokot, azonnal értem jönnek, hiszen tudják, hogy van. A szerelők a hetesükkel a Cari utcában isznak. De én a nyolcasommal mindenért felelek, és utolsónak távozom, minden az én vállamon van,
1: mondta. És mindenki felemelte poharát. A likőrt gyorsan és jó ízűen leöblítettük sörrel. Prohászka úr az útkaparó is felébredt, ivott ő is, majd elbólintott és aludt tovább, de lélekben virrasztott, és vagy elégedetten bólogatott, hogy egyetért a hallottakkal, vagy tiltakozzon, rázta a fejét. És amikor úgy találta, közbe kell avatkoznia, megtartotta előadását, és megint álomba merült. Frank úr, hogy elterelje a kéményseprő gondolatait a bíróságról meg ítéletről, azt mondta: még szerencse, hogy a sok bajod mellett kedvedre politizálhatsz a tanácsnál. De a kéményseprő megcsóválta a fejét, fogott egy újságot, szétteregette a koromtól maszatos abroszon, óvatosan rákönyökölt, hogy az abrosz be ne piszkolja ruháját, és azt mondta: annak is már lőttek. A annyira örültem, annyira készültem a beszédre, amit a vándorzászló átadásakor kellett volna elmondanom a tanács ünnepi közgyűlésén, de éhes voltam, és amikor rám került a sor, és felálltam, és fogtam a mikrofont, éppen akkor hoztak nekem egy pár virslit. És láttam, hogy jobbról a Basztecki, és balról a Horina, hogy mind a ketten elvettek a tányéromról egy-egy virslit, és akkor a mikrofonba kiabáltam, marhák!

vendéglő elé fagyott. Kiszaladtunk hát az országútra, és a fáradt olaj az országútról a túlsó árokba söpölt bennünket, oda estünk halomba. Ahogy kikászálódtunk, az a Fernet Branca megint átlódított bennünket a másik oldalra, neki a drótkerítésnek. Prohászka úr az útkaparó biciklire pattant, beletaposolt a pedálba, és a sötétségbe üvöltött. Félre az útból, jó emberek, sebességben vagyok! De láttuk a lámpáját, ahogy az árokba csúszik, elnémul, és eltartott egy ideig, amíg a fény előkecmergett, és megpihent az országút szélén, aztán felemelkedett, megkapaszkodott a fényes kormányba. Az a fény csinált néhány cikcakot, mint amikor cipőnket fűzzük, és már megint az országúton száguldott, és mi feküdtünk az áromban, és fejünknél elhúzott Prohászka úr is kiabált. Félre az útból, jó ember! És megint távolodott tőlünk, míg ki nem ért az autóútra, és ott a fény egy hókupacba csúszott. Csak Jumbo úr ment elegánsan, egyenesen. Kontárok! Sziszegte. És ment haza a kisházába, hogy megetesse még kutyáját, és aztán hajnalban 4-kor az erdei ösvényeken elbiciklizzen a Liszái állomásra, és onnan kimenjen a repülőtérre, az imádott repülőterére, melyet életénél is jobban szeretett. Hanyat feküdtem az árokban, amikor könnyű kék műszálas átmeneti kabátjában Jumbo úr elkarikázott mellettem. A kabát szárnyait, hogy a küllők közé ne kerüljenek, szépen a kormányhoz fogta. Fején kackiás svájci sapka. Távolodott. Míg Prohászka úr az útkaparó megint ide-oda cikázott az autóúton, és amikor rájött, hogy nem ért haza, hogy jól ment ugyan, de 180 fokkal más irányba, ismét felém száguldott. És mert rossz volt a csengője, messziről kiabálta, félre az útból, jó emberek! Kuzmik úr a kerítés tövénél feküdt, nem mozdult, és a kerítés túloldalán ugató farkaskutya felébresztette a tulajdonost, az fogta a bikacsököt, hogy ellássa vele a kocsmáros baját, amiért a vendégei randalíroznak, a kutya ugat, ő pedig nem tud aludni, és így talált rá Kuzmik úrra. És oda kiáltott neki. Segíthetek valamiben, polgártárs? És Kuzmik úr hanyat fekve kiabálta. Hát kértelek én valamire, te vén bestia! Hagyj békén! Így aztán reggelig ott feküdt, aztán elvonszolta magát a transformátorhoz, ott talált rá a teljes ember, és törött lábbal hazaszállította. És Prohászka úr végül mégiscsak hazatalált, de ahogy elel esett, s lehorzsolta a képét, és a bicikli kormányra szerelt csengő karja az arcába fúródott, 5 óra múlva ért haza. Akárcsak én. Holott fáradt olaj nélkül gyalog 1/2 óra az út. Frank úr csak 4 órát biciklizett, és csendesen lefeküdt. De reggel a felesége kiáltozására ébredt. Mi történt, ijedezett Frank úr? Már megint leittad magad tegnap! És Frank úr azt mondta, még hogy én leittam magam? És felesége fülön csípte, kirángatta az ágyból, az ablakhoz cipelte, és azt mondta, nézz oda, te bitang! És Frank úr odanézett, és mindent látott. A hófettek is tisztáson, mint a kémény seprő tenyere az abroszon, ott volt a lábnyoma. Mintha 20 ember várt volna a buszra. És fel alá járkált, meg toporgott volna a hidegben, és mindehhez, mint 10 szemüveg, legalább 10 bicikli lenyomat. Ahogy Frank úr elterült a hóban, mintha egy kerékpárossal készült interjút lapozgatott volna az ember egy képes újságban. És míg Jumbo úr réges-rég ellenanyákat és végelzárókat csavargatott a repülőtéren, és a repülőtér húzatában józanodott, Prohászka úr az útkaparó ágyban feküdt. A kemény hó lenyúzta ábrázatáról a bőrt, és ráadásul arcába fúródva ott volt a csengő kis nyomókarának lenyomata, és bejött az unokája, csilingelt egyet azzal a lenyomattal, és megkérdezte, ugye te berúgtál tegnap, nagypapa? És Prohászka útkaparó úr, az igazságbajnoka, szláv szokás szerint fektében meghajult unokája előtt, és azt mondta, be. És mostanra megszámoltam, hogy összesen 28 zúzódásom van,

és ezt nagy sikernek tartom, mert semmim se tört el, és agyrázkódást csak kaptam, pedig többször is hanyat vágottam. És bevertem a fejem az áthűlt fagyos betonútba. A kéményseprő úr azzal tetézte gyötrelmeit és balszerencsés évét, hogy mikor reggel ruhástul és seprőstül felébredt a párnák között, megszomjazott. És csak úgy lement a pincébe, hogy a korsóból aludt tejet igyon. És ahogy jóízűen kortyolgatott, látta, hogy két szem úszik és közeledik hozzá. Arra gondolt, a fáradt olaj teszi. De a szempár mind nagyobb és nagyobb volt, végül elérte mohó, szomjas ajkát, és valami eleven kis dög csusszant a szájába, és a kéményseprő, amikor azt a rángó valamit lábánál fogva kihúzta, látta, hogy egy kis varangyos béka, amely nyilván a tejbe esett. Regula kocsmáros úr reggel elszörnyedt, amikor meglátta az abroszokat. Megpróbálta fonákjára fordítani őket, de a korom, meg a kéményseprő izzadságtól és bánattól nyírkos tenyere a túloldalon is átütött. Így nem tehetett mást, összehajtotta az abroszokat és tisztát hozott. Délután lepihent. És ahogy ágyából kinézett az ablakon, a kocsmáros úrnak úgy rémlett fel, hogy berregést hall, hogy egy Jumbo Boeing 727-es kabinjában ül, és éppen leszáll vagy felszállni készül vele ez az óriás repülőgép. Bejött felesége, göndörödő aranyüstöke, és Regula úr az asszonyra mosolygott, megsimogatta és megkérdezte. Te, ugye nem tudod, mi az az erőszakos nemi közösülés? A megerőszakolás. És az aranyhajú szépség a fejét rázta, és kancsalító szemétől titokzatos lett, elfelejtett kultúrát sugárzott. És Regula úr megint kérdezett. És nincs senki, aki boldog házasságunkat veszélyeztetné. És a kocsmárosné elpirult, és fejcsóválva behunta a szemét. És nincs senki, aki feljelentene, hogy egy boldog házasságot veszélyeztetek. És a kocsmárosné az urához simult, és megcsókolta magától, ahogy évek óta nem tette. És Regula úr tüzet rakott a kályhában, melyben egy éve nem fűtöttek utoljára, és amikor vitte ki a hamut, az átfagyott Belochlávek úr biciklizett arra. A kocsmáros oda kiáltott neki. Kellemes délután, Jumbo úr, benéz hozzák egy szóra? Egy pohárkára? Már begyújtottam a kályhába. És Jumbo úr bólintott, de már megint félszeg, elfogódott, zavart volt, elvörösödött, és tovább karikázott, befordult a fasorba, és megetette a kutyáját, és a Jumbóról ábrándozott, meg a házasságáról, mely épp úgy zátonyra futott, mint a kéményseprőjé.

0: Tilos Rádió FM 90.3, Bádog Dob műsor, adástelefonunk 2-15-37-73, Bodival és Megszel, és sziasztok. Át is adom a szót Bodinak, ki bemutatja a vendégeinket.
1: Hát sziasztok, bemutatnám a vendégeinket, Vajna Virág és Hajdú Ráfis Gábor. A mai témánk az eléggé sláger téma sajnos mostanában, ez az otthonszülésnek a problematikája. Mint hogy a mai híradásokból is tudjuk, Geréb Ágnesnek meghosszabbították az előzetes letartóztatását. Nagyon sok homályos történet kering ez alatt, vagy körül a téma körül, és ezért szeretnénk így a vendégeinkkel kicsit tisztázni a képet, hogy ez mit is takar ez az otthonszülés, ez tényleg annyira veszélyes, mint hogy próbálják a hatóságok beállítani, vagy nem. Hasonlít ez mondjuk olyan, mint a kötelező védőoltásoknak a témájához, hogy most ilyenkor az embernek az önrendelkezése, vagyis az állampolgár önrendelkezése az erősebb, mint a közérdek. Úgyhogy ezzel kapcsolatban szeretnénk, hogyha elkezdenénk akkor ezt a műsort. Úgyhogy Gábor.
2: Köszöntjük a kedves hallgatókat. Hát az, hogy veszélyese vagy sem, én azt gondolom, hogy pont erről szól ma Magyarországnak közvélemény. És attól függ nyilván, hogy milyen fórumokat veszünk alapul ez. Hogyha az európai, a nemzetközi gyakorlatot nézzük, akkor azt kell mondanunk egészen egyértelműen, nyilvánvalóan és tudományosan bizonyíthatóan, hogy semmivel sem veszélyesebb, megfelelő háttérrel, megfelelő infrastruktúrával, mint a kórházi szülés.
1: Mit jelent ez a háttér meg infrastruktúrát? Azért, hogy az ember bemegy egy szülészeti osztályra, azért elég komoly orvosi berendezésekkel találkozik a kívülálló, akár lélegeztető gépekkel, inkubátorral, meg még számos olyan háttértámogatással, ami esetleg egy blokkásban, azért ezt nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy fel tudnak installálni.
2: Nagyon jó, hogy ezeket mondod, akkor indítsunk egy kicsit távolabbról. Tehát azt gondolom, hogy ami itt történik most Magyarországon, az arról szól, hogy valójában mi a szülés, és kiké a szülés. Hogyha most egész friss akarnék lenni, akkor Marsden Wagnert idézném, a WHO volt főigazgatóját, aki szülésznélgyógyász, és aki azt mondja, hogy a szülést és a szülészetet vissza kell adni a nőknek. Ugye az európai gyakorlat erről szól, évezredes kultúrákban volt.
1: Mikor került el a szülés a nőktől?
2: Hát, ha Wagnerre hivatkozunk, akkor 200 évvel ezelőtt, de tudjuk azt, hogy vannak már szülésznőgyógyászok korábban is, de gyakorlatilag semmiképpen nem kórházi körülmények között. A szülést, hogyha végig gondoljuk az életünk természetes folyását, egy teljesen természetes állapotnak tekintjük, nem betegség. Tehát ugye eleve ott kell elkezdenünk a gondolkodást, hogy a szülés az betegsége, a szülés az a kórház falai közé való vagy sem, vagy pedig egy teljesen természetes életesemény. Ami az elmúlt 30-40 évben zajlik Európában, az arról szól, hogy a szülés egy természetes életesemény, és ezt a természetes életeseményt, ezt egészen természetes módon kell kísérni. Most kiknek van nagyon nagy tapasztalata a szülésről? Jó, hogy én beszélek róla, mint férfi, a nőknek. A nőknek nagyon nagy tapasztalata van erről, és olyan tapasztalatrendszere, amit egy férfi soha nem tud megtapasztalni. Tehát én gondolhatok bármit, tanulhatok bármit erről a dologról, a nők szülnek, és a nők nagyon jól tudnak egymásnak segíteni. Ezért az elmúlt évtizedes gyakorlat Európában arról szól, hogy a nők egyre inkább egymásnak segítenek, mint régen. Tehát vannak bábák, méghozzá olyan arányban vannak bábák, hogy erről keveset beszélünk, de hogy Európában körülbelül a 30-szorosa a bábák száma, mint a szülésznőgyógyászok száma. Ez azt jelenti, hogy mondjuk Nagy-Britanniában van 1000 szülésznőgyógyász, és van 30 000 bába, és a szülések nagy részét, ha bár kórházban történik, és ha bár medikalizált körülmények között, de a szülések nagy részét azt mégiscsak a bábák, azaz a nők kísérik, és nem vezetik.
1: Ezt a bába fogalmát egy a mai szemben megpróbálhat körülírni, szóval azért korábban azért van elképzelésünk, hogy nézett ki, meg mit csinált egy bába mondjuk egy falusi közösségbe 50-100 évvel ezelőtt, de azért gondolom azért ez is megváltozott, ez a szerep is azóta valamelyest. Ezeket képzik, most kell egy képzés ahhoz, hogy valaki bába legyen, vagy valakiben így kialakul, és így örökli valahonnan, mondjuk a család az ilyen bába család volt, és...
2: Nyilván egy mai modern bába Nyugat-Európában az egy komoly orvos és szakképzésen keresztül menő személy, aki mellesleg nő, aki mellesleg sokkal empatikusabban tudott lenni a szülőágynál, és aki pontosan meg tudja különböztetni azokat a helyzeteket, amikor szükség van a szülésznőgyászra, mint orvosra, azoktól a helyzetektől, ahol egy szülés ma maga természetes útján folyhat. És ez, azt gondolom, hogy tényleg ez a kulcs ebben a kérdésben, hogy van-e helye a férfiaknak Magyarországon a szülőágynál, van-e helye a szülésznőgyógyásznak. Ha az európai tapasztalatot nézzük, Németországban az egészségügyi törvény része az, hogy a szülésznőgyógyász orvosnak a komplikációkat, szövődményeket eltekintve nincs helye a nő szülő ágyánál. Ott lehet a szomszéd szobában, ott lehet a környéken, ott van a szaksegítség, a bába, aki föl tudja ismerni a közeledő veszélyhelyzetet, vagy a veszélyhelyzetet, és segítségül hívhatja a szülésznőgyógyászt. De valójában, hogyha nőgyógyászokat hívunk, szülészeket hívunk a szülőágyhoz, akkor kitesszük annak a nőt, hogy valójában orvosi esemény lesz ebből a dologból, és hogy miért, arra talán majd rátérhetünk később, de most a bábákról kérdeztél. Én azt gondolom, még visszatérve erre a bábaság fogalomra, bábaság történetre, hogy ha egy kellően felkészült nő van ott egy szülőágynál, akkor egészen más, hogy tudja kísérni az anyát, akinek nagyon fontos a biztonság a szülés közben, mint egy olyan férfi, aki maga soha nem élte és nem is élheti át, és a férfi léte kapcsán egészen máshogy cselekszik egy szülőágynál, mint ahogy egy nő cselekszik abban a pillanatban, amikor bármi is történik.
1: Akkor igazából elvel azt is mondott, hogy ez a új fajta divat, ez az úgynevezett apárszülésre váltja ki ezt a segítséget, lelki segítséget, mert sokan azzal próbálják magyarázni ezt az apás szülésnek a divatját, hogy meg egyáltalán, hogy miért válasszák néhányan ezt a lehetőséget, hogy ez erőt ad a nőnek, hogy ott van a férj, és mondjuk én ebben nem értek egyet gyakorló családapaként sem, de ez mondjuk az én saját véleményem, és ugyanúgy én is azt tartom, hogy ez egy abszolút egy női dolog ez a szülés, és jobb, hogyha egy férfi ezt akár nem is látja.
2: Én azt gondolom erről, hogy ízlések és pofonok, tehát hogy ez nyilván kapcsolata válogatja, hogy kinél esik jól, és ez nagyon fontos, hogy a pár érezze, hogy nekik jó az, hogyha ott van a férfi, vagy nincs. Nekem annyi személyes tapasztalatom van, hogy 4 gyerekem van, ebből 2 született kórházi körülmények között, és 2 született otthon, tehát ilyen 50-50%-os találati arányjal tudok nyilatkozni mind a kettőről.
1: Apásszülések voltak a kórházban?
2: Mindegyik apásszülés volt, igen. Ugyanakkor én valójában a harmadik szülésnél éreztem meg azt először, hogy szültünk. Tehát amikor ott körülöttünk spanyol falal elválasztva zajlott a mindenféle élet, csörömpöltek, tolták a berendezéseket, áthallatszottak mindenféle hangok, jöttek az utasítások a párom felé, hogy hol fogja a térdét, hogy vegye a levegőt, mit csináljon, mit ne csináljon.
1: És katonásan gondolom.
2: Katonásan, ha levette a kezét a térdéről, akkor visszarakták, hogy annak ott kell lenni, az úgy van előírva, természetesen hanyat fekve kellett szülni, ami ugye, ha a tudományos tényeket tekintjük, akkor a lehető legrosszabb pozíció, nem egy rosszabb van, hogyha fejjel lefelé alkasztanak fel egy nőt, tehát az még egy rosszabb pozíció lenne. De tehát egy nagyon-nagyon nehéz helyzet volt, amiben szültünk, és erre tulajdonképpen csak akkor jöttünk rá, amikor magunk intimitásában meg tudtunk szülni, azzal a Geri Bágival, aki most jelenleg ott van, ahol a hivatalos szervek tartják őt.
1: Közben megérkezett új vendégünk, Rétvári Bence.
3: Sziasztok, Békés Bence vagyok.
1: Vagy Békés, bocsánat.
3: De Rétvári Bence is van a történetben.
1: Jó, nem tudom, elnézést.
3: Semmi baj.
2: No, tehát, hogy épp ott tartottunk, hogy az otthon szülésünk és a kórházi szülésünk hasonlóságait és különbözőségeit ecseteltük. Tehát, hogy tulajdonképpen a harmadik alkalommal jöttünk rá arra, hogy egészen más módon és egészen intim módon is mehet ez a dolog. És érdekes módon sokkal zavartalanabbul.
1: Különben egy elfelejtettük a bemutatkozásotok mellé hozzátartani, hogy milyen minőségben vagytok itt, úgyhogy azért megkérnélek, hogy mutatkozzatok be mindhárman.
2: Hát egy kicsit elbizonytalanodtam, hogy én most milyen minőségben vagyok itt, mert hogy hát egyrészt olyan minőségben is hívtál, hogy beszéljünk a kötelező védőoltásokról.
1: Igen. De mivel foglalkozol és miért téged kértenek majd?
2: Amivel foglalkoztunk 12 éven keresztül a virággal mind a ketten Magyarországon, hogy egy nyugat-európai típusú rendszert honosítsunk meg a védőoltások tekintetében, ami áprilisban megszűnt, tehát az alapítvány már nincsen, illetve hát ugye mondtad, hogy vannak-e hasonlóságok, és nagyon komoly hasonlóságok vannak, tehát én azt gondolom, hogy ami a szülés területén, az otthon szülés területén, vagy a háborítatlan szülés területén zajlik, és a védőoltások területén zajlik, az ugyanaz, hogy sikerül egy olyan típusú reformot végrehajtani a magyar egészségügyben, ami egy picit kompatibilizálja a magyar gyakorlatot az európaihoz.
4: Én ügyvéd vagyok, és egy kicsit azért ülök itt, ilyen meglepettem, mert azt gondoltam én is eredetileg, hogy a védőoltásokról fogunk beszélni, és amit Gábor mondott, az így van, hogy 12 12 vagy 13 éve foglalkozunk ezzel a témával, és hát foglalkozunk, és érintettek vagyunk azzal a témával is, amit te a felvezetőben elmondtál. Én magam otthon szültem mind a két gyerekemet, és nagyon érzékenyen érint sok szempontból az egész folyamat, ahogy ez az egész zajlik ma Magyarországon, és persze nagyon sok a közös találkozási pont. Mert azt gondolom, hogyha messzebbről nézünk erre a két történetre, akkor nagyon jól látszik, hogy itt az egyéni felelősségvállalásnak milyen szerepe van, hogyan engedi a jog, és hogyan engedi az állam, hogy én, mint nő, én, mint szülő felelősséget vállaljak magamért, a gyerekemért. És ezeknek a megharcolása úgy tűnik, hogy elég nehéz folyamat, de mondjuk én nagyon pozitívan látom a kimenetelét mind a két esetben, és nagyon szomorúnak gondolom, hogy a jog ilyen nagy területet elvesz ebből az egyéni felelősségvállalásból, tehát én azt gondolom, hogy ennek a folyamatnak oda kellene menni, hogy a jog szépen háttérbe lép, megadja a szabályozási kereteket mind a két esetben, de az egyénre van bízva, és az egyéni felelősségvállalásra, hogy én mit választok, és szabadon dönthetek, és ez mind a két témára igaz, tehát most bármelyikre fektetjük a hangsúlyt, hogy miről beszélünk most ebben az egy órában, ez mind a két esetben igaz. Tehát azt gondolom, hogy a jognak van a legkevesebb szerepe ebben a dologban, és hogy a jog már rég megtehette volna azt mind a két esetben, hogy ennek kereteket ad. Ugye, ha itt most az otthonszülésről beszélünk, hogy ez egy 20 éve tartó történet, és én magam is nagyon sok egyeztető tárgyaláson ültem ott, ahol mindig úgy tűnt, ilyen jogszabály tárgyaláson, ahol mindig úgy tűnt, hogy na most talán akkor majd lesz valamilyen jogszabály, lesznek valamilyen keretek. Ez mind a mai napig nem történt meg, ennek nyilván sok oka van, hogy miért, de ugyanez elmondható, de hogy ugyanezt el lehet mondani a védőoltások tekintetében is. Tehát ami az európai minta erre vonatkozóan, vagy az európai joggyakorlat, illetve jogalkotási rendben benne van, az nálunk egyáltalán nem követjük ezt, és most egyelőre én úgy látom, hogy nem is megyünk ebbe az irányba, de hát erről majd még beszélünk nyilván.
1: Bence?
3: Tehát Békés Bence vagyok, a Szülők a Szabad Szülésért Társaság képviseletében, nincsen különösebb más titulus. Én veletek ellentétben semmihez nem értek, viszont beszélgetni nagyon szeretek, és mondjuk a szülés tekintetében, amikor először hallottam, hogy valahol egy rádióadásban azt hiszem, hogy a szülőkkel, egy szülészorvostól, vagy egy szülőkkel nem érdemes megosztani a szakmai részleteket, mert úgyse értenék, mert ahhoz el kell végezni a 5 év egyetemet, és az utána való gyakorlati éveket, akkor gondoltam, hogy ezt kipróbálom, és egy kicsit utána ástam, hogy megértem-e.
1: Azt, amit értettem meg?
3: Nagyon gyorsan, csak jó szakirodalmat kell lapozgatni, és aztán kipróbáltam, hogy tudok erről a szülészorvosokkal beszélgetni, és tudtam, és nagyon jókat beszélgettünk. Ez egy más kérdés, hogyha ez mikrofon előtt történik, akkor kicsit más az ő álláspontjuk, de ha nincs mikrofon, akkor nagyon jól lehet beszélgetni arról, hogy mi is szükséges ahhoz valójában, hogy biztonsággal szülessen meg egy gyerek, illetve hogy mi kell ahhoz, hogy egy szülésnél ne legyenek. Tehát ki a kompetens a szülésnél, és azt a szülészorvosok 90%-a elismeri, hogy a bábák a kompetensek.
5: Halló, egy pillanat, még készülődnek itt a vendégeink a fejhallgatóval, és csak utána fogják hallani, amit majd mondasz.
6: Jó, kivárom türelmesen.
5: Jó.
1: Na, haló, itt vagyunk, felkészülve.
6: Sziasztok, az Orsi vagyok, hogy két dolog is felmerült, hogy miért más vajon, amit mondanak mikrofonban, mint amit mondanak beszélgetve. Ez az egyik, a másik pedig az előző dologhoz szól, hogy láttam egy indexes videót mostanában az otthonszülésről, és ugyan fideszes ember nem szólalt meg a parlamenti pártok képviselői közül, de az MSZP-s embert leszámítva minden párt képviselője azt mondta, hogy tulajdonképpen rendezett keretek között ez akár egy engedhető történet is lehetne, és akkor az a kérdés, hogy ha ezt mondják, akkor most hol tartnak az egyeztetések?
4: Ezzel kapcsolatban én azt szeretném mondani, hogy én 10 éve követem ezt a folyamatot, akkor született az első gyerekem, és azóta ez mindig így hangzik el. Tehát ahányszor politikusok erről nyilatkoznak, több egészségügyi miniszter nyilatkozatát hallottam erről, aki elmondta, hogy a nőknek joguk van megválasztani a szülésük helyszínét, és szabályozni kell ezt a kérdést. A nehézség ebben az, hogy sok esetben arra az szülészeti nőgyógyászati szakmai kollégiumra bíznak ezt a szabályozást, akiknek nincsen szakmai gyakorlata az otthonszülés kísérés területén, és a Bence is, és én is, jó magam is, a legutolsó egyeztető tárgyalásokon is részt vettünk, és valóban ez a tapasztalat, hogy nem állnak olyan messze egyébként a kórházi, vagy az, hogy mondjam, a hivatalos orvosi álláspontok és a bábák, illetve az otthonszülés követő szakemberek álláspontjai egymástól, de valamiért az utolsó pillanatban, tehát amikor eljutnánk a szabályozásig, akkor ez valamiért mindig megáll. Úgyhogy az, hogy politikusok most erről így nyilatkoznak, ez nagyon jó, de az lenne nagyon jó, ha valóban lennének keretek, és valóban lenne szabályozás.
6: És miért áll meg? Már bocsánat, tehát hogy azért, mert az ismerős szervezetnek kell adott pénzért a szabályozást eredetét elkészíteni, és ők nem értenek hozzá, vagy tulajdonképpen más az akarat.
3: Úgy csináltunk végig két kört korábban, az előző kormányok alatt, hogy tudtuk, hogy igazából nem szándékuk rendezni a kérdést, de volt egy médiában is megjelenő kampány mind a két esetben, meg volt az első esetet megelőzően egy tragédia, és ezek a társadalmi érdeklődésre volt tekintettel, összehívták ezeket a köröket, pontosan tudtuk, hogy nem gondolják komolyan a kérdést. Most van, most...
6: De akkor ez azt jelenti, hogy akkor már van valami anyaguk róla.
3: Sőt,
6: hogy elmondott az előtt, hogy nem kompetensek azok, akiket végül a szabályozás tervezetének elkészítésével megbíznak, tehát nem értenek ahhoz, hogy hogyan kellene ennek történnie. De akkor, ha már voltak erről szakmai egyeztetések, akkor mondom, nem csak csináltak.
3: Van, és az előző időszakban a több hónapig tartó ilyen műhely munkákon keresztül nagyon sokáig nagyon messzire eljutottunk, és most, ami most volt pár héttel ezelőtt egyeztetés, ott a minisztérium részéről is korábban, aki meg volt bízva szakmai anyagok összegyűjtésével, ő jelezte, hogy van egy csomó kérdés, amiben konszenzus van, és azt kértük, és el is fogadták, hogy azokat már ne nyissuk meg újra, tehát most már csak azokat kell megtárgyalni, amikben nem jutottunk konszenzusra, és ez nem olyan sok.
6: Na, de akkor tulajdonképpen ez előrelépés, nem?
3: Abszolút. Így van. Az első kérdésedre, hogy miért a mikrofon előtt, és ez szerintem elég banális, vagy elég látványos a válasz, tehát hogyha valaképpen egy szakmai vita helyett előzetesben van, akkor én értem a többieknek a félelmeit.
6: Ez csak a félelem, tehát ebben nincsen
3: szülészet. Statuálás a lényeg.
6: Orvos
3: lopi. Tanú című
6: film. Tehát amiért ők ezt meg akarnak tartani a kórházi keretek között.
4: Ez mind a két esetre igaz egyébként. Tehát nagyon sok orvos nem ért, most egy kicsit kihúzzuk ezt az otthonszülés köréből, nagyon sok orvos nem ért egyet a jelenlegi oltási rendszerrel. Nagyon fel vannak háborodva azon, hogy milyen széles a köre azoknak az oltásoknak, amik kötelezőek. Ezeket elmondják az orvosi rendelőben, de úgy, hogy hozzáteszik, hogy persze ezt csak magának mondom, vagy ezt nem hozom nyilvánosságra, mert amint nyilvánosságra hozza a véleményét, akkor tarthat attól, hogy ezt valamilyen módon, akár az orvosi kamara, akár az orvosi rendelőjét felügyelő helyi ANTS megbünteti. Tehát ha nincsen szabad szakmai véleménynyilvánítás, mert ennek nem lehet teret adni, volt arra példa, hogy a Szülészeti Nőgyógyászati Szakmai Kollégium fette meg azokat az orvosokat, akik kiálltak az otthonszülés mellett, akkor nem lehet érdemben a nyilvánosság előtt szakmai vitát folytatni. Mert nyilván nem az a probléma, hogy különbözek a vélemények, hogy másképpen látják az orvosok akár, vagy bárki, aki ebben szakember. Ez nagyon fontos lenne, és ebből nagyon sokat lehetne tanulni, mert ez közel nem arról szól, hogy valaki mellette van, vagy ellene van, és az otthonszülés sem az otthonszülésről szól, hanem a szülészeti ellátó rendszerről szól, ahova én, mint nő bekerülök, és látom, hogy milyen lehetőségem van, és a saját lelki, fizikai, érzelmi habitusomnak megfelelő szolgáltatást szeretném kiválasztani, és ennek a szolgáltatásnak
7: programnak egy része az, hogy én megválasztatom azt, hogy bábával otthon szeretném világra hozni a gyermekemet, nem minősítve ezzel természetesen azokat, akik nem ezt választják, mert ezt talán már mindenhol elhangzott 150-szer ez a mondat, hogy ott jól szülni, ahol biztonságban érzem magam, és ez a biztonság mindenkinek mást jelent, és máshol jelent biztonságot.
2: És picit a mikrofon témához kapcsolódva.
6: Sziasztok!
2: De hogy még a telefon letétel után, tehát a témához kapcsolódva, hogy egész egyszerűen ez egy működésmódról is szól, azt gondolom, ami most zajlik. Ez pedig arról, hogy lehet-e ezekről a kérdésekről beszélni másképpen, mint ahogy nagyon hosszú éveken, évtizedeken keresztül beszéltünk ebben az országban. Be lehet-e vonni a szülőket, be lehet-e vonni kvázi a nem orvosi diplomával rendelkezőket abban, hogy mi történik velük, mi történik az életükkel, az egészségükkel, hogyan szülnek, hogyan halnak, hogyan védik magukat, hogyan fejlesztik az egészségüket. Tehát, hogy tudunk egy olyan kultúrát kifejleszteni ebben az országban, akár a védőoltások tekintetében, akár a szülészet tekintetében, ahol egyfajta partneri viszony alakul ki az orvosok és a nem szakemberek között. Hiszen azért alapvetően a nem szakemberekről szól ez a dolog, és az orvosok azok, akik ezt segítőként kellene kísérjék.
1: Virág, te beszéltél előbb a jogi környezetről, egy kicsit ismertetnéd, hogy most mennyire fogja az otthonszülést a jogszabályi környezet? Most azt hiszem, hogy konkrét tiltás erre nincsen.
7: Nincsen, ez nagyon-nagyon fontos, hogy nincsen konkrét tiltás.
1: Indirekt módon próbálják ezt szabályozni, és úgy próbálják megfogni ez a gondotlan veszélyeztetés, a szándékos veszélyeztetés.
7: Pontosabban nem próbálják szabályozni, mert nem szabályozták. Nincsen jogi tiltás, ezt... ezer éve mondják jogászok, tehát hogy ez nem is kérdés. Igen, tehát hogy nincsen tiltás. Nyilván a szabályozás jót tett volna ennek az ügynek. 22 éve folyik erről bármiféle diskurzus. Az a szülésznőgyógyász orvos, aki ezt elindította Magyarországon, oda fajult ez a 22 év, hogy ma ő előzetes letartóztatásban van, és számomra az a nagyon erős kérdés, hogy az az állam, ami 22 évig nem figyeli, vagy nem reagál arra a társadalmi szükségszerűségre, hogy van nőknek olyan csoportja, akik ezt szeretnék választani, hogy otthon vagy születésházban kívánják megszülni a gyermeküket, elmulasztja szabályozni ezt a kérdést, az ő felelőssége hol áll meg. Tehát, hogy a bábák valóban rendezetlen jogi környezetben működtek, de nem azért, mert ők folyamatosan kezdeményezték, folyamatosan engedélyt kértek a tevékenységükre. Ez egy 22 éves, azt kell, hogy mondjam, harc, fölösleges harc, mert ugye ennek nagyon szép jogszabályi környezetet lehetett volna teremteni. Nyilván megvolt az érdek, hogy miért nem, de hogy... és én ezt jogilag rendkívül aggályosnak, és akkor finoman fogalmazom, tartom, hogy kettős mérce van. Tehát, hogy látunk-e olyat, hogy a kórházban történt bármilyen esemény után, és ezt mondom úgy, hogy én nem ismerem most a konkrét ügyet és ügyeket, folyamatban lévő ügyeket, én nem vagyok ebben eljáró ügyvéd, de hogy soha nem láttunk ugye olyat, hogy egy kórházban történő bármilyen orvosi műhibe után őrizetbe vegyenek, vagy előzetes letartóztatásba kerüljön egy szülésznőgyógyász. Tehát a bábákat, akik otthonszülés kísérésében részt vesznek, nem védi meg semmi. Mert se jogszabályi környezetük nincs, se nincsen mögöttük egy orvosi lobby, nincsen mögöttük egy kamara, ami őket megvédeni egy ilyen helyzetben, és ez most ebben a konkrét esetben kristálytisztán látszik. És ezt én nagyon félelmetesnek gondolom, mert amúgy is azt gondolom, hogy az igazságszolgáltatásba vetett bizalma az embereknek nem olyan erős, de mondjuk egy ilyen történetet látva, hát ez nem...
1: Igen, de megosztanak a véleményeket, azért elég erőteljes ellentétes véleményeket is lehet hallani, most nem csak az orvos lobby, hanem most nem azt mondom, hogy valaki tudatlan, hanem valaki másképpen gondolja ezt, mondjuk számos olyan barátommal beszéltem, akik azt mondták, hogy hát ezt nem is tudják elképzelni, mindkét gyereke olyan körülmények között született, hogy ha nincs ott orvos a közelben, akkor mind a kettő gyártó.
7: Ezt előszeretettel szokták mondani, és egy kicsit, ez egy nagyon fontos ér. Szóval én meg azt gondolom, én is el tudnám mondani, nyilván mindenki el tudnám mondani, hogy ha nem otthon szül, akkor milyen rosszul jár a kórházban szül, és fordítva. Itt nem a kettőnek a mérlegre tevéséről van szó, ez egy nagyon fontos dolog. Tehát, hogy ezt maximálisan tiszteletben kell tartani, hogyha valaki a kórházi körülményeket választja. Egyik sem jobb a másiknál, de az, bocsánat, de az én szülésem, vagy az én életemben, én vagyok a döntésem, én vagyok a kompetens. Tehát én el tudom dönteni, természetesen segítséggel, megkérdezve szakembert, információkat begyűjt, hogy nekem mi a jó, nekem mi a megfelelő. És én abban kérek segítséget, tehát én abban kérek segítséget, hogy én otthon szeretném a gyermekemet megszülni, akkor ehhez biztosítsák nekem a feltételeket, arról már nem is beszélek, hogy ugye azokban az országokban, ahol ez lehetséges, ott ez a társadalmi biztosítás által finanszírozott dolog. Tehát én fizettem a járulékomat, és én miért nem lehetett, tehát miért nem volt ez támogatott tevékenység, és még egy dolog, ez egy persze, ez nagyon fontos, és ahogy a kórházban is nagyon sokszor az orvos megmenti meg, nem tudom, sok ilyet hallunk, és ez rendben van, ha nincs ott az orvos, akkor már nem élnem a gyerekem, vagy nem, ne, így, vagy nem tudom.
3: Nem tudom, de hogy rendben van-e, én nekem is ezt hallom nagyon sok helyről érvként, és akkor azon gondolkozom, hogy ha tényleg ennyi gond van a kórházakban, hogy ennyi gyerekkel, meg ennyi anyával van olyan baj, hogy meg kell menteni, míg az otthonszülésnél erre szinte soha nem találkozunk, csak azt a pár esetet tudjuk, amit a média fölkapott, akkor ez is bizonyíték arra, hogy ott valamit nagyon meg kéne változtatni, ha tényleg ennyi nagyon nagy baj van a kórházban.
1: És ez most szerintetek itt a média önmagát fújja fel ezt a történetet ennyire, vagy pedig valamilyen szinten próbálják irányítani ilyen hátsó orvosok? Mi a tapasztalatotok? Gondolom, hogy itt azért úgy jól körül határolható, hogy kinek az érdeke az, hogy a kórház szülésnek a kizárólagosságát próbálják nyomni itt a...
3: A sajtóügyeket ezt szokott, most már jó ideje én csinálom, és az a tapasztalatom, hogy vannak olyan médiumok, vagy tehát olyan helyek, ahol akár hogy is foglalkoztak a kérdése, ha nagyon negatívan is, de lehet beszélgetni, és lehet információkat adni, és ott változik is a megközelítés. És vannak olyanok, ahol bármit csinálunk, ott érezhető, tapasztalható, hogy pénz van a dolog mögött.
8: Halló!
9: Szervusztok, én Györfi Szabolcs vagyok, és van három kislányom, és nagyon érdekel ez az egész dolog, és az lenne az én kérdésem, régóta figyelgetem ezt az egészet, hogy mi a farmakrácia indoka, vagy mi az érdeke arra, hogy belül tartsa a kórházakban a szülést?
2: Ezen talán túl sokat nem kell töprengenünk, hogyha a magyar orvos fizetéseket megnézzük. Tehát ugye a magyar orvosok elvándorlása volt megfigyelhető az elmúlt években. Ez annak köszönhető, hogy a sokszorosát keresik bármelyik nyugat-európai országban. Na most azt is tudjuk, hogy mennyibe kerül majd gyermekszülése akkor, ha a választott orvosnál szeretnénk szülni. Ugye gyakorlatilag a mai szabályozás az orvosok anyagi díjazását azt a szülőkre bízza olyan módon, hogy van egy teljesen természetesen nagyon nagy arányú paraszolvencia.
9: Hogy is a motiváció erre?
2: Hát óriási a motiváció, ugyanis a szülésznőgyógyász szakma a legjobban fizetett orvosi réteg közé tartozik, tehát abban a pillanatban, hogyha komolyan gondoljuk, hogy motiválni akarjuk a szülésznőgyógyászokat anyagi értelemben a változásokra, akkor el kell gondolkozni azon is, vagy a döntéshozóknak el kell gondolkozni azon is, hogy milyen módon fogják kompenzálni azt a kieső, azt a hatalmas kieső bevételt, amit ők jelenleg a szülő ágyak mellett be tudnak hozni napról napra.
9: Köztisztán pénz.
3: Itt nem, és ez is egy tétel, és van egy szerintem még nagyobb tétel, az pedig, és az nem a kórházban tartásról szól, hanem hogy a kórházon belül ne a bábákkal kísért háborítatlan szülés terjedjen el, mint sokfelé. Ugyanis, hogyha az terjed el, és csökkenni fog a beavatkozások száma, akkor nagyon sok pénz vagy forgalom esik ki azoktól a cégektől, akik eladják a gyógyszereket, eszközöket, akármit, például a szülészeteknek. Tehát ezt ki lehet számolni, hogy egy gátmetszés csak, aminél a Magyarországon az először szülőnőknek a 95%-a esik át, hogy ott milyen eszközök, milyen fájdalomcsillapító és mi kell, és az mennyibe kerül, és ez csak a gátmetszés, és akkor végig lehet venni a császármetszés, stb.
9: Oxitocin és egyebek, igen.
3: Így van, úgyhogy rengeteg pénzről van szó, és ez talán még nagyobb, mint amit az előbb
9: hallottam. Hátborzongató. Nagyon szépen köszönöm. Szép estét.
3: Nincs mit, köszi. Szia. Köszi.
0: Akkor felnyomok egy kis zenét, tartunk egy kis szünetet, mindjárt jövök vissza.

die.

0: Tilos Rádió FM 90.3, 2.15.37.73, Bádog Dob műsor, és folytassuk akkor a témát.
1: Közben végignéztem itt a cseten a beérkező hozzászólásokat, és egyfajta ilyen propaganda műsorra próbálnak bennünket megvádolni, vagy gyanúsítani. Próbáltam nőgyógyász szakorvos keresni ebbe a műsorba, senki nem vállalta. Próbáltam orvos szakértőt keresni ebbe a műsorba, senki nem vállalta. És most se telefonál be egyetlen egy orvos, vagy a másik oldalról, aki a saját véleményét megerősíteni. Ami mondjuk azért köztudott, szóval azért akárhogy is nézzük, nem ez a vélemény szokott azért szignifikánsan megjelenni a sajtóban, ami most ebben a műsorban elhangzik.
2: Egész rendes, hogy így próbáltad felépíteni a műsort, mert tapasztalatunk szerint azért a másik oldalról ez nagyon sokszor nem történik meg. Tehát én számtalan oltási műsort hallgattam végig az elmúlt 10 évben, ahol esze ágában nem volt mondjuk a közszolgálati médiának behívni valakit a másik oldalról. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez tényleg egy jelzésértékű dolog, hogy itt most mi ülünk hárman ennél az asztalnál, és nem más.
1: Igen, mondjuk a megjelenést is én is úgy láttam, mert akármennyire figyeli az ember a média megjelenését ennek a témának, azért nem ez az álláspont szokott megjelenni.
3: De azért, bocsánat, még az jut eszembe, ez az egyik oldal, mert én nem nagyon szeretem ezt az egyik oldal, másik oldal, mert azért én nem, tehát nem látok, ezt szerintem nem visz jó irányba igazából, mert mind a kettőnek, mindegyik oldalnak van létjogosultsága. Tehát, hogyha úgy tekintjük akár a szülészetet, vagy akár mondjuk ezt az egész oltás kérdést, hogy ez egy szolgáltatás, és ez egy szolgáltatás felém, mint önálló felelősséggel bíró állampolgár felé, akinek vannak információ, és én ezek tudom, hogy mit választok ezek közül, akkor ez egy paletta, amin megjelenik az otthonszülés, megjelenik azt, hogy én a védőoltások közül csak egyet vagy kettőt választok, vagy egyáltalán nem választok, vagy mindet választom. Tehát amikor az állam és maga a jogrendszer is feltételezi azt, hogy én felnőttem. És nekem a problémám az, hogy ez még mindig nincs, tehát a jogrendszerünk nem alakult át, és ezek ilyen nagy szavak, rendszerváltás ide vagy oda, hogy engem felnőtt, felelősségteljes állampolgárnak tekintsem. Nyugat-Európában a jog olyan irányban fejlődik, hogy sokkal több terhet ró, hogy így mondjam, az egyénre, mint felelősséggel bíró állampolgára, és nem büntet, és nem szankcionál, és nem retorziókat von maga után bizonyos cselekmény. Ha otthon szülök, akkor tulajdonképpen akár még bűncselekmény is indulhat ellenem is, és a bába ellen is, aki ezt kíséri. Ha nem oltatom be a gyerekemet a kötelező védoltásra, akkor akár bűncselekmény is indulhat.
1: Indult is néhány,
3: így van. Ami hát, hogy finoman fogalmazzak, ez...
2: Hadd mondjam, hogy mire gondoltam én oldalak tekintetében. Igen. Arra az oldalra, aki nem akar változást, és aki most elég sok erőt és energiát próbál mozgósítani az irányba, hogy maradjanak a dolgok, és azok, akik bent tartják a gerébágnas most még 60 napra. És a másik oldal az, aki azt gondolom a szakma nagy része és a társadalom nagy része, aki mind a mellett, hogy otthon szüléssel egyetért, vagy nem, de hogy próbál egyfajta gondolkodó jelenlétben lenni.
3: És tehát, van egy olyan réteg, aki lavírozik, bocsánat, aki majd ha szabályozzák, és lehet, akkor azt fogja mondani, hogy hát én régen mondtam már, hogy ezt támogatom. Tehát aki nem szólal meg, és ez szerintem nagyon rossz. Tehát, hogy ez az, amit mondunk, hogy nem lehet nyilvánosan kirakni a véleményemet, és azt mondani, hogy én ugyan kórházban vezetek leszüléseket, nem értek ahhoz, hogy mi történik az otthonszülésnél, félek tőle, nem tudom ennek a módszertanát, nem tudom, hogy zajlik, de van létjogosultsága, beszélni kell róla.
2: Egyébként azt gondolom, hogy nem az otthonszülésről vitatkozunk, hanem arról beszélünk, hogy hogyan szüljenek a nők. De hogy vitatkozhatunk is.
1: Bocsánat, csak azért azt ne sugalljuk most, hogy Gerébe Ágnes szerintem nem a úgynevezett másik oldal helyezte most előzetes letartóztatásba, ez egy jogi folyamat, ez gyakorlatilag bárkivel így meg.
3: Sajnos
1: volna.
3: Nem. Tehát a probléma az, hogy nem sajnos nem. Tehát, hogy ez nem történt meg bárkivel, ez vele történt meg valamiért, ugye? Egy olyan emberrel, aki otthonszüléseket kísér ebben az országban 20 éve.
1: És 20
3: éve, 20 éve, hát igen, mert 20 éve próbál mindenféle kapun bejutni az ügyben, hogy legyen szabályozás. És nincs. És nem tudnak, ugye ez, tehát hogy attól, hogy szabályozva lesz ez a kérdés, azt gondolom, nem lesznek a nők többen, akik otthon szeretnének szülni. Ezt is látni kell, aki ma Magyarországon, vagy akár 5 éve, akár 10 éve otthon akar szülni, pontosan tudta, hogy szabályozatlan a jogi környezet, pontosan tudta, hogy Igen, milyen viszonyok
1: azért
3: között.
1: Ne felejtsük az igazságszolgáltatásnak a tehetetlensége nyomatékát is, úgyhogy azért lehet, hogy egyfajta bírói tudatlanság, és vagy nem tudatlanság, hanem információ hiány miatt érték alá ezt a előzetes letartóztatás meghosszabbítását.
3: Bocsánat, ez nem mentség, engem sem ment, ugye jó, ezt persze, tudjuk a jogi eljárásokban a jog nem tudása. De még
1: de
3: egy
1: nem
3: dolog.
1: Nem tudása, hanem a háttér nem tudása. Szóval azért azt is nézni kell, most akárhogy is nézzük, itt haltak meg. Nem tudom, most pontosan annyira nem követtem nyomon az ügyet, de tudom, hogy történtek azért itt halálesetek, és meg is történt most is egy komoly...
3: Azt akkor mondjuk el legalább a Tilos Rádióban, hogy amiért a Gerébe Ágnest október 5-én őrizetbe vették, mert elindult egy szülés a születésházban, és egy nem tervezett otthonszülés, és újra kellett éleszteni ezt a kisbabát, bekerült a kórházba ő, és bekerült a kórházba az édesanyja, ez a kisbaba otthon van, és jól van. Azt most mondjuk el itt, mert ezt például nem tudom, hogy hol írták le, vagy hol hangzik el, hogy nem történt szerencsére tragédia.
1: Én
3: mindenki jól van.
1: Csak próbálok más oldalról megvilágítani.
3: Értem, csak hogy például
1: dolgot.
3: Ez már nem érdekli a médiát. Tehát nekem a problémám többek között az, hogy az marad meg az emberek fejében, hogy majdnem tragédiával végződött, nem tudom, és megint. És
1: azt gondolom, hogy ez... Ellenem már fújt egy eljárás, és azt hiszem, hogy eltiltás hatály alatt, és hát ez nem vagyok benne biztos.
4: Olyan,
1: de...
4: és olyasmi miatt tiltották el, amit nem csinált.
1: Jó, de akkor is, hogyha a jogi részét nézik, akkor mégis eltiltás
4: nem, az hatály... jogi rész, ez jogi rész, tehát olyasmi, és ez egyébként abban az ítéletben, az eltiltásban is szerepel, hogy az otthonszüléshez az ítéletnek nincs köze. Ott az történt, hogy nem találtak összefüggést annál az eljárásban, nem találtak összefüggést a kisbaba károsodása és a szülésnél jelenlévők szakemberek tevékenységek között. Első fokon föl is mentették, és aztán a másodfokon, ahol ilyen kis bizonyos szakértőket, akik mellette voltak, kizárták, nem tudom, tehát ilyen kis játék után kapta ezt a 3 év eltiltást, ami azért volt, mert egy protokollt nem tartott be, de nem volt annak köze a baba károsodása, igen, az nem bizonyosodott be. És akkor a szülész nőgyógyász tevékenységtől eltiltották, amit ő már nagyon sok régóta nem gyakorol.
1: Akkor nem gyakorolt. Tevékenységnek minősül?
3: Bábaként volt jelen.
4: Ami Magyarországon, Magyarországon, ha valaki törvényt szeget, az az állam, aki nem alkotta meg annak a kereteit, hogy a bába kaphasson engedélyt. Tehát ez egy cinizmus a szakma részében.
1: De ugyanazt csinálta azért, mint hogy a szülésnőgyógyász lenne.
4: Tevékenysége, az, amitől el lett tiltva, az a mai szabályozás szerint egy kórházi fekvőbeteg ellátáshoz kötődő, komplikációkat elhárító, műszeres és műtéti háttérrel rendelkező orvosi tevékenység. A bábának nincsenek ilyen kompetenciái, ő az élettani szülést kíséri, bizonyos komplikációkat elháríthat, és bizonyos esetekben pedig gondoskodnia kell a orvosi és műtéti jelenlétről. Ez két nagy különbség van. Az utóbbi, a bábai tevékenység valóban nincsen körülírva Magyarországon, és nincsen szakmakódja, de ez nem a bábák és ezt a szülészeti módot választó szülők hibája. Itt a mindenkori magyar állam, meg azok a nagy lobbyerők, akik ebben erős befolyást gyakorolnak, ez az ő hibájuk.
3: Egy dolgot még azért mondjunk el, hogy pontosan ezért, hogy ebben ne lehessen belekötni, a Gerébe Ágnes elvégezte a szülésznőképzőt is. Nem olyan rég diplomázott, ha jól tudom. Tehát, hogy
1: jó,
3: nem csak orvosi diplomázott.
1: Jó, tehát az olyan dolog, mintha jog mellé elvégzem az államigazgatási főiskolát, hogyha kizárnak a kamarából, és akkor erre hivatkozok, hogy én most itt csak gyakorlatilag...
3: Lehet hasonlóságot mondani,
1: igen,
3: de hogy ő nem is... Akkor mondhatunk egyébként, példáulhatunk a szakmánkkal, ő ügyvédként nem járhatott el, de attól, hogy én nem vagyok ügyvéd, azért még megfogalmazhatok olyan esetekben. Nem gondolom, mindegy. Most
1: jó, persze, csak érted.
3: Még egy fontos dolog van ezekben a jogi eljárásokban, ami igaz az oltások ügyében is, és azt látom, hogy az otthonszülés ügyében is, hogy ugye a szakértők adnak egy szakmai véleményt, hogy ő hibázott vagy nem hibázott. Most az a nagyon nehéz ebben, hogy az otthonszülésnek van egy módszertana, ami más, mint a kórházi módszertan. Más a kórházi protokoll, és más az otthonszülés protokollja. Egy nagyon fontos, hogy ezt a protokollt nem a Gerébe Ágnes és nem a magyar bábák alkották meg, nyilván hozzátettek. De ennek a Egészségügyi Világszervezet által kidolgozott nemzetközi protokollja van. Ők ez alapján járnak el. Na most, amikor azt mondja egy szakértő, egy magyar szakértő, hogy ő hibázott, mert az otthonszülésnél nem azt csináltam, amit a kórházi protokoll szerint csinálni kell, akkor ez nyilván az ő szemszögéből igaz. de egy kórházi protokoll szerint nem lehet eljárni egy otthonszülést. Tehát a két protokoll van is hasonlóság, de nem ugyanaz. Most nincsen olyan orvos szakértő, aki értene az otthonszülés protokolljához, és aki ezt vizsgálná meg. Ezért van az, hogy a külföldi szakértő, aki egyébként az otthonszülésben jártas, és tudja, hogy mi ez a protokoll, azt mondja, hogy nem hibázott. És itt van a hasonlóság például oltás és otthonszülésben, hogy ide jön a magyar orvos szakértő, és azt mondja, hogy bűnös az a szülő, aki nem oltatja be a gyerekét, és igenis elköveti a kiskorú veszélyeztetése bűncselekményt, és ide jön a külföldi orvos szakértő, aki azt mondja, hogy nem bűnös, mert felelősen gondolkodik, és jól döntött, hogy nem adta be ezt a magyar bíróság nyilvánvaló, a magyar orvos szakértő véleménye alapján
1: fog dönteni. Voltak kapcsolatban ott
3: ilyenek.
1: Tudod, ott konkrétan ott jogszabályi kötelezettség az olt.
3: Igen, tehát nagyon beadás, szürke.
1: Nem, ott azért a jogi környezet,
3: ott a jogi környezet szürkebb keresztmetszet, így van, de van lehetőség ott is az egyéni oltási rendkérésére, van lehetőség a felmentésre, lenne lehetőség, csak nem élnek vele. Ez egy másik műsorban is beleférő téma, hogy valamiért nem. Csak ezt mondom, hogy nagyon nehéz a...
5: Haló, haló, egy pillanat. Ha a rádiót szól közben, mert hallottam itt a mezet, akkor halkíts le, kérlek.
6: Már nem hallhatod.
5: Oké, kösz. Csak még a végét elkaptam. Viszontlag.
6: Hogy halljátok már, amit mondom?
1: Igen, igen, halljuk.
5: Abszolút.
6: Hogy igen, ez tényleg egy másik műsorba kellene beleférjen, ezért az én fejemben is, de ha már így azt mondod, hogy erre van lehetőség, hogy egyéni oltásrendet kérjünk, törvénykeretek között, akkor ezt mondjátok már el, hogy mégis, hogy.
2: Nagyon szűk a törvény által meghatározott lehetőségi spektrum. Tulajdonképpen akkor kérhetsz egyéni oltási rendet, hogyha valamiféle olyan betegsége van a gyereknek diagnosztizálhatóan és kimutathatóan, ami egyes oltásokkal, vagy akár több oltással szemben is komplikációt okozhat. Na most itt megint a nemzetközi gyakorlat és a hazai gyakorlat különbözőségéről kell beszélni. Európai szinten nagyon sok ilyen betegség van. Magyarországi szinten gyakorlatilag nem nagyon tudok, vagy ritkaság az olyan különleges genetikai rendellenesség, vagy betegség, alapbetegség, amikor nem oltanak. Tehát amíg egy nyugat-európai oltási rendben elmész a saját gyermekorvosodhoz, és egy egyéni oltási naptárat építetek fel az általános ajánlás alapján, ami arról szól, hogy a saját szociális helyzeted, a gyermek genetikai és minden egyéb ismerete birtokában átbeszéled a gyermekorvossal, hogy melyik oltás nagyjából mikor kerüljön beadásra, mi az, amire esetleg plusz szükség van, mi az, amire nincs szükség, még akkor is, ha az ajánlásban benne van, addig a magyar rendszer teljesen másként működik. Tehát itt ugyancsak egy olyan központi, mondhatjuk úgy, hogy egy ilyen, és most nem a politikai értelemben mondanám, de hogy egy ilyen szovjet rendszer működik, ahol egész egyszerűen van egy központi bizottság, aki eldönti azt, hogy a magyar gyermekeknek mire van szüksége, és ezt 99,9%-ban be kell vasalni. Na most ebben akár még mondhatnánk is, hogy rengeteg jó van, hiszen rengeteg oltott gyerek lesz, viszont el kéne gondolkoznunk azon, amiről mi nagyon sokat beszéltünk az elmúlt 12 évben, hogy miért nem ez a gyakorlat a nyugat-európai országokban. Márpedig azért nem, mert itt is nagyon erősen megjelenik az üzlet. Tehát míg Magyarországon elég 12-14 embert meggyőzni arról egy-egy gyógyszergyártónak, hogy be kell vezetni egy oltóanyagot, és ennek a megfelelő szakmai előkészítését meg is teszik, addig Nyugat-Európában meg kell győzni gyakorlatilag a teljes gyermekorvos társadalmat. Mivel az orvosnak van felelőssége a döntést illetően, tehát ő fog szembenézni a szülővel, és azt mondani, hogy kedves anyuka, apuka, én ezt javasoltam, de mégis ez és ez történt. Vagy nem adtuk be, és ez történt. Az orvos sokkal tájékozottabb, felelősebb, és a gyógyszergyártónak is sokkal komolyabb szakmai követelményeknek kell megfelelni. Magyarországon ez nem így működik, és ami nagyon fontos párhuzam az otthonszüléssel kapcsolatban, hogy nagyon jó lenne visszarakni ezt a kérdést tudományos mezőre. Tehát mi az elmúlt 8-10 évben rengetegszer beszéltünk arról, hogy igen, legyen ez egy tudományos vitatárgya, nem lett. Az otthonszülésnél, vagy a háborítatlan szülésnél nem arról van szó, hogy valamiféle klik, vagy valamiféle szekta próbál tudománytalan módon változtatásokat elérni a szülési rendszerben, hanem arról van szó, hogy egy tudományosan nagyon jól alátámasztható, és a kórházinál semmivel sem kockázatosabb rendszert szeretnének felépíteni és elérni. És azt gondolom, hogy az a fajta harag, ami bizonyos emberekben működik a Gerébe Ágnessel kapcsolatban, az egyrészt abból fakad, hogy az Ágnes az, aki szülésznőgyógyászként és pszichológusként felvállalta azt a missziót, hogy visszaadja a nők territóriumára, vagy visszarakja a nők territóriumára a szülészetet, és ez nagyon sokak érdekét sérti, mint ahogy...

0: és hogy ennek valószínűleg a mi merev szabályozásunknak valószínűleg az üzleti okai vannak, ebben biztos vagyok, hogy nem így van. Tehát a mi merev szabályozásunk az még a szocializmusból eredt, amikor üzleti szempontok nem voltak. És éppen, hogy abban lenne üzlete a gyógyszergyártó cégeknek, hogyha mindenkinél kötelező lenne, és ahol az üzleti szempontok erőteljesek, az általában Nyugat-Európa. Tehát ez itt egészen másért van. És nem csak a egyén felelőssége számít. De nem csak az számít, hogy az én gyerekem abban a betegségben ne betegedjen meg, hanem az is számít, hogy bizonyos járványok ne alakuljanak ki. Tehát azok, akik nem oltatják be a gyerekeiket, azoknál elég nagy valószínűséggel bizonyos betegségeket nem fognak elkapni a gyerekek, mert nincs járvány. De azért nincs járvány, mert egy csomóan beoltatják. És azt mindenki tudja, hogy az oltásoknak van káros mellékhatása, még egy teljesen egészséges gyereknél is. És szíve szerint senki nem oltatná be a gyerekét, és mindenki azt mondaná, hogy nem oltatom be, de ne is legyen beteg, ne legyen járvány, ne létezzen. De attól nem létezik, hogy rendszeresen oltatták az embereket.
1: Ez ennyire szerintem nem egyszerű, hogy mondjak valamit, mert néhányan beoltatnák magukat akkor is, hogyha nem kötelező, és beoltatnák a gyerekeiket. A másik része meg ez, hogy itt merev szocializmusból örökölt szabályozás vagy üzlet van, arról én azt gondolom, hogyha öröklünk egy merev szabályozást, az esetleg kedvez az üzletnek valami módon, és a monopól jellegének még hozzá. És ezen az üzleti részről se akarnak esetleg változtatni.
2: Teljes egyetértés, tehát én is azt gondolom, hogy ezt a szocialista rendszerből örököltük, és nagyon nagy örömmel haraptak rá azok a gyógyszerek. Igyekszem, tehát megyek sorban. Megyek sorban akkor, jó? Tehát az első az, hogy a szocializmusból örököltük valóban, és úgy is működik. Tehát pont azok a rendszerek, ugye, amik a szocializmusban sem működtek, tehát az ellenőrzése, a független ellenőrzése, a szakmai ellenőrzés, hanem egy önellenőrző rendszer működik, ez van most is az oltások területén. Az üzleti érdek pedig sokkal kevesebb reklám és marketing költséggel tud működni akkor, amint mondtam, hogyha néhány embert kell meggyőzni az országba, tehát nem kell, nekem rengeteg barátom, meg ismerősöm élt meg volt kint, akik azt mesélik, hogy hétről hétre gyerekorvosként rendkívül nagy mennyiségű marketing és propaganda anyagot kapnak, hogy meggyőzzék őket, ez nagyon drága üzlet. Magyarországon erre nincs szükség, sokkal egyszerűbb módon meg lehet győzni.
0: Hát az oltások tekintetében nincs szükség, egyébként ugyanúgy működik más gyógyszer.
2: Így van, és azt is gondolom egyébként, hogy a gyógyszerek sem rosszak vagy jók, és az oltások sem rosszak vagy jók, hanem egész egyszerűen ezeket lehet jól használni, vagy lehet rosszul használni. Amiről mi beszélünk, az a használata a védőoltásoknak. Na most, amiről ön beszél, ugye a nyájvédettség kialakítása, amiről ugye azt tudjuk, hogy a szakirodalom olyan 60-70% közé teszi azt, amikor nincsenek járványok. És azt is nagyon fontos végig gondolnunk, hogy milyen betegségekről beszélünk. Mert ha tetanuszról beszél, ugye ez nem egy fertőző betegség, de nagyon súlyos. Mi abszolút egyetértettünk a tetanusz oltás jelenlétével a rendszerben. De tudunk olyan oltásokat mondani, hadd ne említsem a múltkori H1N1 járványt, ahol, mint tudjuk, a WHO részvételével egy óriási gyógyszergyári korrupciós történetről volt szó.
0: Ez egy hisztéria volt, és nem a szocializmus területéről. Én nem védem a szocializmus, de nem Kelet-Európából ered. Tehát nem ebből a dologból, az egy nyugat-európai tényleg által támogatott hisztéria volt.
2: Ez így van,
0: nem a biztonságra való törekvés, tehát már meg, mert eszembe jutott, tehát lehet, hogy túlzott biztosítás, de tényleg nem onnan jön. A magyarországi hozzáállás a védőoltásokhoz, a gyermekvédőoltásokhoz, az nem az üzleti szempontból eredőleg, onnan jön, hanem egyfajta túlbiztosított rendszer.
2: Ennyien szólva túlbiztosított, másrészt pedig nagyon-nagyon sokáig korszerűtlen is volt. Tehát én most sorolhatnám azokat a védőoltásokat és azokat a védőoltás fajtákat, amik Nyugat-Európában már nem voltak adhatóak, és nálunk mindenféle gond nélkül adták, mert nincs visszajelentési rendszer. Hivatalosan létezik egy magyar jelentési rendszer szövődményekről és mellékhatásokról. Ugye az a tréfás ebben, hogyha bármelyik oltóanyagnak előveszi a hivatalos gyártói papírját, amiről tudjuk, hogy a gyártó, ugye a saját vizsgálatai alapján állítja ezt ki. Ezek viszonylag alacsony mellékhatási szövődményrátát tükröznek. A nemzetközi utánkövetéses vizsgálatok azok általában sokkal reaktogénebbnek mutatják az oltóanyagokat. Nos, ha előveszi ezt a papírt és összehasonlítja azzal, hogy Magyarország

0: az adott védőoltás mennyiségre mennyi jelenik meg ezekből, akkor azt fogja tapasztalni, hogy semennyi. Tehát gyakorlatilag a magyar gyermek genetikájából fakadóan soha nem reagál a védőoltásra kórosan. Nincsenek nálunk komoly mellékhatások, szövődmények. Ez lehet, én is gyalogatni szoktam rajta egyébként, tehát ebben teljesen egyetértünk.
1: De azért a Magyarországon volt gyógyszerváltás. És a gyógyszereknél ugyanúgy itt voltak a mellékhatások attól, hogy az még magyar gyógyszer volt. És a mellékhatásokat nem igazán tudták másképpen megcsinálni, mint hogy kipróbálták, hogy tartani, mert eleve voltak a szemek. Tehát nem voltak ezek olyan szakszerűtlenül leszabályozva.
0: Hát ha mondjuk a tavalyi H1N1-ről beszélünk, akkor ugye tudjuk azt, hogy azt a teljes vírusoltást, amit Magyarországon az Omninvest keresztül nyomott, azt szakmailag 4 év alatt, de 2 év alatt egészen biztosan tilos használni. Ennek ellenére ugye az az üzleti lobby, aki Magyarországon is tevékenykedett, keresztül nyomta azt, hogy egy bizonyos kórházban, most hadd ne említsem, hogy melyik kórházban, egy bizonyos nagyon híres kórházi főigazgató segítségével, ez a védőoltás gyakorlatilag egészen kisgyermekeknél messze a javasolt életkor alatt alkalmazásra került, és 2-3 kisgyermek tesztje alapján kiajánlották ezt a védőoltást az összes magyar kisgyermeknek. Hogyha én erről nem tudok úgy gondolkozni, hogy ez felelős, és sem úgy, hogy egy tudományosan megalapozott magyar magatartás.
2: Egy dolgot még én hagyj említsek meg ezzel kapcsolatosan, hogy talán ez egy másik oldal egy kicsit, hogy azok az országok, ahol például egyéni oltási rend van, és ahol szintén, pontosabban ahol vannak információk a szülőknek, a gyerekorvosának, védőnőnek arról, hogy ez a gyerek milyen fizikai lelki állapotban van, milyen szociális lelki környezetben él, akkor a szakemberek és a szülők együttesen dönthetnek arról, hogy a gyerek milyen védőoltást kapjon meg, és mikor. Azért az nagyon nehezen elképzelhető, hogy minden 6 éves gyerek ugyanolyan fizikai, szociális és nem tudom milyen állapotban van, ami indokoltá teszi, hogy ő május 4-én megkapja az adott védőoltást. Tehát nyilvánvalóan ez egy egyéni kérdés, mert azt, amikor egy gyermek egy bizonyos védőoltást megkap, ezt orvosok mondják, és hogy ez olyan, mintha egy fekete dobozba úgy reagál a szervezet, mintha egy fekete dobozba oltanánk be valamit, nem tudjuk, hogy mi fog történni. És a másik nehézség az az...
1: Én nagyon szakértem, mert nem sok új oltás van. Tehát most azért a diptéria, a tetanusz, akkor a TBC elleni oltás, a kanyarú elleni oltás, ezek állati régiek is.
2: Ez így van, hát igen, lehet, hogy ezért is lenne érdemes egy kicsit megnézni,
0: rengeteg új oltás van, tehát több száz oltás van jelenleg kísérletezés alatt, és ebből jó néhány már bevezetési stádiumban, a rotavírustól kezdve a legkülönbözőbb...
1: Van olyan oltás, ami éppen a nyugat-európai nyitásnál lett szükség. Baktérium, és mégis influenzára hasonlít a neve.
0: Hemophilus influenza baktérium, így van, ez nálunk is kötelező 98 óta.
1: Igen, de az külföldön kötelező volt. Én akkor vittem a gyerekeimet külföldre, és emiatt be kellett oltatnom ezzel a gyerekeimet.
0: Melyik országba vitte?
1: Németországban
0: nincs kötelező védőoltás. Nagyon régóta ajánlott rendszer van.
1: Akkor nagyon erősen ajánlott volt, kicsit voltak még.
0: Szóval vagy itthon ajánlották nagyon erősen. Tehát ugye ők pontosan a nemzeti szocializmus tapasztalataiból és a mindenféle akkori orvosi történetből okulva nagyon óvatosak és nagyon nagy teret hagynak. Egyrészt a tudományos szabadságnak, hogy lehessen nyíltan beszélgetni. Erről Németországban az orvosok nagyon nyíltan beszélnek, és nem kell félniük attól, hogy bajuk lesz tőle. Másrészt nagyon vigyáznak arra, hogy milyen módon presszionálják a szülőket.
2: De azt ugye hallja ön, hogy nem a védőoltások ellen szól ez a dolog, hanem arról szól, hogy kellő információval mi el tudjuk dönteni orvosi segítséggel, vagy a védőnő segítségével, aki szintén kellő információk birtokában van, hogy egy adott gyerekünknek az adott élethelyzetében milyen védőoltásra van szüksége. Tehát ez egy nagyon nagy különbség, tehát hogy ez nem oltás ellenesség, hanem ez a felelősségvállalás megint, amit az egész egy órában próbálunk körüljárni, vagy feszegetni egy kicsit.
1: Ezt tényleg értem, mert és erre van is példa, tehát kulancs ellen sem kötelező, az influenza védőoltás sem kötelező, meg amikor az ember külföldre megy, akkor sem kötelező, hogyha mondjuk távol keletre megy, és lehet, hogy igazuk van, tehát az én már régen voltak kicsik, és nem igazán néztem ennyire kritikus szemmel az, hogy hogy milyen oltásra lenne szükség, és milyenre nem. Mit tudom én, a diftériára az oltás ellenére is kialakulhat. De azért...
2: De amikor a gyerekek...
1: De azt ne felejtsék el, tehát amikor át akarják venni a felelősséget egy országtól, tehát egy szervezettől, és a szülő kezébe akarják adni, akkor azt is kell tudniuk, hogy az a gyerek, és tényleg két gyereket neveltem föl, nem a szülőjé. Tényleg nem az övé.
2: De nem is
1: hát
2: az állami.
1: Már megtapasztaltam.
3: A diktatúrában az állami a gyerek,
1: nem,
3: a szabad világban pedig a szülőjé.
1: Azért a társadalomért.
3: Rácsapok a társadalom, a gyerekeik,
1: de egy biztos, hogy bizonyos kor után ezerszer kevesebb dolgot beszél meg velem, ezerszer többet beszél meg a társadalom.
3: Ez két különböző dolog.
4: De az nem a társadalom, és egyelőre a társadalomnak nem tudom, hogy hol a kasszája, akitől fölvehetném például a ruházkodásának a támogatását, vagy a laptopjának az árát, vagy akármicsodát. Nem a társadalom.
0: Ez vissza egy nagyon rövidet, hogyha az ön gyerekének akár a védőoltástól, akár a védőoltás elmaradásából fakadóan baja lesz, és meghal, akkor ki fogja elgyászolni, az állam vagy ön? Ha baja lesz, és rokkantá válik, akkor ön fogja...
1: Ha baja lesz, és rokkant lesz, akkor én fogom elgyászolni, és mindenki más veszít, aki szerette volna, aki a szerelme lett volna, aki a gyereke lett volna, aki
4: azokért nem tudunk felelősséget vállalni, csak saját magunkért.
1: De tehát nem azt mondom, hogy a szülőnek nincs felelőssége, nem azt mondom, hogy lehetne nagyobb szabadsága a szülőnek, de nem lehet az állam felelősségét teljes mértékben, és az állam felelősségét és az állam jogkörét.
0: Ez egy szakmai és tudományos kérdés.
4: Akkor nem fogunk egymással egyetérteni.
0: Hadd válaszoljak meg a kedves hallgatónak. Tehát ez egy szakmai és tudományos kérdés. Az a baj, hogy Magyarországon a szakma kezéből vették ki ezzel a szovjet rendszerrel az oltásokat. Tehát itt ma nem a gyermekorvos dönt, és nem a szakma dönt. Mint ahogy láthatta a H1N1 esetében, a magyar orvosok 75-80%-a nem támogatta ezt a védőoltást. Nagyon hosszú és kemény munkába kellett a propagandának, hogy átnyomják. Ez egy tudományos kérdés kellene legyen, semmiképpen nem hatósági szabályzással. Okay, tehát
1: azok a tudományi intézetben az utóbbi időben leépültek, ez tény, amik nem voltak rosszak, tényleg nem voltak rosszak, és nagyon jó munkát végeztek.
5: Azokat
1: intézmények
5: leépültek. Szeretnék elbocsózni, mert véget ér a műsoridőn. Köszönjük szépen.
4: Egy dolgot még szeretnék kérdezni tőled, mert ugye tehát most itt a telefonbeszélgetés során elhangzott, hogy védőoltás, és akkor ugye megelőzzük a pandémiát, meg mindent. De én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy tehát ugye lesznek a társadalomnak mindig olyan emberek, akik beoltatják magukat, akár kötelező, akár nem, valami okból, valami módon meggyőzik magukat, egy pillanat, kedves hallgató, majd mindjárt, és lesznek olyanok, akik ezt el fogják utasítani. Viszont ahhoz, hogy a társadalomban globálisan legyen védettség, nincsen elnézést, egy pillanat, haló.
1: Okay.
4: Nincsen szükség 100%-os oltásra. Tehát ez statisztika.
0: Semmiképpen, és ezzel a szám statisztikával is van egy szörnyű nagy manipuláció, tehát halljuk azt, hogy 99, meg 98%. Ezek hamis, maximum. Tehát ezek tudományhamisítási
4: történet. Szerintem kétharmadnál nem lehet több.
0: 60-70% közé teszik a független vizsgálatok a nyájvédettség átoltottságát.
4: Átadjuk a szót akkor, kedves hallgató. Rövidre, mert mindjárt vége lesz az adás.
6: Én próbáltam oltást megtagadni, csak annyit szeretnék elmesélni arról, hogy mennyire racionális ez a rendszer, hogy amikor felajánlottam az egyéni oltási rend kidolgozása során, hogy magánklinikán megcsináltatom a saját pénzemből a kitertesztet, amiből kiderül, hogy az oltás által kivédendő betegség esetleg volt-e már a gyerekemnek, és természetesen védette, akkor erre azt a választ kaptam, hogy megcsináltathatom, de attól még az oltást kötelező beadni.
0: Így van.
2: Igen, ezt köszönöm tudjuk, hogy sajnos így van.
4: Köszi szépen.
5: Köszönjük szépen.
4: Szia.
0: Ez a
5: fontos információ. Hát lehet, hogy az oltásokra még egyszer akkor visszatérünk, hogyha majd el tudtok jönni, hát úgy látszik, hogy nagyon érdekli a közönséget. Jogi környezet, megint térjünk vissza egy kicsit, hogy most mondtátok többen is, hogy a parlamentben meg különböző szakmai egyeztető fórumokon próbáljátok ezt a, most térjük vissza az otthonszülésre, ennek a jogi környezetét kialakítani. Ez most hogy áll, milyen stádiumban van, vagy hogy működik, van-e fogadókészség azon kívül, hogy vannak politikusi nyilatkozatok, vagy éppen elhallgatások?
3: Sokan szakemberek, jogászok dolgoznak hetek óta különböző kisebb csoportokban.
5: Nem helyek alakultak ki erre?
3: Nem sokára lesznek majd ilyen nagyobb fórumokon is megbeszélések. Azt szerintem már majd ilyen sajtóban is hallható lesz, látható lesz. alakul.
2: Az oltások tekintetében meg szerintem azt érdemes elmondani, hogy egy petíciót fogalmazott meg egy pár szakember és kívülálló civilek, akik szeretnének az országgyűlés felé, és ennek a petíciónak az a lényege, hogy legyen ránézve erre az oltási rendszer, és változzon ezzel kapcsolatosan is a jogszabályi környezet, mert ez a szabályozás tulajdonképpen egy 1952 évi 4-es törvény alapján van, és azt gondolom, hogy azóta már nagyon-nagyon sok minden változott, ami miatt érdemes volna ezt a jogszabályt, meg, és pontosan ennek a védőoltásokra vonatkozó részét újra gondolni.
0: És még egyszer, tehát ez nem a védőoltások ellen szólok, hanem egy védőoltási kultúra, egy olyan több évtizedes demokratikus és tudományos tapasztalat alapján, amit Nyugat-Európában nagyon jól és hatékonyan használnak.
5: És vannak olyan orvosok is, akik ezt képviselik Magyarországon?
2: Nagyon sok orvos van, aki ezt képviseli, csak amit a Gábor mondott az elején, és ezt tényleg egy sajnosan, amit a Bence, hogy nem a mikrofonba és nem a kamerában mondják el a véleményüket, mert ez a H1N1 oltások kapcsán megtörtént, és ebből komoly problémáik is származtak.
3: Hát konkrétan a miniszter, a Székely miniszter úr
2: feljelentette az orvosokat.
3: Fenyegette azokat, akik szakmai érveket, és föl is jelentette, ez Magyarország jelenleg. Tehát ez
2: azért, mert a szakmai véleményük más volt, mint a hivatalos egészségpolitikájé.
3: További élet szocializmus velünk élő mai napig.
2: Kedvenc filmi kataló.
5: Végül is értünk a műsornak, egy kis zenét még beleteszünk a... Be tudsz még kezdeni, gondolom?
4: Persze. Igen. Igen, csak itt azt akartam mondani egyébként, itt pont a felelősségvállalással kapcsolatban, hogy ez úgy tűnik számomra, hogy ez olyan szinten nem cél a társadalomban, hogy bárki felelősséget vállaljon, és az se cél, hogy bárki ezt a felelősséget számon kérjék adott esetben.
2: De az a furcsa eset van. Úgy gondoljuk, hogy szeretnénk, ha ez irányba mennének a dolgok. Nem?
4: De ha a reakciókat úgy meghallgatod, akkor néha úgy tűnik, hogy azért kevesebben vannak, akik ezt
0: a
4: felelősséget saját maguknak szeretnék.
0: Ugyanaz a paradox, mint a szülésnél. Tehát, hogy ők elvállalják a felelősséget papíron és törvényileg, abban a pillanatban, ha bármi történik, tudományosan bizonyíthatatlan az, hogy minek a kapcsán történt. Viszont az, hogy a gyerekeddel mi lesz, és hogy te hogyan fogod azt viselni, ami történt, az már a te dolgod lesz.
4: Jó. Köszönjük szépen.
5: Köszönjük szépen.
3: Mi is.
5: Köszönjük
2: szépen.
3: Köszönjük
2: szépen.
3: Szevasztok.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

folytatjuk Isaac Asimov Caves of Steel című hangjátékának, illetve regényének feldolgozását angol nyelven. A szöveg magyarul megtalálható a neten, tehát jó kis angol nyelvecke.

0: mi lesz ezután.
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány ügye, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Robbi. Időszámításunk szerint 1998. 98, 99, 100. Gloria elvette Dundi kis karját a szem elől, egy pillanatig mozdulatlanul állt, és fintorogva hunyorgott a napfényben. Elő megpróbált egyszerre mind a négy égtáj felé szétkémlelni, majd néhány óvatos lépéssel eltávolodott a fától, amelynél hunyt. Nyakát nyújtogatta, a jobb oldali bokorcsoport felé bámult, aztán még hátrább húzódott, hogy kedvezőbb szögből vizsgálhassa meg a bokor sötét rejtekeit. Körös körül teljes csönd vonult, csupán a bogarak zümmögtek kitartóan, meg néha-néha csipogott föl egy hegyke madár, dacolva a déli napsütéssel. Fogadni mernék, hogy a házban bújt el, biggyeztette ajkát Gloria. Pedig már hányszor megmondtam neki, hogy az nem ér. Kicsi ajkait összeszorította, szigorú ráncokba vonta homlokát, és határozott lépésekkel elindult a kocsi feljáró mellett, az emeletes ház felé. Így aztán csak későn hallotta meg a háta mögött az ágak zizzenését, és Robbi fémlábának félreismerhetetlen ütemes döngését. Gloria megtenderült. Látta, amint diadalmas játszótársa előbújik a rejtekéből, és teljes sebességgel vágtat a fa felé. Várj, Robbi! Visongott kétségbe esetten Gloria. Ez nem én, Robbi! Nem megígérted, hogy vársz, amíg meg nem talállak? Apró lába nem tudott versenyre kelni Robbi hatalmas lépteivel. De alig 10 lépésnyire a cél előtt a robot hirtelen cammogással lassította tempóját, és így Gloria minden erejét összeszedve, zihálva, vadfutásba elrobogott mellette, és elsőnek érintette meg a fakérgét. Örömtől repesve fordult a hűséges Robbihoz, de jóságáért menten rút hálátlansággal fizetett. Csúfondárosan az orra alá dörgölte, hogy milyen gyatrán fut. Robbi nem tud futni! Kiáltotta olyan hangosan, ahogy csak 8 éves tüdejétől kitelt. Mindig legyőzöm, kántálta vékony hangon ütemesen. Robbi persze nem szavakkal válaszolt. Ehelyett futást mímelt. Lépésről lépésre távolodott el Glóriától, és ezzel a kislányt is futásra kényszerítette. Az utolsó pillanatban azután megugrott előle. Gloria tehetetlenül forgolódott, kitárt karocskái legyezők módjára paskolták a levegőt. Robbi! Visongta. Állj meg! Apró fuvallatokban zihálva buttyadt ki belőle a kacagás. Robbi erre hirtelen megfordult, fölkapta a kislányt, megpörgette a levegőben, úgyhogy Gloria egy pillanatig az egész világból csupán kék pusztaságot látott, maga alatt meg zöld fákat, amint vágyakozva nyújtózkodnak a semmi felé. Aztán egyszerre megint lent állt a zöld füvön, Robbi lábának támaszkodva, és keze még mindig a kemény fémújba kapaszkodott. Hamarosan újból lélegzethez jutott. Sikertelenül igazgatta összeborzolódott haját, anyjára emlékeztető mozdulattal, aztán hátra pillantott, hogy nem szakadt el a ruhája. Majd Robbi oldalára csapott. Rossz fiú vagy! Mindjárt megverlek! Robbi összekuporodott, arcát a tenyerébe temette, mire Gloria tüstén teljesbített. Ne félj, Robbi, nem verlek meg. Különben is, most én bújok, de ne feledd el, hogy neked hosszabb lábad van, és ezért megígérted, hogy nem kezdesz el szaladni, amíg meg nem talállak. Robbi bólintott. Feje egy kis paralelepipedon volt, legömböített szélekkel és sarkokkal. Rövid, lehajlítható nyéllel kapcsolódott egy hasonló alakú, de jóval nagyobb paralelepipedonhoz, amely törzséül szolgált. Most engedelmesen a fa felé fordult, csillogó szemére vékony fémhártya ereszkedett, testéből pedig állandó zengő ketyegés hallatszott. De ne kukucskálj, intette őt Gloria, és egyetlen számot se hagy ki. Ezzel szaladt. Robbi megszakítás nélkül szabályos ketyegéssel mérte a másodpercek múlását. A századiknál szemhéja fölszaladt, vörösben izzó szemek körbe kémlelt, majd megpihent az egyik szikla mögül kikandikáló tarka szövet darabkán. Robbi néhány lépést tett előre,
hogy meggyőződjék, valóban Glória gugol-e a szikla mögött. Aztán lassan elindult a rejtekhely felé, úgy irányítva lépéseit, hogy mindig a kislány és a fa között maradjon. Amikor már jól látta Glóriát, és a kislány többé nem áltathatta magát azzal, hogy rejtve van, Robbi egyik karjával rámutatott, a másikkal lábszárára csapott, úgy, hogy az nagyot csendült. Glória morcosan előmászott a szikla mögül. Kukucskáltál, rágalmazta meg Robbit. És különben is. Unom már a bújócskázást. Játsszuk repülősdit. De Robbinak rosszul esett az igazságtalan vád. Óvatosan leült a földre, és jelentőség teljesen megrázta a fejét. Glória azonnal gyengét hízelgő hangra váltott át. Ugyan, Robbi? Nem gondoltam komolyan, hogy kukucskáltál. Na, gyere, repüljünk. De Robbit nem lehetett ilyen könnyen kiengesztelni. Makacsul bámult az égre, s még határozottabban rázta a fejét. Kérlek, Robbi, nagyon szépen kérlek, játszunk repülősdit. Glória rózsás karjaival átölelte Robbi nyakát, és magához húzta a robotot. Aztán szeszélyesen más hangulatba csapott át. Ha nem jössz, mondta elhúzódva, sírni fogok. És már is megtette az ijesztő előkészületeket, ajka sírásra görbült. De a kőszívű Robbi fittyet hányt ennek a szörnyű lehetőségnek, és harmadszor is megrázta a fejét. Glória erre kénytelen volt kijátszani az utolsó adóját. Ha nem jössz, fenyegetőzött, soha többet nem mesélek neked. Egyetlen mesét sem mondok, és kész. Az ultimátum megtette hatását, Robbi azonnal minden feltétel nélkül beadta a derekát. Élénken bólogatott, fémnyaka csak úgy zengett. Aztán óvatosan fölemelt a kislányt, és széles lapos vállára ültette. A fenyegető könnyek menten felszáradtak. Glória boldogan sikongott. A robot fémbőre, amelyet nagy ellenállású tekercsekkel 21 Celsius fokos állandó hőmérsékleten tartottak, kellemes tapintású volt, és a kislány sarka, ahogy ütemesen dobolt Robbi mellén, csudaszép, szinte varázslatos hangokat csalt ki belőle. Most repülőgép vagy, Robbi. Nagy ezüstös repcsi. Tartsd egyenesen a karod. Szép egyenesen kell tartanod, így illik egy repcsihez. Ami cáfolhatatlan igazság volt. A robotkarok szárnyakká alakultak. Elkapták a légáramlatokat. Robbi egyszerűen ezüstös repülőgép lett. Glória félrecsavarta a robot fejét, és jobb felé dőlt. A repülőgép éles kanyart vett. Glória előbb berregő motorral szerelte fel a gépet, majd meg búgó, kattogó fegyverekkel. És ekkor kalóz repülők vették üldözőbe őket. Tehát a lövészeknek is porondra kellett lépniük. A kalóz repülőgépek egymás után zuhantak alá. Még egyet elkaptam, visított Glória. Meg még kettőt, gyorsabban emberek, tettek hozzá fontoskodó hangon. Fogytán a lőszer! Rettenthetetlen bátorsággal lődözött hátrafelé a válla fölött, míg Robbi, immár mint tompaorú űrhajó, maximális gyorsasággal zúgott át a világűrön. Egyenesen keresztül vágott a réten, a túlsó oldalon zöldellő magas fűsávhoz. Odaérve olyan hirtelen torpant meg, hogy kipirult utasából sikoltás tört ki, aztán lepottyantotta a kislányt a vastag, puha fűszőnyegre. Glória lihegett, zihált, de közbe-közbe elégedetten suttogva ismételgette. Ez aztán pompás volt. Robbi türelmesen kivárta, amíg a kislány lélegzethez jut, és ekkor gyengéden húzogatni kezdte az egyik fűtjét. Mit akarsz? Kérdezte Glória. Tágra nyílt szemében Sindler csodálkozást tükröződött, ezzel azonban nem tudta becsapni Behemoth nőrszét. Robbi még erősebben ráncigálta a kislány hajfőtjét. Aha, tudom már. Meséljek, ugye? Robbi hevesen bólogatott. Melyik mesét akarod? Robbi az ujjával H betűt rajzolt a levegőbe. Megint a hamupipőkét, csodálkozott a kislány. Hisz azt már milliószor elmondtam neked. Nem unod még? Gólyásoknak való.
Robbie kitartott a H betűnél. Na jó, Gloria neki készülődött, átgondolta a mesét, azt a sok-sok apró részletet is, amelyet maga költött hozzá, aztán neki kezdett. Figyelsz? Hát egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy csodaszép kislány, akit Ellának hívtak, és ennek az Ellának szörnyen gonosz mostohája volt, meg két nagyon-nagyon csúf és nagyon-nagyon gonosz mostoha nővére. Gloria épp a történet legizgalmasabb részéhez ért. A mesebelért, a mesebeli óra éjfél tütött, és minden villámgyorsan visszaváltozott eredményeket.

Mrs. Westonnak. Gloria édesapja napközben ritkán tartózkodott odahaza, kivéve a vasárnapot, mint például ma. Kedves, megértő ember volt, nem úgy, mint a felesége, aki minduntalan rossz érzéseket keltett Robbiban. Ha meglátta, legszívesebben elbújt volna. Mihelyt felbukkantak a magas fűcsomók rejtekéből, Mrs. Weston már is észrevette őket, és visszament a házba. Már reketre kiabáltam magam, Gloria, korholta a kislányt. Hol voltál? Robbival voltam, nyögte ki Gloria. A hamupipőkét meséltem neki, és nem vettem észre, hogy már ebédidő van. Az a baj, hogy Robbi sem vette észre, mondta Mrs. Weston. Aztán, mintha csak ez juttatta volna eszébe, hogy a robot is ott van, hirtelen felé fordult. Mehetsz, Robbi! Glóriának most nincs rá szüksége. És még könyörtelenül hozzátette. És csak akkor gyere, ha hívlak. Robbi már indulóban volt, de habozva megállt, amikor meghallotta, hogy Gloria védelme. Kérlek, mama, engedd, hogy itt maradjon. Még nem fejeztem be a mesét. Megígértem, hogy elmondom neki a hamupipőkét, és még nem jutottam el a végéig. Gloria! Be egy szóra, mama, olyan csöndben lesz, hogy észre sem veszed. Leül a sarokba egy székbe, és egyetlen szót sem fog szólni. Jobban mondva, meg sem moccan. Igaz, Robbi? Robbi válaszképpen föllelóbált a tümör fejét. Gloria, ha nem hagyod azonnal abba, egy hétig a közelébe se engedlek Robbinak. Na jól van. A kislány lesütötte a szemét. De a hamupipőke a kedvenc meséje, és nem fejeztem be, pedig annyira szereti. A robot szomorúan távozott. Gloria meg alig bírta visszafojtani könnyeit. George Weston kényelembe helyezte magát. Vasárnap délutánonként szokása szerint mindig kényelembe helyezte magát. Bőséges, jó ebéddel teli bendő, kellemes, puha, ütött-kopott pamlag, amelyen végignyújtózhat az ember, a Times legfrissebb száma, papucsba bújtatott láb, fedetlen mell. Van-e ennél nagyobb kényelem? Így azután nem is nagyon örült, amikor a felesége benyitott a szobába. Mr. Weston 10 esztendei házasság után még mindig olyan érthetetlenül bolond volt, hogy szerette a feleségét. Nem vitás, mindig örült, ha vele lehetett. Mégis ezek a vasárnapi kora délutánok, mondhatni szentek és sérthetetlenek voltak a szemében, és a teljes kényelemhez az is hozzátartozott, hogy 2-3 órát egyedül tölthetett el. Ezért aztán szemét kitartóan a Lefebvre Yoshida féle Mars expedíció legfrissebb híreire függesztette. Ezt az expedíciót holdbeli támaszpontról szándékoztak elindítani, és nagy reményeket fűztek hozzá. És úgy tett, mintha a felesége ott se volna. Mrs. Weston 2 percig türelmesen, majd újabb 2 percig türelmetlenül várakozott, aztán megtörte a csendet. George! George, hallod? Letennéd kérlek egy percre azt az újságot? Az újság zizegve a padlóra hult, és Weston elgyötört arcát a felesége felé fordította. Mi baj, szívem? Tudod te nagyon jól, George. Glóriáról, meg arról a szörnyű masináról van szó. Miféle szörnyű masináról? Ne tettesd magad, mintha nem tudnád, miről beszélek. Arról a robotról, amelyet Gloria Robbinak hív. Egy percre sem hagyja magára azt a kislányt. Miért is hagyná? Hisz az a feladata, hogy vigyázzon rá. És különben is. Nem szörnyű masina, hanem a legtökéletesebb robot, amit csak kapni lehet. Hogy a csodában-e? Hisz vagy fél évi jövedelmem rámed. De megéri. Az alkalmazottaim közse igen találok okosabbat nála. És már nyúlt is az újságért, de a felesége fürgébb volt, elkapta előle. Most rám figyelj, George! Nem bízom a lányomat egy masinára, akármilyen okos, nincs lelke, és az ember sose tudhatja,

kutya mi jár a fejében. Ki hallott még olyat, hogy egy gyereket egy fémszerkezet őrizetére bízzanak? Hát ez meg miféle új mánia? Fortyant fel Weston a homlokát ráncolva. Már 2 éve van Gloria mellett, és eddig nem láttalak aggódni miatta. Eleinte más szemmel néztem rá. Újdonságnak tekintettem, sok terhet levett a vállamról, amellett akkoriban ez amolyan divatos dolog volt. De most magam sem tudom, hogy vagyok vele. A szomszédok... Mi közük ehhez a szomszédoknak? Ide figyelj! A robotok sokkal, de sokkal megbízhatóbbak, mint a húsvér nőrszök. Robit kimondottan arra a célra szerkesztették, hogy kisgyerekekre vigyázzon. Az egész gondolkodásmódját ennek megfelelően állították be. Tehát szükségképpen hűséges, kedves, csupa szeretett masina, amelyet ilyennek készítettek. És ezt az emberekről bizony nem mondhatod el. De egyszer elromolhat valamilyen... Mrs. Weston nem nagyon ismerte ki magát a robotok szerkezetében. Valamilyen kis csavar meglazul benne, az egész szörnyű szerkezet az egyik pillanatról a másikra megőrül, és akkor Mrs. Weston nem tudta rászállni magát, hogy befejezze a nyilvánvaló gondolatot. Ugyan miket beszélsz? Tiltakozott Weston, de akarva akaratlan idegesen megborzongott. Nevetséges. Mikor Robit megvásároltuk, hosszan megtárgyaltuk a robotika első törvényét. Nagyon jól tudott, hogy a robot egyszerűen nem okozhat kárt emberi lényben. Mert ahhoz, hogy az első törvény érvénye megszűnjön, annyi sok mindennek kell elromlani a szerkezetben, hogy addigra az egész robot működésképtelenné válik. Feltevésed tehát matematikai képtelenség. Amellett évente 2-szer is eljön ide az amerikai robot egyik mérnöke, és tetőtől talpig végigvizsgálja szegény országot. Annak, hogy Robbival valami baj történjék, nem nagyobb a valószínűsége, mint hogy én vagy te egyik pillanatról a másikra megőrülünk. Sőt, a valóságban jóval kisebb. De ettől eltekintve, hogyan akarod őt elválasztani Glóriától? Újabb hiába való kísérletet tett, hogy megkaparintsa az újságot. Mrs. Weston dühösen kihajtotta a szomszéd szobába. Hisz éppen erről van szó, George! Gloria senki mással nem akar játszani. Tucatjával vannak kisfiúk és kislányok, akikkel összebarátkozhatna, de rájuk se hederít. És nem is fog, ha nem kényszerítem. Hát ez miféle nevelés egy kislány számára? Vagy talán nem akarod, hogy normális ember legyen belőle? Hogy megállja helyét a társadalomban? Rémeket látsz, Grace. Gondolt, hogy Robbi kutya. Százával láttam már olyan gyerekeket, akik szívesebben vannak a kutyájukkal, mint az apjukkal. A kutya az más, George. Meg kell szabadulnunk ettől a szörnyű szerkezettől. Visszaadhatod a vállalatnak. Megérdeklődtem, és azt mondták, hogy visszaveszik. Megérdeklődted. Hát ide figyelj, Grace. Hagyd ezt a hiszizést. Igenis, megtartjuk a robotot, amíg Gloria nagyobb nem lesz. És kérlek, többé ne hozz szóba ezt a dolgot. És nagy mérgesen kiment a szobából. Mrs. Weston 2 nappal később az ajtóban várta a férjét. Ezt meg kell hallgatnod, George. A faluban nagyon rossz szemmel néznek ránk. Úgy? És miért? Kérdezte Weston. Bement a fürdőszobába, és a víz csobogásával eleve elnémított minden választ. De Mrs. Weston kivárta az alkalmas pillanatot, és csak akkor szólalt meg. Robbiról van szó. Weston törülközővel a kezében kijött a fürdőszobából, arca pulykavörös volt a méregtől. Miről beszélsz? Ó, már régóta folyik ez a dolog. Eleinte igyekeztem nem észrevenni, de most már nekem is elegem van. A falubeliek zöme veszélyesnek tartja Robbit. Este még a házunk közelébe se engedik a gyerekeket. Mi a magunk gyerekét bízzuk Robbira, nem az övéket. Ilyesmiben nem várhatsz józanságot az emberektől. Akkor menjenek a fenébe. Kár az ilyen beszédért.
ezzel semmi nincs elintézve. Én a faluba járok bevásárolni, naponta találkozom az ottaniakkal. Egyébként, ami a robotokat illeti, a városban még rosszabb a helyzet. New Yorkban épp most rendelték el, hogy napnyugta és napkelte közt nem szabad az utcán tartózkodniuk. Csak rendeljék el. De azt nem tilthatják meg, hogy az otthonunkban robotot tarthassunk. Ide figyelj, Grace. Ez az egész a te robotellenes hajszád egyik manővere. Engem nem csapsz be, hiába erőlködsz. A válaszom változatlanul nem és nem. Robi marad. De Weston szerette a feleségét, és tetejébe a felesége is tudta, hogy szereti. George Weston végül is csak férfi volt, szegény teremtés, és a felesége fölvonultatta ellene mindazokat a harci eszközöket, amelyektől az ügyetlenebb és kötelességtudóbb nem jogosan tanult meg óvakodni. Jogosan, de a siker minden reménye nélkül. Robbie marad és kész. Harsogta tízszer is a következő héten, de hangja egyre halkabb lett. A szavait kísérő sóhajok viszont egyre hangosabbak és gyötrelmesebbek. Végül eljött a nap, amikor Weston bűntudattól eltelve felajánlott a kislányának, hogy elviszi egy csudaszép videóvox előadásra a faluba. Robi is jöhet? Tapsolt boldogan Gloria. Nem, drágám. Felelte Weston, és saját hangját hallva megbosszantott. A robotokat nem engednek be az előadásra, de majd ha hazajössz, elmeséled neki, hogy mit láttál. Az utolsó szavakon már csak úgy átbotladozott, és közben nem ismert a kislányára nézni. Gloria lelkesedéstől felhevülve jött haza, mert a videóvox valóban pompás élmény volt. Mialatt Mr. Weston bemanőverezte a lökhajtásos autóját a süllyesztett garázsba, a kislányból ömlött a szó. Figyel csak, apu, amikor majd elmesélem Robbinak. Ó, hogy tetszett volna neki. Különösen az a jelenet, amikor Francis Fran olyan nagyon óvatosan hátrál, és egyenesen beletalpal az egyik leopárd emberbe, és akkor aztán uccu! Felkacagott, ahogy újból végigélte a jelenetet. Mondd, apu, tényleg vannak a Holdon leopárd emberek? Nem hinném, válaszolta szórakozottan Weston. Ez csak olyan tréfás kitalálás. Tovább már nem tudott vacakolni a kocsival. Hát jöjjön, gondolta, aminek jönni kell. Robi! Robi! Kiáltozott Gloria futtában a zöldjepen át. De hirtelen megtorpant. Mert a ház tornácáról egy gyönyörű juhászkutya bámult rá komoly barna szemével, és a farkát csóválta. Jaj, de szép kutyus! Gloria felment a lépcsőn, a kutyához lépett, és óvatosan megsimogatta. Ez az enyém, apu! Most az anyja is odajött. A tied, Gloria, ugye szép? És milyen puha bolyhos szőre van! Nagyon szelíd állat, és nagyon szereti a kislányokat. Játszani is tud? Hát hogyne? Rengeteg mókát tud. Akarod látni? Igen, csak azt szeretném, ha Robbie is látná. Robbie! Elhallgatott, tétován áldogált, és a homlokát ráncolta. Fogadni mernék, azért maradt a szobájában, mert neheztel rám, hogy nem vittem el az előadásra. Majd meg kell magyaráznod neki, apu, hogy miért nem vihettük. Nekem talán nem hinni el, de ha te mondod, elhiszi. Weston összeszorította ajkait, feleségére nézett, de nem sikerült elkapni a pillantását. Gloria villámgyorsan megfordult, s lerohant az alaksor lépcsőjén. Robi! Visongott futás közben. Robi, gyere csak! Nézd, mit kaptam aputól meg anyutól! Egy kutyust, Robi! Egy perc múlva már újból a tornácon volt, de szemében most ijegység tükröződött. Mama, Robi nincs a szobájában. Hol van? Nem kapott választ. George Weston köhintett egyet, s hirtelenében feszült figyelemmel kezdett vizsgálgatni egy céltalanul kóborló felhőt. Mama, hol van Robi? Reszkető hangja jelezte, hogy közel áll a síráshoz.

0: elment? Hova ment mama?
1: Nem tudjuk, kedvesem. Egyszerűen elment. Kerestük, kerestük mindenfelé, de nem találjuk.
2: Azt akarod mondani, hogy nem is jön vissza?
1: Gloria szeme tágra nyílt a rémülettől. Remélem, hamarosan megtaláljuk. Minden esetre folytatjuk a keresést. Addig játssz el ezzel a szép kis kutyussal. Nézd csak, milyen kedves. Villámnak hívják, és...
3: Gloria szemét most már elöntötték a könnyek.
2: Nem kell ez a csúnya kutya. Nekem Robi kell. Keressétek meg nekem Robi.
3: Önteni elkeseredését és hangos zokogásba tört ki. Mrs. Weston segélykérően férjére pillantott, de az csak rossz kedvűen téblábolt, s le sem vette volna fürkésző szemét az égről. Így hát a vigasztalás feladata Mrs. Westonra hárult.
2: Miért sírsz, Gloria? Hisz Robi csak egy masina volt, csúnya, öreg masina. Nem élő. Nem volt masina!
3: Kiáltotta hevesen a kislány, belebotolva a szóba.
2: Ugyanolyan lény volt, mint te vagy én, és nekem a barátom volt. Szerezd vissza, ó mama, szerezd vissza!
3: Mrs. Weston belátta, hogy itt minden szó hiába való. Felsóhajtott, és magára hagyta a bánatába merült kislány.
1: Hadd sírja csak ki magát, magyarázta a férjének. A gyerekek egy-kettőre felejtenek. Meglátod, néhány nap múlva már nem is fog emlékezni arra a rémséges robotra. Mrs. Weston jóslata azonban túlságosan derülátónak bizonyult. Gloria persze abba hagyta a sírást, de abba hagyta a mosolygást is. Ahogy teltek múltak a napok, egyre szótlanabb, komorabb lett. Néma boldogtalansága apránként kikezdte Mrs. Weston idegeit, és az asszony már csak azért nem visszakozott, mert sehogy se tudta rászánni magát, hogy férje előtt beismerje vereségét. Aztán egy este berontott a nappali szobába, leült, összefont a karját. Látszott rajta, hogy csak úgy forr benne a méreg. Férje felemelte a fejét, és az újság fölött rápillantott. Na, mi lesz?
3: A gyerek, George. Ma vissza kellett küldenem a kutyát. Gloria azt mondta, látni se bírja. Már egészen kikészíti az idegeimet. Weston letette az újságot, szemében reménysugár csillant.
1: Talán jobb volna, ha visszahoznánk Robbit. Nincs semmi akadálya. Érintkezésbe lépek a...
3: Nem! Vágta rá komoran az asszony. Szó se lehet róla. Ilyen könnyen nem adjuk be a derekunkat. Az én gyerekemet nem fogja egy robot fölnevelni. Még ha esztendőkbe telik is, amíg Gloria beletörődik az elvesztésébe.
1: Aztán csalódottan újból fölvette az újságát. Egyetlen ilyen év... és minden hajam szála ősz lesz.
3: Hát a te segítségedre nem igen lehet számítani, hangzott a fagyos válasz. Gloriának környezetváltozásra van szüksége. Itt persze, hogy nem tudja elfelejteni Robbit. Ugyanis felejteni, amikor minden fa, minden szikra rá emlékezteti. Ilyen bolondságot még életemben nem hallottam, hogy egy gyerek egy robot miatt így emésze magát.
1: Maradj a tárgynál. Miféle környezetváltozásra gondolsz?
3: New Yorkba viszük Glóriát.
1: Augusztusban?
3: Te úgy látszik, nem tudod, milyen ott augusztusban. Egyszerűen kibírhatatlan.
2: Milliók kibírják.
3: Azoknak nincs nyaralójuk. Ha nem kellene New Yorkban maradniuk, nem maradnának.
2: Nekünk meg éppen oda kell mennünk. Azonnal indulunk. Vagyis... mihelyt megtettük a szükséges előkészületeket. Gloria ott majd talál elég szórakozást. Lesznek barátai, akik jobb kedvre hangolják. Akkor majd elfelejti ezt a masinát.
1: Úristen! Sóhajtozott a szegény papucsmér. Ha arra hőségtől olvadozó aszfaltra gondolt.
2: Sajnálom!
3: Mrs. Weston elhatározása rendíthetetlen volt.
2: Gloria az utolsó hónapban több mint 2 kilót fogyott, és a kislányom egészsége fontosabb nekem, mint a te kényelmed.
3: Miért nem nem akkor gondoltál a kislányod egészségére, amikor elszakítottad tőle a kedves robotját, mondta Weston. De persze csak magának. Mihelyt megmondta Glóriának, hogy New Yorkba készülődnek, már is valamiben jobb kedvre derült. Nem igen beszélt az utazásról, de ha mégis, olyankor mindig élénk várakozás csengett a hangjában. Arcára újból kiült a mosoly, és a régi étvágya is visszatérőben volt. Mrs. Weston legszívesebben táncra perdült volna örömében, és egyetlen alkalmat sem mulasztott el, hogy diadalát a még mindig tamáskozó férje volna alá megördölje. Hallod-e, George? Úgy segít a pakolásnál akár egy kis angyal, és egész nap be nem áll a szája, mint akinek az égvilágon semmi gondja baja. Úgy van, ahogy előre megmondtam. Csak valami új szórakozása legyen, ennyi az egész. Remélem, dünnyögte a hitetlen Weston. Az előkészületeknek gyorsan a végére jártak. A városi lakást rendbe tétették, a nyaraló őrizetére pedig egy házaspárt fogadtak. Amikor végre eljött az utazás napja, Gloria megint a régi vidám kislány volt, s még csak véletlenül se ejtette ki Robbie nevét. A család derűs hangulatban légitaxival ment ki a repülőtérre, és beszállt a már ott várakozó gépbe. Weston ugyan szívesebben ment volna a saját zsírójával, ám az csak kétüléses volt, s a csomagok nem fértek volna el benne. Gyere, Gloria! Szólította kislányát Mrs. Weston. Nézd csak, az ablak mellett foglaltam neked helyet. Gyönyörködhetsz a szép kilátásban. Gloria jókedvűen trappolt végig a sorok között, s orrát egész laposan nyomta a vastag tiszta üvegen. Nagy érdeklődéssel kukucskált kifelé, s ez még csak fokozódott, midőn a hirtelen felköhögő motorhangja végig hullancott a fülkén. Gloria túlságosan fiatal volt még ahhoz, hogy megijedjen, amikor alattuk a föld olyan gyorsan kezdett távolodni, mint a sűjjesztőn ejtették volna le, saját testsúlya pedig egyik pillanatról a másikra megkétszereződött. Ahhoz azonban már nem volt túl fiatal, hogy mindez a csoda le ne nyűgözze. Nem is vette le orrát az üvegtől, csak midőn a föld már parányi, színes takaróvá zsugorodott. Mama, fordult az anyjához, ugye nem sokára meg is érkezünk a városba. Dermett orrát dörgölgette, és érteklődéssel figyelte, hogy a zsugorodik össze és tűnik el apránként, az a kicsike kis pára folt, amelyet lélegzete rajzolt az ablaküvegre. Körülbelül fél óra múlva ott leszünk, drágám, válaszolta Mrs. Weston, s aztán egy árnyalatnyi aggodalommal a hangjába hozzátette. Ugye örülsz az utazásnak? New Yorkban annyi épület, ember, meg érdekes látnivaló van, biztosan remekül fogod érezni magad. Minden nap megyünk majd videófoxot nézni, meg színházba, cirkuszba, a tengerpartra, és... Igen, mama, felelte Gloria minden lelkesedés nélkül. A repülőgép épp ekkor egy felhőpad fölött húzott el, és Gloria figyelmét lekötötte az alattuk lebegő felhők nem mindennapi látványa. De midőn újból tiszta égen suhantak végig, a kislány hirtelen anyjához fordult. Tudom, miért megyünk a városba, mama, mondta, mint aki valamilyen rejtélyes titkot őriz. Tényleg? Kérdezte Mrs. Weston zavartan. Hát, miért, drágám? Nem árultad el nekem, mert azt akartad, hogy meglepetés legyen. De én azért tudom. Egy pillanatig saját éleslátásának csodálatába merült, aztán vidáman felkacagott. Azért megyünk New Yorkba, hogy megkerestessük Robbit, ugye, anyu? Detektívekkel. Ez a kijelentés George Weston épp ivás közben érte, és így ijesztő következményekkel járt. Gloria apja félrenyelt, szájából vízsugár lövelt ki, aztán meg fuldokló köhögés fogta el. Amikor mindezen túljutott, vörös képpel, csuromvizes ruhában nagyon-nagyon mérgesen állt ott. Mrs. Weston megőrizte ugyan nyugalmát, de amikor Gloria még izgatottabb hangon megismételte a kérdést, úgy érezte, türelme a végéhez közeledik. Lehet, fortyant föl, de most az ég szerelmére ülj nyugodtan és hallgass.
2: 1998-ban New York City olyan turista paradicsom volt, mint még soha. Ez a tény Gloria szüleinek figyelmét se került el. Igyekeztek is a lehetőségeket minél jobban kihasználni. George Weston feleségének egyenes utasítására úgy rendezte ügyeit, hogy vállalata körülbelül egy hónapig nélkülözni tudja. Szabaddá kellett tennie magát, hogy, amint ő fogalmazott, agyon szórakoztassa Glóriát. Weston, mint mindent, ezt is kitűnően, lelkiismeretesen, megbízható üzletember módjára intézte. Mielőtt letelt volna a hónap, már végignézték az összes létező látványosságot. Fölvitték Glóriát a félmérföld magas Roosevelt Building tetejére, ahonnét megilletődött ámulatba végigtekinthetett a Long Islandi mezőkbe és a New Jersey síkságokba vesző csipkézett házrengetegen. Ellátogattak az állatkertbe, ahol a kislány gyönyörteljes félelemmel megbámulta a valódi eleven oroszlánt. De kissé kiábrándultan vette tudomásul, hogy az őrök nyers hússal etetik, nem pedig eleven emberekkel, ahogyan képzelte. S határozott hangon követelte, hogy a bálnát is megnézhesse. Programjukba iktatták a különféle múzeumokat is, no meg a parkokat, a tengerpartot és az akváriumot. Félútig fölhajókáztak a Hudson folyón, méghozzá olyan kiránduló gőzösön, amelyet az őrült 20-as évek avult stílusában építettek. Részt vettek egy tanulmányi kiránduláson a stratoszférában, ahol az égbolt mély bíborba vált át, fölbukkannak a csillagok, és odalent a ködbe borult föld olyan, mint valami óriási homorú tál. És a Long Island szorosban Gloria egy üvegfalú mélytengeri járművel lemerült abba a zöld, villódzó világba, ahol furcsa, ismeretlen állatok meresztették rá a szemüket, majd meg hirtelen odébb kigyóztak. De voltak ennél prózaibb kirándulásaik is. Mrs. Weston elvitte magával kislányát a nagyáruházakba, és itt Gloria egy másfajta tündérországban gyönyörködhetett. A hónap vége felé Westonék szentül hitték, minden emberileg lehetőt elkövettek, hogy Glóriával egyszer mindenkorra elfelejtessék Robbit. De hogy ez valóban sikerült-e neki, abban már korán sem voltak biztosak. A valóság ugyanis az volt, hogy bárhová mentek, Gloria a legnagyobb, leghevesebb érdeklődést mindenütt a robotok iránt mutatta. A legizgalmasabb, a számára legújszerűbb látványról is menten elfordította a tekintetét, ha valahol egy fémtest moccant. Mrs. Weston mindent elkövetett, hogy távol tartsa Glóriát a robotoktól. A válság a természettudományi és ipari múzeumban érte el tetőpontját. A múzeum különleges kiállítást rendezett a gyerekeknek, amelynek keretében a tudomány varázseszközeit egyszerűsített formában mutatták be. Ez a kiállítás Westonék listájában természetesen a feltétlenül megnézendő programpontok szerepelt. Itt történt, hogy mielőtt Westonék lenyűgözve, magukról megfeledkezve bámulták egy hatalmas elektromágnes csodás teljesítményeit, Mrs. Weston egyszerre rádöbbent, hogy Gloria nincs mellette. Kezdeti ijedelmüket azonban csak hamar józan határozottság váltotta fel, és három teremőrrel együtt azonnal Gloria felkutatására indultak. Gloria persze nem az a fajta kislány volt, aki csak úgy vaktában elkóborol. Korához képest mindig igen határozott és céltudatos volt. Ebben a tekintetben anyjára ütött. A második emeleten meglátott egy hatalmas táblát ezzel a felirattal. A beszélő robothoz. Midőn ezt kibetűzte, és látta, hogy szülei nem a kívánt irányba indulnak, magától értetődő elhatározásra jutott. Kivárta az alkalmas pillanatot, amikor apja anyja ébersége alább hagy, és csendben odábbálva megindult a tábla jelezte irányba. A beszélő robot minden gyakorlati jelentőség nélkül csodabábú volt. Pusztán reklámcélokat szolgált. Óránként egyszer elébe vezettek egy-egy látogató csoportot, és ott aztán az érdeklődők óvatos, halk hangon kérdéseket tettek fel az ügyeletes mérnökre.
3: a mérnök pedig a szerkezet szempontjából elfogadható kérdéseket a beszélő robothoz továbbította. Meglehetősen unalmas produkció volt. Mert nem árt ugyan tudni, hogy a pillanatnyi hőmérséklet 22 Celsius fok, a légnyomás 762 mm, hogy a nátrium atomsúlya 23, de mindehhez alapjában véve nincs szükség robotra. Legkevésbé egy 25 négyzetméter nagyságú otromba teljességgel mozdulatlan húzal és tekercs tömegre. Kevesen akadtak, akik másodszorra is kértek volna ebből a sületlenségből, és így csak egy 15 év körüli kislány üldögélt az egyik padon, hogy harmadszor is meghallgassa a robotot. Egyedül volt az egész teremben, amikor Gloria belépett. Gloria rá se hederített a kislányra. E pillanatban az emberi lények egyáltalán nem érdekelték. Minden figyelmét az a nagy, kerekes fémszerkezet kötötte le. Egy másodpercig habozva, ilyetten áldogált előtte, ilyen robotot még soha életében nem látott. Óvatosan, bizonytalanul, reszkető hangon tette fel az első kérdését. Kérlek szépen, robotbácsi, volnál szíves megmondani nekem, te vagy az a beszélő robot? Nem volt egészen biztos a dolgában, de minden esetre úgy gondolta, nem árt, ha az ember udvarias egy beszélő robottal. A 15 év körüli kislány keskeny csúnyácska arcára feszült érdeklődés ült ki. Egy noteszt kapott elő a zsebéből, és lázas gyorsasággal firkálni kezdett. Gloria kérdésére a szerkezet olajozottan fölberregett, majd belsejéből gépszerű, szintelen, hangsúly nélküli szavak törtek elő. Én beszélő robot vagyok. Gloria elszontyolodva nézte a robotot. Valóban beszélt, de a hangok valahonnét belülről jöttek, és nem volt arca, amelyhez szólni lehetett volna. Robotbácsi, tudsz nekem segíteni? Firtatta tovább Gloria. A beszélő robotot kérdések megválaszolására szerkesztették, és ez ideig csak olyan kérdéseket tettek föl neki, amelyekre válaszolni tudott. Nem csoda, hogy teljesen bízott önnön képességeiben. Tudok neked segíteni. Előre is köszönöm, robotbácsi. Ismered Robbit? Ki az a Robbi? Egy robot. Gloria lábujjhegyre állt. Körülbelül ilyen magas, robotbácsi, csak valamivel magasabb. És nagyon kedves robot. Meg feje is van, tudod? Neked nincs robotbácsi, de neki van. A beszélő robot ezt az iramot nem bírta. Egy robot? Igen, robotbácsi, olyan, mint te, csak persze nem tud beszélni, és úgy néz ki, mint egy igazi ember. Olyan robot, mint én. Igen, robotbácsi. A beszélő robot erre már csak sercegéssel, artikulálatlan hangon tudott válaszolni. Ez az általánosítás, hogy ő, a robot, nem önmagában álló létező, hanem valamilyen csoport egyik tagja, meghaladta képességeit. És amikor a legjobb szándéktól vezérelve mégis igyekezett magáévá tenni ezt az új fogalmat, fél tucat tekercse kiégett, mire rövid, zümmögő vészjeleket adott. A 15 év körüli lány felállt, és kiment a teremből. Mindent feljegyzett, amire szüksége volt, most már megírhatta fizika dolgozatát. A robotika gyakorlati alapelvei címmel. Ez volt az első tanulmánya a sok közül, amelyet Susan Kelvin e tárgykörnek szentelt. Gloria jól lefezett türelmetlenséggel várta a robot válaszát, amikor a háta mögött hirtelen kiáltás hangzott. Itt van! Gloria anyja hangjára ismert. Mit keresel itt, te rosszaság? Mrs. Weston aggodalma egyszeriben haraggá változott át. Halálra ijeszted anyut és aput! Hogy jutott eszedbe otthagyni minket? Közben a robotmérnök is berohant, és haját tépve tudakolta, hogy kimerészelte babrálni a robotot. Hát nem tudnak olvasni? Üvöltötte. Nem látják, hogy ide csak kísérővel lehet bejönni? Gloria bánatos hangja alig volt hallható a nagy ricsajozásban.
0: Azért jöttem ide, mama, hogy megkeressem a beszélő robotot. Gondoltam, ő is robot, és talán tudja, hogy hol van Robbi.
3: És most, amikor minden gondolat a Robbi felé szállt, egyszerre csak patakzani kezdtek a körben.
0: Ó, mama, meg kell találnom Robbit, meg kell találnom.
2: Jóságosék!
3: Mrs. Weston alig tudta megállni, hogy föl ne sikítson.
2: Gyerünk haza, George! Én nem bírom tovább!
3: Azon az estén George Weston húzamosabb időre eltávozott hazúról. Másnap reggel pedig gyanús elégedettséggel állt a feleség elé.
1: Ide figyelj, Grace! Támadt egy ötletem.
3: Miféle ötleted?
1: Kérdezte az asszony mogorván, minden érdeklődés nélkül.
3: Gloriával kapcsolatban.
2: Csak nem akarod visszavásárolni a robotot?
1: Ezzel mágába sincs.
2: Akkor rukkolj ki az ötleteddel. Én, úgy látszik, akármit próbáltam, nem lett foganatja.
1: Ide hallgass, Grace. Szerintem az a baj, hogy Gloria élőlényt lát Robbiban, és nem gépen. Így aztán érthető, hogy nem tudja elfelejteni. Már most, ha meg tudnánk győzni arról, hogy Robbi csak egy kupac acél, meg sárga rész, különféle lapok és húzalok alakjában, s hogy az egész szerkezetben pusztán az elektromosság lehel életet, tüstént kigyógyulna a sóvárgásból. Ez pszichológia, érted?
2: És? Hogy akarod erről meggyőzni?
1: Egyszerűen. Mit gondolsz, hol jártam tegnap este? Megkértem Robertson, az amerikai robot és gépember RT elnökét, hogy holnap végignézhessük az egész gyárat. Hármasban elmegyünk, s mire a látogatás végére érünk, Gloria tisztán fogja látni, hogy a robot nem élő lény. Mrs. Weston apránként táguló szemében hirtelen a csodálat fénye villant. Te George, ez valóban remek ötlet.
3: Nekem csak remek ötleteim vannak, válaszolta George Weston dagadó mellel.
1: Mr. Struthers, az amerikai robot vezérigazgatója, lelkiismeretes ember volt, s természetétől fogva kissé hajlamos a bőbeszédűségre. Ez az egymással párosult két tulajdonság azt eredményezte, hogy Westonék látogatásuk során egyetlen lépést sem tehettek a gyárban részletes, néha talán túlságosan is részletes magyarázat nélkül. Mrs. Weston azonban nem mondta el a dolgot. Sőt, több ízben is félbeszakította Mr. Struthers, és megkérte ismételje el magyarázatát, de egyszerűbb szavakkal, hogy Gloria is megérthesse. Előadói képességeinek ilyen nagyra becsülése arra indította Mr. Struthers-t, hogy ha lehetséges, még szívélyesebb és terjengősebb legyen. George Weston viszont egyre növekvő türelmetlenséggel hallgatta a szóáradatot.
3: Bocsásson meg, hogy félbeszakítom.
1: Struthers épp a fotocellákról szóló eszmefutatásának kellős közepén tartott. Nincs a gyárban olyan részleg, ahol csak robotok dolgoznak?
3: Mi?
1: Dehogy nincs. A vezérigazgató Mrs. Westonra mosolygott. Ez a féle Circulus Vitiosus. Robot gyárt robotot. Természetesen ez nem az általános gyakorlat. A szakszervezetek se tűrnék. De azért előállítunk néhány igen kis számú robotot, kizárólag robotmunkával. Kísérletképpen. A szakszervezetek, folytatta, és nagyobb nyomaték kedvéért, cikkerével a tenyerét verteste, nem akarják belátni, és ezt én mondom, aki mindig a legmélyebb rokonszemmel viseltettem a munkásmozgalom iránt, egy szóval a szakszervezetek nem akarják belátni, hogy a robotmunka bekapcsolása a termelés folyamatával eleinte szükségessé tesz ugyan némi átcsoportosítást, de végeredményben elkerülhetetlenül. Ez mindig az, Mr. Struthers, vágott közbe Weston, de mi van azzal a gyár részleggel, amelyet említett? Megnézhetnénk? Biztos vagyok benne, hogy ott sok érdekeset láthatunk.
3: Oh, persze, persze.
1: Mr. Struthers görcsös mozdulattal orrára biggyeztette Zwickerét, és elégedetlenségének halk köhintéssel adott kifejezést. Végig ballagtak egy hosszú folyosón, majd lementek egy lépcsőn, és eközben vezetőjük viszonylag hallgatag volt. De mihelyt beléptek egy jól megvilágított, tágas terembe, amelyet fémcsörömpölés zajjal töltött be,
3: A zsilipek átszakadtak, és újból mindent elöntött a magyarázatok szűnni nem akaró áradata.
2: Íme, szabalta büszkén Mr. Struthers, itt kizárólag robotok dolgoznak. 5 ember felügyel rájuk. De nem is kell állandóan a teremben tartózkodniuk. 5 esztendeje, amióta bevezettük ezt a munkát, még egyetlen baleset se fordult elő. Persze az itt beállított robotok viszonylag egyszerűek. Azonban a vezérigazgató hangja már jó ideje csak álmosító duruzsolásként hatolt el Gloria fülébe. Az egész kirándulást meglehetősen unalmasnak és céltalannak tartotta. Jól lehet, sok-sok robotot látott. Ám az itteni robotok és Robbi között a leghalványabb hasonlatosság se volt. És ezért Gloria leplezetlen megvetéssel vizsgálgatta őket. Ebben a teremben látta, egyetlen ember se dolgozik. Mikor alaposabban körülnézett, pillantása 6-7 robotra esett. A terem közepe táján egy kerekasztalnál szorgoskodtak. Gloria szeme egyszerre csak tágra nyílt a hitetlenkedő meglepetéstől. Ebben a nagy teremben nem lehetett biztos, hogy jól látja, de az egyik robot... Igen, az egyik robot...
3: Robbi! Gloria sikoltása szinte belehasított a levegőbe. Az asztal mellett az egyik robot megremegett, és kiejtette kezéből a szerszámot. Gloria majd eszét vesztette az örömtől. Mielőtt szülei megakadályozhatták volna, átfurakodott a korláton, könnyedén leugrott a néhány lábbal mélyebben fekvő padlózatra, és lobogó hajjal karját lengetve rohant Robbi felé. Izgalmában észre se vette, hogy egy hatalmas traktor közeledik feléje, vakon dübörögve halad előre kijelölt pályáján. A 3 felnőtt kővé dermedt a rémülettől. Weston a következő pillanatban már észbe kapott, de ez az egy pillanat is sok volt. Glóriát már nem érhette utol. Vad erőfeszítéssel mégis átdobta magát a korláton, igyekezete azonban eleve kudarcra volt ítélve. Mr. Struthers eszevezetten integetett a felügyelőknek, hogy állítsák meg a traktort, de a felügyelők is csak emberek voltak, és a cselekvéshez időre volt szükségük. Csak Robbi cselekedett azonnal és tökéletes pontossággal. Az ellenkező irányból indulva, fémlába szinte fölfalta a közte és Gloria közötti távolságot. Az egész jelenet a másodperc töredéke alatt játszódott le. Robbi karjának egyetlen mozdulatával fölkapta a kislány, és már ment is tovább változatlan sebességgel. Gloriának persze elállt a lélegzete. Weston, aki fel se foghatta, mi történik, inkább csak érezte, mint látta a mellette tovasuhanó Robbit, és erre zavarodottan megtorpant. A traktor mindössze 1/2 másodperccel Robbi után ért arra a helyre, ahol az imént még Gloria állt. Még néhány métert gurult, majd lassan nyikorogva lefékezett. A kislány újból lélegzethez jutott, ellenkezés nélkül tűrte apja anyja szenvedélyes öleléseit, aztán mohón Robbi felé fordult. Mert Gloria szemével nézve az eseményeket, csak az történt, hogy megtalálta elveszett barátját. Mrs. Weston arcán a megkönnyebbülés fényét a sötét gyanú árnyéka váltotta föl. Zilált, földült külseje ellenére is félelmetes határozottsággal fordult a férjéhez. Ezt te rendezted így, ugye? George Weston zsebkendőjével izzadt homlokát törölgette. Keze remegett, ajkán félénk, igen-igen halvány mosoly játszadozott. Robbit nem műszaki vagy konstrukciós munkákra szánták, fűzte tovább gondolatait Mrs. Weston. Ebben az üzemben semmi keresnivalója. Te helyeztetted ide, csak azért, hogy Gloria rátaláljon. Ne is tagadd! Nem tagadom, felelte Weston. De ki gondolta volna, hogy a találkozásuk ilyen életveszélyes körülmények között játszódik majd le? Gloria az életét köszönheti Robbinak. Ezt meg te nem tagadhatod. Most már nálunk kell maradnia. Grace Weston elgondolkodva, szórakozottan figyelte az egymásra talált barátokat. Robbit szerencséjére fémből készítették, másként megfulladt volna a kislány szenvedélyes ölelésétől. és miközben Gloria már-már hisztérikus önkívületben csak karattyolt össze-vissza, Robby krómacél karja, amely egy karvastagságú acélrudat is játszva meghajlított volna, gyöngét szeretettel átfogta a kislány derekát, Robot szeme pedig hihetetlenül mélyvörösben ízott.
2: Igen, mondta végül Mrs. Weston.
3: Most már magam is azt hiszem, legjobb, ha nálunk marad. Még csak meg nem eszi a rózsdát.

0: Öcsi, időszámítás szerint 2120. Borzasztó nagy megrázkódtatás volt a számomra, hogy elutasították a második gyermek vállalására vonatkozó kérelmünket. Őszintén bíztunk benne, hogy meg fogjuk kapni az engedélyt. Köztiszteletnek örvendő polgár vagyok, a társadalom oszlopa, meg mindeneféle. Talán egy kicsit öreg voltam. Zsozi, a feleségem, talán már túljutott azon a koron, amikor a legelőnyösebb gyermeket vállalni. Na és? Sok olyan embert ismerünk, akik nálunk rosszabb állapotban vannak, idősebbek. Jellemüket tekintve nem a legtökéletesebbek. Akik... Na de mindegy. Volt egy fiunk, Charlie, és tényleg nagyon szerettünk volna egy másik gyereket. Kisfiút vagy kislányt, teljesen mindegy. Ha esetleg valami baj történt volna Charlie-val, ha jelentkezett volna nála valami betegség, akkor természetesen megkaptuk volna az engedélyt a másikra. Vagy nem. És ha megkaptuk volna az engedélyt, akkor valószínűleg gondot viseltek volna Charlie-ra, a kis selejtesre. Biztos tudja, most mire gondolok. Nem hiszem, hogy el kellene magyaráznom. A baj az volt, hogy későn fogtunk hozzá az egészhez. Erről Zsozi tehet. A menzesze eléggé szabálytalan volt, sosem tudta, mikor érdemes próbálkoznom nála. Érti, mire gondolok? És orvosi segítséget sem kérhettünk. Hogyan is tehettük volna? A kórházban azt mondták, ha nem tudunk gyereket csinálni segítség nélkül, akkor ne csináljunk. Így legalább a világgal is jót teszünk. Nagyon az a fias dolog, gyermektelenül élni. De aztán bolondot csináltunk belőlük, és mégis lett egy gyerekünk. Charlie. Amikor Charlie 8 hónapos volt, beadtuk a kérelmet a második gyerekre. Szerettük volna, ha nincs köztük nagy korkülönbség. Hát olyan nagy kérés ez. Rendben van, egy kicsit öregecskék voltunk hozzá, de akkor is. Nem érdekes, milyen világban élünk. Nem számít, milyen mértékben csökken a népesség. Azt mondják, még ennél is kevesebben kellene lennünk. És ha az élet könnyebbé válik, ha az emberek tovább élnek, akkor tovább kell fokozódnia a csökkenés ütemének. Ezek csak akkor lesznek elégedettek, ha teljes egészében eltüntetik az emberiséget. Nézze, úgy mondom el, ahogy akarom. Ha kíváncsi a történetemre, hagyja, hogy úgy soroljam el a történteket, ahogy nekem tetszik. Mit tudnak csinálni velem? Komolyan mondom. Nem érdekel, hogy élek vagy meghalok. Ha a helyemben lenne, másképp gondolkodna. Nézze, nincs értelme a vitának. Úgy mondom el, ahogy akarom. Vagy befogom a szám, és azt tesznek velem, amit akarnak. Megértette? Na jól van, azért mondom. Mint kiderült, felesleges volt aggódnunk amiatt, hogy Charlie megbetegszik, vagy ilyesmi. Úgy fejlődött akár egy kis medve, vagy mint azok a kis állatkák, amik annak idején az erdőben, meg a hasonló helyeken kódorogtak. Jó családból származott, ez látszott rajta. De akkor miért nem engedélyezték a második gyereket? Nagyon kíváncsi lennék rá. Hogy intelligens volt-e? Elkészem azt. Erős, mondta, mit akar, eszményi fiú. Amikor rágondolok, akkor... Akkor... kellett volna többi srác között, amikor felcseperedett. Született vezető volt. Tudta, merre akar menni. A szomszédban lakó kölyköket mindig rávette, hogy azt csinálják, amit ő parancsol nekik. Tudta, mit akar, és amit akart, az mindig helyes volt. Ennyi a lényeg. Persze, Zsozinak nem tetszett a dolog. Azt mondta, Charlie rossz gyerek. Azt mondta, én rontottam el. Nem tudom, hogy értette. Rendben, én neveltem a fiút. Charlie testi erő és intelligencia tekintetében mindig legalább 2 évvel megelőzte a kortársait. Ezt láttam rajta. Időnként megesett, hogy egy-egy kölyök kilógott a sorból, de Charlie hamar megmutatta nekik, ki a főnök. Suzy attól félt, hogy Charlie verekedős, meg agresszív lesz. Azt mondta, nincsenek barátai, mert minden gyerek fél tőle. Na és? Egy vezérnek nincs szüksége barátokra. A vezér olyanokat akar maga körül, akik tisztelik. Ha valaki nem engedelmeskedett neki, akkor azok tették jól, akik féltek tőle. Charlie mindig győztesen szállt ki a vitákból. Egy idő múltán a többi gyerek távol maradt tőle. Kis puhányok. A szüleik tehettek az egészről. Volt egy gyerekük, és tudták, több nem lehet. Ezért azt az egyet rajongták körül. Úgy bántak az egykékkel, mintha értékes, drága kövek lennének. Törékeny égkövek. Szülő hibát követ el, ha ilyesmit csinál. Az ilyen kölykök értéktelenné, haszontalanná válnak. Ott volt az a pasas, Stevenson. A sarkon túl. Két lánya volt. Szánalmas kis jószágok, fecsegő, vihorászó, üresfejű csitrik. Kérdem én, Stevensonnak miért lehetett két gyereke? Talán ismert valakit odafön. Egy kis csúszópénz. Miért is te tette volna? Sokkal több pénze van, mint amennyit beval. Hát persze. Az a lelke mindennek. Az ember azt hinni, ha kettő van neki, akkor megengedheti magának, hogy az egyiket kockára tegye. De ne. Rendben van, a lényegre is rá fogok térni. Majd, ha úgy akarom. Ha erőszakoskodik, sehová sem jutunk egymással, és mehetünk a bíróságra. Engem aztán nem érdekel az egész. A többi szülő nem akarta, hogy baja essék egyetlen gyermekének. Ne játssz a Janovicék fiával, mondogatták. Persze sosem hallottam, hogy ilyet mondtak volna, de el tudom képzelni, ki a fenének volt szüksége rájuk. Úgy terveztem, Charlie majd középiskolába megy, mikroelektronikát, vagy spatiális dinamikát tanul, vagy valami ilyesmit. Meg persze gazdaságtant, üzlettant is, hogy megtanulja a tudás a birtokában, hogyan juthat pénzhez, meg hatalomhoz. Már mindent kiterveltem. Már láttam magam előtt a létre tetején. Suzy azonban egyfolytában csak arról papolt, hogy Charlie-nak nincsenek barátai, hogy egyedül fog felnőni, meg hasonló. Mindig erről beszélt. Sokszor úgy éreztem magam, mintha egy visszhang kamrában élnék. Aztán egy nap odaállt elém, és így szólt. Miért nem intézzük el, hogy Charlie-nak legyen egy kis testvére? Aha, persze. Már túl vagy a menopauzán, hogy képzeled? Hívjuk a gólját, vagy nézzünk szét a káposztaföldeken? Tudja, elvállattam volna tőle. Elvehettem volna valami fiatal pipit, végül is nem voltam túl a menopauzán. Viszont hűséges voltam. Nem felejtettem el a régi szép időket. Különben is, ha elválok Suzytól, Charlie minden bizonnya nálam marad. Ebben meg mi lett volna jó nekem?
1: Szóval,
0: csak ezzel a gólyás megjegyzéssel válaszoltam neki. Így felel. Nem biológiai gyerekről beszélek. Arra gondoltam, szerezhetnénk egy robotot, hogy Charlie-nak legyen egy öccse. Gondolhatja, még csak meg se fordult a fejemben, hogy egyszer ilyesmit fogok hallani. Nem vagyok olyan robotimádó típus. A szüleimnek egy sem volt. Nekem sem. Szerintem ahány robottal több, annyi emberrel kevesebb. Átadjuk nekik a világot, és még asszisztálunk is hozzá. Ha kíváncsi a véleményemre, ez is az emberiség kiirtásának eszközei közé tartozik. Elég nevetséges, mondtam Suzynak. Komolyan mondtam, válaszolta határozottan. Van egy új modell. Gyerekek számára tervezték, barátok, játszópajtása. Semmi extra, nem is drága, és kielégítenek egy szükségletet. Egyre több az egyke, akiknek nem lehet valódi testvérük. Örülnének egy ilyen pótszernek. Lehet, hogy más gyerek örülne, de Charlie nem, mondta. De igen, Charlie is örülne. És sose fogja megtanulni, hogyan kell viselkedni más emberekkel. Egyedül nő fel, magányosan, nem fogja megérteni, hogy mit jelent adni és kapni. Ő nem fog adni semmit, ő majd elveszi, ami neki kell. Megszerzi magának a hatalmat, pozícióba kerül, és megmondja másoknak, mit csináljanak. És lesznek saját gyerekei. talán három is. Maga, tisztul. Még túl fiatal ahhoz, hogy átérezze a helyzetet. De ha magának is, csak egy gyereke van, akkor előbb-utóbb rá fog köpteni. Lehet több is. Persze nem egészen a sajátja, hanem a gyerekének a gyereke. De ez majdnem ugyanolyan. Óriási reményeket fűztem Charliehoz. Biztos voltam benne, hogy mielőtt meghalok, látni fogok még egy gyereket a családban. Talán kettőt, esetleg hármat. Charlie gyerekeit, akiket azért a sajátomnak tekinthetek. Josie azonban csak a robotra tudott gondolni. A vízhangkamrában változott a műsor. Megtudta, mennyibe kerül, mennyi részletet kellene fizetni. Utána járt a dolognak. Megtudta, hogy egy év próbaidőre el lehet hozni egy robotot. Próbaidőre. Ha beválik, akkor ki kell fizetni, nem válik be, akkor vissza kell szolgáltatni. A saját pénzét akarta feláldozni a célra. Azt, amit a szülei hagytak rá. Maga is biztos tudja, hogy van az ilyesmi. Az ember a végén beadja a terepet, a másért, hát azért, hogy megmaradjon a családi békén. Beladtam a dolgot. Rendben van. Válasz ki egyet, és vedd bérbe, de te fizeted ki. Arra gondoltam, hogy bármi megtörténhet. Lehet, hogy kiderül a robot, púpa hátul, és Josie belátja, jó lesz, ha visszavisszük. Aztán meghozták, vagyis be se csomagolták ládába, vagy ilyesmi, egyszerűen besétálta fel a házba. Srácok! Én a legszívesebben robotnak szólítottam volna, de Josie ragaszkodott ahhoz, hogy úgy bánjunk vele, mintha tényleg Charlie öccse lenne. Szép lassan én is hozzászoktam a dologhoz. Gyerek, robot. Legalábbis így nevezték a hozzáhasonlókat. Volt valami regisztrációs száma, de nem jegyeztem ezt. Mi értelme lett volna? Egyszerűen csak... Öcsinek. Mindenkinek így volt a legjobb. Igen, tudom, hogy egyre népszerűbbé válik ez a robottípus, fogalmam sincs, mi a fene ütött az emberekbe, hogy megkedvelik ezt az izét. Mi is megkedveltük. Öcsit. És én egyszerűen csak elviseltem. Josie azonban teljesen oda volt érte. El kell ismernem, a robotunk elég jó példány volt, majdnem teljesen emberinek nézett ki, sokat mosolygott és kedves hangon beszélt. Úgy 15 évesnek látszott. Kis növésű 15 évesnek. Ami nem is volt rossz, mert Charlie nagy növésű 10 éves. Öcsi egy kicsit magasabb volt, mint Charlie, és természetesen jóval nehezebb. Tudja, az ilyen robotoknak titánium csontjaik vannak, vagy mi a fene van bennük. Meg aztán ott hordozzák magukban azt a kis nukleáris egységet. Ezt egyébként 10 évnyi működésre tervezik, csak azután kell kicserélni. Ettől olyan nehezek. Elég jó szókincse volt, és nagyon udvariasan viselkedett. Josie imádta. Jó hasznát veszem a háztartásban, mondta. Majd segít nekem. Nem, mondtam el. Szó sem lehet róla. Charlie-nak hozattad, és ez azt jelenti, hogy az övé. Eszedbe se jusson, hogy kisajátítod. Arra gondoltam, hogy Josie szépen ráteszi a kezét, aféle rabszolgát csinál belőle, és soha az életben nem fog megválni tőle. Abban biztos voltam, hogy Charlie nem fogja megszeretni, vagy ha mégis, akkor egy idő múlva egyszerűen ráunna, és akkor végre megszabadulhatunk tőle. Charlie-ban azonban csalódnom kellett. Ő is megszerette öcsit. De tudja,

Elégedett vagyok a helyzettel. Amikor játszottak, mindig Charlie győzött. Ennek így kellett lennie. Öcsi sosem kapta fel a vizet. Arra képtelen volt. Arra készítették, hogy veszítsen. Charlie időnként meggyepálta, megrúgdosta. Tudja, milyenek a gyerekek? Begorulnak valami miatt, aztán egy másik gyereket tülti ki a mérgüket. Minden kölyök ezt csinál. Persze a szülők az ilyesmit sosem nézik jó szemmel. Időnként én is rászóltam Charlie-ra, hogy ne csináljon ilyeneket, ne bántsa az öcsét, aki úgysem fog védekezni. Persze, öcsivel mindezt megtehette. Miért is ne tehette volna meg? Őt nem lehetett megbántani. Benne nem lehetett kárt tenni. Fémből, meg műanyagból, nem tudja még miből volt a teste. Majdnem úgy nézett ki, mint a valódi emberek, de nem volt élőlény. Nem érezte a fájdalmat. Én a magam részéről úgy éreztem, öcsi legalább arra jó, hogy van valaki, akin Charlie kitöltheti a dühét, akin levezetheti felesleges energiáit, amik máskülönben összegyűltek volna benne. Az ilyen összegyűlésnek pedig súlyos következményei lehetnek. Öcsi nem bánta a dolgot. Amikor judoztak, Charlie földhöz vagdosta, rátaposott, de ő mindig felállt, és csak valami ilyesmit mondott. Szép volt, Charlie. Próbáljuk meg újra. Öcsit akár egy toronyház tetejéről is le lehetett volna lökni. Akkor sem esett volna baja. Mindig jól nevelt volt. Udvariasan viselkedett velünk. Engem apának szólított, Zsuzsit pedig mamának. Gyakran megkérdezte, hogy vagyunk. Segített Zsuzsinak, amikor fel akart állni a karosszékéből, meg ilyesmi. Figyelmes volt. Ilyennek tervezték. Úgy kellett viselkednie, mintha érző lény lenne. Mintha törődne velünk. Nála ez automatikusan működött. Elprogramozták be. Nem volt ebben semmi különös. Zsuzsinak mégis borzasztóan tetszett. Nézei mindig keményen dolgoztam. Van az az erőmű, annak a működtetésében segítek. A gépeket ellenőrzöm, a rendszerben kapcsolt gépeket. Ha valami elromlik, akkor az egész kócerájnak annyi. Nekem nincs időm meg energiám arra, hogy virágot hordozok a feleségemnek, hogy felsegítsem a karosszékban, meg ilyesmi. Már majdnem 20 éves házasok vagyunk, és semmi sem tart örökké. A vonzalom sem. Ami Charlie-t illeti, hát ő pontosan úgy viselkedett az anyjával, ahogy a vele egykorúak szoktak. Azt hiszem, ebben öcsinek is volt némi szerepe. Charlie nem engedhette meg magának, hogy az egyik percben eljátsza a főnököt öcsi előtt, a következő pillanatban pedig odaszaladt Zsuzsihoz valamiért. Nem volt a féle anyám asszony katonája, és nem hagyta, hogy Zsuzsi parancsolgasson neki. Látszott rajta, hogy kemény férfi lesz belőle. Arra, amit én mondtam neki, természetesen odafigyelt, de egy fiúnak mindig hallgatnia kell az apjára. Szóval a lényeg az, hogy nagyon jónak bizonyult, hogy öcsit ilyen édeskésnek, kedveskésnek a mama szeme fényének tervezték. Bele Zsuzsi úgy érezhette, hogy valaki mindig van mellette. Így kevésbé zavarta, hogy Charlie mindig csak saját magára gondolt. Hát gondolhatja, hogy Zsuzsi minden tőle telhetőt megtett annak érdekében, hogy elrontsa az egészet. Egyfolytában aggódott kis kedvence épsége miatt. Attól félt, hogy öcsinek valami baja esik. Jaj, Charlie! Mondd, miért nem tudsz rendesebb lenni az öcséddel? Nevetséges volt. Hiába próbáltam elmagyarázni neki, hogy öcsinek nem eshet baja, hogy vesztesnek tervezték, hogy itt minden Charlie érdekében történik. Charlie persze ügyet sem vetett az anyjára. Mindig úgy játszott öcsével, ahogy kedve tartotta. Ha nem bánja, pihennék egy kicsit. Tartsuk egy kis szünetet. Nem nagyon szeretek beszélni ezekről. Csak egy kicsit. Hadd pihenjen. Oké. Már jobban is vagyok. Tudom folytatni. Eltelt egy év, és úgy éreztem, elég volt a cirkuszból. Azt gondoltam, ideje visszaszolgáltatnunk öcsit az amerikai robotnak. Végül is teljesítette a feladatát. Zsuzsi azonban ellenezte a dolgot.

keményen ellenezte. De ha most nem adjuk vissza, akkor a szerződés értelmében ki kell fizetnünk a teljes árát, mondta. Erre azt felelte, ki fogja fizetni a részleteket. Megígérte, hogy mindent ő intéz. Ezért ráhagytam az egészet. Egyébként azt is elmondta, azt is felhozta érvként, hogy Charlie-t nem foszthatjuk meg az öccsétől, nem hagyhatjuk, hogy a fiunk magányos legyen. Azt hiszem, ebben igaza volt. Én mondom, magának van valami hátborzongató abban, ha az ember rádöbben, de feleségének igaza van. Az ilyesmi nem vezethet jóra. Charlie, amikor idősebb lett, egyre kevesebbszer nyúzta öcsit, akkor már éppen olyan magas volt, mint a robot, talán ezért nem tartotta annyira fontosnak, hogy bebizonyítsa neki fizikai erejét. Meg aztán más dolgok iránt is érdeklődni kezdett, nem csak a verekedés meg az erőfitoktatás foglalkoztatta. Például szeretett kosárlabdázni. Egy az egy ellent játszott öcsivel, és őszintén mondom, remek volt. Mindig sikerült kicsereznie öcsit. És a ritkán hagyott ki egy-egy helyzetet. Lehet, hogy öcsi hagyta kicselezni magát, lehet, hogy nem védekezett teljes erőből, de mit számít ez, amikor Charlie szinte mindig betalált a kosárba? Azokról a találatokról nem öcsi tehetett, nem ő varázsolta bele a labdát a gyűrűbe, nem igaz? A második évben öcsi aféle családtaggá vált nálunk. Nem étkezett együtt velünk. Ő sosem evett, és nem is aludt. Érente Charlie szobájában a sarokban áldogált. De a holovideót együtt nézte velünk is. Josie egy csomó dolgot elmagyarázott neki, hogy ismereteket szerezzen, és még emberibbnek tűnjön. Ez volt az oka annak is, hogy elvitte magával vásárolni, meg mindenhová, ahová ment. Persze csak akkor, amikor Charlie-nak nem volt rá szüksége. Öcsi segítőkész volt, azt hiszem. Segített Josie-nak cipekedni. És mindig udvariasan viselkedett, mindig figyelmes volt. Én mondom magának, amióta öcsi a házba érkezett Josie-val, jobban ki lehetett jönni. Vidámabb lett, kedvesebb, nem siránkozott annyit, mint korábban. Kezdett kellemessé válni a családi életünk. Öcsi megtanította Charlie-t arra, hogyan érvényesítse az akaratát. Josie-t pedig arra vette rá, hogy többet mosolyogjon. Szóval én is kezdtem elhinni, hogy nem csináltunk rossz vásárt, amikor megrendeltük. Aztán megtörtént a baj. Figyelj csak, nem tudna adni valami innivalót. Igen, lehetőleg valami alkoholost. Csak egy kicsit, egy kicsit. Na, ne csinálja már. Most a szabályok miatt aggódik. Nézze, valahogy túl kell jutnom ezen. Szóval megtörtént. Millióból egyszer, nem, milliárdból egyszer voltunk elő ilyesmi. A mikrofúziós egység állítólag sosem hibásodhat meg. Mindenütt ezt hirdetik. Hibamentesek. Hát az enyém nem volt az. Nem tudom, hogyan történhetett meg. Senki sem tudja, miért következett be. Először senki sem sejtette, hogy a mikrofúzióval van baj. Azóta persze már elmondták, hogy ez volt a helyzet. Pereskedni fogok. Követelni fogom, hogy állítsak helyre a házamat. Vissza akarom kapni a bútoraimat. Óriási kártérítést fogok követelni. Nézze! Maguk úgy bánnak vele, mintha mániákus gyilkos lennék. De miért velem? Miért nem a mikrofúziós izéket tervező pasasokat vádolják gyilkossággal? Derítsék ki, hogy ki készítette azt az egységet, ki hibázott a beszerelésénél. Hát maguknak fogalmuk sincs arról, mi a valódi bűn. Itt van ez az izé, ez a mikrofúzió. Ez nem robban fel. Nem ad ki hangot, csak felforrósodik egyre jobban. És a végén az egész ház lángra lobban. Hogy úszhatják meg emberek azt, ha rosszul szerelnek össze valamit? Jól van, rendben. Folytatom már. Azon a napon nem voltam otthon. Egész évben egyetlen napot töltöttem távol.
azt a bizonyos napot. Általában mindent otthonról irányítok, vagy onnan, ahol éppen a családommal nem kell nekem elmennem sehová, mindent a komputerek csinálnak. Az én munkám nem olyan tisztul, mint a magáé. Ám azon a napon a nagyfőnök személyesen akart találkozni velem. Nem sok értelme volt az egésznek, mindent elindíthetünk volna zárt láncon keresztül. Neki azonban az a mániája, hogy bizonyos időszakonként személyesen akarja látni az általa irányított részlegek vezetőit. Talán azt hiszi, nem lehet megtudni egy emberről, hogy milyen, hanem három dimenzióban látjuk, nem érezzük a szagát, a közelségét. Ez valami olyan babonaság lehet, amely a sötét kódból maradt ránk. Egyébként a magam részéről szeretném ma visszatérni az a bizonyos kor, a komputerek és a robotok előtti kor, amikor az embernek még annyi gyermeke lehetett, amennyit akart. És a mikrofúziós egység éppen ezen a napon mondta fel a szolgálatot. Azonnal értesítették. Mindig azonnal értesítik az embert. Bárhol is legyen, akár a Holdon, akár valamelyik űrtelepen. Rossz hírek percek alatt utolérnek bennünket. A jó hírek időnként elkerülnek minket, de a rosszak sosem. Haza rohantam. De a házam akkor már lángokban állt. Amikor odaértem, romhalmaz volt az egész. Zsozi a fűn feküdt, meggyötörte. Ormosan, tépet ruhában, de legalább élt. Később megtudtam, abban a pillanatban is a ház előtt tartózkodott, amikor bekövetkezett a dolog. Amikor meglátta, hogy lángra lobban a ház, bizonyára Charlie-ra gondolt, aki odabent volt. Berohant érte, és kihozta. Így kellett történnie, legalábbis akkor, amikor hazaértem, erre gondoltam, mert valamivel arrébb ott feküdt a fiam. Nem sokat láttam belőle, nem mertem oda nézni, és különben is egy csomó ember hajolt fölé. Oda mentem Zsozihoz, és megkérdeztem tőle, mi ez az egész? Nem bírt megszólalni. Charlie? Súlyos a sérülése? Kérdeztem tőle. Nem ismertem fel a saját hangomat. Azt hiszem, abban a pillanatban kezdett el elmenni a józan eszem. Csak egyikőjüket tudtam megmenteni. Jötte Zsozi. Csak az egyiket. De miért kellett volna megmenteni mind a kettőt? Erre gondoltam. Ne aggódj, öcsi miatt. Mondtam, ő csak egy gép. A biztosítás meg a bánatpénz elég lesz arra, hogy leessünk egy másikat. Ezt akartam mondani, de fogalmam sincs. Sikerült-e? Talán csak rákoptam, meg fúdkoltam, nem tudom. Azt sem tudom, hogy Zsozi hallott-e, amit mondok. Abban sem voltam biztos. Felfogja-e, hogy ott vagyok mellette. Egyfolytában csak suttogott. Választanom kell. Kántálta újra, meg újra. Muszáj volt oda menni Charliehoz, aki a földön feküdt. Megköszörültem a torkomat, és kinyögtem. Hogy van a fiam? Milyen súlyos a sérülése? Lehet, hogy meg tudjuk javítani. Mondta a mellette kérdelő emberek egyike. Aztán felnézett rá. A fia. Akkor láttam őcsit. Ott feküdt a fiam. Az egyik karja kifordult a helyéről, működésképtelenné vált. Mosolygott, mintha semmi sem történt volna. És megszólal. Szia, apa! Mami kimentett a tűzből. Hol van Charlie? Zsozinak. Választania kell. És öcsit mentette meg. Nem tudom, hogy ezután mi történt. Semmire sem emlékszem. Maguktól hallottam, hogy megöltem Zsozit. Rávetettem magam, és csak akkor tudtak lerágatni róla, amikor már megfogtam. Lehetséges, nem tudom.
Nem ez a hiszem. Csak abban vagyok biztos, hogy Zsuzsi gyilkos. Megölte. Megölte Charlie-t. Megölte a fiamat, hogy megmentsen egy halom. Egy halom. Titániumot.

Ez a Tilos Rádió FM 90.3 irodalmi lépegető. Sanyi, Adhesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió FM 90.3. Hallgass!

Öt meg nem tartott előadás a művészetről. 1. Kínában valaki, nem tudom ki volt, valószínűleg Wu Chengen, az európairól azt mondta, vagy írta, hogy rebellis majom. Önök meg vannak sértve. Eleinte magam is így voltam. Később örültem, mint mindannyiszor valahányszor drasztikus kritikában részesítenek, és ezzel behatóbb önbírálatra kényszerítenek. A meghatározást nem tekintem a népek között levő természetes rokonszenv megnyilatkozásának, amelyre a világ béke hívei hivatkozni szoktak. Ilyesmi ma nem vallana épelmére. Viszont gyanakodtam. Közben ugyanis észrevettem, hogy az európairól szóló vélemény, ha nem is ilyen exakt megfogalmazásban, más népeknél is, végül pedig az egész földön azonos lett. Rebellis majom. Lehet benne valami. Kérem, sértődöttségüket próbálják meg mérsékelni, és gondolják el, hogy az ázsiaiak, afrikaiak és amerikai őslakók az európait általában, mint kereskedelmi és politikai ügynököt, bankárt, vállalkozót, diplomatát, műszakit ismerik. Részben pedig nem tudják, hogy az igazi európai e népségtől épp oly keservesen szenved, ha nem inkább, mint a kínai, a néger vagy az indián. Miért tartják az európai rebellisnek? Nézetem szerint azért, mert az ősidőktől fogva érvényes emberi életrend ellen fellázadt, és kísérletet tesz, hogy magasabb műszaki készültséggel, de főként elvetemültebb morállal, ösztönét a hatalomra és a vagyonra gátlástalanul kielégítse. Meg vagyok győződve arról, hogy a kínainak ebben tökéletesen igaza van. Ez az, amit az utóbbi időben a ragadozói ösztön felszabadításának, vagyis a felfelé való lázadásnak, az elvadulásnak neveznek, amit a tudomány oly ritka szerencsével regressziónak hív. Humánumból, morálból, civilizációból, békéből, értelemből nem egyre több, hanem egyre kevesebb. Távol áll tőlem, hogy a visszakorcsosulást újszerű jelenségnek tartsam. Ami ma itt van, az minden valószínűség szerint 2000 éves történetünk eredménye. Fejlődésnek is mondják. Szíveskedjenek megítélni, hogy a kifejezésnek mennyiben van létjogosultsága. Az újabb jelenségek, különösen azok, amelyek jelen századunkban annyira elhatalmasodtak, igen régi események következményei. Nem annak, hogy Európa keresztény lett, mint Nietzsche hitte, hanem éppen annak, hogy nem lett keresztény. Csak úgy tett, mintha az lett volna, és néhány szent és szekta és remete és misztikus kivételével itt, e földrészen senkinek sem jutott eszébe kereszténynek lenni, természetesen a klérusnak legkevésbé. Nehogy keresztény legyen, választotta a humánum ellen való lázadást. A kereszténység csak egyre volt jó. Szolgákat nevelni, mint azóta minden úgynevezett rendnek. Amikor a klérust az újkor elején leleplezték, nem igyekeztek az igazságra helyezkedni, hanem még nagyobbat hazudtak. Mikor ez a hazugság is csődbe került, még nagyobbat. Nézzenek körül, van-e még életünkben tenyérnyi hely, amely e hazugságoktól ne lenne bemocskolva? Az a tény pedig, hogy fejünk búbjáig hazudozásban élünk, szükségszerűen magához vonta kiegészülését, mint Szabó Lajos tanította, az erőszakot és a kizsákmányolást. Amint erőszak nincs hazugság és kizsákmányolás, kizsákmányolás nincs erőszak és hazugság nélkül. Ha ezt az összefüggést általánosabban ismernék, a mai helyzetet értelmesebben ítélnék meg. Ez a valódi európai háromság a trinitás helyett. Csak a hazugságok változnak,
A módszer maradt ugyanaz. A szószékről kenetteljes szólamok, valójában pedig mágia, börtön és kényszer munka. A középkorhoz képest persze a maiak silány epigonok. Itt csak földi terrorról van szó, ott a játék az örök életre ment. Régebben ugyanis az embert az üdvvel csapták be, nem földi javakkal. Az a súlyosabb létrontás. Wu Chengen az európait azonban majomnak is nevezi. Valószínűleg azért, mert a humánus alapállást elhagyta, és regresszív útban van az állatiasság felé. Kellő távlatból nézve a mai helyzetben tevékenységünk a majom ugrabugrálásától már alig különbözik. Ezt az életet iszonyú tudományossággal, a fényűzésnek és a nyomornak, a hatalmi bőszültségnek és a rabszolgaságnak, az édeskész szónoklatoknak és az árulásnak, a kéj éhségnek és a hibbantésznek ezt a vegyületét létért való küzdelemnek is hívják. A piton és krokodilus törvénye a történetben. Az állatokkal való viszony Egyiptomban vagy Indiában nem az eszeveszett mészárlás jegyében állt. Az ember, mondták Iránban, a világnak természettől fogva apja, nem pedig rablója. A létért való küzdelem szlogen, amelyet mentségére az európai talált ki. Darwin tétele aztán igazolás lett minden hitvánságra, ami történt és történik az inkvizíciótól Cortezig és Pizzárótól a koncentrációs táborokig. Nagyszerű. Állati származásunk van. Állatok vagyunk. Ne követeljenek tőlünk lehetetlent. Darwin másút, mint Európában nem is lett volna lehetséges. Létért való küzdelem? Így tényleg a rebellis majom gondolkozik. Lehet, hogy civilizációnk csupán látszat, de aki a látszólagos rend és értelem kellős közepén úgy viselkedik, mint a cápa, nem lehet más, mint akinek a kínai elnevezte. Fosztogatás, hazudozás, népírtás. Minél bestiálisabb hatalom. A kínainak persze sejtelme sincs arról, hogy Európában élt Plotinos és Dante, Pascal és Nietzsche, Giottóról és Mozartról nem is szólva. És az emberiség 2000 éve sínylődik-e vérengző és élősdi démon markában, amely kéj és pénzéhes férfiakat és nőket nevel a hazugság tornyában ülve, amit egyébként szellemiségnek és elméletnek és vallásnak is hívnak. Mindezekhez még a baj, ahelyett, hogy Wu Chengenék és a föld összes népei nekünk segítséget nyújtottak volna, észbontó sietséggel maguk is rebellis majmokká alakultak át. Minden jel arra val, hogy a történetnek, ha valami közben nem jön, zoológiai megoldása várható. A mohóbb és a ravaszabb, a brutálisabb és az elvetemültebb minden vonalon győzedelmeskedni fog. A végső ellenállás felszámolásának stádiumában vagyunk. A vallás, a tudomány, a filozófia az embert elárulta. A rebellis majom számára kész szolgákat tenyészt, és a humánum részére egyetlen tér nyújt még némi menedéket, a művészet. Az is egyre bizonytalanabb, mert a lemorzsolódás tömeges és rohamos. Bizonyára önök is feltették a kérdést, hogy az európai ember ilyen helyzetbe miként jutott. Annál is inkább, mert e tárgyról sok könyvünk van, ha mindegyik ugyanazt magyarázza is, és pedig elég gyarlón. Ez a feltevés arról, hogy csak az életre való fejlődik tovább, az ügyesebb, kitartóbb, eszesebb, tevékenyebb, és így tovább, vagyis a Darwin tanítás a faji kiválasztásról. Engedjék meg, hogy a feltevéssel szemben ellentmondással éljek. Arra a közhelyre hivatkozom, amelyet mindenki tud. Annak a ténynek, hogy az értelmes és tisztességes fölött a komisz ember a hatalmat megszerezte, gyakorolja, szilárdan tartja, és egyelőre nincs is kilátás arra, hogy ez a helyzet egyhamar megváltozzék,
egyszerű oka van. Mindez a korrupt realitás következménye. Kérem, jól jegyezzék meg. Ez a realitás itt, amelyben élünk, nem az eredeti. Ha nem ezt vallanám, ellentétbe kerülnék a hagyománnyal, amelynek igazságát alkalmam volt minden helyen, ahol csak kerestem belátni. Az eredeti realitásról tudjuk, hogy abban nincs semmi. A jó szándékú és a békés és az értelmes ember sértő ártalom. Én azt a tényt, hogy a rebellis majom sok száz éve korlátlan világuralmat gyakorol, mi alatt komoly és tisztességes embereket elnyomtak, kizsákmányoltak, sőt bebörtönöztek és kivégeztek, az elrontott realitás következményének tartom, nem irreálisnak. Tehát a gépesített tész csupán reálisat és irreálisat ismer. Ostobaság. Van korrupt realitás is, amely ezek közül egyik sem. Ez a megrongált valóság. Mint ahogy körülöttünk és bennünk, minden megrongott. A korrupció igen régen, és a kezdeteknél középponti helyen elkövetett aktusból következhetett el. A realitásban olyan változás támadt, mely a világ épségben való tartásával szemben közömbös, vagy pláne ellenséges, és a világ romlásának és beszennyezésének kedvez. A realitás korruptá vált. Minden nép hagyománya őrzi a tudást, hogy az eredeti realitás megromlott. A hinduk azt mondják, hogy az eredeti értelem elhomályosult, megzavarodott. A romlás első okának ezt a homályos és aluszékony értelmet tartják. A héberek szerint először a morál romlott meg, ezért a kezdeti korrupciót bűnbeesésnek nevezik el. Minden egyéb baj a bűn következménye. A középkori klérus is ezt a tanítást vette át. Mások azt hirdetik, hogy a romlásnak testi oka van, és ez a betegség. A kezdeti romlást, amelyről mindenki tud, számon tartják. Íme. Elhomályosult értelem, bűn és betegség. Tulajdonképpen csak más és más kifejezés ugyanarra a dologra, mert ugyanarról van szó. Ez a romlás persze, mint Bader mondja, nem valami ideális szférában történt, hanem az ember romlásával az egész természetet magával rántotta. Az ember maga romlott meg. Így a realitásnak is meg kellett változnia. A primordiális realitás természete, hogy a tisztességes, értelmes és morális, becsületes, tiszta kezű és szívű embernek magától érthetődő előnyt nyújt, mert az a növekvés, a világosság, végeredményben a normalitásnak jegyében áll. Ha ezek a pozitívumok következetesen és szükségszerűen hátrányt szenvednek, ez csak sajátságos egyetemes romlás következménye lehet. Ez az, amikor előnyben a mi haszna és kártékony ember áll. Engedjük meg, hogy figyelmüket különös dologra hívjuk fel. Szókimondásai közé tartozik, ha valaki hazudik, így szólnak. Hogy a tető nem zuhan a fejére. Vagy ha valaki gazságot követel. Hogy a föld nem nyílik meg alatta. Mintha a hazugság magától értetődő következménye az lenne, hogy a tető az ember fejére zuhan. Mintha a gazság elkövetője alatt a földnek meg kellene nyílni, és az embert el kellene nyelni. Kíséreljék meg ezeket a mondásokat ezúttal nem egészen babonának tekinteni, hanem olyan tudásnak, amelyről régen elhomályosult képzetünk van. Összefüggéseit elvesztette is, most csak itt áll, mint abszurdum. Ezek a mondások igen régiek és minden népnél megtalálhatók. Minden esetre e szavak elementáris rétegből valók, primerebb élményből, mint a nappali tudatunk. Itt az összefüggés a hazugság és a tető lezuhanása között még követhető. Persze más kérdés, hogy pillanatnyilag kívánatos lenne, hogy ez a törvény újra életbe lépjen. A mai ember számára ez rendkívül kellemetlen lenne. Azt hiszem, a földkerekség összes házainak tetői egy perc alatt lezuhannának, és a föld tele lenne gödrökkel, amelyben mindnyájan elsüllyedtünk.
A mese motívumot azért említettem, mert jó példának találtam arra, hogy van olyan realitás, amelyben a szellemi aktusnak anyagi következménye van. Van olyan realitás, amelyben a szellemi tény és az anyagi tény egymást fedi. Azt is állítani merem, hogy az a realitás, amelyben a hazug ember fejére a tető rázuhan, az eredetihez közelebb áll. Mert ha valaki a világ pozitív rendjét hazugsággal megsérti, annak konzekvenciája nem az, hogy jutalmul nagy összeg pénz zsebel be és előléptetik, hanem hogy a világ a rontással szemben ellenhatást fejt ki, ami a tető fejére zuhanásában nyilatkozik meg. Ma ez nem azért nem történik így, mert az egész gondolat fantazma, hanem mert a realitás korruptá lett. Vagyis a szellemi és az anyagi realitás között a kapcsolat és összefüggés és viszonylat megszakadt. Szellem és anyag. Természetesen jelképek. Sem szellemmel, sem anyaggal még nem találkozott senki. Csupán van valami különös dolog, amit jobb hiány szellemnek, és van, amit anyagnak hívunk. Másképpen nem tudunk önmagunkon segíteni ebben a kettétört valóságban. Az eredeti realitásban ez minden esetre egy volt. Ma is tudni véljük, hogy egyik a másik nélkül nincs. Csak azokat nem tudjuk sem helyesen összekapcsolni, sem helyesen szétválasztani. A romlás következtében az eredeti egység felbomlott. Szellem és anyag egymást nem hagyják át. Szellem anyag nélkül, anyag szellem nélkül érvénytelen. Nincs értelme, csak szenved. Könnyű lenne az egyiket az ablakon kidobni, könnyű és buta. E pillanatban, ha korrupt, ha nem, megoldhatatlan. Viszont élni kell. Ha szellemi dolognak anyagi következménye lenne, a tető a hazug ember fejére zuhanna. Ez biztos. Ha az igaz szónak anyagi következménye lenne, világosságot teremtene az értelemben. Ha a normális és értelmes ember magatartását példának tekintenék, normális és békés életre lenne kilátás. A korrupt realitásban nincs. Tökéletesen megromlott ösztönre val, hogy az ember még követendő példáját sem látja. Európában ma, mondja Saint-Exupéry, semmit sem találok, amiért érdemes lenne meghalni. Érdemes lenne élni. Csupa zsurnalista és ripacs. Futballista és miniszter. Nem a pénz kevés, hanem a súly. Gandhi azt mondja, hogy a romlás mélypontja a szervezett zsarnokságot eltűrni. Ha az ember hunyorgat hozzá, a dolog még súlyosabb. Gandhi azt mondja, hogy ez a himsa, ártás. A piton és a krokodilus törvénye, vagyis vissza a majomhoz, a regresszió, a létrontás. Az igazi emberi közösség a vadállati hatalommal való szembeszállással kezdődik. Az ahimsát, nem ártást kell gyakorolni. Azt kell tenni, amit Albert Schweitzer tett. Egyetemi tanárságot, orgonát otthagyni. Afrikába menni, kórházat építeni, éjjel és nappal beteg négereket gyógyítani. Íme az igazi európai három példája, akit nem követnek, csak dicsőítenek. 2000 évig gyakorolták. Európában ma egyetlen dolog van, amiért érdemes meghalni, érdemes élni, és ez az, hogy az ember eredeti humánus életrendjét értelmileg éberen, morálisan tisztességgel és testileg lehetőleg épen fenntartsa. A hazugságot, az erőszakot és a kizsákmányolást minden alakjában visszautasítsa, a hétköznap minél kisebb mozzanatában annál jobb. Az ember lényének tömörségét keresi, nem a boldogság. Semmit se várj attól, aki nem igazáért, hanem javakért küzd. Sem Saint-Exupéry, sem Gandhi, sem Schweitzer nem lett sem elnök, sem milliómos, sem tábornok, nem is kívánt az lenni. Intenzív egyszerűség.
Még példát sem akart nyújtani, csak épp elmével és épp jellemmel azt, amit szívének tisztaságával gondolt megtenni. A tisztátalanok milliói között három ember, aki az igazságot gyakorolta. Mindig ugyanaz történik, mondd le, hagyd el, szűkölködj, küzdj, bolyongd át a sivatagot szomjasan, a kutakat mellőzd, és légyent kiteljesedéséhez vezetlek. Ernst Jünger azt mondja, hogy van még remény. Sok száz igazi európai él még közöttünk. Ezt az embert erdőjárónak nevezi. Lehet, hogy az amerikai Cooper és Toró nyomán. Nem kalandor. Kalandor inkább a tengerész, aki életét szereti ingótalajon élni. Nem szent, nem hős, nem intellektualista. Ezek elavult fogalmak. Elsősorban fejlett jellem, akinek lényében szellemi vonások vehetők észre. A terrortól nem fél. A stréberekkel és a hízegőkkel nem törődik. Nem készül karriert csinálni. Fegyvertelen. És ez benne a legfélelmetesebb. Nem is dresszírozható. Komolyan lehet rá számítani. Látja, hogy a hatalom minél több szavazatot kap, annál reménytelenebb helyzetben van, mert a szavazatok többsége a lesipuskásoké. A bevált búvóhely a színleges behódolás. A legjobb üzlet. Az erdőjáró egyedül van, mert dönteni és helytállni csak egyedül lehet. Az individuum ma erősebb, mint bármikor volt. Egyetlen veszély van. A szolgaság. Az individuum még rendelkezik azokkal a szervekkel, amelyeknek bölcsessége nagyobb, mint az egész organizációi együttvéve. Aki önmagát feladja, az bölcsességét adja fel. Megbutul és visszavonhatatlanul elveszett. Egyedül és hazátlanul. Hát igen. Legyen, ha kell. Egyszerű ember, aki nem ijed meg. Tudja, hogy segítségre nem számít. Dolgát, ha kell, önmaga, és ami fő, korrupció nélkül elvégzi. Az igazi európaiak között a 17. században élt egy Blaise Pascal nevű gondolkozó, aki mindazt, amiről most itt szó van, tudta. Valószínűleg akkor Európában egyedül, az összes következményekkel együtt. Pascal a korrupció fogalmát ismerte, de nem így nevezte. A héber hagyomány alapján vallásos terminológiában bűnbeesésnek hívtak, de a romlás megfogalmazása, ne tévesszem. Pascal bűnbeesésnek az értelem, a morál és az egészség együttes romlását nevezte. Azt, amit mi korrupciónak mondunk. Az ember totális korrupció. Az ember teljes egészében és így megismerésében is megromlott, mondja Pascal. Ez nem vallásos meg. Ez nem egyéb, mint észrevevése annak, hogy létszint süllyedés következett be. Ebben a süllyedt állapotban megbízható tudást és ismeretet nem vagyunk képesek szerezni, és minden lépésünknél a romlást már előzőleg bele kell kalkulálnunk, sőt, előzőleg a korrupcióból valamit le kell dolgoznunk. Tudást csak olyan mértékben szerezhetünk, amilyen mértékben sikerült megtisztulni. Ez biztos. Emberi tisztultság nélkül valódi tudás nincs. Legfeljebb tudomány. Ha valaki abból indul ki, hogy ez a világ és ez a realitás itt magától értetődően, a mindenkori világ és realitás, akkor minden tapasztalata hamis, és hamisnak is kell lennie. Márpedig az ember akár hétköznapi életét folytatja, akár gondolkozik, ezt a realitást egyetlennek tekinti. Ezért egész gondolkozásunk és tudományunk hibás. Nem eszmélünk fel arra, amire fel kellene eszmélnünk, hogy ez a világ korrupt. Az eredetinek megromlott alapja. És vele együtt értelmünk is megromlott, és a világ felől szerzett ismereteinknek is okvetlenül megbízhatatlannak kell lennie. Kezdve a matematikától és a logikától. Számunk sem az eredeti, hanem a korrupt szám. Ezzel a számmal eredményesen nem számolhatunk. Az elhomályosodott ész a valóságot nem ismerheti meg.
A természet így, ahogy van, az eredetinek nem pontos jelképe. Az ész a bűnbeesés után sem a végest, sem a végtelent nem érti, és az embert átvilágítani nem képes. A beteg akaratot kellene meggyógyítani, amelyet szennyes kötöttségei teljesen megrontottak. A matematika saját maga által konstruált alapján jól működik, de a valódi alapról sejtelme sincs. Ez vonatkozik minden tudományra. Modern nyelven ezt úgy mondanánk, hogy minden tudomány be nem vallott és rejtett tételből indul ki. Ez a tétel az, hogy a korrupcióról nem vesz tudomást. Ezért minden tudományos úgynevezett eredmény megbízhatatlan. Gondolkozásunk előfeltétele rossz. Íme kérem, az európai nem vall be valamit, amit pedig be kellene vallani. Sőt, aminek bevallásából kellene kiindulnia, ahogyan azt a hinduk teszik. És mert nem vallja be, minden életmozdulata fals. A kezdetek kezdetén valami romlás történt, amely az értelem elhomályosodásában, a betegségben és a morális megromlásban, vagyis végeredményben valami alapvető tisztátalanságban nyilatkozott meg. Eredeti emberi alapállásáról lebukott. Ezért az eredeti realitás nem ismeri fel, és azóta zavaros értelemmel bűnbeesve és betegen él, és nem tud magán segíteni, mert amit maga körül is magában lát, az vele együtt korrupt. Most már csak egyetlen kényes kérdés maradt. Ez a kérdés az, hogyha az ember elméjében és testében és erkölcsében tisztátalanná lett, az alapállásról miképpen volt képes tudomást szerezni? Hogyan tudja, hogy van eredeti létezés és tisztaság? Van éber értelem és egészség? Van normalitás? Régebben kivételes embereknek mindenről tudomása volt. Nem voltak kevesen. Ilyen ember volt Pascal. Újabban olyan rendszeresen kiépített tudás alakult ki, amely a gondolkozást és az egész emberi életrendet az egyetlen megbízható alapra, az őskori szentkönyvekre, vagyis a hagyományra kívánja helyezni, és minden emberi tevékenységgel szemben legelső kérdése, mennyiben egyezik a hagyománnyal, és a mindenkori emberi alapállást milyen mértékben valósítja meg. Mert az alapállásra való emlékezés minden emberi egzisztencia bázisa. Mindenki tud az eredeti realitásról, a humánum örök jelenlétéről, az alapállás elhagyásáról, a kezdeti korrupcióról, a tisztátalanságról, és mindenki tudja, ha az ember tisztátalanságát ledolgozza, értelmének világosságát, morális intaktságát és egészségét fokozatosan visszaszerzi, akkor az alapállást legalább részben meg tudja valósítani, és az eredeti realitásról tudomást fog tudni szerezni. Ebben a tevékenységben természetesen semmiféle konvencionális segítségre nem számíthat. Tudjuk, hogy a vallás tételei félrevezetik, a tudomány tételei még sokkal inkább. A korrupt világban a tanítás és a nevelés is korrupt. Mesterek nincsenek, és az igazi emberi példaképeket sem ismerik fel. Marad az erdőjáró, egyedül és hazátlanul bolyongani. Csak azt ismerem el, aki nyög, de keres, mondja Pascal. Nem boldoggá tenni. Nem tudom, hogy boldog vagy sem. De egyet tudok, hogy tiszta. Megjegyzés. A kezdeti romlást régebben különbözőképpen fogták fel. Mint korrupt értelmet. Korrupt morált, vagy korrupt egészséget. Ezúttal kísérlet történik arra, hogy az ember a hármat egy szóval tisztátalanságnak nevezze. A megjelölés Gandhié, aki észrevette, hogy ugyanarról a dologról van szó. Az értelmi és a morális és a testi romlás a totális korrupció megnyilatkozása, és az egyik a másik nélkül nincs. De azért is, mert az eredeti állapot, az etá primordiál, mint Génon mondja, az urstand, mint Böhme írja, vagyis az alapállás visszaszerzése nem értelmi, vagy morális, vagy testi,
hanem totális emberi mozzanat. A korrupt ember tisztátalan, és magatartása nem a bűn, vagy a csökkent értelem, vagy a betegség, hanem a szégyen. A tisztátalanság következménye. A szégyen a megrontott létben az ember közérzete. Valami, aminek az ember csak egészen ritkán van tudatában. Legtöbbször mindössze annyi, hogy az egész itt, főképpen az emberrel, nincs rendben. A Tóra szerint az első ember a bűnbeesés után elbújt, és amikor szólították, nem felelt. Szégyelte magát, ahogy azóta is eltakarjuk magunkat és bujkálunk. Hiába akarjuk lerázni vagy lemosni, és akarunk ártatlannak látszani, az egészből legfeljebb szégyentelenség lesz, vagyis szemtelenség. Mit jelent az, hogy szégyen? Minden esetre valamit, ami egészen egyszerű, közvetlen és igaz. Amiben nincsen semmi színpad, semmi maszk, semmi hősködés, semmi szavalás, semmi elmélet, ellenben átvilágíthatatlan homály, amit lényünkben hordunk. Léon Blois azt mondja, az élet titka nem az, hogy az ember a romlást eltakarja, hanem hogy tisztátalanságával együtt éljen. Vivre avec ce mou. Szégyen elsősorban az, hogy amiért magunkat szégyeljük, annak oka mi magunk vagyunk, mert magunkat beszennyeztük. Minden egyéb mentegetőzés is érvénytelen. Aki a többinél tisztábbnak hiszi magát, annyival tisztátalanabb, amennyivel magát tisztábbnak hiszi. Az eredeti korrupció óta minden ember szégyenben él, és az élet tisztátalansága addig tart, amíg ez be nem vallja. És ez a vallomás, mondjuk, az első lépés lehet önmagának átvilágítása felé. A szégyenről közmegegyezéssel senki sem mer beszélni, éppen a szégyen miatt. Mert szégyen. Nem hangzatos bűn, vagy nyomorult betegség, vagy elsötétült értelem, hanem mert szégyenletes. És csak egyet lehet. Szégyenkezni. Semmi mást. A szégyenkezés, a szégyen tudatos átvilágítás az egyetlen lehetőség arról, hogy az ember ne bújjék el, és ne takarja el magát se fügefa levéllel, se világnézetekkel. Az ilyesmi csak léthazugsághoz vezet. Ez a szégyen első következménye. Az embernek a másik szégyenéről tudomása van, mert az közvetlenül látja. A magáéról nem tud. Sőt, abban a hiszemben él, hogy szégyenét nem veszik észre. A szégyent nem lehet eltüntetni, legfeljebb felismerni. Nem irodalmi konfessziókkal, nem teátrálisan, egyedül szégyenkezéssel. A szégyen nem festői, nem költői, nem zenei. Semmi körülmények között nem dicsőség, és nem lehet vele hencegni. A szégyen, szégyen. A létrontást a legelső óta szüntelenül elkövetjük. Korruptak vagyunk, és újabb és újabb szégyenbe esünk. Szégyenbe, ami olyas valami, hogy még csak büntetése sincs, és az egyetlen következménye a megromlott létezés, amit viselnünk kell, ha nem is reménytelenül, de ez annál súlyosabb. Az ember még diadalmas is lehet, történeti hős, zsebe tele lehet pénzzel, híre a földet eláraszthatja. Az egész mégsem ér semmit, mert szégyenben van, és abban marad. Még csak be sem zárják, ki sem végzik, le sem köpik, csak a szégyent viseli, és még csak el se takarhatja. De ha eltakarja, tisztaság lesz a tisztátalanság. A romlott létben az ember alapállása a szégyen. Ez az ember szüntelen vallomása, néma titka, amiről a korlátolt azt hiszi, hogy dugdosható. Viszont tudjuk, hogy eleve-le vagyunk leplezve, és még azt is tudják rólunk, miképpen rejtőzünk és hazudozunk, ami még tisztátalanabbá tesz. Aki magát a szégyen alól kivonja, szégyentelen. Nincs védelem. Kettő. Festés közben akarok meghalni, mondta Cézanne. Éppen Cézanne, akiről feljegyezték, hogy egyetlen kitüntetés vagy siker sem szennyezte be.
Valószínűleg mégiscsak Nietzsének van igaza, amikor azt írta, hogy a művészet az emberi élet legmagasabb, és egyben tulajdonképpeni feladata. Senkinek se jut eszébe azt mondani, hogy meghalni könyvelés közben kíván. A művészetet manapság hasztalan próbálják kultúrává degradálni, és a művészt az apparátusba beépíteni. Naplopó ugyanakkor éjjel és nappal dolgozik. Mindig ellenzékben van, követelő, elégedetlen, lázadó, rakoncátlan, csinál valamit, ami teljesen haszontalan, semmiféle termelés elmélettel nem magyarázható, nem statisztikázható, több bajt idéz, mint a háborúk, a népeket megbolondítja, a praxisnak nyelvet ölt, mert ó, ezek a versek, ezek a regények, hát még ezek a festmények, hát még ezek a szonáták, és éppen ez az, aminek gyakorlása közben meghalni akar. Cézanne mondata többféleképpen érthető. A művész festés közben életének legmagasabb intenzitását elérte, és haláláig itt kíván kitartani. Ez az első és a legáltalánosabb. A művészet mondjuk az élet élvezetének felső foka. Itt, ezen a helyen akar átmenni az örökbe. Mámornak is lehet nevezni. A második ütem, hogy valamiféle mánia, rögeszme, csinálni, csinálni, különös logikával, abnormis következetességgel, amit nem lehet abba hagyni, még kevésbé lehet róla leszokni. A harmadik olyas valami, mintha az ember önmagában tüzet gyújtana. Önmagát kiégeti, hogy a mű által az ember tisztább legyen. Magától értetődik, hogy a festmény, a zene, a vers, a dráma, a szobor, az épület, a tánc a szemlélőben ugyanazt kelti, mint amilyen a művész állapota volt a mű készítése alatt. Az első esetben a mű élvezetet kelt, más nem. Az életmámort fokozza és elragadtatást idéz. A második esetben valamely eszmét sugall, amelyet középponttá tesz meg. A világot álhatatos konzekvenciával ebből nézi és magyarázza. A harmadik át akar világítani, végül is meg akar tisztítani. Bizonyára önöknek is feltűnt, hogy egy idő óta esztétikáról alig hallanak. Nem mintha a szó a divatból kiment volna, és nem mintha különösebben nélkülöznénk. Az esztétika, mint tudomány, körülbelül 200 évvel ezelőtt keletkezett a német egyetemeken, és sohasem jelentett valami sokat. Az utóbbi időben az esztétika elavultnak tekinthető olyan fogalmaival, mint szépség, tehetség, zseni, halhatatlanság. A szépség fogalmát 100 év óta ki sem merik ejteni. Tehetség. Zseni. Származás, iskola, mesterek, tanultság, társadalmi és történeti körülmények, de hol marad a hely a tehetség részére? Egyébként költőről, művészről beszélni csak nem naivitás. Mintha a költő csak remek műveket írna, pedig tudjuk, hogy a költő bármennyit dolgozik, tökéletes műve nincs több, mint 6. Kedvező esetben 8. A festőnél szintén. Halhatatlanság? Újabban azt az álláspontot képviselik, hogy van normál halhatatlanság, és ez körülbelül 50 év. Átlagos művész műve ennyit bír ki, és aztán gyorsabban pusztul, mint a hús. A műtörténet sem bizonyul időtállónak. Irányok, egyének, művek ítéletében szüntelen pro és kontra. Unos untalan a műalkotás és a műélvezés pszichológiája, amire az ember már oda sem tud figyelni. Néhány száz obligát szólam, amit akármiről van szó, örökké ismételnek. Viszont soha ennyi mű, könyv, tanulmány, előadás a művészetről nem jelent meg. Ha ennek a sok műnek az esztétikához is, a művészettörténethez nincs köze, ha nincs egységes álláspont, mégis milyen kolosszális irodalom forrása? A kérdést mindenki fölteheti. Herbert Reed azt válaszolja, hogy a régieknek 9 múzsájuk volt,
Nekünk 10 van. Nincs egységes álláspont. Nincs esztétika, nincs művészettörténet, viszont van valami más. Közvetlen ihlet van, amely nem valamely elméletből, hanem a művészet és a mű és a művész tényéből indul ki, mindig abból, hogy egyszer és soha többé. A 10. múzsa elég régen megszületett, de csak az utóbbi időben vált tudatos műfajjá. A formát a múltban esszének is hívták. Művelői Montaigne-től kezdve a mai napig elég sokan voltak. A 10. múzsa ihlete vonatkozhat Grécóra, Echnaton fáraóra, délutáni sétára, fogpiszkálóra. Tárgya lehet botanikai vagy teológiai, de előadása mindig művészi kell legyen és közvetlen, amint a művészet mesterei, Helvétius és Rivarol, Novalis, Kierkegaard, Pater, Nietzsche, Kastner, Emerson, Bataille, Huxley, Valéry, Jünger azt megformálták. A 10. múzsa ismertető jele a teória termékenység. Ebben különbözik a filozófiától. Kant 500 lapon egyetlen elméletet dolgoz ki. A 10. múzsa ugyanilyen terjedelemben legalább 50-et. Ha úgy tetszik, aforisztikusan, és az egyik 25 ebből ellentmond a másik 25-nek. Nem baj. Úgyis mind a kettő igaz, és azon kívül még 50. Épp olyan kevéssé törődik a tudományos szankcióval, mint egy rondó. Egyébként is tudjuk, hogy a tudományos szankció fölöttébb ingatag, mert korlátolt és szerénytelen. Ha valaki főhatóságát minden létezőre kiszándékozik terjeszteni, minden tudást imitál, főképpen az igazság rovására. A tudomány, mondja Génon, a tudatosság szabálytalan alkalmazása. A 10. múzsa szerint a tudomány megbízhatatlan, mert a leginkább szavahihető állítás, amely mellett a gondolkozó személyes

nem kifejezés, ahogy azt a tudomány elrajzolt tudatával tanítja, hanem hármas aktivitás. Az élet élvezetének fokozása, a mániákus megszállottság, és az emberi lény és lét katarzisa, amely ma, a rebellis majom korszakában, amikor az embert a vallás cserben hagyta, a tudomány becsapta és a filozófia félrevezette, még mint egyetlen és végső lehetőség a humánus lét fenntartására kínálkozik. Olyan élettechnikai tevékenység, amely az általános visszakorcsosulás közepette az emberből még meg akarja menteni, amit tud. Figyelmüket különösen egy dologra szeretném felhívni. Nem, mintha nem lenne köztudomásom. Az emberi munka már régebben elvesztette azt az értelmét, amelyet hivatalosan még fenntartanak ugyan, de többnyire csak szónoklatokban. A munka ma úgy szólván kizárólag arra való, hogy az ember megélhetéséhez szükséges pénzt vele megkeresse. A munka természete pedig nem ez. Akad még néhány ős foglalkozás, mint asztalos, ács, kőműves, pék, földművelő, és akad még olyan, aki a munkát eredeti alakjában fogja fel. A többinek nyomorult szolgaság. A középkor és az újkor elejének mesteremberei eltűnnek, és az iparosítás, az apparátus uralma óta ez a folyamat rohamos. Van úgy, hogy hajszal vagy terror, esetleg mind a kettő. Az, hogy valaki az éjszakát is a műhelyben töltse, már nem szokott megtörténni. Mégis egyetlen munka intakt maradt, ahol a munka szenvedély és mánia és életélvezet és életcél. Egyetlen munkának van katartikus természete. Mindenki magától értetődőnek fogja föl, hogy a művészet, amely csak mámor és amely merő élvezetet kelt, nem valami magas. Többen mostanában azt tartják, hogy nem is művészet, hanem a szórakozásiparnak egy ága. Ez az úgynevezett libidó művészet. A libidó, inkább Jung értelmében véve, vagyis élethabzsolás. Az a közelebb meg nem határozható valami, amit életnek hívunk, tele van élvek lehetőségével. Azt a benyomást kelti, hogy az ember kizárólagos feladata ezeket az élvezeteket kiaknázni. Kényelem, luxus, étel, ruha, italok, és valamennyi közt leginkább a szexus. Ez a Puccini zene, ez a hús zene. A giccsel való határvonala elmosódik. Teljesen bizonytalan, hogy valódi vagy nem. Csak egy dolog bizonyos, hogy alaptónusa olyan, mint a kandúré, amely párzás dühében a háztetőn kurrog és nyivákol. Tökéletesen gátlástalan is, ezért szégyentelen, mértéktelen és formátlan. A nemi szervek zenéje. Obszcén. Vissza az animális létbe. Semmi egyéb, mint életmohóság, amit Böhme gírnek nevez. Mindent lenyelni és felfalni és elemészteni. Tisztátalan. A római lakomákon, amikor már nem tudtak többet enni, az ételt kiokátták és továbbfaltak. Mert az éjség akkor is megmaradt, ha az ember jól lakott. Ez a libidó. A párzás ösztön akkor is él, ha az ember szerelmes éjszakát töltött el. A gír mindig él, és egyre inkább, minél többet zabál. A Puccini zene léha és ledér és buja, a szexus éjség zenéje. Nyálas és nyúlós. A nyomorult testből kicsiholni minden élvet. Ez a pornográf zene. Ízléstelen sikongatás és hörgés. Tehetség? A világ tele van hitvány tehetségekkel. Két elviselhetetlen dologban, mondja Walter Benjamin, szexustalan szellem és szellemtelen szexus. A Csajkovszki zene kevésbé perfid, hűtlen szexualitás, de annál inkább cukor. A világegyetem, mint kolosszális cukrászda, ahol elkényeztetett kisasszonykák nyalakodnak. Ez a feminin művészet is, Murasakitól George Sandig, ahol az élet az ágyban kulminál. Párzásra ingerlő gelség, úgynevezett élet. Megint élet. Ma mindenkori történet elvetemült és legkevésbé meg

bocsátható bűncselekménye, mint tudjuk, a kizsákmányolás. Kizsákmányolom azt, akit magam helyett dolgoztatok, és az eredményt én vágom zsebre. A kizsákmányolás a libidó gazdasági alakja. Mindig volt, mindig lesz, mindig ugyanolyan, mindig más igazság nevében. És ez minden esetben az alapmozdulatra megy vissza. A boldogtalan test kizsákmányolására, a test élvezeti lehetőségeinek kifosztására. Enélkül a társadalmi kizsákmányolásnak semmi értelme sem lenne. A libidó kielégítése. Nem gondolkozni, nem dolgozni, nem küzdeni, ehelyett élvezni és élvezni. Puccini és Csajkovszki, és Dumas és Casanova, és Liszt, és a többi. A szerencsétlen testet kifosztani, parfümökkel és fürdőkkel és ruhákkal és bútorokkal és ételekkel. Házakkal a legkevésbé. Az építészetben mindig van valami tartózkodás. Puccini azt tanítja, hogy az élet élv és kéj. Ez az, ami annyira tetszik benne. Milyen művészet az, amely a gátlástalan élethabzsolás kielégítésére készült? Jacques Coeur háza, Bourges-ban kastélyok, amelyek olyanok, mint a torták. Lakások, amelyek olyanok, mint a bordélyok szalonjai. Szaporodás, köztársaság, császárság, diktatúra, állati ösztön, Darwin, divat, sport, mozi, képeslap, optimizmus. Wall Street és Haussmann. Geil éjszakák és pénzharács. Sietni, hogy az ember többet éljen, mint Guillén mondja. Ájult életdicsőítés. És a művész benne infámis, gyalázatos ösztönével, hogy az élet mindenek fölött való jóságát elhitesse. Az élet nem jó. Az élet nem idill. Az élet nem bordély. Nem cukrászda. Nem csingilingi. És nem kaland. Élni nem kell. Az élet nem édességeket szopogatni és vinnyogni. Az élvekért önmagát kizsákmányolni és kizsákmányolni mást, hogy még több élve legyen. Persze téved, aki azt hiszi, hogy libidó nélkül lehet élni. És téved, aki azt hiszi, hogy ezt nem lehet csinálni egészen magas fokon, mint félelmetesen tudatos félrevezetést, mint világképet és meggyőződést. Libidó nélkül élet nincs. Tu evén contre la vie. Az élethez képest minden tartalmatlan, ahogy Claudel írja. Minden emberi élet be nem vallott, de annál kényszerítőbb alapja, hogy kevés. Persze nem azért kevés, mert nem elég élvezetes, hanem azért, mert nem nyugodt és tiszta. Ami itt van és jutott, az kevés. Több kell. Ez az életen túl az élet szomjúsága. Szomjúság, hogy valami kell, ami élet, de annál több. Az élet maga egyszerű, de nincs maga az élet, és a többre való szomjúsága libidó. Ez a betelhetetlen, ami akkor is megmarad, ha az ember jól lakott és kimerült és összeroskadt. Nem baj, mert az éhség megmaradt. Az élet csak élet, de az állatban nincs, az emberben van valami vak sötétség, amit a hinduk Antham Tamasnak neveznek, ami éhezik és szomjazik arra, amilyen van, és ez csillapíthatatlan. André Gide az élet tényétől el van ragadtatva. Debussy zene és Matisse festészete. Úgy látszik, itt minden átlátszó. De a mélyben az életiség tisztátalansága. Magas és finom élvezetek, amelyeknek középpontja az élet ténye és az arra való szomjúság. Élni, és ebben a maximális teljesítmény, ha élek, és az összes élveket kiaknázom. Nem úgy, ahogy Lawrence teszi, okoskodva. Lawrence szexuális gyönyöre Matisse-hoz képest néptanítás. Nem szexus őrület, ennél több. Tanítás a legmagasabb rendű életről és eltüntetése mindannak, ami nem gyönyör. Gide és Matisse és a reneszánsz idején Tizian és a többi érzék orgiája levág mindent, ami az élvezetet megzavarhatja. A megtisztulás lehetőségétől a legtávolabb áll.
távolabb, mint Puccini vagy Liszt. Matisse nézve az ember elsüpped a gyönyörködtető összhangokban. Ez a leghazugabb optimizmus, akármilyen csoda szép. De nem is szép. Annak, amit csinál, nem lehet ellenállni. Több, mint élet, csak tisztátalan. Ez az, amire az ember szomjazik. Legfeljebb a milliárdos. Ez a Tiziani, hogy a világ eltűnt, és csak a kép van. Ez a kábulat és a túlélet. Ez benne a hellenizmus. Az élet arra való, hogy az ember minden gyönyört megízleljen, és pedig végleges szavak nélkül az életben kiélesen elmerüljön és belefulladjon. A kígyó az én barátom. Néz, tiszta ágynemű, jól borotvált arc, kölni víz. Hogy az ember teste sohasem maradjon kéj nélkül. Jacques Rivière azt írja, a haláltól nem vár semmit. Minden itt van, mint a hellenizmus falfestményein. A libidó mellett nem szabad megmaradni, és a libidót nem szabad elhagyni. Fejletlen elmére valaki azt hiszi, hogy a művészet nincs a lehető legszorosabban tudással összekötve. A libidó művészet tudása ez. Become a little less human each day. Amint Eliot írja, minden nap egy hüvelykel kevésbé emberinek lenni. Ez az ábrázolt élet, a regresszió. Saint-Exupéry a fekete útnak is nevezi. Mert ezen az úton nem lehet más, mint lefelé menni. Mindegy, hogy az ember hol kezdi, az értelem homályán, a morális bűnbeesésen vagy a testi betegségen, az egyik feltétlenül a másikhoz vezet, egyetlen szóval ez a korrupció, vagyis a tisztátalanság. Esztétikáról az imént volt szó. Kiderült, hogy a művészet történettel együtt a művészet művei és kérdései számára megközelíthetetlenek. Újabban, mint Reed mondja, tizedik múzsát kellett szóra bírni ahhoz, hogy a műveket meg lehessen érteni. Az esztétika a görög aesthesisből származik, ami érzékelést jelent. És abban a hiszemben van, hogy a zene, a festészet, a költészet, a szem és a fül dolga. A gondolat más művészeteknél már csődöt mond. A görögök, akik abban a hiszemben voltak, hogy a művészet alapja az érzék, éppen úgy, mint az utánzás elméletben, itt is korlátoltaknak bizonyultak. Az érzék, mint tudjuk, libidó jellegű és az életéség szerve. A művészet pedig végtelenül más és határtalanul több, mint merő életéség. Ha csak a libidó lenne, senkinek se jutna eszébe festés közben meghalni. Már pedig tudjuk, hogy ez nem csak Cézárra vonatkozik, hanem a bizánci ikonfestőkre és ugyanabban a vonatkozásban a ravennai építészekre. Petrarkára, Dantéra, Mozartra, Keatsre, Stendhalra, Georgéra és mindenkire, aki valaha művész volt. Esztétának lenni kisebb rang, mint művésznek lenni. Esztéta a művészettel csak mint élvező, mint libidó lény áll kapcsolatban. Az esztéta a legfontosabb művészeti dolgokban dilettáns, dandy, a divathölgy, a fínyás, a Don Juan, a kurtizán, 14. Lajos. Esztéta jellege van a lakomának, az eleganciának, a berendezkedésnek. Mindez az életéség körébe tartozik, mindegy, hogy Puccini vagy Matisse, Tizian, Zsid, csak esztéta, csak élvező. Zsid azt mondja, az emberben a legmélyebb a bőr. Ez az aesthesis definíciója. A művészet csak itt kezdődik, mert érzékelhetetlen művészet nincs. Viszont aki az érzékeknél marad, az a libidóban marad. Szép és tetszetős és elragadó és ízléses lehet egy sakkfigura vagy cipő, váza vagy szőttes, és elbájolhat, de a művészethez semmi köze. Megjegyzés. A szórakoztatásipar Walter Benjamin kifejezése. Többször kultúriparnak is nevezi, főleg ha abból indul ki, hogy van elsőrendű gazdasági szükséglet, mint amilyen a drótszög, a leveskonzerv és a kenőszappan, de van szájharmonika, olajfestmény, vers,
klozetpapír, bádog trombita is, ez utóbbi másodrendű szükséglet, ezért hívják kultúrának. A szórakoztatás ipar elméletét Horkheimer és Adorno fejtette ki. Az elmélet szerint a művészet a modern árufetisizmusban a társadalom gazdasági feltételeihez kénytelen alkalmazkodni. A mű funkciója megváltozott. Eredetileg a művészi mű nem arra való, hogy a valósághoz közelebb hozzon, hanem hogy az embert megtisztítsa. Upanisádok. Ez a felfogás elveszett. A művészetnek tulajdonképpen semmiféle gazdasági viszonylata nem volt. Ma azonban, mint Mathieu állítja, színdarab, zene, regény, festmény, szobor értéke megvásárolhatóságától függ. Árulett, iparcikk, termelvény viszont másodrendű, amely csupán a publikum szórakozás igényét elégíti ki. Szépségről beszélni túlzás. De nem csak művészet és szórakoztatásipar vált ketté, hanem magán a művészeten belül is hasadás keletkezett, tényleges művészet és szórakozás között. Sőt, a művön belül is a művészi és a szórakoztatási szándék is azonnal észrevehető. A mai álművész egyáltalán nem művész többé, hanem spekuláns, aki ellesett művészi külsőségek örve alatt szórakoztatást űz. Minden esetre, ahol a spiritualitás eladható és megvehető, a világnak vége van, és kezdődik Szodoma. Emmanuel Mounier azt mondja, a művészeten belül a tevékenység abban a mértékben, amennyiben sikere van, tisztátalan, és csak abban a mértékben, amennyiben sikere nincs, lehet tiszta. Csak abban a mértékben vehető komolyan, amennyiben semmiféle érdekeltsége nincs, nem pislog sem a közönség, sem úgynevezett világnézetek felé. Amint mondják, nincs engagementje, pártossága. Mihelyt van, nem művészet többé, hanem commerce árucikk, ami azért készült, hogy megvásárolják. A mű szórakoztatásipari termék, a készítő pojáca, az egész helyzet pedig, mint Louis Bonaparte mondja, fordított trágyadomb. Tudjuk, hogy a megromlott emberi létezésben a társadalom legmérgesebb fekélye a gazdaság. A fekély az emberi testvériség megtagadásával kezdődött és keletkezett, amikor sajátságos elaljasodás következtében az emberiség nagy részét az ember elemi anyagi feltételeitől nyerészkedés céljából megfosztották. Az ember táplálékra, ruházatra és lakóhelyre szorul. Az elemi életfeltételek megvonása vagy drágítása vagy elrejtése az emberi létben egész biztosan a legelvetemültebb gazd tett. Megvonni az embertől azt, ami nélkül elpusztul. A táplálék, mondja Simone Weil, nem csak az élők, hanem az összes jövőben megszületendők életének feltétele. A táplálék megvonása olyan bűncselekmény, amely semmiféle világtörténeti bömböléssel nem szépíthető. A tett messze túllépi a gazdasági visszaélés határát. Ez a merő létrontás, amelynek csak egy fokozata súlyosabb, a modern intelligencia bestializmus csúcspontja, az élelmiszer hamisítás, amelyért Panvic kivétel nélkül minden esetben halálbüntetést javasol, akárki követi el, akármilyen céllal. A késői római iparművészetről írt könyvében Alois Riegel még az iparművészet területén is bizonyos vonást vél felismerni, amelyet Kunstwollennek nevez. Rossz fordításban ez művészi szándékot jelent. A mai szórakoztatás iparból ez a szándék hiányzik. Nincs ma mű, amely a művészettől távolabb áll, mint egy operett vagy mozgalmi induló. Nincs embertípus, aki a művészettől távolabb áll, mint egy modern divatos átlagköltő, festő vagy író. Az újabb művésztípusban eleinte a terrorista és az uzsorás versengett, később az uzsorás az egész vonalon győzött. Már öltözködésén látszik, hogy tetőtől talpig megvásárolható. Behódolás a világnézeteknek vagy a publikumnak. Persze a behódolásból sohasem lesz és nem is lett nagyság, csak botrány. Hazugságra csalással válaszol. Szórakoztatás ürügyén az embert elárulja. Elviccelni mindazt, ami van. Ez a bankártípus. Csak az érdekli, hogy kinek a zsebében mennyi pénz van.
Pénz. Pénz. Üffet jellegtelenség, összekeverve komisz cinizmussal. Parazitizmus, plágiumok, üzlet és becsapás technikai trükkök. 3. A mániákus démoni magatartás a libidóval szembefordul. A gátlástalan életéségnél minden esetre jobb. Az ember szempontjából feltétlenül, mert az életen való túlemelkedés nélkül humánus egzisztencia nincs. A mánia azonban nem igazi túlemelkedés. Megromlott realitás érzékünkre val, hogy az élet átvilágításában csupán a mániáig jutunk el. A libidó rossz, a mánia is rossz. Rossz pedig azért, mert az önmagán való természetes túlemelkedés nem folyamatos, az élettel nem nő tovább, hanem egy ponton megáll. Sőt, kitart, ami éppen a mánia. A mánia stagnálás, tulajdonképpen rögeszme. Elvi, vagy pszichológiai, vagy érzelmi, vagy gondolati, vagy formai, mindegy. A rögeszme olyan hatást fejt ki, mintha az ember az élet végső értelmét megtalálta volna. Viszont olyan bornírt, hogy nem hagyja magát befolyásolni. Néha van valamely szubjektív igazsága, néha nincs, mert az emberből nézve néha helytáll, de a világ bármely más pontjáról téves. Nyilvánvalóan egyoldalú, és a tévedéshez ragaszkodni makacs korlátoltság. Akárhonnan és akármivel támadják, védekezik. Csak erősbödik és erősebb lesz, egyre több érvet gyűjt maga mellett, és csökönyössé válik, ami éppen a mánia. És ami a démoni megszállottság, nem képes engedni, nem képes tanulni. A nehézség az, hogy mánia nélkül senki se bírja ki. Nem hiszem, hogy a történet folyamán hatnál több mániamentes művész van. A mánia az emberi lény görcse, ami nem egyéb, mint a műjé, és a mű görcse, ami az emberi, mert a kettő egymást áthatja. Ezért, ami démoni, az kétértelmű. Kártékony, egyben komikus. A művészetben a mánia csaknem minden esetben a stílusban jelentkezik. Stílus csinálni annyi, mint mániát csinálni. Egyes tulajdonságok csökevényesek, egyesek aránytalanul megnőnek, a normálishoz képest torzak vagy korcsok maradnak, deformálódnak, egymással valamiféle kapcsolatban állnak, amelyek szakadozottak vagy egymással összekeveredtek. Mánia mindenkiben van, ahol pedig születéstől fogva nincs, ott az ember csinál. A normálistól való eltérésnek ezt az alakját a tudomány karakternek nevezi. A mániákus művészet mindig démoni, rendetlen, ellenőrizhetetlen, zavaros, tisztátalan, szabálytalan, törvénytelen, de nem is hajlandó megváltozni. A mániákus démoni művészetre vonatkozó szerző Lawrence Stern. A Tristram Shandy az a mű, amely csupán 500 ember olvas, de 500 ember 1000 év múlva is olvasni fogja. Stern véleménye az emberiségről lesújtó. A mű tanulsága, hogy mindnyájan rögeszmés bolondok vagyunk. Stern a démonokat vesszőparipáknak nevezi. Ó, ezzel a humorral filozófus lett volna. Európában is lenne szent könyvünk. A normalitástól való eltérést senki sem látta tisztábban. Senki a lényünkben lévő megtörtséget nem értette mélyebben átvilágítva. Azt is, hogy az ember minél rongáltabb, annál vitálisabb. Ez benne a démoni. Minél korruptabb, annál türelmetlenebb, aktívabb, rövidlátóbb, ostobább, korlátoltabb, közönségesebb, erőszakosabb, komiszabb, rosszhiszeműbb, békétlenebb. Senki sem látta azt, amit Pascal bűnbeesésnek, vagyis kezdeti romlásnak nevez, amit a hinduk értelmi homálynak, avidjának, amit betegségnek, és amit közös néven korrupciónak mondanak világosabban. A baj csak egy. Stern csak a mánia elemzése. A normális létnek nincs tudatában. Azt kell mondani, hogy erre itt van Rabelais, Telemakolostora, az egyetlen mániamentes hely a Földön.
A világ nagy népei, egyiptomiak, hinduk, kínaiak az élet közvetlen elfogadásán és az élet élvezeten, az élet gyönyör élvezetén túljutottak. Az ős népek nem optimisták. Itt csak nem mindig kötelező volt az életet maximumnak tekinteni. Amióta ismét tudjuk, hogy a világszemléletek és a vérmérsékletek között összefüggés van, azóta ismerjük a törvényt, hogy az optimizmus és a pesszimizmus az igazságot nem érinti. Ez mindössze a kedélynek a normálistól való eltérése. Melankóliával vagy eufóriával élni már maga mánia és démonizmus. Az optimistának az élet mindenek fölött való jó, aminek örülni kell. Az optimizmus régebben a klerikalizmusban a domestikálás eszköze volt. Később a hatalmi irányzatok átvették és sikerrel használták. A munkaadónak ugyanis kiváló érdekében áll, hogy a dolgozó minél többet és minél jobban dolgozzék, és optimistább legyen. Az életet dicsőítse, higgyen a jövőben, és a kizsákmányoláshoz jó képet vágjon. Az uralkodó réteg érdeke, bármelyik legyen is az, hogy a termelés simán folyjék. A leghatékonyabb termelőerőnek a széles néprétegek optimizmusa bizonyult. Aki nem volt optimista, üldözendő, rossz állampolgár, destruktív, a kormányzat ellensége. A terrort, a fosztogatást, a hazudozást vigyorogva tűrni kell, sőt, magasztalni. A múlt század közepén ezt a hiszékenységet alapvetően megingatták. Nem azzal, hogy a hindu metafizika gondolatait Schopenhauer bevezette, mert a nirvána itt pesszimistává lett. Ez a másik mánia. A kérdést valójában Baudelaire tette fel, vagyis a művészet. Azt kérdezte, mi az a földön, ami az élőlény vak animális életéségén kívül az optimizmust indokolja? Az állatnak élete van, az embernek életésége van, mert nem életét éli, ami természetszerűen az övé, hanem az arra való sóvárgást. Az egész berendezkedés itt rossz. A társadalomi, a gazdasági, a szellemi dolgoké, a tudományi, a vallási, a filozófiái. Ez itt a romlás világa. Tiszta ember nincs. Mindenki valami mániától koszos. Életünk hemzseg a kártékony és torz démonoktól. Elviselhetetlen, svindli, komisság, rondaság, hazudozás. Mint később Rambo mondta, ez itt az örjöngő grimaszok paradicsoma. Az egyetlen komoly magatartás a realitás utálata. Sötét levegő cafatjai. Az egyetlen épelméjű ember a költő, aki a romlástól részegen támolyog a semmibe. Rivière azt mondja, hálával tartozunk neki, mert a földön való tartózkodást lehetetlenné tette. Valami történt az ősidőkben, amitől mindnyájan meg vagyunk mérgezve. Ezt a valamit le kell vakarni és ki kell égetni. Az élet esztétikai élvezete lehetetlen, és már csak a silánságot elégíti ki. Az ember itt és így kerékbe törik. Ez több, mint ami még hahotázni lehet, több, mint amennyit az optimizmus megbír. A par excellence modern művészet azonban nem a költészet, hanem a festészet, mint Spender mondja, és az egészet, amit a dologról tudni lehet, azt nem Rambo fogalmazza meg, hanem Wolfs, Alfred Otto Wolfgang Schulze találta meg azt a formát, amely a mániákus démoni világot tökéletesen ábrázolja. Egy Wolfs kép, mint mondják, 50 méteren belül egyetlen más képet sem tűr meg. Pierre Rocher a képeket így határozta meg. A kép a víziókat egyetlen krízisbe rendezi. A valóságot felrobbantani. A mánia annak az aktivitásnak a jele, amikor az ember a gátlástalan és animális libidóból kilép, és az úgynevezett élettel szembefordul. Élni annyi, mint szembeszállni. Ez a modern festő feladata, forma helyett nem formát festeni. A művészet kizárólagos tárgya a valóságot megváltoztatni. Ahogy Mallarmé írja, az egyetlen erőfeszítés a megtisztulás. A változás persze a legtöbb esetben rögeszme. Wolfsnál is az.
de a vízió krízisbe való rendezése még mindig sokkal több, mint ez a realitás. Mert már ott van a kapuban, hogy a korrupciót felfedi. Walls nem ment meg semmit, kivéve a festőket és a vásznat és a tollat és a papírost. Ezt is csak kényszerből és mert festés közben akar meghalni. Legjobban szeretne eszközök nélkül festeni, mint legjobb lenne papír nélkül írni, a szabad láthatatlanban. Walls mégis a mániában marad, mint a többi, és démonokat rajzol, mint a többi. Az optimizmus nem gyermekkori vagy ifjúi éretlenség, nem tévedés. Az optimizmus hazugság. Ez a felfedezés az európai embert megrendítette. Abban a hiszemben volt, hogy a végső dolgokban minden rendben van. Most egyszerre megnyílt előtte az, ami a kínaiak és a hinduk és az ős görögök és az irániak számára nyitva állt. A realitás nem jó. Semmi okunk sincs különleges gyönyörökben hinni. Az élet nem ad okot az optimizmusra. Az élet nem élv és kéj. Ellenkezőleg ez itt korrupt lét. Szenvedés abban a romlottságban, amiről Pascal beszél. Ki érezheti magát boldognak a tisztátalanságban? Az egyetlen, amit tenni lehet, a szennyet ledolgozni. Megvalósítani nem azt a létezést, ami volt, hanem ami állandóan van. És amennyiben életünk valamit ér, az alapállásból ér. És amennyiben lényemben világosság van, az az aranykor világossága, és pedig nem nekem és nem kivételeseknek, hanem mindenkinek, és nem most, hanem minden időkre. Mánia annyi, minthogy az ember a létezést a maga totális voltában nem képes birtokba venni, csupán töredéket. A fragmentumot egésznek tartani, és emellett kitartani annyi, mint mánia. Mert mindenki mániákus, aki kiszakított részecskékből értelmez. A művészet az az erőfeszítés, hogy az egészre kiterjedjék. Az egészre és mindenre, és az összesre is ne hagyjon ki belőle semmit. Ha csak töredék van, abból mánia keletkezik, és minden mánia démoni. Az egész művészet tele van démonival, nem csak Bosch és Bruegel. A gótikus templomok kimérái, a groteszk oszlopfők, a hindu és a kínai és ős-amerikai épületek falai, ahol nyüzsögnek a démonok, eltorzult arcok és tagok. Holbein és Grünewald és Velázquez és a tibeti papok tánca és a görög színház és a néger táncok maszkjai, de egyetlen művészet sem annyira, mint az európai 20. századi. A modern művészet formáinak nagy részét a primitívektől vettem. A primitívekkel nem szabad összetéveszteni az őskori hieratikus művészetet. Ezeknek forrása egészen más. Ma azt mondanák, hogy ezek őskultúrák. Persze, amit ma kultúrának neveznek, nem egyéb, mint kollektív mánia, csak éppen több millió emberi és több száz évig tart. A primitív és népi művészettel szemben óvatosnak kell lenni. Ennek a művészetnek kettős értelme van. Az egyik felismerhető jelleg, amit valamely nép esetleg sok ezer éves magas fejlettségű emlékeiből megőrzött. A másik démonikus regresszió, amely a visszakorcsosulás jegye. Mert a ma ismert úgynevezett primitívek között nincs nép, amely az ember ős állapotáról sejtelmet nyújtana. Bár a közhiedelem így tartja, és a tudomány így tanítja. Ezek a népek magas színvonalon élő népekről letöredezett törzsek, amelyek mániákos démoni körbe süllyedtek alá, merülésük sok ezer év óta folyamatban van és ma is tart. A primitívek nem természeti, vagyis primordiális, hanem a humánumtól egyre távolodó és visszafejlődő népek. Ma körülbelül az egész emberiség itt tart. Ezekben a népekben az ősi magas életrend nyomai részben konzerválódtak és megmaradtak. Csökevényekben megőrizték annak emlékét, amiből leszakadtak. Más részben azonban belőlük a humánum eltűnt és démonizálódtak. Európában is őriztek meg lényeges vonásokat a magas népek világából, de túlnyomó részben átszövődött regresszív vonásokkal. Erre a megállapításra azért van szükség, mert a modern ember a kettő között nem tud különbséget tenni. A mai civilizált életrend ugyanis regresszív természetű, amelyben a magas humánumot és a primitív démonizmust nem tudják elválasztani.
Példa erre a zenében, a festészetben, a szobrászatban és egyebütt is van elég. Itt van Klee, Kandinsky, Bartók esete. Bartók abban a hiszemben van, hogy amit a népzenében talált, az mindenestül ősi és tiszta. Viszont ténylegesen ennek legalábbis fele démoni természetű, fegyelmezetlen, primitív vadság, feloszló és felbomló forma, babona, eltorzult és süllyedő humánum. Bartók ebben nem áll egyedül. Henry Moore szobraiban ezek a primitív vonások éppen úgy feltűnnek, mint Barbara Hepburnnél, Pevsnernél, Naum Gabónál. A festőkkel és a költőkkel együtt a modern táncokról nem is szólva. A néger plasztika, az észak-nyugat-amerikai fafaragás, az ausztráliai petroglifa, a maszkok nagy része ide tartozik. A modern művészetbe a primitivizmus, abban a hiszemben, hogy spiritualitás mélyen behatolt, és elterjedt vélemény, hogy mély forrásokat nyitott meg. A művészek azonban nem a spiritualitást vették át, hanem a démonokat. Főképpen persze azt, ami a démonokban szenzáció, nyugtalanság, felkavaró, ijesztő és izgalmas. Olyan művész, aki a primitív és a népi művészetből az elementárisan tisztát vette át, a modern korban nincs. Mindez azért fontos, mert senki sem tudhat többet, mint aminek előfeltétele ő saját maga. Más szóval, tudásban mindenki csupán lényének érettsége arányában részesülhet. Még egyszer és teljes hangsúllyal. Ki van zárva, hogy akár fejletlen, akár szemfényvesztő, döntő tudás részese lehet? Végül ismételtem. Komoly és megbízható tudást csak az szerezhet, akinek lényében a feltétel erre megvan. Hogy valaki ötletből, véletlenül, megalapozottság nélkül, csak úgy elmélységből, akár szorgalomból, akár tanulásból valami komolyat mondjon, az lehetetlen. Tudás és egzisztenciális tisztultság arányos, ez alól kivétel nincs. Aki emberileg alacsony rendű, annak műve is az, esztétikai jellegétől függetlenül. Nem mutatványról, hanem az emberi lény megnyilvánulásáról van szó. Ezért tudomány lényeges tudást nem szerezhet. Legfeljebb a csillagokig repül, a földgolyót felrobbanthatja és az emberiséget statisztikázza. Senkinek értelmét nem teszi éberebbé, kedélyét világosabbá és nem tehet jobbá. Mindez rengeteg szó, igen egyszerű tényre. Magasrendű művet csak magasrendű ember készíthet. A művészet, különösen a modern művészet legnagyobb bűne az, amit Walter Benjamin úgy fogalmaz meg, hogy zu können, was man nicht ist. Képesnek lenni arra, amik nem vagyunk. Ami így értelmezhető. Valaki azt, amit csinál, úgy tünteti fel, mintha tudná, holott emberi lényében egyáltalán nincs is meg. A mű alaptalan. Szemfényvesztés. Trükk. Megtévesztés, szélhámosság, csalás, félrevezetés. Sérült társadalmakban különös előny, ha a művésze a műben nincs meg. Legalább nem kell komolyan venni, és az egész dolog elviccelhető. A felbomlott társadalmakban ezért a közkedvelt művészek a virtuózok, akiknek magatartása null ponton áll, vagyis nincs. A művészet hazugság, mondja Picasso. Csak hetsz. Wiesengrund Adorno Stravinskyról azt írja. A zenei tanhangverseny üres ceremóniájává lett. Semmi egyebet nem akar, mint üres életgyönyört. A művész ne gondolkozzék sokat. Desperát hazudozás, kétségbeesett hazudozás. Zenei üzem. A zenei eljárás magasrendű specializáltsága. Szatanizált paródia. Mindent a sikerért. Ezért likvidált személy. Állandó rettegés, hogy hallgatóját elveszti. Mark írja, Bachnak nincs szüksége hallgatóra. Ilyesmi csak technizált korszakban lehetséges. A mű fölösleges. Az ember nem lesz több, hanem kevesebb. A radikális zene az emberi szenvedés egyenesen és tisztán. Ezzel szemben ez itt meg nem engedett és tisztátalan. Felület, amiből minden humanitás kiégett. Nem diszonancia, hanem harmónia csalás. Infantilizmus és elmebaj keveréke. Viszont ebben a Stravinsky kritikában egyetlen mondat sincs, ami ne lenne Picasso-ra is alkalmazható.
mindig többet látszik tudni, mint ami ő saját maga. A szemfényvesztésnek olyan foka, ami a művészet történetben példátlan. Tehetség magasabb érintettség nélkül. Szerencsére követőre alig talált. Csak csodálói vannak, azok is többnyire sznobok. Az igazi művész, ha nem is fogalmazta meg, kivéve Juan Grit, Picasso művével szemben bizalmatlan volt. A virtuózitás elképesztő fokán játszik az érzékekkel és az idegekkel, és nincs hely, amelyen ne tudna megtéveszteni. Azt kell hinni, hogy teljesen üres, és mutatványait nihilből csinálja, de ez nem igaz. Lehet, hogy Adornónak igaza van, a közönségről nem tud lemondani. A siker a leggazabb démon. De nincs ember, akit ne degradálna operett primadonnává. A hallgató tudatos becsapása, aminek azért olyan nehéz ellenállni, mert a káprázatkeltés tökéletes. Az élvezet nem a mű csodálatában van, hanem abban, hogy ez az ember miképpen tudta ezt így megcsinálni, ennyire semmiből, szemre ilyen tökéletesnek. Ezért, amit csinált, az nem nulla, hanem annál sokkal kevesebb.

Sziasztok! Itt a Tilos Rádió egy éjszakás kaland, szex, erotika és minden finomság, irodalom egész éjszaka. Spiróval folytatjuk, a Kivürös Sándor pszichéjéből fog részleteket felolvasni. Hallgassatok, élvezzétek!

üdő estvére járván, én psziché, megmosakszom, rózsában, rozmarinban, ezer jó fű javában. Mindjárt öltözködöm már, kanyarok gyöngyöt nyakamba, gyűrűket ujjaimba, új pántlikát hajamba, lám, készen is vagyok már. Díszemben ágyba fekszem, mert álmom fűrjesében vagyon találkozásom derék sudár legénnyel. Bátor tüzes szeművel, ő a legszebb, a legjobb. Nevét nem vallhatom meg, légy a legszebb, a legjobb, és megvallom te véled. Szájára csókot adni, aztán belé karolni, ővéle kertbe futni, virágágyásra vonni, hamar melléje dőlni, madárzaj edenében, magnólia rejtekében. Tenném, de nem merem még. Kissé őtőle félek, talán morcoska lenne. Nagyon félek magamtól, talán heveske lennék.

1812. esztendő nyár végén történt. Gróf Terek István kérőm is már majdnem jegyesem, azon kérlelt, vinném előtt a Poézisre nevelőmhöz, Kazinczy Ferenc úrhoz. István elég rossz poémákat írogat a nékem, s nem tudom, mi értelménkedett a szigorú kritikus ítéletiben. Hát, reállottam. Antúl is inkább, mert Kazinczyné Gróf Terek Szofi rokona vala Mátkámnak, de még soha nem találkoztanak. Isti hintaján indulánk Bányácskára egy reggelen, négyen. A kocsis, továbbá kérőm meg én, és hogy megszólást ne légyen, Palkó testvéröcsém, mint ügyelet. Több bóklálás után csak estve fele érkezünk, akkor Palkó elhagyja bennünket, lovon átdöcögött a közeli sátoralja újhelyre, ahol Kosztelic rőfőzsidó jányai Heles Rifkék Valának, kiket ő egy kirakó vásárból ismert, így őrzet nélkül maradánk. De nem is volt rá szükség, mert szegény Istvánomat már nem nagyon szívelhetém. Kazinczyéknál kis kompánia vala együtt részint ismerősök. Dezsőfi József gróf onkelom kassárul, meg egy míveskedő papiember, s még néhányan. S a híres Veseléni Miklós báró Hason nevű fia. Most érkezel lovon Zsiborról, már is kitűnő katona. Középszolnok vármegyei kapitán, azon kívül tudományban s literatúrában otthonos, nagy reményű nevendék. 15 esztendős vala akkoron, én majdnem 2 évvel korosabb vagyok őnála. Hosszú és széles termetével 20 vagy 25 éves legénynek látszott. Én pedig apró fekete prücsök, talán ha 10-1-nehánynak. Veseléni Mika igen tetsze mindenkinek, nékem is, és mint mondám, Istvánomat rossz verse is, esetlenségemi miatt már kevéssé tűrhetém. A házigazdas, a vendégek örömmel fogadának bennünket. Dezsőfi József bátyám egy dallomat dicséré, úgymond ebből egy picinke hölgy izgató érintése, meleg lehellése még 100 évek múlván is éreztetni fog. Kazinczy úr pedig jutalmul ölivelveve, homlokon csókola, de nem vala ebben egyéb semmi, mint egy reménydús tanítvány felavatása. Én megsimogatám a nagy férfiú keskeny kígyóforma fejét, s mondám. Kár, hogy bajuszát meg nem rángathatom, mert nincsen. Egy kevéssé tiszteletlen vala.

0: Terek István csak nyögdele. Szólani nem mere? Hát, ha végtire is verekedni kellenék a nagy erejű óriás veselénivel. Egy ávaság lőn szerencsétlensége. Nevették, hogy Mikára kapaszkodik, a féle gyermeki szándoktalanságnak nézték. Azt hívék, a nagy fiú karjában mindjárt elaluszik az álmos kis baba. S tovább nem foglalatoskodának velünk. Másról beszéltek. Csak Mátkán figyele, a hideg izzadság csurgott róla. Gondolám, na Isti, megtanítlak. És kezemmel útnak indultam Mikán, s csak a mellettünk ülő láthatá ezt. Az ifjú báró a fülembe szeszegé.
1: Kisasszony, ne bavirkáljon rajtam. Én vívó és lovas vagyok. Nékem másra kell az erőm, nem arra, hogy egy vámpír kiszívja.
0: Ekkor én, főként, hogy István bosszantsam, már nem kézzel, hanem ajakommal és nyelvem csücskivel bolygék Mika képén nyakán. A kisbáró újfent susoga.
1: Erzsébet komtesz, estökve kérem. Én még nem akarok hölgyekkel foglalatoskodni. Én mennél tovább meg akarom tartani szüzességemet, töretlen erőmet.
0: Csak e kellett nékem. Kajánul Istimre vigyorogtam, s elkezdik tomporom alatt Mika ölében motoszkálni. Izgés mozgásunktól oly merevedése támada, már hangja reket.
1: De rossz féle, hát járjunk ki, és keressünk holmi heverő alkalmatos. Alkalmatosságot én nem bírom tovább.
0: Erre a lovagló bőrnadrágja szíjáit kibontám a farom alatt. Könnyű nyári batiszoknyacskámat úgy tűrém hátra, hogy csak felül fedett, alul nem. Alsó részem pőre vala. És Mátkámnak mindezt jól látni kell. Vártam, végül is felordít, de a gyáva nem mert mukkanni sem. Istire nyelvet ölték, s egy rejtett, csak oldalról látható kézmozdulattal a dicső veseléni családfát beirányozván felnyásolám magam. Csücsölve, alig-alig billegve, éltek-lektem, örülvén, hogy a báró nem intézheti rajtam a szokásos mechanikus döfölést, mely a nőnek sans plaisir et sans désir, hanem ottan csikálom magamat bévül, ahol akarom. Ugyancsak vagyom, mivel életemben ez egyszer éldelék így mértéktelen. Azt hiszem, István is már merő latyakban üle. Csudaképpen a többi nem vett észre semmit, még a hegyes szemű Szofi asszony sem. Ha figyelnek valaminket, vagy az agyonáztatott nyöszörgő imádómat, talán vége a világnak. Ma már nem értem akkori önmagam. Ekkora könnyelvű vakmerésem. Aztán eszméletem veszítém. Lehet Mika is. Az ő suttogásira tértem magamhoz.
1: Mit tettél? Most belőled minden az én nadrágomra megyen. Akkora fútlészen, hogy a szégyen senki sem mossa le róla. Szállnak, szegény Elsikém. De hát nem én akartam.
0: A fülibe súgtam. Egy veselénének soha nem szabad megijedned. Keszkenőt csavartam a csurgás alá, majd minden abba üzön le. Ruháinkra csak kevés jutott. Isti már nem volt a szobában. Kínokádott. Dezsőfi még mindig gyanútlan kérdé.
2: Gyermekeim, ti aludtatok?
0: Mik a felelé?
2: Fáradva lék a hosszú lovaglástól, zsiborul idáig, és azt hiszem elbólintottam. Nem is tudom, mi történt.
0: Kazinci hahotázott.
2: Egy szép kislány a karjaidban kucorgott, és te nem is érzed.
0: Erre Mika?
2: Valóban nem ébredtem rá. Mit mulaszték? Ó, én ez szerencsétlen.
0: Már a vendéggyülekezet több szobában, csoportokban társalgott, és részint oszladozott. István egész testiben remegve, engem hol gyalázni, hol vallatni akara, de nem jött ki hang a torkán. Folyton hányni kellenékje. Ha szólni kezde, már is száját

0: A kendőt szorítván nyargala ki a retirád a decka házikóba. Így menekültem meg a magam mentegetésétől, amely antúl inkább szükségtelen lett volna, mert kettőnk közt úgyis mindennek vége vala. Későre járt, már az éjszakát bányácskán töltünk. Én Kazinciéknál egy cselét kamrában kaptam helyet, Pips bátyám, Dezsőfi, és a papi férfiú, nevét nem tudom, a vendégszobában. Mika mondá, féltett lova közeliben, az istálóajtó mellett szalmánon hajtaná az ít eltölteni. István, a közben megérkezett Palcsó, a korcsmában leltek azilumot. Sejtém, hogy a napnak még nincsen vége. Még le nem vetkezik, hallom ablakom alatt.
1: Erzsi!
0: Csodáltam volna, ha nem itt történik. Repültem Mika ölelésébe. Éjféltől reggelig együtt kerengtünk, tisztára bolondok valánk. Én elkápráztam a leány álmából valóra vált kis bajnok túl, ő pedig a kamasz fiú merengéséből testet öltött pszichétől.

Kis kertemet tiprod, féktelen lovacskám. Tiéd vagyok, érts meg. Légy óvatos hozzám. Nem örömest mondám, de gonoszok szája morog, reám vádaskodva. Ha feléd gondolok, harmatos a testem. Mint nyáron folyóban, gázolsz a vérembe. Elbágyasztol engem, miért eszedre, ha kedvedre nem mindent tehettem. Úgy elaléltattál, most sebzetten élek. Ha nem várlak, sírok, és ha várlak, félek. De mégis remélek, magam vagyok, meg is vagyok, véled el is égek.

Bodrog partját csiga járja, ágaskodik a szorvája, s hogyha fogom kis markomba, a szorváját visszavonja szégyenemre. Ám ha patak fő utcáján, lejtek faromat riszálván, minden legény szemet átva, ágaskodik a szorvája örömemre. Ahány deák vagy úrféle, megfütykölne, tovalépne, velem tengölt ne akasszon, nem kell nékem bábasszon szégyenemre. Mennyi kényes, dölfös kokas, többet ér egy varga inas. Csilizes kis gatyájába híven vár rám a szorvája örömemre.

Franzli, panaszlod, a nők közt mind Frigidákra találsz te. Az volnék magam is, Franzli, veled feküvén, mert ha ügyes vagy, előbb tüzesítsz, utána tüzesülsz csak. És ha a kés éles, sose kemény a kalács.

Feküvén a harc urával, egy fél testfordulattal gátlám heveskedését, és félig alajja csúszva, s félig föléje hajolva, öltém testembe testét. Csípőm, farom csedervén, törpécskémet csiszálám, a harci óriással, s láztul pirult ki orcám, s habos fehér húsomban a gyönyör újra meg újra hullámokká tolult fel, s hullámokká alélt el. De végtire is betelvén magamat hanyat vetettem, s engedtem a szokásnak, hogy szembere ám hasaljon, és engem kis töredékenyt, mint egy alapos cselédjányt kíméletlen dögönyözzön. Tudám, ő néki ez jó. Nékem jó ebbe csak annyi. Így bírhatám karomban, szerelmesen figyeltem, elméje tört hajóként elsüllyedve tengeremben. A lelke szerte bomlott, de teste mégis itt volt. Rajtam tombolt, viharzott, lazán reáfonódtam, s cirkáló ujjaimmal hátát, nyakát simogattam.

Tudnivalók, közlekedési korlátozások a február 1-i eseményekkel kapcsolatban. Mint ismeretes, holnap után, február 1-én, egy keddi napon, délután 3:46-kor vége lesz a világnak. Mindjárt utána az utolsó ítélet következik. A fővárosi tanács illetékes ügyosztálya felkéri a lakosságot, hogy kerülje a pánikot. Másfelől viszont türelmetlenkedni is fölösleges, mert kivétel nélkül mindenki sor. Nagyobb méretű közlekedési korlátozásokra nem lesz szükség, de az alagutat az esetleges beomlás veszélye miatt délután 3-kor lezárják. Ettől kezdve a 4-es, 5-ös és 56-os autóbusz a Lánchíd helyett az Erzsébet hídon közlekedik. A vasutak, hajók, autóbuszok menetrendszerűen járnak, sőt, a Vigadó térről egy sétahajó különjárat is indul, mely elegendő számú jelentkező esetén fellobogózott ravatalként úszik lefelé a Vaskapu festői vidéke és a Fekete-tenger felé. Mindazokkal, akik életük meghosszabbítását akarják érvényezni, már is közöljük, hogy kívánságuk nem teljesíthető. Még terhes anyák és túlszülöttek sem képeznek kivételt, pedig néhányan jogosan panaszkodnak amiatt, hogy épp holnap után 3:46-kor jönnek a világra, és ennek folytán roppant rövid életűek lesznek. Másfelől viszont különleges szerencse éri mindazokat, akik ebben az időpontban amúgy is elhaláloztak volna. Ezek most jót röhögnek a marban.

Budapest. A Calvin téren egy autóbusz nekirohant egy fának. Hirtelen az egész városban megálltak az összes villamosok. Minden megállt, még a kisvasút is a játéküzlet kirakatában. Csönd lett. Később még felzörgött valami, de csak egy újságpapírt söpört magával a szél, aztán neki sodorta egy falnak, és még nagyobb lett a csönd. 8 perccel, az atombomba robbanása után, kialudt a villany, rögtön utána a rádióban lejárt az utolsó gramofonlemez. Egy óra múlva szörcsögni kezdtek a csapok, aztán nem folyt több víz. A lomb is száraz lett, akár a bádok. A szemafor szabad utat jelzett, de az utolsó bécsi gyors már nem futott be a pályaudvarra. Mozdony a kazánjában reggelre kihűlt a víz. Egy hónap alatt elgyomosodtak a parkok, zab nőtt a gyermekjátszóterek homokozóiban, ez alatt a söntések polcain is beszáradtak az étvágy gerjesztő italba. Minden élelmiszert, az összes bőrdíszműárút és a könyvtári könyveket megették az egerek. Az egér roppant szakora állt. 5-ször is lefi a legyesztendőben. Nem sok idő múlva úgy ellepték az utcákat, mint valami bársonyos, iszapszerűen hömpölygő kövezet. Birtokba vették a lakásokat, a lakásokban az ágyakat, a színházakban a zsőjéket. Bejutottak az operába is, ahol a Traviata került színre utoljára. Amikor az utolsó hegedűn átrágták az utolsó húrt, annak pendülése volt Budapest búcsúszava. De már másnap. Az operával épp átellenben. Egy romház kövein megjelent egy cédula. Hozott szalonnával egérirtást vállal dr. Varsányiné.

0: Az emberiségnek sejtelme sem volt arról, hogy sorsa meg van pecsételve, hogy a távoli világűr sötétjéből idegen lények figyelik, tanulmányozzák. Amíg egy kellemes nyári napon, amikor a Mars napkörüli pályája során legközelebb került a Földhöz,
1: egy tűzgolyó lehet.
2: Hú, jó, nagy.
3: Vagy üstökös.
1: Vajon honnan jött?
3: Az biztos, hogy messzi.
2: Keressük meg. Véleményem szerint a Pomonai útra esett.
4: Ó, annál közel.
1: Én megnézem. Jönnek?
5: Igen, én. Füstöt észlelünk.
3: 163.
5: Már is mondom. 163 fok 30 percnyire. Hogy nagy, fogadok, ekkora vigyó még nem esett Kaliforniára. Jó lesz, ha oda küldtök valakit. Már is tűz van.

0: hármas egység a központnak. Jelentkezz!
1: Központ a hármas egységnek, vettem.
0: Megbirkózzunk a helyzettel, nem kell erősítés, véget.
1: Vettem, intézkedjetek. Maradjatok ott, amíg kihűl, véget.
0: Valakinek meg kéne néznie, véget.
1: Néhány férfi épp arrafelé horgászott. Szerintem kutatók. Találtak valamit, szólok nekik. Hogy néz ki?
0: Nem tudunk közelebb menni hozzá. Túl forró. De jókor a darab.
2: Üzenetet hoztam. A kutatóintézetben dolgoznak?
3: Igen.
2: Látom, jó fogás volt.
3: Nem kér?
2: Köszönöm, elfogadom. Tudják, a meteor. Állítólag jó nagy. A rendőrség telefonált, hogy biztosítják a helyszínt. Talán érdekli magukat. 10 mérföldre, a Linda Rozán túl.
4: Biztos, hogy meteor? Az nem így esik le.
2: Valóban. Másként csapódik be, ugye? Maguknak kell kideríteni, és tudósok. Csak annyit tudok, hogy akkora, mint egy ház, és tűzforró.
4: Kölcsön kérem az autóját, és reggel megnézem.
5: Mi visszamegyünk. Bilderbeket elviszem a repülőtől.
4: Rendben. Van biztosításom.
2: Tizet? Nem, később gyújtok el.

0: Zsolt, figyeljetek! Menjetek arrébb. Jó, na még egy kicsit. Mosolyt.
1: Bizonyára a hegy oldalán esett le, és egész odáig csúszott. Amikor végre megállt, a földdarabok mind rázuhantak. Elnézést.
2: Igen, be van temetve. 4 méter vastag, lehet talán több? A meteorok nehezek. Nem lehet őket könnyen elszállítani. Látványosság lesz az embereknek.
3: Ez aztán jobb, mint egy állatkert. Etetni se kell.
4: Tényleg, árulhatnánk itt szendvicset, meg hotdogot.
2: Igen, meg jégkrémet és italokat is.
5: Talán a büféasztalt is felállíthatnánk.
2: Nem, a látogatók hozzanak kaját. Mit csinálsz, Buck? Aranyat ásol?
6: Te viccelsz velem? Amikor egy igazi aranybánya hullott a földemre.
5: Megnézem közelebbről.
3: Gyertek!
6: Tehát ott van. Vigyázzatok, forró!
3: Menj olyan közel! Vigyázz!
0: Látta, hogy leesett?
6: Igen, odafönn horgáztunk.
0: Biztos sok halat fogott ilyen felszereléssel.
6: 3 voltunk, a többiek visszajöttek. Nem értem, egy ekkora meteor ilyen kis krátert csinál.
0: Mert a hegyről csúszott le. Legalábbis azt hiszem, nem tudom. De állítólag a kutatóintézetből szakértők jönnek, ők tudják. Clayton Forrester, hallott róla?
6: Arról, aki mindent megpróbál megfejteni.
0: Nukleáris fizikában verhetetlen. Minden tud a meteorokról.
6: Maga meg róla, ugye?
0: Mert kedvelem a modern tudományt. A doktorátusin dolgozom.
6: És jól áll vele?
0: Persze, hát hogy ne. Van gyufája?
6: Sajnálom, nem dohányzom.
0: Forrester és az atommeghajtású motor. A címlapokon is szerepelt. Talán ismeri, jó fej.
6: Nem, nem annyira.
0: Hogy mondhat ilyet, nem is ismeri?
6: De ismerem egy kicsit.
0: Hogy néz ki?
6: Hát olyan...
0: Hát persze, hogy ismeri saját magát, Dr. Forrester. Örülök, hogy megismerhetem. Sylvia Van Buren vagyok, az itteni egyetemen tanítok.
6: Hát mégiscsak rájött.
0: Szakály nélkül is felismerhettem volna. A címlapon nem viselt szemüveget.
6: Csak távolra hordom. Ha közelre nézek, mindig leveszem.
2: Vigyázz vele! Hey, vigyázz már! Gyere ide! Gyere már!
3: Gyere, hol van? Nincs semmi
7: van. Hé, fiúk, ezen tojást is lehetne sütni.
6: Ez az anyag sokáig tartja a hőt.
0: Oh, Matthew bácsi, ő Dr. Clayton Forrester. A nagybátyám Dr. Matthew Collins, a lelkészünk.
5: Igen, üdvözlöm, Dr. Forrester.
6: Nagyon örülök.
2: Hé, emberek! Mi a csuda ez? Talán egy bomba?
6: Nem, csak radioaktivitás mérő készülék. A túléléshez erre is szükségünk van. Ez egy meteor.
5: És radioaktív?
6: Igen. Elképesztően nagy a sugárzás.
2: Ezt nézzétek meg, nem semmi.
1: Távol kell tartani az embereket.
6: Nem is rossz ötlet.
2: Küldök erősítést, ha esetleg újabb tűz keletkezne.
6: Ez a meteor vagy könnyű, ami képtelenség, vagy üres belül. Ha nehéz és szilárd lenne, óriási krátert vájt volna. Várjuk meg, amíg szépen kihűl. Ha elalhatok a városban, megvizsgálom.
5: Legyen a vendégünk, Dr. Forrester.
6: Köszönöm. 24 óráig talán le sem hűl. Mit csinálnak itt szombatonként?
0: Oh, semmi különöset.
5: De igen, este táncestet tartunk.

1997-ben halálos vírus pusztít el 5 milliárd embert. A túlélők elhagyják a bolygó felszínét. Ismét az állatok uralják majd a földet. Egy paranoid skizofrén vallomásának részletei. 1990. április 12-e, Baltimore, megyei kórház.

12 majom.

0: José. José mío.
1: Rossz hír, haver.
0: Önkéntesen.
1: Igen, téged is szólítottak. Hey, lehet, hogy kegyelmet kapsz.
0: Persze, azért nem jönnek vissza az önkéntesek. Mind kegyelmet kapnak.
1: Volt, aki visszatért.
2: Vigyenek vissza! Vigyenek vissza! Minden jelentkeztemény!
0: A hetedikre viszik őket. Ott tartják mindet. Teljesen tropára ment az agyat.
1: Azt nem tudhatod, hogy tropára ment. Senki se látta. Lehet, hogy ez az egész csak rossz duma. Senki se tudja. Én sem hiszem. Sok szerencsét!
3: Önkéntes szolgálatra!
0: Én nem jelentkeztem.
3: Megint balhét akarsz?
0: Nem. Semmit nem.

0: Kérem, a vérmintát a kapott edénybe tegye. A 700-as szobában társadalmi foglalkozás lesz az állandó szükségállapot 6. alfejezetének 23A és 96A paragrafus ellenvédő számára.
1: Ám a mikrohullámok miriádjai, az infravörös üzenetek egyesek és nullák gigabájtjai között
2: Baltimore, 1990.
1: április. Kisebbek a tudománynál, az elektromosság fátyolában. De ha figyelünk rájuk, meghalljuk a magányos költő szavát, aki azt mondja, tegnap a mai nap őrülete szülte meg a holnap csendjét, diadalát vagy bukását. Így áll, hisz nem tudod, honnan jött és miért. Így áll, hisz nem tudod, miért lett, s hová.
3: Óriási felháborodást keltettek azok a felvételek, amelyeket állapítottak
4: jelentek.
3: Az,
4: hogy te vagy
3: ezt a levegőt. Sok azonban egész másképp szerintük az egészet csak kitalálták, és a felvételek hamisak.
5: Állatkínzó kísérletek. Mind majmok vagyunk. Bántottak? Annyira nem, mint ezt a szegény nyuszit.
3: Az anya természet sokkal kegyetlenebb.
5: Nézd! Kihívják a sorsokat maguk ellen. Az emberiség meg is érdemli, hogy elpusztítsák.
6: Elpusztítani az emberi fajt. Pompás ötlet. Pompás!
5: De arra ráérünk még, előbb azt mondtasítsunk a legközelebbi tennivalónkról.
6: Egy szót sem szóltam, tudod miről?
5: Miről beszélsz?
6: Ma ki?
5: Mi van?
7: Ne morogj, mint a medve! Ne lúgasd az orrod! Változtass a sorsodon! Ragadd meg az alkalmat!
6: Ragadd meg az alkalmat!
8: A férfi, bár a gáztámadás láthatólag nem hatott rá, nagyon izgatott volt. Azt állította, hogy a jövőből érkezett. Azért, hogy megtaláljon egy vírust, amely 1996 után letörli majd az emberiséget a föld színéről. Bár megsebesült, a katona eltűnt a kórházból. Nyilvánvalóan azért, hogy másokat is figyelmeztessen, és ezáltal a háború gyötrelmeit a Cassandra komplexus gyötrelmeivel helyettesítse. A görög legenda szerint Kasszandrát azzal sújtották az istenek, hogy előre megjósolta a jövőt, de senki sem hitt neki. Így tehát együtt lép fel az előérzet és a tehetetlenség gyötrelme.
9: Megyek és beoltatom magam.
8: Üdvözlöm.
10: Úgy érzem, Dr. Rayleigh alaposan megadta a vészmadaraknak.
8: Gondolj?
10: Meggyőző adatok utalnak arra, hogy a Föld nem fogja túlélni az emberek mértéktelenségét.
8: Ez igaz.
10: Az atomfegyverek elterjedése, a korlátlan szaporodás, a talaj, a víz, a levegő, a környezet szennyezés. Így aztán, ahogy mondta, valóban ránk fog szakadni az ég. És így a Homo sapiens mottója, gyerünk vásárolni. De valójában ez az őrület sikolya.
9: Dr. Rayleigh, elnézést. Dr. Rayleigh, nem tudom, ismeri a kutatásaimat.
8: De senki.
5: Apám mondogatta, neki ás

0: Ha-ha. Itt vagy!
1: Egyél is így áll, beszélnünk kell.
2: Most nem érek rá, le fogják rombolni a házamat.
1: Oha! Le fogják!
0: Már tudod?
1: Onnan.
2: Hogy?
0: Ja, hogy ők rombolják le.
1: Értem. Figyelj, közölnöm kell veled valami fontosat. Most rögtön.
2: Mi lesz a házamban?
0: Földi munkások! Elhoztam a mogyoró gyönyörét. És sört!
1: Ez kész. Gyerünk a kocsmába. Azt mondták, amíg van pia, nem rombolják le a házadat.
2: Te bízol bennük?
1: Ó, persze, a világ végéig.
2: És ez mikor lesz?
1: Úgy 12 perc múlva. Csapos, ide 6 korsó sört. Itt a világ vége.
3: 6 korsó sör rendel.
1: A többi a magáé. 10 perce van, hogy elköltse.
2: 3 korsó fejenként? Ebédidőben?
1: Bocsánat. Az idő illúzió. Az ebédidő kétszeresen. És edd a magyarót, mert a só hasznos.
2: Elmondanád, mi ez az egész?
1: Arthur, ha most azt mondanám, nem Giffordban születtem, hanem egy kis bolygón a Beetlejuice mellett. Meglepődnél?
2: Miért? Tényleg ezt fogod mondani?
1: Emlékszel, hogy találkoztunk? Szia! Neked nem volt fura, hogy kezet akartam fogni egy kocsival?
2: Talán piás voltál.
1: A kocsit hittem a domináns élőlénynek, ezért bemutatkoztam neki. Megmentetted az életemet, és ezt most viszonzom. Így áll.
2: Csütörtök van. Sose volt az én napom.
1: Figyelj, Arthur! Ha a házad miatt vagy ki, akkor...
2: Nem a házam miatt.
1: Jut eszembe. 2 percünk van. Itt ki a sörödet.
2: Hé, a házam!
1: Föld népe, a vendégeim, még egy körre.
3: Tényleg itt a világ vége?
1: Igen.
4: Akkor most feküdjünk le, és húzzunk papírzacskót a fejünkre?
1: Ha gondolják.
4: Az segít?
1: Ki van zárva?
3: Utolsó kör! Hey!

látogatók, itt prostatikus vagon Jelc beszél a galaktikus hiperűr tervezési tanácstól. Mint nyilván tudják, a galaxis külső területeinek fejlesztési tervében szerepel egy a naprendszeren áthaladó hiperűrút megépítése. Ezért többek között az önök bolygóját is meg kell semmisítenünk. Ne tegyenek úgy, mintha meglepődtek volna. A terv megtekinthető, a helyi tervezőhivatal van, az Alpha Centauri.

0: Mi már 50 földi ének. Ha önöket nem érdeklik a helyi ügyek, az a maguk baja.
1: Micsoda egy apatikus bolygó. Nem nagy kár érte.
2: Rájössz, mi lenne?

0: Saigon. Shit. I'm still only in Saigon. Every time I think I'm gonna wake up back in the jungle, when I was home after my first tour, it was worse.
1: Sanyi, Atesz és Varek.
2: Kelt a karó. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
3: Kettős vállalkozás.
2: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
4: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
2: Régi könyvek életre kelnek.
5: Nem értem.
2: Hallgass, hallgass, hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
1: Tilos Rádió.
2: Jó.
7: Ez nagyon jó.
1: FM 90.3. Hallgass.
2: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Csontvári Kosztka Tivadar, önéletrajz. A 19. század 70-es éveinek végén történt egy különösen meleg nyári napon, hogy az iglói gyógyszertár patikus segéde az üzlet előtt üldögélve elmélyülten szemlélte élete első rajzát, melyet néhány perccel előbb vázolt fel egy vénypapírra. Bóbiskolásából egy égi hang riasztotta fel: te leszel a világ legnagyobb napút festője, nagyobb Raffaelnél. Az ifjú gyógyszerész nem érti ugyan, mit jelent e szó napút, de a kinyilatkoztatásban nem kételkedik. Már csak az van hátra, hogy 15 esztendő alatt előteremtse festőlétének anyagi feltételeit, s aztán elindul, hogy valóra váltsa a jóslatot. De a világ nem kíváncsi hódítására, a napút birodalomra, a csodára. A józanok nem bocsátják meg, ha valaki másképpen tud és mer látni, mint illik, és szokás.
1: A művészetek birodalmában talán a festészet terén ondalog a legtöbb különc. Ilyen különc volt a belga Wiers is, de Rubens allürjeivel, és ilyen különc Csontvári Kosztka Tivadar is, aki egyébként gyógyszerész, és Nógrád megyében Gácson van a patikája. Mint vagyonos ember, évek óta művészeti tanulmányúton van, és fest. Ő maga büszkén hirdeti, hogy a nagy taorminiai tájképét 100 000 líráért sem adta oda Vanderbiltnek, mert neki van pénz elég, és képeivel az a célja, hogy a Csontvári név világhírű legyen. A budapesti műcsarnok és a Nemzeti Szalon azonban szűkevlően meggátolták azt, hogy a Csontvári név világhíre az ő helyiségeiből induljon ki. Ezért Csontvári úr a Városligeti Iparcsarnokba szorult ki, ahol mintegy 25 képből álló kollekciójának rengeteg üres terület áll rendelkezésére. Csontvári úr, az idéző jeleket ő maga használja, meghívóin azt hirdeti, hogy képeit eredeti találmányú technikával festette. Belépvén a kiállításba, ezen eredeti találmányt ugyan hiába keressük, de látunk rengeteg művészi naivitást és önérzetet összekeverve. Látjuk azt is, hogy Csontvári 1896-ban készült hollandiai falu részletén és 1898-ban Pompeiben festett vázlatain még a normális úton haladt, de azután áttért az igen nagy méretekre és tiszta színkenésre. Miután pedig rajztudása nincs arányban a méretekkel, az a helyzet áll elő, mint amikor valaki minden áron szónokolni akar hebegő nyelvvel. Ettől eltekintve Csontvári páratlan szorgalommal rakja tele vásznait, melyek közül a taorminiai görög színház az Etnával és a nagy tarpatak színhatásában igazán érdekes. A régi németek naivitását juttatja eszünkbe Selmecbánya látképe című műve, viszont a naivitások ne továbbja a vihar a Ortobágyon és a nagyméretű jeruzsálemi panaszfal Salamon templománál. Ez a pár téma is mutatja, hogy Csontvárit nem izgatják a holmi apró cseprő dolgok. Festi Adént, Pompeit, az Etnát, Nápolyt, a Tátrát, a Hortobágyat és a keleti pályaudvart villanyfénynél. Miután pedig ő első rangú művésznek érzi magát, a kritikának itt helye nincs, és letesszük a tollat. Lázár Béla írása megjelent a Pesti Hírlapban Budapesten 1905. szeptember 9-én.
2: Csontvári olvasásakor. Különös örömben volt részem az elmúlt napokban. Csontvári képek közt olvashattam a nagy magyar festő idáig még publikálatlan önéletrajzát. Csontvári zseniális festő volt. Spirituális művész, de nem val egyetlen tételes vallás sem magáénak. Sajátos panteizmus a bűvöletében él. annak prófétája, sőt remetéje. Vajon hogy látta önmagát? A 30 gépelt oldalnyi önéletrajz csodálatosan indul. A gyermek ilyen regisztráló mondatok telve érzékletességgel, zseniális finomsággal, plaszticitással, de ahogy előre haladunk, s közeledünk benne a jelenhez, mintha az élet színeit elszívnák a megvalósult képek, az írásmű kiszikkad, s az élethelyét torzmániák foglalják el. Az önéletrajz első disszonáns momentuma viszont épp a leghíresebb, legelhatározóbb pillanaté. A patikus csontvári egy napon égi szózatot hall, amely arra jelöli ki őt, hogy Raffaelnél külön képeket alkosson, és ezáltal magasabb rendű életre hívja az emberiséget. A mánia és a művész egyetlen közös pillanatban születik meg benne. Ettől kezdve a festészet lesz mindene, s maradék erejéből ezentúl, mintha csak jobb, rosszabb mániákra futná. Az önéletrajz elszintelenedik, bár hallatlan tevékenységről ad számot. 10 lázas alkotó esztendőről, amit még külön fölfokoz a lázas témakeresés. Ebben az időben Csontváry örökösen úton van. A Szentföld és a Magas-Tátra, Görögország és Taormina között cikázik. Utazik és fest. Olyan tökéletes lemondásban és szegénységben, mint a hajdani sivatagi remeték. Önéletrajzát olvasva mélységes hitem, hogy ekkortól már csak egyetlen nyelvet beszél, a festészetét. Különc lélek volt, de nem a különbségéből táplálkozott, hanem szinte érintetlen tisztaságából, szentekre emlékeztető akarat erejéből. Tehetsége a detektoros rádió kristályára emlékeztet. Csontváry, mint valami tiszta kristály, fogta föl és sugározta ki magából a világot, a mondhatót és a mondhatatlant. Írásai lényegesen alacsonyabb szinten tükrözik zseniét, de mint festészete mellékletei, mégis értékes dokumentumok, ha nem is adnak kulcsot ritka művészi, emberi titkának közelebbi megértéséhez. De megerősítenek bennünket abban a hitünkben, mit képei oly hallatlan erővel sugallnak, hogy a nagy életmű szinte egyedül a lelki összeszedettség, a zseniális koncentráció csodája. Pilinszky János, 1962. Új ember.
3: 1853. július 5-én Kisszeben, szabadkirályi városban születtem, a posztupici dr. Kostka Kostka László orvosgyógyszerész és Ung megyei Daróci Heitzelmeier Franciska fia lettem. Atyám tiszteletből rendőrkapitányi és postai teendőket is végezte, szabad idejét pedig vadászattal és tűzijátékkal töltötte. Középtermetű, hízásra nem hajlamított természetű, szeszes italokat dohányzás és kártyázással nem törődő, egyszerű, de energikus ember volt. A vadászat kedvéért állandóan tartott egy ügyes vadászlaboránst, s ez abban az időben Pirics Jancsi volt. A Jancsi teendői közé tartozott az agarak, kopók, vizslák etetése, farkas, rókakölykök nevelése, a fogoly kihallgatása, figyelése, a farkasles fűtése, a gyermekhinta kuglizó ellenőrzése, s a 4 fiú kívánságának a kielégítése is. E szórakozáshoz járult a sárkányok és rakéták készítése, a tűzijáték rendezése, stélen a farkasoknak közszemlére való kitevése. Emlékszem jól arra az időre, amikor még járni nem tudtam, a földön csúsztam, s a róka meg a kutyakölykökkel játszottam. Emlékszem jól a 2 éves koromra, egykori huszár lábaimra, hátul gomboló hózentrágeres nadrágomra, amelyből kifityegett rendesen az ingem csóvája. Így kerültem az utcára Kisszebenben, nevezett promenádé labirintba. Egyik kezemben krumplicukor, másik kézben pige, avagy gomb volt. Aszerint mit akartam játszani. Kiléptem a járdára, utánam sompolygott a pajtások hosszú sora. Ám de mikor egy-egy ablak betörött, avagy a városi lámpa csörömpölt, s a pige a kofa hátába ütődött, megvolt a társaság szeppenve, Dacára annak, hogy Burkus volt a nevem, s a fiúk között, mint bíró szerepeltem, mégis a verebek szétrebbentek, s az anyai szárnyak alá menekültek, ahonnan azonban rendesen, egyenként a lábszíjra kerültek. Ilyenkor rendesen találkozott egy kárőrmendő banda, ezeket atyánk szeretettel fogadta, a végén azonban a sötét pincébe záratta. Ilyenképpen rend volt mi nálunk, változatosságból néha térdepeltünk, de ha nagy csintalanságba keveredtünk, borsóra kerültünk. A borsóra való térdeplés akkor következett be, ha a bodolaki Lionpa babarcsikkal összejöttünk, az idegen szatócsnak macska zenét adtunk, avagy a babarcsikot esik-esikkel ingereltük. Ebből rendesen a piacon olyan kavarodás támadt, hogy a heti vásár is megakadt. Lionpa babarcsik dühösen utánunk szaladt, a sátrakat feldöntötte, a hajdúkat felköltötte, s amikor a kavarodás tetőpontját érte, a burkus had a padlás ablakból azt nevette. Ez volt szülővárosomnak gyermekkori színi előadása, melyről tanúskodik még ma is a plakátja, a nagy, kőből faragott búzamérő, mely a városházán Kórec néven volt, mint színházi rendező. Itt a Kórecben ülésezett a burkusok hada, jobbról, balról pedig a hajduk mogyorófa pálcája. A mogyorófa pálca volt az egyedüli óvszer abban az időben a cigányok betörésével, a lopás, csalás, istenkáromlás jóvá tevődött 25-tel. Így csendesen éltünk is Szebenben, különösen a 60-as években, ahol még az ökör is zeneszóval a városon végig sétálhatott, s csak azután juthatott a pecsenyetárra. A borjú hátulja pedig minden vasárnap a falusi zsidóktól kínálva volt. Baromfű, hízott liba, sertés, fejős tehén egyházban sem hiányzott, gyümölcs, zöldség mindenkinek termett, s a híres barackból még a galíciaiaknak is tellett. A búza mosva volt, napon szárítva került a városi vízimalomba. A házi kenyér minden házban kovászolva, külön kemencében sütve volt, a hordó káposzta a pincében, a krumpli a veremben, a daráló kézimalom, a ruhamángorló, az volt minden helyen. Cukrászbolt nem volt, de cukrászsütemény nem hiányzott sehol sem. Otthon készült minden. A fehér nemű horgolás hímzés, harisnyakötés, ez napi szórakozása volt a nőknek, a cselédek lent és kendert fontak, a gyerekek pedig esténként, hogy ébren legyenek, lószőrt és tollat fosztottak. A városban volt takács, kékfestő, pokróc és gyapjú szövet készítő, kalapos, tímár, asztalos, kötélverő, csizmadia, cipész és szabó, kályhás, gyertyaöntő, mézes kalácsos, mész és tégla égető, és két vízi papírmalom. Ebből állott a kis szebeni forgalom. A városban sem cukrászda, sem kávéház, sem borbély, sem bordély, sem szobás vendéglő nem volt. Mindössze két korcsma volt, egy a városházán, és egy az Eperjesi úton, ahol a fuvarosokat kiszolgálták, mert a polgárság kocsmában nem járt, még a svabjufkának nevezett kénfürdőben sem volt szokásban az ivás és a dohányzás. A városban ittas embert nem lehetett látni, kihágás, lopás nem volt, mert minden háznak volt egy munkaképtelen örege vagy fiatalja, aki az asztal maradékkal meg volt elégedve. Az életnek tehát volt kellemes, patriarchális zamatja, amely már a megszólításban kifejezését találta. Amice barátom, vigéc, bráviska! De a magyar nyelv tökéletes megtanulására mégiscsak az Alföldre kellett mennünk, atyánk rokonaihoz. Ezzel azután az iskolában is hozzájutottunk a magyar szóhoz. De hozzájutottunk az iskola útján a fertőző betegségekhez is, nevezetesen a szamárköhögéshez, vörheny és váltólászfélékhez, amelyeket a kosztka gyerekek könnyen kievertek. A kisgyermekkori élményeimet kiegészíti az óriási nagy üstökös, mely nyáron 1856 vagy 57-ben a kisszebeni óratorony fölött képződött, de éjfél felé a világító csóvája az égbolton végighúzódott, s fényes csillaga pedig házunk fölött ragyogott. E tünemény álmaimat soha nem látott tájakkal ébren tartotta, a valóságot pedig az éghez irányította. De mert gyermekésszel az égbe hatolni nem tudtam, a természetet tanulmányoztam. A természetből a növényt, a rovart, a pillét, a kőzetet és a madarakat válogattam ki. Az asztalunkon nyitva volt egész nap a nagy képes biblia, ahol láttam a tüzes farkú rókáknak mi a célja, mi célból harcol a csatában a teve álla, láttam az asszonyok harcát, a Salamon koponyájának a ráncát, láttam Noé beszámíthatatlanságát, s Mózes koponyájának a szarvát, s amikor a nagy biblia képeit ismertem, a kis biblia tót igazságait nem szerettem. A 60-as években Kisszebenben tót és német iskolák voltak, én kerültem az iskolát, ahol rendszeresen a nadrágjainkat porolták. Kikimaradoztam az iskolából, a pozamuri város fala között, a természethez jártam tanulni. A rovarokkal, pillékkel, dongókkal, méhekkel beszélgettem, s nem egyszer egy aranyos futonc kedvéért a sáncnyomban a napnál ebédeltem. De egy-egy apolló pilléért Jancsival elmentünk az őserdőkben lakó szénégető kukához gombát pirítani, málnát ebédelni, s közben pedig a császármadarat és az apolló pillét ejteni. A természet iránti szeretetem korán bontakozott, s erévén a gimnáziumi igazgatóval a sors összehozott, ki a napi sétánál engem soha ki nem hagyott. Séták közben fejlődött ki a kisszebeni gimnáziumi múzeum létesítésének eszméje, a természetrajzi gyűjteménnyel való megkezdése. Gyűjtöttünk minden szeretettel, mindennek nevét ismertük rendszeresen. És amikor már az anyag együtt volt, atyám a kisszebeni gyógyszertárat eladta. Közbejött tűzvész következtében elpusztult nővéremet síratta. Elment felejteni anyám rokonaihoz Ung megyébe pihenni. Szerednyén húzódott meg, s ott földműveléssel és vadászattal szórakozott. E szokatlan változatba bele kellett törődnünk, s az életet más alapon újból kezdenünk. Ungváron a tanároknál laktunk, a feladott leckét szóról szóra fel kellett mondanunk, azután mehettünk labdázni, az Ungba fürödni, télen pedig korcsolyázni. Más szórakozás nem volt, mint a neveletlen sihederek tilos pipatóriuma, s az összejövetelekből csak hátrány származott az iskolára és az ifjúság erkölcsi világára, mert más kicsapongásra is vezetett. Már Ungváron a selyem tenyésztéssel nagyobb arányban foglalkoztam, csókát, baglyot idomítottam, és ezeket Szerednyén a szünidő alatt is folytattam. Szerednyén a vadászaton kívül, amely a darurétre, saját gazdaságunk területére és az őserdőkre terjedt, nem volt más szórakozásunk, mint a selyemtenyésztés, bagoly idomítása és az esteli összejöveteleknél a dalárda gyakorlata. De közben kiütött a porosz háború. Jancsi bevonult katonának. Én 12 éves koromban nagyban törtem a fejem. Nagy pénteken a daruréten egy madarat megsebeztem, s a csatornán át kellett kelnem, de ugrás közben a havas partról lecsúsztam a feneketlen csatornába, s csak halálos erőlködéssel vergődtem ki a partra. Hideg sötét lett, napfogyatkozás közeledett. A másik szerednyei könnyelműségem az volt, hogy fáért menő kocsinkkal kirándultam az erdőre, de amint az erdő szélére értünk, gyönyörű érett szilva kínálkozott előttünk, én a kocsiról leszálltam, az ágat a puska ravasszal lehajtottam, de a puska elsült, s a töltés a lábam között eltűnt. A harmadik könnyelműség pedig az almás kerti kunyhóban történt, ahol öcsémmel éjszakáztam, s egy éjjel idegen kutyára bukkantam. A kutyát nem bírtuk eltávolítani, atyánkat és Jancsit kellett felébreszteni és ártalmatlanná tenni, mert a kutya beszett volt. E három végzetessé válható körülménnyel szemben csak a selyemtenyésztés érdemel komoly említést, s mint kuriózum említést érdemel a széles fatalp, amit télen a nagy hóban használtunk a vaddisznó és őzvadászatoknál. A három évi szerednyei élmények után egy szünidői napon bátyámék Kisszebenbe rándultak, s engem is felpakoltak, de eperjesen egy ismert nagykereskedő gyárosnál, ahol néhány napi vendégségben voltunk, engem ott hagytak. Három szép leányka volt a háznál, szelíd, mosolygó arccal. Későn vettem észre a cselt, mely csecsemőkoromat érte, engem elválasztottak örökre. Így lettem kereskedő 3,5 évig, ahol gyorsan megtanultam németül és pontosan számolni, mert a forgalom nagy volt. Bártfán volt egy fűszeres fiók, 2 üveggyárral, az anyaüzletben pedig a férfi-női cikkek mellett üveg, porcelán, nürnbergi áru lerakattal. Mindez nagy munkát és szakértelmet igényelt, a munkát bírtam, a szakértelmet 1 éven belül már annyira elsajátítottam, hogy önállóan már a főnököt, aki a takarékban elfoglalva volt, helyettesítve pótoltam. Az anyag beszerzését és továbbítását én irányítottam. A hűségi próba pedig akként történt, hogy kaptam kisimítás és megolvasás céljából mindjárt az első napokban egy csomó 500-1000 darab 10 krajcáros bankjegyet, de rendesen 1-jel többet találtam. Ezzel igazoltam, hogy kleptomániában nem szenvedek. Jól emlékszem arra, hogy a selyem remek színezése reám rendkívül kellemesen hatott. A különböző színárnyalatnak az ismerete az áru osztályozásánál előnyöket biztosított, a személyzet élére kerültem, s az üzlet menetére befolyást gyakoroltam. Körülbelül 17 éves koromban egyszerre csak azon vettem magam észre, hogy egy sejtelen fejlődött ki bennem, amely azt súgta nekem, hogy a kereskedelmi pályán nincs mit keresnem. Közbe jött az önkéntesség kérdése is, mely a kereskedőknél 3 évet vett igénybe, de közbe jött, hogy atyám a szerednyei állapotot megelégelte, gyógyszertárat vett, s átköltözött Szabolcs megyébe.

A Szabolcs megyei gyógyszertárunkban töltöttem el a gyakornoki éveimet, a kereskedelmi tapasztalataimat itt értékesítettem. De értékesítettem a kisszebeni természettudományaimat is, mert azok a tapasztalatok, amelyeket ott szereztem, még ma is élnek bennem. A Tisza mentén, a szikes talajon, ott találtam kocsiszámra az illatos székfűvirágot, ott találtam a fehér májvát, az ökörfarkkórót, a pipacsot, az ezerjófüvet, és a pemetefüvet, s ott volt a kőrisfákon a sok kőrisbogár. Ezeket már gyerekkoromból ismertem. Itt összegyűjtve lényegesen szaporítottam atyám gyógyszertárának jövedelmét, sőt lehetővé tettem, hogy az 1873-i bécsi világkiállítást is megtekinthettem. A világkiállításon láttam és tapasztaltam, micsoda előnyöket szereztem azzal, hogy kereskedő lettem, micsoda szakértelmes szemmel hasonlítottam össze árukat, országokat, világrészeket a világversenyében. Már itt feltűnt a gyárak kiszámíthatatlan teljesítménye, szemben ezzel a keleti népnek a kézi szerénysége. Engem a nagy gépek óriási teljesítményei gondolkozóba ejtettek, de fiatal voltam, világra szóló problémákkal még nem foglalkoztam, nem ismertem a világ gazdasági statisztikáját, mely nélkül a világ kereskedelmét bírálni nem lehetett. Meg kellett elégednem a látottakkal, s tapasztalataimat kiegészítettem a tanulmányokkal. Az első tanulmány utam gyújtogatással kezdődött. Történt pedig ez olyképpen, hogy 1873. december 1-én kellett volna a lévai gyógyszertárba belépnem. Én kocsit rendeltem Léváról Párkánynánára, de fogat hiányában utalva voltam a lisztszállító fuvarosokra. Amíg a nap sütött, jól éreztük magunkat a lisztes zsákokon, de amikor a nap eltávozott, fáztunk. A bakokról leszálltunk, s gyalogoltunk. Közben nem ettünk semmit, mert pálinkánál egyebet nem kaphattunk. A kocsisok bepálinkáztak, én meg a lóval fázva, éhezve gyalogoltam. Éjfél felé a kerekek is megunták a hideget, nyikorogva jeleztek. Zúzmarás hideg, a ruházatunk, hajunk már merevedett. Dideregve jöttünk Zselizre, a Hunyadi grófok fészkébe, ahol a korcsmáros nem akart kinyitni, mi pedig nem bírtuk a hideget elviselni, megfenyegettük a korcsmárost, hogy felgyújtjuk a bogja szalmát, de ő erre sem reagált. A bogját tehát felgyújtottuk, fagyos testünket átmelegítettük, s azután, mintha semmi sem történt volna, tovább vonultunk éhes lovainkkal Kálnóig, ahol tisztességes házra akadtunk, amelynek gazdája az imént a Nyitrához Vidralesre ment. Itt szereztem pompás meleg kávét, a kocsisaim számára is, meleg szobát s meleg istállót a lovaknak, amelyek egész nap húzták a nagy terhet, de nem ettek, nem ittak szegények, hanem csendesen, kötelességszerűen meneteltek. Ezután, a szíves látás után, Kálnóból a napsütéses úton kezdtünk kibontakozni, s déltájban Lévára vonulni. Lévai tartózkodásom jelentősége abban domborodik ki, hogy Nagysarlón sorozás alá kerültem, ahol kilátásba helyeződött az egyéves önkéntességem, amit 1875-76-ban szolgáltam le, mint járulnok. A másik kiemelkedő rész

óráknál magam készítettem. De behatóan foglalkoztam a vegytannal, az ásvány és földtannal, kristallográfia és napszín elemzéssel, továbbá az ismeretlen vegyületek meghatározásával is. Ez ismeretekhez járult a Margó-féle összehasonlító bonctan, mely Darwin elméletére támaszkodott, és ezzel engem a világ minden ismeretére buzdított. Ott ültem Margónál az első padsorban, s vártam szemben a tanárral nap-nap után, mikor pattan ki a szikra a világ fejlődéséről. S mert Margó ki nem pattintotta, hát nekiestem a kutatásnak elsősorban az egyetemi könyvtárnak, s amint a különféle szakmák könyveit éjjel-nappal forgatom, a világ statisztikája kerül a kezembe, és ott hazánk szegénysége ötlik a szemembe. Az ország pénzügyi helyzete a bécsi krak után a csőd szélén állott, hitel nem volt, a napilapok szomorú vallomásai után a magból, mely bennem csírázott, kipattant egy kisebb szikra. Nem a világ fejlődésének a szikrája, hanem hazánk anyagi helyzetének a javítása. Egy új monopólium, a selyem tenyésztés iskolák útján való meghonosítására. A beadványom már 40 éve, hogy várja a minisztériumokban az elintézést. Csodálatos, hogy egyetlen egy nagyszabású miniszternek sem adatott meg a megértéssel járó kezdeményezés. 1876-ban, mint okleveles gyógyszerész, egyéves önkéntes voltam. Vasárnapi szolgálatra a központba beosztva, szabadidőmet felhasználva beiratkoztam a jogegyetemen hallgatónak, s a közigazgatás tanulmányozása céljából a főváros második kerületi elöljáróságánál dolgoztam fel a hátralékot, restanciákat. Azután a tiszti főorvosi hivatalban helyettesítettem a szabadságra ment orvost, utána pedig a kiadóban körmöltem, s végül az elnöki ügyosztályban állapodtam meg. Markus és Henthalerrel egy asztalnál dolgoztam, de gondolatban mással foglalkoztam, mert lehetetlennek tartottam azt, hogy meg ne győzzem az embereket az igazságról. A sors ezt másképp oldotta meg. A szegedi árvíz katasztrófa engem az egyetemi hallgatók élére állított, akikkel kivonultam Szegedre, de a nagy viharban a hallgatókat az öt halmon kellett hagynom éjjelre, magam pedig két legénnyel átkeltem a háborgó tengeren, és kikötöttem a vasúti indóház közelében a nagy töltésen. A csónakot a töltésről lesodorta az árvíz. Én pedig ott álltam a két legénnyel sokáig, ázva-fázva, s vártam a katonai pontonra. Tavasz volt, jeges eső zuhogott alá, a hideg hullám oldalazott, csapkodott, a ponton soká megvárakoztatott. Amikor a városházára értem, s ott éjjelre inspekciós lettem, egy új kép tárult fel előttem. Százával hevertek az emberek a nagyterem padlózatán. Öreg, ifjú, asszony, férfi, szegény, gazdag, leány, gyermek, különböző változatban. Már láttam a sors csapását a nagy természetben, a falánk hernyók elpusztítását, a kárt tevő pockok elszaporodását, de tömeges embereknek a büntetését még nem láttam. E komor éjszakán mély gondolatok foglalkoztattak, s magamban kérdem magamat, ugyan mit vétettek ezek az emberek, hogy a sors kivétel nélkül a vízzel lepte meg. Mélyebb tapasztalataim még nem voltak az emberismeretről, mert hisz az önismerettel is csak a kezdet kezdetén állottam, s így mélyebben a dolgok eseményeibe bele nem hatolhattam. Meg kellett elégednem azzal, hogy a Tisza áttörte a gátat, s kizavarta otthonukból a polgárokat. De hajnalodott. Jött a nappali valóság. A gazdag Szeged városában nekem, mint inspekciós orvosnak is behozták a reggelit, amely áll

Ott ehetetlen sárga avas szalonnából és szurkos szalonnás fekete kenyérből. Más nem volt. A menekülő nép remegő kézzel utána nyúlt. Engem ugyanaz éhség nem bántott, habár 24 órája semmit sem ettem. Az eféléhez már szokva voltam. Eszembe jutott az Alföld híres búzatermő kalácsa, mely a veszedelem pillanatában a ropogós paprikás szalonnával eltűnt. Senki sem gondolhatott reája, mert a riadás, menekülés sötét éjjel történt. Egy kávéház elszigetelve volt nyitva, ahol egy kis reggelit szedtem magamba, aztán siettem menteni, ami menthető volt. Utamban láttam szegényt, gazdagot, egy-egy kenyérért küzdeni, fázni, dideregni. Mert legtöbbnek ruhája, s mindene ott veszett, különösen a földszintes házak lakóinak, csak a koldusbot maradt a kezében. Ilyen tapasztalatok után kedvetlenül kerültem vissza Budapestre, meg egy meghüléssel is, mely nem volt alkalmas az írás olvasásra, a tanulmányok folytatására. Testem, lelkem pihenésre szorult. Sorsom azt kívánta, hogy keressek üdülést a gyógyszertárban. Így kerültem Iglóra, ahol a főnököm a legnagyobb szeretettel fogadott, s különböző jövőm illető tervekkel alkalmazott. Szabad időmet a Kárpátok alján tölthettem, fenyves illat, szamóca, málna, áfonya körében. Búzaföldeken a pacsírta hangját, a csalitban a fülemüle dallamát hallgattam, fent a magasban a sasokat fütyülve vonulni láttam. Itt, ebben a csendes magányban eltűnt az árvíz réme, a háborgó elem végzete. Itt örül mindennek a lelke, amott könnyezik az emberek szeme. Itt látni az isteni természet szépségeit, amott a háborgó veszedelem intelmét. Itt vendégszeretettel a fülemüle dallamával fogadja az embert az isteni természet, amott háborgó morajjal éjjel költi fel a végzet. Keresem a különös különbözet okát, és kutatom az intelem forrásának a titkát. Megkönnyebbülve, de még mindig terhesen távozom a gyönyörű természet látlatából. A szegedi rémes napok lassan elmosódnak lelkemben, s én visszavágyom gyönyörködni a természetben. A gyönyörhöz járul a Tátra pírja, ez a nap gyönyörű hajnala. Hajnalban nap-nap után a lángoló Kárpátokat figyelem, s egy délután csendesen bubiskoló tinós szekéren megakadt a szeme. Egy kifejezhetetlen mozdulat kezembe adja a rajzónt, s egy vénypapírra kezdem rajzolni a motívumot. A principálisom neztelenül hátul sompolyog, a rajz elkészültével a vállamra ütött. Mit csinál? Hisz maga festőnek született. Meglepődve álltunk. Egymásra néztünk, s csak ekkor tudtam és eszméltem, amikor magam is az eredményt láttam, hogy valami különös eset történt, amely kifejezhetetlen boldog érzésben nyilvánult meg. A rajzot oldalzsebbe tettem, s e perctől fogva a világ legboldogabb embere lettem. Principálisom távoztával kiléptem az utcára, a rajzot elővettem tanulmányozásra, s ahogy a rajzban gyönyörködöm, egy háromszögletű kis fekete magot pillantok meg bal kezemben, mely figyelmemet lekötötte. E lekötöttségben fejem fölött hátulról hallom: te leszel a világ legnagyobb napút festője, nagyobb Rafaelné. A legnagyobb szó után a következő szót nem értettem meg. Kértem az ismétlést, de ez nem ismétlődött meg.
A kinyilatkoztatás az egy szón kívül értelmes magyar nyelven szólott, rendkívül komoly hangsúlyozással, mely arról győzött meg, hogy bizonyos magasabb hatalommal avagy akarat erővel állok összeköttetésben, talán a világteremtő hatalommal, azzal a pozitívummal, amit mi sorsnak, láthatatlan mesternek, talán Istennek nevezünk, avagy a természet erejének véljük, ami egyre megy, mert tisztában voltam azzal, hogy elképzelhetetlen és kifejezhetetlen felelősség hárul reám, amikor egy olyan helyre jelöl ki a sors, amelyre én magamat késznek, gyakorlottnak nem találtam. A tisztelt olvasó nekem fog adni igazat, amikor ezt a titkot, ezt a misztikumot a nyilvánosságra nem hoztam, mert amint látni fogjuk, a nyilvánosság úgysem segíthetett volna rajtam ebben a teljesen ismeretlen dologban. A teljesítmény nem csak azt kívánja, hogy a munka a világot túlszárnyalja, hanem hogy nagyobb legyen Rafaelnél. Hogy miért kell Rafaelnél nagyobbat alkotnom, azt csak a sors tudná megmondani. Éppen ezért, mert ember fölötti munkára kellett vállalkoznom, amihez nem csak a természet szeretete, a szép iránti érzék, a színérzés teljes fokozata szükséges, de szükséges a levegő távlat élethű perspektívája, olyan energia, amilyen még nem volt ezen a világon kifejezve. Erről tanúskodott a tinós rajz, és szimbólumként a pici kis mag, melyből fejlődik a fa, tehát nekem is a fejlődés volt kijelölve. Ez volt a kis magnak az értelme.

Az első rajz a Tinókkal, amelyre hivatkozom, Keleti Gusztáv Reáltanoda utcai rajziskola igazgató hagyatékában maradt, mint bemutató rajzom, amelyet eddig elé visszaszerezni nem tudtam. E rajzon kívül semmi egyéb pozitív támasztékom nem volt a világra szóló feladattal szemben, így hát ez nekem némi gondot okozott. A principálisom jólelkű, idősebb ember volt, úgy segített a dolgon, hogy hozott egy csomó Hermes-féle füzetet másolás céljából, amelyeket oly hülyen másoltam le, hogy az eredetitől meg sem lehetett különböztetni. Ezt azonban hamar megelégeltem, s a természetbe vágyódtam. A természetben, miután a szén előttem ismeretlen volt, a nagy arányú dolgot rajzónnal nem csinálhattam. Amint így a nagy rajztáblával járom a vidéket, s keresem az alkalmas felvételeket, befordultam Csütörtök falvára, a híres Rákóczi klastromba. A klastromban a Guardián atya szívesen fogadott, ő néhány esztendeig Rómában magyar gyóntató volt. Ebéd közben ráterelődött a beszéd Rómára s a Rafael munkáira. Az atya Szoldatics Ferenc festőművészhez ajánlott Bauer német gyóntató felkeresésével, Noteszomba pedig a következőket írá bele. Io in viarlo questo bravo pittore nome Teodoro Kostka in vostro bonomani. Ezt a kitűnő festőt, neve Kostka Tivadar, az ön jó indulatába ajánlom. Erre főnököm azzal állott elő, írja Keleti Gusztáv felső rajziskolai igazgatónak, s a rajzok alapján kérjem a felvételt az iskolába gyakorlatozónak. A válasz az volt, maradjak csak ott abban az aranybányában, ahol jó a dolgom, s nem kívánkozzam a göröngyös pályára, amelyen a megélhetés sincs biztosítva. Erre nem estem kétségbe, hanem meghozattam az Önsegély című munkát, azt hiszem Schmilesztől, amelyből megtudtam azt, hogy minden nagy munkához nagy idő kell, s hogy a nagy időhöz csak pénz kell, amely nem állott rendelkezésemre. Egyébként pedig meg kell vallanom, hogy az anyagi rész dacára annak, hogy nem volt készletem, gondot nem okozott, és nem hátrált az sem, hogy 56 forinttal Rómába induljak el.

1881-ben húsvét szombatján Rómában a Castello San Angelo, az angyalvár tűzijátékánál már jelen is voltam, s másnap a Bauer gyontató atyával is tanácskoztam. Ugyanaznap már azt is tudtam, hogy az osztrák-magyar zarándok helyen magyarokat föl nem vesznek, mert a magyar püspöki kar az intézetet nem támogatja kellőképpen. Ugyanaznap megtudtam Bauertől, hogy Soldatics Egerben van, s a Collegie Austro-Hungaricóban pedig meggyőződtem arról, hogy ott egyetlen egy magyar, Prohászka Ottokár nevű kispap tanul, aki szívesen, de félénken fogadott, és egy tányér zupát belém is csúsztatott. Az első napi délelőtti élményem után kiléptem az utcára lakás után nézni, mert a Hotel Veneciában napi 3 lirát kellett fizetni, és én ezt a közelben lévő Piazza San Agatán úgy oldottam meg, hogy 5 liráért egész hónapra való lakást konyhával és fürdő használattal szereztem. Ennél többet nem is vártam a jó Istentől. Mert a házban volt még egy bolt is, ahol 1 szoldóért egy nagy cipót kaptam, mely 30 dekának megfelelt, 1 szoldóért a legnagyobb fürt szőlőt választhattam, és 1 szoldóért egy tenyér nagyságú kecskesajtot kaphattam, s ha még ez sem volt elég, akkor 1 szoldóért rántott halat vettem frissen készítve. Ez azután az étlapot teljesen kiegészítette. A műkincsekhez a követségünk útján szabad jegyet kaptam. Ambró Béla attasé honfitársunk volt az egyedüli magyar, akivel én nap-nap után a korzón találkoztam, s magyarul elbeszélgettem. E bevezetés után elindultam a Vatikánba, a műkincsek birodalmába, széllyel tekinteni, a reám várakozó munkát kibetűzni. A szobroknál kezdtem, ahol nem bírtam felmelegedni. Nem a hűvös, zárt levegő okozta hideg miatt, hanem keveseltem a munkában az élet energiát. Mert arról, hogy művészi energia is létezik, akkor még nem tudtam semmit sem. De mert a természetet nagyon jól ismertem, s az életet tisztán éreztem, tehát a munkákban elsősorban ezt kerestem. Átmentem a Rafael Loggiáiba, ott sem borultam lázba. Megnéztem a nagy csata falfestményét, és a többit mind együttvéve, de élő természetet nem találtam. Ezzel a tudattal már az első látogatásnál felül emelkedtem az egész Vatikánon. Csupán azt irigyeltem a mesterektől, hogy ők sokat és szépet is alkottak, de az isteni természetet hűségesen nem szolgálták. Idegen szellemnek voltak hirdetői, és ez nem volt az igazi isteni. A sorsommal tehát kibékültem, mert most már elméletileg is tudtam, miről van szó. Miért kell nekem nagyobbnak lennem Rafaelnél? E perctől fogva lelohadt bennem a bizonytalanság utolsó fokozata. Olyan voltam, mint egy nagy hadvezér, aki csatát nyert, s csak másnap vonul ki széllyel tekinteni, a nagy zsákmány eredményéről meggyőződni. Magam is úgy jöttem, mentem a Vatikánban, s a zsákmányra nézve tanakodtam egymagamban. Hol és hogyan kezdjem el? Rómában csupán az időre történt megállapodás, mely 20 évre tervezve volt, hogy utolérjen minnyájukat. Arra természetesen bohém létemre nem is gondoltam, hogyan fogom én ezt keresztül vinni. Azt hittem, hogy ez is csak olyan kaptafa, beállok inasnak, a Meistertől majd megtanulom a többit. Rómában maradtam, a műkincseket végig tanulmányoztam. A vidékre is kirándultam, amíg pénzem tellett, azután, amikor már a pénzem fogytán volt, útra keltem Firenze, Bolognán át a magyar határra, ahonnan utánvéttel kerültem haza. Amikor hazakerültem, senkinek sem mondtam, mi járatban voltam Rómában,
hogy terveim vannak a festészettel, hanem azonnal, mintha semmi sem történt volna, elmentem Eszékre kondícióba. De kinek is mondhattam volna azt a hihetetlen történetet, mely nem regény, hanem isteni csodát rejtegetett. Kinek? Mikor a legközelebb állók is bizalmatlanok voltak velem szemben. A titkot tehát magamba zártam, s mosolygós arccal jártam, keltem a nagyvilágban, s mindenkiben csak modellt láttam. Olyan voltam, mint az a kis mag, amikor a földbe kerül, kitörődik vele, miképpen él a föld alatt, s fejlődik-e tovább. Kitörődött velem, amikor azon tűnődtem, hogyan és hol kezdjem. De mikor már a fa koronával bontakozik, s ízes gyümölcsel rendelkezik, akadt bámulója, vevője és fogyasztója is bőven. Ugyanez történik az emberrel is. Tessék észrevétlenül kifejlődni, nem törődik azzal senki sem. Kitörődik a hernyóval, mikor kutyatejjel él, avagy csalánnal táplálkozik. De amikor, mint fecskefarkú pillévé fejlődik, az már más valami. Már most az ne hátráltasson senkit sem, micsoda kutyatejen vagy csolaminon rágódtam, a fő, hogy kibontakoztam, s olyan pillévé váltam, amilyen nem volt, és nem lesz ezen a világon. De jött Munkácsi Krisztus Pilátusa. Ez megrendített, kiózanított. Az eszéki állomáson voltam, havonta 50 forintot megtakarítottam, és egy év után 1000 frankkal Párizsba utaztam azzal a szándékkal, hogy Munkácsival megbeszélem a dolgomat. Ott Bruck Lajos műtermében tudtam meg, hogy Munkácsi hosszabb időre távol nyaral. De műtermében láttam azt a képet. Még Párizsban kezembe került az egyetértés, amelyben olvastam Tisza belügyminiszter rendeletét a gyógyszertárak felállításáról és az okleveles gyógyszerészek jogosítványáról. Oly eseményesen hatott ez rám, hogy teljesen tisztában állott előttem az anyagi helyzetem megalapozása. Ezzel elesett Munkácsival való értekezésem szándéka, elesett minden közvetítésnek a játéka, mert saját lábaimon haladhattam tovább. Visszatértem Budapestre, s onnan Szentesre kerültem, ahol megtudtam azt, hogy Gács alkalmas hely egy gyógyszertár felállítására, s amikor erről személyesen is meggyőződtem, a jogosítványt 1884. október 15-én meg is szereztem. Egy cimbalmom volt, melynek értékesítéséből indultam Gácsra, a szükséges kézi gyógyszereket pedig táviratilag rendeltem meg, addig, míg az állványok, felszerelések elkészültek, már a kiadásokat a napi bevételek fedezték, úgyhogy a gyógyszertár még az évben a forgalomnak átadható volt. 10 évi szorgalmas idő után, az összes kiadások fedezve, ház és kert állott rendelkezésemre, és a gyógyszertár bérlete. A gyógyszertárt 1894-ben bérbeadtam, és Stetka Gyula barátom tanácsára Münchenbe utaztam. A Gácson töltött 10 esztendőt, mely a magyar közművelődésre is befolyással volt, s azt a küzdelmet sem ecsetelem, mely az anyag megszerzésénél előállott, csupán azt írom ide, hogy amikor a szűkös jövedelem napi 4 koronát már elérte, vállalkoztam a festői terv keresztülvitelére, és Münchenben a Hollósi féle festőiskolába léptem be. Az első rajzom koponya rajz volt, amihez a híres Wertmüller Mihály állotta a modellt, aki a rajz befejezése után magából kikelve mondá, Sie liebe Herr, ich stehe 17 Jahre Modell, aber so kräftig hat mich noch niemand gemacht wie Sie. 17 éve állok modellt, de ilyen erőteljesen még senki sem mintázott meg, mint ön.
Ez volt az első nagy meglepetés, amit a kinyilatkoztató ígéretnek tulajdonítottam, és az eredménnyel az egész iskolát felvillanyoztam, mert napról napra, mint a fa, fejlődésnek indultam. De nem csak a rajzban, hanem a színelemzés terén is nagyot haladtam, mert Münchenben nyáron már a napszíneket kerestem és elemeztem oly nagy arányban, hogy az Hollósinak is feltűnt. Hollósi komolyan a festőiskoláját kezembe adta, nem csak szellemi, hanem anyagilag is bizalmi embere voltam az iskolának, úgyhogy mikor Münchenből Litzenmeier Sándor festő barátom tanácsára Karlsruhe-ba utaztam, az iskolát Hollósi tőlem a legszebb virágzásában vehette át. Karlsruhe-ban Friedrich Kalmorgen festőművész tanárral ismerkedtem meg, három havi ott létem után Zárában kötöttem ki, ahol télen a hűvös színek ki nem elégítettek, visszavágytam a modellekhez. Elmentem Düsseldorfba Jansen igazgatóval megbeszélni a dolgaimat, aki meglepetésemre kijelentette, hogy a tájkép festészetben nagyon előre haladtam, úgyhogy akadémiára szükségem nincsen, de alakfestésre magához vesz, ám ez modellek hiányában nem valósulhatott meg. Ezért hát Párizsban a Julien Akadémiára iratkoztam be, de vesztem, mert az akadémián általában sablonszerű kis aktok rajzolásánál egyéb szabadsága nem volt a festő növendékeknek. Ha valamelyik ki akart emelkedni és nagyobb arányban rajzolni, azt nem csak durván leintették, hanem meg is akadályozták a munkában. Ezért nekem sem maradt egyéb hátra, mint az akadémiától elbúcsúzni, s a szabad természetben keresni motívumot a további fejlődés érdekében. Előbb Svájcba utaztam, de az idő már zimankós volt. Tovább utaztam Génuába, azután Rómába. Rómában kisebb dolgokat festettem, s átkeltem Nápolyba, s a telet Pompejben. A Hotel del Soleil-ban töltöttem. Itt találkoztam dán tanárokkal és tanítónőkkel, akik egyenesen Bismarck számlájára készítették a talajt a társadalmak felforgatására. Pompejben festettem a Porta Principalét, a Havét, vagyis a kirurgus házát a háborgó Vezúvval, napút színekkel, és egy nagyarányú naplementét is gyakorlatnak kiszemeltem. Innen rándultam ki Capri szigetére, a kék barlang megtekintésére, Vico Amalfi Posillipo szépségeinek megfigyelésére, s amikor mindezeket végig tanulmányoztam, tavasszal Spalato, Salome, Strau vidékére rándultam, ahol a napút motívumokban válogathattam. A nyarat Selmecbányán töltöttem. A város megfestése után a budapesti keleti pályaudvar éjjeli világítása kötötte le figyelmemet, azután Bosznia-Hercegovinát kellett elővennem. Mostárban a római hidat a smaragd színű neretvával, a virágos kerteket pedig tavasszal. Utána következett a jajcei liva vízesése, a szivárványos színekkel, az éjjeli villanytelep üzeme, és a villannyal világított platánok naplementéje. Jajcéból útra keltem, és a nyarat a Magas Tátrában töltöttem, s a Tarajkán a Szilágyi Dezső emléknél állapodtam meg. Innen gyönyörködtem a nagy tarpataki vízesésben, a Lomnici csúcs és társainak büszkeségében, a középormon levő eleven sziklák világítása és a mélységnek kifejezhetetlen távlata hatott rám. Nem rajzoltam, nem festettem, hanem csak figyeltem és bámultam a természet monumentális szépségét. A hangulat csendes, mély ütemét, a gyönyörnek a legszebb természet zenéjét. Kirándulásokat tettem minden irányban, s kerestem a szépet, gyönyörködtem a nagyarányú távlatok mérhetetlenségében. Innen ősszel egyenesen Nápoly vidékén, Castellammare di Stabiába rándultam,
ahol a telet festői tanulmányokkal töltöttem el. Castellamareból tavasszal Scardonéba a kerka vízesést festettem, s nyáron ismét a Tátrában vagyok, s kiszépítem az első rajzot a Tarajkáról nézve a nagy vízesést, háttérben az összes ormokkal s a kiálló sziklákkal, de az egyméteres rajz ki nem elégített. Egyenesen Szicíliába utaztam, ahol Szirakuza, Girgenti, Palermo, Messina, Catania, Caltanissetta, Francavil a San Giovanni megtekintésével Taorminában állapodtam meg. De mert a taorminai görög színház az Etnával rendkívül nagy távlatot követelt, nagyobbat a tátrai vízesésnél, hosszabb tanulmányozás miatt évi lakást béreltem ki, de kisebb részletek megfestése után a nagy motívumhoz hozzá nem nyúlhattam. Nyáron visszakívánkoztam a Tátrába, a nagy Tarpataki völgynek újbóli tanulmányozására. De hiába tanulmányoztam. A nagy monumentális feladatra még gyenge voltam. Visszavágytam Taorminába. És amikor ott is arról győződtem meg, hogy egy 2 méter hosszúságú, napkeltében készült festménnyel célt nem érek, és ezzel a világ elébe nem léphetek, a vászon megsemmisítésével szembe kerültem a pozitívummal, és kértem a további felvilágosítást. E szóvita közben az a meggyőződés kristályosodott ki az egészből, hogy világ körüli útra kell mennem, s amit még nem láttam, meg kell néznem, s a háborgó tengerem bolyonganom, s elfelejtenem kell mindent, ami befolyásolhatná emlékezetemet. 2000 korona segélyre volt szükségem, s ezt a kultuszminisztérium útján gondoltam kivihetőnek sürgős esetben kölcsönképpen. De onnan felelet nem jött. Én kénytelen voltam hazautazni, s a pénz kérdését drogistám útján a Crédit Lyonnais bankkal csekkekkel nyílbeütni. Ugyanakkor nyáron a Hortobágyon egy csikós jelenetet festettem, s onnét Amsterdamba készültem, de a rajnai nagy vízesésnél maradtam. A nagy rajnai vízesés megfestése után Bázel, Amsterdam, Harlem, Hága, Rotterdam hosszabb tanulmányozásával Antwerpen, London, Brüsszel, Párizs, azután Madrid, Toledo, Sevilla, Granada, Kordova, Malaga s Gibraltár volt a végpont a tengerrel. Gibraltárból angol hajón viharban tengerre szálltam, azzal az elhatározással, hogy Betlehemben a Jézus születése éjszakát a helyszínen figyelem meg, és ez impresszió alapján festek egy világra szóló képet. A sors azonban másképp intézkedett. A tenger naplementén már dagadni kezdett, a hullámok lesodortak mindent a fedélzetről. A fedélzeten kifeszített függőágyam tele lett vízzel, s azután a hajó is ittasan oldalra dőlt. Fönt nem maradhatott semmi és senki sem. Az árbócok recsegése után a hajót remegés fogta el, az oldalra való dőlése kényszerített mindenkit a menekülésre. A kabinba a víz ki és behatolt, s minden tárgy összetörött. Beállott az éj sötétsége, toronymagas hullámok rémes vergődése. Ekkor kerültem a sorssal ismét szembe, s megkérdeztem, vajon azért kellett nekem az életemet megszakítanom, hogy itt, ebben a rettenetes viharban nyomtalanul tűnjek el? Ha ezt kívánta tőlem a sors, a láthatatlan isteni akaraterő, ám legyen. Háborgás nélkül lecsillapítám szívem érzését, festőszekrényemet magamhoz csatolva elaludtam, s álmomból felébredve a sötétben hallom a gép csendes zakatolását, hallom a tenger morajló zúgását, a vihar üvöltését.
ismét újból és még mélyebben aludtam el. S föl sem ébredtem, amíg Máltában nem értünk, ahol több napi bolyongás után tudtam meg, hogy dinamitot és más robbanó anyagot szállítottunk. Váltott hajón utaztam Alexandriába, s onnan Kairóba. Kairóban a helyi viszonyokkal s a gyönyörű naplementékkel megismerkedve tovább utaztam Suezbe, a Vörös-tenger szűk öblének megtekintésére, ahol a zsidóknak a Sínai hegy felé át kellett a homokpatkán kelnie. Suezből Port Saidon át Jaffába, Jaffából pedig vasúton Jeruzsálemben voltam december közepén, ahonnan Jerikót, a Holdtengert s a Jordánt meglátogattam, s a karácsony éjszakát Betlehemben, a klastromban töltöttem. S akkor tisztába jöttem azzal, hogy Lessing tanácsa, hogy csak az lehet nagy festő, aki Krisztus életével foglalkozik. Ez rám nem vonatkozik. De mivel a szólam befolyását elfogadtam, intelembe kerültem. Azon a helyen, ahol állítólag a Jézus születése történt, pinceszerű lemenettől balra van egy 20 cm átmérőjű nyílás, a körül sárga réz lemezen kivésve az van írva: In questo loco nata Maria Jesu Cristo. Ez tehát a földön van. S így a jászolban való születés csak az európai szegény festők, akik Betlehemben nem jártak, fantáziájában született meg, különben itt nem is lehetett, mert itt nincs jászolra szükség, itt nincs szénahalom, s eféle etetnivaló, az csak Európában van bőven. Egy másik hibát, ami engem zavart, a mesefestő Rubensnek tulajdonítok, aki minden harangozást ki tudott színesíteni, de természetet s egy szivárványt sem tudott festeni. A hátteret nem ismerte, így hát nem is ismerhette azt a nehézséget, amely az egyiptomi menekülés festészeti ábrázolásának útjában állott. Az ő Jézus a Betlehemből a homoksivatagon át nem menekülhetett. A homokon ugyanis nincsenek festői ligetek, pihenőre alkalmas források és árnyékos helyek. Az a gyermekmészárlás is elmaradhatott volna, mert a festőnek, ha nem színész és komédiás, hanem isteni, a valót kell festeni. Rubensnek, mint másodrangú csillagnak ezt illendő lett volna tudnia, mert ezekkel a történeteket meghamisító, kiszínező mókákkal az emberek nem lettek okosabbak, és nem közeledtek a valósághoz, hanem eltávolodtak. A mostani művészeti háborúban Rubensnek is szerepe van, de nem csak Rubensnek, hanem a többi utánérző utánzónak, aki kenyérkeresetből vagy hiúságból festett valótlanságokat. A háború után ezeket a valótlanságokat el kell távolítani, és kuriózumként külön kiállítani, vagy mint értékteleneket megsemmisíteni. Betlehemben, a Salamon nyaralójában gondolkozom, micsoda nyomorban élhetett az a szegény bölcs Salamon. 3 medencét készített a pici forrás körül, melyek vízzel sohasem teltek meg. A pici forrás nyáron új nyivastagságú vizet engedett magából, s mert elvezetve nem volt, a közelben tócsát képezett, s a salamoni tavak elnevezése is ebből keletkezett. Ma ez a víz vékony csővel Jeruzsálembe folyik, a mohamedánok szent kútjaiba lábmosáshoz gyülemlik. A másik szegénység, ami Betlehemben szembeötlött, az a városon kívül az országút mentén Ábrahám feleségének, Ráhelnek sírja volt. Magában Jeruzsálemben sem csatorna, sem ivóvíz nem volt, sem régen, sem most nincsen. Pénzt nem verettek. A görögök rómaiak pénzével, egyiptomiakkal csak a levegőbe százzal hadakozhattak. De azért még ma is vannak szentírások, amelyek Nablusban készülnek, s
Jeshiba nevű császár hadai az egyiptomiakkal küzdenek. Még mulatságnak sem mulattat, ha a 20. században, tehát még ma is ilyen mesékkel terheljük a fiatalságot, amelynek nincs módja, hogy ezekről személyesen, a helyszínen meggyőződjék, s arról a nyomorról magának fogalmat alkosson, hogy küzdöttek, de soha nem éltek a régi zsidók, s hogy küzdenek és alamizsnából tengődnek a mostani zsidók Jeruzsálemben. Alkalomattán erről majd bővebben írhatok.

0: Most azonban menjünk Kairóba vissza, a naplemente tanulmányozására. Tanulmányozás közben ráakadtam a sokat keresett napút színeinek világító fokozatára. E felfedezésemről úgy a Kultusminisztériumot, mint hollósi festőt Münchenben táviratilag tudósítottam. Amint tehát az új, felfedett színekkel, a festménnyel elkészültem, Jeruzsálembe rándultam, s ott 67 életnagyságú alakkal megfestettem a vallásdisputát, az imát a panaszfal körül. S ahogy ezt gyorsan befejeztem, már is útra kelve a Tátrában vagyok. De már a Tarajkán nem gondolkozom azon, hogyan festem meg a Nagy Tátra látképét a vízeséssel. Még csak rajzpróbára sem került a dolog, hanem egyenesen a Nagy Vászna távirati úton rendeltem meg. A festmény meg volt alapozva, s a Felkai Parkban télire elraktározva. A Kárpátokból szeptemberben távoznom kellett. Az utam Athénbe vezetett. Athénbe érkezett atyám halálának híre, aki 88 évet élt, és csak 65 éves korában egyetemen orvostudor lett. Athénben igazi szobrászati munkára akadtam, vagyis igazi emberi érzésre bukkantam, ahol arról győződtem meg, hogy a szép Galatea nem mese, hanem valóság. A görögök kezében a hideg kövek megelevenedtek, kar és fej nélküli torzók beszédesek lettek, holott a rómaiaknál a híres Mózes még ma is néma, a mestere hiába nógatta, hogy parla, beszélj. Ezért dühösködik még ma is Róma, levegő után kapkod, mert érzi, hogy közeledik az Istennek teljes valósága. És ez alatt a benyomás alatt mondá az athéni kritikus, amikor a Jupiter templom festménnyel kész voltam, végre valahára van egy külföldi, aki az athéni levegőt meg tudja festeni. Nyitva az útja. Athénból Taorminába siettem, ahol reám várt egy olyan naplemente, amellyel tisztában voltam, hogy az lesz a világnak a legszínesebb napút festménye. Itt sem kellett gondolkoznom sokáig a kivitelre nézve, mindennel tisztában voltam. Nem maradt egyéb, mint a vászon sürgős megrendelése. Nagy festői vágyaimat ez a kép teljesen kielégítette, mert a láthatatlan segélyével megoldást nem tűrő önkívületi állapotban ecsetem nyomán 21 négyzetméteres rajz került elő, melyen a hóval borított Etnát, az ógörög színházat és a 250 méter mélységű világító tengert, továbbá a naplementének aranyban visszaverődő fényét látjuk életnagyságban kidomborodni a vászon. Meg kell jegyeznem, hogy a hatalmas festmény, mikor a műterem ajtaját megnyitottam, a közönségre oly hatással volt, hogy tombolt meglepetésében. Az utca tele volt. Il maestro, ungarese trovasto, nostro antico, teatro greco. A magyar mester rátalált a mi régi görög színházunkra. Már nagyobb összegért a festményt ott meg akarták venni. A kép világító erejénél fogva felülmúlja összes eddigi festményeimet. Így érthető, hogy ettől a képtől nem tudok megválni. Ezzel az eredménnyel búcsúztam el a hosszú vajudás után Taorminától, fel a Tátrába az elraktározott munka folytatására, s ahogy ezzel is készen lettem, észrevettem, hogy e két nagy munkával a világot már meglephetem. E célból terveztem azt, hogy az irányadókat Budapestről külön vonaton meginvitálom magamhoz egy villás reggelire, s a festményeket a parkban mutatom be meglepetésre. Amit én a sors beleegyezésével kieszeltem szépen, az a politikai helyzet miatt vált kivihetetlenné. Szeptemberben Damaszkuszba utaztam, Budapestet érintettem, s néhány napra a Városligeti nagy iparcsarnokban állítottam ki a nagy vásznakat keretek nélkül. Eltekintve a helyi érdeklődéstől két érdekes esetet kell felemlítenem. Az egyik, egy Kaukázusból jött művész oda nyilatkozott, hogy Európa a japánoktól sokat tanult, de öntől, uram, még többet fog tanulni. A másik eset, két berlini tanár azzal a kéréssel fordult hozzám, engedjen meg, hogy a kiállításra meghívhassák Wilhelm Ostwald doktor híres tudós tanárt, aki nemrég a császár előtt olyan felolvasást tartott, hogy hagyjunk fel az olajfestészettel, mert nem tudjuk a régiek technikáját utánozni, nem tudunk fehéret festeni, nem tudjuk a világító színeket előállítani, s nem tudunk tartós színekkel festeni, mert festményeink idővel barna szószá válnak, s a művészetnek kárt okoznak. Mint hogy ezen a kiállításon éppen az ellenkezője van igazolva, itt fehér színek pompáznak, világító színek ragyognak, s az évekkel előbb festett vásznak olyanok, mintha tegnap lettek volna festve. Ezzel az eredménnyel tehát, ha ez átutalható, ezen az alapon az egész festői technikát meg lehet menteni a csődtől, amelyre a tudós tanár a világot figyelmeztette. A levél Berlinbe ment, de onnan visszaküldték azzal, hogy a tanár Lipcsében lakik, tehát oda lett újból címezve. Időközben nekem utaznom kellett Damaszkuszba, s a levélre a feleletet, ha jól tudom, Beirutban kaptam meg, mely a látogatást januárra kitolta. Amint Damaszkusz utcáit járom, s a vidéken is szorgalmasan kutatom a nagy motívumot, előáll egy görögnek látszó ember, s olasz nyelven mondja:
1: Ön, uram, nem, de egy nagy festményhez keresi a motívumot, de ezt Damaszkuszban nem találja. Most jövök Baalbekből, ahol a templomot a legszebb világításban láttam. Siessen oda, most van az ideje, a keresett motívumot ott találja.
0: Másnap hajnalban a naptemplommal szemben lévő Hotel Victoriában álmomból felriasztott egy fény, mely tűzvörösben húzódott le a magas Libanonról, belángolta a Héliosz oszlopait aranylehelettel, s átkarolta a Bacchus Antonius és Vesta templomait világító színekkel. Önmagától előállott az 1880-i kinyilatkoztatás tartalma, vagyis a világ legnagyobb napút, plein air, szabad levegő motívuma. A motívum, helyesebben a látlat 350 méter hosszú volt, ehhez járult a kőbányában fekvő 21 méteres áldozókő, mely a festményt költőileg kiegészítette. Így került Párizsba a nagy kristálypalotába, a közönség elébe. S a kritika röviden: ez a munka a világot túl szárnyalta. Ez az értelme annak a parányi kis magnak, mely kezembe adatott, hogy a világot egy szellemi akarat erő fejleszti, és semmiből életre kelti. A kinyilatkoztatás világfejlesztő szelleme nem ismétli magát, ezért úgy a természetben, mint az ember művelődés történelmében csak elvétve találkozunk maradandó monumentális képpel. Ilyen különböző három pont a természetben, az egyik a Tátrában, a másik Szicíliában, és a harmadik Szíriában van megörökítve. A három világra szóló motívum lett a 20. század emberművelődés korszakára fenntartva, egyben pedig a világfejlesztő nagymester igazolására odaállítva.

A nyarat a libanoni cédrusoknál töltöttem, ahol cédrusokat festettem. Később hosszabb tartózkodásra Aleppo városát kerestem fel, ahonnan 2 hónapi tartózkodásom után egy kígyó zavart el. Innen egyenesen Budapestre jöttem, ahol egy irányadó helyen 2 kézzel, de csillogó szemmel azzal fogadtak, talán a jó Isten küldte hozzánk, hogy segítsen mi rajtunk, mert ebben a rettenetes helyzetben mi már tovább nem élhetünk. E beismerés után nagyobb figyelemmel kísértem a közállapotokat, a politikai, írói és művészi mozgalmakat, ahol rövidesen meggyőződtem arról, hogy kisebb-nagyobb körök, klikkek lefoglaltak minden helyet. Uralják a helyzetet, ahová idegen be sem léphetett. És amidőn egy nagyobb társaságban megfeleltem arra, hogyan éltem 1880 óta egy felsőbb szellemi akarat szolgálatában, s Budapesten nyáron gyümölcsön és zöldséget, télen sült krumplin vajjal, s almával 20 fillérből megvacsoráztam, hihetetlenül hangzott, s az étrendem nyilvánosan ellenőrizve volt. Ezért írá SZ a Pesti Hírlapban, Csontvári Proféta címen, hogy karalábén éldegél, alkohol nikotinnak dühös ellensége. Szeretné kipusztítani a föld színéről, de elkésett vele. 3000 évvel előbb bevált volna prófétának, de ma szelíd józan gondolkodásán mi megromlott, kultúrált emberek csak mosolyogni tudunk. Különben kedves Csontvári bácsi nem csak prófétai bölcselő, hanem tulajdonképpen festő, s nem minden mag nélkül tartogat raktáron 20-30 méteres vásznakat. Mi kívánunk, hogy tervei sikerüljenek. Mint festő is, itthon, mivel hogy az akadémiákat is a feje tetejére állítottam, bolykott alá kerültem. Gúnyos mosolyok közt a kelet prófétája lettem. Itthon zseniket hajszolunk, de Isten szeretetére nem gondolunk. Alkohol, dohány füstbe fullad itt is minden. Csatázunk, harcolunk, vitatkozunk a napi megélhetésen. Isten adta minden napi kenyéren. Sokat utaztam, sokat átéltem és láttam, de ilyen pusztulással soha nem álmodtam. Emberek, hová süllyedünk? Mi lett ebből a modern kultúrából? Ha dudba nőtt, s a dudvában dúvad, és ezt pusztítjátok, ám legyen. Tisztuljon meg hát ez a világ, hogy Isten félelmében és közvetlen kapcsolatban, békességben és szeretetben tovább fejlődhessen. Én feláldoztam az életemet, megtudandó, mi a való. Hogy fejlődik ki a világ, és hogy fejlődik tovább? Mert minden, ami van, a pozitívum akaratából fejlődött ki, és ami lesz, a pozitívum kinyilatkoztatása alapján fog kifejlődni.

0: lesz ezután.
1: Kell takarulni.
2: Jó.
1: Kell takaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró.

harang tisztán szólnak most a honi költészet legjobbjai, a nagy harangok, s velük a kisebbek, még talán a csengettyűk is, ugyanazon érznek a hangján, változatos rezgésszámmal, lassúbb és szaporabb ütemet követve, s mégis egy azon hívás törvénye szerint. Vasárnapi szóval azt kellene mondanunk, a költők, kiket az előadó művész most itt megszólaltat, együttesen nem az első vagy második magányos harangszó üzenetét küldik, hanem az ünnepit, a harmadikat, midőn a tornyok egymáshoz szólanak, öblös és ezüstös hangjuk összecseng, egymásba olvad polifonikusan és lelkiismeretünket ébresztőleg felerősödve. Élő költők piros cserepes, avagy bádogos tornyából száll ma felénk a küzdelem, a bizakodás, a tusakodás, a vizsgálás,

kötelit húzza, jelezvén, bizony fölkelt, feljött a nap, jó emberek. Harang tisztán szólnak a költők, költőink, őrszemeink, tornyuk nem készült elefántcsontból. Képletes magaslatuk a felelősségviselésnek szintje, sorsunk, vágyunk szintje. Némelyik épp Sziszüfosz verejtékes homlokának szintje, a hegyre felgörgetett szikla árnyékában. Hallgassuk őket! Hallgassuk a költészet haranghangjait!

Szemlér Ferenc, ó költő, énekelj! Kábult és vértelen fejek nézik az utcák szögletén, hogy merre nyúljon ki a kéz, és merre forduljon a láb, hogy kitől kérjen legelébb, és mihez fogjon hamarabb, hogy jusson neki is kenyér, és megmaradjon a remény. Ó, költök, itt a szép szavak csábítanak, látod-e ezt? Ezt énekeld, ne azt, hogy jó becézni drága szeretőd, ne azt, hogy titkos a világ és végtelen az esti ég, ne azt, hogy reszket a szíved, ha réteken új zsengenőtt, ne azt, hogy jó a tiszta kéj, ne azt, hogy jó a testi fék. Ó, költő, énekelj, kiálts, hogy tejet, húst és kenyeret, neked is, másnak, annak is, kinek a torka csupa seb, kinek a teste csupa folt, kinek az arca csupa ránc, kit földre láncol a nyomor, e láthatatlan buta lánc, ki nem remél, mert milyen volt, abból minden nap újra veszt. Ó, költök, itt a szép szavak bódítanak, látod te ezt? Zajos és hirtelen idők jönnek felénk, a sarkokon morgó és éhező tömeg rázza felénk vad ökleit. Pártok, országok, nemzetek, földrészek egymást öklelik, s mind szörnyűbb hangok csuklanak elő a görcsös torkokon. Ó, költő, énekelj, kiálts, légy hangszóró, légy megafon, zengd ki az élők panaszát, megszázszorozva magadon, hogy félve felfigyeljenek, hogy megremegjen fűls a fej. Munkát, tejet, húst, kenyeret, költő, ó, költő, énekelj. Reményik Sándor, önmagamba falazva. Mi ez? Hol vagyok én? Hogy kerültem ide megint? Falak, falak, égig érő falak vesznek körül elrendelés szerint. Kéz nem nyúl rajtuk át, hang nem hat rajtuk át, egy csillag sem üzen. Vétkeimből nőttek e falak, köztük vakon vergődöm némán és süketen. Tűrnék, uram, tudod békességgel más nagy fájdalmakat, csak ezeket elvennéd, csak ezeket elvennéd, e vastagodó kripta falakat. Adnál erőt elveszteni magam, vagy szabadulni, erőt a karomba. Voltam szabad, most újra rab, élhettek-e tovább így befalazva önmagamba? Voltam szabad, az egészség mámorát kortyolgattam, szürcsölgettem a munka gyönyörét, a szeretet ős ózonát, s falak, falak! Valakinek, aki szeret, aki tiszta, aki szabad és aki lát, add kezébe a jerikói trombitát. Dzsida Jenő, vallomás. Élek, mint szigeten, minden nap térdre kell hullanom. Kívüled semmi sem érdekel. Kihűlhet már a nap, lehullhat már a hold, e zengő túlvilág magába szív, felold. Édes illatai, különös fényei vannak, és szigorú boldog törvényei. Mit máshol ketyegő kis óra méreget, itt mellett dobaja méri az éveket, s ha szólasz mindegyik puhán, révedezőn ejtett igény,

ezüstvirág lesz kék mezőn, és sóhajod a szél, mely fürtyeimbe kap. És arcod itt a hold, és arcod itt a nap. Reményik, Sándor, csak egymáshoz. Ha most, mikor oly érthetetlenül nehéz a szívem, valaki jönne és karon fogna szépen, szelíden, nem is karon, csak kézen fogna, mint árva gyermeket a másik, és sétálnánk napnyugtától a legelső csillagsugárig. Valaki, akinek most nem volna gondja semmi másra, csak arra, hogy én szomjazom csendes szavú vigasztalásra, aki jönne mellettem főlehajtva egy órácskát hallgatagon, s a hallgatása azt mondaná, panaszkodjék, én hallgatom. Újat nem mondanék, tán inkább ezerszer elmondottakat, de új volna így, így zavartalan ketten, az esti ég alatt. Egy óráig, amíg a csillag felragyog és rejánk sugároz, nem volna köze semmi máshoz. Nem volna közöm semmi máshoz.

Lajos, vallomás. Igaz, én itt a sorssal nem csatáztam. Én döbbent szemmel láttam itt a vért, és nem lengettem omló barikádon fehér zászlót a véres emberért. Viharokból kibomló új világért csak álmom volt, nem lobbanó vitám. Rohamra nem harsogtam riadókat, jövőködökbe zúgott rombitán. A seb, mit rajtam vadkor ökle zúzott, sötét heggé simult minden dalon, de mint a monda tóba hult harangja, a mélyben él az ember fájdalom, s én nem tudom, hogy meddig él a versem. Titánok halnak, tornyok rengenek, ahol világtraverzek összedülnek. A versem hogy ne halna meg? Ha nem leszek, nem fogja tudni senki, sorsomnak mennyi furcsa titka volt. A hűlt sorok, meg annyi érckoporsó, s a könyvem gránit kripta volt. De túl romon, ha perce jön csodáknak, a mély megkondul, mintha vallana, s a bolt alól harangtisztán kicsendül, s magasra száll az ember dallama. Szabédi László, mese. Kritikus efe, máj, vese, ne marjatok, amit most mondok, csak mese, hallgassatok. Hol történt, hol nem, kora reggel kirándultam egy víg sereggel, ki a szabadban rajta. Volt köztünk ember mindenfajta, s volt közöttünk egy fifikus kritikus. Jaj, int olvasom, légy eszélyes, költő, sőt, maradj néma, a kritikus had oly veszélyes téma. A versnek te vagy alkotója, te teremted az irodalmat, de a kritikus gyakorolja a költészetben a hatalmat. Ő tudja, mit kell költened, ha szólsz, ő rajta túl kiállt. Ő védelmezi ellened a népi demokráciát. Tudsz, amit tudsz, de egy dologban légy bizonyos, ő tudja jobban. Tudom, tapasztalatok árán nem vagyok ma született bárány, de is vallom, hogy szívem kushat, ha rám támad a kritikus had, s bár megdobban, de szavamra nem hergelem őket magamra. Kritikusom, akiről éppen szó lesz, művészileg hiányos. Egyetlen a maga nemében nincs benne semmi általános, egy szóval ám bár fifikus, semmiképpen sem tipikus kritikus. De miért is mentegetőzzem? Mesém fogatlan, nem harap. Csak annyi történt, hogy útközben felkelt a nap. Csak annyi történt, hogy megálltunk, és lelkendezve kiabáltunk, dicsérve a kelő napot. Nem történt semmi különös, csak annyi, hogy a csökönyös kritikus hallgatott. Zavarta a hajnali nap. Nem tudta, és ez nem mese, hogy a napkelte helyese ideológiai.

Petőfi Sándor, a helység kalapács. Hőstöltem én 4 éves. Szeretnek az Istenek engem. Rémítő módra szeret. Megajándékoztanak ők oly ritka tüdővel, hely a csatavészek világrendítő dúlakodásig illendőn elkurjantani képes, melyet tőlem minden kántor irigyel. És férfi legyen, méltó-e tüdőhöz? Ön az égi hatalmat iránt, ami hajlandóságából széles tenyerű, feje nagy, helységi tovább. Vagy, mint őt a dús képzeletű nép költőileg elnevezi, helység kalapács. Ti, kik erős lélekkel bírván, meg nem szeppentek a harci morajtól, halljátok szavat. De ti, akiknek szíve keményebb dolgoknál a test alsó részébe hanyatlik, ó, ti, kerüljétek szavat. Amen, szólt az áhítat szent hangján a menny szolgája. Egyház 4 fala régi szokása szerint komolyan mondotta utána, hogy amen. A nép pedig, amely estímára gyülekezett a szent egyházba, azonnal elhordta magát, egy-egy kancsó bor előtt, otthon vagy a csapszék asztala mellett dicsérte az Isten. A becsukott templomban csend lett. Nagyobb csend nincs a mocsárok partjainál sem, mikor a gém, bíbic s béka elalszik. Csend valahát, csak 2 éhes pók harcolt életre halálra egy szilvamagon hízott légy combja felett. De hubbal sors, a combot elejték. Egy egér fölkapta, s iramlott véle az oltár háta mögé, a tiszteletes reverendájába, lakomáz vala, és a pókok szeme koppant. Ha, de mi szörnyű zaj, mi lárma riasztja egyszerre az egyház temetői nyugalmát. Mennydörgés, vagy kásának forrása az égban? Nem, ott ember hortyog. Úgy van, ez ember alak. Egy zugban 2 öklére hajolva alszik, ha nem íme fölébredt, miután elhortyantotta magát. Ásít, szemeit dörzsölve külnéz, lát és sejt, sejtése fogány. Megy az ajtóhoz, megrázza kilincsét, és rázza fiát. Éles eszével átlátta azonnal a dolog állását, és ezt mondotta, bezárt. Még egyszer mondotta, bezárt. Azután, mint férfihoz illik, téged hív a segédül lelki jelenlét, s kére ne hagyd el, de nem hagytad el. Védő szárnyadnak alatta, így gondolatok születének nem tökkel ütött koponyájában, mi alatt orrát mutatóját. Hogy szabaduljak? Kiabálni potyára, valamint a puskagolyó bicskét annyira nem megy, mint amennyire megy, szint úgy az emberi hang. Így hát, ahogy ordítanék is, meghallani nem volnának képesek a falu béli fülek, mert innen a helység majd 1/2 órányira fekszik, lenne a völgy tekenőjében. Leugorjam az ablakon állva. Az igaz, gyerkőce koromban, a cseresznyefa legtetejéről gyakran ugortam alá, ha csőszagot érzik. De az régen volt, már az idén a 40. értem meg a krumpi kapálást. Lelkem hülyejét a férfiúságkora megnehezíté. S ha leugornám, nyakamat szegném, vagy más bajom esnék. Így főzte a gondolatok seregét feje bográcsában a bölcs férfiú, aki az idén már 40. éri meg a krumpli kapálát. Ezután folytatta tűnődre. Mást kell kitalálnom, vagy itt húzom ki az éjjet, és ez nem lesz mód nélküli mulatság.
komoran nézett a víg levegőnek egy fontjára. Miként a gólyamadár néz fenekére a tónak, mikor a prédát lesi, melyel a kémény tetején várakozásba merült fiait megvendégelni akarja. Megvan! Ha-ha! Megvan! Rikkanta! S komoly orcájára derüljött. Mint kiderül példának okáért a föld, mikor a nap letépi magáról a felhők hamuszín ponyváján. Szintén így kiderül a sötétlő ponyha is éjjel, ha a kóika kezdi gyötörni a mopszi kutyácskát, s a tekintetes asszony rémülve kiállt a cselédi szobába. Pannike, kelj fel! Rakj tüzet is melegíts téglát, de szaporán! Panni pedig lent föltápászkodik. Egy-két botlásnak utána kijut a konyhába. Kovával, acéllal meggyújtja a taplót, taplóval a kéngyertyát, kéngyertyával a szalmát, szalmával a fát, hogy téglát melegítsen hasacskájára a mopszikát. Mondom, valamint ilyenkor kiderül a konyha sötéte, úgy oszlott a ború hősünk Komor Orra hegyéről, midőn e szót ejtette ki, megvan. S a kíváncsi világ azt kérdi, mi van meg? Hegyezd füledet, kíváncsi világ, lantom neked elzengendi, mi van meg? Ha ekkori aggodalommal néztél hősünk sorsának elébe, s ne talántán arcodat érette, a búnak könnye fürözté, most már szemeid pilláin az öröm könnyének gyöngye ragyoghat, mint fekete átila dolmányon a csínos ezüst gomb. Mert megvagyom a szabadulás terve, jeles terv illői okos emberhez. Sikerülni fog, és sikerülnie kell, mondá a szentegyházi fogoly diadalmasan. A toronyba megyek fel, és a toronyablakon által leereszkedem a harang kötelén. De ha megkondul, majd úgy intézzük a dolgot, hogy szólni ne tudjon, a kötél jó hossz. Még a bölcs férfiú tervét, leleményes eszének fényes tanúját teljesül és koronázza. Pihennénk tán egyet, aztán új erővel térjünk a tettek más mezein. Második ég. Regényes domb tetejében, a helység nyugati részén, onnan faluszerte legjobban látni, sarat, port, mármint az időjárása vagyok. Mint mondom, a helység nyugati részén környékezve, csalántós a növények több ír ritka nemétől, áll a díszes kocsma, amelyet sajátján nevez Isten kegyiből, és egykor férjének szorgalmából, szemérmetes Erzsók asszony, mint őt nevezi. Anton, kegyeségnek ajándoka, zengd el, onnan az elnevezés. Erzsók asszonyom ékes holdkerek arculatán, hol még csak 55 év lakozik, örökös hajnalnak bírja derengét, innen az elnevezés. Vannak ugyan, kik állítni merészek, hogy Erzsók asszonyom arcát nem a szende szemérem, hanem a borital festette hasonlóvá hajnali pírhoz. De ezek csak plecska beszédek, mert Erzsók asszony nem is issza a bor, csak úgy önti magát. Ilyen a rágalom aztán. Ezelőtt nincs szentség a főhátán. A legszűzebb ártatlanságnak tiszta vidék is bémoskolja iszappal a hóra saraszány. De hová ragadál a fölhevülésnek gyors taigája? Vissza tehát a szemérmetes Erzsók 55 éves szány. Hájos valahogy, mint a pipacból font koszorú, vagy mint a bakter dárdájába ütődött éjjeli holdsugár, és ennek okáért látogatáért az egész falu néte oly szorgalmatosan, el annyira, hogy be se nézett más kocsmára. Az igaz, más kocsma nem is volt a faluban. Ide járt hát a falu népe, kivált vasárnapi délnek utána, és nagy mértékben vigadozott, s a vigadozásnak végéről szó sem volt, míg a kisbírói tekintély tudtokra nem adta szívreható magyarófa beszéddel, hogy már hazamenni tanácsos. Ma is így megy a szemérmetes Erzsóknál. Az isteni tisztelet elmúlt, a csapszék népesedik,
valamint a mezőség, hol a tehenek csordája legel, megnépesedik két szárnyú seregélyekkel a nyári napoknak forró üvegében. Jelen volt közepette a vendégek seregének a helybeli látszik kántor, torkának szárasságával, s szerelemvágyas kebelének tengerkínjai. Őt ugyanis a szemérmetes Erzsókért, örműző lángok emészték, mint a vér rozsdája emészti olmos fütyköseinket, amikkel tisztújítás csatázon egymás színek. Kév betemednék bámulatra tehát, hogy ő egyikével feje ablakinak lelenéd a folyó orbillikomába, másikkal azonban andalva mereng a szemérmetes Erzsó kellemes arcán. Nem maradott el a béke barátja, Bagarja uram sem, a csizma csinálás érdemkoszorúzta művészet. Méltóságos termetű férj, majd akkora volt ő, mint a bajusz orrán. Oldala mellett a port szörpölte, haranglá, a fandor lelkületű egyház, ki, mikor ont a Bagarja uram e kérdést terjesztette elébe. Hát fej nagy koma, hol lehet? Így hallott a válasz. Ott van, ahol van, hanem itten nincs. Ma alig lesz. Miután ezeket még itt hajakkal elmondotta, kiprénzés szája vidékét sátán boszolta. Bagarja uram üle, olyformán néze szemével, mint nézni szokott a halandó, ha nem érti a gond. S valamíg több érdemteljes egyén a vendégek koszorúját. Megnyílt a közben az ajtó, mert széles az ő nyílása, mint szája a helybeli kántornak, mikor éneket énekel a soksík orgona mellett. Ki volt, ki az ajtót kinyitotta imígyen? Ha a hagyomány állításának hinni szabad, nem más, mint a vitéz Csepű Palkó, a tiszteletes két pejcsikajának jókedvű abrakolója. Jöttek nyomban utána a hangászkarnak tagjai hárman, a kancsal hegedűs, a félszemű cimbalmos, s a bőgő sánta húzója. Mind ivadéki a hősi seregnek, mely hajdan nagy idánál a harci dicsőség vérfestette babérját, oly nagyszerűen kanyarítá nem szőke fejére, nem szőke fejének göndör haját. Kancsal hegedűs, a félszemű cimbalmos, s a bőgő sánta húzója föltelepült kényelmesen kemencének tetejére, miközben vitéz Csepű Palkó, a tiszteletes két pejcsikajának jókedvű abrakolója, így adta bizonyságát ékes szólási tehetségének. Hart! Fölfogta azonnal a szemérmetes Erzsók e szónoklat magas értelmét, és eszközli annak teljesülését, nem fontolva halad. Miután a vitéz Csepű Palkó az orra alatti nyíláshoz emelte a kancsot, és miután mértékletesen egyet kortyanta belőle, körülbelül annyit, amennyivel 5 vagy 6 ürgét lehetne kicsalni lyukának mélységeiből, annak utána fölnézi az égtájéka felé a kemence tetőre. Éjféle szavakkal terhelte meg a levegőnek könnyű szekerét, hogy szállítna azokat a derék hangászi üvegbe. Húzd rá, Peti! A fűzfál kicsülő édet is, aki megáll! Peti nem késett, a háromság más kettejesen, cimbalom és hegedű és bőgő hangot adott. Jaj, de mi hangok ezek! Ezeknek hallata visszaidézi tündér hatalommal emlékezetembe. Éltem legszebb idejét, a gyermekidőt. Látom, mint játsztam öcsémmel és kisházi kutyánkkal. Aztán a kutyát elvettük, öcsém, én meg nem akartam odaadni, s így hajba kapálni. Mi jött ki belőle? Az jött ki belőle, hogy a zajra apám kirohant, nálunk terem és mindkettőnket jól megnadrágol. Az alatt a kutyát mi elejtők, s ráhágtunk a farkahegyére, mikor a percben mindhárman összevisítás. Ez összevisítás alig lehetett szebb, mint a Peti és két társa. És lett a zenére a szemérmetes Erzsók teremében nagy vigalom. Mindennek előtte összeütötte bokáját vitéz Csepű Palkó, a tiszteletes két pejcsikajának jókedvű abrakoló. Követi a csáberejű példát a többi legénység.
Béhurcolva szelíden egy pár fürge leányzót, kik eddig az ablakon által kukucsáltak kandi szemekkel, s kiknek már viszketett talpok a táncnak vágya miatt, hallván a mennyei bájú zenét. Kóvájgani kezdtek mindnyájan a tánc gyönyörében, mint aki nadragujával fűszerezte evédjét. A lábak dobogása pedig rendes vala, mint ama zaj, mit néha a tiszteletes hall, mikor ül a Biblia mellett, s olvassa nagy elmerüléssel, és amely zajra imígyen teszi megjegyzését jámbor szívvel. Ó, az a palkó, istentelen ember, megint nyaggatja csikóimat, a szegény párákat, korbácsa csapásait. Még így események gazdagíták a világ történeteit a kocsmaterem közepén, szélről a béke barátja, agarja, s haranglába fondor lelkületű egyházfi, ültenek ittanak egyre. A helybeli látszívű kántor még mindig pislogatott a szemérmetes Erzsók 55 éves bájaira. Arculata lelki tusának volt tükörözője. Látszik, hogy valamit akar és nem akar, vagy inkább, hogy valamit merne, ha merne. Mikor meglátta harangláb a fondor lelkületű egyházfi, hogy a látszívű kántor se széna, se szalma, hozzája vonult, s íszókat lát a helyesnek intézni a késedezőhöz, bátorításnak okáért hangtalan hangon, mint a súgójuk lakói beszélnek a színpadokon, holott nők s férfiak által szomorú és vígjátékok adatnak, s közben bohózatok és operák a közönségnek gyönyörére. Ah, kántor uram, hát elmegy a nap, megjön az alkony, utána az éj, elülnek a csirkék, és ludak, és verebek. Mielőtt ügyesen szőtt perzsünknek drága gyümölcse megér. Gondolja meg azt komolyan, és nem csak úgy át a butába, hogy századok adnak tervhivitelre egy ilyen pillanatot. Az ilyen pillanatokkal fukaran kell bánni tehát az előre tekintő emberi léleknek. Valamint fukaran bánik beszédivel bíró uram a bölcs aggasztján. Előre tehát, hogy az alkalom el ne sikoljék, mint elsiklik néha a hal a halásznak körbe közül, ha ügyetlen kézzel kap utána az ostoba filkó. Rajta azért, oh, kántor uram, most vagy sohasem! Miért engedni helyet kebelében a félelem érezetének, hiszen részt vett a győri csatában? Ekképpen szól a harangláb a fondor lelkületű egyházfi. A helybeli látszívű kántor egyebet nem válaszol, mint amikor. Ó, te, tudója szívem titkának, igaz egy betűig tartalma beszédidnek, mint igaz a szentírás, bölcsen tudom azt. De amint van okom nem hordani többé a titkolt szerelemnek életölő fájdalmát, szintúgy van okom elfojtani lelkem mélységes mélyében a titkot. Ha ez emberek itten észre találnák venni, avagy ha pofon vág a szemérmetes Erzsó e szörnyű merényét. Hát, feleségem, az Amazon természeti más. Ó, én a legboldogtalanabb valamennyi teremtmény közt, mely látta a napkarimáját a sugarakban úszót, a felleges ég vagy éjszaka nem volt. Olyan az én lelkem, mint a Duna legközepében a szélvészhánytad deregje, vagy mint a dióhé, mint a gyerekek focsolyába vetének. Hánykodik erre, amarra. De bátorság! Aki nem mer, nem nyer. Oh, szólj erre, harangláb, mondd meg nekem, úgy van-e vagy sem. Akként áldja meg Isten életedet, unokáidat is, ami őszinten leszen e kérdésemre a válasz, melyet ad annak. Őszintén szól a harangláb mondván. Úgy van, kántor. No, ugyan, hát neki már. Ezzel a helybeli látszívű kántor felemelte, letette a pancsot. Akhogy mikor on fölemelte, fordult így valahogy, és amidőn leterét, üres valahogy, valamint üresek zsebeim most, mikor ezt éneklem, hagy lelkesedéssel öltői dühömmel. Annak után a látszívű kántor egyet rántott a lajbia szélén, kétségbe esett elszántsággal, mint aki hidegfürdőt éltében először használ. Oda rontott a szemérmetes Erzsó.

0: harmadik ünnep. Oh, nagyon is jó szívű közönség. Különösen ti, szép jánykái hazámnak, kiket annyira szeretek én, hanem akiktől nem nyerek egy makulányi szerelmet. Ugye nem fogtok haragudni reám, hogy a helybeli lágyszívű kántornak szerelemvallásától s a tánc kellő közepéből drága figyelmeteket templom tájékára csigázom, hol a leleményes eszű fogoly éppen mostan ereszti magát lefelé a harang kötelét, valamint leereszkedik a pók gyakorta szobán tetejéről saját. És ime leér, és ugyanaz. A kötél ugyanazt akará, hogy hála fejében hagyná ott bőrét tenyerének, hanem a hűséges bőr onokul így szólt a kötélhez. Én ugyan itten nem maradok. Vagy ha maradnom kell, hát szinte maradjanak itt hús és csonttestvérei is. A kötél jó szíve megindult a ritka bizonyságán a szép testvér szeretetére, lemond a kívánságán. Már este felé volt, a nap gombóca piroslott, valamint a paprika, vagy mint a spanyol. Oh, te piros nap! Miért vagy te piros? Szégyene vagy haragasz, mi aranysugáraidat megrezesíti, mint a bor az emberek orrát. Nem szégyen, de nem is haragasz, csak én tudom ennek okát én, kit földön túli izékbe avattam. Ez vésznek előjele, amely még ma lefújt a világra, miként a mészáros taglója lesújt az ökörnek szarva közé. Nem csak a nap hirdette a vészt, a már közel állott. Az egész természet elhagyta a régi kerékvágást. Két kutya, melyek előbb őszinte barátságnak példái valának hosszú időktől, most egymást marta dühödve, egy nyomorú gyúgyőr darabot, mit a mészárszéknek előtte talált. S még száz így példát zengene lantom, melyek mind iszonyú pusztulás jóslának a földnek. De csak a legnevezetesbet közleni légyen elég. A lágyszívű kántornak felesége ma nem ivott meg többet egy meszett pálinkát. Így állt a világ, amiről a szent egyházi fogoly elereszti a mentő kötelet, ekképpen szól a magához. Fenn volnék, hála a mennyek urának. Most egyenest a szemérmetes Erzsókon. Ó, szemérmetes Erzsókon, szívem műhelyének örök árendása te. Nem, de vársz, epe kedve reám. Valamint én várom a tiszteletestől kontójának megfizetését, melyért nála hetenként kunyorálok hiába. Nem fogsz te sokáig várni, reám, a szerelem lesz sarkantyúl, hozzád rohanok, mint a malacok gazdasszonyaikhoz, a kukoricát csörgetni. Még bé sem fejezi költői beszédét, íme rohant a szemérmetes Erzsókhoz, mint a malacok gazdasszonyaikhoz, a kukoricát csörgetni. Amiből megfogta kilincsét a kocskai ajtónak, ketyegett őszíve erősen, ütkélyen gyönyörűen. Amint benyitott a terembe, a tánc még egyre dühöngött, s csak a béke barátja bagarja vevi őt észre, s őszinte örömmel idvezlette kiáltván. Jó napot, adj Isten, feje nagy koma! Mert ő a nagy férfi volt ez. Jó napot, adj Isten, hettel meg is eljött! Ezek voltak szavai, agarja uramnak a béke barátja. De a széles tenyerű feje nagy, a helység kalapácsa, a jó napot adj Istenre, nem mondta, fogadj Isten, nem mondott semmit, de nem is hallotta beszédét bagarja komájának. Dehogy hallotta, dehogy. Ő csak látott. Oh, miért kellett látnia ekkor? Miért nem született vakon inkább? És általjában miért született? Ott lát át érdetelésben a helybeli látszívű kántort, a szemérmetes Erzsó 55 éves lábainál. e látvány rossz szívét, a tiszta szerelmű szívet, pokol belikénnak 136 000 bicskája hasította keresztül, fölgyújta agyvelejét, a haragnak cint macsinája legott. Mint prédájához a macska, zajatlan léptekkel, s szeme égő üszkével sompolygott a lágy szívű kántor háta mögé, aki titokban gyötrődő szíve érzelmét ekképp foglalta szavazba. Szemérmetes Erzsók, koronája az asszony nemnek, s kezelője a bornak s a pálinkának. Lesz engedelem számomra szívedben, ha lelkem tartalmát előtállalni merítlen. De nekem már mindegy, akár van, akár nincs engedelem számomra. Kimondom, mi fúrja az oldalamat, kimondom, igen. Nem holmi cikornya beszéddel, de az érzés egyszerű hangján. Keblem kápolnájában a hűséges szerelemnek az öröklétnél félrőffel hosszabb gyertyája lobog, szent lobogással. Éretted lobog az ószlevérnek, Erzsók. Ha meg nem koppantod a viszont szerelem koppantójával, elfog aludni és vele elfog aludni életem. Itt várom ítéletemet, most rögtön ezennel mondja ki szűzajakat. A reménység zöld koszorúja övedze homlokomat, vagy a kétségbeesésnek bunkós botja üssön agyon. Én ütlek agyon, én vagyok a kétségbeesés. Szól, nem dörbött egy hang, a széles tenyerű feje nagynak hangja. Széles tenyerével megragadá a lágy szívű kántor gallériát, fölemelte a térde felétről, alba sem írta a földet, aztán meg letevé, hogy az orra is érte a földet. Én ütlek agyon, folytatta tovább a széles tenyerű feje nagy. Én morzsolom össze csontjaidat, mint a malomkő a búza szemet. Hogy mertél? Előbb téged vonlak kérdőre, ó Erzsók. Mondd meg nekem azt, a hűtlenségnek fekete posztaja, vagy az ártatlanságnak pacsolat lepedője takarja el lelked. Oh, szólj nekem el! A szemérmetes Erzsók nem szól a reál, de tengervíz színű szemének bájdús kifejezéséből ezt silabizált, aki mennyei kéjjel a széles tenyerű feje nagy. Ó, széles tenyerű feje nagy, helységünk kalapácsa, s csapra ütője szívem hordóján, még kétkedem. Ártatlan vagyok én, mint az izé. Érté-e néma beszédet a helybeli látszívű kántornak hüsteljes dögönyözője, s engesztelve sohajtott. Lelkem lelke, bocsáss meg, hogy kételkedni merék hűséget Attilláncának álhatatosságában. Most pedig, oh, kántor, téged vesznek elő. Készülj a meglakulásra. Rémséges leszen az, valamint rémséges a bűn, mit elköveti. Példádon okuljanak a késő unokák. Hogy kell csábítni az ártatlanságot? Hogy kell konkolyt hinteni két szerető színnek tiszta buzája? Miután a nyelve megállott, két keze kezdett mozgani a széles tenyerű feje nagynak. A helybeli látszívű kántort úgy ütögette a földhöz, mint a gyertyát mártani szokták. A helybeli látszívű kántor elkezdett bőgni, amint még nem bőgött soha, sem temetéseknél, sem a sok sípú orgona mellett. Bőgése zavarnak lett okozója mulatók közt, megbomlott a tánc, a kancsal hegedűs, a félszemű cimbalmos, s a bőgő sánta húzója, felette tovább hallatni hangszere égi zenéjét. A mély oda csődült, karét képezve, holottan a széles tenyerű feje nagy, példát ad a késő, ú, példát ad a késő, ú, példát ad a késő unokáknak. Hogy kell csábítni az ártatlanságot, hogy kell konkolyt hinteni két szerető szívű tiszta muzája. A helybeli látszívű kántor bőgései közben íszókkal esengett a helység kalapácsán.
1: Csak addig várjon, amíg egy kicsi szócskát mondok, aztán verjen kell, mert nagyon a jónak látja.
0: A széles tenyerű feje nagy, ki már belefáradt a példaadásnak kedveérti föltözítésbe, ezeket. Ez ilyen, kántornak, mentse magát, Meghallgatom én az okos szót, minden időben, mentse magát! Helybeli látszívű kántor így mentette magát, heverve a földön.
1: Bűnös vagyok, egyrészt, nem tagadom, mert megszeretném lágzó szerelemmel a szemérmetes Erzsókot, de tehettem-e róla? Ha szerelem nem oly portéka, amelytől elzárni lehetne a szívet. Tündéri madár ez, amelynek ajtó sem kell, hogy a szívbe röpüljön, mit bölcsen tudhatja kegyelmet. De szerelmemet én titkoltam volna örökké, elvittem volna magammal a más életbe, ahol tár nincsen is élet. Ha nem veszi észre, haraglám, ő észrevevé, és bújtott a tüzem. Biokért, nem arról nincs tudomásom. Ő volt ki, mitől ma az isteni tisztelet alkalmával kegyelmet az álomnak karjába hajolt, ezt javasolta nekem. Zárjuk, kelmetre az ajtót, s így zárva levén ma baj nélkül tehetem hódításaimat a szemérmetes Erzsóknál, s én balga szavát fogadám.
0: Mindezeket mondá a helybeli látszívű kántor a megbánásnak örömtelen hangján. Mint megfordul a részkakas a templom tetején, ha más tájról kezd fúni a szél, úgy vett más fordulatot a széles tenyerű feje nagynak lelke, s irányt, midőn e szók érinték füledobját. Mit szól kend erre, harangláb? Voltak szavai, nem szeríden mondott szavai. Igazolja magát, kend, vagy akképp vágom fültövön, hogy azonnal megsiketünk vele. Odaáll a harangláb, a fondor lelkületű egyházfi, s a rendületlen nézve szemébe a széles tenyerű feje nagynak, így bátor szókra fogom. Igazolni fogom magamat. Nem, mintha remegnék a kent fenyegetéseitől. Jobban felkösse gatyáját, akitől meg kell jeljednem. Érti-e kend ezt? Mindig az, amit kántor uram szólt, aki úgy mellesleg mondva gyáva, haszontalan ember, hogy oly pimaszul rám vallott. Én bújtogatám őt, hogy csapja el a kelmet keziről a szemérletes Erzsókot, mert én kendet utálom, mint a kukorica gölődi. Ugyan, ugye? Nézd ugyan! Hát kend azt gondolja talán, hogy én kendet szeretem, avval a macskapofájával. Micsodával? Avval a macskapofájával.
2: Macskapofámmal? Hát te sündisznó, aki kovácsnak tartja magát, pedig holdi cigánytól tanulta meg a kalapálás.
0: Hát még mesterségemet is gyalázni mered. De hitvány tempra megint. Na megállj, majd megkalapálj. Úgy megütötte ökölének húzogányával a fondor lelkületű egyházinak orrát, hogy vére kibudjant. Erre harangláb ügyesen leütötte fejéről a kucsmát, megkapta hajának fürtözetét, s ó istenesen kezdette cibálni, mint a harangkötele. Ez iszonyú látvány megragadá gyöngéd idegét a szemérmetes Erzsóknak, s a szegényke ájul a törvényébe bukott. Bagarja a béke barátja fölemelte szelíden, s ápolva tevi őt az ágypárnái közé. Élettelenül feküvék ott, mint a lepuskázott vadlód a tó közepén. De most jön a hadd elhadd, amidőn a vitéz csepű palkó, a tiszteletes két pejcsikajának jókedvű abrakolója, látá, hogy komolyabb kezd lenni a dolog fordulata. Helye nagynál termes erényen, magát frigyes társának ajánlja. Őt kedves kötelek csatolák a széles tenyerű feje nagyhoz. Nála tanulá tudnillik a kovács mesterséget valami két hét. Hanem ekkor elebb lábolt, mert nem volt hajlama a mesterséghez. Vakarta inkább a lovat, semmint patkolta. De azért kedveltje maradt a széles tenyerű feje nagy, s neki most is mester uram volt. Mester uram! Hurjant a vitéz csepi palkó, a tiszteletes két pejcsikajának jókedvű abrakolója. Ne féljen semmit, mester uram! Itt vagyok én is! És ezzel nekiugrék a fondor lelkületű egyházinak. Hátán termet kezdte püfölni. Nem bírt a harangláb csepű palkónak terhét, és összerogyott. De véle rogyott a helység kalapácsa is, mivel üstöke mindig martatozott. Nagy szemű volt a Így hullnak alá a kövek a romladozó várak tetejéről a völgy mélységében. A tusázókhoz több forró vérű legény csatlakozik, két pártra szakadnak, s lett rugás, harapás, fejbetörés, vérontás, és a többi. A lányzók pedig elvonulának a kocsmateremből, mint elvonul a napnak sugara a zivatartánon. Elkotródott a lányok után a béke barát. Negyedik év. Merre bagarja, uram? Testépületének élő oszlopain, oh, merre szalad Kend, gyors szaladással, mint a Kugli golyó is. Hát férfihoz illik megfutamodni a harci veszélytől, lemondani a csatabajnak hősi jutalmáról, a dicsőség tölt koszorújáról. Ne kárhoztassuk a jámbort. A gondviselésnek választott embere ő, ki elhárítani termett a végpusztulást falujáról. Avagy ha nem eképpen cselekedné, miért híná őt a világ a béke barátjára? Ő e nevezetnek megfelelőleg intézi tette irányát, s könnyű inakkal iramlott az öreg bírói lakáshoz, amelynek előtte méltóságosan állott a kaloda. Bagarja, a béke barátja alva találta a kevés szavú bírót a bölcs aggastyán. Ottan feküvék ez, testének egész hosszában a pamlagon, azaz a fapadon, párnául ködmöne szolgált az öregebbik, mert az újat kímélnie kellett. Bagarja uram megdöft az oldal bordáját, hogy az álom sűrű ködét szétloszvassa szeméről. De korán sem volt ez oly könnyű munka, minőnek első látása talán gondolja az ember. Soká bajlódék véle bagarja, míg fölnyílt az egyik szeme nagy nehezen, lelki nyugodtsággal kérdezte. Mi baj?
2: Baj van, bíró uram is, nagy baj! Csak talpra, de gyorsan! Ha azt nem akarja, hogy vége legyen helységünknek, vége örökre! Kiütött a háború, és dúl! A szemérmetes erzsók csapszék előn a csatatér! Az egész falu népe egymást kaszabolja, hogy nézni iszony! Potyognak az emberek, mint a legyek őszi időben. A föld a kifutott vértől olyan, mint a vörös posztó. Az enyészet gyászlobogója leng a szomorú csatatéren. Tápászkodjék föl, bíró uram, és menjünk szaporán, mert csak bíró uram az, ki követ gördíteni képes a rohanó romlásnak elé.
0: Így végzi a csatafestését a béke barátja Bagarja. A kevés szavú bíró a bölcs aggastyán, fölnyitva szemének másodikát is, e kérdést látá szükségesnek. Hát menjünk.
2: Pedig tüstén!
0: Volt a fele. Nem bánom. Szól a szokott nyugalommal a bölcs aggastyán, s miután új ködmöne rajta volt és botja kezében, útnak eredtek. Szomszéd volt a kevés szavú bíróhoz a hivatalában pontos kisbíró. Beszóltanak ehhez az ablakon által, és mondák, jönne velük. Szót fogadott a hivatalában pontos kisbíró, bár nem nagy örömmel, mert legszebb kedvtöltésében zavarák, éppen feleségét verte. Mikor a kántorlak elébe jutottak, az amazon természetű Márta szomszédnéjával akkor végzette pörét, mely onnan eredt, hogy a rossz lelkű szomszédné egy tyúkját agyonütötte, mert ez mindig az ő csirkéi közé járt, s elette előlük az árpát. Képzelni lehet, hogy mekkora volt dühödése az amazon természetű Mártának hallatlan kára miatt. De azt már képzelni lehetlen, hogy mekkora lett dühödése, amit ön a béke barátja tudtára adá férjének csínyát. Szólni akart, de a szó elakadt gégéjé. Szeme vérszínű lett, s arculata kék, és reszkete minden tagja, valamint a kocsonya. Szétnézett vizsga tekintettel, mellette hevert egy seprőnyél, a szőrragadás bőszülve kiállta, utána! Amid ön a kevés szavú bíró, a béke barátja Bagarja, a hivatalában pontos kisbírós, az amazon természetű Márta elértenek a csatahelyre, iszonyú vala a látvány látása, amelyet láttak. A harc járt a javában. A béke barátja magarja nem füllentett, mikor azt mondta a kevés szavú bírónak, hogy az enyészet gyászlobogója leng a szomorú csatatéren. Úgy volt egyben. A kemence, ahonnan a kancsal hegedűs, a félszemű cimbalmos, s a bőgős hánta húzója az ifjúságot táncra vidítá húrjai bájos pengésével. A kemence bezúzva úgy mered a levegőbe, mint valami sziklai vár a tatárjárásnak utána. Tört asztalnak, stört poharaknak romjai lepték a véráztatta szobát, s a vérnek közepette búsonga tűnődött egy leharapott fül. Az amazon természetű Márta hős elszántsággal törte magát át a vívó tömegen, még nem férjére talált, ki egy szögletbe vonultan, kínjában most is nyögve kucorhat. Ó, Hamlet! Mi volt ijedésed, mikor on megláttad atyád lelkét? Ahhoz képest, amint megijedt a helybeni látszívű kántor feleségének látásán. Egy fél ép asztal alá bújt, s kezeit könyörögve kinyújtál az amazon természetű Mártához. De ez nem könyörült. Megfogta egyik lábszárát, s kihúzta az asztal alól, és addig döngette, amíg csak a seprűnyérben tartott. Aztán ott ragadá meg haját, ahol legjobban fáj, és elhurcolta magával, mint a zsidó a lóbőr, s ekképp igaztalta. Gyerünk csak! Itt a világ szeme láttál, nem akarlak csúfá tenni, de otthon majd megkapod a magadét. Miután ura volt mindenha, szavának az amazon természetű Márta, hinni lehet, hogy most sem szekte meg azt. Az alatt a kevés szavú bíró a bölcs aggastyán, nem ékes szólásánál, de tekintélyénél fogva lecsillapítá a harcnak fergetegét. A vérontásnak idője lejárt, meghunnyászkodtak a küzdők, mint a marakodó ebek, amikor gazdájuk előjön, s rájuk bőgi, kimenj. A háború közkatonái elsompolyodának, a fondor lelkületű egyházfi s a helység kalapácsa bírói parancsra előállt, s mindkettő fölterjesztette ügyét. A kevés szavú bíró a bölcs aggastyán megdorgálta keményen a fondor lelkületű egyházfit, s a helység kalapácsát, mint kezdőjét a csatának, a hivatalában pontos kisbíró által palodába csukott. Ott nyögi most fájdalmát hősünk a kalodában, s csak azzal vigasztalja magát, hogy elleneit megverte vidézünk, s ha innen az Isten megszabadítja, megkéri azonnal a szemérmetes Erzsót. Te pedig, Lantomnak húrja, pihenj! Nagy volt a munka, s felégzél emberül. Én is pihenek babéraimon, miket a hírnek mezején borzas főmre kaszáltam. Mostan, akár ma megássa gödrömet a sírásó, bánom is én. Azért én élni fogok, míg a világnak szappan buboréka szét nem pattan. Pislogni fog a hír mécse, síromnak koszorús halmán, mint éjjel a macska. Eljő az irítség letépni babéraimat, de hiába nem fogja elérni, magasan függennek azok, mint zöld marci. A sötét zsákjába dugand a feledés, fölhasogatja sötét zsákját a halhatatlanságnak fényes borotva.

Székely János, maradj velem! Ne hagyj el engem! Valahogy, akárhogy, maradj velem! Otromba voltam, durva és kegyetlen, beismerem. Féltés gyötört, vad vágyak utcítottak meg, annyi más. Betegség volt az életem, kietlen viaskodás. Nem így akartam, tudhatod. Nem erre vártál, te sem. Nem így képzeltük ezt a csúf világot, szerelmesem. Elváltak tőlünk, elhagytak a legjobb barátok is. Mi lesz velünk, ha el kell végre válnunk egymástól is? Kibámulok a függönyön az éjbe, vak és süket. Nem értem, édes, hogy lehet megélnem te nélküled. Eszembe jut mosolygó, kedves arcod, öled, karod. Maradj velem, s én jobbá válok, érted, ha akarod. Farkas Árpád, Csikorgó. A szerelem bennem hánykolódik halkan, csak észre ne vegyet. Úgy tűnik néki, megalázták, s most súrolja bent a mellemet. Mert belém ölelted azt a férfit, ki egykor téged megölelt. Cipője sarka kopog bennem folyton, míg melletted megyek. És velem van boltban, s piacon, és fát vág, és verset ír velem. Föléd hajlunk, én nézlek hosszan, s ő megcsókol téged csöndesen. Mert idegen bennem az a férfi, mint fogaim közt a nyers homok. A párbeszédekben sziszeg némán, és hallgatásunkban csikorog. Az éjmarkában mellém fekszik, hasonlítunk, mint két dió. Az éjmarkában megfeszülünk, melyik az összeroppanó. S már hiába minden nyakas mentség, e csikorgás őről eltemett. A szerelem sír a csontjaimban, halkan, csak észre ne vegyed. Lászlóffy Aladár, Öregedés. Még mindig nem törtem meg, látod, látod? Ha szeretnél, se lennék melegebb. Vállamra tetted ezt, mint hűvösben a nagy kabátot, behoztál még egy vajas kenyeret, s magamra hagytál sötét délutánban, mint vak apát, unalmas beteget. A búcsúzásnak, ajtócsukásnak 7 perce, 7 órája, 7-e lett. Elhagytál, miként Hannibált az ókor. Átöltöztél, mert te vagy a világ. És ültem, és beláttam talán jókor,

zöldelt a harag, míg egyszer rajta kaptalak, hogy szeretsz. S én is tetten értem, pirultam el. Azóta értem, hogy kettőnk kölcsönös dühe nem fog elmúlni sohasem.

Király László, ballada a fáradt asszonyokról. 12 asszony sorra sor, 12 hajló ágszobor, 12 fáradt arató, csontot aszaló, hasogató hőbuta időben talpon áll, 12 kender áztató, kinek nem fürdőhely a folyó, szeretne megpihenni már. A háború alatt az asszonyok kukoricát szedtek, golyók isomtak fejük fölött, lövedéke csapódtak be mindenfelé, de el nem menekült senki, mert a hadak jönnek, a hadak mennek, de a termést varjak pusztítanák, nyomorult ég alatt, szaggatott föld fölött, sziszenő golyók között, pusztíthatatlan mozdulatokat végeztek az asszonyok, akik sohasem tanultak filozófiát. És most itt állnak. 12 asszony sorra sor, 12 hajló ágszobor, 12 fáradt arató, kinek a sarló sosem címere, mert derékszaggató munkában él vele, 12 kender áztató, kinek nem fürdőhely a folyó, de ki egy zsubkenderrel előre hátradőlve csapkodja, vágja vizet, szivárvány szakít belőle. 12 csöndes asszony áll, a szivárványt kiveszi észre végre már. Kiveszi észre e velőt szikkasztó forró katlant? Hol van egy kitüntetés, mely láthatatlan? A folyó ezredek óta maga útját futja, a kenderszálak elnyúlnak hosszan, tova úszva. Asszonyok változó árnya fekszik a folyóra,

Az én anyám Erdély. Nehéz szívűnek nemzet. Az itt lakó nép kincsét, fájdalmát, büszkeségét, a fenyők nem alkuvó gerincét, folyók szilajságát, gyönyörű dalok csillogását adta számomra, ahogy megfogant a történelem útvesztőiben. Így bízta rám magát más nyelvű testvéreim közt. A Maros, az Olt, a két küküllő keresztvizébe magyarul mártott, románul a románt, németül a szász, gyermekeiként egy keresztvízbe az én anyám Erdély. Egyformán oltotta magát szívünkbe a mi anyánk, Erdély. Szilágyi Domokos ünnepek. Legszebben a szerelmesek ünnepelnek mesztelenül. Tüzes súlytalanságba öltözötten, mint az űr meghódítóid. Legszebben a szerelmesek ünnepelnek mesztelenül. Szerelmesek szép, mesztelen, súlytalan ünnepeit, ezt az értelmes csodát. Szerelmesek szép, mesztelen, súlytalan ünnepeit kívánom neked is. Világ! Lászlófi Aladár, a hang. Kísértet éles csillagos éjszakákon átfut egy hang a suttogások álló aranyán. Mutassátok meg a költőket, akiket olvastok, s megmondom, kik vagytok. Mutassátok meg a költőket, akiket tiszteltek, s megmondom, kik voltatok. Nagyapáink sikár alakját látom elviselhetetlennek tűnő korokban, mikor hervat már ligetünk, csak könyveink maradtak a télre. Mutassátok meg a költőket, akiket megvédtek, s megmondom, kik lesztek. Mutassátok meg a költőket, akiket olvastok, s megmondom, kik vagytok. Mutassátok meg a költőket, akiket tiszteltek, s megmondom, kik voltatok. Mutassátok meg a költőket, akiket megvédtek, s megmondom, kik lesztek. Mutassátok meg a költőket, akiket megvédtek, s megmondom, kik lesztek. Mutassátok meg a költőket, akiket megvédtek, s megmondom, kik lesztek. Mutassátok meg a költőket, akiket megvédtek, s megmondom, kik lesztek. Mutassátok meg a költőket.

François Villon, ellentétek. Szomjan halok a forrás vize mellett. Tűzben égek, és mégis vacogok. Parazsas kájánál csupasz féreg, díszes talárt kapok. Hitetlen várok, sírva nevetek. Az biztat, ami tegnap tönkretett. Víg dáridó bennem a bosszúság. Úr vagyok, s nem véd jog, se fegyverek. Befogad, és kitaszít a világ. Nem biztos, csak a kétes a szememnek, s ami világos, mint a nap, titok. Hiszek a véletlennek, hirtelennek, s gyanúm az igaz körül sompolyog. Mindig nyerek, és vesztes maradok. Fektemben is fölbukás fenyeget. Van pénzem, s egy vasat se keresek, és reggel köszönök jó éjszakát. Várom senkitől örökségemet. Befogad, és kitaszít a világ. Semmit se bánok, s ami sose kellett, kínnal mégiscsak olyat hajszolok. Csalánnal a szeretet szava ver meg, s ha igaz szólt, azt hiszem ugratott. Barátom, aki elhiteti, hogy hattyúk csapata a varjúk sereg. Igazság és vadugság egyre megy, és elhiszem, hogy segít, aki árt. Mindent megőrzök, s mindent feledek. Befogad, és kitaszít a világ. Ajánlás? Herceg, kegyes jóságod lássa meg. Nincs eszem, s a tudásom rengeteg. Lázongva vallok törvényt és szabályt. És most milyen? Várom a pályubéremet. Mert befogad, s kitaszít a világ.

0: lemerülve édenébe, nem tekint föl az idegen. Pedig a sziklai szempár belereped, úgy figyeli. Lám, fekete, gépkocsik, sorozatos méltóságok rágördültek a fűre, szöcske fiak táborait föcsöktetve széllyel. Mit tehet a rét? Csak felnyög. Harmatot, ha nem idomít, nem harap át karosszériát. Csak megrettent a virág, de továbbra is mézel. Nincs mód e zöld üzemekben kitűzni a gyászlobogót. Hát megterítve a rét. Világosság sugárhasában édesen ölelni való. Kikerítsek csípni valók. De mindez hasztalan szép, nem elég a körmük alá se. Hát megterítve a rét a savaknak beleknek is. Barkafák tövében áltukban végzik a hölgyek a habzó patakba, látói, mintha csak ők volnának, ahogy combra sodort sejem a broncs fölött az ölük, zsinort vet ki jelképesen a rángó pisztrángokért. Megindul-e dörögve a sziklai ember? Dehogy! Csak ábrándal nősül, szégyenpír a sziklát kiüti. Tilalom erre, tilalom arra, tilalom kapu áll, de céd a fekete szélnek díszkapu. Szabados út. Hát megrakva hússal a rét. Kejhesen a pezsgő felforr. Testszirmok egy központ körül. Fentről ez micsoda virág? Fentről is állkapcsosan őrlő, öntudattal evő, ivó, viruló virág, de hervadása bízva az időre. Mert mészkősziklába, arkangyali ingbe az őrszem nem öltözik, s nem mutat újjal a kapu iránt. Arcéle, frontális válla, vakítóan elképzelve. Ő csak ül a sziklán, szakállasítja baromi nyál.
1: Vendégek jövetele. Nem csöngetnek. Se csók, se bók. Csak jönnek a látogatók. Nem ajtón, nem ablakon. Úgy lépnek be a falon. Zajtalan rajban, agresszíven, rangtalan mind és mind mezítlen. Fény a törzsüket függve tartja, szivárványosan húsuk tarka, kék, mint a meteorszaltó, földgömbön a kék araltó, és zöld, mint április, olyan akár a síkos nyersolaj. Piros, mint ünnep és a szégyen, mint dózsa a tűzketrecébe. Sárga, mint árvalányhaj sátra, apokalipszis lóhút sárga. Ismerősek évezred óta. Szerelmesek egy lobogóba, emlékeimben ismerősek. Megölve is szörnyen erősek, megnyúzva is örgyítő szépek, elvérezve is lüktetések. Rendetlenségem reggele. Vendégekkel a ház tele. Nem dohányoznak, nem esznek, némán is ebnek neveznek. Szememet farkas szemeik bűvölik, el se engedik, míg eszméletem el nem zordul, fogam csillagot nem csikordul, s nem úszik tűzvész hajamik, írhám hevére jég, amíg vassá nem érnek meg a körmök, s újra ordasként nem üvöltök.
0: Föld ez a föld. A földről nézem, vagy ámulom az égből. Előbb a porból, aztán a fáról, toronyból, majd ágaskodó csikófelhőről, délben, zenitből, ami esőt jelent. Elég csak a porszemre ülnöm, tövébe egy szagos kaporszálnak. S fán van már földem, kis lovam, kis ekény, kis vetésem. De felnövök föld, vasszárnyat viszek a kovácshoz, ekevasat. Pirkat pohóban, élesedik üllőn. Egy tög nehéz, kerekes vasmadár nyomába járok a barázdában. Fejjel bukik alá sajnos a kamilla virág. S feljönnek a rozsdás karikák, pannon bacakok. Elkorhat küllők, meg újabb gyűrűcskéig. Föld, kiokádod a megebett kanalakat. Hajtok a güzüfészkeken hangyák várainál. Pingponglabdák, ruganyos gyíktojások verődnek bokacsontomhoz. Iramul tőlem a vadnyúl, húgyos bugyiában. Sót a fülibe, paprikát a szemibe kiáltok. De szembenéz velem a hörcsök árpa arany hintajából, akár egy földes úr. És megkondul bennem a harang. Föld, te humusz, te szürke agyak, szülöd és tolod magadból az áldást, ha művelnek, bevetnek férfiasan. Bükköny lóhere, lucerna rendek hemperegnek rajtad kövéren. Bogjáktól vagy pontyos, óriás arany gabona keresztek mellette. Ontod a kukoricát, krumplit, répát és tököt rogyásig. Ülök a híd alá, hogy halljam. Kerekeken, patkós patákon átdübörög az áldás rajta. De föld, te sivár, te kőpadja a napozó víznek. Te kavicsmező, te homok magaslat. Hídfője az aszálynak. Onnan indulnak sárga kalapban, s gatyában a halálok, learatni a maradék zöldet. Föld, akit művelnek a felszín alatt is, láthatatlan kis lények, meg csúnya, de szent giliszták, e lágy ezüst ajkú imázók, talajmorsálok, meg a hangyák, akik örökkön építkeznek, s hányszor hiába. Felülve a vörös dombra, csipesz ujjal nyúlok a völgybe, a nyüzsgésbe, a hangyák közé. Hát ez itt a Miklós bácsi, a Juli néni, Gizella néni. Ez a hangyánál sürgőbb Imrus, a kicsi Mariska, Iluska. Hát ezek a fehér bábok, a pólyás babák, akiért a nyüzsgés, a munka. Hányszor kényszerülnek imára, esedezésre, amikor a harangok is hiába tusakodnak a jégfelhőkkel. Kapkodom a jeget a földről, benne Mária kép van a mondás szerint, mint vásári cukor van a kék, ne felejts. De én zápolyát, hajna út látom meg a koronás királyt, és a többit. Ezek a ne felejtsek. Még a kígyó is úgy mozog a kertben, alig mozdul a virág. De láttatok-e kovácsolt láncot végighúzni a violákon? Én láttam, nincs feledés. Én haragommal keretezem szörnyű kertészeit képét Magyarország. Majd megnövök én is, belövök ablakukon. Nyíratlan hajam úszik a holddal, s patanyoma nincs a lovannak, szimatol a spion pedig, s kutyazsandár de régóta keres már.

és szorgos szerveink. Fogyunk, növünk. Fogyunk, növünk. De vagyunk. Részt veszünk e lakomán. S jelöljék bár májfoltok a testem. Lélegzünk, élünk, ím csodák csodáját újra és újra megjelentem. Havazás lennék, lengőn áldó, gyűrött arcokra, földre szálló, csitítgató is, otthol láz van, méltóságos a pusztulásban. Havaztam volna magam is, de lám, hogy megerett. Hatalmas, vadpelyhekben hullahó a szülőföld felett. Térdig, derékig, torkig ér, suttogva folytogat, parázna habzás lepi el a toronygombokat, s már égig érő hóban a táj. Moccanatlanul e nagy pólyában a lét hallgatni tanul. Kaszák és kések éle mennyboltig bebugyolálva, fuldoklon fordul fehérbe a falvak szuszogása, nem koccan kő a kőhöz, hótömte szájjal szól, aki beszél, s nagy havak gyomrában az értelem békésen elüldögél. Alagutakat, alagutakat a hóban, milliomnyi egymást kereső utat, itt a szívdobogás is havat olvaszt, s álmok keringnek az öröm és kín eltömíthetetlen járatain. Városok, falvak szívhangja hallik, kásásodik a tél tömött fehérje. Okos szenvedély, kétkedő hit, okos szenvedély, kétkedő hit. Működtessétek egymást kereső tekinteteink lézereit, alagutakat a hóban! Hűszándék, mozdulat, törékeny álom, didergő elme! Ne éljen a hóhúsában örökre elkeverve! S ha majd e mennyei vatta szánkból kifordul, s nem a fagybandái zenélnek, viduljon taposó táncra a láb, olvasszon világnagy termeket körénk, az ének.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Elő.